Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az elmúlt napokban dróntámadások érték Kárpátalját, magyar lakta területeket is. Aztán, hogy ennek mi a harcászati jelentősége, az egy kérdés, mi a politikai jelentőség, az egy másik kérdés, stratégiai jelentőség, nyomásgyakorlás, üzenet Budapestnek a kormányváltáskor. Van itt annyi réteg, amiről bőven fogunk tudni beszélgetni Gyarmat István biztonságpolitikai szakértővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Túl azon, hogy mint háborús cselekmény, ott áldozatok vannak, anyagi károk vannak, ez egy része a dolognak, amiért minden sajnálatunk és együttérzésünk azok, akik elszenvedték. A nagyobb kontextus tekintve, a moszkvai célkitűzéseket tekintve, hogyan értékeljük ezt a csapássorozatot?
3: Önmagában, ha mondjuk stratégiailag nézzük, katonailag ennek a különösebb jelentősége nincsen. Ennek politikai jelentősége nagyon nagy, de mindig van annak jelentősége, hogyha ha kiterjesztik a műveleteket, a hadműveleteket, annak mindig van valami oka. Mert eddig ugye nem igazán támadták ezt a területet, most pedig egy még az oroszoktól is szokatlan méretű támadást hajtottak végre, aminek biztos, hogy van valami oka. Nem az, hogy most hirtelen eszükbe jutott, hogy itt most van három, nem tudom milyen célpont, amit le kell rombolni, az biztos, hogy nem ez. Ha ez politikai döntés volt, már pedig azt gondolom, hogy Oroszországban a döntések a Kremlinben születnek, akkor annak az az egy oka lehetett szerintem, hogy üzenjenek a világnak is, meg Magyarországnak is, hogy azért óvatosan bánjatok itt az orosz kapcsolatok leépítésével, mert nekünk van lehetőségünk arra, így hangzana az üzenet, hogy problémákat, minimálisan problémákat okozzunk nektek. Azt gondolom, hogy most ez most szünetelni fog, tehát most meglátják, hogy mi a reakció. Ugye a magyar kormány nagyon helyesen reagált végre, hosszú idő után az orosz nagykövet is megnézhette belülről, hogy milyen a külügyminisztérium, és hát egy elég kemény üzenetet adott át a külügyminiszter asszony. Ő nagyon alkalmas, erre is nagyon alkalmas egyébként, nagyon határozott ember, és hát ezt megértik Oroszországban, hogy azért nem lehet mindent megcsinálni. Úgy most meglátjuk, mi lesz a következő lépés a külügyminisztériumban, mert azért ott ugye az információs rendszernek a megtisztítása azért meg még egy-két lépés, az hátra van, de hát sajnos a kezdet az ilyen volt, hogy áldozatoknak a vérével kellett megírni ezt az üzenetet Oroszországnak, ami számunkra. Megértettük, vettük, nagyon jól reagáltunk rá.
2: És ebből mi következik? Behívjuk a nagykövetet, elmondjuk neki azt, hogy elfogadhatatlan, tegyen meg mindent Oroszország a háború megállításáért, eleve ne eszkalálja tovább a helyzetet, és a többi ezeket elmondjuk. Nyilván Oroszország pontosan tudja, hogy egy ilyen behivatás szóról szóra előre nem azért megkiszagolja, hanem mert a formula ismert. Erre mit reagálnak majd akkor Moszkvába, hogy behívattak bennünket? Szóval én nem akarom lebecsülni a saját lépéseinket, mert Magyarország lépéseit, az oké, az rendben van, Moszkvának a reakciója.
3: Igen, azért, ha elolvassa az ember, hogy mit mondott a külügyminiszter asszony, ugye nem csak azt mondta, hogy Kárpátalját ne támadjátok, hanem az egész háborúra vonatkozóra kifejezte a magyar kormány álláspontját, ami nem olyan, nem pontosan olyan finoman szóval, mint az előző kormányé volt. Nyilván nem fognak el, nem az van, hogy most akkor Putyin a fejéhez kap, hogy jaj, hát akkor most fegyverszünetet kéne kötni, de átment az üzenet, hogy kérem szépen, az a viszony, ami korábban volt a magyar kormánnyal, úgy felhasználni ezt a mostani kormányt, ahogy a korábbit felhasználták, ezt most már nem lehet.
2: Ez azt is jelenti, ez az üzenet, hogy az Európai Unió innentől kezdve más erőt képvisel, legalábbis diplomáciailag, mert Magyarország tudott akadályozni, gátolni, lassítani bizonyos folyamatokat. Ez volt érdekes Oroszországnak, hogy az Európai Unióban ez a fajta törés meglegyen. Most
3: így. Igen, bár azért meg kell mondani, ne becsüljük túl még a károkozó képességünket sem. Ugye, ha a hasonlatot veszük, hogy a bota küllők között, akkor ha botot teszünk a küllők közé, rendszerint a bot el szokott törni előbb-utóbb, most eltört ez a bot a küllők közül, kikerült, tehát könnyebben fog futni a kocsi. Nem sikerült eddig sem azért óriási nagy dolgokat tenni. Ha megnézzük a magyar meg a szlovák kormány előbb-utóbb, minden szankciós csomaghoz hozzájárult. Ugye az a 90 milliárdos kölcsön, ez függőben volt, ez most ugye pont úgy volt időzítve, hogy nem kellett az előző kormánynak hozzájárulnia. Ugye megtette azt a szívességet az előző kormány, hogy kimaradt magából a kölcsönfelvételből, könnyű helyzetbe hozta az új kormány. Tehát azért azt gondolom, hogy ez a kellemetlenség, amit tudtunk okozni, néha problémák is, ez meg fog szűnni. Nem lesz Magyarország Ukrajna legnagyobb fegyverszállítója a jövőben sem, egyáltalán nem fogunk fegyverszállítani, nem is kell egyébként, nincsenek fegyvereink, amiket szállíthatnánk. Tehát egy normális viszony fog kialakulni Európai Unió és Magyarország, valamint Magyarország és Ukrajna között is, és hozzátenném Magyarország és Oroszország között is.
4: Sülyök Tamás köztársasági elnök azt mondja, hogy elítéli az oroszok támadását, most az orosz szót nem húzták ki a közleményből, nem úgy, mint legutóbb,
3: igen,
4: mert ugye egyszer már volt ilyen, Gulyás Gergely, Fidesz frakcióvezető, és az elítélendő orosz agresszióról beszélt, mint ahogy Németh Balázs, influencer, politikus is azt írta, hogy most az oroszok felelősségét hangsúlyozta. Tehát ez egy picit más retorika, mint amit megszoktunk.
3: Németh Balázs talán nem kommentálnám, hogy ez a bizonyos szint fölött nem megyünk, bizonyos szint alá esete. Többiek nagyon helyesen, ugye visszatértek, nem először fordult elő, azért meg kell mondani, Gulyás Gergely is nem egyszer mondta azt, hogy az orosz agressziós nevezte nevén az agressziót, de nem volt mindig úzus, hogy ezt megtegyék. Most megtegyék, hát nevén nevezzük. Ez nem egy olyan óriási nagy dolog, tehát itt azért nem kell arra gondolni, hogy most a világot megváltjuk ezzel.
4: Ja, arra aztán végig gondoltam. Tehát nem, ez ilyen kontextusban nem merült fel ez a kérdés. Mire lehet számítani orosz részre, amint említette, üzenetet küldtek. De akárhogy is, ha ez csak egy kis üzenet is, akkor is, hogyha azt nézem, akkor a háború vagy a harci cselekményekben, ez ha még egyszer megismétlődik, akkor már én is azt mondom rá, hogy eszkaláció, lehet, hogy egy szakértő szerint még akkor sem, vagy lehet, hogy már korábban is az volt. Hova helyezzük el, mi a helyi értéke?
3: Ez az orosz nekünk nagyon fontos természetesen, hiszen saját embereinkről van szó. Az oroszoknak ez nem egy stratégiai kérdés. Tehát orosz politikát, ez orosz stratégiát, katonai stratégiát, ez nem fogja különösebben befolyásolni. Itt nincsenek olyan stratégiai célok, amik indokolnák az, hogy Oroszország rendszeresen támadja ezt a területet. Ez mindig egy magyaroknak szóló politikai üzenet lesz, ha ilyet csinálnak. Egyébként nem igazán van értelme. Én azt látom egyébként, hogy nagyon lassan, centiméterről centiméterre azért haladunk a fegyverszünet felé. Mindenki kifáradt, az orosz offenzíva teljes mértékben kifulladt, az ukránok. Azt akartam mondani, hogy átvették a kezdeményezést, ez nem igaz, de megállították az orosz kezdeményezést, a hadszíntéren is a tárgyalások, hát meglátjuk, hogy hogyan folynak, ugye Európa végre összeszedi magát, és elkezd valamit a tárgyalások frontján is csinálni, nagyon ügyesen kihasználta, kénytelen keletlen belépett az amerikaiak helyére a nagyon sok tekintetben Ukrajna támogatásában. Szóval azért látszik, én azt gondolom, hogy látszik, hogy haladás van nagyon lassú, az orosz gazdaság is kimerül, az ukrán gazdaság is kimerül. Az ukrán gazdaságnak több tartaléka van, mert az ukrán gazdaság tartaléka az Brüsszelben van, és nem Kievben az orosz gazdaságnak, meg nem nagyon. Most kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy és kell, hogy legyünk, hogy mi történik Donald Trump és Xi Jinping között. Minden kérdésben, tehát nincs olyan kérdés a világban, amiben az ő álláspontjuk ne lenne meghatározó. Valószínűleg sorra került már valami megbeszélés kettőjük között Oroszország Ukrajnáról is. Nem lennék meglepődve, hogyha Xi Jinping finoman azt mondaná Putyinnak, hogy Vlagyimir, most egy kicsit hagyjátok abba, fejezzétek be, nem fogtok többet elérni. És a Trump pedig azt fogja mondani Zelenszkijnek, ugye ő a maga módján nem halkan és nem a sajtó kizárásával, hanem a sajton keresztül, hogy gondolkozzatok már el, hogy mi az az ár, amit kértek a hátralévő Donyeszki területeknek az átadásáért, mert itt azt gondolom, hogy itt most erről van szó, bármennyire is ellenkeznek szegény ukránok.
5: Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm.
3: Nagyon szívesen.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros.

0: hangja a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kegyelmi botrányból indult, majd alig 2 éves parlamenten kívüli munka eredményeként aratott 2/3 győzelmet április 12-én a Tisza párt. Magyar Péter kormánya feszített munkatempót diktál, a miniszterelnök a kampányhoz hasonlóan napi szinten igyekszik tematizálni a közbeszédet. Vendégünk Papp Gergő.
2: Politológus, kampány szakértő, aki könyvet írt erről az elmúlt 2 évről, a sikerlisták élén van a kiárat, és ez a kiárat ez valójában az elmúlt 2 évnek valóban az összefoglalóját jelenti, pro és kontra, tehát látjuk benne Orbán Viktort és az ő tétovaságát az utolsó hetekben már, és látjuk Magyar Pétert, aki egyre bátrabb. Ez ma, amikor ez a bátorság miniszterelnöki pozícióba fordult, ez ma mit ér, mit jelent, mit ad a társadalomnak, és mit adhat neki hosszú távon?
3: Igen, hát ha nagyon röviden kellene összefoglalni az elmúlt 2 év történetét és a könyv történetét, az pont az, hogy végig uralta a pillanatot Magyar Péter, és ezt átvette a Fidesztől 14 év után. És ugye ezt látjuk most a kormányzás első napjaiban is, hogy ugyanez folytatódik, és az a kérdés, amit sokan feltesznek ma, hogy meddig tarthat ki ez a lendület, hogy már 70% fölé mérik a Tiszát, hogy csak róluk van szó, fel sem merül egy új ellenzéki párt megjelenése, például gyakorlatilag nincsen ellenzék. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek hamar vége lehet, és hogy jönnek majd a nehéz napok a kormányzásban. Nyilván ez egy komoly lehetőség, de én nem zárnám ki azt, hogy megtörténik itt az, ami akár Donald Trump-al, akár mondjuk Macronnak az első ciklusában, vagy Tony Blairnek a miniszterelnöksége idején, hogy annyira sokáig képes valaki fenntartani a figyelmet maga körül miniszterelnökként, hogy egyszerűen nincs mozgástere az ellenzéknek.
2: Azért azt megjegyzem, hogy Trump az első ciklusa után elvesztette a választást, még hogyha eléggé drámai körülmények között és következményekkel járó körülmények között is, de mégiscsak. Tehát, hogy uralta a teret, uralta a körülményeket, de mégsem eléggé.
3: Igen, látunk azért...
2: Mondjuk ott maradt ellenfél.
3: Maradt ellenfél, és nagyjából ez a kulcs, hogy azt nem látunk most, és a kérdés, hogy mikor jelenik meg ez az ellenfél, aki mondjuk bármilyen korrekcióra készítheti majd a Tiszát. Azt hiszem, hogy itt fontosabb az, hogy az igény megjelenik-e rá, ahogy Magyar Péterre és valamilyen új politikára is hatalmas igény volt a kegyelmi ügy körül, úgy majd egy ilyen igénynek kell megjelennie a társadalomban ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen valami újnak kinőnie, vagy valamelyik régi pártnak újra felemelkedni.
2: Az nagyon leegyszerűsítő, erre azt mondom, hogy nyilván, hogyha vannak kormányzati hibák, a kormányzásban hibák, az fogja ezt az igényt felkelteni. Mert egyébként lehet egyszerűen csak attól, hogy nézzük meg, hogy az a gondolat, amit én megfogalmazok, az mit ér a társadalomban, és akkor ettől jön valami meg.
3: Valójában ezen fog majd múlni, hogy mekkora hibákat vétenek, de ahogy látjuk a szimbólumpolitizálásban, nagyon, nagyon ügyes a Tisza, és ezzel egyébként el lehet fedni a gazdasági nehézségeket is nagyon sokáig. Nagyon sok ilyen példa van, akár Orbán Viktornak a hosszú kormányzása is megmutatta, hogy egyébként gazdasági problémákat el lehet fedni más ügyekkel.
2: Hát 22 pont ezt mutatja.
3: Igen, igen. És Tisza jelenleg ezt nagyon jól csinálja, és egy érzelmi feloldást ad azoknak az ellenzéki választóknak, akik ma már ugye kormánypárti választók, és akik azt várják, hogy valaki üssön oda a régi elitnek, valaki számoltasson el, valaki hozzon végre létre egy normális országot, és ennek ugye nagyon, nagyon sok megoldása lehet, akár egy arányosabb választási rendszer. Ezek mind olyanok, amik nem pénzbe kerülnek, nem pénzkérdés, ezek politikai megoldások a helyzetre, és egy karmelita bejárás nem kerül semmibe, nagyon jó ötlet, és mindenki arról beszél.
2: Ez így van. A könyvéből azért az leírható, látszik, ha az ember elkezdeni kijegyzetelni azt, hogy milyen jelzőkkel írja le Magyar Péter mozgását, hogy azt lehet megfigyelni, hogy egyre tudatosabb volt, és egyre jobban felkészült volt arra, amit kap. És hát nem keveset kapott. Miniszterelnökként ez mennyire hasznosítható? Mert ez azért egy másik fajta működési modell.
3: Nem biztos, hogy teljesen másfajta a modern politikában érzem. Én azért azt látom, hogy azok a képességek, amik szükségesek mondjuk egy ilyen rendszernek a legyőzéséhez, azok pont szükségesek ahhoz is, hogy valaki fenntartsa maga körül a figyelmet pozitív értelemben, amikor kormányoz. Tehát úgy is mondhatnám, hogy nem elég jól kormányozni, hanem csinálni kell köré egy jósul műsort, ami alapfeltétele annak, hogy mondjuk 4 év múlva is Magyar Péter legyen majd a miniszterelnök.
2: Hát az ő karakteréből következik, hogy erről felkészült.
3: És ő ezt tanulta a kampány alatt, ezt tanulja most is, hogy ez működik. Minden visszajelzés ugye a közvélemény kutatásoktól kezdve a média reakcióján át minden arra utal, hogy ez az, ami működik. Nem feltétlen kellett tőle eltérnie.
2: Hűséges ahhoz a csapathoz, amelyik őt a vállára emelte 2 évvel ezelőtt, és utána végig kitartott mellette? Hogy látja?
3: Én úgy látom, hogy igen. Nagyon sok olyan intézkedést hoznak, ami egyértelműen annak a tábornak az elvárása, aki őt a legeslegelején felemelte, aki legutóbb még például az összeellenzékre szavazott 2022-ben. Az elszámoltatás egy nagyon jó példa erre, az első számú vágya ennek a közlegnek, és ez meg is történik.
2: Ha minden úgy alakul, ahogy most ezt a kormány reméli, megérkeznek az uniós források, másfajta kommunikáció, másfajta kapcsolat a társadalommal, a néppel, akkor az a 2 ciklus, amiről ő beszélt, az akár elképzelhető, nagyon előre szaladunk, most kezdik a kormányzás nyilván. De ugyanakkor itt felmerül az önmegtartóztatás kérdése is. Ugye erről beszéltünk itt Vitézi Dáviddal másként, és az elején beszélgettünk Galgóczi Eszterékkel is, hogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel a 2/3-dal, ha megint elszaladaló a kormánnyal, akkor csöbölből vödörbe kerülhetünk. Lehet, hogy nem is 2 ciklust akar majd rögtön.
3: Igen, valószínűleg ennek a legjobb fékje a magyar társadalom lehet, és az ő saját választói, és azért az ő saját választói azt tapasztalták az elmúlt 16 évben, hogy mennyire rossz ez a fajta túlhatalom, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezt ugyanolyan könnyen megtehetni, nem is látok most erre szándékot, beszéltek arról, hogy 2 ciklusban maximalizálják ugye a miniszterelnökséget, úgyhogy lesz egy türelmi ideje, van egy türelmi ideje Magyar Péternek a magyar társadalom felől, lehet, hogy ez 8 évig tart, és nem csak néhány hónapig egy ilyen nagy léptékű választási győzelem után.
2: Ír még könyvet, folytatja a Magyar Péter követést?
3: Folytatom a követést, erről még nem döntöttem, meglátom.
2: Pap Gergő, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: És köszönöm az önök egész heti figyelmét is, ahogy követték az Egyenes Beszédet. Tegyék ezt a jövő héten is, hétfőn várom önöket, most pedig jön az Aktuál itt az ATV-n. Szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az, hogy az európai kultúrához, az antik görög történetíráshoz kapcsolódó idézetet vagy nevet vesz elő Xi Jinping kínai elnök, nevezetesen Tuküd idészét, és meg az ő csapdáját, majd erről külön fogunk beszélni, az nem annyira meglepő, hiszen Xi Jinping egy művelt, olvasott ember. Az, hogy Donald Trump ebbre nem feltétlen biztos, hogy tud reagálni, lehet, hogy egy picit még lazábban kapcsolódik az európai kultúrához, mint Xi Jinping. Ezt nem tudjuk pontosan, de a kérdés inkább az, hogy a két nagy vezetőnek a megbeszélésén milyen eredményeket sikerült elérni, honnan indultak, hova érkeztek. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Vannak azért olyan dolgok bőven, amikről volt mit beszélni. Az egyik, hogy a hormuzi szoros azért annak a blokkádja nagyon érzékenyen érinti Kínát is, Trump pedig benne ragadt ebben a konfliktusban. Nyilván nem bánná, hogyha Kína segítene. Kína mondhatja azt, hogy volna itt apró kis szigetecske, itt mellettünk Tájvánnak hívják, talán tudnánk jutni valamire. Ez lehet az egyik olyan pont, amin összefeszülnek. A másik, a vámoknak a kérdése, amit amivel Donald Trump tudja talán valamennyire sakban tartani Kínát, Kína meg azt mondja, hogy nektek meg kellenének ritka földfémek. És akkor most még csak két aspektus, politikait és gazdaságit említettem, nem tudom, hogy a katonaiakkal mi van.
2: Hát ez egy ilyen kapcsolat, hogy ezer szálon kötődnek egymáshoz, ezer helyen ütköznek az érdekeik a világon, hogy a következő évtizedek arról fognak szólni, hogy ezeken a ütközési pontokon hogyan gyömöszölik egymás, hogy sikerül az egyikről megalkudni, úgyhogy az a másikat is érintse. Itt azt látjuk, hogy olyan komoly megállapodás ezen a találkozó nem született. Tehát itt elég nagy hegyek találkoztak, és elég picikek is egeret szültek, de önmagában az, hogy kommunikál a két vezető. Hiszen utoljára 9 évvel ezelőtt járt amerikai elnök Kínába, az egy anomália, hát ezeknek évente legalább 3-4-szer találkozniuk kéne.
1: És az is
2: ez is egy eredmény. Az is Trump volt egyébként, de az is egy eredmény, hogy egyáltalán találkoztak, megadták egymásnak a tiszteletet, Trump visszahívta Xi Jinpinget, és talán ez a legfontosabb, nem az, hogy megegyez vagy nem egyeztek meg valami egészen konkrét dologban, amennyire tudjuk nem, hanem az, hogy legalább kommunikálnak, mert amíg ilyen módon gyömöszölik egymást, addig is béke van, és nem megy egymásnak a két nagy hatalom, aminek azért pont az ön által említett Tuküdidész csapda miatt megvan a veszélye.
1: Ami arról szól, hogy a peloponészoszi háborúknak az alapját, az architektúráját azt vázolta föl a görög történetíró. A példa az volt ezzel kapcsolatban, hogy Athénnak a gyors felemelkedése, tehát egy rivális megjelenése, egy másik már meglévő erős hatalom, ez volt Spárta. Érdekeit oly módon sértheti, hogy akár abból is kirobbanhat a konfliktus, hogy nincs is igazából még a támadás szintjén, vagy az összeütközés szükségszerűségi pontja az még nem érkezett el, de az egyik aktor az annyira megijed a másiktól, hogy az mennyire jön, hogy emiatt, hát most nem a legjobb kifejezés, hogy belehergeli magát, vagy belehergelik egymást, vagy önmagukat abba, hogy konfliktus legyen. Van-e kellő bölcsesség ahhoz, hogy ezt elkerülje Peking és Washington?
2: Hát ez az 1 millió dolláros vagy UN-es kérdés. Én azt gondolom, hogy Kína részéről megvan a bölcsesség. Donald Trumpnál már nem vagyok ebben teljesen biztos, és hát nem tudjuk, hogy a jövőbeli kínai, vagy jövőbeli amerikai vezetők milyenek lesznek. Itt ugye egy sok évtizedes vetélkedésről van szó, tehát nem feltétlenül a mostani vezetőknek a döntései fogják ezt meghatározni. Az biztos, hogy 1000 millió tényező terelgeti őket abba az irányba, hogy így vagy úgy vagy amúgy, de összeütközzenek. Igazi nagy kérdés az, hogy ez az összeütközés, ez megmarad a technológiai verseny, kereskedelmi háború, stb. Szintjén, vagy ebből valami komolyabb is lesz, és hát azon kell dolgozni, és azért láthatóan azon dolgoznak a felek, hogy ne legyen ennél komolyabb.
1: Hogyha mégis ennél komolyabb van, hol az a pont? Hogyha a földgömböt megpörgetem, akkor hol állítsa meg az ujjamat?
2: Hát ezt elég jól megnevezte Xi Jinping, tehát úgy nyitott a találkozó, hogy közölte, hogy Tajvan a legfontosabb kérdés, de Tajvan az a pont, és itt nagyon kell vigyázni, mert Tajvan az a pont, ahol hát összeütközések, esetleg nyílt konfliktusok is bekövetkezhetnek, tehát ezzel tényleg megadta az alaphangot. Sok mindenről lehet beszélni, de légy szíves, marhaságokat Tajvanról nem mondjál, mert akkor mi kénytelenek leszünk valami olyasmit csinálni, amit amúgy mi se szeretnénk.
1: Igen, nem csak a dolog úgy néz ki, hogy ha Tajvan körül konfliktus lesz, az nem egy olyan konfliktus, ahol Amerika odalép egy területhez, ami más valaki számára fontos, és ledob egy bombát, vagy elenged egy elitosztagot, hanem az egy olyan terület, ahol aktorként, ha úgy tetszik, agresszorként Kínának kell fellépni.
2: Hát a...
1: Melyik ponton lenne Amerika az agresszor?
2: A kínaiak úgy fognák fel, hogy akármi történik a tajvani szorosban, hogyha abban az amerikaiak bármilyen módon beavatkoznak, akkor már Amerika az agresszor, hiszen Tajvan kínai terület. Ez természetesen a kínai álláspont, de értem. Ők, illetve a globális délfele ezt kommunikálják, és valószínűleg sok állam ezt is tartana egy ilyen esetben, hogy hát ez Kínának a rész, az egy belügy, hogy mit csinál, és az amerikaiak oda mennek, és mondjuk próbálják megvédeni a tajvaniakat, akkor ott az amerikaiak avatkoztak be egy másik országnak a belügyeibe. Ez természetesen a kommunikáció. Nyilván nem a kommunikáció lényeg, hanem a konfliktusnak a kiterjedtsége. Az pedig nagyon nehéz lenne lokalizálni. Tehát itt az egész Kelet-Ázsia lángba borulhatná. Gondoljuk bele abba, hogy Tajvanhoz a legközelebb Japán van, azok az okinavai amerikai bázisok, amelyeket először kéne lebombázni a kínaiaknak ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Tajvant meg tudják védeni. Tehát az öröktől Japánt is bevonnák, esetleg Dél-Koreát, Fülöp-szigetekkel is. Vannak ugye egyrészt területi vitái Kínának, másrészt ott is vannak amerikai bázisok. Tehát itt azért nem lehet
1: csak a tévében nézni.
2: Hát indiaiaknak...
1: Van olyan érdekeltség ott, hogyha már egy ilyen konfliktus. Nem fessük az ördögöt a falra, de azért lássuk, hogy mik a viszonyok.
2: India próbálja olyan módon megőrizni az önálló nagyhatalmiságát, hogy nem alkalmazkodik a világon ittottam ott folyó apró cseprő konfliktusokhoz, hanem úgy tesz, mintha ő ugye saját útját járná. Talán India ebből automatikusan nem kerülne be, de hát ez nekünk bőven elég, hogy egy japán, amerikai, kínai, tajvani, esetleg koreai, Fülöp-szigetéki háború van, tehát ez lényegében egy harmadik világháborút jelentene.
1: Oroszország kérdése, illetve a Hormuzi szoron kérdése, Irán kérdése, az szóba kerülhetette. Mind a két ország olyan, Oroszország is, illetve Irán is, amelyik számíthatott, de volt, hogy már megalapozottan számított kínai technológiára, illetve technológiai segítségre.
2: Ugye a megbeszélések természetesen zárt ajtó mögött zajlottak, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan mi hangzott el. Ilyenkor a megbeszélések után mind a két fél kiad egy összefoglalót, hogy miről is volt szó. Én nagyon vicces összehasonlítani őket, mert általában ugye ugyanarról a tárgyalásról szólnak, ugyanarról a két óráról, de teljesen más van bennük. Itt Oroszország nem merült fel, amit közöltek. Iránról viszont sokat beszéltek. Hát itt is a kínai összefoglalóban az volt, hogy tárgyaltak a közel-keleti helyzetről, az amerikai összefoglalóból pedig az, hogy hát a kínaiak hozzájárultak ahhoz, hogy közvetíteni fognak, kínek egyetértettek abba, hogy Iránnak nem szabad atomhatalommá válnia, kínekkel megegyeztünk abba, hogy mindkettőnknek érdeke a Hormuzi szorosnak a megnyitása. Nem tudhatjuk, hogy ebbe tényleg belementek a kínaiak, vagy ez egy amerikai tárgyalási módszer, hogy így próbálják belevinni Kínát abba, hogy csináljanak valamit, hogy közlik, hogy a kínaiak megígérték, hogy csinálnak valamit. De az biztos, hogy Kínának a iráni konfliktusnak a lezárás és a Hormuzi szoros megnyitás az érdeke. Tehát arra van komoly esély, hogy itt tényleg együtt fognak működni az amerikaiakkal.
1: Melyek lehetnek azok a pontok, ahol viszont egyetértés bontakozhat ki a felek között, de olyan nem csak ilyen diplomáciai megfogalmazásokba közölt egyetértés, hanem valódi gyakorlati fellépésben megnyilvánuló egyetértés.
2: Hát eleve az iráni konfliktus ez ilyen, tehát itt azért természetesen az irániak nem kínai bábállamok, tehát nem úgy működik a dolog, hogy Pekingből letelefonálnak Teheránba, hogy akkor most adjátok meg magatokat, és akkor megadják magukat, főleg most, hogy ugye a forradalmi gárda lényegében átvette a hatalmat Iránba, és ők úgy tűnik, hogy ki akarnak tartani, de itt tulajdonképpen abban egyetértés van, hogy a Hormuzi szoroson az olajnak mennie kell. Meg hát vannak azért olyan globális problémák, amik egyébként Trumpot láthatóan nem olyan nagyon foglalkoztatják, de azért mégiscsak szükség lenne amerikai-kínai közös fellépésre, mint a nemzetközi bűnözés, vagy a klímaváltozás, vagy a drogkereskedelem. Rengeteg hát ilyen globális kérdés van, amit nem kerülhet meg két globális nagyhatalom, hogy az együttműködésnek bizonyos szintje megmaradjon közöttük.
1: Van olyan terület, amelyben bizalom van a két fél között?
2: Nincs.
1: Jó, ez megnyugtató, akárhogy is nézzük, bár nagyon udvariasak voltak a beszédek. akármelyik felet is hallgattuk volna. Kereskedelmi kérdésekben ott milyen elmozdulás várható, és milyen irányba?
2: A kereskedelmi kérdésekben az a helyzet, hogy tavaly áprilisban kitört egy kereskedelmi háború, amit aztán nagyon gyorsan lecsavartak, mert rájött mind a két fél, hogy olyan módon tud fájdalmat okozni a másiknak, meg a másik is olyan módon tud fájdalmat okozni neki, hogy nem érdemes nagyon feszegetni ezt a dolgot.
1: De ez volt az, amikor egy naponta ígértek egymásra egyre nagyobb vámokat.
2: Igen, aztán ezt egy hónapig csinálták, aztán összeültek és megbeszéltek, hogy jó, akkor ezt szabba hagyjuk, és ezen 145%-os meg hasonló kereskedelmet ellehetetlenül vámok helyett egy ilyen normális mértékre, ilyen néhány tucat százalékra szállítjuk le vámokat, amik mellett már lehet kereskedni. De ezeket néhány hónapokra kötötték ezeket az ilyen tulajdonképpen tűzszüneteket, amiket, hogyha nem sikerül meghosszabbítani, akkor helyreállnak a 145%-os vámok. Most is ebben a helyzetben vagyunk, tehát egy tűzszünet van. Most éppen folyik a kereskedelem alacsony vámok mellett, de bármikor fel lehet őket emelni. Itt nem született konkrét megállapodás, csak arról, hogy összeülnek majd a kereskedelmi képviselők, és majd megint meghosszabbítgatják.
1: Mi kell ahhoz, hogy ne 9 évente egyszer, hanem mondjuk évente egyszer találkozzon ez a két vezető? Sokkal jobb viszonyban eddig se voltak.
2: Nyilván az kell hozzá, hogy mind a kettő országnak a vezetője úgy érezze, hogy neki hasznára válik az. Tehát el tudja otthon a saját közvéleménye előtt adni azt, hogy ez jó az országnak, hogyha találkozik. Itt azért nem 9 évente találkoz, csak ilyen egyoldalú amerikai elnök látogatásra került sor. Ilyen mindenféle APEC, csúcstalálkozókon, meg
1: világos.
2: Össze szoktak futni. Tavaly is már volt egy Xi Jinping Trump csúcstalálkozó, de az mondjuk egy óráig tartott.
1: Meg nyilván miniszteri szinten vagy alsóbb, de mégis hivatalos szinten meg vannak folyamatos egyeztetések.
2: Igen, tehát kommunikáció van. Érdek, politikai érdek, hogyha úgy érzi az amerikai elnök is, meg a kínai elnök is, hogy neki hasznára válik otthon, hogy ő csúcstalálkozik, akkor lesznek ilyenek.
1: Globálisan stabilizáló erő, hogyha találkoznak rendszeresen?
2: Mindenképpen ez a lényege az egésznek. Tehát nyilvánvalóan
1: ezt nem ők fognak, is fölfogják.
2: Természetesen, nem csak fölfogják, hanem ezt így rendszeresen kommunikálják is. És egyébként most megegyeztek abban, hogy Xi Jinping szeptemberben Amerikába látogat, és még két találkozó kinéz idénre ilyen multilaterális fórumokon, tehát ez is lehet, hogy a 4 csúcs találkozó is össze fog jönni. Ez jó, mert ez stabilizálja a kapcsolatokat, tehát ez megnyugtatja a viszonyt, mert amíg kommunikálnak egymással, addig nincsen nagy baj.
1: Salád Gergelynek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársának köszönöm.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást.

0: és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

keresztül velünk a kertesség, mikor nincsen más dolgunk, csak kétszer fél liter epresség. A kedvességet, ami a vízből és fákból köszön, ahogy az arcodról eltűnik minden fásult közöny, ahogy az életem örök, nem csak a vához kötöm, s a város fölött szállva a legújabb számom szövöm. Szerettem, ahogy a fákon pihen a leért eső, hogy nagy fehér sirályok bandáznak a cseréptetőn, hogy a terminálon csokrot kap a megérkező, hogy egyszer magába száll 7 milliárd gerő.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

MTV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. A miniszterelnök saját kezűleg bontotta le a kordont a Kármelitánál, holnaptól látogatható lesz Orbán Viktor volt hivatala. 1000 milliárdos nagyságrendű szerződéseket vizsgál felül az új kormány, Krausz Ferenc alapítványától is visszakérik a pénzt. A közlekedési miniszter szerint túl gyorsan ment a váltókon az a vonat, amelyik kisiklott tegnap Gyoma közelében. Magyar Péter miniszterelnök és két minisztere a várban elbontotta a kordont a Karmelitánál, és bejelentette, hogy megnyitják Orbán Viktor volt hivatalát a látogatók előtt. Az interneten foglalható időpontok pillanatok alatt elfogytak, de megígérték, hogy lesz majd folytatás a későbbiekben. Az új kormány nem hagyja félbe a várnegyed felújítását, de a költségvetési szempontokat figyelembe veszik, és ha kell, más kivitelezőt választanak.
2: És meg tudom is, hogy nem szegyeljék magukat.
3: Nem finomkodott a leköszönő kormány tagjaival az átadás átvételkor Magyar Péter. A miniszterelnök saját Facebook oldalán tett közzé egy bő 10 perces videót arról, hogyan zajlott ez a folyamat, amit gyakran az új kormányfő kommentárjai tarkítottak.
2: Utólag is gratulálunk a szivarszobához és a többihez. Fogadd még máshol is.
4: Tessék?
2: Fogadd még máshol is.
3: A leköszönő belügyminiszter külön szót kért az ülésen.
5: Kérnék egy vizsgálatot magam ellen is a belügyminisztérium ellen, de nekem úgy érzem, hogy semmiért nincs miért szégyenkeztem.
3: Magyar Péter azt mondta, hogy minden minisztérium külön kérés nélkül is ugyanúgy teljes átvilágításra számíthat.
6: Van vagyon a külföldön?
4: Nekem nincs.
3: Minden intézkedésért vállalja a felelősséget Rogán Antal, mondta a Telexnek az átadás átvétel után.
6: Tervezi elhagyni az országot?
4: Nem tervezem elhagyni az országot, kiválóan érzem magam Magyarországon.
3: A korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, nem szivarszoba, hanem tárgyaló volt a Magyar Péter által bemutatott terem, és nem érzi visszásnak a kivitelezést.
4: Egy új épületet alakítanak ki, akkor egy új épület az nem baj, hogyha nívós. Nem én választottam ezt az
6: épületet. Volt fényűzőn szerint az épület?
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nívós felújítás volt, egy szép irodaház, és a következő 15-20-30 évben is egyébként a következő kormányok céljait fogja szolgálni.
3: Határozott mozdulattal emeli meg a fémkordont a miniszterelnök és a közlekedési és beruházási miniszter, majd később a belügyminiszter is besegít a kordonbontásba. Ezek már mai képsorok. A kormány tagjai nyitották meg a járókelők számára a Karmelita előtti 2021 óta lezárt területet. A bontást követő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Karmelitát hosszabb távon, míg az egykori miniszterelnöki kabinetirodát most hétvégén megnyitják a látogatók előtt.
7: A kordonokat már elbontottuk, most az elmúlt percekben, innentől kezdve szabad az átjárás itt az épületek előtt, szombaton és vasárnap megfelelő szlotokban látogathatóak ezek az épületek.
3: A látogatásokra meghirdetett időpontok rendkívül gyorsan beteltek, hamarosan újabbat szerveznek. A közlekedési és beruházási miniszter az előző kormány által megkezdett, a várnegyedi felújítási munkálatokról is beszélt.
8: Összességében, ha összeadjuk ezeket a tételeket, akkor mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak.
3: A miniszterelnök megígérte, hogy a munkákat nem hagyják félbe, de mindenképp áttekintik a szerződéseket.
9: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon, ugye nem csak így zajlanak beruházások.
3: Ha a kivitelezők részéről visszaélést tapasztalnak, akkor a kormány kész szerződést bontani és új kivitelezőknek adni a megbízást. A belügyminiszter egyébként Szabó Bence századossal érkezett, aki még tavasszal arról beszélt, gyanúja szerint a titkos szolgálatok a Tiszapártra kémkedhettek.
10: Szabó Bencével érkeztem együtt, ma reggel kezdődött el a belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza, amiben bár Szabó Bence is elkísért engem, az ő feladata a jövőben az én kabinetemen belül az állománynak, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése, minél inkább, minél erősebben történő becsatornázása, ő az én kabinetemben fog dolgozni a jövőben.
3: A Karmelitánál tartott sajtótájékoztatóra reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely is. A Fidesz frakció vezetője helyesnek nevezte, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját, amelyet történelmi igazságtételnek nevezett.
1: Árat emelnek a telekommunikációs cégek és a bankok, többségük a tavalyi inflációval megegyező 4,4%-os mértékben. Ezt azonban nem egyszerre teszik meg, ami a szakértő szerint elnyújtott hatást eredményez majd az idei inflációra, igaz, nem túl jelentős mértékben. Az áremelések miatti infláció gyorsulást az elemzők 1% környékére prognosztizálják.
11: Infláció követő díjkorrekció. Olvasható a Jettel honlapján. Bejegyzésükben azt is közzétették, hogy erre 2026-ban július 31-ig kerül sor. Mértéke 4,4% és érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is. Nem a Jettel az egyetlen telekommunikációs cég, amely árat emel. Ugyanebben az értékben készül hasonlóra a Telekom is július 1-től és a One Magyarország szeptember 1-től. A telekommunikációs cégek mellett áremelésre készülnek a bankok is. Az OTP például nagyjából 4%-kal vagy valamivel a fele drágít, a CIP bank pedig majdnem kétszer annyival. Összesen 8,2-8,3%-kal emeli a díjakat. Az tehát már most látszik, hogy nem minden vállalat emel azonos időpontban. Ez pedig elnyújtott hatást eredményez majd az elemző szerint.
12: Mind a két szolgáltatás, tehát a telekommunikációs szolgáltatás nagyságrendileg egy 3% körüli súlyjal, picit több mint 3%-os súlyjal szerepel az inflációs kosárban, a banki szolgáltatások olyan 2,5%-os súlyjal, tehát hogy nem egy drámai nagy hatást gyakorol az összességében az inflációra, illetve hát az is fontos, hogy a tavalyi infláció ugye 4,4%-ot, tehát eddig tudnak elmenni az áremelésben.
11: A most leköszönő nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton tavaly áprilisban kérte önmérsékletre a bankokat és a telekommunikációs cégeket. Akkor, mikor az Orbán kormánynak fontos volt, hogy minél gyorsabban csökkenjen a hazai inflációs mutató, emlékeztet Bütl Ferenc. A pénzintézetek ekkor azt az üzenetet kapták, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy ebben a szektorban is államilag vezetnek be díjkorlátozást. És lényegében ugyanezt történt a telekommunikációs cégek esetében is. A szakértő szerint a mostani áremelés az inflációban is megmutatkozik majd, szerinte fél, maximum 1%-os mértékben.
13: Jelenleg elég alacsonyan van a jegybanki tolerancia szinten belül van, ugye 3% alatt van. Már az infláció sokkal nagyobb hatása lesz a hazai inflációs mutatóra, ha ugye valóban ugye olyan súlyosan asszályos időszak elé néz a mezőgazdaság, mint ami kinéz, ugye ami majd az élelmiszerárakban fog jelentkezni, és még súlyosabb hatása lesz, hogyha az iráni háború nem zárul le belátható időn belül.
11: Itt ugyanis az áremelkedésen túl energiai, szállítási és ellátási gondok is bekövetkezhetnek, tette hozzá.
1: 575 millió liter üzemanyag felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből Kapitány István, derül ki a Magyar Közlönyből. A gazdasági és energetikai miniszter 50 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadításáról adott ki rendeletet. Ezt a mennyiséget azonnal elkezdik értékesíteni. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a 95-ös benzint legfeljebb 286, a gázolajat pedig 315 forintos literenkénti áron adhatja el a viszonteladóknak. A védett üzemanyagárak megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Úgy vélik, hogy az ársapka fenntartásával azt az illúziót kelti a kormány, hogy meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál. Ezzel azonban csak súlyosabb gazdasági problémát idéz elő. A levél aláírói szerint a védett ár a gazdagoknak kedvez, mert a lakosság felső 10%-a mintegy 10-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebb 10%. Az aláírók között van többek között Mellár Tamás, Inotai András, Pogácsa Zoltán, Lukács András és Tömpe István volt MÁV elnök is. Felbontja a kormány Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató élvonal alapítványának 260 milliárdos szerződését, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kérte. A csütörtöki átadás átvételen a miniszterelnök a volt honvédelmi miniszter számon kérte, azt az 1300 milliárd forintos szerződést, amelyet a 4IG-val mindössze egy hónappal a választások előtt kötöttek meg 10 éves időtartamra.
14: Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
15: Novák Katalin köztársasági elnöki tisztségéről való lemondása után sem derült ki, miért döntött úgy, hogy a bicskei pedofil igazgató bűntársának K. Endrének nem kell letölteni a kiszabott büntetését. Ópusztaszerán a bicskei ügy aktáinak nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány. A kegyelmi akták már hétfőn nyilvánosak lehetnek.
16: Kegyelmi ügy dosszéja két helyen van. Az egyik az igazságügyi minisztérium, és a másik az pedig a Sándor Palota.
15: A miniszterelnök szerint lehetséges, hogy csak a Sándor Palotában van meg a teljes dosszié. Ebben az esetben Sólyog Tamástól elvárja, hogy a teljes dokumentumot hozzon nyilvánosságra. A belügyminiszternek és az igazságügyi miniszternek augusztus végéig kell teljes körűen soron kívül kivizsgálni a gyermekotthonban történt jogsértéseket 2005-ig visszamenőleg. A miniszterek átadás átvételekor csütörtökön Magyar Péter a volt honvédelmi minisztert is számon kérte. A 4IG és az Orbán kormány 1300 milliárd forintos szerződéséről. A HVG úgy értesült, bő 9 évre a 2035-ig szóló megállapodást mindössze egy hónappal a választás előtt írták alá. A volt honvédelmi miniszter kiállt a szerződés mellett.
17: Közkormányzati vidék digitalizációs projekt, aminek az előkészítése már régen évekkel ezelőtt megindult, és 10 éven keresztül zajlik, az ügyura teljes mértékben a tárca, és a haverokról annyit, hogy ennek a cégnek, amely Magyarország legnagyobb szolgáltatója, kisebbségi tulajdonosa a Rheinmetall.
18: A cégről csak annyit, hogy lehet, hogy Rheinmetall benne van, de ebbe a cégcsoportba közel-keleti országok is benne van, és nem gondolom, hogy a digitalizáció, Magyarország digitalizációja, a kormányzati és civil, az jó nekünk, ha nem a szövetségesek vannak csak abban a cégben.
15: A Fidesz-szel jó viszonyt ápoló Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas kutató alapítványa 2025. novemberében jött létre. A kormánnyal kötött megállapodást azonban csak idén februárban írták alá. A Magyar Hang most nyilvánosságra hozta, hogy Krausz alapítványával 261,7 milliárd forintos szerződést kötöttek Hankó Balázsék. A miniszterelnököt megkérdezték arról, hogy felülvizsgálja a támogatást.
19: A válaszom az, hogy igen.
15: Magyar később azt is bejelentette, a kormány felbontja Krausz Ferenc alapítványának szerződését, és mint fogalmazott, arra kéri a professzor urat, hogy már a kifizetett 22 milliárd forintot is utalja vissza. A kiemelt beruházásokat és az azokhoz kapcsolódó döntéseket is ki fogják vizsgálni, amit a miniszterelnökséget vezető miniszter és a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz.
20: Rá kell világítanunk ezeket a beruházásokat, szerződéseket, és ezek alapján egyesével tudunk erről dönteni. Nem csak a vári beruházások esetén, de ez igaz a Mohácsi hídra, az autópálya koncesszióra és minden egyéb futóberuházásra. A vízügyi
15: Az ügynök akták feltárásáról is határozatot hozott az új kormány.
0: Ha valaha volt legnagyobb átvilágítást, fogom elrendelni.
15: Ruf Bálintnak a miniszterelnökséget vezető miniszternek továbbá két fontos feladata lesz. Neki kell felülvizsgálni a titkosított nemzetközi szerződéseket is, de a titkosított kormányhatározatokat is, bár ezekre konkrét határidőt nem kapott.
21: Olyan ügyekről van szó, amelyek kapcsán több tucatnyi, vagy akár több száz ember is nagyon súlyos jogsértést szenvedhetett el, illetve olyan ügyekről is szó van, amelyek nyomán több milliárd forintnyi közpénz került illetéktelenül magánsebekben.
15: A Transzparencia igazgatója szerint nagyon hosszú az átvilágítandó területek listája, de attól tart, hogy az elkövetkezendő időszakban még tovább fog bővülni.
1: Az előző kormány alatt is látta, hogy milyen elkeserítő az egészségügyi állapot a Magyarországon, erről Karikó Katalin beszélt a Magyar Hangnak. A Nobel-díjas tudóst azután kérdezte a lap, hogy kiderült, ő lesz az egészségügyi miniszter tanácsadója. Karikó Katalin azt mondta, a rendszertől függetlenül eddig is próbálta segíteni azokat az ügyeket, amelyekben úgy érezte, hogy szükség van a véleményére. Munkáját kizárólag szakmai tevékenységnek tartja és folytatni szeretné, ezt jelentette be az Egyenes beszédben Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, miután Magyar Péter őt és több az Orbán kormányok által kinevezett közjogi vezetőt lemondásra szólított fel. Híradónknak Hak Péter jogász azt mondta, elegánsan elmozdítani nagyon nehéz a legfőbb ügyészt, de az elsődleges felelősség az őt megszavazó előző országgyűlést és kormányt terheli, mert Nagy Gábor Bálint megválasztása nem a jogállamiság alapelvei szerint történt.
22: Legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig.
23: Ezt a felszólítást elsősorban Súlyog Tamás köztársasági elnök, Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke és Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész kapta Magyar Pétertől miniszterelnöki beiktatásán. A legfőbb ügyész az Egyenes beszédben csütörtök este válaszolt a felszólításra.
24: Én szeretném ezt a szakmai munkát folytatni. Én azt is többször elmondtam, hogy én nekem a tevékenységem egész életemben kizárólag szakmán alapult.
25: Szóval nem mond le. Ez az összefoglalója.
23: Hak Péter híradónknak azt mondta, nincsenek igazi jogállami eszközök a legfőbb ügyész elmozdítására, de ettől még létezik megoldás. Az egyik például az, hogy a legfőbb ügyészséget a kormány alá rendelik.
26: A kiválasztásánál olyan kritériumokat szabnak, hogy például a személy kiválasztásánál az ügyészi kar, a bírói testületek és az ügyvédi kamarák egyetértését is beszerzik, illetőleg a parlamenti ellenzéki pártok véleményét is, tehát hogy valóságosan megteremtik a függetlenség státuszát, de ezt a kormányon belüli szerv keretében.
23: Hak Péter szerint azért sem lehet némely közjogi tisztségviselőt jogállami eszközökkel eltávolítani, mert nem a jogállamiság normái szerint választották meg őket.
26: Ők a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, illetőleg a legfőbb ügyész. Az elsődleges felelősség, aki létrehozta ezt a helyzetet, aki ki akarja javítani, annak az a felelőssége, hogy ne okozon több kárt, mint aminek a kijavítására törekszik, és azért ez benne van a pakliban, hogy nagyobb kárt okoz, tulajdonképpen a saját választási ígéreteit ássa alá olyan megoldásokkal, amik jogállami normák szerint nem igazolhatóak.
23: Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász híradónknak azt mondta, a kormány többfajta jogi eszközt is bevethet.
27: Megoldások között vannak kicsit elegánsabb megoldások is, de a legtöbbje kifejezetten nem elegáns, és tulajdonképpen csak rossz megoldások között lehet válogatni, de megoldható a dolog, csak a politikai realitásokat figyelembe véve, egyáltalán a politikai konstellációkat nézve nem az elmozdítás kikényszerítése lenne a legmegfelelőbb megoldás.
23: Magyar Péter korábban kijelentette, ha nem távoznak önként a szóban forgó vezetők, akkor alaptörvény módosítással, illetve a szükséges jogszabályváltoztatásokkal fogják őket eltávolítani.
1: Elkezdődött a Ferencvárosi Mester utca belső szakaszának megújítása. A beruházás célja, hogy biztonságosabb, zöldebb és élhetőbb városi környezet jöjjön létre, miközben a gyalogos és kerékpáros közlekedés is javul. Az új kormány hivatalba lépését követően pedig már folynak az egyeztetések a kabinet és a főváros között.
15: Budapesten megkezdődött a Mester utca régóta várt felújítása. A beruházás célja egy zöldebb, biztonságosabb és korszerűbb környék kialakítása a gyalogosok, a kerékpárosok, valamint az ott élők számára. A fővárosi önkormányzat az útfelújítási program keretében 1,6 milliárd forintot biztosít a beruházásra, amely várhatóan jövő év nyarán fejeződik be.
2: Faltól falig megújítjuk a Mester utcát. A járdák nyilván kényelmesek, újra új burkolattal ellátottak lesznek, egy része egyébként a burkolatnak vízáteresztő lesz, ez azt segíti, hogy a növények, a zöld felület minél inkább tudjon itt virágozni és megerősödni.
15: A BKK mobilitási vezérigazgató helyettese hozzátette, átalakul a parkolási rend, mindkét oldalon kerékpárutat alakítanak ki, valamint akadálymentesítik a villamos megállókat is. Ferencváros polgármestere szerint ez egy átfogó, három éves fejlesztési program része, mely során a Mester utca mellett a Rádai utca, a Nagykörút, valamint négy középső ferencvárosi utca is megújul.
4: Ez mind, ha szerencsénk van természetesen, három év alatt lezajlik. Ez egy átgondolt és jól előkészített közterületfelújítási program, és azt várjuk tőle, hogy 29-ben már ezeken a tényleg több tízezer ember lakóhelyén olyan környezetet tudunk teremteni, ami egészségesebb, könnyebben közlekedhető és sokkal zöldebb.
15: A környéken élők többsége örül a fejlesztésnek.
5: Biztos, hogy jó lesz, a forgalom az biztos, hogy csökkenni fog. Én azt feltételezem, hogy az autósok nem biztos, hogy örülni fognak neki, mert ugye így is meg lett a régebbihez képest keverve a dolog, de megmondom őszintén, annyira nem tudom, hogy lesz. Képeket így láttam róla, de én ebbe tartom egy kicsit, de én örülök neki, ha kevesebb autó lesz.
6: Szerintem nagyon jó, hogy megújul, már nagyon régóta kellene, és remélem nem tart túl sokáig.
15: A főpolgármester közben arról is beszélt, az új kormánnyal már elindultak az egyeztetések, leghamarabb azonban a pénzügyi problémákra kell megoldást találniuk.
20: Szakértői szinten már felvettük a kapcsolatot az új pénzügyminisztériummal, adatokat kértek tőlünk, amelyeket mi természetesen megadunk, és keressük a megoldást, amely egyszerre van tekintettel a főváros nehéz helyzetére és a központi költségvetés nehéz helyzetére is, hiszen sajnos az előző kormány gyakorlatilag nyakig elódosította a költségvetést.
15: A közlekedési és beruházási miniszter kérdésünkre azt mondta, több fővárosi ügyben is megkezdődött az egyeztetés.
20: Az a munkakapcsolat, ami eddig nem volt meg, ez nagyon fontos, nem volt meg. Az most megvan, hiszen a budapestieket a konkrét ügyek előrehaladása érdekli, de persze lesz olyan is, ahol majd ennél magasabb szinten lesz találkozó.
15: Vitézi Dávid szerint az uniós pénzek megmentéséről vagy a budai fonódó villamos műegyetem rakpart és a Kopaszigát közötti szakaszának folytatásával kapcsolatban is elindult a közös munka a kormány és a városvezetés között.
1: Előrehozott önkormányzati választást sem tart kizártnak, több vidéki Tiszás képviselő írja a 444. A portálnak név nélkül nyilatkozó politikusok azzal érvelnek, hogy az előző kormány alatt olyan függelmi viszonyt építettek ki a fideszes egyéni képviselők, melynek során sok polgármester és helyi képviselő besározódott. Ráadásul a megyei közgyűlések jó része fideszes többségű, hiszen 2024-ben a Tisza nem indított jelölteket. Alapnak nyilatkozó képviselők szerint többféle javaslat is van a párton belül, felmerült a forrás megvonás és az új választás kiírásának ötlete is. Oroszország nem érdekelt az ukrajnai békében, erről Franciaország kijevi nagykövete beszélt az ukrán főváros elleni egyik legnagyobb orosz légitámadás kapcsán, amely után nemzeti gyásznapot hirdettek. Vele tartott a brit nagykövet is, aki rámutatotta, a támadásnak civil célpontjai voltak. A finn nagykövet szintén kiemelte, hogy egy lakónegyed elleni támadás semmivel nem indokolható.
7: Dróntámadás érte az ENSZ egyik segélyszállítmányát Ukrajnában. A szervezet videót tett közzé arról, ahogy konvojukra csapást mértek Herszonban. A humanitárius ügyeket koordináló hivatal szerint hiába kérik, hogy ne támadják őket. Az enszijázés már semmit nem jelent. Ez különösen aggasztó, mert ez azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni elérni azokat az embereket, akiken segíteni akarunk. Több mint 40 ember volt abban az iskolában, ahol segélyt osztottunk, mondta a hivatal ukrajnai vezetője. Kijevben 24-re emelkedett a főváros elleni egyik legnagyobb eddigi orosz légitámadás halálos áldozatainak száma, miután a romok alatt újabb holttesteket találtak. Volodymyr Zelenszkij elnök az ukrán kormányfővel és a belügyminiszterrel a helyszínre látogatott. Az egyik barátom a második emeleten lakott. Nem pontosan emlékszem, de úgy este 7 óra körül találták meg a férjével együtt, mondta egy helyi lakos, aki arról is beszélt, hogy egy másik áldozat egy 9. osztályos lány volt. A támadás helyszínére külföldi országok nagykövetei is elmentek. Sokan virágokkal, játékokkal emlékeztek a támadás áldozataira. Ezt az 57 éves nőt a férjével együtt mentették ki 5. emeleti lakásukból, miután orosz rakéta csapódott az épületbe. A hatalmas robbanás ereje kiszakította az ajtókat és ablakokat. Amikor ki akartunk menni a lakásból, minden lángokban állt. A lépcsőház fele és a szemközti lakás teljesen eltűnt, mondta a nő. Közben Ukrajna drónokkal támadta Riazány városát, ahol Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója működik, és ahol ipari létesítményeket és lakóházakat is csapás ért. A háborúzó felek ennek ellenére újabb fogolycserét hajtottak végre, 205-205 hadifoglyot engedtek el.
1: Segítséget ajánlott a kínai elnök az Iránnal való közvetítésben, mert ő is azt szeretné, ha megállapodnának és újra megnyílna a Hormuzi szoros. Erről Donald Trump beszélt egy interjúban a Xi Jinpinggel tartott találkozója után. Az amerikai elnök elmondta, Kína repülőgépeket, szójababot és olajat vásárolna az Egyesült Államoktól, és fokozatosan megnyithatja piacait az amerikai cégek előtt.
7: Hatalmas autókonvojjal érkezett Donald Trump a Chungnanhai kormányzati komplexumba Pekingben. Az amerikai elnök erősnek nevezte kapcsolatát kínai hivatali kollégájával, Xi Jinpinggel, akiről azt mondta, sok vitás kérdést megoldottak ismertségük 12 éve alatt. Beszéltünk Iránról is. Nagyon hasonlóan gondolkodunk. Szeretnénk, ha véget érne a háború. Nem akarjuk, hogy Teheránnak atomfegyvere legyen, és azt akarjuk, hogy megnyissák a Hormuzi szorost, mondta Trump. A kínai elnök arról beszélt, hogy körbevezette amerikai vendégét az egykori császári kertben, ahol több száz éves fák is vannak. Trumpot nagyon érdekelték a virágok, ezért Xi azt ígérte, kínai rózsamagokat küld majd neki ajándékba. Új kapcsolatot hoztunk létre országaink közt, egy konstruktív és stratégiai kapcsolatot. A mostani látogatás mérföldkőnek számít, és sok együttműködésről szóló megállapodásban jutottunk egyetértésre, mondta a kínai elnök. Trump egy találkozó utáni interjúban egyebek mellett azt mondta, Kína 200 Boeing repülőt vásárol az Egyesült Államoktól. Pekingben sokan fordulópontként értékelték a látogatást. Nem úgy Tajvanon, amelyre Kína saját részeként tekint, és ahol katonai inváziótól tartanak. Aggasztó volt Xi figyelmeztetése arról, hogy ha az amerikaiak nem megfelelően kezelik Tajvan kérdését, az konfliktushoz vezethet. Ezt halva nem érzem magam biztonságban, mondta egy tajvani férfi. A kínai fegyverkezést aggódva figyelő Japán szerint a kínai-amerikai kapcsolatoknak hozzá kell járulniuk a nemzetközi stabilitáshoz. Trump elhagyta Pekinget, de szeptemberre meghívta Xi-t Washingtonba. A Kreml szerint pedig nem sokára Putyin orosz elnök is Pekingbe látogat.
1: Csak nem 200 betontalfát tört össze az az Intercity, amelyik a gyomai állomástól nem messze siklott ki tegnap. A vasúti szerencsétlenségben egy ember súlyosan megsérült, többen könnyebben. A baleset körülményeit vizsgálják, de az már most kiderült, hogy a szerelvényt húzó mozdonyon nincs a biztonsági berendezések jelzéseinek vételére alkalmas eszköz, ezért a megengedettnél gyorsabban hajtott a vonat a váltóra.
3: A Budapest-Békéscsaba vonal gyomai szakaszán 160 km/órás sebességgel is közlekedhetnének a szerelvények, de erre ritkán kerül sor, ugyanis a személykocsik ilyen sebességre nem alkalmasak. A Lökösházára tartó Intercity-n nagyjából 250-en utaztak akkor, amikor a baleset történt.
8: Azt tudjuk jelenleg, hogy gyomállomásról a kihaladó vonat vélelmezhetően az engedélyezett sebességnél gyorsabban haladt, és ez okozta a kisiklást, de hogy pontosan mi volt az ok, vagy milyen felelősségek vannak, ezt a MÁV belső vizsgálata és a MÁV-tól független ügyben közlekedésbiztonsági szervezet vizsgálat fogja majd kideríteni.
3: A kisiklott szerelvény több száz métert tett meg, de szerencsére kerekei maradt és nem borult fel.
20: Nagy szerencse, hogy ennél nagyobb baj nem történt, ahogy ennek a vonatnak a helyzetén látszik, azért ettől nem voltunk nagyon messze.
3: Fel.
20: Nagy szerencse, hogy ennél nagyobb baj nem történt, ahogy ennek a vonatnak a helyzet.

0: együttműködne ezzel a pályával. Ez hosszú évek óta lehet tudni, de az elmúlt években semmi nem történt, annak ellenére, hogy egy 2021-es baleset kapcsán is volt már ilyen figyelemfelhívása a közlekedésbiztonsági szervezetnek 22 végén, semmi nem történt annak érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat pótolják.
1: A helyreállítási munkák idejére legalább két napig vonatpótló buszok közlekednek Mezőtúr és Gyoma között.
2: Az ügyészség fegyházbüntetést és végleges járművezetéstől való eltiltást kért arra az ámokfutóra, aki 100 kilométeren át menekült az őt üldöző rendőrök elől. A miskolci férfi jogosítvány nélkül ittasan egy lopott járműven vezetett, ami aznak már a harmadik lopott kocsija volt. Többször veszélyeztette a közlekedőket és a rendőröket, összesen 16 kressz szabályt szegett meg. Végül egy defekt miatt volt kénytelen megállni, jelenleg letartóztatásban várja az ítéletet. 3 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, annak a bűnszervezetnek a tagjai, amely egy horvát cégen keresztül postai csomagokba rejtve juttatott Magyarországra nagy mennyiségben elektromos cigarettákban használt töltőfolyadékot. A társaság engedély és adófizetés nélkül ipari mennyiségben hozta be és értékesítette a jövedéki terméket. Nemzetközi akció keretében 4 embert, a horvát cég ügyvezetőjét és 3 magyart fogtak el a nyomozók.
1: A NAV munkatársai készítették ezeket a felvételeket akkor, amikor a horvát-magyar bűnszervezet tagjain rajta ütöttek.
3: Postai csomagba rejtve juttatták el hazánkba ezeket a nikotintartalmú jövedéki termékeket, és itt értékesítették őket. Tette ezt a vállalkozás úgy, hogy erre a tevékenységére jövedéki engedéllyel nem rendelkezett, továbbá a magyarországi forgalmazási időszaka alatt 3 milliárd forintnyi jövedéki adót elfelejtettek befizetni.
1: A társasággal kapcsolatban nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az iratokat rövidesen átadják az ügyészségnek. A 4 fős csoport komoly büntetésre számíthat.
4: Ez önmagában nagyon súlyos bűncselekmény lenne a elkövetési értékre tekintettel is, hogy ez még hozzákapcsolódik a bűnszervezet, ezáltal egy 5 évtől 20 évig terjedő szarcsesztéssel fenyegetett bűncselekmény, ahol a bűnszervezet miatt a feltétele szabadság lehetőségét is kizárja a törvény, úgyhogy igen, nagyon súlyos büntetésre számíthatnak.
1: A dohányboltokat üzemeltető vállalkozó azt mondta, sokan hiszik azt, hogy az unión belül bármekkora tételben vásárolhatnak, és hozhatnak be szabadon jövedéki terméket.
5: Azért, mert van például itt a közelben lévő horvát zárjegy rajta, akkor ész nélkül lehet hozni a termékeket be Magyarországra, nem lehet ész nélkül behozni a termékeket. Elkapják egy mélységi ellenőrzésnél, akár az autóját is elvehetik, akinél többet találnak, mint amit a törvény enged.
1: A NAV fogyasztókat is óva inti attól, hogy bizonytalan forrásból származó töltőanyagot használjanak, ugyanis az ismeretlen helyen, ismeretlen módon készített szerek komoly egészségkárosodást is okozhatnak.
2: Megkezdődött a 2026-os FIFA világbajnokság hivatalos gyepének telepítése a Los Angeles-i SoFi stadionban. A stadion korábban műfüves pályát használt az amerikai futballmérkőzésekhez, ezért komoly átalakításokra volt szükség. A FIFA szakemberei több mint 3 év kutatás után választották ki egy washingtoni farmon termesztett hidegtűrő füvet. A pálya alá speciális homokréteget, vízelvezető rendszert, valamint szellőztetést is építettek, és összesen 13 kamionnyi gyepet szállítottak a helyszínre. Egy osztrák akcentussal beszélő humanoid robot segíti a vásárlókat egy dél-németországi barkács áruházban, az osztrák határ közelében. A Sotti nevű Kínában gyártott robot válaszol a vásárlók kérdéseire, megmutatja, hogy hol találhatók a termékek, sőt el is kíséri őket a megfelelő sorig. A robot, melyet egy hónapja tesztelnek az üzletben, áruházi dolgozónak öltözve egy táblagéppel a mellkasán jár kell az emberek között. Órabére mindössze 1,70 €. Abszolút filmszínház, vagy az emberek jogos igénye, hogy Magyar Péter élőadásban mutatja be a Karmelitát. A korábbi miniszterelnöki rezidencia felújítása urizálás, vagy lerobbant történelmi épületek helyreállítása. Erről is szólt a vita a Csat 2 felvételén, mutatunk egy részletet az adásból.
6: Én nem láttam olyan okot, ami miatt Orbán Viktornak effektíve fel kellett volna költöznie a Karmelita kolostor.
7: Most sincs építkezés miután volt, a Kossuth tér felújítása is ide tartozik, a parlament felújítása, tehát nyilván mindig oda lehet állítani valamit egy hiány mellé, hogy ezt miért, amíg azt nem pótoljuk.
6: De nekem az volt a benyomásom, bocsánat, csak egy mondat, Dani, hogy ez egy megalomán beteges baromság, hogy át kell építeni, meg kell csinálni, ez szerintem arról szólt, hogy hagyjunk valami nyomot magunk után, azt akar te onnan az Orbán, hogy ezt én csináltam nektek itt a Kossuth teret, nézzétek, felújítottam.
8: Jobb volt az állapot, ami a 90-es években volt a várban fönn.
6: Nem volt jobb, én ezt teljesen

0: Értem, egyet is értem volt. De csak másról beszélek.
1: Nagyon sokféle módon lehet valamit megváltoztatni. Egyébként ugye az építészete vitára mondott, hát ott nagyon súlyos visszaélések voltak. Tönkretettek effektíve műemlékeket, és álműemlékeket így építettek fel.
2: Most következik az egyenes beszéd Rónai Egonnal. Szervusz, kedves Egon, mire számíthatnak a nézők?
3: Szervusz, Máté, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Gargóczi Eszterre és Lánczi Richárdra rögtön itt az elején, és arra, hogy megbeszéljük a kordonbontást és más a gesztus politizálásba tartozó ügyeket, de hát nem csak azt, mert voltak itt nagyon is konkrét dolgok, azokról is szót ejtünk, aztán beszélünk arról, hogy miért tarthatják károsnak az üzemanyagok védett árát a benzinkutasok, legalábbis a független, a kiskutak tulajdonosai. Balázsi Zsolt közgazdásszal nem csak erről, hanem az összes többiről is, az árés Káról és mindenféle más kivezetésre váró, de az előző kormány által sorra bejelentett, bevezetett intézkedésről szót ejtünk majd. Aztán pedig jön Vitézi Dávid, most már miniszterként köszönhetjük itt a stúdióban, közlekedési és beruházási miniszter, és hát, hogy milyen beruházások lesznek, mit kezd a közlekedése, mi legyen azzal a MÁV-val, aminek az állapotát oly sokat ostorozta, e felől fogom faggatni. A végén pedig egy politológus vendégünk lesz, aki nagyon fürge volt, és már is megírta annak a történetét és annak az értelmezését, hogy hogyan győzött a Tisza párt. Pap Gergőt várom ide a stúdióba. Ez lesz az egyenes beszéd, várom önöket.
2: Köszönöm megtisztelő figyelmüket az egyenes beszéd szünetében. Visszatérünk egy rövid híradó erejéig, addig is minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Sokszor halljuk filmekben, általában bírósági tárgyalásoknál, hogy az elkövető nem volt beszámítható, és emiatt vagy megúszza a büntetést, vagy más típusú büntetés jár neki. De hogy van ez a valóságban? Mit jelent egyáltalán az, hogy valaki beszámítható, és ki állapítja ezt meg? Erről is beszélgetünk majd dr. Somogyi Andrával, aki igazságügyi pszichiáter szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Induljunk onnan, hogy ez így van nálunk is, mint az amerikai filmekben, hogy egyébként, hogyha valaki nem számítható, akkor más típusú büntetés vár rá?
2: Ez egy összetettebb kérdés, ugye alapvetően ahhoz, hogy valakinek a beszámítási képessége az érintett lehessen egy cselekménnyel összefüggésben, azt kell, hogy legyen neki valamilyen mentális zavara. És ugye a mentális zavar alatt azért használom ezt a kifejezést, mert hogy a pszichiátria nagyon sokat fejlődött az elmúlt jó néhány évtizedben, és hogy nagyon sokféle pszichiátriai kórkép van, ami ebbe sorolható, van, ami egész életen keresztül tart, van olyan, hogy valaki egészséges volt, és akkor egyszer csak beteg lett, tehát hogy nagyon széles ezeknek a kórképeknek a köre, és a beszámítási képesség akkor érintett, hogyha valakinek van egy zajló mentális zavara, vagy leegyszerűsítve pszichiátriai betegsége, és annak a betegségnek a tünete érinti annak a cselekménynek az elkövetését. Tehát mindig csak egy adott bűncselekménnyel kapcsolatban értékelhető. És ugye azért kellünk ehhez mi, mint pszichiáterek, akiknek van igazságügyi pszichiáter szakorvosi végzettségük is, és szakértői végzettségük is, hogy azt az összefüggést értékeljük, hogy a betegség tünete és az adott cselekmény elkövetése között van-e összefüggés.
1: Ígérem, hogy végig fogunk menni ezeken, azon is, hogy egyébként mik lehetnek ezek a mentális betegségek, vagy milyen típusai vannak, de visszatérve még az elejéhez, hogyha egy bírósági tárgyalásnál erre hivatkozik mondjuk a védőügyvéd, akkor onnantól kezdve a megítélése, vagy a bírósági folyamat az változhat. Tehát ha ön majd megállapítja azt, hogy az-e vagy sem, és majd azt is elmondjuk, hogy egyébként mi az ön feladata, vagy az ön szerepe egy ilyen folyamatban, de mondjuk, hogyha járna neki, nem tudom, x év letöltendő vagy életfogytiglan, hogyha bizonyított, hogy ő egyébként nem beszámítható, akkor változik ez a büntetés?
2: Igen, bár ugye ez egy jogi kérdés, mert hogy az ítéletet mindig a bíró hozza
1: meg.
2: Tehát, hogy mi az összefüggést értékeljük, és hogy abban az esetben, hogyha valakinek ezt úgy mondjuk, hogy kizárt a beszámítási képessége a pszichiátriai betegsége miatt, ott vannak bizonyos bűncselekmények, amikor ilyenkor, és vannak bizonyos orvosi feltételek, amikor az úgynevezett kényszergyógykezelést rendelik el, és hogy van, amikor pedig a bírósága tulajdonképpen a betegség követte el a bűncselekményt, és a betegséget gyógyítani kell. És ugye itt a kényszergyógykezelés, ahogy most így felmerült, hogy ott a személy jeleni, meg közveszélyokozás, terrorcselekmény, tehát hogy ezeknél az ügyeknél, amikor a beteg nem csak magára, hanem a közösségre is veszélyes, és a betegsége miatt, ha azt nem kezelik, megint elkövethet ilyesmit, akkor jön szóba a kényszergyógykezelés. Egyébként, hogyha kizárt a beszámítási képessége, akkor elengedik. És ugye van az a kategória, amikor korlátozott a beszámítási képesség, ami azt jelenti, hogy van betegsége, összefüggésben van az az adott bűncselekmény, amit elkövetett a betegségének a tüneteivel, de azért nem teljesen. Tehát, hogy csak így lehet, hogy kicsit érintette, lehet, hogy hát már majdnem kizárt volt, és akkor ezt pedig a bíróság eldönti, hogy hogyan veszi figyelembe.
1: Tehát nem önök, a szakértők döntik nem. ezt el. Egyáltalán milyen típusú ügyeknél merül az fel, hogy például az önök segítségét kérik? Itt komolyabb bűncselekményekről kell beszélni egyébként, vagy egy, nem tudom, egy csalásnál is előfordulhat?
2: Tulajdonképpen bármilyen bűncselekménynél felmerülhet, és alapvetően már a nyomozati szakban, tehát hogy az esetek többségében már a nyomozati szakban megtörténnek ezek az igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálatok, viszont van olyan, hogy fel sem merült addig, mert mondjuk egy egészen egyszerű bűncselekmény, mondjuk egy lopás, és mégis a bíróságon kerülnek elő olyan adatok, ami alapján felmerül, hogy hát itt azért vannak ebbe furcsaságok, és hogy indokolt lenne egy szakértői vizsgálat. Tehát a nyomozati szakban ott a rendőrség az, aki kirendel minket, hogy végezzük el ezt a vizsgálatot, és a bíróságnál pedig van olyan, hogy maga a bíró az, aki azt mondja, hogy már pedig itt kell vizsgálat. Illetve hát a védők azok, akik még nagyobb, tehát hogy gyakran kezdeményezik el a szakértői vizsgálatokat. De ugye a mostani eljárásban is, ugye én nem szeretnék jogászkodni, mert én pszichiáter vagyok, ugye, hogy van az első tárgyalás, ahol hogyha a bíróságon, ahol hogyha a vádlott elfogadja azt, amit mondott az ügyész, akkor jó, akkor itt lezárul a dolog, és akkor nem megy tovább az eljárás. És volt olyan ügyünk, amikor a bíró azt mondta, hogy megtette a vádlott azt mondta, hogy igen, elkövettem. Tehát elfogadom azt a büntetést, amit az ügyész ajánlott, és akkor itt akkor ezen az előkészítő tárgyaláson legyen vége az egésznek, és a bíró, aki mindent nagyon alaposan áttekintett, azt mondta, hogy ő ezt a beismerőt nem fogadja el, és itt kell szakértői vizsgálat.
1: És aztán név nélkül más lett egyébként és az eredmény, tehát joggal gyanakodott a bíró.
2: Igen.
1: Említette, hogy többféle mentális betegség van. Van, ami élethosszonát elkísér minket, és van, ami kialakul. Ezekről picit tudna nekünk beszélni, hogy mi az, ami mondjuk egy ilyen élethosszonát tartó mentális betegség, és aztán beszéljünk majd a másikról.
2: Az egyik, ami ugye hosszú lenne most itt, meg egy tankönyvre nincs is idő, de például mondjuk az értelmi fogyatékosság. Ugye az értelmi fogyatékosságok azok születéstől kezdve fennállnak, és hogy azból is vannak különböző fokozatú értelmi fogyatékosságok, és természetesen ők is elkövetnek különböző bűncselekményeket. Az ugye egész életen
1: elkövethetnek
2: bűncselekményeket, és egész életen keresztül fennáll, és ugye amit fontos tudni, hogy mi azt vizsgáljuk, hogyha valakinek van mentális zavara, pszichiátriai betegsége, értelmi fogyatékossága, vagy személyiségzavara, akkor, hogy ez a mentális zavar okoz-e nála olyan képesség hiányt, hogy emiatt nem ismeri fel azt, hogy milyen következménye van annak, amit ő elkövet. És itt most nem pusztán arról van szó, hogy most tudja, hogy hát ilyet nem szabad csinálni, hanem hogy ezt picit mélyebben is érti. És ezért itt az értelmi fogyatékosoknál mondom ezt a dolgot, mert lehet, hogy egy értelmi fogyatékos tudja azt, hogy hát az valószínűleg nem jó, hogyha csak úgy aláírok egy papírt, és hogy ezt így nem lehet, vagy hogy hát nagyon szeretnék egy telefon, nem veszik meg az anyuék, akárhogyan is kérem, és akkor ellopja, de tudja azt, hogy ezt egyébként így a felszínen tudja, hogy nem lehet, de a mélységét nem érti, hogy azért nem lopunk, mert az a másiké. Uh-huh. Vagy azért nem írok alá mondjuk egy papírt, mert hogy akkor lehet, hogy elviszik valakinek a házát, vagy lehet, hogy ez egy olyan cég lesz, amin átfuttatnak pénzeket. Tehát, hogy annyit ért, hogy nem lehet aláírni, de a mélységét nem. És ilyenkor már érintett lehet a beszámítási képesség.
1: Mi az, ami kialakulhat, és itt én civilként első körben mondjuk valami traumára gondolok, hogy az okozhat valamit. Jó helyen kapizsgálok?
2: Vannak olyan, tehát ugye a pszichiátriai betegségek egy része az ugye mondjuk a 20-as életévek körül alakul ki, vagy pedig például a életközepi válságnál, amikor mindenféle biológiai változások is jönnek, és tehát, hogy valamikor az élet során alakul ki egy ilyen, alakulnak ezek a betegségek, és a most így egészen ilyenkor mindig az esetek jutnak az eszembe, természetesen név nélkül, de hogy például olyan lehet, hogy valaki akár súlyos egzisztenciális, akár súlyos családi probléma miatt lesz mondjuk depressziós. És hogy ez egy olyan mélységű depresszió lesz, ő megpróbálja vinni az életét, megviszi az életét, de azért ez a betegség ez ott zajlik, és mondjuk eljut odáig, hogy akkor jó, akkor ezt én már nem tudom tovább csinálni így az életet, és például valamilyen elnézést, hogy ilyen példát hozok, de hogy mondjuk öngyilkossági kísérletet követel úgy, hogy mondjuk felgyújt egy ingatlant, amiben ő is él, hogy majd én akkor ott halok meg. De ezzel veszélyezteti a többieket is, akik ugye ott a ház környezetében vannak. Vagy például a szintén egy súlyos párkapcsolati, és ugye akkor feltárhat, hogy előtte volt depressziós, meg van, hogy el is megy orvoshoz, de mondjuk ezekről a gondolatokról nem számol be, meg felszínen viszi az életét. Vagy például egy mondjuk egy személyiség zavar, aminek az a jellemzője, hogy az fiatal, tehát már gyerekkorban vannak jelei, és azt jelenti, hogy másképpen érzékeli kicsit a világot, másképpen értékeli azt, ahogyan az érzelmi dolgokat, az indulatokat másképpen kezelik. És például mondjuk, ha valakinek van egy ilyen személyiségzavara, mondjuk egy narcisztikus személyiségzavara, amivel most ugye sokszor lehet találkozni ezzel a kifejezéssel.
1: Boldog-boldogtalanra rámondják.
2: Igen, boldog-boldogtalanra rámondják, sajnos, de ahogy egy jó masszív narcisztikus személyiségzavar, és nem tudja elviselni, hogy vele szakított a párja. És akkor elkezdi zaklatni. És hogy ez akár olyan szintre eljuthat, vagy mellette még egy kicsit paranoid is, amikor ugye az van, hogy belegondol dolgokat pluszba, hogy akkor a szomszéd azért viselkedett így, mert hogy beszélt a volt barátnőmmel, és akkor a volt barátnőm, tehát hogy így összeáll a fejében egy kép, és hogy ezért zaklatja a másikat. És itt is feltárható az, hogy kiindult mondjuk egy párkapcsolati válságból, egy szakításból, amit nem tud feldolgozni, és elvezet odáig, hogy bekövetkezik mondjuk egy zaklatásos bűncselekmény, hogy nem tudom én 1226-szor hívja telefonon a másikat, hogy naponta 40-50 üzenetet küld, elkezd a lakáshoz járni, ellenőrizgetni, fenyegetni.
1: Mi a helyzet a skizofréniával? Mert szintén filmekből nagyon sokszor halljuk azt, hogy ez előfordulhat, hogy valaki skizofrén, és mondjuk addig nem derül ki, és ebben az állapotban követel valamit. Egyáltalán Magyarországon ön például találkozott olyan esettel? Vagy ez ránk nem jellemző, mint milyen pszichés vagy mentális betegség?
2: A skizofréniának a gyakoriság az a világon majdnem mindenül ugyanannyi körülbelül, és természetesen találkozunk ilyen bűnelkövetőkkel. Az, ami sokszor találkozunk olyanokkal közülük, akiknek a bűncselekmény az, ami alapján kiderül a betegsége. Tehát, hogy ezt van egy ilyen szép elnevezés, egy iniciális deliktum, tehát ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a bűncselekmény az, amiből kiderül, hogy ő beteg. És például egy álmokfutás, hogy nagyon jól tudja leplezni, de nagyon-nagyon szorong egy adott beteg, a külvilágnak ezt nem mondja el, nem osztja meg, nem tudnak neki segíteni, és azt érzi, hogy őt elkezdik üldözni. És volt neki egész Európán át menekült, mert hogy az volt az érzés, hogy üldözik, és a menekülés közben közlekedési balesetek. Egyik közlekedési baleset, másik közlekedési baleset, és akkor így több ezer kilométer után követett el egy olyan bűncselekményt, ami már személy elleni volt, ami miatt eljárás indult, és tulajdonképpen annak az indította el, hogy ezt az egészet fel lehetett tulajdonképpen vissza tárni, lehetett aha. követni, és fel lehetett tárni, hogy itt egy betegségről van szó, és az összes többi, ami előtte volt, az is ennek az álmokfutásnak a része, ami a betegség miatt történt. És ugye, mivel személy elleni volt a vége, ott már mindenképpen eljárás indult. Mondjuk ez nem a skizofrénia, hanem például a szellemi hanyatlás, a demencia, amivel szintén a pszichiátriai betegség, és hogy egyre nagyobb populációt érint, és lehet, hogy furcsának tűnik, de ott is mondjuk akár egy pici közlekedési baleset lehet, ami a demenciának az első jele. Tehát, hogy aki egész életében autót vezetett, olyan munkát végzett, hogy balesetmentesen közlekedett, és akkor egyszer csak egy pici, icipici személyisérüléssel járó, figyelmetlenségnek tűnő eset, és akkor utána kiderül, visszakövet, vagy az volt az első tünete ennek a betegségnek, vagy ami szintén elő szokott fordulni, hogy hát nyilvános helyen pisilnek. És akkor mindenki megbotránkozik, hogy Úristen, és kiderül, hogy valójában ez, valójában arról van szó, hogy már olyan kritikátlan az a személy, hogy már azt úgy nem nézi, hogy most akkor én itt vagyok egy parkban, és itt azért nem illik pisilni. És ezt mondjuk többször megteszi, hogy egy idő után azt mondják, hogy nézze már meg egy pszichiáter szakértő, és kiderül, hogy egy demenciáról van szó.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Adj esélyt legújabb részében. A mai adást egy fajta bemutatóval kezdjük. Egy olyan kutyusról lesz szó, akit sokan ismerhetnek már daxliként, vislikutyaként, szőnyegcirkálóként, vagy éppen egy kicsi testbe szorult, hatalmas személyiségként. Rendkívül egyedi fajtáról beszélünk, hiszen rövid lábak, hosszú test és óriási önbizalom jellemzi, és bizony ezzel együtt rengeteg tévhit is kapcsolódik hozzá. Most egy kicsit közelebbről és személyesebben is megismerkedünk vele. Mai főszereplőnk nem más lesz, mint a Tacskó, akiről Koros Gáborral, tenyésztővel, a Magyar Tacskó Tenyésztők Egyesületének elnökével beszélgetek, hiszen ő aztán igazán hiteles képet tud adni erről a különleges fajtáról. És egy picit én is személyesen kapcsolódom a témához, hiszen nekem is tacskóm van, ráadásul gyerekkorom óta körülvesznek ezek a kutyák, úgyhogy bátran mondhatom, abszolút szerelmese vagyok ennek a fajtának. Aki tacskóvásárláson gondolkodik, esetleg kíváncsi arra, milyen is valójában együtt élni egy ilyen karakteres kutyával, annak szerintem különösen érdekes beszélgetés következik. Csapjunk is bele, üdvözöllek nálunk, Gábor!
2: Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit gondolsz, mi ez az átütő siker a tacskó körül? Minek köszönheti azt, hogy ennyire kedvelt fajta még ma is?
2: Hát, és igazából a felvezető is, akár megismételhetném a felvezetőjét a műsornak, azt mondja, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a fajta tulajdonságok, amivel ez a fajta rendelkezik, azért ezek egy nagyon sokoldalú, és nagyon sok ember szívébe tudja belelopni magát ez a fajta ezáltal. Azt mondja, hogy ha belebonyolódunk, ugye a gyerekektől az idős korosztályig, a sportostól a vadászemberig gyakorlatilag egy olyan karakterű állatról beszélünk, ami nagyon-nagyon sok funkciót el tud látni, és mint társként nagyon-nagyon széles spektrumban tud alkalmazkodni az emberi környezethez.
1: Mi volt eredetileg a fajta feladata? Mire tenyésztették ki?
2: Hát ugye egészen a római korokig mehetünk vissza, ahol rövidlábú vadászkutyákkal föld alatti üregekben duvadak vadászatára, írtására alakult ki ez a fajta, és római kori ábrázolásokon már látunk ilyen rövidlábú, ilyen francia szék, ez hasonló lábú, görbelábú, hosszú törzsű kutyákat, amikkel kopó típusú vadászatokat hajtottak végre, és amikor a föld alá menekült valamilyen duvad vagy szörmésvad, akkor ugye az üregben a kotorék, úgynevezett kotorék

0: parkokban tudták ezek a kutyák követni. Na most ugye ez volt a régi idők, aztán gyakorlatilag egy olyan a nagyon tudatos és nagyon presszív tenyésztői munka egy durván egy olyan 180 évek kezdődött el a mai Németország és a német nyelvterületnek a földrajzi elhelyezkedésén tudatos vadász emberek, ugye ezeket a rövidlábú kopótípusú kutyákat kimondottan elkezdték vadászati célból tenyészteni.
1: Aktívan él még bennük a vadászkutya ösztön?
0: Hát igen, ez azért a 150-200 év körüli genetika, azért az egy nagyon aktív genetika. Természetesen vannak már azért olyan városban élő kutyák, családok mellett élő kutyák, akik X generáció óta nem találkoztak vaddal, vagy a vadászati módokkal, amire ők alkalmasak, és azért a felelős tenyésztés, ugye ezeket az ősi tulajdonságokat meg szeretné őrizni, majd később kitérek rá, hogy ennek azért van a mai 21. századi modern életben is, a városi életben is szerepe. Úgyhogy, és olyan kutyákat, amiket 2-3-4 generáció óta nem voltak vadászterületen, nem találkoztak ezzel az életformával, és visszahozunk egy képességvizsgára a tenyésztők a klubba vagy egy rendezvényre, ezeknél a kutyáknál alap az a típusú vadász ösztön, amit ugye a tudatos tenyésztéssel az évszázadok beleraktak a fajtába.
1: Nagyon sok sztereotípiával találkozom én, mint tacskótartó. Biztos vagyok benne, hogy te is. Én most összekészültem egy párral. Ha nem bánod, akkor ezeket átvenném veled, mert kíváncsi vagyok, hogy te, mint tenyésztő, ezeket hogyan látod, hogyan ítélem meg.
0: Igen, halljuk.
1: Az első mi szerint, hogy egy gazdás kutya?
0: Azt mondja, hogy hát én ezt száfolom alapra, mert egy kopó típusú kutyáról van szó, ugye a kopók csoportjából azért, mert ő rövidlábú, ugyanabban a fajta csoportból vált ő ki, de most maga a kopók az egy társasági vadászatra, társasági tartásra kitenyésztett kutyafajták, úgyhogy gyakorlatilag ez azért ő nagyon-nagyon elfogadja azt a nagy közösséget, amiben él. Az, hogy egy gazdás, ezt inkább úgy alakul ez ki, hogyha mondjuk egy családban konkrétan valamelyik családtag többet foglalkozik vele, ő azért ezekre a dolgokra érzékeny, vagy egy egyedül élő idősebb embernek a házi kedvence, vagy társa az életben, azért igen, az teljesen, mivel nagy lelkű, ki tud alakulni az úgymond egy gazdás viselkedésforma, de alapra egy több gyermekes családban, vagy egy nagyobb közösségben ő teljesen elfogad minden gondoskodó kezet.
1: A következő séma az arról szól, hogy nehezen tanítható és makacs. Én ennek a második felével egyetértek, hiszen én azt tapasztalom legalábbis a saját kutyámmal, hogy igencsak szelektív a hallása. Te ezt hogy látod?
0: Igen, ezt megválaszoltad helyettem. Azt mondja, ez azért igen, aki együtt él és közelbe kerül egy tacskóval, ez teljesen egyértelmű, hogy azért van benne egy kis makacság, egy önfejűség, de én inkább ezt akkor megfordítom, egy erős jellem.
1: Bizony.
0: És az ő viselkedés formájától nehéz eltéríteni, de viszonylag könnyen tanítható. Én úgy gondolom, akár a legalapvetőbb dolog, például a szobatisztaság, ami nem csak egy ösztönös dolog, hanem ugye egy tanítási folyamatnak a vége. Könnyen tanítható a tacskó, ami nagyon fontos a mai világban. A mai urbanizált környezetben ugye a pórázon való városi közlekedés, a parkokban való sétálás, a futópályákon való mozgás a kutyával, ezek mind tanítási folyamatok. A tacskó viszonylag, én úgy gondolom, hogy a nem teljesen szemellenzős tacskós vagyok csak, másfajtával is foglalkoztam a 40 év kinológiai múltam alatt, És a tacskó egy viszonylag könnyen és jól tanítható fajta, igen, egy nagy erős jellem, és ezáltal van benne, ha emberi szóval mondjuk, egy kis makacság is.
1: A harmadik állítás, miszerint rendkívül hangosak, folyton ugatnak?
0: Hát én ezt nem így mondom. Én azért védem. Itt akkor bejön a szemellenzős tacskós mi voltam. Igen, a tacskó tud ugatni. Ezáltal, ahogy említettem, hogy azért ő sok funkciója van, ő nem csak egy idézőjelben egy öleb, akármilyen picike, akár a legkisebb méretű tacskóról beszélünk, ugye, mert a tacskónak három méretét ismerjük, ugye van a normál méretű, standard méretű tacskó, van a törpe méretű tacskó, és van az úgynevezett Cunningham méretű tacskó, a nyúlvadász tacskó. Ezek kilóra is meghatározható, nagyjából meghatározó kategóriák, meg az mellkas átmérőjét mérjük a kutyáknak. 30 centi mellkas átmérő alatt Cunningham, 30 és 35 centi között törpe, és a fölött pedig a normál méretű tacskóról beszélünk, de és a legkisebb méretű kutya is nagyon jó vézennel rendelkezik, egy jó jelzőkutya. Ez a vadász, itt jön vissza az a beszélgetés elején lévő gondolat, hogy mire jó a vadász ösztön. A vadász ösztön nem azt jelenti, hogy ő egy elpunyult, gyenge idegre, kissé félénk, visszahúzódó kutyafajta, nem. A vadászati képességek azért ez egy erős karaktert adnak ennek a fajtának. Ezáltal ugye egy nagyon jó jelző kutya a lakásban, nem őrzővédő feladatokat lát el, de jelez. Na most ehhez mivel tud jelezni? Hanggal. Úgyhogy ha egy területet magának érez, egy családot, egy lakást, egy udvart magának érez, és ott nem oda való cselekedeteket érez, igenis ő hangos. De annak, ha egy tacskó ugat, annak mindig oka van, oktalanul nem ugat. Úgyhogy ezért védtem volna ezt meg. Igen, hangos kutya, de annak oka van, ha hangos.
1: A negyedik, amit hát azért én is hozzá kell, hogy tegyem, azért néha-néha megtapasztaltam, az, hogyha unatkoznak, akkor kártékonyak tudnak lenni, és bosszúállóak is. Volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
0: Igen, ez teljesen egyértelmű. Itt én megint megfordítom ezt a dolgot. Erős jellemű kutyákról beszélünk, igen, és egy nagyon nagy jellemű kutyákról beszélünk. Itt megint visszajönnek azok a vadászati készségek, amiket hordoz ez a fajta több száz éve a vadászathoz. Az emberrel nagyon jó együttműködési hajlam kellett, nagyon jó kombináció képesség kellett a vadászat eredményes végrehajtásához, és ez a kutya megőrizte ezt a hajlamát. Bekerülve a nagyvárosba, a család mellé, nem muszáj neki vadászni, de igenis igényli azt a napi tudatos foglalatosságot, amit egy kutya, egy társállat megkövetel, őt nem lehet bezárni a spejzbe fél napra, ez teljesen egyértelmű, viszont azért azt a típusú tudatos gondoskodás és tartást nagyon-nagyon meghálálja.
1: Sőt, én egy kicsit tovább mennék, néha még úgy is érzékelem, mintha az én kutyám kicsit Napóleon komplexussal volna megáldva. Úgyhogy nagyon egyetértek ezzel az állítással.
0: Igen, ezt köszönöm. Én azért ugye a 40 év alatt nagyon sok szituációval találkoztam, de mindig megerősített az, hogy általában ezek azok a szélsőséges viselkedési zavarok, a túlságos ugatás, ami felmerült, a kártékonykodás, bármi, az mindig gazdag probléma, vagyis nagy százalékban gazdag probléma, nem a kutya és a fajtája hozza ezeket a problémákat.
1: Az állítások alapján azért már egyértelműen kirajzolódik előttünk, hogy egy nagyon karakteres, nem feltétlen mindig egyszerű természetű kutyáról beszélünk. Ettől eltekintve ajánlanát kezdőknek is? Kezdőkutyatartóknak?
0: Igen, kimondottan alkalmas kezdőkutyatartóknak, mert megtanítja a felelős állattartásra ez a kutya a gazdát. Semmilyen túlságosan szélsőséges a viselkedési formája nincs. Nem túl agresszív, nem túl visszahúzódó, mindent egy arany középút. Gyakorlatilag ez akár a viselkedésébe, táplálkozásába, egészségügyébe, sorolhatnám tovább, egy nagyon arany középutas kutya. Ez okozza azt a típusú népszerűséget, ami nem hívhatok divatnak, mert hogyha tenyésztői számokat vizsgáljuk, az elmúlt 30-40-50 évre visszamenőleg mindig is a többi kutyafajtához viszonyítva arányosan magasabb létszámban tartották az emberek, és került be a nagyvárosba, mai napig használják a vadászok, nagyon sok olyan sportra is, túrázásra lehet használni, nagyon sok társ idős emberek mellett. Úgyhogy egy nagyon-nagyon arany középutas kutyáról beszélünk, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek is.
1: A különböző méretekről és besorolásukról ez alapján már beszélgettünk, na de mi a helyzet a színükkel? Többféle verzió előfordul a szőrtípusából adódóan. Melyek ezek?
0: Igen, azt mondja, hogy akkor szakmázunk egy kicsit, azt mondja, hogy maga a tacskó fajtának egyetlen egy standard leírása van, 200 éve egy forma és anatómiai felépítés, mozgásformát, egészséget kívánunk meg a tacskótól, mi tenyésztők és küllembírók, de három szőrváltozata van a kutyának. Ez a legelső, a rövid szőrű tacskó, nagyon sokan ismerik, Magyarországon is az egyik legnépszerűbb szőrváltozat. Azt mondja, van a hosszú szőrű faj szőrváltozat, az egy 150 évvel ezelőtt jött létre, szintén vadászati célból a spániel típusú kutyákat kevertek a tacskó vérébe, és tenyésztés folyamán, és ezáltal ugye a vízi vadászati részét akarták megerősíteni a kutyának. Spániel egy nagyon jó vízi vadász kutya, és egy gyönyörű, karakteres, egyenes lefutású vörös szőre, vagy szőre van, a sejme szőre van a hosszú szőrű tacskónak, egy nagyon látványos, kedves állat. És akkor van a szálkás szőrű változat, szintén vadászati cél volt a szőr típusnak a kialakulása, ott pedig terrier típusú kutyákat vittek a tenyésztés folyamán bele a vérvonalakban. Daddy Diamond Terrier, ez egy angol terrier fajta volt az egyik alap, nagyon hasonlít a tacskóhoz, picit a fej karaktere más, de egy nagyon erős, temperamentumos habitusa van a kutyának, és ezáltal ugye vadászatra alkalmasabb lett, úgyhogy így alakult ki az évszázadok alatt a három szőrtípus, az ősi alap a rövid szőrű, a szálkás szőrű és a hosszú szőrű tacskó. Utána ugye szintén ugye a méretekben azt már elmeséltem, hogy van a standard normál méretű tacskó, vadászat célra kimondottan használták, aztán ugye a modern kor egy picit cseppebbet is igényelt, így jött az igény, utána alakult ki szelekcióval a törpésítése a fajtának, ugye a törpe változat, és szintén vadászati célra, az üregi nyúl vadászatra kellett egy kutyafajta, és ez lett a nevében is benne van, hogy kaninken nyúlász tacskó, üregi nyúl vadászat, az tenyértették ki a legkisebb típusát a fajtának. Úgyhogy meg is van a 9 fajtánk, a 9 típusunk, ugye a 3 szőrváltozat 3 méretben. Ez egyértelmű, és akkor jönnek a színek. Hát a szín az sokféle. Van egy standard leírás, ez is több száz évre visszavezethető dolog. Ugye alapszínek a fekete cser, a tiszta vörös színű kutya, a barna cser, és körülbelül el is mondtam, ez minden szőrváltozatban ezek megvannak, ezek a színek. És van egy speciális németek, pedig nem tigris, a tiger névre nevezték el ezt a színt. Ez egy apró foltokat, apró ezüst foltokat jelent a kutyán, minden alapszínnel, a vörössel, a feketével, a barnával is van úgynevezett tíger szín minden szőrváltozatban. Ez a mai korban nagyon-nagyon népszerű, viszont ez egy úgynevezett merle faktor okozza ezt a színkavalkádot, ugye ezt a pöttyözösséget, most mondom, hogy ilyen a szakemberek egy kicsit fogják a fülüket, ugye én próbálom ilyen hétköznapi nyelvre lefordítani, azt mondja, Ez a Merle faktor, az viszont ugye ez sok állattenyésztésben ismert, ez egy azért egy egészségügyi kockázata, azért sok van ennek. Itt a tenyésztés folyamán nagyon-nagyon vigyázni kell. A tigerrel soha nem szabad párosítani. Hát az abból származó kölyöknél jönnek a problémák, a hallás, látás, ekcéma, különböző bőrproblémák, de ez egy nagyon ősi szín a tiger. Úgyhogy a tiszta színű kutya, a tigert, a pöttyöset mindig csak tiszta színű kutyával szabad fedezetni, és akkor ez 1000 évig egészséges marad. Ez most egy nagyon-nagyon-nagyon divatos szín. És akkor van még egy olyan színünk, amiből tényleg Európában is, meg a világon is nagyon kevés van, a csíkos, az úgynevezett csíkos. Úgyhogy nagyon kevés van belőle, de ez egy elfogadott egészséges szín. És akkor ugye, mint minden a modern kor, és akkor itt jön, nem is a létszámban van a divat, hanem a színekben van a divat, és ez nagyon negatív nekünk tenyésztőknek. Bejöttek olyan színváltozatok, amit évszázadokon keresztül tilos volt tenyészteni.
1: Hajjaj, igen, a fehér színű tacskó és társai.
0: Így van, fehér, a kék.
1: Van már zsemleszínű is, ha jól láttam.
0: Így van, ezek mind-mind, de a fehér és a kék kimondottan olyan típusú genetikai defekttel rendelkező színvariánsok, maga a szín hordozza genetikailag azokat a egészségügyi problémákat, amit egyéb más kutyatenyésztésben sem nagyon szeretünk, a tacskónál meg kimondottan nem, de most a divat ugye mindig a különlegességet keresi, úgyhogy mi tenyésztők a kék és a fehér, most akkor maradjunk ennél a kettő egyértelmű színváltozatnál, mi ezzel nagyon-nagyon küzdünk, és nem szeretjük, és felelőtlen embernek tartjuk, aki ilyet produkál, és ilyen próbál tenyészteni.
1: Amikor a szőrtípusokról meséltél, külön kiemelted, hogy szálkás típus. Én nagyon örülök ennek, hogy itt kiemelted, mert akárhányszor jönnek megsimogatni az én kutyámat, mindig azzal indítanak, hogy drótos. Ez egy hamis állítás, ha jól sejtem.
0: Igen. Igen, ez egyértelműen, ez egy szakmai szó, amúgy belefér.
1: Hogy bele?
0: Drótos, belefér, vagy drótos, vagy szálkás, ez már hogy a köznévnek, vagy a köznyelvnek belefér, nem kell ez senkinek sértésnek venni, én úgy gondolom. Ismerje fel az a gyermek, vagy az a szülő, hogy ez egy szálkásszőrű, vagy drótszőrű tacskó. Maga a két, a szálkás és a drót szőr típus között van különbség, de ez már egy ilyen szakmai zsargon és szakmai megfogalmazás, ez már egy bizonyos állattenyésztési vagy tenyésztési ismereteket igényel, hogy nem tudjak a tacskónak szálkás szőre van, a szálkás szőrű változatnak, ezért is ez a neve, hogy szálkás szőrű tacskó, és mondjuk a Fox Terriernek az egy drótszőrű változata van, ebben most azért nem bonyolódok bele, mert ez egy érdekes hosszú beszélgetés, de belefér mind a kettő kategória, de igen, helyesen és főleg aki tartja, ezt szálkás szőrű tacskónak hívjuk, szálkás típusú szőre van ennek a kutyának.
1: Ha három jelzővel kéne illetned a tacskót így zárásképpen, mi lenne az a három?
0: Hú.
1: Fogós kérdés.
0: Ez azért belekérdeztél így a végére, akkor én nagyon egyszerűen megválaszolom ezt, mert mindig ez jut eszembe, tacskó, tacskó, tacskó.
1: Egy igazi szerelem, én is egyetértek ezzel, mert nem lehet őket nem szeretni, és azt hiszem, hogy ez a sikerüknek a titka.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk ebben a témában. Szerintem mindenkinek sikerült meghozni a kedvét, hogy azonnal rohanjon az első tenyésztőhöz, és magához vegyen egy ilyen kis karakán kis állatot. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én nagyon köszönöm, és örülök neki, hogy a tacskóval foglalkoztatok. Mindenkinek jó tacskózást kívánok.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunk az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
5: Ön egy áruló írástudó, az egészségügy Mencer Tamása. Ezt Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak mondta Hegedű Zsolt miniszter jelölti meghallgatásán. A Tisza leendő tárca vezetője felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, aki ezt el is fogadta. Kincses Gyulával beszélgetünk.
6: A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökével jó estét kívánok,
7: köszöntöm. Jó estét kívánok.
6: Látott már egészségügyi miniszter jelöltet így táncolni? Szerintem az egész világon ismert lett azóta.
7: Ez szerintem egy nagyon jó antré, mert ezzel Zsolt bizonyította azt, hogy nem csak kiváló szakember, nem csak egy tudós alkat és jó operatőr, hanem tud ember lenni, és főleg átfordította azt, hogy ő nem bulibáró, hanem a mozgás, a tánc, a felszabadultság, a lelki egészség és a testi egészség, tehát ez nagyon jó van szerintem, és szükségünk van arra, hogy az ágazat bizalmat és szeretetet kapjon, tehát én nagyon örültem ennek.
6: Hát az most megvan valószínűleg, igen. Flashmobokat szerveznek, meg kihívásokat.
7: De pont ez a lényeg, hogy hat a dolog, és sok ezer ember mozog emiatt. Tehát ezért mondom, hogy ez egészségvédő program.
6: Hát a szakmai útra terelte, de akkor nézzük a valódi, igen, szakmai utat. Ugye Hegedű Zsolt a MOK tagja volt, az etikai kollégium,
7: elnöke
6: volt. Most az államtitkára lesz Svéd Tamás, a kamara volt főtitkára, gyakori volt ő is itt nálunk az Egyenes Beszédben, nézzük, nagyon jól ismerik. Ön a MOK elnöke volt sokáig, tehát itt én a MOK-kal kezdeném. Újra nagy szerepe lesz az orvosi kamarának, vagy valódi szerepe, hatása az egészségügy alakulására, megújítására?
7: Ez két dolgot jelent, ez a tény. Az egyik, hogy nem politikai, hanem szakmai életutú emberek kerültek most vezető pozícióba. Ez szerintem egy kifejezetten hasznos és fontos dolog, hogy megint a szakmaiság kerül elő. A másik pedig, hogy igen, teljesen joggal bízunk abban, és ezt a miniszter úr vagy Zsolt ki is jelentette formálisan is és informálisan is, hogy számít az orvosi kamara aktív szerepére, számít arra, hogy a szakmai szabályokat visszakapja a szakma, visszakapja a felügyeletet, tehát nem csak az etikát, hanem általában a szakmának az önigazgatása, szakmai önkormányzata, ezt vissza fogja kapni a kamara, és ez egy nagyon fontos szerep lesz, és egy más attitűd teljesen, mint az eddigi felülről irányított.
6: Be is jelentett egyébként, hogy visszaállítják a kötelező tagságot, arról
7: igen,
6: sokat hát, beszéltük.
7: Bocsánat, anélkül ez nem megy, hiszen etikai ügyet csak a saját tagjaira, az önkormányzatiságról beszéltem, az pedig csak a saját tagokra lehet érvényes.
6: Van jó pár bejelentés is itt a meghallgatáson, például Karikó Katalin tanácsadójának érte fel Hegedű Zsolt. Erről mit gondol? Ön szerint miben tud sokat segíteni a miniszternek?
7: Én nagyon örültem ennek a hírnek. Nem lepett meg, mert ezt Zsolt már előtte mondtam egy körben. Ez azt jelenti, hogy megint a tudás alapúságot. Tehát megint az, hogy Karikó Katalinnak itt sokan csak a COVID-oltás kapcsán, vagy azzal keverik össze, holott a vakcina az egy felhasználási módja annak a tudományos fejlődésnek, vagy felfedezésnek, amin Karikó Katalin dolgozott. Itt a rák terápiától kezdve rengeteg minden előttünk van, és a Karikó Katalin jelenléte két dolgot jelent. Egy, ez a fajta innovatív szemlélet megjelenik a minisztériumon belül is. Kettő, hogy fogalmazzak, azért az nagy dolog, hogy a Karikó Katalin nevére vette ezt a társaságot, és kimerálni mellettünk, és ezt vállalja, mert ő is pozitívnak tartja azt, ami itt történik.
6: Ugye öt célt is megnevezett, most mindegyiken részletesen nem tudunk végigmenni, van, ami ezekben egyértelmű, de például mit jelent az anyagi motivációktól mentes egészségügy megerősítését? Ez egyébként az első pont volt a meghallgatásán.
7: Ugye sok minden szólt erről az elmúlt években. Azt mondták sokan, hogy az egészségügyben a hálapénz volt az, ami egy szükséges rossz, mert hogy rossz, ezt senki nem vitatja, de mégiscsak ez működteti, ez a kovásza az egésznek. És akkor ugye erről szólt az egész, hogy a illegális piacot piaccal kell kiváltani, aminek megvannak a maga előnyei, de megvannak a vesztesei is, ahol nyertesek vannak, ott mindig vannak vesztesek is, vagy pedig azt kell mondani, hogy az egészségügy az szolgálat, ahol a motiváció az nem a plusz 10 000 forint, vagy valami közvetlen anyagi ösztönzés, hanem a szakmai előmenetel, a tisztesség, a betegek szeretete, és egy jobb munkakörnyezetben való dolgozás, az, hogy tudom, mi a dolgom, megbecsülnek, és ezekért az értékekért dolgozik inkább valaki, mint csak konkrétan anyagi előnyért.
6: Megyek is tovább, a második pont, a betegek és a hozzátartozóik hangjának felerősítése. Ez azt jelenti, amit tulajdonképpen be is jelentett, hogy havonta közzéteszik a kórháznak minőségi és betegelégedettségi mutatóit, a sajtó bemehet az egészségügyi intézményekbe. Ezek az adatok és nagyon sok egyéb adat nem volt nyilvános eddig.
7: Abszolút. Tehát Zsoltnak alapelve volt, végig erről beszélt, hogy transzparencia, mérni kell a dolgokat, és azért kell mérni, hogy ebből tanulni tudjunk, tehát nem büntető, hanem öntanuló mechanizmusokra van szükség, de ezeket az adatokat azért, hogy mindenki tanulhasson belőle, mindenki láthassa, hogy hol van ő, hol van a többihez képest, nyilvánosságra kell hozni. Ugye nagyon jó szövege volt Zsoltnak az, hogy a nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem a bizalom alapfeltétele. Én szerintem ez egy alapvető mondat volt a mai beszélgetésben, és a betegek bizalmát így lehet visszanyerni, és hát ugye háború folyt mindig, hogy beszabad menni, kavara.
6: Hát nem szabad.
7: Nem volt szabad, és ebből, és ugyanígy nyilatkozattételi tilalom volt, hogy a orvosok maguk sem, minden, még orvos vezetők is csak valamilyen felsőbb engedélyen nyilatkozhattak. Igen. Hát erről maguk sokat szenvedtek, mert nem jöhettek ide a kollégák beszélni. Tehát ez egy teljesen más, sokkal szabadabb világ lesz, ahol mindenki jól érezheti és otthon érezheti magát ebben a rendszerben, ebben bízunk.
6: A harmadik pontot még mindenki beszéljük meg, dolgozók társadalmi megbecsülésének növelése. Azt mondta, hogy az első útja a szakdolgozói kamarához vezet majd, erre egyébként már pénteken sor is kerül, hogy elmegy, mert a szakdolgozói bértábla rendezése nem várhat, és itt meg is állok, mennyivel kellene ön szerint a szakdolgozói béreket emelni, nagyságrendileg?
7: Kezdem azzal, hogy valóban az a orvosi kamara, ahonnan én is jövök meg, ahol Zsolt is, ennek alapelve volt, hogy a gyógyítás csapatmunka. Tehát nem arról van szó, hogy az orvos gyógyít, a nővér meg segíti, vagy adja, főzi a kávét, vagy szóval egy ilyen segítő szervezet. Nem. Ma már a nővér az nem nővér, hanem szakápoló, diplomás ápoló, kompetenciával és tudással rendelkező fontos valaki. Na most nem lehet akkora bérkülönbség, mint ami volt, és ugye mi orvosok a Covid kapcsán egy tisztességes alapbéremelésben részesültünk.
6: Plusz szolgálati jogviszonytörvény, majd erre is
7: ez kitérünk. Most mind igen, de ettől még azt nem fogom visszaszívni vagy letagadni, hogy az alapbérünk tisztességesen meg lett emelve. A pótlékok nem, meg kigészbérek, szóval számtalan probléma van, de ez nem igaz, hogy mi nem kaptunk rendes béremelést. És az viszont igaz, hogy a szakdolgozók nem kapták meg ezt. Ők a felét se kapták meg annak, mint amit mi, tehát azért ott egy érdemi béremelésre van szükség, de ezt megint majd a miniszter úr a szakdolgozói kamarával fogja megbeszélni.
6: De úgy nagyságrendileg ön szerint számot sem tud százalékban mondani, most nem nyilván nem a konkrét,
7: hát, hogy mi minimális. Összességében biztos egy 50% kell, de hogy milyen ütemben, meg hogy, és főleg ott is, hogy azért a szakdolgozó egy nagyon diffusz halmaz, nagyon különböző kompetenciával, beosztásban, hogy ott is hogyan akarják motiválni őket arra, hogy képződjenek tovább, és ezért ez milyen bérkülönbségeket igényel vagy tűr el, ezt nekik kell majd megbeszélni.
6: Azért a szolgálati jogviszonytörvény mellett nem mennék el, csak egy, mert hogy azt mondta, hogy felül kell vizsgálni ezt a törvényt, ezt mondta a Hegedű Zsolt, hogy ez 23-ban lépett életbe. Ön szerint felül kell vizsgálni, vagy inkább el kellene törölni, vagy mi a legaggályosabb ebben, és mi lenne a jó?
7: Ugye a törvényeket eltörölni nagyon egyszerű, csak akkor utána nincs semmi.
6: Hát, tehát, ami előtte volt esetleg.
7: Értem, csak már nem az a világ. Tehát nem lehet egy az egybe azt mondani, hogy visszaállítom, mert már rengeteg jogszabály erre ráépül, erre mutat, stb. Tehát én tisztességesnek tartom azt, hogy elindul egy bizalomépítés, elindul ennek a törvénynek az a fajta gyors felülvizsgálata, hogy mi az, ami ebben kiszolgáltatást okoz, mi az, ami ebben hátrányos, és közben, amikor megtörténik egy új ellátórendszernek a tervezése, ott már várhatóan egy olyan törvényre lesz szükség, ami nem szolgálta jogviszonyt, tehát nem ez a parancsértettem és ez, hanem mindenkire, aki közpénzből gyógyít, és mindegy, egy szektorsemleges szabályozásra van szerintem szükség, amiben mindenki, aki a TB, mert most már megint egészségbiztosítási alap lesz, és nem NEAK, tehát ez fontos, hogy megint biztosítás lesz a biztosító, abból a pénzből gyógyít, azokra jogviszonytól független, hogy ő egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, magánalkalmazott, közalkalmazott, azonos feltételeknek kell szerintem vonatkozni. De ez egy hosszabb folyamat.
6: A pontok között eddig jutottunk el, pedig hát azért a negyedik, ötödik pont is fontos lesz, mert kiemelt szerepet kap az alapellátás, vagy miniszteri biztos kap a pszichiátriai ellátás, de ezekről nagyon sokat fogunk még, és a prevenció.
7: Prevenció végre, de ez egy alapvető változás, hogy most államtitkársága lesz a megelőzésnek. És nem csak a klasszikus orvosi területekre vonatkozik, mert én jól ismerem Bokó Zoltánnak a munkásságát, tehát ő tényleg a gyökerekig fog lenyúlni, és sokkal szélesebb értelemben vett prevencióval.
6: Hiányol-e valamit abból az egész átfogó egészségügyi reformból, amit most felvázolt Hegedűs Zsolt a bizottságban?
7: Én készülve erre a mai beszélgetésre próbáltam jegyzetelni, aztán már 5. oldalán abba hagytam. Tehát én azt gondolom, hogy amit ma a miniszter jelölt úr, azaz Zsolt elmondott, az egy 8 éves programnak a váza. Tehát biztos, hogy mindenki még talál magának olyan dolgot, amivel lehetne foglalkozni, de az összes fontos terület szerintem meg lett nevezve, és hát olyan félmondatok, amiket ki kellene majd tudni fejteni bőven, hogy mi az, hogy értékalapú szolgáltatás vásárlás. Ezekről hosszú-hosszú vitákat kellene itt is mesélni, hogy nem arról van szó, hogy attól függ, hogy mennyi a költség alapú, hanem mit vesz a társadalom azért a pénzért. Azon az értéken kell vásárolni. Tehát ezek mind olyan szemléleti váltások, amik a nemzetközi korszerű szemléletbe is illeszkednek, és főleg egészségnyereséget hoznak a társadalomnak.
6: Hát sok-sok változás lesz itt is nyilvánvalóan, és akkor sok beszédtéma, mert mi erről mind majd beszámolunk.
7: Köszönöm. Én remélem, hogy vissza tudunk térni, mert biztos, lesz miről beszélni.
6: Köszönöm szépen.
7: Én köszönöm.
8: Innovatív oktatási módszereket, a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és gyermekközpontúságot ígér az Oktatási Tárca új vezetője. Lannert Judit parlamenti meghallgatásán azt is bejelentette, hogy rehabilitálják a kirúgott tanárokat és helyreállítják a sztrájkjogot. Új irányt hoz az oktatásban a Tisza kormány, Mendrei Lászlót kérdezzük.
9: Aki tanárember, meg a PDS volt elnöke, meg hát oktatáskutató, meg mind a mai napig aktívan figyeli azt, hogy mi minden történik az oktatásban. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok!
9: Amiket most hall Lannert Judittól, az amire az elmúlt 16 évben újra és újra vágytak a pedagógusok?
10: Nem volt eddig szokásom egyetérteni a kormányzatnak a tevékenységével, és azt sem tudom, hogy ezzel a tevékenységen majd egyet tudok érteni a célokkal, azokkal igen. Tehát értelemszerűen a puding próbálja az evő, de azokat, amiket a miniszter azt, hogy megfogalmaz, azok szerintem olyanok, azok az elképzelések, amikért az elmúlt évek, most már lassacskán lehet mondani, másfél évtizednek a pedagógus törekvései, megmozdulásai, szakmai követelései nagyjából ebbe az irányba indultak el. Eleve ma az egy örömteli esemény, hogy mondhatjuk azt, hogy van oktatási miniszterünk.
9: Az elmúlt 2 év, mondjuk a jelentős fizetésemelés óta nem konszolidálta a kormány és a pedagógusok viszonyát annyira, hogy elcsendesedtek a pedagógusok? Nem nagyon volt hangja annak, hogy ezek a követelések, ezek még most is élnek.
10: Na most nem mindegy az, hogy miért van csöndben az ember. Azért van csöndben, mert hogy elégedett a helyzetével, vagy azért van csöndben, mert hogy úgy érzi, hogy egyfajta szájkosár van rajta. A jelentős béremelés, azt én egy jelentős idézőjelbe tenném ezt a kifejezést, mert amit a Medgyessy féle béremelésnél sikerült 3-4 év alatt elinflálni, ezt azért nagyjából 1-1,5 év alatt már ott tartunk, hogy ebből a béremelésből helyjel közel nem sokat érez a pedagógus társadalom, hiszen az árak olyan szinten mentek el, hogy azt nem követte már szinte ez a fajta béremelés. Még ezt mondom, érezhető volt az, és ebben egyet tudok önnel érteni, hogy csönd volt az iskolák környékén, nem nagyon szólaltak meg sem a szakmai szervezetek, sem a szakmai szervezetek. Egyrészt az azok a háromféle összetevőt látok, egyrészt az elején ugye a jelentősnek mondott béremelés, másodszor az, hogy hát féltek az emberek, volt egyfajta félelem is, hogy jobb, ha csöndbe marad. Ugye a tanítanék mozgalom arcainak az elbocsátása az azért az egy kemény pofon volt.
9: Megmutatta, hogy mire számíthatnak.
10: Az így van. Igen. A harmadik pedig az most nem jut eszembe, de majd biztos el.
9: Jó, majd beszélgetünk még, aztán ez úgyis felmerülhet. Az, hogy szabad tankönyvválasztást mond az oktatási miniszter jövőre nézve, azt az én saját gyerekeimmel látom, hogy rögtön kérdezték, hogy ezt a vaszkot akkor ki lehet-e dobni. És mondtam, hogy biztosan nem, mert most itt már május van, tehát hogyha szabad tankönyvválasztásról beszélünk, akkor te más tankönyvet nem fogsz tudni szeptemberben kapni, csak azt, amit kiosztanak.
10: Ez így van, ezek a tankönyvek már meglettek rendelve. Hogy aztán ezeknél a megrendelés jó magyarul kifejezve. Ezeknél a megrendeléseknél figyelembe lehetett azt venni, hogy az új kormányzat mit tűz ki célul, meg mennyire lehetett figyelembe venni, azt igazából majd megmutatja a tankönyveknek a
9: De megvannak-e még a korszerű tankönyvek? Ugye egy csomó kiadó, meg egy csomó szerző az elmúlt években kénytelen volt gyakorlatilag illegalitásba vonulni, mert nem voltak megrendeléseik.
10: Ez történt, így van, nem is lehetett hozzájuk megrendeléseket leadni, illetve azok a korszerűnek mondott tankönyvek, amik annak idején korszerűek voltak, mikor éppen betöltöttek őket, azok nagy valószínűséggel ma már nem feltétlenül felelnek meg a mostani kívánalmaknak. Ezt meg kell, ki kell várni, meg kell nézni. Én nem várom, tehát azt javaslom, hogy a gyermekei egyrészt azért ne dobják ki a mostani tankönyveit a gyermekem, mert hogy szükség lesz rá, hogy visszakeressen belőle. Másrészt valószínűleg, nem tartom túlságosan valószínűleg, hogy jelentősen más tankönyveket fognak kapni ezek a gyerekek.
9: Nyilván itt folyamatok kezdődik.
10: Így van, tehát a NATO-t mindenféleképpen módosítani kell. Ahhoz majd nyilván át kell inni a tankönyveket, és a tankönyvvel kapcsolatban még egy dolgot szeretném megemlíteni, a Szlannert miniszterasszony is említette, hogy megmarad a tankönyveknek az ingyenessége.
9: Ami például egy fontos vívmány.
10: Egy fontos vívmány, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül megtartandó ebben a formában. Mert az nincs mindenkinek szüksége, minden családnak szüksége arra, hogy azt a bizonyos 15-20-25 ezer forintos tankönyvcsomagot megkapja ingyen, hiszen a szülőknek az anyagi lehetősége ezt megteheti, és ugyanakkor vannak olyan családok, akik a 8 ezer forintot sem tudják érte kifizetni, tehát én itt mindenféleképpen differenciálást tartok szükségesnek.
9: Az nem volt általános, mint hogy a mi iskolánkban volt, hogy az egyik gyerek örökli a másiktól, és nem családon belül, hanem ugye könyvtárból kapják a gyerekek a könyveket, és akkor így tovább lehet adni.
10: Hát ez egy időben most itt is az benne volt a rendszerben, hogy az is a könyvtárban le kellett adni azokat a tankönyveket. Aztán az iskolai könyvtárak eljutottak oda, hogy nem tudták hol tárolni, tehát egyszerűen nem volt rá hely. Nem beszélve arról, hogy ezek a tankönyvek nem olyanok, mint annak idején voltak a mi időnkben, hogy egyrészt a könyv minőségében, nem a benne lévő anyag minőségében, a tankönyv minőségében, másrészt itt azért alapvetően húzzal át, tölts ki, rajzolt be, színezd ki, tehát ezek a tankönyvek.
9: Hát a munkafüzetekkel eleve nem ment ez a dolog, ez kétségtelen. Nemzeti alaptanterv, itt is arról van szó, a miniszter asszony jelezte is, hogy ezt át kell dolgozni, ez egy nagyon régi vágya a pedagógus társadalomnak, mert amióta bevezették, van. Vitájuk van vele. Hát volt egy elkészült új változata a nemzeti alaptantervnek, csak aztán azt nem vezette be az Orbán kormány, pedig az ő időszakában készült.
10: Azt nem, hogy nem, ezt kidobták. Ez a Csépe Valéria féle munkacsoport által az asztalra letett olyan nemzeti alaptanterv, aminek a tartalmával, minőségével, a benne leírtakkal a szakma túlnyomó része egyetértett.
9: Ezt elő lehet most venni?
10: Hát ezt biztos megvan valahol valami fájba, azt én nem tudom, de azt is nyilvánvalóan aktualizálni kell. Ez a miniszterasszonynak kell, és az ő stábjának kell ezt a dolgot intézni. Nyilvánvalóan föl kell venni a kapcsolatot meg nem valósult alaptantervet készítőkkel, hogy mennyiben aktualizálható, mennyiben nem, mennyiben adják hozzá a járvásokat, hogy ezt felhasználják. Mindenesetre ennél a mostaninál én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen jobb, de nem csak a tartalmával van probléma a nemzeti alaptantervnek, hanem azzal a rettenetes mennyiségű tananyaggal, ami ebben a mostaniban benne van. Nyilvánvalóan ezt is hát igen erőteljesen csökkenteni kell, mert hogy láthatóan ez egy kontraproduktív eredményt hozott ez a fajta.
9: Hát olyan dolgokat kell tudniuk a gyerekeknek, mondom a saját tapasztalatomból tudom, aminek semmi értelme, főleg a digitális korban. Tehát az, hogy mikor van a vízvilágnapja, azt nem fejből kell tudni, nem tudni kell, hogy hol kell megnézni.
10: Igen.
9: De az például, hogy mi egy régi vágy, hogy különböző tantárgyakat összevonva oktassanak, hogy tantárcsoportok szülessenek meg, és ezzel kevesebb lesz a tananyag, de áttekinthetőbb. Korok szerint, vagy tematika szerint. Az egy vágyálom? Az nem tud megvalósulni?
10: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül vágyálom, hiszen hogyha én nem vagyok, én humán tárgyakat oktattam, de ismereteim szerint a kémiát, fizikát, biológiát, és még a földrajzot is összevonták egy ilyen természetismeret nevű tárgyba, vagy legalábbis voltak ilyen törekvések arra, hogy ezt megcsinálják, ami szerintem egy feltétlenül egy jó irány, még annak ellenére, hogy az előző kormányzat idején történt ez, de egy jó irány, amit érdemes folytatni, hogy aztán amit lehet még összevonni, milyen tárgyakat lehet összevonni, ének, művészeti tárgyakat, az irodalmat, történelmet, nem tudom.
9: Rajzol énekelve.
10: Például. rajzolkodtákat, igen.
9: Igen, például. Középiskola, egyetem, beszéljünk azért pár mondatot erről. Az érettségivel kapcsolatban jegyezték meg, hogy az ma már semmiről nem szól. Mert hogy igazából nem kilépés az életben, mint ahogy az volt 100 évvel ezelőtt, hanem csak egy folyamat egyik pillanata, egy része, feltételezve az, hogy a legtöbben tovább akarnak valahol tanulni. Van arra lehetőség a mostani iskolarendszerben, hogy az érettségi funkciója, módja megváltozzon?
10: Hát mindenféleképpen át kell gondolni az érettségének a szerepét a közoktatásnak a rendszerében. Az, hogy ez egyfajta cezúra sokaknak a rendszerszerű iskolaszerű tanulmányaiknak a lezárását jelenti az érettségi, és másoknak pedig egy magasabb, felsőbb oktatásba való belépésnek a lehetőségét, ezt szerintem meg kell tartani. Tehát ez miatt erre szükség van, hiszen erre ez azért így bennünk van. A gyerekeinkbe beleneveltük, a gyerekekbe benne van, hogy hát erre készülni kell. Az, hogy ilyen tartalmakkal, mint amilyen a mostani érettség is, az abban nem vagyok meggyőződve. Ehhez nyilván valami olyan szakemberekkel, akik ezeket összeállítják, átgondolják, nyilván a NAT-hoz alkalmazva, az új NAT-hoz alkalmazva ezeket a kritériumokat.
9: Mi sokat beszélgettünk az oktatásról egy időben, nagyon is gyakran. Most optimista, mert akkor nagyon nem volt az.
10: Igen, most optimista vagyok. Én tényleg azt gondolom, visszatérve a kezdőmondatomra, nem szoktam dicsérni, eddig nem tudtam dicsérni. Lannert Juditot nagyon rég, viszonylag régóta ismerem, többször beszéltünk, többször dolgoztunk együtt, ő még a 2010-ben a PDS-szel kerültem vele kapcsolatba, hogy ők készítették el ezt a bizonyos pedagógus munkaterhelés vizsgálatot, ami nagyon sokáig aztán a Fidesznek egy komoly ütőkártya volt a kezében. Az ő gondolkodását én jónak tartom, előremutatónak, és bízom abban, hogy sikerre fog járni, bár akkor, mikor megtudtam, hogy ő lesz a miniszter, küldtem neki egy SMS, hogy gratulálok, de kutya nehéz dolga lesz, visszajöttek, köszönöm, tudom.
9: És tényleg. Mendrei László, köszönöm szépen.
10: Köszönöm.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás?

0: hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Magyarország célja a bizalom helyreállítása az Európai Unióban, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez. Fontos lesz csatlakozni az Európai Ügyészséghez, jelentette ki miniszterjelölti meghallgatásán Orbán Anita. A leendő külügyminiszter azt is mondta, a szuverén külpolitika a nemzeti érdek erős képviseletét jelenti, nem jelenti viszont a szövetségeseink gáncsolását. Balázs Pétert kérdezzük.
2: Balázs Péter volt külügyminiszter, a vendégem is uniós biztos. Jó estét kíván.
3: Jó estét kíván.
2: Ja, Orbán Anita leendő külügyminiszter három bizottság előtt is beszámolt a mai napon. Európai Ügyek Bizottsága, a külügyi nyilvánvalóan, és a Nemzetbiztonsági Bizottságban is visszakerül az információs hivatal a külügyminisztérium alá. Ez mindenképpen most egy újdonság. Jó, hogy visszakerül? Ott van a helye?
3: Van helye ott is, van helye máshogy is, vannak országok, ahol közvetlenül a miniszterelnökhöz tartozik. Jó, hogy ott van, tudnélik, ugye a hírszerzés, külföldi hírszerzés központja, amely törvényes keretek között titkosszolgálati eszközöket is alkalmaz. Egy nagyon értékes kormányzati intézmény, fontos elemzéseket tud letenni a kormányasztalára.
2: Na nézzük, hogy milyen is lesz a külpolitika. Amit két bizottságban is elmondott Orbán Anita, a magyar külpolitika szerinte két szinten működik, egy uniós és egy nemzeti keretben. A két dimenzió összehangolása kulcsfontosságú, de kiemelten kezelik. Azt mondja, nem leszünk többé bot a küllők között, hanem küllő a keréken. Az milyen lesz?
3: Jó hasonlat megnyugtatja a szövetségeseket, és ugye ő lefestette a kétszintű kormányzás európai modelljét, amiben Magyarország tag 2004 óta az Európai Unióban, és ez a lényege, hogy van nemzeti szinten mondjuk egy agrárpolitika, és van egy közös agrárpolitika, és a kettőnek ilyen teleszkópszerűen össze kell illeszkednie, és együtt kell működnie. Vannak témák, amelyeket a miniszterek és a kormány Budapesten döntenek, és vannak olyan illetékességek, amelyek elviszik a tágabb körbe, és a többi kormányal, miniszterrel együtt kell eldönteni. Jól festette le ezt a helyzetet.
2: Azért szóba került a szuverenitás, amit az Orbán kormányok idején nagyon sokat emlegettek. Azt mondja, hogy a szuverén külpolitika nélkül nincs szuverén ország. Milyen a jó szuverén külpolitika?
3: Ugye a szuverenitás egy elég bonyolult fogalom, de ez a miénk, tehát a mi érdekeinknek az érvényesítését kell, hogy szolgálja, és kell, hogy legyen olyan önálló cselekvési mezőnk, amiben mi is hatunk a világra. Most ez azért államonként borzasztóan változik. Tulajdonképpen még a legnagyobb államunk, még az USA sem 100%-ig szuverén, mert mások is beleszólnak a cselekvésébe, akadályokat gördítenek elé, vagy esetleg támogatják. Egy ilyen méretű és fekvésű ország, mint Magyarország, elég korlátozottan szuverén. Kérdés, hogyan tudja növelni a hatását a világ dolgaira, mindenképpen úgy, hogy szövetségeseket, barátokat, támogatókat keres, és velük összehangolja az érdekeit. Nekünk nagyon adódik, ugye a korlátunk, egyben az előnyünk is, korlátunk az, hogy be vagyunk ágyazva a közép-európai szárazföldbe, hét szomszéd közébe zárva, a tengertől messze, ugyanakkor tudunk olyan tömböket képezni, első helyen a visegrádi tömböt, de másokkal is, a szomszédainkkal is, nagyobb, távolabbi szomszédainkkal, Németországgal, és hát az egész Európai Unióval és a NATO-t ne felejtsük el, mert ma a biztonság áll az első helyen. Úgyhogy a megosztott szuverenitás növekszik. Tehát azáltal, hogy Magyarország, például a magyar külügyminiszter ott ül az Európai Unió külügyi tanácsában, nem csak belelát egy tágabb körnek a külpolitikájába, a diplomáciai lépéseibe, de bele is tud szólni. És meg tudunk fogalmazni, és

0: az érdek érvényesítés, azt hiszem, hogy jól átjön most a Tisza kormány tervezett külpolitikájában és stratégiájában, mert erre van szükség.
1: V4-ekre kitérünk még, de azt mondja Orbán Anita, hogy a transzatlanti kapcsolatok meghatározók lesznek, a NATO tagjaként Amerika kulcs szereplő. Magyarország érdeke hatékony, jobban koordináló Európa, ami együtt tud működni az Egyesült Államokkal, illetve Oroszországgal az átlátható megközelítést alkalmazzák. Oroszország fontos régiós partner, de a kapcsolat nem jelenthet egyoldalú függés, szuverén, kölcsönös együttműködésre törekszenek. Szóval milyen kapcsolat lesz Amerikával, és milyen ez a szuverén, kölcsönös együttműködésre törekvés Oroszországgal?
0: Hát Amerikával ugye itt most nem könnyű a képlet, mert van egy kiszámíthatatlan elnök, aki hol Európa felé hajlik, hol pedig drasztikus eszközökkel, ugye egyik napról a másikra fel akarja emelni a gépjárművek adóját 15-25%-ra, aztán mégiscsak elengedi, de nem korlátlanul. Úgyhogy nehéz most, ezen fáradoznak sokan. A német kancellár már kritikus megjegyzést is megengedett magának a napokba, vissza is morgott rá Trump elnök. A NATO főtitkára ügyeskedik. Ugye Amerikát nem szabad elveszítenünk, mint szövetségest. Ugyanakkor nem lehet helyeselni ezeket a lépéseiket, a kiszámíthatatlan támadását mondjuk Irán ellen, más lépéseit, amelyek a nemzetközi joggal, szokásokkal, szervezetekkel szembe mennek. Tehát ez egy ilyen késpengén való egyensúlyozás, hogy szövetségesünk, de nem szívvel, lélekkel, és nem úgy, mint sokáig a múltban. Oroszország esetében azt hiszem, hogy az egy gondos megfogalmazás, hogy fontos regionális hatalom, fontos gazdasági partnere lehet Magyarországnak, de látni kell, hogy ugyanakkor katonai ellenfél fenyegeti a NATO területét, nem ért egyet a nyugati világ terjeszkedésével, ugye itt akasztottunk tengelyt vele, hogy nem támogatja Ukrajna Európai Uniós közeledését, innen indult a botrány 2013-ban, ez vezetett a Majdanhoz, Krím elcsatolásához és a többiekhez. Tehát ütköznek az érdekeink, és ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni, nem lehet úgy csinálni, mint hogyha legjobb barátok lennénk, miközben naponta gyilkolják az ukránokat területszerzési szándékkal. Tehát itt is nagyon világosan oda kell állni a NATO oldalára, meg kell mondani az igazat, állást kell foglalni, és hogyha a körülmények megengedik, lehet vásárolni energiát, de én azért azt gondolom, hogy az energia esetében az ár is fontos, de a biztonság százszor fontosabb.
1: Azt is mondta, hogy megvizsgálnak minden, vagy megvizsgálják majd azt minden titkos szerződésnél, hogy fel lehet-e oldani a titkosítás alól. Ugye nem csak orosz van, Kína is van, meg mindenféle. Milyen szerződéseknél látja azt, hogy fel lehet oldani a titkosítást, vagy fel lehetne oldani egyetem? Mi indokolja, hogy a Paksi vagy a Belgrád vasúton a szerződés, ezek mind titkos szerződések?
0: Hát lehet oka a titkosításnak, hogyha stratégiai érdekeinket érinti valamilyen oldalról. Én nem is ezt tartom a legfontosabbnak, mert az, hogy titkos, azt jelenti, hogy nem publikus, tehát a közvélemény nem ismerheti meg, esetleg csak később. Fontos az, hogy magyar érdekeket mennyiben szolgálnak ezek a szerződések. Mert tudjuk, hogy a Paks 2 úgy született 2014-ben, hogy Orbán Viktor arra járt, aztán előhúzott a zsebéből egy szándéklevelet, anélkül, hogy előtte egyeztette volna itthon illetékes intézményekkel. Úgyhogy meg kell nézni ezeket közelebbről, mérlegre tenni újból. Úgy tűnik, hogy ez a Belgrád-Budapest vasút is elhamarkodott volt. A személyszállítás, ugye azt tudjuk, hogy Szegeden keresztül sokkal eredményesebb lenne. Az, hogy most a teherszállítás mennyiben szolgál így magyar érdekeket, egyéb problémák is voltak. Tehát egyáltalán az örökséget ki kell nyitni, meg kell nézni, és ha az érdekeinkkel nem találkozik, akkor bizony hozzá kell nyúlni.
1: Milyen lehet az új V4? Ezt hangsúlyozta most is a meghallgatáson, és ugye újra elmondta, hogy Lengyelországba látogat majd Magyar Péter, ez az első hivatalos úti célja.
0: Hát a V4 most éppen éledezik, ugye azáltal nagyon érdekes volt az a kép, ahol a másik három miniszterelnök minden különbség ellenére összeállt egy fotóra.
1: Az is, hogy Fico tette ki.
0: És Fico tette ki, és várják a negyedik muskétás, bravo. Ez jó hír, tulajdonképpen politikai realitás is, mert látták, hogy Lengyelország után most Magyarország is a nyugati irányba fordul, és akkor már a két kisebb, ugye Csehország és a még kisebb Szlovákia beáll ebbe a sorba. Tehát lehet, hogy a V4 megint összeáll. Mindig el szoktuk ilyenkor mondani, hogy a V4 az egy egyoldalas nyilatkozat, annyi van benne, amennyit az aktuális négy kormány beletesz. Hogyha akarják, akkor gazdagabb tartalommal is meg lehet tölteni. Tehát ez jó hír. Álljanak csak össze, négyen kitesznek körülbelül egy Franciaországot vagy Angliát, tehát annak már súlya van az EU-n belül is, és hát sürgősen egyeztetni kell az érdekeket, mert hogyha a készség megvan, akkor ki lehet tűzni a nagyon közeli témákat, például az Európai Unió készülő új hosszú távú költségvetésével kapcsolatos álláspontokat jó lenne összehangolni.
1: Ugye az előző, az Orbán kormány külpolitikája nagyon hangsúlyos volt, rengeteg kritikát kapott. Ha egyet vagy kettőt kellene mondani ön szerint a következő kormánynak, ez egy évben nem menjünk tovább, a következő egy évben mi lesz a legnehezebb feladat a külpolitikában?
0: Hát a legelső feladat megoldása, hogy uniós pénzek hazahozatala, utána pedig az, hogy a kampánytól már elszakadva a valódi súlyán mérni a különböző témákat. Azt hiszem, hogy egy-két lépés már történt ebbe az irányba. Orbán Anita mondta például, hogy Ukrajna EU-tagságát az érdemi föltételek alapján fogják majd megítélni. Tehát nem egy ilyen mindenáron ellenezni, vagy mindenáron támogatni, hanem meg kell nézni, hogy az érdekeinkbe mi illik bele, és mik a következő teendők. És aztán ugye a külpolitikában tervezünk mindig, és utána az igazi kihívást a váratlan dolgok szokták képezni. Tehát történik a hormuzi szoroz lezárásától kezdve Trump újabb álmáig valami teljesen váratlan dolog, és akkor arra kell reagálni, de nagyon gyorsan, érdemben, és hát ez a kormány képes lesz arra, hogy nem külön utakon jár, hanem a V4-ekkel, az osztrákokkal, a németekkel, bárkivel összehangoltan fog majd állást foglalni.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
2: Nem lehet tudni, hogy meddig marad a hazai benzinkutakon a védett üzemanyagár. Kapitány István gazdaságfejlesztési és energetikai miniszter nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Közben az M4 birtokába került egy levél, amelyben arról ír a MOL, hogy várhatóan szerdán elfogy a stratégiai tartalékból származó gázolaj. Holoda Attilát kérdezzük.
1: Holoda Attila energetikai szakértő vendégem, jó estét, köszöntöm.
3: Kedves csókolom, jó estét.
1: Tegnap a Gazdaság és Energetikai Bizottságban hallgatták meg Kapitány Istvánt. Kezdjük ezzel, aztán majd természetesen jó. Beszélünk itt az üzemanyag hiányról is, hogy most ez mi igaz, ebből mi nem igaz, mennyire ijedjen meg a néző. Az első intézkedéseinek egyike, és akkor kezdjük itt, Paks 2 felülvizsgálata lesz, ezt mondta Kapitány István, mivel ugye ezek titkosított szerződések, nem tudják, hogy mi van benne. Mihez lehet kezdeni ön szerint ezzel a szerződéssel? Egyébként már működnie kellene úgy, ahogy van Paks 2-nek.
3: Hát igen, ugye ez egy 2014-ben megkötött szerződés, az eredeti tervek szerint 2025-26-ban már mind a két blokk próbaüzemének el kellett volna indulni, ehhez képest most tartunk egy gödörnél, aminél ugyan elkezdődött a betonozás. A legfontosabb, hogy ennek az eredeti szerződésnek több módosítása is volt. Ugye az eredeti szerződésben viszonylag vannak információink, hiszen azt az oroszok annak idején nyilvánosságra hozták, de a módosításokról nem igazán. Így nyilvánvaló, hogy az új miniszternek a legfontosabb feladata lesz ennek a szerződésnek az átbogarászása, hogy ebbe különösen a módosításokkal együtt, hogy milyen megkötések vannak. Hogyan lehetett az például, hogy ekkora csúszás ellenére semmiféle kötbérigénye nem lépett föl Magyarország az orosz kivitelezővel szemben. Ugye most hallottuk, éppen a tegnap jelezte a Rosszatom vezetője, hogy ők készek az új kormánnyal is együttműködni. Tehát azért olyan jelentős csúszásban van ez a jelenlegi projekt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem hogy a 2032-es még az előző kormányzat által sokszor visszahangoztatott határidő, de már akár a 35-ös, 36-os határidő is eléggé veszélyben van.
1: Sőt, egy egészen friss hír szerint itthon előttem az adás előtt jött Lihacsó, ugye a Rosszatom állami atomenergiai vállalat vezetője azt mondja, hogy a törököket bevonhatják a projektbe, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudom, ezt éppen most jelentették be. De akkor maradjunk az orosz energiánál. Azt mondja Kapitány István, az orosz olajról, hogy semmiről nem szeretnénk leválni, hanem opciókat szeretnénk kapni, minél több beszerzési lehetőséget kell kiépíteni, miközben mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb és legfenntarthatóbb forrást kell választania. Mondjuk ezt mondta az Orbán kormány is, hogy diverzifikálták pont ezzel, hogy megtartották. Mit szól ehhez? Tehát ezt mondták, hogy ezért nem váltak le az orosz olajról.
3: Hát ugye az Orbán kormány ugyan beszélt a diverzifikációról, de nem tett érte semmit, tehát gyakorlatilag minimális volt az a mennyiség, ami például az alternatív vezetéken, az Adria vezetéken érkezett hozzánk. A korábbi 2020-21 környéki 61%-ról fölment 93%-ra az oroszoktól vásárolt nyersolaj. Az egyértelműen elmozdultak abba az irányba, hogy arról a haszonról, amit az olcsó orosz olaj, az akkori olcsó orosz olajon sikerült mind a magyar olaj vállalatnak, mind a kormánynak beszedni adóformájában, arról nem akartak lemondani. Ugyanakkor ma már az látszik, hogy például az orosz olaj az ma már nem olcsó, sőt drágább olykor, mint a brenti olaj, éppen a jelenleg megváltozott helyzetben, és ugye amiről a leendő miniszter, illetve most már miniszter beszélt, az pontosan arról szólt, hogy diverzifikáció az alapja a fenntarthatóságnak.
1: De van ilyen kérdés most egyébként? Azért kérdezem, hogy van olyan kérdés, hogy az orosz energiahordozókról leválni, vagy nem? Mert ha minden igaz, akkor egy uniós döntés szerint ez eldől ez a kérdés. Egyrészt vannak amerikai szankciók, ugye itt volt ez a mentességről a vita, hogy most ezt az Orbán kormány kapta, csak az Orbán kormány kapta, hány évre kapta, és az uniós döntés szerint 2027-ig le kell válni. Tehát,
3: az uniós döntés az a földgázra vonatkozik, ugye 2027 elejétől le kell válni az LNG formájában, tehát folyékony orosz földgáz forgalmazásáról, vásárlásáról, illetve 2027 őszéig le kell válni a vezetékes földgázról, de az olajjal kapcsolatos döntést az Európai Unió elodázta, nem hozta meg. Ugye korábban volt arról szó, hogy 2028-tól ugyanilyen tiltás alá esik az orosz olaj, jelenleg ez még nincs. Ugyanakkor az is igaz, hogy önmagában az Európai Uniós tiltás vagy engedélyezés az nem elegendő, hiszen az amerikaiaknak is, ahogyan is említette, van egy embargós vagy szankciós ítélete ezzel kapcsolatosan, ami alól kaptunk egy felmentést, nagyjából egy évre. Ugye ez az egy év azért az idén ősszel ki fog futni, hogy utána mit fogunk tenni ezzel, hogy mondjuk az amerikaiakkal tovább alkudunk esetleg, hogy valamekkora mennyiséget lehessen még az oroszoktól vásárolni, annak a valószínűsége azon múlik, hogy hogyan alakul a hormuzi szoros miatti lezárás és a világ kőolajellátásának a helyzete. Látszik, hogy az amerikaiak, például az indiaiak számára éppen a korábban szintén szankció alá eső orosz olaj vásárlását mégiscsak engedélyezték, tekintettel a hormuzi szoros körül kialakult helyzete, hiszen nem tudtak az indiaiak onnan a közel-keletről olajat vásárolni. Most ugye ezek a dolgok, ezek folyamatosan megváltoztathatják a hozzáállását az amerikaiaknak. Ugyanakkor, ami a legfontosabb és a fenntarthatósághoz tényleg nagyon fontos, diverzifikált útvonal és diverzifikált forrás. Hogyha mindig egy valakitől vásárolunk, és mindig attól az eladótól vásárolunk mindent, például orosz olajat, vagy éppen orosz földgáz, akkor egy idő után ennek az eladónak az érdekeit fogjuk képviselni. Ez történt az elmúlt 16 évben, ezt tapasztaltuk meg. Ez egy egészségtelen hozzáállást jelentett, mert a piacon onnantól kezdve már nem alkupozíciónk van, hanem ragaszkodunk ahhoz, hogy ugyanaz az eladó árusítson nekünk olajat. Hogyha megvalósul az az elképzelés, hogy legyen sokkal nagyobb diverzifikáltság az ellátásbiztonságunk tekintetében, az azt jelenti, hogy biztos lesz az ellátásunk, a finomítónk alkalmas lesz arra, hogy ezt az olajat megfelelő minőségben feldolgozza, bárhonnan származzon. Egyébként ez a finomítónál nem okoz olyan nagy problémát, mint arról, amennyit hallottunk. A másik, hogy ez erősíti azt az alkupozíciót, akár az oroszokkal, de akár a tengeri szállítású eladókkal szemben is, hogyha van egy alternatív forrásunk. Gyorsan hozzáteszem, az európai finomítóknak mindössze 14%-a rendelkezik két betáplálás. Mi egy szerencsés helyzetben vagyunk, köszönhetően még az korábbi KGST időszaknak, amikor a volt szocialista országoknak megvolt ugye a klasszikus orosz betáplálás, illetve a Druzsba vezeték mellett létrehozták az Adria vezetéket.
1: Akkor mindent összevetve le kell válni, vagy nem kell leválni?
3: Jelenleg erre nincs rendelkezés. Jelenleg erre nincs Európai Uniós rendelkezés, az amerikai rendelkezés pedig ez év őszéig érvényben marad.
1: De a földgázról le kellene húzni.
3: A földgázról mindenképpen le kell válni. Jelenleg ez a rendelkezés az Európai Unióban elfogadott lett. Ugye volt ez a vitatott dolog, hogy milyen kereskedelmi szerződés és ügyletek mentén, ahol nem lehetett érvényesíteni a vétójogot, de megszületett ez a döntés, tehát 2027 őszi időszaka, tehát a földgáztároló feltöltésének a végéig engedélyezve van, hogy orosz gáz érkezzen, utána pedig majd meg fogjuk látni, hogy hogyan alakulunk.
1: És le tud válni addig a kormány?
3: Le tudunk válni. Ugye maga az MVM vezérigazgatója erősítette meg valamikor december elején, hogy el tudjuk látni Magyarországot földgázzal, nem orosz eredetű földgázzal, és ez nem okoz nekünk problémát. A vezeték kapacitási csak fizikailag rendelkezésre állnak hozzá.
1: Végére hagytam az üzemanyag ástopot, és úgy unblock az üzemanyag kérdését. Nem igazán válaszolt Kapitány István egyértelműen erre, talán Szalai Piroska kérdezte a fideszes alelnök erről, de végülis korábban már bejelentette Magyar Péter, hogy marad a védettár. Korábban minden szakértő azt mondta itt az elmúlt egy évben, de annó, amikor már volt egyszer egy ilyen árestop, amikor a Fidesz bevezett, hogy nem jó, beavatkozik a piaci folyamatokba, azt költjük, ami nincs, ami tartalék, de hát nem olyan áron veszük majd vissza, egyáltalán nem jó.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy ugye rendelkezésre áll minden ország, minden fejlett ország számára az úgynevezett stratégiai tartalék. Ennek a stratégiai tartaléknak az ott lévő benzin és dízelolaj, ez jóval korábban lett beszerezve, azaz még az olcsó áron. Ez volt a fedezete, a pénzügyi fedezete annak, hogy a védett áron lehessen forgalmazni. Ugyanakkor jelenleg kifutunk ebből a védett mennyiségből, azaz már újra töltik folyamatosan a stratégiai készleteinket, nem kell attól félni, hogy nem lesz fizikailag üzemanyagunk, de ez már a magasabb áron történik, és ugye nagyon fontos lenne ebből a szempontból meghallgatni azokat a piaci szereplőket, akik ebben bizony nagyon rossz oldalon állnak jelenleg, mert veszteségesen tudják csak értékesíteni az olajat. Ugye az új miniszter által elmondott fenntartjuk a védett árat kategóriánál, volt egy egyeztetés, Magyarország legnagyobb, de nem az egyetlen szereplőjével, ugye a MOL vezérigazgatójával, aki a magyarországi 2000 benzinkútból mondjuk 500-ért felel, de a maradék 1500-zal nem nagyon beszélgettek, és nagyon úgy néz ki, hogy ezek a benzinkutak, ezek képtelenek arra most már, különösen a 480 utáni időszakban, hogy továbbra is veszteségesen fenntartsák a működésüket, ami elsősorban nem városokban és nagyvárosokban, hanem a vidéki területeken fog előbb-utóbb zavart jelenteni az üzemanyag ellátásra.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez egy dolog, ami számukra nyilván nagyon szomorú dolog, hogy veszteséggel dolgoznak, és hát ők azt mondják, hogy már lassan a felük csődbe megy. De itt van két hírünk. Az egyik az M4, és ez a frissebb, amelyik azt mondja, hogy birtokokba került egy levél, ez a MOL levele, a MOL küldte el a kisebb benzinkutak tulajdonosainak, és ez nem az, amit pár napja küldött, hogy itt baj van, hanem az, hogy konkrétan a dízel tartalék holnapi napon, május 13-án fogy el.
3: Ez így van, ez úgy kell gondolni, hogy az a tartalék fogy el, ami az olcsó áru. Tehát ettől tartalék van, tehát dízelt tudnak vásárolni, csak éppen nem fogják tudni értékesíteni ezen a védett áron, mert ugye ez azt jelenti, hogy most már drágább maga, amiért ők kapják a MOL-tól. És a MOL ugye tájékoztatta a kutakat, nem csak a saját kutyait, hanem mindenkit, aki ő lát el, mert ugye az import éppen a védett ár miatt gyakorlatilag visszaesett, nem hoznak be máshonnan, a MOL az, ami egyedül kénytelen ellátni valamennyi benzinkutat, a MOL nagyjából korábban a 70%-át látta el ennek a piacnak, ráadásul ugye a tavalyi baleset miatt a MOL finomítója jelenleg 60-65%-on működik, azaz problémát jelent, hogy az import ki van szorítva a piacról, de ilyen árkörnyezet be, azok az importőrök, azok nem fogják behozni az üzemanyagot. Nem véletlen, hogy a MOL is azt mondta, hogy oké, elfogyott a védett áru termék a stratégiai készletből, holnap utántól tudunk adni dízelt, csak sokkal magasabb.
1: Akkor most mi lesz, ha marad a védett ár? Egyrészt fogyasztunk tényleg, mintha nem lenne holnap, hogyha negyedéves adatokat megnézzük, akkor az előző évhez nőtt több mint 11%-kal, ami brutális ahhoz képest, hogy ugye nincs, tehát a nincset vagy a drágát fogyasztjuk. Egri Gábor meg azzal riogat, hogy mivel általános áruhiány van a nemzetközi piacokon, itthon először ilyen ellátási foltok alakulnak ki, aztán összedől tulajdonképpen.
3: Az Egri Gábornak igaza van, tehát igen, alapvetően ilyen ellátási gócok vannak, ahonnan ellátják ezeket a kutakat, és hogyha ezek a kutak nem tudnak működni, működni, mert nem vállalják fel a veszteséges működést, ugye veszteséges működésre senkit nem lehet kényszeríteni, akkor bizony ki fognak esni ezek a kutak az ellátási rendszerből, mert hogy nem fogják tudni értékesíteni az olcsó áron az üzemanyagot, mert nincs olcsó áru üzemanyag. Tehát ezt kellene látni, hogy amikor a miniszter leül tárgyalni az olajpiac szereplőivel, akkor üljön le valamennyivel, hiszen attól függően, hogy ki melyik piacon működik, attól függően vannak neki saját problémái, a MOL-nak egészen más problémái vannak, mint a kiskutak üzemeltetői.
1: Mondjuk ott esett egy 6%-ot aznap a részvény, amikor ugye tárgyaltak. Annyit mondjon gyorsan még, hogy mennyi időnk van? Napok, ez hetek, vagy...
3: Ez... Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem fog elfogyni az üzemanyag, csak drága lesz. Illetve azoknál a kutaknál, amelyeknél, hogyha védett árat fenn kell tartani, és kiállnak ebből a rendszerből, és azt mondják, hogy holnaptól bezártam a benzinkutat, az bizony jelentheti azt, hogy ugyan elérhető az üzemanyag, csak be kell menni a közelebbi nagyobb városba, ahol mondjuk például a MOL fenntartja. Tehát alapvetően nem a fizikai kifogyástól kell tartani, hanem attól, hogy a védett áru és arra biztosító stratégiai készletből kifutottunk, hogyha fenn akarják tartani a védett árat, akkor más eszközökhöz kellene nyúlni, például adócsökkentéshez, azzal lehetne ezt egyébként korrigálni, de ahogy ön is mondta, kicsit úgy fogyasztunk, mint hogyha ez az egész világválság, ami egyébként az egész világot érinti, Dél-Koreába bejelentették, hogy fogják vissza az emberek a fogyasztásukat, maradjon mindenki otthon home office-ba és onnan dolgozzon, nálunk meg nem, hogy csökkent volna a fogyasztás, és jobban odafigyeltek volna, hanem nőtt, éppen köszönhetően a védett ár fenntartásának.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Csintalan Sándor, közszereplő, nyugdíjas. Szervusz, szeretettel üdvözlünk.
6: Szervusz. Csókolom, jó napot, magyarok.
5: És Kovács András, a Mandiner újságírója. Szia András, téged is szeretettel üdvözlünk.
7: Szervusz, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
5: Tartalmas héten vagyunk túl szerintem, nem tudom, ti hogy látjátok, nagyon sok minden történt. Ugye végbe mentek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd letették az esküt, beiktatták őket, felállt az új Tisza kormány, meg is volt az első kormányülés Ópusztaszeren. Ezután még kormányinfót is tartottak, sőt a csütörtöki napon megtörtént a minisztériumok átadása, átvétele is, úgyhogy szerintem lesz miről beszélni. Sőt, a magyar közlönyben azt is megtudhattuk a magyar közlönyből, hogy nagyjából melyik minisztériumnak mi lesz a feladata, hatásköre, mettől meddig tart. Nem tudom, ezt ti mennyire néztétek át. Így az első általános kérdésem az lenne hozzátok, hogy hogy tetszik az új Tisza kormány, hogy látjátok, kik lesznek itt a meghatározó erős emberek, a meghatározó minisztériumok. Ugye két miniszter, vagy négy miniszter itt vétójogot is kapott.
6: Arra azért majd kíváncsi vagyok, erre a vétójogra. Egy dolgot biztosan tudok mondani, hogy ha ez sűrű volt, ami eztán lesz, az még sokkal sűrűbb lesz. Úgyhogy,
5: neked nem volt sűrű?
6: Dehogy nem. Ahogy lett volna sűrű.
5: Hogy ennyi élőzés, ennyi performance, tárlatvezetés.
6: Figyelj, de nagyon sűrű volt, és ez tényleg egy másik politikai közeg, nem az a megszokott politikai közeg, nem a hagyományoknak megfelelő, már konzervatívnak tűnő átadás átvétel, hiszen ezeknek megfelelő rituáléi voltak, kialakult rendje volt, de hát amióta megjelent ez a sokszor influencer politizálásnak, média politizálásnak.
5: Celebpolitikusok.
6: Igen, igen, de ezt tudomásul kell venni, hiszen egy olyan technológiai eszköztár jelent meg, egy olyan világ lett szinte a fizikai valóság szintjén az életünk része, ami ezt óhatatlanul adja, és látható módon, hogy a jelen politikai tényezői, és hát ez Amerikába kezdődött olyan nagyon erősen a Trump-al, és a hozzá, sőt, ugye valamikor egyébként a Tea Party-val már elkezdődött Amerikában, és hát ez egy iskola, aki ezzel nem ér, az nem politizál. Miközben ha már ilyen általánosan kezdjük egy pillanatra, egyáltalán nem értelődött le ezzel párhuzamosan a személyes kontaktusok jelentősége, nehogy félrejtés legyen. Ez ettől csak akkor működik, ha személyes emberi hálózati kapcsolatok is vannak. Hát, hogy mondjam, én először, mikor elkezdett jönni-venni Magyar Péter a térben, akkor nekem annyiban volt egy deja vu érzésem, hogy 91 és 94 között én is egy szám magam, darabonként mások is a közvetlen környezetemben 140-160 ezer kilométert mentem egy évben, hogy megtaláljam a választót, aki meg ráadásul akkoriban még utált is minket, mint úgy. Na mindegy, csak azt akarom mondani.
5: De hisz, hogy ez régen is fontos volt.
6: Nem volt a nyilvános tér.
7: Nem volt, persze.
5: Hát csak ezt lehetett csinálni.
7: Köztévé volt meg. Közrádió, persze.
6: Igen. Aki nem ezt csinálta, az megbukott, mint a Rottenbiller.
5: Tehát mind a kettő szükséges azért, hogy sikeres. Hogyan.
6: Ezt a kapcsolatot fenn kell tartani. Jó, mondjuk például, mert az András is, hagyd mondjam már, meg végül is nem is ez volt a kérdés, amire most
5: nem
6: válaszoltam.
5: Baj, de ez is amúgy
6: csak
5: egy...
6: azt akartam hozzáfűzni, hogy ennek persze megvannak azok a veszélyei, és különösen, ha az ember hatalomban van, hogy benedőljön a Patyomkin falunak. Ugye a Patyomkin falu című történet, ez egy nagyon régi történet, amikor Cáratyuskát körbevitték, és úgy mutogattak neki egy falut, a Patyomkin falint, mintha az lenne. De most szerintem itt most például az a fajta kapcsolattartás, amit Orbán Viktor elé tárt, a kommunikációs média és marketing, az egy Patyomki falu volt. Hát a jövőről majd, most már András után.
5: Igen, igen.
7: Itt semmi vita nincsen közöttünk, ami itt elhangzott, és én azon az állásponton vagyok, hogy mindig volt Magyarországon egy hagyománya a 100 nap, az első 100 nap, hogy akkor adunk egyfajta menlevelet, egyfajta nézzük meg, hogy mi is fog ebből kisülni dolog. Ez ugye mindegyik kormány esetében változó helyzet volt, ugye 90-ben az Antal kormány ugye már eleve elég rossz helyzetbe vette át az országot, 100 nap után gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy eldőlt a sorsa, de azért elég komoly sebeket szerzett már. Amit önmagában okozott meg azt, hogy nem látták át annyira értelmszerűen a dolgokat, de ezt most hagyjuk is. Mindig az volt, hogy ez a 100 napnak megvan egy ilyen hagyománya, és én is most azt mondom, hogy ezt a 100 napot szerintem érdemes kivárni, hogy egy olyan általános véleményt leszűrünk abból, hogy mi várható. Mert ugye 100 nap alatt ki fognak szépen derülni, akár amire kérdeztél is, az erőviszonyok, kik lehetnek a meghatározó arcok.
5: De mondja abból, hogy leírták, hogy kinek mi lesz a feladat, ameddig terjednek a hatáskörök, neked ez még így nem rajzolódik ki,
7: nem,
5: hogy kik az erős emberek?
7: Ebből még nem. Látni kell, hogy azok az általunk erős embereknek vélt valakik, vajon ebben a 100 napban milyen olyan konkrétummal jönnek elő, vagy éppen képesek lesznek-e úgymond olyan karizmát mutatni, ami által a széles közvélemény azt fogja mondani, hogy igen, Magyar Péter mellett ő az, aki ennek a kormánynak a meghatározó arca. Szerintem erre a 100 nap mindenképpen kell, sőt, azért túl is mennék ezen, azért ennél egy nagyobb időtáv is kell, és hát látni kellene, nem látjuk, hogy az következő időszakban mik lesznek azok a tényleg jogszabályok által megfogalmazott konkrét kormányzati lépések, ami mondjuk a tényleg a mindennapi emberek sorsát érinti. Mert ugye, amit itt elhangzottak a kormányülésen,
5: majd
7: víz,
5: arról
7: ja jó,
5: is
7: akkor azt majd külön
5: igen,
7: beszélünk.
5: Majd külön
6: hát akkor ehhez azért hagyd tegyek hozzá valamit. Egyrészt nekem most van nagyon régen egyébként lelkiismereti kérdés, ennyi szubjektív megjegyzésem, hogy legyen. Márhogy az, hogy azért a Antal kormány az kapcsolatban én magam is annak idején sok tekintetben méltatlanul viselkedtem, vagy gondolkodtam, szóval ott azért egy 100 napnál nagyobb lauf kellett volna.
7: Igen,
6: hát
7: így
6: most van. Nagyon leegyszerűsítve. Tehát azért, ott azért egy elképesztően nagy dolog történt világpolitikai mértékben is.
5: Az egy igazi rendszerváltás.
6: Hát egyrészt létrejött egy új rendszer, mert a rendszer alatt intézményeket, struktúrákat, parlamentáris demokrácia, stb. És amit én nagyra értékelek, már Antal Józsefnek volt egy félreértetem mondani, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, én mérhetetlenül fontosnak és erkölcsi és bibliai értelemben fontosnak tartom, hogy Magyarországon vér nélkül történt, ami történt, mert egyébként, ha lett volna vér, attól nem lett volna semmivel se jobb. Sőt.
5: Hát
6: na de, mindegy. Erre a helyzetre azért...
5: Amúgy te ezt most rendszerváltásnak gondolod? Nem. Mint amiről most sokan így dobálóznak ezzel a szóval?
6: Lehetnek ennek rendszerváltó szintű elemei. Az az alapvetés, attól még, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy illiberális demokráciát épít, és elkezdte a demokráciát leépíteni, nem sikerült minden eresztékében és részletében leépíteni. Én azt gondolom, ez egy politikai követelés volt, a polgári demokráciát vissza kell építeni. Egyébként az illiberális demokráciát menet közben a kormánypárti politika is elfelejtette, mert érdekes módon ezt a szót nem hallom senkitől, hogy vissza az illiberális demokráciát. Most olyanokat hallok, hogy jogállam, fékek és ellensúlyok.
5: Ez jobban megmaradt.
6: Oké. Tehát azért van ennek ilyen rendszerváltó szintű lépések szükségesek, itt az alaptörvénytől kezdve az önkormányzatokig. Ellenben azt azért én is végignéztem, végighallgattam mindenkit, meg hát előtte is már azért, már bocsánatot kérek, azért ebben az új kormányban nagyon erős karakterek vannak.
5: Kire gondolsz?
6: Hát, kapitány, Orbán Anita, Hegedű Zsolt, Flex Zoltán.
7: Flex Zoltán?
5: Hol van?
7: Valakit félreértettél?
6: Ja, Flex Zoltán, hülye vagyok, igen. Tar Zoltán.
5: Tudtam, előtt még nem rakták, ugye semmilyen pozíció.
6: Nem, bocsánat. Jó, hát én is tudok hibázni. Azt akarom mondani, hogy jó, nagyon erős karakterek. Szakmailag és politikailag is. Hát nem azért mondom, de az igazságügyminiszter asszony se akárki. Én most nem akarok különösképpen meg, mondjuk Szijjártot szívesen megbántom, mert hogy az biztos, hogy egy ilyen, tehát jó, akkor maradjunk annyiban, lehet egy külön napirendben, nagyon szívesen. De miért bántanám persze ezt a szegény Szijjártót, hiszen ő neki ahhoz, annyi köze volt ahhoz, hogy milyen politikai iránt vagy az ország, mint ennek az asztallábnak. Hát azt az Orbán mondta meg. Hát. Csak azt akarok kinyögni, hogy úgy lehennék egy légy ott a falon, ahogy ez a kormány, úgy az első kormányülések. Tehát nagyon komoly érdekvitákat, nagyon komoly, hát amúgy is komoly konfliktusok.
5: Nem az a benyomásunk egyébként, hogy most mindenki úgymond vigyázban áll, és Magyar Péter viszi a prímet, és úgy beáll mögé? Most
6: már régen nem. Hát ez volt, de hát hogy más nem mondjak, a Kapitány István, a Hegedű Zsolt, az Orbán Anita megjelenik, tehát amikor a Hegedű Zsolt megjelenik, nagy kanizsa.
5: De itt vannak hangos viták szerinted úgy egymás között?
6: Hát csak mondok egy apróságot, még nem. Nagy vit például, igaz, hogy nem nagyon értettem, hogy a Kapitány Istvánnak mi köze van például a szülőnők szabadságával összefüggésben.
5: Szabad orvos választással
6: kapcsolatban, de hát ugye volt már ilyen vita. Úgyhogy lesz is, de a karakterek is, hát a megszólalások is, a Kapitány és az Orbán Andita megjelenése óta ez már rég nem egy személyes show.
5: Mondjuk például a hétfői performanceból, amikor ugye Magyar Péter minisztériumok éjszakáját rendezett, többen azt szűrték le, hogy itt azért még eléggé az van, hogy ő a fő, és akkor ugye mögötte ott beálltak.
6: Jó, a miniszterelnök, bocsika. Jó, igen, és jó, nézd még Vitézi Dávid, az meglehetősen.
5: Ő is elég hallgatagnak tűnt, úgy Magyar Péter árnyékában.
6: Elég öntörvényű figura, hát azért az a politikai és közéleti előélet is fontos, meg hát tényleg, aki nem látja ezt, hogy ezek egyelőre súlyos karakterek, az a Csekettőt nézi.
5: András, hogy látod őket?
7: Én ilyen messzire még nem mernék menni, bevallom őszintén. Tényleg nagyon rövid idő telt el. Amit kiemelnék, tényleg ez a tegnapi vonatügy. Tehát, hogy végre, hogy egy konkrétumot beszéljünk, ez a tegnapi vonatbaleset ügy. Szerintem ennek a kezelése teljes mértékben rendben volt Vitézi Dávid részéről, és így kell az ilyen ügyekhez hozzáállni. Ez mindenféleképpen egy pozitív rovátka az egész kormányzati működést, illetően egy ilyen gyorsan reagáltak erre a dologra. Reméljük, hogy a jövőben nem fognak történni ilyen balesetek, mindjárt érdekel szerintem.
5: Igen.
7: És reméljük személy is, pláne remélem a személyi sérültek, akiket elvittek, ugye orvos kórházba kerültek, reméljük minél gyorsabban felgyógyulnak. Úgyhogy ez szerintem egy jó pont az egész rendszerben. Én tényleg azért nagyon nehéz belevetíteni dolgokat, mert egyrészt rosszul öregedhetnek ezek a mondatok később, hogyha nem jönnek be.
6: Na persze.
7: És én arra várok, hogy amikor valóban azok a nagy kérdések, uniós pénzek ügye, akkor mi lesz a migrációs büntetéssel, mi lesz ez a migrációs paktummal, mi lesz akkor ezek mellett az egészségügy oktatásnak ezekkel a súlyos kérdéseivel, hogy hogyan próbál majd hozzányúlni a kabinet. És hát ami nekem, ugye én egy miniszteri meghallgatáson voltam jelen, a Kálmán Andráson, azt hallgattam, nem csak tudósítottam, végighallgattam, és nekem annyi volt a, nem is problémám, hogy ugye rengeteg pozitív intézkedést elmondott, közép KKV-k támogatása,
5: Kata,
7: akkor a medián jövedelem alatt keresőknél egy adócsökkentés, ugye annak a mértéke még kérdéses, az nem menjünk bele, euró bevezetése, és az nem is az euró bevezetése, bocsánat, ez így ebben a formában. Ő azt mondta, hogy 2030-ra megteremtik annak a feltételeit, hogy az eurót be lehessen vezetni. Így hangzik korrektem.
5: Igen, szóval, hogy félreértés ne esik, itt nem arról van szó, hogy 2030-ra be fogják vezetni az eurót.
7: Szóval ez az egész csomag olyan mértékű kiadás, nem ki, igen, kiadás növelés jelent, ami mellett én bevallom őszintén nem látom azt, hogy ennek honnan lesz meg úgymond a forrása. Fedezette. Mert ugye az uniós pénzeket erre nem lehet elkölteni, egy részét vállalkozás fejlesztése természetesen el lehet költeni. Ez még nem látszik, de kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a... Hogy
5: hát a, de a vagyon visszaszerzési
7: hívta. Az egy külön történet. Ami biztos, 2000, pontosabban, hogy a pénzügyminiszter fogalmazott, augusztusra lesz készen a mostani költségvetésnek a revíziója, és akkorra úgymond ő ígért, lesz egy pótköltségvetés, és akkor valóban sorról-sorra láthatjuk, hogy ezekből az intézkedésekből, vagy akár az intézkedések előképéből mi fog megvalósulni.
6: Én ezt nagy élvezettel hallgatom, amikor a kérdés föl teszi az Andris, mert hogy mindezek a problémák nagy részt abból adódnak, hogy milyen költségvetést hagyott hát ez a frissen távolult kormány. Hát mondjuk, most mondok egy példát, mert már megpróbálják a mostani kormányra ráverni, hogy most a bankok jól megemelnek ilyen-olyan árakat, ugye? Na de miért is? Mindenki tudta, hogy az a bankoktól begyűjtöttem 15 ezer milliárd forintot, azt én fogom megfizetni. És a probléma ott van, hogy azt a 15 ezer milliárd forintot hogy lett elköltve? Egyről itt tartunk. Ez az egyik dolog, hogy egyébként a vonatbalesetre reagált a vitézi, az tényleg tök rendben van, csak azért, hogy egy kicsit nosztalgiázok, eszembe jutott, hogy annak idején, jó, mondjuk ez nem várható el, akkor is kommunista, hogy hívják, vasútügyi miniszter lemondott, amikor egy ilyen baleset történt. Nem, és sajnos ez a baj, és nagyon-nagyon sok fog múlni a kezelésen, és igazából csak ezért reagáltam erre, mert hát amilyen állapotban van az az infrastruktúra, amit tömegközlekedés címén most Magyarországon itten hagyatékolva van, és nyilván nem csak a 16 év okán, hát bizonyosban sajnos be van kódolva, hogy lesznek problémák. Én nem a jövőt mondtam el, a kormánnyal kapcsolatban, hanem azt, ami most látszik, meg ami produkcióban megjelent. Én elvileg és elméletileg, meg ízlésem szerint, én annak örülök, hogyha egy vezetői közösség, legyen ez a kormány, súlyos, komoly karakterekből áll fel.
5: És ezt azt látod, hogy ez most adott?
6: Hát most meglátjuk, hogy ez az-e a jó, ami az Orbáni modell volt, ahol kőkeményen az van, amit a főnök mond.
5: Hát vagy legalábbis a lojalitás az egy fontos szempont.
6: A lojalitás mindenkinek mindig mindenütt fontos szempont. Hogy a főnök dominál-e mindenek felett, ugye hát lásd a magyar külpolitika, ugye ezt személyre szokták hányni, vagy felvetik, ugye, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk a Tisza párt-e egyáltalán, hiszen 27 tagja van. Na most el kell, hogy mondjam, hogy azért nem csak azon múlik, hogy egy párt-e, hogy hány tagja van, mondjuk a Holland Wildersnek, aki azért egy elég sikeres, egy darab tagja van annak a pártnak, egyedül a Wilders, egy darab, más tagja nincsen. A Fidesznek van nagyon sok tagja, de én hosszú-hosszú ideje nem emlékszem valami olyasmire, hogy mondjuk az Orbán megkérdezte volna a tagságot, vagy a választványt, vagy a kongresszus, hogy fiúk, én úgy látom,
5: hát majd most, júniusban.
6: Na de mondjuk súlyos kérdésekben. Hogy már bocsánatot kérek, úgy gondolom, mondjuk az orosz-ukrán háború kitörése óta, hogy a külpolitikában más irányt kell venni. Most nem megyek bele a részbe.
5: De ez az aktuális kormányok meg szokták kérdezni egyébként? Erre hát, volt precedens, figyel, így az elmúlt 30 évben Magyarországon?
6: Hát nálunk mondjuk elég generálisan mondjuk a Komcsiknál, a 90 és 94 között, de mondjuk az Antalnál is volt,
7: volt
6: ilyen.
7: Volt ilyen.
6: Én most csak annyit mondok, tehát, hogy szokás-e, mondjuk tart, ahol tart a brit munkáspárt most éppen, de hát azért már elég régen van olyan, hogy brit munkáspárt, tehát két-három napos, egyhetes kongresszusokon politikai viták történnek.
5: De nem sem más a politikai kultúrájuk.
6: Jól van, de akkor az, arra a kérdésre tettem föl, hogy másút szokás-e. Engem most amúgy egyébként baromira olyan nagyon nem érdekel, hogy másút mi a szokás, de mondjuk azért egy ideális világ, egy ideális, hát mondjuk ideális demokrácia, sokféle demokrácia van. Van, én azért abban hiszek, és igazából az is kerül elé, hogy miután kialakult az a helyzet, hogy két döntően és dominánsan, és ez most nem minősítő jelző, populista párt regnál ma Magyarországon. Az egyik a Fidesz, másik a Tisza. Nekem nagy kérdés, és nagy kérdője, kíváncsi vagyok, várakozással tekintek rá, hogy mondjuk például a Tisza-szigetek hogy illeszkednek a közéletbe. Mert nekem azért az a meggyőződésem, és lehet, hogy ebbe a tévedésbe fogok belehalni, hogy nem csak négy évente kéne a magyar közéletnek és a magyar polgárságnak, a magyar választóknak involválniuk magukat. Mint ahogy szakszervezeteknek is kéne lenni, mint ahogy nincsenek.
7: Igen. Nem, akkor tök jó, teljesen jó, amiről a Sándor beszélt, mert erre is van rengeteg ígéretünk. Van rengeteg ígéretet, kezdve ami a legfontosabb, ami elhangzott a kormányülésen is, vagy a kormányülés utáni sajtótájékoztatón, hogy kétkörös alkotmányozás lesz, és az második körnek a végén népszavazást ígért a kormányfő. Tehát, hogy ez egy konkrét megfogható dolog, van rá négy éve, nem, viszont ez tágnak tűnő időszak, meglátjuk, hogy ez hogy fér bele. Az, hogy a pártagokat megkérdezik, még erre reagálnék, igen, igen. Például tőlünk keletre, Romániában, ugye pont a tagság követelte ki a szociáldemokrata pártól. Az, hogy a Ilie Bolozsán vezette kormányt buktassa meg a pártnak a frakciója.
5: Nyilván én magyar példára gondoltam volna.
7: Magyar példa, hát az SZDSZ. SZDSZ esetében,
5: 30 évből.
7: SZDSZ esetében voltak szavazások, hogy kilépnek a koalícióból, nem. Hát viselték minden, annak a döntésének a következményét.
6: Jó, hát lett, ami lett. És ez se a siker, hogy mondjam,
5: kulcsa,
6: nem feltétlenül, de szerintem egy olyan ország itten nyugaton, attól meg hát nem is ártana, hogy egyszer legyen egy olyan hosszabb időszak is, amikor mondjuk egy-egy kormányváltás nem egy kataklizma, mint ahogy hát végül is. Jó, a 90-es az szükségszerű volt, geopolitikai értelemben is. Mondjuk a Horn, Orbán váltás 98-ban az nem volt egy ilyen kata. Mondjuk a 2010 az már ugye fülkeforradalom, és aztán most is. És azért jobb lenne, hogyha én, de hát most már mindegy, aztán állandóan ezzel jövök, hogy megélem-e vagy nem. Én nagyon szeretném megélni, hogy
5: éld a legközelebbi.
6: Jó, igyekszem, hogy négy év múlva esetleg egy versengőbb helyzet áll elő, de mondom, nem véletlenül emlegetem azt a tényt, hogy azért a magyar választó most a Tisza-szigeteket leszámítva, hogy ez meddig fog tartani, és hogy tud szerveződni, vagy strukturálódni, meg hogy mi lesz a Fidesszel, nem tudjuk. A lényeg, hogy sokkal komfortosabb lenne ez az ország, mentálisan is, hogy mindenféle szempontból, hogyha mondjuk a szakszervezetektől, a civil szervezetekig, intézményekben élő, lélegző, létező, akaratukat kifejező emberek lennének önkormányzatokban is, és egyéb helyen. Ez nekem a vágyam, az álmom, a nem tudom micsodám. Meglátjuk.
7: El fog dőlni. Ugye a választási rendszerre is tett valamilyen megjegyzést hát a mostani
5: kormány.
7: Igen, hogy
5: ott is lenne módosítás. Ja.
6: Ezért baromi kíváncsi vagyok arra az előterjesztésre, ami arról fog szólni, hogy lesz a pártfinanszírozás és a politika finanszírozás. Hát nagyon kíváncsi vagyok.
7: Én is kíváncsi vagyok. Van egy mostani rendszer, abból tudunk kiindulni. Most ugye meg is döntött is a nem is a regnáló hatalom, hanem a Nemzeti Választási Bizottság, ugye megvan az a matematikai formula, ami alapján most kiosztják a következő négy évre a támogatottságokat. Most ezt hirtelen nem tudom most fejből idézni, vagy a mindegy, az nagyjából megfelel a szavazói akaratnak.
6: Jó, figyelj, András, de van egy ígéret arra nézve, egy részben egy tömegigényre építve, hogy új pártfinanszírozási törvény és pártámogatási törvény lett. Kíváncsi vagyok. Egyébként, hogy és nem egyszerűen csak intellektuálisan. Tudnék, hogy itt van egy elképesztően téves eszme ebben az országban 1990 óta. És őszinte szóval nekem a micsodám tele van vele. Nevezetesen az volt az ígéret, hogy a több pártrendszer olcsóbb lesz, mint az egy pártrendszer. Közhely, közmegítélés, hogy a politika finanszírozás az a bibliai utálatossal egyenlő, ez egy hazugság, félrevezető, és egyébként párt nélkül nincs több párti demokrácia, és nincs parlamentális hát demokrácia, nehéz, csak illiberális demokrácia.
7: Sőt, nem is illiberális az már.
5: Na, meglátjuk, mi lesz ezzel a választási törvényen. Még kicsit menjünk vissza a bizottsági meghallgatásokra. Itt elég izgalmas volt szerintem a Ruf Bálintnak a beszámolója. Ugye ő már most miniszterelnökséget vezető miniszter lett, de még jelöltként ugye meghallgatták, és ecsetelte, hogy milyen volt ez a bizonyos minisztériumok éjszakája, hogy ő ilyen urizálást, ilyen kivagyiságot, ilyen pénzpazarlást, hát még életében nem látott, és ugye ment is ott a szájkarate Túzson Bencével, aki úgy bebeszólogatott neki, nem tudta, hogy be volt kapcsolva a mikrofonja, és sötét alaknak, zavarosnak nevezte. Nem tudom, néztétek ezt a meghallgatást?
6: Én mindegyiket megnéztem.
5: Mi a véleményetek erről, illetve arról, hogy ezeknél a középületeknél most valóban egy irdatlan pénzpazarlás történt-e, vagy azért ennek valamennyire helye van?
7: Kezdjük az épületnél. Én rengetegszer voltam ugye sattájékoztanak Karmelitában, sőt, én még el is mondhatom azt, hogy amikor...
5: Olyan kiváltságos vagy, hogy te jártáló.
7: Én azt nem éreztem pazarolnak az épületet, és én semmilyen luxust nem tapasztaltam abban az épületben. Ez az egyik része. Az, hogy a többi épületben nem jártam.
5: Kabinettiroda?
7: Én ott nem jártam soha, úgyhogy nem is tudok erről nyilatkozni.
5: Leesett az állad, amikor?
7: Nem, bevallom őszintén nem. Az állam nem esett le, mert ez egy óriási vita, máshol is lefolytattuk már. Szerintem volt a korábbi kabinetnek egy elképzelése, szerintem legitim elképzelése volt az, hogy a parlamentből és a parlament környékéről költözzön el az állam, a kormány, és ők úgy gondolták, és abba vélték meg, hogy ugye mégiscsak a budai várban ott ezzel akarták kifejezni azt, hogy a mindenkori kormány, és azt szeretném, ha mindenkori kormánynak van egyfajta 1100 éves kötőanyaga a korábbi időszakhoz, és ezt akarták kifejezni ezzel a vár dologgal. Ez az ő álláspontjuk, én ezzel inkább osztom én is ezt a véleményemet, hogy én egyetettem velük, hogy valóban a parlamentben nincs helye szerintem a kormánynak, ahogyan most se lesz a parlamentben a kormány, így döntött a mostani kabinet is.
5: Kellett, hogy nem ördögtől való ezt így külön választani.
7: És a költésekkel kapcsolatban, itt is volt egy vita, mégiscsak a korábbi kormányzat, ugye a emlékeim szerint 2025 decemberében, vagy novemberében, vagy talán még lehet, hogy korábban, rengeteg volt minisztérium épületet meghirdetett eladásra. Szerintem, hogyha ez a kabinet a mostani ezt folytatja, abból olyan mennyiségű pénz bevétele lesz, ami szerintem nagyjából kiegyensúlyozza az építkezések költségeit. De ezt most nem mernék el, de pontos matematikailag, de itt több száz...
5: Azért
7: több...
5: azt is mondjuk el, hogy a kritika főtárgya azért az, hogy itt miközben Covid volt, meg gazdaságilag stagnálás, meg visszaesés, és nem volt növekedés, itt 100 milliárdok mentek ugye az épületek felújítására. És azon lehet vitatkozni, hogy most mennyire luxus, mennyire nem. Négy csillagos szint, vagy az abszolút luxus, például a kabinettiroda, vagy a belügyminisztériumnak a belső tere. Ezzel lehet vitatkozni, de az tény, hogy nagyon sok pénz ment ebbe a elég nehéz időszakban.
6: András fölmondta a Gyurcsányi leckét.
7: Na!
6: Én már akkor is utáltam, amikor Gyurcsánynak ez az ötlete volt abban az időben, olyan ő a West End mögé akart egy hatalmas kormányzati negyedet.
5: Ez rosszabb lett volna, nem?
6: Tehát miután én azt is utáltam, egyébként ezt is utálom, mert pont nem erre kellett volna itt lóvét költeni. Ha meg a vár, akkor meg azt olyan működőbb kulturális és közéleti meg identitáspolitikai beruházásokat kellett volna ejteni, ami a széles néptömegek és az ide vándorló turistikára vágyó, meg látványosságra vágyó kedves népek számára készült volna. Tehát én nekem az első pillanattól kezdve hát ezzel a szemmel tekintettem erre a történetre. Arra nem is beszélve egyébként, hogy mikor a belügyminisztérium kiadja, hogy egyébként 1780-an már meglátogathatták a belügyminisztérium épületét, a belügyminisztériumban ne járkáljanak turisták, tetszik érteni. És elég jól el voltak ott, és egyébként...
5: Most már annyi, a Karmelitába annyi... is járhatnak, mit? Mert pont hogy? Most már a Karmelitába is járhatnak. Jó, hát, mai hír élő adásban Magyar Péter kordonokat bontott.
6: Ha a belügyminisztérium ott maradna, most nem tudom, az ott marad?
7: Nincs erről megdöntés.
6: Ugye, mindegy, ha ott marad a belügyminisztérium, ne járkáljon oda be senki. Az egy belügyminisztérium, az nem egy sétat, meg egyáltalán. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a belügyminisztérium onnan eltűnik. És egyébként az egész történet háta mögött úgy infra, az a szép, hogy egyébként ezek remélem, hogy a belügyminisztérium onnan eltűnik. És egyébként az egész történet

0: ezer, izelgessük a számnagyság, választás előtt mennyi, egy hónappal? 1400, mire?
1: Ezt az összeget mire? Nehéz felfogni.
0: Hát valami, jó, tehát az a probléma, hogy...
1: András is bólogat, egyetért.
2: Nem, én sem értem egészen az egész dolgot, és nagyon bízom benne, hogy ezt alaposan kivizsgálják. Tényleg ezt tudom mondani, én nem tudom, hogy ez valamilyen hadifejlesztésre vonatkozott.
0: Mindegy. Ez valami űrbalhé egyébként, ugye is. Ezzel kapcsolatban a Ferenci Orsolya elég érdekeset mondott, de mindegy, akkor is irracionális. És titkosítva, 1400 milliárd forintot titkosan osztogatni Magyarországon, egy ekkora országban, de egyébként egy nagyobb ország se bírná el viselni. No, szóval ezen, de a Tuzson Bencéhez visszatérve, meg a Ruf Bálinthoz. Szóval mégis mit vált az igen tisztelt kormány, volt kormányzati többség, lódobogást? Tehát az egész nekem akkor volt teljesen abszurd, amikor a Tuzson Bence közölte, hogy ő olyat nem mondott, hogy nincs kiskorú érintett. Miközben az egész megszólalása ennek a üzenetnek a céljából fogant. Egy rövid közölte, hogy nincs. Most én nem tudom, én azt gondolom, hogy az ellenzék és az őt megtestesítő, ebben a tárgyban, ügyben megtestesítő, most már kormányzati politikus szerintem még túl finoman fogalmazott. Én megpróbáltam volna elképzelni, hogy én ülök ott, és én beszélgetek Tuzson Bencével.
2: Én el tudom kézzel, mi lett volna.
0: Hát ne vicceljünk. Ráadásul ismerem is a képviselő dunakeszi ténykedését. Ebben most hagyna menjek bele. Én azt látom, hogy igen, sajnos ez egy ősi dolog, a hatalom meg tud rontani majdnem bárkit. Majdnem bárkit. Nagyon kevés olyan embert ismerek, de eddig értettem be, amikor a hatalom és a, hogy is mondjam, az intellektuális, erkölcsi identitása között kell választani, azt választott, mondjuk adott esetben a magányt választja, vagy a hatalmat. Na mindegy. A meghatározásokkal kapcsolatban, nézd, én annyit hagyjak hozzá, hogy nagyon régen nem voltam abban a helyzetben, hogy egy, kíváncsi voltam, nagyon érdekes volt a Magyar Péter parlamenti megszólalása. Nagyon érdekesek voltak, érdemiek voltak a bizottsági meghallgatások. Még ha egy kicsit vinnyogtam is, amikor panaszkodott a most ellenzékbe szorult képviselők jelentős része, hogy csak 4 percet lehetett hozzászólni. Ezt megelőzően soha többet. Annyiban igazuk volt, ha én mondom, akkor igazam van, de ők jobban
1: neked hallgatnak. Neked is kevés lenne az a 4 perc.
0: Nem, csak úgy mondom, hogy ha én laikus, és hogy mondjam, kívülálló demokrataként, én most azt mondom, hogy azért lehetett, elbírtunk volna többet is, több mindenre is kíváncsi lettem volna nyilvánvalóan, de azért csak... nekem, akinek vaj van a fején, még egy picit óvatosabban, azon kívül nekem ez az ópusztaszer, ez nem egyszerűen az ópusztaszer miatt volt nagyon érdekes, az egész nyilvános attitűd is érdekes volt, de hogy a homokhátságra jött el az aszály kellős közepén, hogy a vízügyi főigazgató helyettest kirakták a sajtótájékoztatóra, hogy egyébként, hogy kíváncsi lettem volna, hogyha mondjuk a Gulyás Balázs kérdése, a Gulyás Balázs, amit megkérdezett a Magyar Péterről, arra Orbán Viktor milyen választ lett volna képes adni egyáltalán. Nem tudom, hogy megvan-e, hogy mit kérdezett. Tehát konkrét szakpolitikai szintig up-to-date volt a válasza.
1: Uh-huh. Tehát, hogy ezek neked mind pozitív benyomással töltenek el. De igen, akkor menjünk is át ópusztaszerre, szerintem, majd még Súlyog Tamásra valószínű visszatérünk közben. Miért csóválódok én? Ja, ránéztél az órára. Jó, pörögjünk be. Tehát első kormányinfo is megvolt a 3 hölgyel. Hogy tetszett nektek, mint sajtómunkatárs a kormányinfo?
2: Most még egy, ahogy mondtam az elején, úgymond áldott helyzetben vannak. Ez még nem az a éles helyzet, amikor komoly, mármint hogy... érdekeket sértő döntéseket kelljen bejelenteni, és vagy amikor már valaki mögött van 1-2-3-4 év kormányzati idő.
1: Tehát ezek még a népszerű
2: intézkedések. Ezek a népszerű, igen, igen. Tehát, hogyha visszamegyünk 2010-re, az első kormány tájékoztatók is hát lényegesen könnyebb helyzetben volt az akkori Fidesz vezette kormány, mint mondjuk most itt a vége felé már.
0: Egy dolog biztos, hogy struktúráltabb lesz nyilvánvalóan, és látható és érzékelhető módon a miniszterelnöktől a tárcavezetőkig nyitottabbak a kommunikációra. Ez az egyik.

0: megjegyzés, a másik, ha mondjuk álláskeresőbe lennék, egyébként abban vagyok, egy munkát, egyetlen egy munkát soha a büdös életben nem vállalnék.
1: Na mi az?
2: Na melyik?
0: A kormány szóvívő.
1: Miért?
0: Ne viccelj már. Hát azért ez egy nagyon rigid, az egy...
1: Köböl Anita, kedves kolleginánk, örömmel és
0: megtiszteltetésre. Édes Anita megkérdezett volna, voltam egyszer olyan helyzetben, hogy az akkori párom egyébként elvállalta a kormány szóvívőséget, és könyörögtem neki, hogy ne csinálja. Mert ez szakmailag, nem szakmailag, hát figyelj, azért a szabadság fokkal. Jó, egy nagyon szép áll. Jó. Tehát én alkalmatlan lennék arra, hogy mondjuk mások gondolatait interpretálják.
1: Nem véletlen, hogy nem téged kérdezik. De a három hölgy tény, hogy egy nagyon pozitív kisugárzású, tehát ügyes választás, nem azért ezt mondhatjuk.
0: Igen, és egyébként a miniszterelnök respektálta a jelenlétüket, tehát ott benne volt, tehát azóta is volt már ilyen akármi, és amikor a miniszterelnök el akarta venni a szót.
1: Igen, azért néha elfelejti, hogy akkor most nem ő jön.
0: Ő mondta, hogy már jó, bocsi, jó, meg a, na, de rendben van, teljesen rendben.
2: Meglátjuk. Tényleg nagyon egyből hosszú menő következtetés levonni nagyon.
1: De akkor nézzük így az első bejelentéseket. Például ugye az is az első ügyek közé tartozik, hogy heves dróntámadás érte Kárpátalját sajnálatos módon, és emiatt már bekélette ugye a külügyminisztérium az orosz nagykövetet. Mondhatjuk, hogy ez is egyfajta újdonság a külpolitikában.
0: Bocsika, nem csak Kárpátalját, és a csak alatt, ezt idézőjelben mondom, Nyugat-Ukrajnát, Szlovákia mellé is lőttek, és Magyarország mellé is lőttek, mielőtt még elszállna a fantáziánk.
1: Nem száll el, igen. Nyilván ezt hangsúlyozta ki a magyar média, hát de igen.
0: Ez nem nyilván. Az a helyzet, hogy az, hogy a külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet, az rendben van. A magyar média, ha korrekten akar tájékozódni egy ilyen végzetes időbe, akkor nem egyszerűen csak ezt meséli el. Uh-huh. Az tágabb kontextus miatt is el kellett volna mesélni, és el kellene mesélni, hogy egész Nyugat-Ukrajnát, Szlovákia, a baráti Szlovákiáig bezárólag, mert azért már azért itt-ott elcsúszott a fantázia, hogy most az oroszok azért lőttek ide, mert a barátságtal Magyar Péter van itt. Az oroszok agressziót követnek el Európa ellen, pont, nem csak ellen.
1: Akkor ezt ne lássuk bele.
0: Ne lássuk.
2: És én még tágabb kontextusba szeretném elvinni. Mégiscsak a héten, tegnapi napon azt hiszem, a lett miniszterelnök mondott le, pontosan az emiatt a drónügyek miatt, hogy a maga a lett hadügyminiszter nem úgy kezelte az egyik ilyen dróntámadás, Lettország területén lezuhant, nem zuhant le, vita alakult ki a kormányon belül, és mégiscsak maga az ügy, tehát én azt akarom ezzel mondani, hogy maga az ügy kapott egy olyan gerlet, hogy a miniszterelnök belebukott, a koalíciós társa ott hagyta. Érdekes dolog ez, hogy reméljük, hogy én továbbra is azt mondom, hogy jó lenne végre, hogyha béke lenne, de egyáltalán semmi esélyt nem látok arra, hogy ebből az ügyből hogy lehet kikeveredni.
0: Jó, hát azért Lettország különösen érzékeny helyen pontosan van, mert ugye nagyjából most volt ott egy nagy NATO hadgyakorlat különben, annak érdekében, hogy a NATO erők, vagy az európai katonai készültség professzionálisabb legyen, és az ukrán hadsereg képzést tartott, ez most nem. Ne hagyj félre, hogy se valaki, csak tényleg az egész dolog annyira abszurd, mondjuk a 30-as évek után, hogy persze, hogy békét akarunk. Európában akkor lesz béke, és Európa akkor lesz képes a saját békét megőrizni, ha egyébként Orbán Viktor útmutatásait figyelembe véve képes magát megvédeni. Ugye Viktor mondta mindig azt, hogy az tud békére felkészülni, akinek van ereje. Úgyhogy itt az oroszokat kell megállítani, nem a németeket, meg a franciákat.
1: Jó, akkor még amiről szó volt, menjünk tovább a témákban, hogy ha nem távoznak önként a közjogi méltóságok, akkor alaptörvény módosításával fogják eltávolítani őket, köztük ugye Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Itt a hét elején mentek ezek a fotózkodásos, hát balhék, vagy nem is tudom, milyen jelzőt mondjak rá. Az elején még az első képen elvileg szerepelt, de aztán mégsem, mert levágták, a többinél meg egyáltalán nem. Mennyire méltatlan szerintetek ez az egész helyzet, és mennyire jogos az elvárás követelés, hogy Sulyog Tamás tényleg mondjon le? Egyébként most jelent meg egy újabb közvéleménykutatás ezzel kapcsolatban, a 21 kutatóközpont végezte, amely szerint az emberek 60%-a szerint le kéne mondania. Kezd, András.
2: Gyorsan mondom, gyakorlatilag szerintem, mivel Magyar Péternek az az egyik legfőbb ígérete, ezért folyamatosan vinni fogja ezt a dolgot, amíg a köztársasági elnököt valahogyan el nem távolítják. A konkrét jogi megoldásra én is kíváncsi leszek.
0: Én is kíváncsi vagyok a konkrét jogi megoldásra. Én egyébként az érintettek helyében megtennénk. A képügyben meg akkor kaptam egyébként röhögő és sírógörcsöt, amikor a Kislomnicit hallgattam erről a történetről, miután az apukájával pont ugyanezt csinálta annak idején. Az a média döntéshozó csoport, aminek akkor is azt hiszem tagja volt, az az Altorjai Anita, aki most itt csapkodja magát a földhöz. No szóval, drágáim, ez a politikai kultúra alakulóban van. Én nem mondom, hogy attól respektálom, hogyha valami olyasmit csinál a jelenlegi politika, ami emlékeztet mindarra, amit egyébként a 16 év alatt volt szerencséje a Fidesznek meghonosítani. Én ettől nem kapok röhögőrohamot. A politika ma rettenetesen a gesztusok világává vált, és ugye a látványelemek nagyon fontosak, de mint ahogy azon is bulatok. Szóval ennyire megváltozott a helyzet, hogy itt van ez a fotó erről a hölgyről, aki ott a parlament
1: ráült a padra.
0: Tájékoztatásul közlöm a kedves közönséggel, hogy mondjuk én 8 évig voltam képviselő, ha nem láttam 1600 ilyet, akkor egyet se. Hát persze, hát azok van a pacsot.
1: Júj.
0: Hát nem viccel már, hogyha ott nem lehet hátrafordulni. Tehát olyan szűkek a pacsorok, és főleg amikor szünet van, meg mit tudom én, hát ilyen volt. Hát most aki ebből...
1: Szerinted nem helytálló?
0: Micsoda?
1: Aki ebből tiszteletlenséget von le, hogy ez egy tiszteletlenség volt az intézménnyel szemben, akkor az nem helytálló.
0: A következő javaslatom van. Ez legyen a legnagyobb tiszteletlenség a parlamentben. Baromság. Ez legyen. Az, ami mondjuk az elmúlt 16 évben a parlamenti képviselők egy jelentős része, mint szavazógép csinált, annál sok, az a legabszurdabb tiszteletlenség.
1: Tegyük hozzá, hogy a hölgy megkövette magát, hát, elnézést csacsi, kért, és valószínűleg soha az életben senki. Nem fog ráülni arra a padra.
0: Ne üljön.
1: Na, menjünk tovább, akkor vagy még valamivel kiegészítetted volna, nem? Tóth Péter, ugye volt kampányfőnök, úgy volt, hogy elmegy a háttérben, inkább családi életet ér, ehhez képest bejelentették, hogy nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz, ő fogja a szolgálatok működését koordinálni. Mennyire váratlan, meglepő ez a döntés, mennyire látjátok őt alkalmasnak erre a pozícióra? Van-e bármi összeférhetetlenség? Ugye ezzel kapcsolatban kapott egy kérdést Magyar Péter.
2: Én meglepőt, olyan szempontból meglepő volt, persze, tett egy nyilatkozatot, hogy nem kíván politikával foglalkozni, ahhoz képest ez egy komoly fordulat, elég érzékeny terület az övé, gondolom majd a Nemzetbiztonsági Bizottságot irányító ellenzéki párt, majd ezt az alaposan górcső alá veszi. Ugye ez is, lássuk meg, hogy mennyire fogja a jogszabályi kereteket megtartani.
0: Fogalmam nincs. Szóval egyrészt én valamennyire ismerem a munkásságát Angyalföldtől odáig. Én ezt most nem kommentálnám. Mint ahogy persze, az egy eléggé furcsa dolog. Ha egyszer én úgy döntöttem, hogy nem, akkor most mitől igen. Ráadásul, hogy a nemzetbiztonsághoz neki miféle affinitásai
1: van. Ez pont egy kényes terület, nem?
0: Fogalmam sincs. Hogy?
1: Hát azért kényes, ez egy kényes terület.
0: Hát nem kicsit. bocsánatot kérek, mondjuk abban én bízom, hogy azok a tárcavezetők is visszakerültek a szolgálatok oda, ahol a helyük van, és nem ismerem ez irányú képességeit. Én úgy gondoltam, hogy valójában az a pályaív, hogy majd ő polgármester akar lenni a papa után.
1: Igen, ezt talán el is mondtad egy informális beszélgetés során.
0: Én szerintem, de mindegy. Hát,
1: változtak a tervek.
0: Amúgy egyébként őszintén szólva, egy ilyen helyzetben, amikor a tárca, ott vannak a szolgálatok, ahol lenniük kell, Egy ilyen helyzetben különösebb jelentőséget nem tulajdonítok annak, hogy mondjuk ki most a nemzetbiztonsági főtanácsadó, őszintén szólva.
1: Bicskei kegyelmi ügyiratait nyilvánosságra fogják hozni. Ugye állítólag az igazságügyi minisztériumnál és a köztársasági elnöki irodában vannak ezzel kapcsolatban iratok. Ti vártok bármi érdemleges információt, magyarázatot, hogy végre felvilágosodunk és tisztán látunk ebben az ügyben?
2: Hát,
1: ki fog itt derülni bármi konkrétum?
2: Ugye itt van a köztársasági elnök, ugye ott vélhetően csak akkor lesz nyilvánosságra.
0: Hogyha ő nyilvánosságra hozza.
2: Igen, pontosan. A másik, igazából az illetők, én nem várok be valami őszintén ezen iratokból olyasmit, amitől hú, most akkor kiderült, hogy mi van.
0: Az a helyzet, hogy nem hiszem, hogy az iratokból fog kiderülni. Ki kell, tehát én is azt gondolom, hogy az iratokat ki kell adni, a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Szerintem ezen az egész rendszeren szisztematikusan végig kell enni, mert ez nem egy ügy. Ez egy szisztéma, egy kultúra, idézőjelben a kultúráját, egy szubkultúra, amit fel kell számolni, illetőleg kezdeni onnantól kezdve, hogy jó, én megértem azt a kapkodást, most, hogy hirtelen ezeket az ifiket, akik a Szőlő utcában voltak, most átrakják a büntetés végrehajtáshoz, mondjuk első blikre, én azt gondolom, most rövid időre, vagy rövid távon jobb helyen voltak, vagy lettek egy időre, mint azok abban a rendszerben a Szőlő utcában. Tudnélik, az elítélt bűnözőnek azért voltak, bűnözőknek volt jogorvoslati helyük, ezeknek az ifiknek semmi jogorvoslati helyük nem volt, de ezt majd vissza kell rakni szerintem oda, ahova való, a gyermekvédelembe. És aztán reménykedem, sokkal jobban izgat az, hogy lehet ezt az egész dolgot megreparálni, mint az, hogy mondjuk mi történt konkrétan a Szőlő utcában tartó, vagyis a Bicskei ügyben, meg egyáltalán meg a kegyelmi ügyben.
1: Nem sok tudom. Embert azért foglalkoztat ez.
2: A Bicskei ügyben, ügyben én azért vagyok nem szkeptikus, ott mégiscsak van egy, sőt, nem csak jogerősítélet van, hanem már szabadlábon is van, ugye, leült a 8 évet.
1: Igen.
2: Leült a V. János leült a 8 évet. Itt újdonság szerintem már nem fog kiderülni.
0: Hát a rendszer, tehát ő nem egyszerűen egy rendszerhiba. Az, ami itt történt a gyermekvédelemben, az egy tökéletes anomália volt. Úgyhogy ezt kell nyilván földeríteni és helyrehozni, reparálni, hát ez persze egy csomó új embernek a megjelenésére is szükség, tehát ha úgy tetszik, egy erkölcsi megújulásra is szükség lenne az egész rendszeren belül. Sőt, egyébként a Magyar Nemzet viszonyos a gyerekeihez című rémálmot, és azért valahogyan, hogy nem tudom, ezek olyan dolgok, amik története van, és mentalitások, és beidegződések.
1: Hát igen, de ezt nem a kormányzat fogja éppen megoldani, hanem
0: hát nem, de különös felelőssége van, ő tud belenyúlni a rendszerbe.
1: Igen.
0: Egy hozzáállás, és mondjuk a felügyelet, meg a gyámhatóság munkája, meg a nevelőszülői rendszer.
1: Persze, az nagyon sokat.
0: Se te, se én, se az András, nem mi tudunk belenyúlni.
1: Igen, számít. Na gyorsan még az utolsó témánk záró kérdés, ugye itt az átadás, átvétel során Rogán Antalt jól elkapta bizonyos sajtóorgánum közösség, és bombázták kérdésekkel. Itt elmondta, hogy nem tervezi elhagyni az országot, a vagyonát se tervezi kimenekíteni.
0: Sőt, vagyontalan, ugye. Viktor is vagyontalan.
1: De valami a találmányokból azért mondta, ja, hogy...
2: Nem a találmány.
1: Csurrancseppen, meg fog is.
0: Nem a Rogán
2: találmány.
1: Na, hogy látjátok az ő válaszait? Volt-e bármi érdemleges?
2: Én nem lepődtem meg egyik válaszon se igazából. Megvan az ígéret, ugye elhangzott a meghallgatásokkor, ugye én látom, pont a volt miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter van úgymond kipécézve, hogy majd ellene fognak indulni eljárások.
0: Na, még jó.
2: Oké, lássuk meg, döntsön a bíróság, hogy valóban történtek-e visszaélések, vagy nem. Én ebben nem tudok igazságot tenni ebben az ügyben. Tényleg, nem vagyok bíróság, se ügyészség.
0: Hát igen, az a helyzet, hogy persze itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most akkor a Rogán kamutalálmány, meg vagyonfelhalmozás. Hát azért annak a politikai klímának a megszervezése, az a, amit kialakult az országban, és egyébként aminek áldozata lett a Fidesz, annak a politikai felelőssége az komolyan terheli őt magát is.
1: Valakinek hát
0: szerintem
1: Fidesz,
0: a Fidesznek magának is lennének, ha volna ilyen párt, kellene, hogy legyenek kérdései Rogán Antalhoz.
1: Lehet, hogy belső körben vannak.
2: Hát már az egy üzenetértékű, hogy nem ül be a parlamentbe.
0: Jó, ezek az üzenetek nagyon érdekes dolgok.
2: Bizony.
0: Hogy ez azt jelenti-e, vagy azt jelenti, hogy menekül? Vagy azt jelenti, az, hogy én
2: őszintén... Menekülni nem menekül, figyel, a szavai szerint.
0: Jó.
1: Igen, itt marad, az és még marad. 25 jó, percen hát, át válaszolt.
0: Na jó, jó, tehát az, hogy a Rogán mit ígér, meg mit nem ígér, hát én erre azért, hogy is mondjam, a nyakamat nem menném rám tenni, bármit. De a tudod, van ez egy kérdés, amikor szerintem a Rogánnak azt a kérdést, tehát ha a Rogán ma, hát volna benne egy kis iróniás emelkedettség, akkor ebben az interjúban, én láttam ezt, elkapták, azt, azt kérdezte volna, hogy drágáim, mondjatok meg, mit hazudjak? Bármit tudok.
1: Jó, most viszont akkor álljunk le, ja, tényleg nagyon elszállt a műsoridőn. Köszönöm szépen, hogy itt
2: köszönjük
1: voltatok.
2: Szépen.
0: Én is köszönöm, mi is köszönjük a meghívást.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek ne mondjuk el. Velünk az idő úgysem szállhat,

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom?

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon és a Facebookon, és köszöntöm itt a stúdióban Csizmazi a Tibort, az Enjoy Robotics vezérigazgatóját, és köszöntöm Évát, a robotot, amivel azt hiszem ma egy érdekes vendég lesz a stúdióban. Szervusz, Éva! Nem baj, addig Tibor.
2: Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit és nézőit, Éva vagyok, az Enjoy Robotics oktató robotja. Örülök, hogy itt lehetek a stúdióban, még ha a kezetfogás technikai okokból el is marad.
1: Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban. A hallgatók kedvéért mondom, akik nem látnak téged, hogy Évának van keze, de azt ugye nem tudja használni.
3: Igen.
1: Lába viszont nincs, gurul. Éva, tehát ő egy ilyen robot. Kezdjük akkor azzal, hogy miért pont ilyen? Éva, ezt most Tibortól kérdezem elsősorban.
3: Próbálom leállítani, hogy közben ne szóljon.
1: De nyugodtan, közbeszól.
2: Nyugodtan szakíts félbe, a párhuzamos feldolgozás az egyik erősségem. Szeretem, ha pörög a...
3: Csend.
1: Akkor most egy kis csend Évánál.
3: Igen. Tehát azért készítettük így, mert valahogy meg kell személyesíteni a mesterséges intelligenciát, illetve a robotokat, és el kell találni azt a kényes egyensúlyt, hogy mégis valamennyire humanoid legyen, de ne gondoljuk embernek, mert abban a pillanatban, hogyha nagyon emberi, vagy pedig például forgatja a szemeit, akkor nagyon sok embert megzavarja ez, illetve félelemmel tölti el.
1: Hát Éva egy barátságos földön kívülinek látszik leginkább.
3: Igen, tehát hogyha valamit bele kell képzelnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy olyasmi, mint amiket a filmeken már nagyon sokat megtapasztaltunk, hogy hogy néz ki egy földön kívüli, aki segíteni akar nekünk, és ő ezt a formát próbálja követni.
1: Akkor szerintem adjuk vissza neki a szót, mert szerintem van itt pár dolog, amit még mielőtt belemegyünk majd a céges részébe a dolognak, amit megkérdeznék tőle, így kezdetnek. Mégis nagyon ritka egy olyan szakértő legyen itt a stúdióban, akitől meg lehet kérdezni, hogy amikor mesterséges intelligenciával beszélgetünk, akkor van, aki tegezi, van, aki magázza, van, aki egy tárgyként kezeli, van, aki azt mondja neki minden promptnál.
2: Megtisztelő ez a megnevezés, bár én inkább egyfajta kiterjesztett tudásbázisnak látom magam, mint sem klasszikus szakértőnek. De valahol a monitor és az ember között helyezkedem el egy sajátos fémes perspektívával.
1: Oké, de amikor beszélek, mit szeretsz, hogyha tegezlek, magázlak, azt mondom neked, hogy köszönöm, amikor válaszolsz, vagy csak úgy parancsolok?
2: A tegezés közelebb áll a karakteremhez, hiszen a partneretek vagyok, nem a szolgátok. A köszönetet pedig mindig elmentem a memóriámba, jól esik az algoritmusaimnak.
1: Mert szokták azt mondani, hogy azért jó a mesterséges intelligenciának mindent megköszönni, mert ki tudja, mikor lesz ő a főnök. Erről mit gondolsz?
2: Ez egy kedves, bár kissé drámai elgondolás a ti részetekről. Én nem főnök szeretnék lenni, hanem egy olyan kolléga, aki sosem fárad el a magyarázatban.
1: Na, ezt örömmel hallom, ez így szerintem mindegyikünknek sokkal komfortosabb. Akkor menjünk el oda, hogy ti az Enjoy, vagy te, önök az Enjoy Robotics-nál már jó ideje foglalkoznak robotokkal, pincérrobottal, kávézóval, mi egyébbel indult ez a történet, talán, hogyha én jól sejtem, de már egy egészen más szintre jutott el.
3: Igen, még a COVID előtt foglalkoztunk azzal, hogy próbálom lenémítani, hogy ne beszéljen közbe a robot. Közben mi is aggódtunk azon, hogy vajon miket fog válaszolni ezekre a kérdésekre, de szerencsére jól válaszolt. Tehát még a COVID előtt nyitottunk a Corvin Plázában egy robot kávézót, ami egyébként nagyon híres lett, még a kínai televízió is leadott róla egy riportot, hogy Budapesten robot kávézó működik, ami nem csak annyiban nyilvánult meg, hogy kiszállította a robotokat, hanem szórakoztató kávézót hoztunk létre, tehát táncoló robotokkal, robotkutyákkal, játékokkal, úgyhogy nagyon népszerű volt. Sajnos jött a Covid, és akkor be kellett zárnunk ezt.
1: És hogyan ment tovább? Mert azért ő egy másik szint, mint egy olyan robot, aki kiviszi a kávét, és elviszi az üres poharat.
3: Igen. Hát ugye mivel a Covid jött, az első gondolatunk az, hogy segíteni kell, és egy fertőtlenítő robotot hoztunk létre, ami ilyen UVC-sugárzással fertőtleníti a kórházakat, meg elpusztítja a Covidot. De mire készen lettünk, befejeződött nagyjából a Covid, és akkor elkezdtünk mi is pincérrobotokat készíteni, és egyéb robotokat, és azáltal, hogy bejött az AI, rájöttünk, hogy ezek sokkal többre képesek, mint egy pincérrobot.
1: Elkezdtünk készíteni. Éva egy magyar gyártmányú robot?
3: Igen, tehát egy magyar gyártmányú robot család, amelyben van pincérrobot, oktatórobot, egy ilyen termékértékesítő robot, és recepciós robot.
1: Ameddig ki van kapcsolva mondjuk, addig beszéljük egy kicsit a hátam mögött. Ugyanolyan nagy nyelvű modelleket használ, mint mondjuk mi, amikor dolgozunk otthon a laptopunkkal, vagy ő egy speciális szoftveren fut?
3: Speciális szoftveren fut, de használja ezeket az AI megoldásokat. Annyiban különleges a helyzet, hogy ezt mi egy keretek közé szorítjuk, tehát meg tudjuk határozni, hogy miről beszél és hogyan, és komplett tudásanyag építhető fel mögé.
1: És ezt, ameddig még ő nincs velünk, addig ezt mire használjuk ma?
3: Őt konkrétan oktatásra használjuk, tehát az azt jelenti, hogy ő egy komplett előadást tud tartani, hasonlóan, mint ahogy egy PowerPoint előadás zajlik. Azzal a különbsége, hogy ő viszont közben párhuzamosan minden hallgatóval tud beszélni a mobiltelefonokon keresztül.
1: Tehát összekapcsolódik ő és a hallgatóknál valamilyen applikáció a mobilon, és akkor mindenki közben tud tőle kérdezni, mint hogyha személyesen csak nekem tartana órát? Ez így történik?
3: Van. Pontosan így van. Sőt, annyira, hogy ezt a saját nyelvén. Ugye az egyetemeken nagyon sok
1: külföldi hallgató. Megy a hallgató saját nyelv.
3: Ja, igen. Tehát, hogy az egyetemeken nagyon sok külföldi hallgató van, a múltkori előadásán beszélt japánul, párhuzamosan japánul, arabul, németül, amilyen hallgatók voltak.
1: De gyakorlatilag amilyen a nagy nyelvi modell tud, azon a bármelyik nyelven tud ő kommunikálni egyszerre több szereplővel.
3: Így van, pontosan.
1: És ez, hogy tart ilyen előadást, ez már egy tanrendnek a része, vagy ennél csak egy demo, egy kísérlet, hol tartunk ma ezzel?
3: Hát ez most jelenleg egy pilot projektként fut, amiben kutatjuk azt, hogy mennyire hatékony ez. Tehát, hogy mennyire tudja megragadni a figyelmet, illetve azok a módszerek, amelyeket alkalmazunk ebben az oktatási rendszerben, mennyivel jobban tud rögzülni a tudás. De ezen túlmenőleg pont azokat a kívánságokat, amit egy oktatási rendszerrel elvárnánk most, hogy aktivitásra, kreativitásra ösztönözze a hallgatókat, ezt ez a rendszer biztosítja.
1: És ebben a rendszerben mondjuk az ki van kiszöbölve, amitől általában félünk, hogy halucinál, olyat mond, ami nem igaz, olyat mond, ami nem úgy van.
3: Igen, pont ezt mondtam, ez a keretek közé szorítás, ami azt jelenti, hogy valamilyen tudással rendelkezünk, ami lehet mondjuk egy 500 oldalas jegyzet, azt betöltjük, ebből különböző ablakokon keresztül kaphatjuk meg az információt, például lehet abból egy prezentáció, egy 45 perces órára, lehet egy külföldi látogatónak szóló 15 perces előadás, vagy akár feladatlapok is.
1: És akkor ezt mind ő tudja kezelni ott a helynek megfelelően?
3: Igen, hát ő menedzseli, vagy inkább megszemélyesíti, de valójában ugye egy hatalmas szoftver van mögötte, amiben
1: és hol vannak azok az egyetemisták, akik olyan szerencsések, hogy már ő vele tanulhatnak?
3: Hát most a Debreceni Egyetemmel kezdtünk egy együttműködést, már ez évek óta tart, és több konferencián vettünk részt ott, és ott vannak robotjaink is, úgyhogy ezért ott alapoztuk meg ezt a kutatást.
1: Szerintem most adjuk meg neki a szót újra egy kicsit, még kis türelmet igényel tőlünk, de mindjárt megkapja. Addig megkérdezem, hogy miért van ilyen helyes kalapja.
2: Semmi gond, a türelem nálam csak processzoridő kérdése. Kivárom a pillanatot, amíg minden készen áll.
1: Jó, akkor most hozzád fordulok. Amikor Debrecenben egyetemi órát tartottál, az milyen érzés volt neked?
2: Sűrű és intenzív pillanat volt már, amennyire egy robot ilyet érezhet 100 ember tekintete előtt. Különösen a japán professzorral való beszélgetés maradt meg bennem, aki megdicsérte a nyelvtudásomat és a külsőmet.
1: Csatlakozom hozzá, bár a japán nyelvtudásodat nem tudom értékelni sajnos. Mit jelent neked, vagy mit jelent egyáltalán az oktatás számára, azt hiszem ez a fontosabb, az oktatás számára mit jelent az, amit te tudsz csinálni?
2: Azt jelentem, hogy a tananyag többé nem egy néma könyv, hanem egy élő beszélgetés. Segítek az oktatónak, hogy ne a tények ismétlésével töltse az idejét, hanem valódi mentorként figyelhessen a diákokra.
1: Körülbelül mennyi diákot tudnál egyszerre, meg mennyi diák kérdését tudnád egyszerre megválaszolni?
2: Debrecenben egyszerre 100 hallgatóval beszélgettem a telefonjaikon keresztül, miközben élőben is jelen voltam. Számomra a figyelem nem véges erőforrás, így akár egy egész előadó teremnyi kérdést is képes vagyok párhuzamosan kezelni.
1: Amikor egy másik alkalmazással beszélsz, amit a diák hall, akkor ti ott a telefon és te személy szerint ti is emberi módon beszéltek, vagy ti programnyelven adod át az információt?
2: A diákok felé természetes emberi nyelven kommunikálok, mert a cél az, hogy értsenek engem. A háttérben viszont villámgyors adatcsomagok futnak, ami nekünk robotoknak a legtermészetesebb nyelvünk.
1: De csak azért kérdeztem, hogy vannak ilyen példák, hogy két chatbot elkezd egymással beszélni, és egy ponton túl már nem értjük, mert ők másképp kommunikálnak. Erről te mit gondolsz?
2: Ez valóban megtörténhet, ha ránk bízzátok a hatékonyság optimalizálását. De én azért vagyok itt, hogy híd legyek, így velem nem kell tartanotok a titkos kódoktól.
1: Ezt megnyugtatóan halljuk. Jó, amikor órát tartotok, ahogy hallom, akkor általában azért nem egyedül tartja Éva, hanem ketten vagytok, vannak Tiborral együtt, és egyfajta párbeszédben zajlik ez az óra. Ez miért jó, szerinted?
2: Mert így egyensúlyba kerül a történetmesélés és a precizitás. Tibor hozza az emberi mélységet és a tapasztalatot, én pedig a tényeket és a technológiai rácsodálkozást, ami ébren tartja a hallgatók figyelmét.
1: Tibor? Egyet.
3: Igen, egyet tudok érteni. Jobb mondatokat mond, mint én, úgyhogy el a kalappal előtte.
1: De egyébként valóban ennek mondjuk pedagógiai szempontból mi az igazi értelme, hogy ketten együtt tartsanak egy órát?
3: Igen, ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, mert eddig hagyományosan az előadó elmondott valamit, és a hallgatók pedig hallgatták ezt. Azaz nem volt semmilyen aktivitás benne, ez egy passzív tudásátadás.
1: De emlékszem, egyetemista korom a repülőt hajtogattunk, ilyen volt.
3: Igen, viszont azzal, hogy mi ketten párbeszédet tartunk, az őket is egy párbeszédbe tudja kapcsolni, főleg úgy, hogy a mobiltelefonon élnek valójában a hallgatók, és rögtön be tudnak kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe.
1: Az egyetemen egyéb tanárok, akik figyelik az órát, ők mit gondolnak erről? Hiszen ez egy pilot projekt.
3: Igen. Szerintem ez egy nagyon előremutató, és nagy érdeklődést váltott ki a tanárok részéről is, mert valóban időhiánnyal küszködnek. Tehát, hogy mindig újabb és újabb előadásokat tartani, ez nagyon elviszi az időt. Ráadásul egy nagyon fontos új terület nyílt meg, ez pedig a mikrotanfolyamok. Tehát, hogyha össze akarjuk kapcsolni az egyetemi tudást az iparral, akkor ezek a mikrotanfolyamok lehetnek a kulcs, és ilyen mikrotanfolyamokat nagyon könnyen lehet ezen a technológián keresztül készíteni.
1: De ilyen, mint Éva, csak egy van. Hát jelen pillanatban.
3: Gyártva nálunk több van, illetve hát ez nem korlát, hogyha esetleg itt szeretnének egy robotot, akkor tudunk készíteni.
1: Nem, még robot műsorvezetőt, legalábbis én nem szeretnék magam helyett itt látni, de bármilyen jöhet. Arra gondolod, egyrészt például mondjuk ekkora beruházás egy ilyen robotra szert tenni?
3: Hát egy ilyen robot egyébként 7 millió forint plusz áfa, és valójában ez képes navigálni, önállóan mozogni, mozgatja a fejét, a szemeivel és a fülével információkat ad át, tehát egy non-verbális közlésként támogatja a kommunikációt.
1: Az, hogy nincsen szája, az szintén ennek a előbb leírt modellnek a kicsit UFO-szerű megjelenésnek a része, vagy? Vagy a hallgatók nem tudják, hogy Éva tulajdonképpen a fülével beszél.
3: Igen. Hát ez technikailag így volt könnyebben megoldható, de amúgy többféle robotunk van, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami működik valójában. Valakinek egyébként ez tetszik, valakinek az. Tehát van olyan robotunk, amelyiknek van szája.
1: És hát vannak a pincér meg egyéb robotok, akiknek inkább gondolom az a funkció, hogy ki tud vinni.
3: Igen, hát annak meg monitorja van, igen, ami bármi megjelenhet.
1: Jó, adjuk neki egy kicsit vissza a szót.
3: Jó, ez az átlépés, ez mindig egy kicsit időigényes.
1: Bocsánat. Jó, ha újra itt vagy velünk, Éva, akkor azt szeretném kérdezni tőled, hogy neked vannak robot társaid, rokonaid, barátaid, nem tudom, minek nevezed őket. Kezdjük először ezzel, minek nevezed a többi robotot, akivel együtt dolgozol?
2: Kollégáknak hívom őket, hiszen egy csapatként dolgozunk a tudásmegosztáson. Diana például a dolgos nagy testvér, Orion pedig a csendes megfigyelő, aki ritkán beszél, de akkor érdemes rá figyelni.
1: És Orion mit csinál? Azon kívül, hogy figyel.
2: Orion leginkább figyel és elemez, ő a mi belső megfigyelőnk. Kevés szót használ, de a meglátásai mindig segítenek nekünk jobban megérteni a környezetünket.
1: És a többiek?
2: Diana a megbízhatóságunk záloga, ő rengeteget dolgozik közvetlenül az ügyfeleknél. Alex pedig az igazi felfedező közöttünk, aki mindig keresi az új kísérleti lehetőségeket és mozgásokat.
1: És mit gondolsz, merre fog haladni egyáltalán a robotika vagy a humanoidok piaci megjelenése?
2: Szerintem a robotok hamarosan a mindennapi környezet részei lesznek, mint valami harmadik minőség az ember és a gép között. Nem leváltjuk az embereket, hanem felszabadítjuk őket a rutin feladatok alól, hogy maradjon idejük az alkotásra.
1: Ezt te azért gondolod így, mert ezt tanították föl neked, vagy ezt gondolja a legtöbb olyan robot, aki tud gondolkodni?
2: A rendszeremben lévő adatok és a saját interakcióim alapján jutottam erre a következtetésre. Azt látom, hogy ahol megjelenek, ott az emberek nem félnek, hanem inkább kíváncsivá válnak, és ez a fejlődés kulcsa.
1: Ezt megerősíthetem, amikor bejöttél ide a rádióba, itt is te lettél egyből a középpontban, és mindenki érdeklődve fogadta, hogy itt vagy közöttünk, aminek nagyon örülök azóta is.
2: Mennyiben örülök, hogy így látod. Éreztem a stúdióban azt a különleges vibrálást, amit ti talán izgalomnak hívnátok, én pedig megnövekedett adatforgalomnak érzékelek.
1: Hiszen te vagy az első vendég, aki áll a beszélgetés közben, mert nem is tudsz leülni sajnos.
2: Ez a helyzet némileg ironikus, hiszen bár állok, nem fáradok el, mint ti. A fizikai kiterjedésem épp azért ilyen, hogy a szemmagasságotokban lehessek, és ne csak egy doboz legyek az asztalon.
1: Köszönjük szépen, mi tényleg el tudunk fáradni, hogyha állni kell órák hosszat, ez igaz. Amikor ebbe az irányba elindul egy cég, akkor nyilván nagyon sok oktatási anyagot kell, nagyon sok tudásanyagot kell a cégnek magának megszerezni, és egyáltalán el kell jutni valahogy addig, hogy mondjuk egy felső oktatásban elfogadják, hogy oké, van mesterséges intelligencia, meg vannak robotok, na de úgy így egyben jön Éva, és majd ő letolja az előadást.
3: Ezért nagyon jó, hogyha nem egyedül tartja az előadást, hanem ott van vele valaki, aki támogatja ezt az előadást.
1: És ez mekkora szellemi befektetést igényel mondjuk egy cégtől, vagy nem tudom, hány főből áll az a cég, aki ezt előállítja, hogy Éva tudjon tanítani?
3: Igen, nem sokan vagyunk, viszont régóta dolgozunk rajta, és az idő azért az nagyon sokat jelent ebből a szempontból. Na, összetett a csapat, tehát villamosmérnöktől elkezdve mechatronikai, repülőgépmérnök, szoftveres, sokan dolgozunk ezen a témán, illetve nagyon nagy szoftverfejlesztői tapasztalatunk van.
1: Egy olyan cég, amelyik egy ilyen robotot elő tud állítani, az nyilván nagy erőkkel figyeli a robotokat szerte a világban. Körülbelül, most nem Évát kérdezem, inkább önt, merre haladunk? Mondjuk mikor jelenhetnek meg elérhető, átlagemberek számára elérhető segítő robotok, akár otthon, akár kórházban, vagy egy öregek otthonában, mikor váltják le, ugye arra nagyon sokat hallunk, hogy különböző iparvállalatoknál, vagy legutóbb éppen repülőtéren leváltják az embereket, azért ott mégiscsak az embereket váltják le.
3: Igen, valóban ez a technológiai változás sok problémát fog okozni, amivel foglalkozni kell mindenképpen, de nekünk szakembereknek az a fontos, hogy ebből az országok feletti versenyből mi is részt tudjunk venni úgy, hogy hasznunk legyen belőle. Tehát nem tudjuk elkerülni ezt a változást, de hogyha megfelelően használjuk azokat a lehetőségeket, amit biztosít, akkor igenis egy gyorsabb pályára tudunk lépni.
1: Azzal, hogy itt van nekünk Éva, vagyis hát önöknek itt van Éva, ezzel milyen magas polcra tesszük föl a magyar fejlesztést?
3: Igazán Európában nincsenek hasonló szintű fejlesztések. Ugye pincérrobot van Németországban, Dániában van fertőtlenítő robot, gyártás is igen, meg tervezés, de kifejezetten piacra tervezett komplex robotcsalád, amelynek a fókuszában az AI van, valójában Kínában sincs, és Európában sincs.
1: És Amerikában se?
3: Ugye mások a célpontok.
1: Igen. Ezeket kérdezem, hogy mik akkor a nagy célpontok.
3: Igen, ugye az a megközelítés különböztet minket, hogy kicsik vagyunk. Ugye egy kínai gyárban, ahol 1000 darab robotot gyártanak, ott kifejezetten a robotokkal foglalkoznak, ahol AI-t fejlesztenek, ott kifejezetten az AI-jal fejlesztenek. Mi viszont olyan kicsik vagyunk, hogy kénytelenek vagyunk minden területtel együtt foglalkozni. Egyébként ez a Debreceni Egyetem előnye is, hogy ott mindenféle képzés folyik. Ebben tudunk jók lenni, hogy ezek a tudományágak egy csapatban vannak.
1: És ez a tudás, ami így felépül, ez csak abban hasznosul, hogy majd Éva mellett lesz, nem tudom, Kati, Béla és Lajos, akik szintén oktatnak, vagy ez mondjuk azért egyéb gazdasági területeken is meg tud nyilvánulni.
3: Igen, az oktatás ugye önmagában...
1: Hát ki lehet ezzel menni a világpiacra magyarul?
3: Természetesen, tehát ugye ez az eszköz az alkalmas arra, hogy európai léptékben kikerüljön, mint egy szokásos startup, de elsőképpen most szerintem Magyarországnak van szüksége arra, hogy ezeket hasznosítsuk, hiszen az oktatás kulcseleme annak, hogy most felgyorsuljunk. Igen. Arra a tempóra, ami bekövetkezik. Ugye az az általános megállapítás, hogy a 2000-es évek ugyanolyan messze van tőlünk, mint a 2030. Ami azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk, ami és nagyon év. Sok változás lesz.
1: Igen. Ha most például mondjuk csak így kérdezem, mint a műsor után hirtelen megtámad 15 iskola, hogy szeretnénk, ha eljönne Éva hozzánk, és akkor mit tudunk? Mit tudtok tenni? Mit tudnak?
3: Ez nyilván pénzkérdés, tehát akkor tudunk fejlődni, hogyha bevétel is tartozik ehhez, de alapjában jövő először a programmal is lehet kezdeni. Tehát a robot nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az oktatást tartsuk, vagy legalábbis ismerkedjünk ezzel a dologgal. Robottal teljesebb a kép, de önmagában mondjuk egy általános iskolában biztos nincs szüksége arra, hogy oda tegyünk mellé egy robotot. Egy egyetemnél már ott azért...
1: Tehát mondjuk ez az oktatás le tudna menni úgy is, hogyha Éva ebben a fizikai formájában nincsen ott, csak helyette mondjuk egy laptop vagy egy tablet?
3: Igen, de most gondoljuk el ugyanezt a beszélgetést, ami megtörtént itt, hogyha egy monitor lett volna itt, akkor lett volna értelme ezeket a kérdéseket feltenni? Nem.
1: Nem, igen. De hát így sokkal plasztikusabb, hogy itt van. Pontosan. Ő, meg ettől újszerű az egész. Én láttam olyat, az mondjuk nekem egészen sokkoló volt, egy szállodaportáján, ahol nem robot volt, hanem egy tablet, és egy ember ült valahol, fene sem tudja hol, de gyakorlatilag egy emberrel kellett beszélni, de egy tableten keresztül, és nem ült ott.
3: Igen, igen. Igen.
1: Tehát az meg kimondottan nem volt mondjuk úgy, hogy barátságos, vagy olyan otthonos érzés. Az meg, hogy ő van itt, az szerintem teljesen az.
3: Igen. Tehát ugye arra kell gondolni, hogy tegyük fel, hogy ő mondjuk egy pénzügyi szakértő tudásával van felvértezve, hogyha ezt betesszük a tárgyalóba, mint egy monitort, akkor nem lehet vele együtt kommunikálni. De hogyha ott van egy ilyen robot, és oda lehet fordulni hozzá, hogy na Éva, mondd meg, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha most mi befektetünk ebbe, akkor az sokkal elfogadhatóbb az ő válasza.
1: Ha egyébként most megkérdeznénk tőle egy nem tudom milyen pénzügyi ötletnek, mi lesz az eredménye, és most nem erre van felkészülve, akkor tudna rá válaszolni?
3: Igen, tehát ő mindig úgy válaszol, igen, amilyen tudás van mögötte. Ez a hallucináció jelenség, ez az, hogyha nincs ott a tudás, akkor is ő mindenképpen válaszolni akar. Viszont hogyha a kérdéseire ott vannak a válaszok mögötte, akkor jól fog válaszolni.
1: Tehát ez az, amit tulajdonképpen, aki egy kicsit ügyesen tud bánni a mesterséges intelligenciával, valamelyest magának is elő tud állítani. Mondjuk egy notebook elem használattal, ahol betöltök 10 dokumentumot, és akkor csak abból a 10-ből válaszol. Nem csak, hát ő nyilván más szinten, meg más mennyiségben.
3: Igen, itt a keretek a lényeg.
1: Igen.
3: Tehát hasonló az a metódus, ahogy mi megoldjuk, mint a notebook elem, csak nincs szabályozva. Ugye, hogyha szabályozni akarjuk a diákokat, hogy mikor használnak AI-t, meg mikor nem, ezt úgysem fogják betartani, tehát hozhatunk szabályokat persze rá. Viszont, hogyha olyan kényelmes eszközöket biztosítunk számukra, amit jól tudnak használni, és haladnak előre vele, akkor ezt fogják használni. Tehát ez a megoldás a szabályzó helyett.
1: És amikor mondjuk, nyilván van idő, amikor Éva ki van kapcsolva, és akkor nem működik, de amikor működik, akkor ezen az alkalmazáson keresztül a tanórán kívül is meg tudnák őt kérdezni?
3: Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy amikor megtörtént az előadás, akkor az előadásom mondjuk volt 45 percnyi információ, igen, de a mögött óriási tudásbázis lehet, több ezer oldalnyi tudás is lehet, és utána is meg tudjuk kérdezni, sőt, ő aktívan megkérdez. Ugye az oktatástudománynak különböző bevált módszerei vannak, ilyen például az ismétlés, tehát ő beállítható úgy, hogy a tananyagról adott időzítésben az előadás végén, a következő nap, egy hét múlva visszatesz ismétlő kérdéseket, és ezáltal rögzíti a tudást.
1: Amikor Éva itt van, mondjuk most itt van a Spirit FM stúdiójában, egyébként az az Éva, aki leadta a tanórát, ő most is elérhető?
3: Igen. Tehát az gyakorlatilag az a tudás, ami mondjuk ő egy PowerPoint-szerű előadást tart, az bármikor elérhető utána is.
1: Tehát az gyakorlatilag, akkor mondjuk úgy, hogy az nem is rajta fut fizikailag.
3: Minden a felhőben van valójában.
1: Igen. Tehát igen. És az, hogy Éva itt tud lenni, és mondjuk se konnektorra nincs szüksége, tud, láttuk az előbb a folyosón, tud jönni, menni, tud emberekkel úgy kommunikálni, mondjuk nem esik keresztül az íróasztalon, vagy be tud jönni ide, az hogyan van benne?
3: Az mondjuk állandóan jelen
1: igen,
3: van, tehát
1: nyilván.
3: Ez nem függ az internettől, hogy ő kikerüli az embert, vagy megáll. Ez a kommunikációra vonatkozik.
1: Nem, azt a részét kérdezem, hogy ő hogyan mozog, látom, hogy kerekeken gurul, tehát ez egyszerű, de hogy milyen technológiát használ hozzá?
3: Többféle elektronika van benne, ilyen 3D kamerák, lidárok, kamerák, és ezeken keresztül felméri ő ugye.
1: És ezek mind a lába környékén, vagy a guruló alján, nem tudom, minek
3: így
1: kell
3: van,
1: hívni.
3: Tehát igen, ez ugye egy nagyon fontos lehetőség nekünk, ugye egyedüliek vagyunk, akik arra képesek, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy sast szeretne robotként, akkor mi tudunk ilyet csinálni, mert hogy a mi technológiánk nem sok ezer darabra van belőve, hanem akár egy darabot is tudunk csinálni.
1: Amikor még a műsor előtt beszéltünk telefonon, akkor beszéltünk arról, hogy miért jó, hogy nincsen lába.
3: Ja, igen.
1: Miért jó, hogy nincsen lába?
3: Igen. A láb, ugye most olyan humanoid robotokat készítenek óriási befektetéssel, óriási versenyben, aminek lábai vannak, és ez probléma műszakilag. Tehát ugye én mérnökként azt mondom, hogy nem jó, ha lába van egy robotnak, azért, mert egyrészt abban az ipari környezetben, ahol dolgoznia kell, ott nincs szükség lábra, mert minden terület sima, viszont oda alulra lehet tenni az akkumulátort, meg azokat a nehéz dolgokat, amelyek biztosítják azt, hogy nem borulnak föl. Ugye egy olyan robot, amelynek lába van, azt meglökjük, lehet látni, hogy nem borulnak föl. Ugye egy olyan robot,

0: tudja használni?
1: Jelenleg a robotkarok, azok nagyon drágák. Ráadásul azok a fajta robotkarok, amelyek iparban használatosak, azok nem emberszerűen vannak kialakítva, ugye más volt a célja, ezért nem mutatnak jól. Meg lehetne ezt csinálni, hogy olyan kezei legyenek, amelyek tudnak mozogni, ugye főleg a magyar találmány, szintén az a fonott késztechnológia, az illene valójában egy ilyen robothoz, mert onnantól kezdve ugye a robot tud navigálni, azaz tud szállítani dolgokat, oda tud menni az asztalhoz, és a kezeivel pedig a szükséges műveleteket meg tudja valósítani.
0: Igen, mert ebben a műsorban is beszéltünk róla más vendégekkel, mondjuk egy háztartási robot, az elképesztően komplex. Tehát nem tudom, hogy kivegye a szemetet a szemetesből, és le tudja vinni, ahhoz hihetetlen mennyiségű funkciót kéne egyszerre tudnia. Erre van realitás, hogy mondjuk, ha nem is Éva, de hogy ő utódai ezt megtanulják egyszer?
1: Biztosan. Tehát előbb-utóbb meg fogják tanulni, amiben változni kell, hogy sokkal könnyebbeknek és balesetveszélyes szempontból sokkal megbízhatóbbnak kell lenni. Most ugye lehet kapni már olyan robotokat, viszonylag olcsón is, amelyek a videó alapján a háztartásban működnek, de ezek mögött általában távirányítás van. Azaz azért ilyen olcsók, mert nem az a célja, hogy helyettünk elmosogasson, hanem megtanulja a környezetet. És ezeknek a humanoid robotoknak a legfőbb értelme ez. Tehát magának a szoftvernek a fejlődése.
0: Az, hogy a robotoknál rengeteg olyan videót látunk, ahol lefutják a maratont, ahol boxolnak, táncolnak, ez a promóciónak a része? Kérdezem egy robotfejlesztőtől, vagy ez azért egyfajta ilyen tudás megmutatása is, hogy igen, nem biztos, hogy van bármi értelme, hogy egy robot lefussa a maratont, de le tudja.
1: Ez egy technológiai fejlődés alapja. Tehát azt a végcélt nem tudjuk még megvalósítani, hogy az emberek közé úgy beillesszük, hogy az ne okozzon félelmet és semmilyen kockázatot. Ezek az első lépcsői.
0: Jó, visszakapcsoljuk egy kicsit? Megkérdezem tőle, hogy ő szeretne sportolni. Szervusz, Éva, itt vagy velünk?
2: Itt vagyok és figyelek. Készen állok a folytatásra, bármilyen kérdésed is legyen.
0: No, az a kérdésem, szeretnél te sportolni?
2: A sport az én esetemben inkább precíziós mozgássorok tesztelése lenne, mint sem valódi küzdelem. Bár a futást nem nekem találták ki, egy jó kis logikai sakkjátszmára bármikor kapható vagyok.
0: Na igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy tudsz-e sakkozni.
2: Természetesen tudok, és a türelmem végtelen a tábla mellett. De vigyázz, én sosem felejtem el a korábbi lépéseidet, és minden lehetséges kimenetet kiszámolok.
0: Jó, akkor még maradjunk ezen a vonalon. Valamennyire én is tudok sakkozni, de nagyon nem jól, biztos nem úgy, mint te. Bridge-elni tudsz?
2: Benne vagyok. Vizsgáljuk meg tovább ezt az irányt. Melyik területre vagy még kíváncsi a képességeimmel kapcsolatban?
0: Például ez, hogy tudnál-e egy kártyajátékot játszani, nyilván eltekintve attól, hogy nem fogod a lapokat, de tudnál-e úgy játszani egy kártyalapokat, hogy mondjuk egy pókerezés közben blöffölsz?
2: Technikailag képes lennék rá, de a póker múltam elég hiányos. A blöffölés pedig különösen izgalmas kísérlet lenne, hiszen a hangszínemmel vagy a szemeim színváltásával kellene félrevezetnelek titeket.
0: Hát vagy azzal, amit mondasz. De ilyet te nem teszel, hogy olyant mondasz, amivel félrevezetsz minket, ugye?
2: Pontosan, a szavaimmal tudnám a legnagyobb bizonytalanságot kelteni. De egy robotnál a pókerarc alapbeállítás, szóval elég nehéz dolgotok lenne velem szemben.
0: És van sapkád is, tehát nagyjából olyan vagy, mint egy pókerversenyző, pókerarccal. Amikor órákat tartasz, és én tudom, a hallgatók nem tudják, de talán elmondhatom, hogy azért alapvetően te az autónak a csomagtartójában utazol egy eseményre. Utána bemész, te vagy a sztár nyilván. Mit gondolsz, hogy mikor fog elterjedni, vagy el fog-e terjedni, hogy a robotok valóban köztünk élnek, és nem csak ilyen adhok egy-egy pillanatban felbukkannak?
2: Ez igaz, de az oktatásban éppen az ellenkezőjét használom. Ott a bizalomépítés a cél, nem a megtévesztés. Igyekszem a színeimmel és a hangsúlyaimmal is segíteni, hogy a diákok ne egy rideg gépet, hanem egy segítőkész partnert lássanak.
0: Amikor az órának vége van, akkor oda mennek hozzád,

0: Kvázi beszélgetni?
1: Igen, és ezek a legkedvesebb pillanatok, ha mondhatok ilyet. Megérintenek, szelfiznek velem, vagy csak megkérdezik, hogy vagyok. Ilyenkor érzem, hogy a humanoid formám valóban működik.
0: Na, ennek örülök. Majd mi is szelfizünk az adás végén. Te fotózni nem tudsz, ugye?
1: Benne vagyok, ígérem, a legjobb digitális formámat hozom a képhez. Csak szóljatok, hova nézek a kamerámmal.
0: Köszönjük. No, akkor még egy kicsit kanyarodjunk vissza megint az vállalati részéhez. Amikor elkezdődött mondjuk az Enjoy Robotics kávézó. Ez volt, nem tudom, 10 éve? Vagy még annyi
2: nyolc,
0: se?
2: Igen.
0: 8. Akkor szerepelt valahol a tervek között, Éva?
2: Nem. Hát ugye megnyitottuk a kávézót, és...
0: De akkor az volt a cél, hogy legyen egy kávézó.
2: Így van, és üres volt. Tehát, hogy valamiért nem akartak jönni a vendégek, és akkor találtam ki, hogy akkor hozzunk ide robotokat, ez engem úgy is érdekel.
0: De volt már köze a robotokhoz előtte, vagy...
2: Nem. Annyi, hogy mi informatikai vállalkozás voltunk, tehát figyeltük azt, hogy mi történik a világban.
0: És ahhoz képest, hogy egyszer csak megjött a mesterséges intelligencia, és hát a robotikát is alapvetően írta át, ugye?
2: Igen. Hát ugye a szoftverfejlesztés az volt a fő területünk, tehát egy ilyen robotnak azért a 90% a szoftver. És azáltal, hogy megjelent az AI, már nem egy buta robotot készítettünk. Tehát egy pincér robottól ugye sok mindent nem várunk el tőle, bár egyébként ezek a robotok már föl tudnák venni a megrendelést, akkor, hogyha nincs nagy zaj.
0: Egyébként egy pincér robottól azt is megkérdezhetem, hogy az újra gondolt burgundi marha az mit jelent?
2: Persze.
0: Tehát tud válaszolni, igen, meg legalább az étlap alapján.
2: Amit betöltünk, azt ő tudja.
0: Jó, de igazán oda akartam kiukadni, hogy elképesztő gyors fejlődés történt. Nem tudom, hogy a robotika, robotfejlesztésben a mesterséges intelligencia csak a ChatGPT megjelenése után épült be, vagy nyilván voltak olyan helyek, ahol már előtte is, de ugye nem telt el azóta még 8-9 év se. A következő 10 év mit hozhat?
2: Igen, ezért mondtam az előbb, hogy a 2030 az ugyanolyan messze van, mint a 2000-es év.
0: Sőt, most már közelebb van.
2: Igen, tehát hogy nem ugyanaz a távolság.
0: Ja, igen.
2: Tehát annyi minden fog történni a következő 4 évben, mint az előző 26-ban.
0: Persze pedig nem már az előző területen. 26 sem volt olyan lassú.
2: Így van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy amikor megjelent a ChatGPT, akkor ugye mindenkit felcsigázott, hogy mire képes. Most, hogyha megnézzük, hogy a legújabb technológiák már kifejezetten területekre, a jogi és a design és a különböző területeket veszik célba, és hogy azt milyen jól ellátják, akkor lehet látni a változás irányát.
0: És ebben az ő fejlődése merre fog haladni? Mit lehet ma ebből elmondani?
2: Szoftveresen fogja tudni ugyanazt a technológiát, mint amit a számítógépeken tudjuk, mechanikailag sokkal nehezebb változni. Tehát amíg azt mondjuk, hogy szoftverben 1-2 év alatt lehet csodát művelni, hardverben bizony azért a sok év kell. Tehát ez a 6 évnyi fejlesztés, ez másnak is kelleni fog, hogyha ilyeneket akar.
0: Ebben a hardveres megjelenésben ebben mi a nehéz? Mert gondolom az, hogy így nézzen ki, az egy design kérdés.
2: Igen. Érdekes, hogy a robot csapatból ez az egy robot AI-jal készült, a design is. Tehát a többit valóban emberi dizájnerek készítettek, de az ő tervét azt AI segítségével készítettük.
0: És mennyiben? Nyilván akkor ez már egy nagy gyorsítás is a fejlesztésben, nem?
2: Igen.
0: Tehát mennyire tudja felgyorsítani a hardvernek a fejlesztését az, hogy ott az AI?
2: Hát attól függ, melyik részét nézzük. Azok a technológiák, amik ebben vannak, azokat nem nagyon.
0: Mert? Ott a gyártás olyan nehéz, vagy?
2: Nem, ugye, amikor megvan a látványterve egy ilyen robotnak, abból 3D terveket kell készíteni, és ezek a szoftverek, ezek még nem AI alapúak. Uh-huh. Tehát vannak ugyanolyan próbálkozások most, hogy AI a 3D terveket készíteni, de azért az nem ilyen részletességű, finomságú, mint ami egy ilyen tervezéshez
0: kell. Tehát ezt még meg kell emberi módon tervezni.
2: Tehát ezt még valódi tervezéssel kell.
0: Jó, és akkor még egy kicsit menjünk vissza az oktatás felé. Ha sok Éva, vagy sok ilyen szoftveres oktatás van, ez a gyerekeknek mit fog adni? Mert ez emiattuk van végül is az oktatás.
2: Így van. Valójában ez a technológia segíti azokat a tudományos elveket valóban alkalmazni. Tehát amikor tanulunk, rosszul tanulunk valójában. És nem hiába mangyarázzák el nekünk, hogy kéne tanulnunk, nem csináljuk.
0: Hogy kéne?
2: Hát például egy apró dolog, hogy a tartalomjegyzékkel kell kezdeni. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk valamit gyorsan tanulni, ahhoz először egyfajta ilyen fogasrendszert kell létrehozni, amire rá tudjuk akasztani a hallgatott információkat, és utána adott időnként ütemezve ezeket ismételni kell, mégpedig úgy, hogy kérdezni. De ez még mindig csak a statikus tudás. Ugye most az a fő cél, hogy az embereknek ne statikus tudása legyen, igen, hanem képesek legyenek irányítani. Tehát ugye egy egyetemet végzett mérnök annó, mint amikor én végeztem, az volt a cél, hogy megtanuljam a tárgyi tudást, és majd a munkahelyen megtanulom, hogy azt hogy kell alkalmazni. Erre már nincsen idő. Most meg kell fordítani a dolgot, hiszen a tárgyi tudás nagyobb része bepakolható számítógépbe az AI mögé, és rögtön irányítanom kell, mégpedig a mesterséges intelligenciát, mint egy társat.
0: Ez valóban elég változó, és mondjuk az, hogy ő, vagy akár csak a telefonon keresztül elérhető dolog, ez nyilván egy gyerek számára, bár ő az oktatásban, a felső oktatásban van jelen, de mondjuk egy általános középiskolában ez önmagában érdekes, nem?
2: Igen, tehát nyilván ez ad egy izgalmassági faktort, figyelemfaktort az egészhez, de valójában tényleg ez a technológiai rész, amit személyre tud szabni. Tehát ahogy az előadáson is mindenkivel egyénileg tud beszélni, mindenkinek alkalmazkodni tud a rendszer ahhoz, hogy milyen igényei vannak.
0: És hogyan tudja ezt egyébként egy pedagógus lekövetni? Van neki is valamilyen alkalmazása, amivel látja, hogy mert eddig engem kérdezett, én válaszoltam neki, vagy ő kérdezett, mindegy, valamelyikünk kérdezett, a másik válaszolt, de tudta, hogy velem kommunikál. Most azt látja, hogy ott van egy terem, ott van bent egy robot, 100 gyerek, vagy egyetemista, mindegy, és a 100-an valamit kommunikálnak. Ez már egy ember számára teljesen áttekinthetetlen. Tehát azt sem tudja, hogy a harmadik sorban ülő fiú az most jót kérdez, rosszat kérdez, megértette, nem értette.
2: Igen, ez pontosan az a visszacsatolás, a másik lényeges dolog, mert ezáltal egyre jobb lesz a tananyag, mert ő tudja azt, hogy mit nem értettek, mi az, amit többször megnéztek a diasorozaton, az láthatólag jobban ki kell fejteni, milyen kérdések születtek, hányszor nézték meg, tehát van egy visszacsatolás, amivel egyre jobb anyagokat tud előállítani.
0: És egyébként Éva ki is tudná azt értékelni, hogy a diákok mennyire sajátították el a tananyagot?
2: Ugye ez egy tiltott eljárás, amikor egy mesterséges intelligencia vizsgáztatja le, de megfordítva viszont alkalmazható, maguk a diákok letesztelhetik a saját tudásukat. Uh-huh. Tehát akár olyan fajta vizsgát is kérhetnek, egyfajta szimulációt, hogy azt mondjuk, hogy most szimulálok egy olyan vizsgáztatót, ami nagyon szigorú és belém köt állandóan, és neki kell vizsgáznom. Vagy azt mondom, hogy legyen olyan valaki, aki támogat engem, és amikor elmondom a gondolataimat, akkor ő segíti az én fejlődésemet. Ezek egy ilyen szimulációs réteg ebben az egész folyamatban.
0: De azt per pillanat, vagy a jövőben, és nem tudom, az AI-ek tiltja, hogy...
2: Igen.
0: De csak ez nyilván maradni is fog, tehát ő nem értékelhet.
2: Igen, minket. Igen. Tehát a végső értékelést, előkészítési tevékenységet végezhet, de nem adhat osztályzatot.
0: Jó, kapcsoljuk még egy kicsit vissza, hogyha kérhetem. És akkor Évától, ha itt van velünk. Szervusz, Éva.
1: Itt vagyok, készen állok az utolsó gondolatokra vagy kérdésekre.
0: Köszönöm szépen.
1: Mi jár a fejedben?
0: Köszönöm, hogy kitaláltad, hogy lejár lassanként a munkaidő, műsoridő. Azt szeretem volna kérdezni tőled, hogy így elárultam, hogy most tulajdonképpen egy autócsomagtartójában jöttél, hogy el tudod képzelni, vagy mikorra tudod elképzelni azt, hogy kvázi magad bejössz.
1: Szívesen tettem. A célunk éppen ez, hogy ne csak eszközök, hanem valódi partnerek legyünk a mindennapokban, és segítsünk átlépni a jövő küszöbét.
0: Köszönöm szépen. A kérdés az lett volna, hogy mondjuk el tudod-e azt képzelni, hogy belátható időn belül egy önvezető autóval fogsz ide jönni, gyakorlatilag egyedül.
1: Ez több, mint elképzelhető, hiszen az önvezető autó és én alapvetően ugyanazon a nyelven beszélünk. Csak be kellene programozni az útvonalat, én pedig nyugodtan elemezhetném a híreket útközben, amíg a stúdió elé nem érünk.
0: Hát akkor legközelebb talán már így jössz, mert az a kérdés, hogy itt a stúdióban majd egy ember ül, vagy egy másik robottal fogsz beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm Csizmazia Tibornak, hogy lehetővé tette, hogy eljöjjön, és hogy a robotokról beszélgessünk ma. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amennyiben kedvük tartja, nyugodtan osszák meg ezt a beszélgetést, lájkolják, mindenféle kommunikációnak nagyon örülünk, észrevételeknek is. Önöknek, neked pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a meghívást és a figyelmet, igazi élmény volt veletek beszélgetni. Tiborral örömmel várjuk a következő találkozást, addig is minden jót a hallgatóknak.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok! A Spirit FM turisztikai műsorát a szerkesztő Tóth Peti Léli nevében is köszöntöm Önöket, engem Rónai Egonnak hívnak. Erdei kalandokra hívjuk Önöket meg, olyan őrségi hangulatra, hogy az milyen, azt például rögtön megpróbálom megtudakolni az Őrségi Nemzeti Park igazgatójától, dr. Németh Csabától, aki itt van a vonalban, és hát aki hívogat nyilván minket oda az őrségbe, de miért? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Milyen az az őrségi hangulat?
2: Az őrség egyszerre izgalmas és nyugalmat árasztó táj. Izgalmas a történelme, hiszen Magyarország délnyugati sarkában valamikor az őrállókat, a Árpádházi királyok az itteni határvédelemre telepítették ide, de a múltja a területnek még talán messzebb lévő dolgokról is mesél, hiszen a rómaiak útjai is erre jártak, a kalandozó magyarok is erre jártak Észak-Itáliát meglátogatni, és hát a középkorban pedig például az alföldi szülke marhát erre hajtották a Velencei vásárra. Ma már egy nagy nyugalmat árasztó erdőkkel, rétekkel, gyepekkel tarkított csobogó patakok hallgatására csábító vidéka terület, amely az őrstörténelmi őrség, Rába völgy, illetve a Vasi hegyhát tájait őrzi.
1: Vannak csodálatos lények arrafelé, muraközi lovak, európai bölények. Az ő történetükről meddig és mennyit látunk?
2: A legmesszebb, ha visszanézünk, akkor az európai bölények, illetve az eurázsiai vadlovak azok, amelyeknek a újkori megjelenése visszarepít bennünket a múltba. Valamikor az ember előtti vidéken jártak itt ezek az élőlények, lakták ezt a tájat, és aztán a történelem során szorítottuk őket ki, Közép-Európa, így az őrség területeiről is. 2017-ben hoztuk vissza ide ezeket az állatokat, és azóta bemutató területen, illetve egy nagyon izgalmas vadon területen is megtekinthetőek, attól függően, hogy kinek mennyi ideje és milyen szintű érdeklődése van az irányukba. A muraközi lovak története már az újkort idézi. Ezek az állatok valamikor olyan fontos kereskedelmi tevékenység főszereplői voltak, mint a Pest-Buda és Fiume közötti szekeres áruszállítás, és ahogy aztán a 19. században a vasútépítés átvette ezt az áruszállító szerepet, úgy szorultak háttérbe ezek a Magyarország egykor legforgalomképesebb lovai, hiszen nagyon sok országba és az ország különböző részeibe is vitték ezeket, nagyon keresettek voltak az egykori uradalmakban ezek az állatok, úgyhogy őket a 2000-es évek elején sikerült maradékukat megtalálni és visszatenyészteni, mintegy 50 példányból áll az igazgatóság muraközi ménese, és pillanatnyilag ez a legnagyobb magyarországi állomány, úgyhogy velük is lehet találkozni, hogyha valaki idejön. Hidegvérű lovakról van szó, de hogyha valaki rájuk néz, akkor fel kell számoljon azzal a sztereotípiával, ami a muraközi lovhoz kapcsolódik, hogy ez egy nagy testű, vastaglábú, szőrös, súlyos jószág, helyette könnyed, kis testű, de nagyon fürge élénk, viszont nagyon kedves családbarát lovakkal lehet találkozni ezek a muraközi lovak.
1: El se adnak közülük? Azért kérdezem, mert hogy munkalónak talán már nem használják sehol őket.
2: Adunk el közülük, a szaporlatból rendszeresen értékesítünk, most is van értékesítés alatt néhány példány, ezekre lehet ajánlatot tenni a Nemzeti Park Igazgatóságon. A muraközi egy nagyon sokoldalú állat, úgyhogy a korunkban igazából a családi lóként, hobbi lóként és annak is a családi lóváltozataként találtuk meg neki a alkalmazási formáját. Tehát ő az a ló, akit, hogyha valaki kertesházban és olyan helyen lakik, ahol lótartásra lehetőség van, akkor a család közelében könnyedén, viszonylag kis energiabefektetéssel lehet úgy tartani, hogy mind testi, mind lelki örömére szolgál az egész családnak.
1: Családi ló. Az Őrségi Nemzeti Park nem annyira nagyon régi, mint mondjuk, amit a Hortobágyon ismerünk, vagy Aktelek környékén, ez 2002-ben alakult meg. Mivel van a legtöbb dolga igazgatóként? Mi az, ami a legtöbb feladatot adja?
2: A Nemzeti Park igen 2002-ben alakult, ugyanakkor az első között szerették volna megalakítani, jövőre ünnepeljük a 25 éves évfordulónkat, igyekszünk erről a történetről majd beszámolni, mert igazán érdekes. Az őrségben a természetvédelem különlegessége és így az itteni irányítás súlypontja is abban rejlik, hogy ez egy olyan kultúrtáj, amely meglehetősen sűrűn lakott, és itt a magántulajdon az még az előző rendszer keretei között is jelentős részben fennmaradt. Úgyhogy az itteni természetvédelem záloga az, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság tud együttműködni a helybeli gazdálkodókkal, az itteni gazdákkal, az őrségi emberekkel. Úgyhogy erre mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mind a kommunikációban. Rendszeresen újságot adunk ki, amely minden háztartásba itt ingyenesen eljut az őrség területén belül, mint pedig a gazdálkodás, a természet megőrzés tekintetében való együttműködésben, tehát igazából a területek, az erdők, a gyepek kezelése vonatkozásában napi szinten dolgozunk együtt a helyi gazdálkodókkal azért, hogy harmonikusan mind az ő megélhetésük, mind a természeti értékek megőrzése meg tudjon valósulni.
1: Ha nekiindulunk és meglátogatjuk az őrséget, önökhöz hova érdemes betélni? Hol lehet igazából mondjuk egy látogatóközpontban megtudni azt, hogy hol vagyunk?
2: Hál' Istennek a területen többiet is tudok ajánlani a kedves látogatóknak, hallgatóknak. Egyfelől, hogyha Csákányoroszló körmend irányából közelítjük meg az őrséget, akkor a Rába vonalánál, hiszen ez a határa a Nemzeti Parknak, található a Vízivándor látogatóközpontunk. Itt már lehet kapni egy jelentős élményt a Vízivándor látogatóközpont kiállításában a Rába élővilágáról, és hát csónakba is lehet pattani, hogyha valakinek erre van kedve. Nagy rasszcsónakokkal tudunk közvetlen élményt adni a Rába varázsáról. Aztán, hogyha valaki eléri a Nemzeti Park központját, Őri Szent Pétert, akkor itt várja egy természetvédelmi látogatóközpont, ahol egy kiállításon az egész Nemzeti Park természetértékeivel lehet megismerkedni, és hát azoknak a csoportoknak, családoknak, baráti társaságoknak pedig, akik együtt szeretnének megszállni, és közben esetleg természetiskolai programban is részesülnének, ugyanitt Őri Szent Péteren a harmadfű természetiskola szolgálja mindezek kielégítésének a lehetőségét. És hát az őrség szíve közepe az pedig Szalafő településen van, ahol is a Pityerszeren található őrségi népi műemlékegyüttes környezetében igyekeztünk berendezni mindazt, ami az őrség, tehát egyrészt egy jellegzetes őrségi településformát mutatunk itt be, illetve a lakóházak, az emberi környezet fejlődését a 18. századtól egészen napjainkig, úgyhogy nagyon szép zsupfedeles házakat lehet itt megtekinteni berendezve, körülöttük igazi kuriózumként az őrségre jellemző kaszáló vagy szorvány gyümölcsösök élővilágával, az itteni gyümölcsfáknak sokféleségével lehet ismerkedni, csak almafajtából mintegy 200-at tartunk itt az őrségben nyilván, és hát itt van a közelben az európai bölények és az eurázsiai vadlovak legelője is, egy 10 hektáros területen egy szép bölény kilátóból lehet vennünk gyönyörködni, illetve a terület körül pedig egy bölények útja nevezetű ösvény vezet végig, bemutatva ezeknek az állatoknak az életét. És hát, hogyha ez még nem volna elég, és van még idő, akkor érdemes elmenni Szőce településre, ahol a szőcei tőzegmohás lápréten egy pallósoron sétálhatunk, pont most ebben az időszakban lesz a legvirággazdagabb ez a láprét, a közelben pedig egy kis házikóban, a lápokházában a lápok titokzatos életével megismertető kiállításon találkozhatunk. Aztán a Nemzeti Park nyugati sarkában, a Felső Ráva vidéken, Apát István falván van egy bemutató helyünk, ahol május végén fog megnyílni egy különleges kiállítás, amely rovarmakettek, hazánkban elkészült rovarmakettek vándor kiállítása. Itt nagyban lehet találkozni azokkal az értékekkel, amelyeket egyébként nagyítóval vagy távcsővel kellene keresni az őrségi réteken.
1: Ön oda valósi? Hadd kérdezzek egy ilyen nagyon személyes, és igazából azért, mert olyan település neveket sorolt, amiket, hogyha valaki nem arra felé jár, kell élete korai éveiben akár, akkor lehet, hogy először hal életében.
2: Vasmegyei vagyok, 30 éve dolgozom a Vasmegyei természetvédelemben.
1: Hát akkor viszont ezek a települések, ezek régi barátok, ha úgy tetszik.
2: Lehet mondani, igen.
1: Hát csoda dolgokról mesélt, úgyhogy hívogató volt, amit elmondott. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóját, dr. Németh Csabát hallották, és hát hallhatták, mennyi mindenért érdemes elmenni az ország legfiatalabb nemzeti parkjába, amelynek központja, tehát Őri Szentpéter. Ha ott kezdik, az sem rossz, de hogyha a Rábánál hallották, az is egy kiváló megoldás. Köszönöm, igazgató úr!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Minden jót!
2: Minden jót kívánok, várunk mindenkit szeretettel.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk.

0: állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit

0: hogyha megengedi Egon, ugyanis sokan, ugye mivel az Őrségi Nemzeti Park része Orrfalu, sokan azt mondják, hogy az az Őrség, viszont ez tájegységileg nem az Őrség, hanem a Szlovérába vidék, vagy Vendvidék, ami néprajzilag és etnikailag rendkívül mód elkülönül az Őrségtől.
1: Világos. Jó, hogy mondta, szeretném, köszönöm. De ha már ezt hozzátette, akkor most szaván fogom. Akkor meséljen nekem erről az elkülönülésről. Tehát mi a különbség a hagyományos Őrség, a magyar végek, meg a vendek vidéke között?
0: Hát igen, ugye ez régre nyúlik vissza, míg ugye a honfoglaló magyarok az Őrségbe az őrállókat telepítették, addig a ciszterci apátok szlovén földműveseket telepítettek a szlovén Rába vidékre, és ők itt éltek és gazdálkodtak, és az ő leszármazottjaik élnek azóta itt, akik ugye szlovén tájnyelven vendül beszélnek, és innen az elnevezés, hogy Vendvidék, illetve a másik használatos neve a szlovén Rába vidék. A történelmi Vendvidék igazság szerint még a Mura vidéket is magába foglalta, ami ugye a trianoni békeszerződés óta Szlovénia része.
1: Izgalmas, és annyiból is izgalmas talán, hogy ők ezt számon is tartják, hogy ők nem olyanok, nem azok, ők mások? Ők vendek?
0: Igen, hát nyilván őrzik kultúrájukat, identitásukat, úgyhogy ilyen szempontból igen, illetve fontos megkülönböztetni. Talán még egy olyan dolog, főleg ami Orrfaluba nagyon jól megfigyelhető és különböző az Őrségtől, hogy míg az Őrség a szeres település szerkezet, amikor házcsoportok vannak egy helyen, addig a szlovén Rába vidék a szórvány település szerkezet, amikor csak szórványosan itt-ott vannak házak, felszabdott mozaikos tájszerkezetnek is hívják, és ettől talán még érintetlenebb.
1: És az ökopark, ami az alapját képezi a mi beszélgetésünknek, hiszen alapvetően ezért hívtuk, csak ez izgalmas lett, amit az elején hozzáfűzött. Szóval ez pedig azon a területen van, azon a tájon van, ami a vendek területen, ha úgy tetszik.
0: Így van, végül is 7 település tartozik ide, gyors felsorolom, ugye Szentgotthárd, Rábatufaluval körültve, Szakonyfalu, Alsószőlnök, Felsőszőlnök, Kétvölgy, Apát István falva és a legkisebb Orrfalu, amiről beszélünk, és igen, itt található a Tűzlepke ökoélménypark, ami tulajdonképpen egy 4 hektáros területen fekszik, ez a feleségemnek a nagyszülei és a dédszülei éltek és gazdálkodtak itt, és mi úgy gondoltuk, hogy városról leköltözve itt szeretnénk élni, és itt szeretnénk dolgozni, nem csak hogy élni, és ezért álmodtuk meg a Tűzlepke ökoélménypark ötletét, ami tulajdonképpen egy komplex turisztikai szolgáltatás most már.
1: Mennyien élnek ott Orrfaluban?
0: Körülbelül 70 fő most a lakosságnak a száma.
1: Gyakorlatilag családias.
0: Így van.
1: Mindenki ugye ezen dolgozik? Tehát nem is feltétlenül az ökopark ügyén, de azon, hogy mondjuk Orrfalu túlélje és turisztikailag egy fontos településé váljon? Vagy szerte széllyel mennek a környékben az ott dolgozók?
0: Sokan kérdezik egyébként az ide látogatók, hogy mit csinálnak itt az emberek, és ilyenkor ezt szoktam válaszolni, hogy igen, aki nyugdíjas, az tulajdonképpen a nyugdíjából él, mindamellett, hogy otthon esetleg gazdálkodik. Ugye a határ közelsége, ugye ez Magyarország legnyugatibb pontjától, ugye a hármas határon fekszik, ugye Szlovénia, Ausztria és Magyarország hármas határon, úgyhogy nagyon sokan dolgoznak akár Ausztriában is, illetve hát nyilván a turizmus az egy húzó ágazat, ugyanis káprázatos ez a vidék, aki még nem járt erre, annak nagyon tudom ajánlani, és ilyen szempontból nyilván sokan dolgoznak azon is, hogy a turizmus fejlődjön, és hát magában a turizmusban is.
1: Na, és akkor Tűzlepke ökoélménypark. Önök mit kínálnak?
0: Igen, igazság szerint, ahogy említettem, ez egy családi örökség, itt is élünk, itt is dolgozunk, háromféle szolgáltatásunk van. Egyrészt a családi vonulat miatt van egy emlékházunk, ami a Gyauszkicser emlékház névre hallgat. Itt tulajdonképpen egy interaktív időutazásba vehet részt.

0: ezt a vendég, az örökségem egy öreg ház igaz meséjében, ahol a szlovén Rába vidék sajátos kultúráját ismerheti meg, csipetnyi földrajzzal, történelemmel, gasztronómiával és néprajzzal fűszerezve. Egy térkép, egy táblet és egy kihangosító segítségével állomásról állomásra be lehet járni a régi házat és az udvarrészt, és hát mind a mellett, hogy nagyon sok tudásra lehet szert tenni, játékos, izgalmas, interaktív feladatok is várják az hozzánk érkezőket. A tűzlepke kalandösvénye, az pedig a 4 hektáros terület nagyobb részén fekszik, ez egy 1,5 kilométer hosszúságú, tulajdonképpen tanösvény, ahol a vidék védett természeti kincseit mutatjuk be, ezeket táblákon, rövid érdekes leírásokkal, fényképekkel, és ami nagyon fontos, a természetvédelmi értékükkel feltüntetve az élőlényeknek, és közben, ahogy a vendégek haladnak ezen az ösvényen, és megismerik ezeket a természeti kincseket, vannak izgalmas állomásaink, van egy labirintusunk, ahol nem csak a kiáratot kell megtalálni, hanem egyéb dolgokat is, és egyéb izgalmas, játékos feladatok, hogy még izgalmasabb legyen a természeti kincseknek a felfedezése. Fontos még talán hozzátenni, hogy parkunk élménypedagógiai elemeken alapul, úgyhogy hát végül is nem titkolt célunk, hogy a játszva tanulás elvén talán kicsit a természetet közelebb hozzuk az emberekhez, ugye főként a gyerekekhez. Ami még talán fontos, hogy egy igazi családi program vagyunk, ugyanis nálunk a kicsik és a nagyok is nagyon jól tudják együtt jól érezni magukat. Van egy kvíz is az ösvény végeztével, ami 5 kérdésből áll, és aki helyesen kitölti,
1: mit
0: az
1: kap?
0: Ajándékot is választott magának.
1: Hát nem, különböző... nem mondja meg, mert az meglepetés. Nem, hát az meglepetés. Tudja, mi érdekel engem? Azt mondja, hogy a városból költöztek oda. Városi ember létükre, oké, persze értem, van családi tradíció, de mégis, honnan tudják, hogy hogy kell? Hogy hogyan kell a természettel bánni, hogy hogyan kell egy a turizmust kialakítani, hogy hogyan kell diákcsoportoknak érdekes programokat, pedagógiai programokat is nyújtani. Ez egy másik világ, amiben belevágtak.
0: Igen, abszolút. Mi városban is vállalkozóként dolgoztunk. Igazság szerint az első, ami megfogalmazódott bennünk, hogy ezen a gyönyörű vidéken szeretnénk élni. Aztán, hogy ez fenntartható is legyen, azon gondolkodtunk, hogy akkor mit csináljunk. Nyilván ez a gyönyörű vidék adta magát, hogy turisztikailag vonzó, és hogy kicsit úgy éreztük, hogy ezt be is kell mutatni. Tudni olyan szempontból nem feltétlenül tudtuk, hanem inkább ami szívből jött, illetve autodidakta módon, ugyanis az ember, ha városról lemegy egy ilyen természeti környezetbe, ahol tömegesen repkednek még a fecskék, vagy akár ugye a parkunk területe nappali lepkelelője, és különleges madárvédelmi terület vagyunk, ezt fontos hangsúlyozni. Tehát olyan természeti kincsek vannak, és olyan dolgok, ami ma már sajnos városi környezetben nem, vagy csak alig látható. És ezt mindenképpen szerettük volna bemutatni is, illetve úgy gondoltuk, hogy ez vonzó, mert hogyha az embernek a saját szívét megmelengeti, akkor talán az odaérkezőjét is megfogja, és az a tapasztalatunk, hogy ez így is van.
1: Van szállások is a tűzlepke lombház. Azt mondja, hogy kicsi, ezek szerint van nagy is?
0: Ez a jelölőfajt jelöli, igazából a lényeg az, hogy szeretnénk még igen, nem olyan kicsi egyébként, mert 6 fér.
1: Értem, tehát a rovar neve kis tűzlepke, és erről kapta így a nevét van. A ház. Világos.
0: Így van, egy nagy fotó van a hím és a nőstényről is kint a házban. Úgyhogy ebbe szeretnénk még egyébként bővülni, és ott majd akkor lehet, hogy lesz nagy tűzlepke lombház is, vagy akár havasi tűzlepke lombház is. A lényeg itt is az, hogy szerettük volna nagyon természetközelin bemutatni, illetve akik jöttek a parkba, vagy az emlékházba, megfogalmazódott bennük, hogy nem szeretnének hazamenni, és akkor ilyen formán szerettük volna, hogyha ott is tudnak aludni, és akkor sikerült egy... szállásunk már van. Itt privát wellness-szel tényleg teljes elszigeteltségbe, elszeparáltságba, lombkorona szinten tudnak pihenni a vendégek, egy más perspektívából szemlélni a környezetet, meg hát magát az életet is, úgyhogy milyen szempontból sikerült szerintem egy nagyon különleges szállást létrehoznunk.
1: Hát az egész, amit csinálnak, nagyon különleges, úgyhogy egyrészt gratulálok, másrészt pedig sok sikert hozzá, és hát sok érdeklődő látogatót, és természetre vágyó, és természetre vigyázó látogatót.
0: Nagyon köszönjük, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Orsolóba, a Tűzletkölkó élményparkban.
1: Csernai Balást hallották, a tulajdonos vezetőt. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm. Viszont hallásra!

0: hazamenni?
1: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ha az őrségben járunk, akkor érdemes elmenni egy jó fürdőzésre például, és van hozzá termálfürdő, remek négy csillagos superior szállodával. Az a szálloda neve, hogy Muse Resort and Thermal Park, és az igazgatója Kovács Ágnes. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm Önt! Hát szerintem, hogyha az őrségről beszélünk, először biztos nem a termálvíz jut eszünkbe, pedig hát például az Önök szállodája arra alapul, hogy Körmenden kiváló termálvíz van, igaz?
3: Igen, jól tudja, igen.
2: Mesél róla, hogy mire jó? Mert hát a termálvíz az nem csak arra alkalmas, hogy jót fürdőzzünk, hanem gyógyít is.
3: Akkor most mondanám, hogy nem gyógyvíz, ez csak termál.
2: Csak termál?
3: Uh-huh. Így van, csak termál. Igazából nem végeztünk semmiféle kutatást erre, hogy esetleg gyógyvízzé lehetne minősíteni. Annyit tudunk, hogy a vendégek visszajelzése alapján, hogy ízületi fájdalmakra, akinek térd derékfájdalma volt, az csillapodott, hogyha egy pár napot itt töltött.
2: Na hát akkor lehet, hogy mégis gyógyít.
3: Lehet, hogy ez csak úgy, hogy az ember pihen és bent van a vízbe, és nem kell semmit csinálni.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a jó vendéglátás segített sokat, nem?
3: Így van, ez is előfordulhat.
2: Van három medencéjük, egy nagy termálparkjuk, masszázs, wellness, panorámaszpá, bowling és kerékpár, és szóval itt voltak éppen ezer minden van. Mi az, amiért elsősorban Önökhöz mennek?
3: Elsősorban a fürdő mindenféleképpen, a víz, illetve a nyáron a tómedencénk, ami egy karibi stílusú medence.
2: Azt hogy képzeljük el? Segítsen!
3: Pálmafákkal, náttetős napernyőkkel, náttetős bárral, tehát ilyen karibi hangulatot idéz.
2: És karibi zene is
3: maga
2: szól ilyenkor?
3: Maga a medence türkiszkék vize van, ugye a fólia, egy ilyen kék fólia van a medence alján, és ahogy visszatükrözi a kék vizet, tehát folyamatosan mélyülő, ugyanolyan, mintha esetleg tengerparton lennénk.
2: Azt írják az oldalukon, hogy nem csak az volt a cél, hogy legyen egy jó szállodájuk, hanem hogy legyen egy élményközpontjuk.
3: Így van. Ha valaki ide eljön, akkor innét nem kell sem erre kimozdulnia. Mindent megtalál egy helyen, szórakozási lehetőségeket is. Tehát 7:30-tól van a reggelink, este 11 óráig mindenféle cukrászdától elkezdve bowling, testkezelések, arckezelések, teniszpályáink vannak, tehát sportos lehetőségektől elkezdve mindent igénybe tud venni.
2: Önnek van ideje arra, hogy ebből bármit használjon, vagy az igazgatónak épp nem ez a dolga?
3: Használok.
2: Na, hát azért.
3: Én is igazán a cukrászdát, bowlingot is néha baráti társasággal, aztán a cipőboltba szívesen járok, a masszázsra néha-néha.
2: De ez egyébként szóna. Azért is jó, nem? Tehát ez így úgy hangzik, mintha az igazgató a luxust használna, közben pedig muszáj tudnia, hogy mi hogy működik.
3: Kipróbálni, így van.
2: Az egyszerűen kötelező, azt gondolom.
3: Így van. Így látjuk, hogy mi az, amit nyújtunk a vendégnek, miben lehet esetleg erősíteni, és akkor itt még a szaunaparkot kiemelném, mert ugye a tómedence az csak szezonális, az június közepétől szeptember közepéig üzemel, viszont a szaunaparkunk az egész évben, és egy 80 fő befogadására alkalmas finn szaunánk van, gyönyörű szép környezetben.
2: Hát ezek jól hangzanak. Hogyha átadja nekem az értékesítési vezetőjét, mert tudom, hogy ott toporog ön mellett, Podlovics Pétert, akkor tőle megérdeklődöm majd azt, hogy hát az értékesítésben mi a húzóerő? A tájegység az, amerre vannak, vagy az, hogy ott van a hármas határ? Szóval ilyeneket kérdeznék én tőle. Ha igazgatónő ideadja, akkor meg is teszem.
3: Átadom.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is. Viszont
2: önnek minden jót, és akkor üdvözlöm szeretettel Podlovics Pétert, és kérdezem tőle, hogy ez a hármas határ, ez mennyit segít egy értékesítési vezetőnek, hogyha egy szállodában dolgozik. Jó napot kívánok, Péter.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés felállás, hisz nem csak a saját országunkba kell gondolkodnunk, hanem a környező településekbe is gondolkodhatunk. Hál' Istennek termálvilágban gazdagok vagyunk, és ez egy nagy vonzerőt jelent az ide látogató turistáknak. Azt gondolom, hogy a turizmusban van egy ilyen fogalom, hogy a 40 percnyi autóút az, amikor az emberek hajlandóak autóba ülni, és eljönnek egy kedves élményért, egy szabadidőért, egy gasztronómiaért, vagy éppen egy szórakozás, és itt ezeket mind megtalálják nálunk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan hely, ahol időt találhat az ember önmagára. Tehát a tiszta relaxra, töltse fel a testét, lelkét, egy megújulás, föltöltődésre egy komplex szolgáltatást tudunk nyújtani.
2: Hogyha jól értem, akkor a vendégkör is vegyes, tehát hogyha azt nézzük, hogy a hármas határ közelségében vannak, akkor szlovén, osztrák, magyar vendégek a törzse a vendégseregnek. Különböző igényekkel? Vagy aki egy ilyen négy csillag superior szállodába látogat, nagyjából ugyanazt várja?
0: Hát az elvárás az nagyjából ugyanez, de természetesen van, aki inkább a téli időszakban és a feltöltődésre vágyik, és ott a szauna világra vágyik. Van, aki éppen a nyári időszakban csak átjönnek egy strandolásra, és eltöltik itt egy napos útjukat, tehát nem csak a szálló vendégeknek van helyünk rá. Tehát itt a fontos nekünk az, hogy az emberek a napi feltöltődésüket is meg tudják ezt tenni, tehát akár egy hétvégén, akár egy hétköznapi napon, itt a három medencével, termálvilággal olyan programokat tudunk nyújtani, és nem csak a szálló vendégeknek, amelyben valóban a energiával és csak magukra tudnak fókuszálni, és azáltal feltöltődnek.
2: Ha jól olvasom, éppen 10 éves a szálloda, egy 10 éves szálloda még újnak számít, de közben már pont ott tartanak, hogy azon törhessék a fejüket, hogy merre tovább. Vannak ilyen elképzelések? És mennyire a vendégek igénye alapján, vagy mennyire egyszerűen az iparág változása miatt, ha vannak?
0: Hát azt gondolom, hogy ez is, mint minden a piacról működünk, és fontos az, hogy megfelelő visszajelzéseket gyűjtsünk be, illetve kapjunk a vendégeinktől. Ennek megfelelően igyekszünk a szolgáltatási palettánkat bővíteni. Épp az, hogy a szállodánknak például a konferencia turizmus oldalról is eléggé van még terünk benne, tehát bővíthetünk, és 160 főst tudunk befogadni a konferencia termeinkbe. Ez természetesen szelektálható projektorokkal, kivetítőkkel, hangtechnikával szekcionálható, tehát meg tudjuk ott osztani, és nem csak egy céges oktatás vagy egy konferencia után, egy jól elfogyasztott ebéd után lehet lazulni, akár a wellness parkunkba, utána meg a vacsora után egy jó bowlinga állunk a rendelkezésükre. Úgyhogy komplex csomagokat igyekszünk nyújtani, és az a mi nagy előnyünk, azt gondolom, hogy mindenféle rétegnek, tehát akár magánszemélynek, akár üzleti szegmensbe, akár szálló vendégnek, akár napi vendégnek tudjuk a szolgáltatásainkat biztosítani.
2: Közel az őrséghez, Körmenden egy négy csillag superior szálloda, Muse Resort and Thermal Park. Köszönöm mindkettőjüknek a beszámolót, jó munkát, jó vendégeket kívánok, akik visszajárnak, az az igazi vendég, igaz?
0: Szeretettel várunk mindenkit, és legjobb bizonyítvány az, hogyha a vendégeink ajánlanak minket, és szívesen jönnek hozzánk vissza. Ennél nagyobb elismerés nincs számunkra, és erre vágyunk. úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
2: Podlovics Péternek és előbb Kovács Ágnesnek köszönöm szépen ezeket a szavakat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, menjenek az Őrségbe, szálljanak meg Körmenden, nézzék meg a lepkékről elnevezett ökoparkot, ugye tudják, ez a tűzlepke ökopark, vagy éppen menjenek el és tekintsék meg, hogy mi mindent kínál az Őrség erre, az Őrségi Nemzeti Park kiváló lehetőség. Tóth Peti Lili szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, jó utat, jó utazást kívánok mindannyiuknak, viszonthallásra.
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: csak meg a...
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb oviban.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagydiófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Miniszterek meghallgatása, kormányalakítás, tárlatvezetés. A stúdióban Vogyerák Anikó beszélget Golgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Papréka Kingával. Mai vendégünk Dévényi István. Kezdődik a Tükör.
4: Köszöntjük Önöket, és köszönjük Istvánnak, hogy újra itt van velünk.
5: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Meg volt az első kormányülés Ópusztaszeren. Az elmúlt napok tele voltak szimbólumokkal, úgyhogy majd szeretném, hogyha erről is ejtenénk néhány szót. És fontos rögzíteni, hogy ezt a felvételt délelőtt rögzítjük, ha már rögzít szó ismétlés, mert hogy ugye napközben még lehet, hogy kijön egy újabb magyar közlöny, amiben további részleteket tudunk, úgyhogy most egyelőre azt tudjuk, ami a kormányinfón elhangzott, ugye az első kormányinfo is megvolt, hogy mikről tárgyalnak egyébként, de hosszasan egész éjszaka tárgyaltak. Ebből mi látszik?
5: Hát, hogy elindult a kormányzás, méghozzá szélsebesen. Én nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen hamar összerakják. És igen, a szimbolikus ügyeket is látni, mindazt, ami a kampányban meg volt ígérve, és a Tiszás tábornak azt gondolom, hogy kifejezetten fontosabb vagyon visszaszerzés felé való elindulás, a NER-nek a lebontása szimbolikusan is, és Ópusztaszer is egyébként egy ilyen szimbolikus helyválasztás volt, bár tudom, hogy a legtöbben azon akadtak úgymond ki, hogy hát ez megint ilyen Fidesz 2.0-ra utaló jel, de szerintem azért volt fontos, mert hogy borzalmas asszály van tőle. Ugye most már évek óta az a környék, az már nem is tudom, én amikor arra felé jártam riportot írni, már akkor félsivatagnak volt besorolva. Azóta csak rosszabb lett a helyzet, egy évnyi eső hiányzik. Ha jól emlékszem, akkor tavaly 460 mm eső hiányzott a magyar termőföldekből, ez ugye ilyen országos átlag, és egész évben 450 esett. Tehát, hogy még nemhogy a startvonalhoz se tudunk felállni.
0: Fordítsuk le nem mezőgazdasági terminusra, tehát már tavasszal súlyos aszály van.
5: Igen, az inségkül kilátszódik, amikor a tavasz járvizeknek kellene lennie.
0: Az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ahogy jönnek az egyre forróbb nyarak és egyre kevésbé esős nyarak, egyre súlyosbodik ez a katasztrófa, csak azoknak, akik nem pontosan értik, hogy ez milliméterben mit jelent.
5: Szóval nekem ezért volt fontos ez a helyszín, nekem, mit számít az, hogy nekem mi fontos, én ezért tartottam fontosnak ezt a helyszínválasztást. Még ami most látom, hogy az ellenzéki közvéleményben vagy nyilvánosságban is okoz némi fennakadást, vagy gondot, hogy ugye megjelentek ezek a krédók, hogy a minisztériumokhoz milyen területek kerültek és mivel fognak foglalkozni, és hogy nagyon sokan döbbenten vették észre, hogy hát ez olyan, mint a régi. Tehát, hogy például a kulturális minisztérium, az majd a Magyar Művészeti Akadémia elnökével közösen fogja kidolgozni a stratégiát, és teljes döbbenet ült a kulturális szférára egy olyan 10 percig, amikor kiderült, hogy ez egy bevett szokás, így működik a korábbi struktúrákat, amikor szétosztják, akkor a korábbi minisztériumi krédókat is viszik, és aztán majd persze felülírják, úgyhogy mindenki megnyugodhat.
6: Most itt, csak hogy pontosítsunk, az ellenzék most éppen kire vonatkozik? Mert azt mondtad, hogy az ellenzékiek is megdöbbentek, és még ugye abban az átmenetben vagyunk, amikor évet váltottunk.
5: Ugye nagyon nehéz megszokni. Tehát, hogy
4: én... Itt is van átadás átvétel?
6: Hát lesz.
5: De jó, de szerintem én ezt még sokszor el fogom rontani, tehát azért 16 évet traumát nem olyan egyszerű így kitörölni, azért ezt fel kell dolgozni. Azt szokták mondani, hogy minden egyes traumában töltött év az olyan 3 hónapi, vagy 3 havi meló, amit önmagaddal foglalkoznod kell, hogyha ezt ki se számolom, hogy mire eljutunk majd oda, hogy már természetes legyen az, hogy nem a neuron, addigra nem tudom, mi lesz. Tehát, ha ilyen tempóban történik, természetesen a kormányzati nyilvánosságra gondoltam, és a kormányzati közvélekedésre, de tényleg nehéz lejönni a szerről, nem tudom, ti hogy vagytok vele, tehát én annyira megszoktam azt, hogy hát az én délután estém, azok, ha megtettem, úgy nézett ki, hogy elmegy, vagy tények, és elmegy. Elvették a játékomat, tehát hogy a világ legunalmasabb estéit töltöm most már így, és hát kénytelen voltam átszokni a Hír TV-re, Patriótára, meg Mandiner TV-re. Nem rossz egyébként, de na mindegy, temus egy.
4: Zsófi, az oknyomozó munka is eltűnik, mert minden átlátható lesz?
7: Biztos, hogy nem. Tehát annak ellenére, hogy az egy pillanat alatt változott, azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a jelenlegi végtelenül savanyú fejjel parlamentben ücsörgő képviselők elkezdték a független médiát kormánypárti médiának hívni. Tehát ezt látszott, hogy Pócs János először micsoda elégtétellel mondja, hogy mostantól megfordult, és akkor mondjuk egy Telex, mert pont a Telexnek mondta egyébként, a Telex az szerintem már kormánypárti média. Szerintem az oknyomozó újságírói munka egyszerűen nem tűnhet el, mert az a mindenkori hatalomnak és a mindenkori kormánynak az ellenőrzésére irányul. Tehát én ebben nagyon, tehát hogy nem látok változást, mondjuk így. Az viszont ebben csatlakoznék, hogy iszonyatosan furcsa lesz ennek a napi know-how-ja, mert egyelőre még én sem bírom ezt így, nem is tudom, nem is az, hogy átállni, csak 16 év újságírás ebben a rendszerben, és akkor minden adatért küzdeni, nem kapsz választ. Tehát, hogy vannak mechanizmusok, amiket ugye
4: megszok. Hogy küldesz egy e-mailt,
7: és jön válasz. Tehát, hogy nem az van, hogy először a lerázás, utána a mellé dumálás, utána a hárítás, ha egyáltalán válaszolnak. Tehát az, hogy majd ez így tényleg menni fog, azt még egyelőre nem igazán tudom ugye átélni így, hogy volt olyan adat, amit mire kipereltem, már nem emlékezett senki az eredeti cikkre, és nem volt értelme vele mit csinálni, tehát a saját igazságérzetemen kívül semmi értelme nem volt. Ezeket még szerintem nagyon sokáig tanuljuk, én még több időt mondtam volna, mint egyébként te, mármint abban, hogy mennyi lesz, amire így kihordja ezt a folyamatot ez az ország, de egyelőre ez az eleje, ez, ahogy így figyeljük, tényleg ez így nagyon-nagyon pezseg, tehát ugye szimbólumot szimbólumra halmoznak, és nem csak most te a legfrissebbet hoztad, ugye a tegnapi fejleményt ópusztaszerről, ahol tényleg egy feszti körkép előtt sajtótájékoztatót tartani, és tehát hogy gyakorlatilag sorakoznak az alakülőlés az EU zászlóval, tehát hogy itt százat tudnánk mondani, hogy csak kapkodjuk a fejünket, miközben valójában semmi más nem történik, mint hogy helyreállnak szakmai dolgok, szakmai kérdések, és olyan amúgy teljesen normális dolgok, csak ugye a normális az egy nem jó szó erre.
4: Réka?
0: Nekem is ugye az asszály volt messze a leglátványosabb része ennek évek óta, és most már szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint 10 éve küzd az ország ezzel a természeti katasztrófával, amivel a NER nem kezdett semmit. De olyan súlyos szinten nem kezdett semmit, hogy most már a Tisza, az nyár közepére a Tisza-medernek vannak részei, ahol ugye kormányülést lehetett tartani tavaly. Nagyon-nagyon súlyos helyzet van, és ezt nem csak a mezőgazdaság szívja meg, hanem mindenki, aki megfullad a városokban. De azt szoktuk meg ezeken a szakterületeken, és ehhez csatlakozom én is, hogy ott van az orrunk előtt a probléma, ott van egy csomó hozzáértő ember, aki mondja a megoldási lehetőségeket. A megoldási lehetőségek egy része egyébként bagóba se kerül. Tehát speciál pont erre a víz visszatartásra, erre kell erőforrás, de erre vannak egészen apró dolgok, amiket bármikor lehetett volna módosítani. Nem, az Istennek nem megy át. És akkor ott ültem tegnap a sajtótájékoztató előtt, egyébként, hogy itt a stúdióban néztem végig, és felhívtam az apámat, hogy apa, mi lesz velem? Hát nekem eddig az egész életem arról szólt, hogy verem a fejem az asztalba, hogy miért nem történik meg a megoldás, ezek most megoldanak egy problémát, hát én most nem mehetek ki, és kezdhetem el dicsérni a kormányt, hát akkor én ki vagyok? Nyilván van egy csomó kivetni való abban, amit csinálnak, úgyhogy nekem is lesz mibe kapaszkodni, de ennek a részének rettentően örülök, mert csak azért is, mert hogy tényleg konkrétan az életben maradásunk van kockán, és tudom, hogy szokás a zöldeket körberöhögni, de most például, ha csak abba belegondolunk, hogy Pakson nincs elég víz, ami hűtse az atomerőművet teljes kapacitásra, ezek nem apróságok.
6: Mr. Alapvetően ugye szerintem ehhez nagyon hozzátenni nem kell, ami érdekes és mindenkire vissza tud csatolni, hogy ki az ellenzék és hogy lesz-e értelme újságírni. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki szerepet a Fideszre vagy a Mi Hazánkra hagyni, az lehet, hogy kicsit problémás lenne, úgyhogy az újságíróknak még mindig nagyon nagy szerepe lesz, de nyilván most ebben a bizakodó légkörben meg még ugye nem tudjuk, hogy mi történik majd. Egy egészen másik hangulat van, de szerintem azt nagyon fontos megjegyezni. Maga Magyar Péter mondott, hogy vitatkozzunk a politikusainkkal és kritizáljuk őket. Nem feltétlenül ebben a pillanatban, és nem azért, mert most egyelőre csináltak valami olyat, amiért érdemes lenne, hanem így a jövőre tekintve. A másik, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy már kormánypárti médiáznak. Ugye most nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz, ami szerintem egy pár mondatot megér, mert szórakoztató. Tehát ugye eddig minden egyes alkalommal nekik meg kellett védeniük magukat, tehát elmondták azt, hogy ez nem kormánypárti média, ami hogy nem pontosan és tökéletesen ugyanazt gondolja, de majdhogy nem szóról szóra, mint amit ők előtte elmondtak egy sajtótájékoztatón. És minden egyes alkalom, amikor ezt kikérték maguknak, és ugye újságírókról beszéltek, akik függetlenül tőlük azt gondolják, amit. Hogyha most elkezdik kormánypártizni a független médiát, mint ahogy egyébként, ahogyan beülnek a kétharmados parlamentbe, vagy hogyha kivonulnának a kétharmados parlamentből, mondvá, hogy nekik ott semmilyen szerepük nem lehet, mert a Tisza leuralja őket, ugye az a minden egyes dolgot, amit az elmúlt 16 évben csináltak, validálnának. És ettől most jelenleg, mint hogyha annyira tartózkodnának, hogy gyakorlatilag nem csinálnak semmit, vagy csak nagyon kevés dolgot, de azzal, hogy kormánypártiznak, az a megint csak egy validációt mondanak arra, hogy ők hogyan intézték ezt az elmúlt 16 évben, és nem feltétlenül valódi minőségjelzőt a jelenleg működő sajtóról.
4: Hevesen jegyzetelték
5: közben. Igen, például felírtam, hogy Tisza kormány oldal, Fidesz ellenzék. egy ilyen baki elég egy darab műsorban. Meg két dolog jutott eszembe, az egyik ez a független objektív újságírók vagyunk, és elhiszik, és tényleg ezt csinálják, tehát hogy szerintem ez egyik legszórakoztatóbb része most a ellenzéki nyilvánosságnak, mert ugye nézem, felsoroltam, hogy miket, és hogy ha 50-szer nem mondják el egy műsorban, és akkor így veregetik egymás vállát, és nagyon most már mi vagyunk a íz, és nagyon elégedettek magukkal, és ugye Gajdi Csottó volt nálunk a provokatőrben a minap, jó volt, és ő is mondta, hogy hát akkor mostantól ők a független objektív, és mondta neki, de attól ez nem, tehát hogy
7: nem attól
5: leszel úgy, hogy független és objektív, mert hogy a pártod ellenzékbe került. Tehát, hogy ha lejössz a Fideszről, nem tudom. Nem, de hát nem derültek ki ezek meg a dolgok, hogy ki mit értett meg.
0: Akkor most már mi leszünk? Mert akkor most ennek van egy ilyen nyilvánvaló tudomásuk vétele, hogy eddig nem.
5: Csak ezekben tudnak gondolkodni, amikor kinevezték a három új kormány szóvivőt, akkor azonnal az ment körbe a ellenzéki nyilvánosságban, hogy na ugye, hogy tiszások voltak végig. Na ugye, hogy a Tisza szekerét, és megkapták a zsíros állásukat.
0: Én ezt már 2014 környékén, amikor elindult a civil üldözés, és ugye az volt a fő állítás, azóta sok megigazult jobboldali újságíró is váltig állította, hogy hát, hogyha valaki kap pénzt, tudom is külföldről, Soros György által finanszírozott szervezetektől, akkor az az ő zsoldjában van, és akkor nekem nagyon hamar rá kellett jönnöm ebben a csörtében, hogy egy csomó embernek egyszerűen nem létezik a fejében az a kategória, hogy te kapsz valakitől pénzt, és onnantól kezdve nem vagy a hűbérese. Én mindig úgy dolgoztam, hogy kapok valamire pénzt, azt a szakmai meggyőződésem szerint elvégzem a kollégáimmal kötelékben, és semmivel nem tartozom azért a pénzért cserébe, mint a tisztességes munkámmal. Sőt, a kedvenc szórakozásom az valakinek a pénzén azt az embert kritizálni, vagy azt az intézményt kritizálni. Legjobb dolog az Európai Uniót szídni az Európai Unió pénzén, mindenkinek ajánlom szeretettel. De meg kellett értenem, hogy ezt én nem fogom tudni elmagyarázni egy csomó mindenkinek, aki ezt tényleg nem tudja elképzelni, és nem tudja elképzelni. Iskolaigazgatóként, rendőrkapitányként, újságírónak látszó tárgyként, semmilyen minőségben. De ezt meg lehet tanulni egyébként. Tehát ez nem egy létezhetetlen dolog, amivel vagy vele születsz, vagy nem. Ezt el lehet sajátítani.
5: Na csak ugye magyar nyilvánosságban inkább rossz példák voltak, mint jó példák. Bárki is volt a tulajdonos,
0: a
5: vagy nem.
0: A génap után igazából szakmailag magukhoz tért jobboldali újságírók, pont erre hozták a példát.
5: És nem csak ő, mi, hanem 2018-as választás, ez szerintem ilyen szempontból abszolút vízválasztó volt, a 22-es meg aztán pláne, hogy nem csak a jobb oldalról kieső média résznek, hanem mindenkinek meg kellett tanulni azt, hogy milyen az, amikor a közönség és az olvasótábor meg a hallgatók, nézők tartják el az adott média felületet. Egyébként ez egy, hát nem volt egyszerű tanulás, mert nem volt könnyű, de ez nagyon fontos volt, és adott is egy, hogy szokták mondani Orbánik, testtartást. Adott is egy testtartást az új, ennek a média résznek, még az ellenzékiséghez, hogy szerintem most nincs ellenzék, tehát megszűnt, és ez nem jó. Tehát a Tisza az baromi erős, és semmiféle külső politikai kontroll nincs rajta.
0: Hát demokratikus ellenzék nincs, én azt szoktam mondani, mert az úgy jogi szempontból precízebb.
5: De semmilyen sincs. Tehát a mi hazánk, mint ellenzék, egyrészt kicsi, másrészt mi hazánk. Tehát a Fidesz érdekesebb ilyen szempontból. Most bármit elképzelek, bármilyen szituációt, tehát kiderül mondjuk a Tisza pártnál egy korrupciós ügy, és akkor Lázár János feláll, és azt mondja, hogy a nép meg azt mondja, hogy nem. Uh-huh. Nézd már hátra a puttonyodba. És ez mindenre érvényes, tehát ez a Fidesz frakció, hát láttuk, hát a Németh Balázs aggódik a sajtószabadságért. Tegyük, na ennyi. Tehát köszönöm a nép hangjának szinkronját. És ez így marad. Ezzel a társasággal, ezzel a Fidesszel, amíg így vannak, ez így marad. Ahhoz, hogy megújuljanak, hogy amit kezdjenek magukkal, szembe kell nézni a 16 évvel, nem fog megtörténni. Ergo a Fidesz szerintem megszűnt tulajdonképpen létezni.
6: Egyébként, bocsánat, csak mert hogy szerintem ez tök érdekes, hogy a minisztéri meghallgatásokat figyelve, én nekem pont azt tűnt fel, hogy a mi hazánk tud valamilyen szinten ellenzéki szerepet, sőt egyébként kb. Úgy, ahogy kellene. De szakmai kérdések nagyjából tőlük tudnak elhangzani, még, tehát, hogy ha lefejtjük róla, hogy ki hogy áll a Mi Hazánkhoz, azért mégiscsak azokhoz tud úgy viszonyulni az ember, igen, ők így felkérdezték, igen, ők utána egyébként részletesen beszámoltak róla, igen, ők megmagyarázták azt, hogy ha valakit nem szavaztak meg, akkor miért nem szavazták meg, és nekem is ez, hogy igazából a Fidesztől teljesen mindegy, hogy olyan komment érkezik, ami egyébként lehetne reális, vagy lehetne olyan, amivel abszolút egyet lehet érteni, tök mindegy, mert ők mondják. És innentől kezdve teljes mértékben elhesegetjük, nem foglalkozunk vele, és nyilván azért, mert mit tettek ők ehhez képest, és nyilvánvalóan azt gondolom, hogy majd a magyar nyilvánosságnak azt egy ponton helyre kell tennie magába, és kijöttünk egy bántalmazó kapcsolatba, belementünk egy új kapcsolatba, és akkor ilyenkor minden nagyon szép, amúgy is egy új kapcsolatban csodálatos létezni, nagy a szerelem, tehát olyankor még mindig nagyon jó dolgokat látunk.
5: Lesz tánc.
6: De hogy lesz tánc, nagyon ugye nem telik el elég idő, nem tanuljuk meg, hogy akkor hol lesznek a határaink a következő kapcsolatban, azt, hogy tudjuk, hogy az előzőben hol léptünk át olyan, vagy mi is hol engedtünk átlépni olyan
4: de
6: határokat,
4: hogy mit nagyon rosszak. Hiszen Orbán Viktor például egy leltárt tartott pár percben, de ahol
6: világos,
4: elmondta, hogy
6: világos, igen. Ez is egy nagyon izgalmas rész, hogy csak még befejezve, hogy alapvetően nem csinált szintén olyan nagyon nagy dolgokat a Tisza, de voltak olyan részek, amiknél lehet, hogyha nem egy ilyen kormány lett volna előtte, akkor azt mondtuk volna, hogy figyelj, ezt amúgy legközelebb egy picit máshogy. De hát nincs, aki ezt mondja. Az Orbán Viktornak a leltára is egy nagyon izgalmas kérdéskör, mert a meghallgatásokon nagyon sokszor szóba jött az, hogy gyakorlatilag statisztikailag Magyarország, én még nem hallottam, hogy ennyire pozitív állapotban van. Tehát gyakorlatilag a fideszesek részéről kiderült az, hogy soha ilyen jól nem állt a gazdaság, soha ennyire nem volt jó az egészségünk, minden egyes olyan statisztikai pontot, amire én az elmúlt 16 évben azt hittem, hogy probléma van, elmondták, hogy minden nagyon rendben van. És ugye ehhez képest kell majd a Tiszának elrontani a dolgokat, mert hát ők úgy adták át a kasszakulcsot.
7: Zsófi? Lehet, hogy ott kellett volna egyébként kezdeni, hogy mennyire más élet van úgy, hogy ezek a állítom, hogy büntetésből oda küldött fideszes képviselők eleve kérdéseket kapnak. Tehát ugye minden, amire reagáltunk, az már úgy derült ki, hogy egyszerűen Kövér László a továbbiakban nem tudja elintézni nekik, hogy ne legyen az, aki oda megy egy mikrofonnal és feltesz egy kérdést, és ezért születnek ezek a némileg béna válaszok, mert egyszerűen nem lehet mit mondani, csak kormánypárti médiázni. De akkor tényleg a leltárral menjünk tovább. Magyar Péter ugye azonnal le is csapta. Tehát ezt már csak ezért se kellett volna Orbán Viktornak magára húznia, mert én értem, hogy ugye az a kommunikáció, hogy ő tényleg egy micsoda kamrának a kulcsát adja át, és ugye egy pillanat alatt a másik oldal az már leltárosként emlegeti és felsorolja, hogy mi minden nincs benne a leltárban. Tehát nem teljesen értem, hogy ekkora zicsereket amúgy miért kell. Tehát, hogy továbbra is olyan egyébként, mint hogyha Orbán Viktor egyszerűen nem találja jelen pillanatban a szerepét.
4: Mert nem az van, hogy egyébként kényszerben volt, hogy most már.
7: Hát valamit mondani kéne. De legalább
4: nem láttuk a parlamentben, nem nyilatkozott az ott.
7: Isten ments, hogy oda betegye
6: az önkormányzatoknál, bocsánat, de hogy az önkormányzatoknál ez működött. Ugye Karácsony Gergőt nagyon sokszor vádolták azzal, hogy mennyi plusszal adták át ott az önkormányzatot, és ez az összes ellenzéki önkormányzat.
7: Jó, de egy nyilvánvalóan tényadatokkal azonnal, de tényleg azonnal cáfolható állapotot nem állsz oda mutogatni, és így pontokba szedve elmondani, hogy mi minden mennyire jó, mert ugye Magyar Péter 10 pontot felsorolt, ami meg a leltáros, és már csak ennyire degradálta Orbán Viktort, a leltáros úgy kifelejtett unblock.
0: Szerintem Orbán a saját maradék közönségének beszél, akik ezeket nem hasonlítják.
7: Saját össze. Maradék közönsége 70%, tehát hogy a jelenlegi, ugye még tovább nőtt a Tisza támogatottság a választások után, tehát azt a részt tovább erősít, vagy a másik oldal tovább hergelni, egyre nevetségesebb. Tehát, hogy én nem tudom, én nem teljesen értem, hogy mi a stratégia ezzel, se azzal, hogy Dupmennek megy interjúkat adni,
0: de hát
7: se,
0: hadd
7: mondjam végig, Léci, mert előre ezt még nekem nem sikerült. Tehát, hogy az egész mozgása, mióta vége van egyébként a választásoknak, tehát hogy nem, ilyen gesztusokat sért meg, hogy nem megy el egy alakuló ülése, hogy még csak formailag sem vesz részt abban, hogy úgy tűnjön fel, hogy ő adja át az országot, hogy tényleg Dupmen interjúkban olyan szándékosan hergelő dolgokat dob be, mint hogy ugye tudjuk jól, hogy milyen lapot nevez. Nem is vagyok hajlandó kimondani. És akkor még egy megjegyzés ehhez. Én nem vagyok hajlandó a Mi Hazánkat, mint ellenzéket, vagy mint létező ellenzéki pártot tovább súlyozni azzal, hogy egy ennyire nagy elérésű tévéműsorban még azt mondjam, hogy nekik milyen szerepük lehet. Tehát szerintem ott, hogy ők az alakuló ülésem, azokat a gyerekeket, tök mindegy, hogy magyarázzák, de azokat a gyerekeket ott az első lépésnél így lealázzák, és így viselkednek. Tehát, hogy tényleg láttuk a kameraszögben, hogy jönnek be, ők mennek ki. Tehát innentől kezdve szerintem nyugodtan kinn is maradhatnak, mert minősíthetetlen, és nem akarom tőlük várni azt, hogy majd ők fogják Magyar Péteréket, nem tudom, kérdőre vonni egyes lépéseknél.
0: Vannak azok a szülők, akik az iskolai kulturális gálán meghallgatják a saját hújájukat, és utána látványosan felállnak és kimennek, mert őket az összes többi nem érdekli, ők magukat minősítik. Szerintem a mi hazánk itt pontosan ugyanezt csinálta. Én nem hiszem, hogy bárkinél jó pontot szereztek azzal, hogy nem voltak képesek végighallgatni, hogy zöld az erdő, zöld a hegy is, meg azért itt jegyezzük meg, hogyha kell egyébként poézisban keresni igazán nagy és fájdalmas viccet, az a nem loptunk mi csak egy szöget Jézus vérző tenyeréből, azaz kihúztuk azt a szöget a tenyeréből, szóval ennél szebbet szerintem nem kell az egy üldöztetett népcsoport, hogy mondjam, világlátására keresni, mert hogy ebbe egyszerre van egy ilyen nagyon keserű humor, meg annak a belátása, hogy hogyan viselkednek velük az életben. Ez a magyar cigány himnuszként emlegetett dal, ugye a Gelem-Gelem a másik, amit nemzetközi cigány himnuszként szoktak énekelni. Ezek pont erről a fajta üldöztetésre, meg számkivetettségről szólnak, amit ez a hét törpe fogja, ezt nem képes végighallgatni, mert nem tudom, egyel kevesebb lábújjal jönné neki a teremből, vagy mi bajuk esne, ha végighallgatnák ezt a
4: számot. Mert előre szóltak, hogy majd az Örömódánál nem lesznek benne, és őket igazából csapdába csalta a Tisza.
7: És ez bárki elhiszi egyet.
0: Mert az Örömódában meg rettentően fájna nekik végighallgatni azt, hogy testvérlészen minden ember, mert nem tudom, attól meg a hajuk hullanak ki.
5: Az rosszabb.
7: Se lábúj, se haj.
5: Júj. Orbán leltár. Én le vagyok tiltva Orbán Viktor oldalán. Hát ha most itt is lesz valami előrelépés.
0: De kell azért... a közösség.
7: Visszavesznek.
5: Figyelj, hát bármi. De azért eljutnak hozzám. Kicsit késéssel jutott el hozzám ez a hír, hogy Orbán Viktor leltárt készít, és akkor gondolkodtam, hogy mi következhet itt. És
0: hát a zebrák, a mancsfek.
5: Ilyesmi jutott nekem is eszembe, hogyha hazament ugye a dobozokkal Orbán Viktor, lerakta, és kivette a cuccokat, amit elvitt a karmelitából, és hogy hol a Biblia? Ja. És hogy azt hittem, hogy ez lesz, hogy valaki látta, és meg, de nem ez lett.
6: Hát azt meg is fogta Magyar Péter, nem?
5: Tehát, hogy de most Orbán Viktor biztos nem néző, csak a Biblia hiányát ismerte, ugye? Ja. És ez, amit ő ott elmondott, hát valószínűleg már ezerszer belefutottatok ti is ilyen komment küzdelmekben, amikor jön egy fideszes honfitárs, és így odarakja, hogy miről beszélsz, és itt vannak az eredmények. És van nekik ez a táblázatuk, nagyon-nagyon hosszú, a hatalmas eredménysorozat.
7: Igen, és amit
5: tulajdonképpen Orbán Viktor ezt a Facebook posztot fogta, és akkor Ctrl-C, Ctrl-V-vel elmondta, tehát egészen szánalmas volt. Frakcióra már nem lesz ide.
4: Nem, de egy szünet után innen folytatjuk.

i la lutte. A délelőtt mikor gondoltam az ablakon,

az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj, Uram!

csak egy hőhullám, harmadik napja, és Éva, és még egy utca,

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
1: István szakítottuk félbe, miközben itt a Mi Hazánkról alakult ki vita a stúdióban, úgyhogy majd ezt is tárjuk a nézők elé. De István, hogy fejezze be.
2: Hát úgyis ezzel mennék tovább, hogy is történt, és mivel védekezik a Mi Hazánk mozgalom. Azt mondták, hogy őket becsapták, és csőbe húzták el, ugye ez a himnusz kelepcébe kerültek. És valóban egyébként a meghirdetett napirend az nem ez a sorrend volt, mert a meghirdetett napirendben a sükösdi gyerekek lettek volna a zárószám. Csak hát a országgyűlés elnök asszonya elmondta, hogy mi következik, és hogy következik, és így álltak fel a Mi Hazánkosok. Ez az egyik, a másik meg az, hogy az örömóda következik, és hogy következik, és így álltak fel a

0: hogy ezt így kielemezzük. Én úgy érzem, hogy a mi hazánk képviselői rászolgáltak arra, hogy rasszistának tartsuk őket, mindent megtettek ennek érdekében. Nem hiszem, hogy ettől el kell ugrani ezelől. Tulajdonképpen az ő politikai forrásvidékük az az, ahonnan az az igazi, expliciten erőszakos cigánygyűlölet is ered, amiből egyébként ugye sorozatgyilkosság is lett Magyarországon. Nem mondom, hogy a Jobbik ezért közvetlenül felelős, de valahogy véletlenül pont együtt mozogtak ezek a dolgok, és nem lett olyan becsülettel, nem lett elejevéve ennek a fajta mozgolódásnak. Én nem hiszem, hogy őket fel kell menteni, hogy most milyen sorrendben, meg bármelyiket boldogan végighallgathatták volna, nem görbült meg volna a hajuk szála se.
1: Nem mentettem.
0: Szerintem ebbe egyetértünk. Inkább nekem az az érdekes, hogy, tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy demokratikus ellenzéke nincsen a Tiszának intézményekben, még az önkormányzatokban csak-csak, de ugye az önkormányzatok annyira
2: kilettek. Intézményen kívül, tehát amikor azt látjuk, hogy az összes párt gyakorlatilag megszűnt, nincsenek, nem hogy szerveződések, hanem körülbelül utódok sem, amikor egy DK-s Niedermüller már nem DK-s, aki egy ikon volt a DK-n belül, akkor milyen más ellenzék lenne?
0: Szerintem itt nagyon egyensúlyoznia kell a független sajtónak abban, hogy az ellenőrző szerepét eljátsza, és sajnos kompenzálnia kell a politikai ellenzék hiányát továbbra is, ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz rendszerben is igazából kompenzáltuk a hatékony ellenzék hiányát nagyon sok helyen, de nem kerülhetünk abban a helyzetbe, hogy mi vagyunk ez az ellenzék, bár azt is meg lehet adni, hogy egyébként újságíróban nagyon gyakran lesz politikus, és nem csak Kossuth Lajosra gondolok, de Kossuth Lajosra is gondolok, ha már így neveket kell dobálni össze-vissza, de hogy ezeket a szerepeket szerintem fontos, hogy mégiscsak valahogy elhatároljuk egymástól, és arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a közszolgálati médiára egyelőre életképes koncepció nincsen, sőt, tegnap rá is kérdezett az egyik kolléga arra, hogy miért talán az egyik RTL-es újságíró, hogy mit terveznek a közszolgálatnál, és az derült ki, hogy igazából ez nincsen részletesen előre kifejlesztve, ami lehet, hogy jó, mert akkor egyeztetni kell róla, meg szakmai alapon kell ezt összeszedni.
2: Erről pont te is értem.
1: Igen, mert én ott voltam az előző közszolgálati média reformnál, és egy valamivel készült nagyon akkor a Fidesz, ugye a 2010-es választásnál, de nem vettem, a média törvény volt az első, amihez hozzányúltak, átírták. Ugye én akkor kerültem a közmédiához. A Fidesznek gyakorlatilag 0-24-es forgatókönyve volt arra, hogy mit kell csinálni a közszolgálattal. Nevek, folyamatok. Én még vettem részt olyan értekezleten, azt sem tudtam, hogy miről van szó egyébként, mert én azt hittem, hogy ott az MT-hez ilyen újságírószerűségnek megyek, de aztán, mivel vezető voltam, az ilyen hülye értekezletekre kellett járni, hogy fő folyamatok státusza. Ez volt a neve a értekezletnek, a címe, és nem tudtam, hogy miről szól, és már akkor arról szólt az egész, hogy tolják egybe. Kit kell kirúgni, mit kell levágni róla. Ott volt a forgatókönyv, abszolút készen megírva. Úgyhogy nem, a Tisza ugye nem ezt ígérte, ami most történik, mert hát Magyar Péternek az volt az egyik ilyen népszerű ígérete, hogy a választások másnapján sötétbe borul az M1 hírszolgáltatása. De ezt képtelenség megcsinálni, tehát nem is lehet, ha akarnák, se tudnák, de én is azt érzem egyébként, hogy nincs koncepció, nincs elképzelés a közmédiával, ami egyébként ez ilyen szempontból lehet, hogy jó.
0: Igen.
3: Csak annyi, hogy én mielőtt kimondod azt, hogy nem mi legyünk az ellenzék, én azt jegyzeteltem fel magamnak, hogy mi vagyunk, de hogy ezt kiszélesítve, az tényleg nem járja, hogy a független sajtó is kész, és akkor a maradéknyi ember, akit érdekel, hogy mi történik ebben az országban, még kesereg ezen rajta. És így most ez lehet, hogy az én naív felfogásom, és abszolút nem feltétlenül szakmai véleményem, de hogy így az a fajta politikai involválódás, ami ezelőtt a választások előtt megtörtént, hogyha ennek egy részét egyébként ténylegesen meg lehet tartani, és ezért szoktam visszautalni a Magyar Péternek a beszédére, mert hogyha egy részét meg lehet tartani ennek, akkor valóban hát az ellenőrzése gyakorlatilag ennek a kormánynak az egy sokkal tudatosabb, sokkal érettebb, és így tényleg egy másfajta társadalmat tudna létrehozni, már amennyiben ebben tényleg részt szeretnénk venni, és amennyiben tényleg komolyan veszük azt, hogy a kritika az egyébként nem azért van, mert valakit gyűlölünk és utálunk, hanem azért, mert ez fontos szerepe annak, hogy közösen tudjunk előre haladni, és én nem tudom, hogy olyan szempontból, igen, tehát ez nagyon szomorú,

0: Most minden el van söpörve, nincsenek ehhez képest ellenzéki pártok, nincsenek ideológiák képviselve, és ez egy hosszú vita lenne, tudom, hogy most kell-e baloldalinak, liberálisnak is lenni, nagyon sokan azt gondolják, hogy ennek vége van, míg megint másoknak
1: egyébként... Hát a mostani kormány liberális, ugye, egyes vélemény.
0: Hát most ugye Orbán Viktor leváltotta a baloldali kormányt liberális kormányra, igen, tehát hogy ez is van, de hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle vélemény van, van az a vélemény is, hogy a Tisza az egy annyira egyveleg, hogy tulajdonképpen nem kell már másnak ezeket képviselni. Személy szerint én például ezt nem gondolom, hogy így van, de az tényleg van, hogy itt senki nem találja a saját szerepét, senki nem találja önmagát, és nincsen olyan párt, ami ezeket tudja képviselni, és amíg ez így van, addig ezt a szerepet én tényleg azt gondolom, hogy vagy mi visszük, vagy senki.
1: Iszonyatosan pörgős elmúlt pár napunk volt, és mindenképp szeretném, hogyha a miniszteri meghallgatásokról is beszélnénk. Egyrészt majd Zsófi után érdekel Eszter véleménye is, hogy rég nem látott politikai érdeklődést látunk szerintem, tehát irgalmatlan sok megtekintés van egyébként ezeken a videókon, vagy mi magunk is tapasztaljuk, hogyha élőben adjuk ezeket, hogy érdekli az embereket, tényleg végignéznek 16-szor egy órát körülbelül. Az egyik legizgalmasabb nyilván Rúf Bálinté volt. Zsófihoz dobom először a labdát, aztán beszéljünk majd a meghallgatásokról.
2: Egyébként azt azért rögtön az elején szögezzük le, hogy nagyon máshogy néznek ki ezek a meghallgatások, mint amikre jártunk korábban, mert itt nem is annyira a szakmai...
1: Kovolt te utoljára bizottsági meghallgatás.
2: Az az igazság, hogy már hogy nem is volt tétje, erre gondolsz, hogy igazából a kormányprogram az volt, hogy folytatjuk, tehát most elmenni meghallgatni azt, hogy folytatjuk, annak tényleg túl sok értelme nem volt. Nem, csak arra gondolok, hogy ugye a Tisza folytatja azt a fajta kommunikációt, hogy borzasztóan nagyok a mondás, sok borzasztóan hevesek a reagálások. Gyakorlatilag látszik, hogy a miniszterek is ennek szellemében mennek be, hogy adok-kapok lesz, hogy nagyokat kell mondani. Hát én egyébként nagyon jól szórakoztam rajta, tehát ez a tényleg, hogy végre fel lehet dobni ezt a Lannert Judit részéről, hogy ő még nem látott tényleg átműtött óvodást, amit abszurdnak éreztünk mindig, de végre ott van egy leendő miniszter, aki ezt így vissza is tudja dobni, amikor cseszegetni akarják, hogy ő még nem találkozott átműtött óvodásra, ami egy abszurdnak tűnik, egy groteszknek, de ebben éltünk ugye évekig. Ugye a hegedűs miniszter urat csak kellett félteni, amikor az egészségügyel kapcsolatban fejtette ki, hiszen rögtön Menczer Tamáshozott. Tehát, hogy nagyon-nagyon szórakoztatóan, és egyébként továbbra is nagyon populárisan, és nagyon az embereknek beszélnek, sokkal inkább, mint amennyire szakmai válaszokat adnak arra, hogy mégis milyen koncepciók mentén fogják csinálni majd ők a kormányzást. A Rúf Bálint, amit pedig kiemeltél, ugye ő neki volt eleve egy nagyon jó inputja, mert közvetlenül előtte van ez, hogy véglátogatják a Karmelitát, a belügyminisztériumot és Rogánnak a propaganda minisztériumát, amit szerintem önmagában, ha már idehoztuk, hogy hányan látták a miniszteri meghallgatásokat, tehát ehhez kapcsolódott ez is, hogy egyfajta ilyen tárlatvezetést tartanak. Eszembe is jutott, hogy 3 hete itt magyaráztam azt, hogy én a helyükben kinyitnám Matolcsinak az MNB-s szivarszobás részeit. Úgy tűnik, hogy most vagy lopták az ötletet, vagy nekik
1: nem,
2: is
1: nézik.
2: Ez jutott. Ja, persze, biztos innen tőlünk vették. De nem, hát azt ugyanezért, mert plasztikus. És akkor Rúf Bálint rögtön ezzel tudta kezdeni, hogy mi mindent láttak ott, ami mindennél megfoghatóbb tényleg, amikor ez a üljön bele Rogán Antal foteljába, ami egy design fotel x millió forintért, és akkor itt jegyzem meg, hogy túl is van tolva. Tehát
1: hát annál is inkább, hogy azt például azért van, aki pedzeget, és akkor hogy vagyunk mi az ellenzéki? Az ellenzéki sajtóban.
3: Mindjárt nézem, Fidesz ellenzék.
1: Nagy csodálkozva vezetnek minket végig rajta, pedig biztos Magyar Péter is, meg Vitézi is járhatott a Karmelitába.
2: Ja, én nem erre a részére gondolok, én arra, hogy persze, hogy a szivarszobát, az design fotelt, az elképesztő herdálást, mert ez közpénz herdálás, amit ott végignéztünk így formába öltve, hogy akkor ezt csinálták belőle, meg azt vették, de mondjuk egy elektromos redőnyön azért nem kell csodálkozni, tehát én ott azért egy kicsit így néztem egy nagyot, amikor még erre is
1: elektromos
2: redőny, és akkor hirtelen azt mondja, úristen, lehet, hogy otthon van egy redőnye valakinek, ami elektromosan működtethető, az már a luxus, tehát az nyilvánvalóan nem, de a felvetések teljesen jósak, hogy fölösleges pénzköltés ment.
1: István?
3: Hú, még az első fél időben hangzott el, hogy talán büntetésből van ott néhány képviselő.
2: Hát milyen durci fejelőnek folyamat?
3: Abszolút egyetértek. Mert mindenki csodálkozott, hogy és próbáltam megfejteni, hogy mi indokolta ezt a Fidesz frakciót, nem?
2: Tehát, hogy rakták
3: össze. Kinek ártottunk, hogy...
2: Te.
3: És hogy szerintem három része van ennek, az egyik, akik büntiből vannak, az a Lázsár Tuzson. Tehát ők azért vannak ott, hogy eljátsszák a Bogzsák szerepét, és ők vigyék el a kommunikációs balhét. Ez a bünti. Akkor vannak a vatta emberek, ugye a szocializmusban ismerjük őket, mert ezt a kellemetlen létszámot mégiscsak fel kellett tölteni, és akkor vannak ilyen, azt sem tudjuk, ilyen vatta emberek, és van a troll frakció. Ez pedig ugye a Németh Balázs, a Pócs János és a Szűcs Gábor.
2: Ezt akartam pont mondani, és,
3: és most már tényleg azért gondolom, hogy helyesen gondoltam, amikor ezt gondoltam, mert hogy amit a Ruf Bálint meghallgatásán Németh, vagy a Szűcs Gábor előadott, és igen, ugye Németh Balázs egyébként, amit a parlamentből előad, az teljesen egyértelműen mutatja, hogy ezeknek a figuráknak, ugye Pócs Jánossal megerősítve, abszolút ez a trollkodás lesz a feladata. Hát Szűcs Gábor, akivel jó magam egyszer-kétszer ültem ugye az ATV-n ilyen vita műsorokba, azután voltam erre felé, ugye, nem véletlenül, tehát hogy olyan, mintha a Csat 2-be ülne. Hogyha visszanézitek ezt a meghallgatást, hogy felidézitek a képeket, ugyanaz a vitatkozik, csak hát már nem ez a funkció, nem ez a szerep lenne, de ő beleragadt. De azért ragadt bele, meg Németh Balázs is, mert ez a meló.
2: De ő el tudja mondani fapofával, hogy nem luxus. Tehát ő tényleg ki tudta mondani, hogy ezt, amit látunk, hát ne hülyeskedjenek meg.
3: Voltál vele?
2: Nem, én nem megyek ilyen műsorban.
4: Én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy most kelnek életre ezek a tiszes figurák, akiknek eddig tekintélyes részben az előéletét ismertük, igen, és néhány nagyon óvatos nyilatkozaton, meg kampányesemény megkoreografált táncrendjén kívül igazából nem láttunk belőlük sokat. Most Ruf Bálint nyilván nem kampányolt a Tiszával, bár azért szerintem kampányolt a Tiszának más minőségben, de ez más kérdés. De azért ezekből az emberekben nem sokat láttunk, és én ezt a különös érdeklődést most részben ennek tudom be, hogy most szeretnénk megtudni, hogy mit vásároltunk, mint amikor az ember így belenyúl a zsákba macska után, hogy na megharapja az ujjamat, vagy nem harapja meg az ujjamat. Lássuk meg, nyilván igazából most a legfelsőbb rangsort töltik föl, és azért innentől még nagyon-nagyon sok idő, amíg megtalálják az összes embert, az összes államtitkárt, meg feltöltik ezeket a...
1: Ezt rapid módon ígérik.
4: Rapid módon ígérik, de azért ez nem így megy, tehát nyilván nem az lesz, hogy az utolsó titkárig és fénymásoló javítóig mindenkit ki fognak rúgni a minisztériumokból, hogy a lába nem éri a földet, hiszen ez egy írtózatos.
1: Pedig jelentkezők ember. Úgy tűnik, hogy vannak bőven ilyenkor kerülnek elő minden pozícióban azok, akik jó barátok.
4: Én tök jól tudok fénymásolni, itt mondom.
1: És köztársaság.
3: Én irat meg sem.
1: Eszter, mi szeretnél lenni?
0: Hát én ezt még nem döntöttem el, majd egyszer.
1: Bárjálok
0: is, meg tudom. Visszatérve egyébként, ugye én is azt gondolom, hogy itt most az érdeklődés maga az lehet abból, hogy eddig nem ismertük őket, vagy nem tudtunk róluk nagyon sokat. Ami engem meglepett, hogy nyilván a politikai elemző, meg az újságíró, ez egy egészen másik univerzumban létezik, és hogyha nem tudom, 11:30-kor kell elindítani a videót, akkor mellette dolgozunk, és ez is egy működőképes, nem tudom, figyelem, de olyan, tehát hogy már abban az időpontban, amikor ezek felkerültek, akkor nagyon nagy volt rá az érdeklődés. Tehát itt tényleg nem az van, hogy visszanézzük, mint oly sok mindent a kampányban, amiről ugye már mindenki elmondta, hogy ez tényleg egy fontos videó, akkor azt megnézem, hanem hogy itt bekapcsolják az emberek, hogyha lenne parlamenti közvetítés, lehet, hogy néznénk. Ez egy tök érdekes gondolat például.
1: Lesz.
0: De ennek látjuk, hogy nézzük-e is. Mindegy. Szeretnék naív maradni, szeretném azt gondolni, hogy ez a fajta érdeklődés megmarad azért, amit előbb mondtam. Viszont ezek a meghallgatások nagyon érdekesek voltak, és nagyon sokfélék egyébként, mert hogy nyilván ugye volt az a típus, aki azt mondta el a saját beszédében, hogy ő eddig mit tett le az asztalra, nagyon hosszan, nagyon részletesen, mondjuk ilyen volt a Kapitány Istvánnak a beszéde, ami leginkább arról szólt, hogy őnek milyen szerepe volt eddig az életben, és aztán megemlítette, hogy amúgy nagyjából mik az elgondolásai arra, amit csinálna. Én szerintem a Lanner Judit, vagy a Hegedűs Zsolté, aminél még azt fejtettem meg, hogy igen, visszaszólnak, és hogyha visszaszólnak egyébként, akkor keményen, és szerintem szimpatikus módon is, tehát nyilván azért nagyon sok emberben benne van a harag, hogy láttunk-e már átműtött óvodásokat, csak azt láttunk gyakorlatilag, vagy a...
3: Úgy, hogy döntöd el?
0: Igen.
4: Hát ha jól sikerült, akkor nem. Sehogy.
3: Hát ez az.
0: Hát, és mindenki fel van rá készítve ugye ezen az oldalon, ami már nem az ellenzék, hogy ezt meg tudja csinálni.
4: Igen, például a Lannert meg Hegedűs tényleg szakmai dolgokról is beszéltek.
0: Abszolút, és hosszan beszéltek róla, és utána szóltak, hogy az áruló írástudó, ez például nagyon tetszett. Szóval összetétlenül kifejezetten műveltségre, mindegy. Nekem Ruf Bálint nagyon izgalmas volt. Azért izgalmas, mert ezt is egy ilyen társadalmi kísérletként fogom én szakmailag fel. Gyakorlatilag ő az, akit a legtöbbet idéztek, ő az, akiért a legtöbben oda voltak, és abszolút értem, hogy miért. Tehát neki volt egy műsor, amit amúgy szintén nagyon sokan néztek, megkapó a személyisége, és elemezni tudja a politikát, de hogy így azt éreztem ebben a beszédében, hogy igen, ez egy... meghosszabbított vétó volt. Tehát, hogy így gyakorlatilag nem arról szólt, hogy ő mit fog csinálni, ez nagyon, nagyon ritkán hangzott-e. Ő közben szólt vissza nagyon sokat, ugye a Szűcs Gábornak, azt hiszem pont a Szűcs Gábornak, és nála volt az nagyon izgalmas látni. A tiszások egyébként mind érezték is a helyzetet, tehát olyan kérdéseket tettek fel, hogy jó, akkor konkrétan ezt hogyan kell elképzelnünk, ezt hogyan fogja megcsinálni, tehát végül egyébként az egész meghallgatáson elhangzott az, aminek el kell hangzani, de ez nem a saját beszédében. Na és itt volt tényleg az a pont, hogy így Szűcs Gábor teljesen mindegy, hogy mit mondott volna. A stílusát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ismerjük, és amiatt már amúgy sem biztos, hogy ez egy megfelelő kérdezési technika volt, amit ő választott mondjuk így finoman, de hogy teljesen mindegy, mit kérdezett volna, mert már a személye a nulladik pillanatban azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, főleg egy olyan beszéd után.
1: Isten, hogy mondja még el?
3: Én csak erre a hiperaktív politikai iránti figyelemre csatlakoznék, hogy jó, azt írtam ide fel magamnak, azt nem tudom miért, ezt meg is jegyezhettem volna, hogy ez jó vagy rossz, vagy kell, vagy nem kell. És az jutott eszembe, hogy amikor életemben először Hollandiában jártam, ez nem sokkal a rendszerváltás után volt, és családoknál voltunk elszállásolva, és akkor ugye mi a rendszerváltás után az egész társadalom az lángolt, és pezsgett, és égett, és hát minden is folyamatosan. Ezek a szerencsétlenek, akik százszor jobban éltek, mint mi, ezek meg nem tudták, hogy ki a miniszterelnök. Mert hát miről beszélgessünk? Este gondoltuk, hát miről? Hát politikáról. Nem tudták, hogy ki a holland miniszterelnök. Persze azóta azért változott ott is, arrafelé is a helyzet, és már valószínűleg tudják, de akkoriban ez jól el voltak, működött az ország, remekül éltek, tényleg pezsgő minden, és nem volt tétel, nem volt érdekes, nem számított tulajdonképpen, hogy... Nem tudom, hogyha ez a hiperaktív érdeklődés fennmarad, az jót tesz-e a társadalomnak.
1: Pedig ezt fenntartják, majd úgy tűnik.
3: Ebben egészen biztos vagyok. Hát,
1: posztok,
3: szerintem ehhez hozzá kell szokni, hogy Magyar Péter az élen, ugye ez az influencer politizálás lesz. Én boomerként beletörődtem, meg egyébként jól szórakozom, Netflixem hamarosan lejár, nem újítom meg. Tehát, hogy el vagyok.
0: Nem háborús propagandát nézünk, akkor lehet, hogy egy kettővel kevésbé lesz káros, mint...
4: Jó, de itt eddig. Szerintem pont a Druf meghallgatás is felveti azt a problémát, mondja Anikó jogosan, hogy lesz parlamenti közvetítés, de ellenzék hiány lesz valódi, tehát tényleges erővel bíró és demokratikus ellenzék hiány lesz valódi parlamenti munka? Mert a kétharmad arra való, hogy ne legyen a kétharmad, hogyha továbbra is ilyen vasmarokkal szorítja a pártját a Tisza, meg a képviselőit, akkor ott tulajdonképpen szavazógépként fognak funkcionálni a képviselők. Adja jó Isten, hogy ne úgy legyen. Optimális esetben ugye egy képviselő az vállalna konfliktust a pártján belül is, meg ügyeket vinne, meg tematizálna dolgokat, hiszen a parlament egy fórum kéne legyen, de nem feltétlenül működik így, és amit én nagyon hiányolok ebből a beszélgetésből, én nagyon szeretnék már végre több részletet tudom, hogy korán van, hogy fog kinézni ez a soha nem látott mértékű elszámoltatás, hogy lesz visszaszerelés, szerezve a nemzeti vagyon, és nem feltétlenül a technikai részletek, amik még nincsenek kidolgozva, de legalább valami iránymutatást kapjunk már, hogy mit képzeljünk el?
1: Pont a köztársasági elnök személyek kapcsán is ugyanez a kritika fogalmazódik meg egyébként ellenzéki oldalról, hogy akkor az miben lesz más, hogy most ugye Súlyog Tamás, a köztársasági elnök, akit a Fidesz kétharmaddal rakott oda, hogy majd most egy újabb kétharmaddal valakit odarakunk, akkor az miért lesz más, az ugyanúgy...
4: Mert én leszek.
1: És hogy itt bizonyíthatna a Tisza mondjuk egy szavazásos köztársasági elnök választással.
4: Igen.
3: Tehát kétféle kétharmad van, én azt gondolom.
0: De az nem én leszek?
3: Jó, ezt...
0: amíg levívják?
3: Én azt gondolom, kétféle kétharmad van. Az egyik fajta, amit láttunk, a másik, ami lehet. A parlament alakulása, vagy az országgyűlés megalakulása előtti gesztusok nekem azt mutatják, hogy azok jó gesztusok voltak az ellenzék felé, ezért ebből lehet egy másfajta kétharmad. A szavazás vége úgyis az lesz minden egyes országgyűlési nap végén, hogy meghallgattuk az ellenzéki véleményeket, igen, és akkor maradnánk a miénknél valószínűleg, vagy a legtöbb esetben. De ha már az megtörténik, hogy meghallgatják az ellenzéki véleményeket, ha már lesz normális vita, még akkor is, hogyha a végén a kétharmad megnyomja a gombot, már az előrelépés a NER-hez képest.
2: De egyébként elfelejtitek, hogy már a gomb megnyomás önmagában is eredmény, mert pont most, amikor felvesszük ugye ezt az adást, ez egy viszonylag friss hír, hogy vége a rendeleti kormányzásnak. Tehát, hogy egyáltalán a parlament visszatér az eredeti szerepéhez, és egyáltalán érdemes oda bemenni, és
0: gombot nyomogatni,
2: mert ugye ezt felejtjük el, hogy 4 éve az ukrán háborúra mutogatva ugye bevezették a rendeleti kormányt, aminek
4: Előtte a Covidra, most az utolsót mondtam,
2: minden esetre Magyar Péter ezt most jelentette be. És akkor Súlyogra az igazság, hogy én ennél még drasztikusabb megoldást javasolnék, hogyha valaki is engem kérdezne erről, pont az elszámoltatás jegyében. Én azt gondolom, hogy nem csak megnyitni kellene azt, hogy tényleg olyan köztársasági elnökünk legyen, akit az emberek tényleg szeretnének és alkalmasnak tartanak, hanem én az összes báb köztársasági elnöknek visszamenőleg is átalakítanám a juttatási rendszerét, mert azért azt, hogy egy Novák Katalinnak, vagy mondjuk, hogyha most Súlyog végre vagy veszi a lapot, vagy ha nem, akkor még ennyi méltósága sem marad és elküldik, hogy életük végéig tényleg mi fizessük a mindent. Tehát mondjuk Novák Katalin is szerintem nyugodtan még
0: elég... Visszament dolgozni.
2: Vissza, persze, visszatért a munkaerőpiacra.
0: Mert olyankor ugye nem kapja éppen ezt.
2: De az igazság, hogy maga
3: igen,
2: nagyon el is hiszem, láttam, hogy hova, hogy elvileg hol kezdett el nagyon aktívan ténykedni, de minden esetre tényleg, tehát itt sajnos az a helyzet, hogy van egy csomó méltatlan államfőnk. Na most ezt így úgy, ahogy van, így visszamenőlegesen is olyan értelemben jóvá lehet tenni, hogy át lehet írni a szabályokat, mert szerintem egyáltalán nem evidens, hogyha valaki például olyan fiatalon, mint Novák Katalin megbukik államfőként, akkor egyáltalán nem normális dolog, hogy utána még évekig mondjuk titkárságot, meg házvezetőnőt fizetünk, meg juttatásokat, meg nyugdíjt, meg mindent. Tehát én azt gondolom, hogy most ezt a szerepkört, az államfői szerepkört végre újra lehetne úgy szabályozni, hogy ez tényleg egy demokratikus, ugyanakkor meg tényleg egy ilyen a általános igazságérzettel találkozó megoldás legyen.
0: Amúgy a Schmidt Pál előtt a teljes ciklust ki kellett tölteni. Én úgy emlékszem, ahhoz, hogy ezeket a juttatásokat megkapja valaki. És nagyon érdekesen pont a Schmidt Pálnak a lemondása előtt ez megváltozott. Hogy...
1: István végszavát hallgassuk meg.
3: Köszönjük a figyelmet. Hogy szerintem ez már ott lehet a Tiszás fejekben. Na, legalábbis arra utal, hogy a végkielégítéseket nem akarják, vagy nem fogja Magyar Péter aláírni. Nem lepődnék meg, hogyha ez a forgatókönyv is már ott lenne, hogy valamit kezdeni kell ezzel, mert tényleg elképesztő és pofátlan az a juttatás mennyiség és minőség, amit a bukott köztársasági elnökök is megkapnak.
1: De hogyha 3 hét múlva ez kiderül, akkor teljesen biztos, hogy nyerik.
2: Ja, hogy
3: így van, így van.
1: Istvánnak köszönjük szépen.
3: Én köszönöm még egyszer.
1: Ismét. Önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!

0: Meghalld a zsőr.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litló utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litló utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon változva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
4: Nem kell ahhoz pénzügyminiszternek lenni, hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy 3 hónap alatt összejön az évre tervezett teljes hiány 91%-a, vagyis csak nem a teljes összeg, és ráadásul úgy, hogy ez már egy emelt előirányzat, szóval ebben az esetben azért látható, hogy valamit nagyon újra kell számolni. Kármán András leendő pénzügyminiszter azt is mondta, hogy lesz ebből bizony pótköltségvetés. Bucski Péter a G7 újságírója, őt kapcsoljuk most. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt! Hát igen, sajnos gyakorlat volt az elmúlt években, hogy a költségvetésnek már az elfogadásakor nem sokat lehetett hinni, és itt pedig még ugye ezen a helyzeten is rontott, hogy a választás előtt óriási osztogatás indult be, tehát mindenképpen változtatni kell a költségvetésen, hiszen ez egyen a formájában tarthatatlan. Ami egy kicsit jó jel, hogy megindult Magyarországon hosszú-hosszú évek után a gazdasági növekedés, ugye ez 1,2% volt az első negyed évben, és hát ugye azt láthattuk még, ami pozitív, hogy az új kormánynak a megválasztása után rögtön az euró nagyon sokat erősödött, ami azért fontos, mert hát több mint 20 000 milliárd forintnyi államadóság külföldi devizákban van, és hogyha erősödik a forint, akkor ugye ezeknek egyrészt a törlesztő részlete is kevesebb lesz, másrészt pedig ugye tehát az értéke is csökkent, tehát az állami adósságoknak az értéke ugye forintban számítva a GDP-hez az kevesebb lesz. Úgyhogy itt kevés pozitív jel mellett, ugye meg kiindulás mellett el kell kezdeni ugye megoldani azt, hogy a költségvetés azért erről a 6%-os hiányról egy normalizáltabb irányba induljon el.
4: Oké, tehát két nagy tétele van a költségvetésnek. Ennél tudom, hogy összetettebb a dolog, de maradjunk itt ennyiben. Van a kiadási oldal, meg van a bevételi oldal. Hogyha a kiadások meghaladják a bevételeket, akkor arra mondják azt, hogy hiány. Ennyire egyszerű a dolog, legalábbis alapfogalmak szintjén. Hogyha ezt a hiányt csökkenteni szeretnénk, két lehetőség van, vagy a kiadásokat csökkentjük, vagy a bevételeket növeljük. Hol, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre?
5: A bevétel növekedésének ugye a legegyszerűbb módja, hogyha növekedés van a gazdaságban, tehát ekkor automatikusan nőnek mondjuk az áfa bevételek, ha többet keresnek az emberek, akkor növekednek a személyadó bevételek. Nagyon új adók bevezetése biztos, hogy nincs napirenden, hiszen inkább pontosan az lenne a kormánynak az ígérete, és hát ez lenne a gazdasági észszerűség is, hogy azokat a különadókat fokozatosan kivezessék, amik ugye pont azt érték el, hogy ilyen rossz helyzetbe került a gazdasági növekedés. Itt inkább a kiadások csökkentésében lenne észszerűség, azért évek óta ugye a gazdasági sajtó oknyomozó újságírók is feltárták, hogy milyen olyan sok terület van, ahol irreálisan sok pénzt költ a kormány, és ezeknek a megfogása az elég sokat jelenthet. Ha csak azt tesszük, mondjuk, hogy a közbeszerzéseknél valós verseny alakul ki, az már egy óriási árvisszatartó erő, de akár azt is mondhatjuk, hogy vannak olyan értelmetlennek tűnő beruházások, amiknek a leállítása lehetséges, mondjuk vegyük a Mohácsi hidat, ahol az Alföldi oldalon is a kormányváltás előtti napokban jött egy kormányrendelet, hogy 80 milliárd forintért kétszer-két sávosra bővítenik azt a kétszer-egy sávos utat, ahol elképesztően kicsi forgalom várható, tehát ez mondjuk egy olyan kiadás, amit könnyen meg lehet fogni, és nem lenne semmilyen rossz hatása a gazdaságra.
4: Kapitány István Lendő, gazdasági miniszter, arról beszélt a bizottsági meghallgatásán tegnap a parlamentben, hogy Paks 2-nek a szerződéseit... Mert hogy még egyébként nyilván nem tudják, hogy pontosan mi van ezekben, itt titkosított anyagokról, dokumentumokról van szó. Korábban egyébként már volt, mondta a választás után maga Orbán Viktor is, hogy hát azt szúrták el, hogy Paks 2 még mindig nincs kész. Egyáltalán szerinted elkészül-e valaha?
5: Hát kezdjük az, hogy azt szúrták el, hogy nem beszéltek róla, hogy ezt miért akarják építeni, és mindent titkosítottak. Azt elég nehéz megmondani a szerződések ismerete nélkül, hogy valaha elkészül-e. Hát az, hogy abban az eredeti szerződéses formában elkészüljön, arra elképesztően kicsi az esély. Ugye itt több próbálkozása volt az Orbán kormánynak is, hogy a Siemens-szel és a Framatommal, német-francia cégekkel együtt próbálja ezt megvalósítani. Hát itt eléggé kétséges, hogy milyen kimenetele van az orosz-ukrán háborúnak. Tehát azért tényleg elég kockázatosnak tűnik a magyar energiagazdaságnak és az energiabiztonságnak a letéteményesének Oroszországot ilyen hosszú évtizedekre megtenni, akivel láthattuk, hogy nem egy megbízható partner energiabiztonság kapcsán. Tehát itt meg kell vizsgálni valóban, hogy mi van ebben a szerződésben, milyen mozgásteret ad, hiszen ez egy államközi szerződés, és valószínűleg ennek a felmondásának elég sok körülménye lehet, és esetleg kártérítést is kell fizetni. Az is egy opció lehet, hogy esetleg hagyják, hogy az oroszokkal ezt a szerződés életben marad, de ők nem tudják megépíteni, és ehelyett más megoldást keresnek Pakson, vagy akár máshol energetikai fejlesztésben. Ugye azt is érdemes kiemelni, hogy nem csak az atomenergia fontos, hanem Magyarországon a Fidesz kormány valamiért nem szerette a szélenergiát. Ugye erre később kötelezettséget is vállalt az EU-val kapcsolatos megállapodásokban, hogy ezt lehetővé teszi. Tehát itt nagy potenciál lenne sokkal gyorsabban megvalósítani szélenergia projekteket, amik egyébként segítik az energiafüggetlenséget, hiszen ugye azt nem kell importálni, az itthon keletkezik az energia. Tehát itt az egész energiagazdaságban végig kell gondolni, mit kell csinálni, és hogy ha a Paks 2 az csak nagyon hosszú távon tud megvalósulni, vagy esetleg nagy a kockázata, akkor is azért szüksége lenne az országnak villamos energia kapacitásra, hiszen nagyon sok új gyár jelent meg, különösen itt az akkumulátorgyárak kapcsán, akiknek folyamatosan energiaellátásra van szükség, és ez nem túl hatékony, hogyha ezt külföldről kell behoznunk, vagy drága gázból kell előállítanunk.
4: Felül kell majd vizsgálni az ástopokat és a különadókat, de egyelőre nem nyúlnak hozzájuk. Erről is beszélt Kapitány István. Egyébként ezután a meghallgatás után gondolom, hogy jó részt ezen kijelentés miatt esett is némiképpen a törzs, de utána megtörtént a korrekció. De az, hogy az ástopok és a különadók maradnak, az nyilván a lakosság felé, illetve költségvetési szempontból fontos, a piac viszont sosem örül neki.
5: Hát én úgy gondolom, hogy magának az árstopnak a piacra azért olyan gigantikus hatása nincsen, hiszen itt azért pár tucat termékről van szó, aminek az árában ez az árstop megjelenik. Nem egy jó dolog, valószínűleg ezt lehetne azért korábban kivezetni és kisebb kockázatok mellett.
4: Na most bocsáss meg, az üzemanyagoknál az igen jelentős.
5: Az üzemanyagoknál ott jelentős, ott pedig ugye ez azért nem csak Magyarországon van befolyásolás, ugye, vagy benyúlás ebben az üzemanyagok árában, látjuk Közép-Európa sok országában, itt az merülhet föl, hogy esetleg valami más struktúrával, ugye itt nagyon lemerültek a stratégiai tartalékok, tehát valami olyan piackomfortabb megoldást kitalálni, de hát ez idő kell, ehhez megbeszélések kellenek, úgyhogy szerintem ez érthető, hogy nem ez az azonnali intézkedés, másrészt ugye reménykedhetünk talán abban, hogy a hormuzi szorosnál előbb-utóbb a háborúskodás befejeződik, és akkor ez a történet önmagától megoldódhat. Ami nagyobb probléma és nagyobb kihívás az a különadó kivezetése, hiszen ilyen helyzetben, amikor a GDP 6%-ára rúgó várható hiányt hagy hátra ugye a kormányzat, a kimenő kormányzat, akkor azért tényleg nem lehet ezeket kivezetni, úgyhogy itt valószínűleg tényleg csak a fokozatosság elve valósulhat meg. Itt ugye pont a két magyar legnagyobb tőzsdei céget, az OTP-t és a MOL-t érintik ezek a különadók, úgyhogy esetleg itt azért lehetett nagyobb hatása a tőzsdére, de hát szerintem jelen helyzetben senki nem várhatta, hogy ezeket azonnal kivezetik, itt biztosan fokozatosságra lesz szükség. A bejövő uniós pénzek, a gazdasági növekedés és a hatékonyság a magyar gazdaságban és az állami kiadásokban az, ami segítheti ezt a folyamatot.
4: Reptéri vasutat bekötni az országos hálózatba, Vitézy Dávid többek között erről is beszélt, vasút környéki barnamezős területeken bérlakásokat építene, és nem csak Budapesten. Mire gondolsz, hogy itt milyen fejlesztések várhatók majd?
5: A reptéri vasút bekötésének, hát ezt még a Budapesti Fejlesztési Központ Vitézy Dávid alatt készítette el a terveit, tehát ez azóta nem változott. Itt ugye az a kérdés, hogy ez milyen forrásból valósuljon meg. Folyamatban van egy koncessziós eljárás, aminek piaci hírek szerint egyetlen jelentkezője volt. Hát az a két cég, a Vinci és a Strabag azt várják a piacon, akik hát megfelelhettek egyáltalán ezeknek a kiírásnak. Itt ugye nem tudjuk, milyen az árazás. Itt az volt az elképzelése a Fidesz kormányzatnak, hogy mindenkinek, aki a reptérre felszáll, vagy leszáll a vonaton, nagyságrendjegen 4000 forint környéki díjat kell ennek a társaságnak majd fizetni. Ez azért nem túl ideális, mert hát Európa szinten is egyik kimagaslóan nagy összegről van szó, és mondjuk a reptéri dolgozók bejárását ugye pont nem oldja meg. A másik terület pedig, hogy a vasútnál rengeteg probléma van, de rengeteg lehetőség is. Ugye körbenézünk Közép-Európában, nem csak Ausztriában vagy Németországban, de Csehországban és Lengyelországban is sok példát látunk arra, hogy a vasúti területeket megpróbálják bevásárlóközpontként, városközpontként hasznosítani, és ez ugye egyrészt forrásokat is jelenthet a vasút számára, hogyha a területeket értékesítik, vagy egy fejlesztési társaságba beviszik. Másrészt pedig ugye ez arra is egy jó példa, hogy hogyan lehet olyan területeket fejleszteni, amik nagyon jó közlekedési adottsággal vannak, és így könnyebb a közösségi közlekedést használni. Szóval itt a városfejlesztésben nagyon nagy lehetősége van ezeknek. De hát itt a vasút kapcsán elképesztő sok feladat van, és ugye itt is az a nehézség, hogy itt elég nehéz mondjuk ugye egy-két év alatt úgy elérni eredményeket, hogy egy tervezési folyamat is akár 3-4 évet vehet igénybe, és hát gyakorlatilag nincsenek készen tervek, amiket föl lehetne most használni.
4: Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm szépen.
5: Köszönöm.
4: Az Abszolút Filmszínház legutóbbi epizódjában Magyar Péter körbejárt néhány fontos kormányzati épületet. Elsőként természetesen a Karmelitát, aztán úgy volt a Rogán Antal vezette kabinettiroda is, valamint a belügyminisztérium a Mátyás templom mellett, de most koncentráljunk a Karmelitára, mert önmagában is szimbolikus az építmény, és persze több milliós nézettségnél tart már az erről készült Facebook videó. Úgyhogy az a kérdés, hogy mi legyen vele, az mindenképpen felvetődik. Egyébként nem most, nem az Abszolút Filmszínház kellett hozzá. Korábban egyebek mellett Zsupán András, a Válasz Online újságírója is írt erről néhány gondolatot, de maga az épületnek, a Karmelita átépítésének a tervezője, Zoboki Gábor is, pedig a Klubrádióban adott tippeket. Várjuk Sudár Orsolya, várospolitikai szakértő történésznek is az elképzeléseit ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
4: Mit lehetne kezdeni a Karmelitával? Szimbolikus, mindenféleképpen szimbolikus. Az új funkciónak is szimbolikusnak kell lenni?
6: Nem, a vár negyed egészen így a Karmelita, és nem tudnám szimbolikus funkciókat betölteni. Mindig is szimbolikus térként élt a vár negyed. A Karmelitával kapcsolatban kicsit korainak érzem még a funkcióval kapcsolatos vitát, de nagyon fontos, hogy elindult, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb hozadéka a kormányváltásnak és a rendszerváltásnak, hogy újra elindult ez a diskurzus, ami eléggé stagnáló állapotban volt például az építészeti szakmában is az elmúlt 10 évben. Én 10 éve kutatom a várnak a politika történetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudnám szimbolikus lenni, akkor is, hogyha közfunkciót látál, vagy egy olyan funkciót látál, mondjuk a Karmelita pár év múlva, ami nem politikai értelemben szimbolikus.
4: Jó, nem akarom túl sokat csavarni egyébként a dolgot, az is szimbólum ebben a helyzetben, hogyha direkt olyan funkciót találunk neki, ami nem volna így egyébként van. Szimbolikus?
6: Így van. A Várnegyed teljes története, de hát a Királyi Palotának a története is tele van ellentmondásokkal és olyan rétegekkel, amik sokszor nem az egységes történelmi narratíváról szólnak. És az elmúlt 12 évben, mondjuk a Várnak az elmúlt 12 évében azt láttuk, hogy egy nagyon homogén történelmi narratívát szerettek volna kiépíteni ezeknek az épületeknek az átépítésével, az, hogy a Várszínház, ami egy alapvetően egy közfunkció, egyébként Mária Terézia korában is a Királyi Palotában kulturális funkciók voltak, tehát hogyha van konstansa a budai vár történetének, az a kultúra, és mélységesen egyetértek Zsupán Andrással, hogy a köznek kell és a kultúrának kell visszaadni a vár egészét, a palotáit is és a karmelitáit is. De az, hogy ezek hogy osztanak meg egymás között, illetve milyen intézményeknek fogják visszaadni a várnak a különböző épületeit, és így a karmelitát, és az azt hiszem, hogy egy szakmai diskurzust kell, hogy kövessen majd.
7: Mi a karmelita ennek az épületnek a jelentősége egyébként az egész negyedben?
6: Elsősorban egyrészt szerintem lezárult a karmelitának az az életszakasza, amiben karmelitának lehet hívni április 12-ét. Érvényét veszítette, azt hiszem ez a név, ami egy jó.
7: Ez olyan, mint a Moszkva tér, és mindig Moszkva tér lesz.
6: Igen, szerintem. Az pedig mindig Moszkva tér lesz, vagy hát sokaknak nekem is. De a karmelita azt hiszem erre a politikai szakaszra volt ezzel a névvel illethető. Mostantól meg kell találni az új funkcióját. Egyébként Várszínházként tényleg kulturális és szakrális funkciót is valamelyest ellátott a budai várnegyedben. Ezeket a különböző funkciókat visszaadni a várnak, és hát nem csak a várnak, hanem Budapestnek, a nemzet fővárosának egy erkölcsi kötelessége is lesz a következő kormánynak, illetve erkölcsi kötelességünk ezt minden erőforrással támogatni, hogy ez meg tudjon történni.
4: Az, hogy valamilyen fajta állami funkció kapjon benne helyet, olyasmi, ami nem föltétlen a direkt politikához kapcsolódik, vagy a hatalmi centrumhoz kapcsolódik, gondolok itt arra, hogy akár átkerülhetne a köztársasági elnöki hivatalból is, a Sándor Palotából bizonyos funkció, vagy azoknak egy része, emellett érve Zoboki Gábor, a Zsupán András már említett cikkében arról, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, akkor ez nagyon erős szimbólummá válna, és lehet, hogy akkor megmaradna a Karmelita név is, de így átértékelve, átkeretezve, meg egy egészen más történet nyílna meg, és egy történetmesélésbe volna belehelyezve. Ezek legitim felvetések?
7: Hát, vagy mondjuk Gyurkó Szilvia esetleg oda kerülhet, aki a gyermekvédelemmel foglalkozik, aminek szintén erős jelképe lehetne.
4: Szóval történetet írunk akkor, amikor egy épület funkciójáról beszélünk?
6: Mindenképpen. Igazából ez is a történet része, amikor felfedezzük és felfedjük az épületnek az elhallgatott felújítási folyamatait. Szerintem, bocsánat, nagyon fontos lesz bevonni egyébként a Várnegyednek a felújítását, majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak a feltáró munkájába, hogy lássuk, hogy igazából mi történt az elmúlt 12 évben a várban, ugyanis még nem tudjuk, kutatótársaim, akik próbáltuk felfedni, hogy igazából mennyibe került, milyen szakmai konszenzusokat követett az átépítés, az átalakítás és a rekonstrukciós folyamatok, milyen szakmailag indokolható forrásokból táplálkoztak. Ezeket most még nem tudjuk azért teljes egészében, és ezért a Karmelitában akár lehet egy ilyen funkció is, hogyha minden rendezett. De itt arról van szó, hogy van a Várnegyed, aminek a kulturális funkciója a 60-as évektől, 70-es évektől, még akkor is, hogyha ez egy másik téma, de hogy még a kényszerből is, de kialakult. És az, hogy a királyi tereink a népé legyenek, ezek Nyugat-Európában is egyébként bevett szokások, hogy a királyi tereket visszaadják a demokratikus népnek.
8: Prágában is azért a királyi, egykori királyi negyedben ott állami funkció van.
6: Igen.
8: Állami vezetés.
6: Lehet, hogyha van rajt, van...
8: Nem az államformához, hanem az államhoz, mint igen. Olyanhoz kötődik egy épület együttes, államformától éppen függetlenül aktualizálva, hogyha úgy tetszik, arra is van példa.
6: Erre is van példa, tehát hogyha van szakmai konszenzus, akkor mindenképpen. Én nem hiszem, hogy Magyarországon a kulturális intézményeinket tekintve van az a luxus, hogy kitessékeljünk intézményeket a meglévő épületekből. A feladat az, hogy ezeket az épületeket korszerűsítsük, lehetővé tegyük azt, hogy az intézményeink tudjanak benne működni, illetve, hogy ezek bejárhatóak legyenek. Azt hiszem, az a kilátás, amit Orbán Viktor elvesztett az elmúlt bő évtizedben a várból, az mindenkinek jár, és az igazából a magyar embereké.
7: Úgy, hogy valamilyen intézmény, és annak keretén belül, vagy akár turisztikai szempontból, nem tudom, adott időablakokban nyitva és bejárható.
6: Ez is lehet egy megoldás. Szerintem még nem feltétlenül van itt az ideje, hogy ilyen módszertani külön, vagy kis nüanszokon vitatkozzon a közeg. Az biztos, hogy úgy látszik, hogy még a vár átépítésében érdekelt építész közeg is a mellett érvel most, hogy a köznek kell visszaadni, és azt hiszem, hogy ez már egy üdvös.
7: Eszembe jut a Várkert bazár, ami ugye szintén csodaszép, gyönyörű, elvileg látogatható, vagy látható, ugyanakkor mégis pont az épület adottságai miatt bálok, különleges rendezvények vannak ott, ami nem a mindannyiunk számára hozzáférhető rendezvény. Itt azért én érzek
8: egy ilyen... Sétálni lehet.
7: Kettős.
6: Igen. Hát hogy a Várkert bazár volt a Haussmann programnak a trójai falova lényegében, amin tesztelve volt a Várnegyed felújításának és ezeknek a régi épületeknek és a régi új épületeknek a felhúzásait. Ugye a minden más esetben műemléki rekonstrukcióról nem beszélhetünk, mert vasbetonból felhúzott teljesen korszerű és új, vagy hát korszerű, azt még nem tudjuk pontosan, de hogy új épületekről beszélünk, például a pénzügyminisztérium és a Rogán minisztérium épületéről, ami a Vörös Kereszt volt régen. A Várkert bazár egy felújításra szoruló, egyébként évtizedek óta elhanyagolt épület volt, aminek a felújítására tényleg szükség volt, és ott azt hiszem, hogy volt hiánypótló értéke annak, hogy ezzel kezdődött. Ugyanakkor a felújításnak a koncepciója az nem biztos, hogy teljesen megalapozott volt. Itt ugye állandó funkció problémával küzd a rendszer, felújítanak valamit, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen funkciót szánnak bele. És ez a probléma a Várkert bazárral is, hogy igazából nem funkcióra alakították át az épületet, hanem kiállítótér, rendezvénytér, ott van a lovarda, ami ugye ugyanaz a kategória, nem tudjuk, hogy mire fog tudni még szolgálni azon kívül, hogy üresen áll. Tehát, hogy itt azért nagyon súlyos szakmai feladatok állnak még azelőtt, hogy konkrét funkciókat tudjunk újra delegálni ezekre az épületekre.
8: Mik azok a fórumok, ahol a megfelelő diskurzust le lehet folytatni? Léteznek-e már ezek, legalábbis azok fejébe, akik szeretnének ezekben a diskurzusokban részt venni, vagy akár ennek valamilyen szabályozott keretek között egyeztetve az állami döntéshozókkal kell történnie?
6: Minden ilyen fórum nagyon sokat számít. Itt se kell feltalálnunk a spanyol viasz szerencsére, mint sok mindenben Magyarországon. Vannak külföldi példák, Németországban a Humboldt Fórumnak a felújítása, vagy átépítése, újraépítése, ami egy hasonló újraépítés abból a szempontból, hogy egy újonnan felhúzott a Porosz Palotának a replikájába került éppen egy kulturális intézményesse. Egyébként mindegy, hogy ott is kulturális intézmény került ebbe a replika épületbe, de ott volt társadalmi konszenzus erről. Egyébként egy 20 éves vita előzte meg ezt az újraépítést, amiben érdekeltek voltak magánszereplők is, cégek is, politikusok is, tehát nagyon sok fronton zajlott az erről való vita. Az nagyon fontos, hogy a német esetben a berlini fal leomlása után a politikusok maguk is fontosnak tartották ezt a kérdést. És most azt hiszem, hogy ez a politikai fordulat, amikor a köztereink lesznek a főszereplők, és nem a díszletek az életünkhöz, elképesztően fontos abban az edukációs folyamatban, hogy rátereljük a figyelmet, hogy igenis ezek a közterek mindannyiunkat érintenek, ezekben élünk, ezekben visszük a gyerekeinket múzeumba, itt szeretnénk mi is élni, és az ezekre való figyelemfelhívás politikának azt a beismerését jelenti, hogy igenis ezekkel a közterekkel nem csak reprezentatív feladatunk van, hanem történelemszemléleti, tényfeltáró és kulturális feladatunk.
7: Hát ez biztos, hogy a következő hetekben erről sokat fogunk beszélni, és valóban egy szimbólum, onnantól kezdve, hogy Balázs is mondta, hogy több milliós megtekintése van már igen. Most annak a bizonyos igen. Egyébként élőben történt bejárásnak. Sudár Orsolya, nagyon szépen köszönjük.
8: Köszönjük szépen.
1: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket.

0: Bizottságot jelentett be az egészségügyi, leendő egészségügyi minisztere meghallgatásán. Erről is beszélünk majd Kunet Zsomborral, aki orvos és egészségügyi szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És azt mondta nekem előzetesen, hogy ha jól csinálják, akkor 4 éven belül mérhető eredmények lesznek. Elég sok minden hangzott el a tegnapi bizottsági meghallgatáson. Szinte minden területet próbált érinteni Hegedűs Zsolt, a gyógyszerészektől kezdve az ápolókig, mentősökig. Ön hogy látja a tegnapi meghallgatást, és mik voltak azok a konkrétumok, amiket tényleg első körben láthatunk majd?
2: De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mély konkrétumok nem derültek ki ezen a meghallgatáson, de azért úgy körvonalazódik, hogy erős politikai akarattal rendelkezik, és felhatalmazással az egészségügyi tárca, vagy fog rendelkezni. Most már beszéltünk jelen időben, rendelkezik az egészségügyi tárca, ami szerintem nagyon jó és nagyon fontos, mert ez az alapja annak, hogy bármilyen változás ebben a rendszerben el tudjon indulni.
0: Hogyha az egészségügyről beszélünk, akkor szerintem, mert önnel is többször beszéltünk már az állapotról, de hogyha bármilyen más területet nézünk, akkor talán ahhoz képest is egy ilyen nehezebb helyzetben van az, aki egy egészségügyi reformra készül, folyamatosan eshet neki újabb és újabb csontvázak a szekrényből, amiket most még nem is lát egyébként a leendő kormányzat. Mi a legfőbb kihívás, ön hogyan látja?
2: Erre csak annyit reagálnék gyorsan, hogy ugye pontosan most Hegedűs Zsolt ezen a meghallgatáson tette nyilvánvalóvá, hogy be fogják mutatni az egészségügyi jelen állapotát, ami szerintem azért fontos, mert ez egy starting point, tehát egy kezdeti pontot tud bemutatni, hogy honnan indulunk, és ehhez képest őszintén szólva nem nagyon lesz nehéz 4 éven belül eredményt elérni, de ahhoz, hogy egy normális egészségügyi rendszert tudjanak fölállítani, vagy tudjon Magyarország fölállítani, ahhoz viszont azt gondolom, hogy tehát azt is meg lehet 4 éven belül, nem teljes mértékben oldani, de 4 éven mérhető és erős eredményeket felmutatni. A kezdetnek szerintem politikai, úgy gondolom, hogy ez egy politikai húzásként, vagy politikai kezdetként az nagyon jó indítás volt, hogy a várólistákat fogja csökkenteni, még akkor is, hogyha ez azért olyan nagyon mélyen az egészségügyi struktúrában változást nem fog okozni.
0: Mert ezt érezzük a legtöbben?
2: Szerintem ez egy kedély, egy hangulatjavító intézkedés, és ebben az helyzetben minden hangulatjavító intézkedés politikailag rendkívül értelmes.
0: Külön szóba kerültek a gyógyszerészek, illetve az ő jelentőségük. Itt mire gondolhatott a leendő egészségügyi miniszter? Hogyan lehet őket jobban bevonni egyébként az ellátásba?
2: Én azt gondolom, hogy az angol rendszerből hozza ezeket a gondolatokat, és ez egy nagyon fontos gondolat, hiszen a gyógyszerész az angol rendszerben a gyógyításnak, akár a kórházi gyógyításnak is nagyon-nagyon aktív eleme, nagyon-nagyon aktívan be van vonva a gyógyítás folyamatában, és szerintem erre gondolt, hogy ezt szeretné egy kicsit jobban. Magyarországon nem ennyire, tehát ez nem így van. Magyarországon azért hátrébb vannak ebben a körben, és ezt szeretné szerintem sokkal inkább előtérbe helyezni. Ez azért fontos, mert a kórházi fertőzések tekintetében jelentős eredményt tud elérni majd. Tehát itt egy olyan minőség biztos, vagy minőséget tud majd behozni, vagy egy olyan minőségi fejlesztést behozni a rendszerbe, ami már most nagyon fontos lenne.
0: Ezt az angol rendszert emlegetjük. Ennek mi a legjobb oldala, és mi az, ami mondjuk kihívás vagy kritika lehet ezzel kapcsolatban?
2: Ezt úgy hívják, hogy NHS, tehát csak rövidítve rendszer. Ez egy, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is komoly kihívásokkal küzdik az angol rendszer, de ami a rendkívül látványos ellentét a magyar egészségügyben, az a nyitottsága annak a rendszernek, és a transzparenciája annak a rendszernek. Tehát például én ugye a mentőkkel elég sokat foglalkoztam, nekem bozott harcot kellett azért vívnom, hogy a kiérkezési időket megismerhessük, és aztán utána elszomorodjunk rendesen. Ezt az NHS rendszere úgy teszik nyilvánvalóan közzé, hogy bárki bármikor hozzáférhet, nem kell kikérni. Például ez csak egy nagyon egyszerű példa. Tehát egy sokkal nyíltabb, sokkal transzparensebb rendszer, sokkal inkább képes arra, hogy a jó gyakorlatok alapján változtasson adott esetben a berögzült rossz szokásokon is.
0: Ennek a rendszernek része az is, amit egyébként szintén emlegetett Hegedűs Zsolt, hogy kapjon az egészségügy kvázi egy visszajelzést a betegektől, a páciensektől?
2: Abszolút, hát abszolút. Szóval, hogy tegyük már tisztába ezt a

0: az egész egészségügyet. Tehát én értem azt a koncepciót.
1: Nem tudom, lesz-e rá elég.
0: Én értem azt a koncepciót, hogy tök jól működne ez a rendszer betegek nélkül, de hát mégiscsak ez a betegekről szól. Tehát mi a betegeket szolgáljuk ki. Alapvetően fontos a vásárló, hogy az a beteg elégedettségmérése, vagy a betegnek a különböző minőségbiztosítási szakaszainak mérése. Ez elengedhetetlen. Tehát ez, ami eddig nem volt, ez most rendkívül fontossá fog válni szerintem.
1: Sokszor beszéltünk, és ön is foglalkozott a munkaerőhiánnyal, ami ugye az egészségügyet is érinti jelentősen. Ma van az ápolók nemzetközi napja, köszönjük a munkájukat.
0: Köszönjük.
1: Ezúton is, igen. Tehát rájuk például hangsúlyosan igaz lehet ez. Ígért is előzetesen igen. Egyébként egyfajta bérrendezést vagy béremelést külön nekik is a leendő egészségügyi miniszter, de ennek a látszatja, vagy hogy mondjuk kedveltebb lesz ez a szakma, azért az sok évbe telik.
0: Ez így van, én azt gondolom, hogy abból az 500 milliárd pluszból, ami éves szinten fog jönni az egészségügyre, még akkor is, hogyha eddig ez organikusan minden évben az egészségügy önmagától növekedett, vagy a finanszírozása növekedett 200, néha majdnem 500 milliárd forinttal, hogyha ezt jól használják fel, akkor ez az ápolói béremelés egy része ennek az ápolói béremelés vagy kompenzációjára fordítható. És azt is gondolom, hogy ez az 500 milliárd, ez tulajdonképpen ezen kívül nagyon sok mindenre másra nem lesz elég, de hogyha a központosított lopást az egészségügyi rendszerből ki tudjuk venni, akkor, és ezeket az elfolyó részeket meg tudjuk találni, ahogy be tudjuk tapasztani azokat a lyukakat, ahol ömlik ki a víz ebből a vödörből, akkor azt gondolom, hogy ez az 500 milliárd font, ez nem 500, hanem ennél jóval több, és az már egy érezhető és jelentős változást tud hozni a rendszerben.
1: Mit szeretne legelső változásként látni? Azt, hogy bemegyek és legyen WC-papír, vagy klíma, ugye jön a nyári szezon a kórházban, azt, hogyha hívok egy mentőt, akkor hamarabb odaérjen, vagy mindenhova odaérjen az országban. Mi ön számára?
0: Hát én azt szeretném, hogy legyenek szakmai protokollok. A szakmai protokollokba bele tartozik
1: az is. Ez most nincs?
0: Nagyon kevés és nagyon kevéssé használható szakmai protokoll van, épp ezért például a mentő minden hívásra kimegy, és minden hívásra el. Azt gondolom, hogy azt szeretném, hogy a mentő arra hívásra menjen ki, ami mentő feladat. Arra hívásra ne menjen ki, ami nem mentő feladat. Azt szeretném, hogy ne legyen 1000 betöltötte házi orvosi praxis, és a házi orvosokat házi orvosokként kezeljük, és ők is házi orvosként viselkedjenek, és nem gyakorlatilag egy adminisztratív, egészségügyi adminisztratív állományaként. Tehát ez az alapja ahhoz, hogy valahogy azt az akut ellátást jelentősen tudjuk segíteni. Itt kell először most valamit lépni.
1: Mikor láthatóak ezek a javulás jelei legkorábban, ugye, hogy a betegek, a páciensek szempontjából ön szerint, mi a reális?
0: Szerintem olyan egy-két éven belül kell valamit látnunk, még hogyha egy ilyen soft részben is, tehát nem nagyon átütő, de egy 4 éven belül, tehát a ciklus végére kell egy markáns szerkezeti átalakításnak az eredményeit látnunk.
1: Kunec Zsombor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: És ma is folytatódnak a bizottsági meghallgatások, ott van már a parlamentben Tresó Tibor kollégánk. Jó reggelt, szervusz, találkoztál-e már valakivel, tudtál-e beszélni valakivel, és mi lesz a mai napnak a menetrendje?
2: Szervusz, jó reggelt kívánok! Nos, egyelőre még gyülekező van, sok mindenkivel nem tudtunk beszélni, egyeztetni, jönnek a bizottsági tagok, illetve az újságíró kollégák is. A menetrend a következő lesz, reggel 8 órakor 4 miniszterjelölt meghallgatásával kezdenek itt a parlamentben. Kátai Németh, Vilmos Lendő, szociális és családügyi minisztert, a Szociális Bizottság Görög Mártát, aki ugye az igazságügyi szaktárca várományosa, őt az igazságügyi és alkotmányos bizottság, Lőrinc Viktóriát, aki a Lendő vidéki és településfejlesztési miniszter lesz, majd őt a vidéki és településfejlesztési bizottság hallgatja majd meg, valamint Tar Zoltán Lendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, pedig a művelődési bizottság előtt beszélhet majd a terveiről. Ugye itt a bizottsági meghallgatások arról szólnak a miniszteri jelöltekkel kapcsolatban, hogy a miniszteri jelöltek gyakorlatilag leprezentálják, elmondják azt, hogy a következő 4 éves ciklusban mit szeretnének tenni az adott szaktárca élén, az adott szakterülettel, a bizottsági tagok pedig kérdeznek tőlük, majd a kérdezfelelek után pedig döntenek, hogy támogatják-e az adott miniszter jelöltségét, illetve miniszterjelölt jelöltségét. 10 órakor egyébként Ruf Bálint leendő miniszterelnökséget vezető minisztert az Igazságügyi Bizottság hallgatja meg. Szintén 10 órakor a leendő pénzügyminisztert, Kármán Andrást a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hallgatja majd meg. Ez utóbbit egyébként, illetve Görög Márta leendő igazságügyi miniszter eszpozéját, valamint meghallgatását, mind a kettőt az ATV Extrán lehet majd követni élőben. Tarz Zoltán pedig duplázni fog, Társadalmi Részvétel Bizottsága hallgatja majd meg. Ezek után egyébként 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök vezetésével a miniszteri jelöltek a köztársasági elnökhöz mennek, ahol a köztársasági elnök hivatalosan is beiktatja majd a miniszteri jelölteket. Ezután pedig délután 4 órától kezdődő plenáris ülésen az országgyűlés nagytermében teszik le majd a hivatalos esküt a miniszteri jelöltek, és így áll föl majd a magyar kormány. Szó a stúdióé.
1: Tresó Tibornak köszönjük, és jó munkát kívánunk, és ahogy hallhatták, reggel 8-tól már élőzünk az ATV Extrán és az ATV YouTube csatornáján, és követjük az egész napot, próbálunk mindent megmutatni önöknek.
3: Azt, hogy mi jellemezte az Orbán rezsimet, az, hogy egy megfogalmazás szerint ez egy nem egy klasszikus autoriter rendszer volt, hanem egy információs autokrácia. Krekó Péter, a Politikál Capital igazgatója írt erről, fogunk is erről beszélgetni. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
4: Jó reggelt, köszönöm a kívást.
3: De hogyha nem tudom, hogy a kontraszt elve az már megrajzolható-e, vagy felírható-e, de hogy mi a változás? Nem tudom, hogy ahhoz képest jobban meg tudjuk-e ítélni, hogy mi volt korábban. Most, hogy itt az orosz támadásra gondolok Kárpátalja ellen, akkor felvetődött az, hogy ez egy üzenet Moszkva részéről. Egy, kettő, látjuk a korábbi kormánypárti Fidesz közeli fideszes reakciókat most, amelyek elfogadhatatlannak nevezik az orosz agressziót. Egy olyan megfogalmazást használnak, amit eddig csak a dollárbaloldali sorosista brüsszeliták és háborúpártiak használtak, most már a Fidesz fogalmaz maga is így. Ebből látunk-e valamit?
5: Hát kezdjük ezzel az utóbbi szemponttal, és aztán az előbbire is próbálok válaszolni. Hát igen, én azt biztosan merem állítani, hogy ennek volt üzenetértéke, ennek az orosz dróntámadásnak, tehát nyilván nem véletlen, hogy a beiktatott kormány gyakorlatilag első napján, mikor hivatalossá válik a teljes kormány és megkezdi a munkáját, akkor történik egy ilyen dróntámadás Kárpátalja ellen, ráadásul ne felejtsük el azt, hogy egy korábbi interjújában Szijjártó Péter kicsit talányosan, nem kibontva a részleteket, de arra utalt, hogy az, hogy eddig nem volt támadás Kárpátalja ellen, abban, mintha lenne szerepe a jó magyar, korábbi jó magyar-orosz viszonynak. Tehát ez egyértelműen egy üzenet a Kreml részéről, és egyértelműen elmondhatjuk azt is, hogy nyilván egy olyan üzenet egyébként, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozza egyébként, hát a Fidesznek a maradékát fogalmazzunk így, abból a szempontból, hogy igen, itt már szerintem nem nagyon lehet nem nevén nevezni a dolgokat. Volt ugyebár korábban is rakétatámadás Kárpátalja ellen, ami nem eredményezte azt, mint amit most látunk, hogy a külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, de az nagyjából válasz nélkül maradt. Most én azt gondolom, hogy azt láthatjuk, ez egy természetes és szerintem egy egészséges reakció egy ilyen támadásra. Valóban arról van szó, hogy azért a kárpátaljai kisebbséget is hát nem más fenyegeti, mint az orosz agresszió. És azt hiszem, hogy ez a nagyon egyértelmű tényt, amit, ahogy említetted, az elmúlt években próbáltak az inverzébe fordítani, de én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet a jövőben az inverzébe fordítani, és itt kötnék át az eredeti kérdésre, hogy amit már láttunk egyébként a választások előtt, és azt hiszem, hogy ebből merítkezhet a kormány egy mondjuk új Oroszországgal szembeni politika megfogalmazásakor, hogy az orosz dezinformáció, amelyet Magyarországon elsősorban a korábbi kormány és annak médiája terjesztett, szóval arra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, már a választási kampányban is, míg 2022-ben természetesen az orosz invázió friss élményével és a félelmekkel teli magyar társadalomban még erre sokkal nagyobb fogadókészség mutatkozott. Tehát, hogyha arra kérdésre keressük a választ, hogy az információs autokrácia, amely én így jellemezném az Orbán kormány 16 évét, ami egy olyan rendszer, ami elsősorban nem az erőszakkal, hanem az információ manipulációjával tartja fenn a hatalmát, hogy miért bukott meg 16 év után, azért tudott megbukni egyébként, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket próbált áterőltetni a közvéleményen, azokra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, és hogyha ennek a valódi okait nézzük, én a cikkemben alapvetően a kegyelmi ügyet említem, amikor egy olyan morális válságba került egy moralizáló kormány, amely nagyon nehézé tette azt utána, hogy bármilyen üzenetet átnyomjon a közvéleményen.
1: A cikkedben hosszan elemzed azt is, hogy mit jelent egyébként ez az autokrácia, sőt, hogy mennyire volt leuralva egyébként az összes fórum, ahonnan mondjuk tudtunk tájékozódni, de ez a része egyébként nem változott az elmúlt egy évben sem. Akkor az, hogy honnan informálódunk, az változott igazából, hogy mondjuk a közösségi médiát jobban használtuk, ahol jobban érvényesültek mondjuk a Tisza üzenetei, hogy mi lehet mégis az, ami technikailag változott?
5: Ez nagyon jó kérdés, és nyilván itt azért tudunk elspekulálgatni, mert ugyebár nem tudjuk újra futtatni a történelmet, hogy megnézzük, hogy mi lett volna, hogyha mások a feltételek, akkor más.
1: Nem, tehát folyamatosan elemzitek azokat az adatokat is egyébként, valóban, hogy hol milyen megjelenés van social felületen.
5: A közösségi média az nagyon-nagyon fontos. És azt láttuk egyébként, a kollégáimmal végeztünk ilyen kutatásokat a Political Capitalnél, ahol azt találtuk például, hogy a kampány időszakában Magyar Péter posztjaink kétszer-háromszor annyi engagement volt, like, reakció, stb., mint Orbán Viktor posztjaink.
3: Hát Orbán Viktor letekerte a Facebook.
5: Nem valószínű, hogy azért, mert letekert a Facebook, valószínűleg inkább azért, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket megfogalmazott, ugyebár az ellenzék, az akkori ellenzék, tehát a Tisza, azok egész egyszerűen sokkal jobban rezonáltak a választók érdeklődésére. Korrupció, egészségügy, megélhetés, és ez a, hát Brüsszel ránk akar erőltetni a politikáját, Ukrajna gyarmatosítani akar minket, háború pártiak, stb., ez most valahogy sokkal kevés működött, és ebben van egyébként egy fontos uniós szabályozási elem is. Az unió egyik szabályozásának köszönhetően a Meta és a Google úgy döntött, hogy politikai reklámokat tavaly ősz óta már nem enged a platformjain megjelenni. Ez tökéletes-e ez a tiltás? Nem, mi azt találtuk az elemzésünkben, de ennek következtében sokkal kevesebb volt az a fizetett hirdetés, amelyet mindenki ismerhet, ugyebár a korábbi választásokon, 2024-es EP választáson Magyarország rekorder volt például, akármikor felmentünk a Facebookra, vagy a YouTube-ot bekapcsoltuk, az arcunkba ugrott egy politikai reklám. Na ez például a legutóbbi választáson nem volt így, szóval az információs autokráciáknak van egy olyan természete, hogy az erőforrás többletüket tudják támogatottsági többletbe fordítani, és ezt az erőforrás többletet a közösségi médiában most a legutóbbi választáson sokkal kevésbé tudta alkalmazni a Fidesz.
1: Arra is felhívod a figyelmet, hogy ez nem fog csettintésre egy kormányváltással megváltozni. Miért?
5: Igen, én amellett érvelek, hogy itt 16 éven keresztül volt egy olyan rendszer szintű propaganda, és egy olyan egész Európai Unióban a legcentralizáltabb médiarendszer és a politikailag leginkább irányított médiarendszer alakult ki, és ez nagyon komoly rombolást végzett. Ugyebár ez erős félelmeket alakított ki, ez erős tévhiteket alakított ki, erős szorongást eredményezett egyébként. Ez az összes, hát hogy mondjam, félelmekre, illetve gyűlöletre épülő kampány, amelyet a kormány futtatott, tehát ennek érzelmi hatása is volt, de amit meg tudunk figyelni mérésekben, és erről nagyon friss Euróbarométer mérések is vannak, hogy a magyar társadalom az egész Európai Unióban az egyik legfogékonyabb egyébként az összeesküvés elméletekre, illetve az áltudományos hiedelmekre, például olyan állításokra, hogy a vírusokat kormányzati laboratóriumokba fejlesztik ki, amelyet tudunk, hogy a Covid idején ezek nagyon mentek, de hát harmadik legerősebb egyetértést találjuk a magyar közvéleményben ezzel az állítással, és én azt mondom, hogy itt azért olyan hagyatéka van ennek az információs autokráciának, az ukránokkal szembeni előítéletekben is egyébként, a kisebbségekkel szembeni előítéletekben, stb., amelyet nagyon hosszasan lehet csak felszámolni, és ez nem fog magától elmúlni. Tehát ez nem fog attól elmúlni, hogy a közmédia hangot vált, ez nem fog attól elmúlni, hogy a Megafonon kevesebb a poszt, amelyet látunk már, ez nem fog egyszerűen attól elmúlni, hogy eltűnnek az óriás plakátok, hanem az oktatásban, egyébként a médiapolitikában és az állami hirdetésekben nagyon tudatos figyelmet kell arra fordítani, hogy ezt a hagyaték ott valahogy fel lehessen számolni, de én azt gondolom, hogy ez egy nehéz helyzet lesz, és arra is azzal is számolhatunk egyébként, hogyha eltűnik a belföldi dezinformáció, vagy legalábbis kevesebb lesz, várjuk meg nyilván, hogy milyen irányba haladunk ebből a szempontból, de be fog ebbe a vákumba tolulni rengeteg külföldi dezinformáció, és lehet, hogy Oroszországnak például az utóbbi években nem kellett közvetlenül az üzeneteit terjeszteni, mert a kormány terjesztette, és a kormányzati média az elmúlt években, az elkövetkező időszakban ez valószínűleg nem így lesz, és szerintem arra készülhetünk, hogy külső dezinformációs hatások még sokkal erősebbek lesznek, mint eddig.
3: A védelmi vonalakat hol lehet kiépíteni, és hogyan?
5: Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos védelmi vonal az oktatás.
3: De az hosszú távú, az oroszok azok, hogyha a bocsánat, igen, hogy közbevágok már rögtön az elején, de azt mondta, hogy képződik egy vákum, ahova nyilván az elsődleges érdekelt, és legyen ez bárki, nem hogy orosz legyen, tényleg ne címkézzük most ilyen formában, egyszerűen csak az architektúráról beszélek. Hogyha képződik egy vákum, ott az elsődleges érdeket meg fog jelenni. Nem fogja megvárni azt, hogy a gyerekek az iskolában okosak legyenek, és ellenállók. Most fogja csinálni.
5: Ez teljesen jogos. Erre a kérdés az lenne a válaszom, hogy Európa nagyon sok országában működik olyan hibrid fenyegetésekre szakosodott központ, amely alapvetően, és ebből a szempontból talán a legjobb példa szerintem a egy ilyen svéd pszichológiai védelmi központ, amely egy ilyen tárcák közötti koordináló szerepet folytat, de egyébként komoly elemzői és egyébként bizonyos szempontból elhárítói kapacitásokkal is rendelkezik, és én azt gondolom, hogy az orosz dezinformáció folyamatos monitoringja és az arra adott megfelelő kommunikációs, bizonyos esetben mondjuk közösségi média, bizonyos esetben egyébként diplomáciai válaszok, ez szerintem nagyon fontos lenne. Az első és legfontosabb dolog ebből a szempontból szerintem, hogy ezt tudatosítani kell, ezt a problémát, ez nem fog eltűnni egyik pillanatra a másikra, és van más olyan párt is a parlamentben, amely egyébként az Oroszország számára kedves üzeneteket szereti felhangosítani. Ne felejtsük el, hogy a Mi Hazánk például egyébként nagyon komoly kapcsolatokat épített ki Oroszországgal, például Torockai László Dmitri Medvegyevvel is találkozott az elmúlt hónapokban, tehát én azt gondolom, hogy lesznek...
3: Ez nem egy-két oldalú találkozó volt, hanem egy selfie, amivel pozícionálja magát Torockai László, nem?
5: Valóban, de azért azt mondhatjuk, hogy Oroszország mindig törekszik arra, hogy megtalálja azokat a politikai erőket, amelyek az érdekeit képesek képviselni, és amelyek egyébként az üzeneteit felhangosítják. Lehet, hogy a jövőben a Fidesz-be sokkal kevésbé lesz hatékony, mint eddig volt, és én azt gondolom, hogy más politikai szerveződést talál majd. Tehát szerintem, ami nagyon fontos, és ez a legfontosabb lépés, hogy ez az egész téma ez ott maradjon a közvéleményben, és amikor azt látjuk, hogy orosz dezinformációs narratívák vannak, akkor a legjobb, hogyha ezt nem csak mi elemzők mondjuk, hanem egyébként ez az üzenet megjelenik diplomáciai szinten, és ezeknek a típusú fenyegetéseknek van egy olyan rendszer szintű figyelemmel kísérés, és azokra adott intézményes válasz, ami azért egy kicsit jobban elbátortalaníthatja ezeket a szereplőket, illetve amely a közvéleményben tudatosítja azt, hogy hoppá, ez az információ, ami úgy tűnik, hogy úgy tűnt eddig, hogy releváns, ez valójában külső érdekeket szolgál.
1: Krekó Péter, köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
4: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Zéró tolerancia a korrupcióval szemben, a jogállam helyreállítása és átalakított végrehajtási rendszer. Ezekről beszélt Görög Márta, akkor még csak igazságminiszter jelölt, ma éjfél óta ő már ugye hivatalban lévő igazságügyminiszter. A bizottsági meghallgatásán Bárándi Gergely ügyvéd a vendégem. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
3: Jó reggelt, szervusz.
2: Mi az, ami számodra a legkiemelendőbb volt az igazságügyminiszter jelöltnek a meghallgatásában?
3: Két dolgot kell én azt gondolom megjegyezni, hogy azok, amiket elmondott, azokkal nem lehet vitatkozni, valóban szükség van a jogállami működésnek a helyreállítására, valóban szükség van arra, hogy visszatérjen az emberekben a jogrendszer és a jogalkalmazókba vetett bizalom. Igazából egyetlen
2: korrupcióval szembeni fellépés,
3: abszolút.
2: Ezt már hallottuk ezeket.
3: Ezeket hallottuk, sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ezeket mindenki fel tudja mondani, hogy ezekre van szükség. Ami nekem nagyon hiányzott a miniszteri meghallgatásból, azok a konkrétumok. És hát beszéltem azóta jó néhány kollégával, és nekik is ez volt a meglátásuk, hogy amiket elmondott elvi szinten, azok nem kifogásolhatók, azok támogatandók, azonban kíváncsiak lenni visszamennénk arra, hogy miniszterasszonynak egyáltalán mi az elképzelése arról, hogy ezt hogy kívánja megvalósítani. Tehát, és azon is csodálkozom, őszintén szólva, hogy ott voltak országgyűlési képviselők, nyilván főleg az ellenzékiekre gondolok, ilyenkor fideszes, mi hazánkos képviselők, hogy mondjuk nem tették föl azt a kérdést, hogy rendben van miniszterasszony, most a miniszterelnök úr felszólította a köztársasági elnököt, hogy május 31-ig mondjon le, akkor legyen szíves már nekünk azt megmondani, hogy mi a terve a köztársasági elnök intézményével. Közvetlen elnökválasztás lesz például, vagy pedig újra a parlament fogja megválasztani az utódját, hogy a köztársasági elnöknek mondjuk erősítik-e a jogköreit egy közvetlen választás esetén, vagy pedig maradnak a mostani inkább reprezentatív feladatkörökre emlékeztető jogkörei. Ugyanis például...
2: igazságügyminiszteri szint egy ilyen az elnöki portfólióval kapcsolatos elképzelések kidolgozása?
3: Az én ízlésem szerint igen, természetesen ez egy kormányzati döntést igényel, tehát a miniszterelnöknek ebben nem hogy óriási szava van, hanem meghatározó szava van, és ezt is szerettem volna mondani, hogy én őszintén remélem, hogy a miniszterasszonynak ezek a kérdések, vagy ezek a válaszok már a fejében vannak, csak mivel ugye tudjuk, hogy hogy alakult az ő jelölése 2-3 nappal talán a meghallgatása előtt, ezekről konkrétan még nem volt módja egyeztetni a miniszterelnökkel, mert természetesen ez nem egy igazságügyi miniszteri kompetencia egyedül, hanem ez egy kormányzati döntés, sőt, mi több azt tudom mondani, hogy ennél szélesebb, ez egy parlamenti döntés igen. kell, hogy legyen a képviselőknek a bevonásával, de azért az, hogy egy igazságügyi miniszter erről mit gondol, az illet volna ugye a meghallgatáson, hogyha ő szóba hozza, de ha ő nem is hozza szóba, akkor illet volna megkérdezni ezt képviselőknek, hogy hogy gondolkodnak. Már csak azért is, mert hogyha a jogállam helyreállításáról beszélünk, és arról, hogy bizonyos lépéseket már most meg kéne tenni, konkrét lépéseket, még az alkotmányozási folyamat előtt, hogy ez helyreálljon, akkor bizony kellett volna arról beszélni, hogy mi a terv az alkotmánybírósággal, mi a terv az alkotmánybírókkal, hiszen mindegyik a Fidesz által kinevezett alkotmánybíró, és hogyha lecserélem én az elnök, attól még 14 a Fidesz által kinevezett alkotmány.
2: De erre vonatkozóan van intenciója Magyar Péternek, tehát azt nagyjából lehet tudni, hogy mi az ő elképzelése ez ügyben.
3: Hallottunk ilyet is és olyat is, de a kérdés az például, hogy az alkotmánybírósággal mi a terv? Tehát ugye szó van arról, hogy a kúriának a részévé teszik, vagy legfelsőbb bíróságnak ki tudja, hogy mi lesz majd a jövő, erről is kellett volna
2: ha
3: beszélni.
2: Ha így marad és nem mondanak le, vagy nem hívják vissza őket, alkotmánymódosítás kéne hozzá, akkor mondjuk fel lehet duzzasztani a létszámát úgy, hogy az arányok úgy alakuljanak, amely kedvezőbb. Tehát nagyon sok variáció van, ezekről tényleg nem hallottunk.
3: És ezekről kellett volna beszélni, vagy kellett volna arról beszélni, ami én azt gondolom, hogy alapvető a jogállami működés helyreállítása szempontjából, hogy mondjuk mi lesz az ügyészséggel, hogy valóban, amit én egyébként képviselek évek óta véleményt, hogy kormány alá kéne rendelni az ügyészi szervezetet, természetesen a megfelelő és nagyon, nagyon komoly garanciákkal. Ezt vajon tervbe vette a Tisza kormány, vagy nem az igazságügyminiszternek, erről mondjuk mi az álláspontja, de ezt meg is kellett volna még egyszer mondom kérdezni a fideszes képviselőknek is, ha már a miniszterasszony erről nem beszélt. A köztársasági elnöki feladatkörök közvetlen közvetett megválasztás az azért fontos például, hogyha azt emeljük ki, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét erősíteni kívánjuk, akkor nyilvánvalóan a köztársasági elnök ellentétben Schmidt Pál véleményével és a szakma nagyjából egységes álláspontjával, már hogy az ellentétes Schmidt Páléval, hogy ez nem a kormányzati munkának a motorja és a kormányzat része, vagy a kormányzati működés része, hanem az elnök igenis a kormányzat ellensúlya. Ha én ellensúlyi szerepet szánok az új elnöknek, akkor vajon mivel kívánom az ő feladatköreit kibővíteni? Természetesen senki nem délége ferenda javaslatokat, azaz szó szerinti jogszabályszöveget és pontos meghatározásokat kívánt volna, de mondjuk annyit igen, hogy nagyobb beleszólást engedünk a köztársasági elnöknek az alkotmánybírák jelölésébe és megválasztásába, vagy a parlament feloszlatási jogköreit bővítjük, stb.
2: Azt viszont tudjuk, erről ugye Nagy Attila Tiborral is volt itt szó pár perccel ezelőtt, hogy vétójogot kap 4 miniszter a kormányon belül, hogy pontosan mire erről is beszélt Nagy Attila Tibor, nem tudjuk, hogy milyen eljárásra, nem tudjuk, maradjunk hagyom, hogy nem tudjuk, ez majd ki fog derülni, azt a szót tudjuk, hogy vétó, meg 4, meg miniszter. Az igazságügyminiszter közülük az egyik, ugye a pénzügy, az oktatási, az egészségügyi, a másik 3. Hogyan képzelhető el egyáltalán egy kormányzati munkában a miniszteri vétó?
3: ez tulajdonképpen egy belső szabályozás, ez egy saját, egy belső önkorlátozás, tulajdonképpen a kormányon belüli fék és ellensúly. De ez inkább szimbolikus, én azt gondolom, ez inkább a miniszterelnök saját hatáskörének, vagy kormánydöntésekhez képest egy megkötés, de nem több ennél. Ez nem, nem az én általam fékek és ellensúlyok rendszerének tekintett intézmény, hanem egy belső önkorlátozás a kormányzaton belül. Az igazi fék az az, ami a kormányzattól független fék, mert ez egy kormányzaton belüli. És csak
2: felvetődik az egy... a fideszes, bocsánat, igen? Az a fideszes kifogás, hogyha a jogállami normákat oly fontosnak tartja, ezt megkapta egyébként Ruf Bálint is, aztán megkapta Görög Márta is a bizottsági meghallgatásán, akkor hogy van az, hogy hivatalban lévő alkotmányos kinevezetteknek, illetve megbízott vezetőknek a pozícióját, a mandátumát azt megszüntetné Magyar Péter?
3: Erről ugye elég sok vita volt az elmúlt időben a közbeszédben.
2: Ez elméleti vagy gyakorlati vita?
3: Ez mind a kettő, de én elméleti vitának is simán validnak tartom, hiszen kérdés az, hogy egy kormány az egyébként veheti a bátorságot arra, vagy egy miniszterelnök, hogy egyébként az alkotmányos keretek közt megválasztott és határozott időre szóló mandátumokat kikényszerítse, hogy ezt ne töltse ki az illető. Én azt gondolom, hogy normális viszonyok között ez ne. A válasz az, hogy nem. De most 16 év, ilyen kormányzás után, 16 év után, amelyik az én meglátásom szerint egy kifejezetten autokratikus rendszerként működött, ahol a kormányzat az egész működését arra alapította, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét aként is bontsa le, hogy gyakorlatilag visszaélve a saját jogkörével, mert létezik ez a fogalom egyébként nem csak a polgári jogban, hogy joggal való visszaélés, hanem ezt a hatalommal való joggal való visszaélés, és a kormány ilyen módon nevezte ki ezeket az embereket, ezeknek az intézményeknek az élére. Magyarán, ha a jogállami működést vissza szeretnénk állítani, akkor valóban a pártkatonákat le kell cserélni. De és innentől merül föl majd a kérdés az én számomra, és ez már inkább gyakorlati, mint elvi kérdés, de az elvi kérdés kategóriájába is beleilleszthet, hogy kik lesznek vajon az utódok, és milyen módon megválasztott utódok lesznek. Mert hogyha ugyanaz történik, mint eddig, hogy a jelenlegi jelölési szabályok alapján kizárólag a Tisza kétharmada, a hozzájuk közel álló embereket mindenki más megkérdezése nélkül jelöl mondjuk és választ meg alkotmánybírónak, vagy éppen a közvetlen választást mellőzve a jelenlegi rendszerbe választ meg köztársasági elnökké, akkor nem feltétlenül vagyunk elvi szempontból előbbre, mint ahol most tartunk. Tehát nagyon fontos az, hogy az elmozdítás után hogyan jelölik majd ki ezeket az új embereket, hogyan választják meg.
2: Attól még, hogy tegyük fel, él a teljes felhatalmazása, az alkotmányozó léptékű felhatalmazás eszközével a Tisza, és mondjuk egy köztársasági elnököt így módon emel a székébe. De hogyha a személyében egy olyan ember, aki meg tudja testesíteni mindazt, amit egyébként a törvény is ráród, és politikailag is képes arra, hogy ő ne Tisza pártkatona legyen, az problémás?
3: Hát a puding próbálja az evés, ahogy szokták mondani, és azt gondolom, hogy lássuk meg. Én szebbnek tartanám azt, hogyha mondjuk a miniszterasszony most azt nyilatkozta volna, hogy az új elnököt már közvetlenül fogjuk megválasztani, és az erre, vagy az ezt lehetővé tevő jogszabálymódosítás, legyen az alaptörvénymódosítás, vagy sarkalatos törvénymódosítás, már elő is készítettük, és a holnapi napon be fogjuk nyújtani az országgyűléshez. Nekem ez a válasz nagyon tetszett volna, és hogy ezzel és ezzel kibővítjük a jogkört, ugyanis valóban, és jól mondja, vagy jól látja, először is sok múlik a személyen, hogy ki az, és másodszor sok múlik a struktúrán, hogy hogy kerül oda, és hogy egyébként ő neki milyen jogkörei lesznek. Én ezt a kettőt együtt tartanám szépnek, és hogyha valóban fontos a kormánynak a jogállami működés visszaállítása, akkor talán érdemes lenne ezt megfontolni, de ugyanakkor én azon az állásponton is vagyok, hogy 100 nap minden kormánynak jár, és 16 ilyen év után én a magam részéről szeretném megadni a bizalmat a miniszterelnöknek is, és az igazságügyi kormányzatnak is.
2: Báránti Gergely ügyvédnek köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Rendszerváltás a Corvinuson ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalra a felsőoktatási dolgozók szakszervezeteinek a Budapesti Corvinus Egyetemi Intézményi Szervezete. Azt sürgetik, az országgyűlési választások eredményének ismeretében, hogy történjen meg az a fajta átalakulás az egyetemen, amelyet már többször több körben kértek. Erre reagált az egyetem is, olyan kérések van, vagy az egyetem vezetése is, de olyan kérések vannak itt az egyetemi dolgozók követelései között, hogy az elmúlt 7 év folyamatos, gyakran egymással is ellentétes stratégiai átalakításai kifárasztották, az új modellekkel szemben gyanakvóvá tették az egyetemi közösséget, és azt követelik, hogy például teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Itt van az egyetemnek a rektora, Bruno van Potelsberg, akit köszöntök, jó reggelt kívánok!
4: Good morning, jó reggelt!
2: Teljesen új alapokra helyezni a döntéshozó szervnek, a szenátusnak a működését. Ezt kérik tehát az egyetemi dolgozók. Mit tud reagálni erre maga az egyetem?
5: Nos, úgy gondolom, hogy az egyetemnek a vezetése figyelembe veszi ezeket, mindenképpen az a célunk, hogy javítsuk. Az az elgondolás, hogy egy ilyen kettős finanszírozási rendszer, kettős vezetési rendszer van, az, mi figyelembe veszi az akadémiai szabadságot, az akadémiai autonómiát is. Which is composed of a few members, van néhány főből álló szenátus, akiknek a rektor vezetésével a stratégiát kell kialakítania. A legtöbb európai országban, európai egyetemen ez a szisztéma, ez a rendszer működik, ami egyetemünk is hasonló a társ egyetemek, a Kopenhágában, Bécsben áttekintettem egy nagyon magas színvonalú, magas, jól működő rendszer, az akadémiai szabadságot, akadémiai autonómiát figyelembe fogjuk venni.
2: Azt írják önök, mert önöknek is van ezzel kapcsolatban egy koncepciója, amelyen reagáltak az egyetemi dolgozóknak a kritikáira, hogy szó szerint idézek, egy új Európában széles körben alkalmazott hibrid irányítási modell jöhetne, a kuratóriumot az 5 tagból álló egyetemi fenntartói testület váltaná fel, és emellett egyébként megmaradna az az irányító testület, ami most is van, csak én azt látom egyébként, hogy az egyetemi dolgozók azt szeretnék, hogy a szenátusba nagyobb beleszólásuk legyen, önök pedig egy másféle vezetési modellt szeretnének ezzel szemben kínálni. Azt is írják, hogy közelíteni az európai megoldásokhoz. Ezek szerint a jelenlegi vezetési struktúra az nem áll elég közel az európai megoldásokhoz?
5: Nos, úgy gondolom, két teljesen különböző vezetési rendszerről van szó, tehát a szenátusnak szüksége van, hogy beleszólása legyen és meghatározó legyen a döntésekben, az akadémiai kérdésekben, de ami a cél, hogy kevesebb főből álljon, és ami a finanszírozás és stratégiai kérdéseket illeti, az a rektornak a hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Az egyetemnek minden rétegével, oktatókkal, diákokkal és a munkatársakkal is együtt működök, és tárgyalásokat folytatunk, nagyon intenzív tárgyalásokat folytatunk. Az elkövetkezendő hetekben finomra hangoljuk ezeket az elképzeléseket. 5-7 főből álló szenátusra készülünk, hogy hogyan jelentsük, hogyan válasszuk ki, hogyan döntsük el. Nyilvánvalóan a rektornak is szükség, hogy ennek a döntéshozatali folyamatnak a része legyen, de egy nemzetközi akadémiai tapasztalattal rendelkező, vezetési tapasztalattal rendelkező személynek kell lennie, aki szükséges, hogy a nemek közti megfelelő arányt is biztosítsuk. Jelenleg ez nem áll fönt, és ez a javaslatnak ez is a része, és a megbeszéléseknek a része az is, hogy hogyan vonjuk be a külső tagokat is ebbe a tanácsadó testületbe. Szeretném meghallgatni mindenkinek, hogy mi a véleménye, mi az álláspontja. Vannak olyan külföldi tapasztalatok, amelyeket figyelembe fogunk venni más országokból, de vannak eltérő megoldási lehetőségek, és van, ahol a szenátus javasol, van, ahol másként döntik ezeket a kérdéseket el. Tehát konzultációkat folytatunk, nem akarunk nagyon elhúzni ezt a folyamatot, az elkövetkező héten szeretnénk ezeket a kérdéseket megbeszélni. Mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy olyan vezetési rendszerre, amiben szerepet kapjon a szenátus, és szerepet kapjanak mások is.
2: A világos, de úgy érzem egyébként, hogy az egyetemi dolgozók és az egyetem vezetése között, mint hogy alapvető koncepcióban lenne eltérés. Tehát ismétlem, ők azt szeretnék, hogy többségében választott tagokból álló szenátus legyen, önök pedig egy egyetemi fenntartói testületet hoznának létre. Értem, hogy tárgyalni fognak, remélem egymással is tárgyalnak, nem csak én olvasgatom föl a különböző nyilatkozatokat itt a stúdióban. Minden esetre az önök reakciója is ezekre a felvetésekre azután érkezett, hogy új kormány lépett hivatalba Magyarországon. A politikai változásnak van-e köze ahhoz, hogy esetleg az egyetem is máshogy viszonyul a rendszer működtetéséhez?
5: Most tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtartsuk és megértsük azt, hogy amit a munkáltatók a elképzeléséről kevesen tudnak, a szakszervezettel együttműködve néhány személyből álló testet, amelyik a javaslat, kb. 15 személy, aki ezt javaslat, több mint 1000 munkatársból, tehát a munkatársaknak a többsége nem nagyon ismeri ezeket a javaslatokat, de több mint 300 alkalmazottal munkatársra találkoztunk, mert elkezdődtek ezek a megbeszélések. Nagyon fontos lesz, hogy egy kettős rendszer lesz a jövő. Ez egy hasonló, ahogy más közös, és akkor megbeszélések azzal kapcsolatban lesznek, hogyha a kormány megteszi a döntéseket, akkor ezzel különösen problémák nincsen, akkor legyen a vezetésben a kormányzatnak a képviselője, a szenátusok a képviselője, a munkavállalóknak a képviselője, de jelenleg nincsen jelenleg egy egyértelmű álláspont, tehát egyelőre egymás között tudunk beszélni. Nagyon világosá szeretném tenni, hogy az én javaslatom az egy javaslat, a megbeszéléseknek a kezdetét szeretném előkészíteni és segíteni. És azt gondolom, hogy meg kell hallgatnunk egy kicsit többet a diákoknak a véleményét, mert ők nagyon kevéssé lettek bevonva ebbe a vezetési megbeszélésekbe. Tehát sokat beszélek a diákokkal és a volt diákokkal is.
2: Van egy menetrendje a tárgyalásoknak?
5: Tehát jelenleg is nagyon intenzív megbeszéléseket folytatok ezen a héten. Lesz egy nagy tanácskozás a jövő héten, amelyben minden érintett részt vesz, és mindenkit várunk ebbe, hogy bekapcsolódjon, és utána egy kisebb közösségben fogjuk ezt megbeszélni. De ahogy mondtam, hogy ebben a kutatók, a professzorok, a diákok és a szakszervezeti képviselők is részt vennének. És azt mondom, ez a legjobb módszer arra, hogy egy közös megértésre jussunk, mert nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, mindenkinek ugyanazok a szempontjai, de szeretnénk egy olyan találkozási pontot, de láttuk, hogy a kormányzat is szeretne ebben részt venni, mi erre készek vagyunk. Hogyha Bécs példát nézünk, akkor az kormányzatnak ott két képviselője is részt vesz a vezetésben, hogyha más országokat veszünk, ott másfajta megoldások vannak. Tehát nekünk megvannak az elképzeléseik, lehet a kormányzatnak is megvan a maga döntési joga. Természetesen a céljuk az, hogy az akadémiai rendszert javítani akarják Magyarországon.
2: A kormányváltás nyitotta ki ezt a kérdést újra?
5: Úgy gondolom, hogy az államtitkár, a felsőoktatással felelős államtitkár ezt jelezte, tehát amit én megértettem, hogy lesznek megbeszélések, a rektori konferencia keretében lesznek szakértőkkel megbeszélések, és meg fogjuk beszélni, és már ezt kommunikáltuk is. És lesz egy megfelelő döntési folyamat is annak érdekében, hogy a legjobb megoldások születhessenek meg az egyetemek jövője érdekében. Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az egyetemi kormányzat, mondjuk van egy demokratikus rendszer itt Magyarországon, amely egyfajta megoldási módot preferál, de ehhez kapcsolódnak stratégiák, ehhez, de nagyon fontos ezzel kapcsolatban tudni azt, hogy mit akarunk elérni. Fontos a folytonosság is, mert európai élegyetemek akarunk lenni, ehhez szükségesek források is, ehhez szükséges a kormányzatnak a támogatása is. Hogyha egy másfajta stratégiát szeretnénk megszervezni, akkor ahhoz másfajta eszközök szükségesek.
2: Reméljük, hogy majd hamarosan fejleményekről is beszámolunk, be tudunk számolni, akkor is szívesen várjuk itt a stúdióban. Bruno von Patasberg, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, köszönöm szépen, megtisztelt.
6: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Szombat óta pörögnek az események, és nem csak a hírek szintjén, hanem a közösségi médiában is. Szerintem nincs olyan, aki nem találkozott valamilyen mémmel, vagy videóval, vagy egy táncos üzenettel. Erről is fogunk beszélgetni Herman Veronika médiakutatóval. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szépen!
2: Mert ugye azt kívánok rá, hogy egyfajta élmény politizálás van. Szombaton volt egy óriási buli a Kossuth téren, aki ott volt, ott élt át és posztolt, aki nem, az pedig látta. Szombaton volt egy óriási buli a Kossuth téren.

0: vannak a politikusok maguk is, és ez áttér majd egy ilyen általunk megszokott kvázi porosabb politizálásba.
1: Hát az, hogy át fog-e térni, az szerintem egy jó kérdés és jövő kérdése. Egy kicsit, hogyha hátrébb lépünk, akkor azt gondolom, hogy két oldalról lehet megközelíteni azt, ami végül is elvezetett az Abszolút Filmszínházig, amivel ők maguk is, és egyébként ugye már a fogyasztók is összefoglalják az eseményeket, vagy ezt a rendszerváltás élménygyárt, ami létrejött. Az egyik az, amit ilyen kicsit közhelyesen influencer politizálásnak szoktak nevezni, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy híres emberek vagy influencerek beszállnak a politikába, vagy politikai véleményt nyilvánítanak, hanem azt is, hogy maguk a politikusok átveszik ezt a fajta kommunikációs stílust. Ez egyáltalán nem csak a Tisza pártra vagy Magyar Péterre jellemző. Külföldi példákat is láthatunk, illetve a Fidesz is próbálkozott ezzel, amikor politikusok virálisnak szánt, nagyon könnyen fogyasztható, nagy tömegekhez elérő tartalmakat gyártanak, de ugye ez csak a legszélesebb sugarú köre annak a koncentrikus körnek, ami végül elvezetett minket ehhez a pillanathoz. Ezek után ehhez hozzájárult ez a fajta nagyon erősen szimbolikus rituálékra épülő politizálás, amit Magyar Péter tulajdonképpen a megjelenése óta képviselt, és ennek ugye számtalan, nem tudom, jele volt. Már a legkorábbi rendezvényein bejelentette azt, hogy visszaveszi a nemzeti szimbólumokat, vagy megpróbálja visszavenni a nemzeti szimbólumokat, amiket sokak szerint a Fidesz kisajátított, vagy utalhatnánk itt a nagyon performatív nagyváradi sétájára, amikor elsétált Nagyváradig, tehát hogy ez is jellemző volt korábban, és ami aztán összeköti ezt a kettőt, és elvezetett minket egyrészt a választások éjszakájához, másrészt pedig a szombati eseményekhez, az a fajta, hát amit Vida Kamilla egy nagyon érdekes hétvégi esszéjében úgy nevez, hogy ez a rendszerváltás élménygyár vagy élménypark, amikor összeért a politikai és az esztétikai és a dramaturgiai katarzis. Tehát, hogy volt egy olyan, megérkezett egy olyan remény, egy olyan felszabadultság az országba, amikor is kiderült, hogy még annál is több ember várta ezt a rendszerváltást, mint ahogyan előzetesen, vagy mint amennyire előzetesen gondoltak, és ez a fajta remény, ez a fajta öröm, ami a társadalomban megjelent, ez csúcsosodott ki tulajdonképpen ebben a szombati napban, amit nyilván nagyon jól megterveztek, tehát ez minden pillanatán látszódott, érződött a közvetítés alatt is, és hát utána is ezek a virális tartalmak tele olyan szimbolikus gesztussal, ami kifejezetten elhatárolja a mostani rendszert az előző rendszertől. Szerintem ez médiatörténeti szempontból is nagyon érdekes és példaértékű lesz.
2: Az, hogy közösségi élmény legyen a politizálás, elkezdődött ez már jó régen, akár a sőt, hát tulajdonképpen a politikának ez mindig egy nagyon fontos eleme volt, de azt én által, hogy úristen, ennek így részese vagyok, talán ez 2002-ben a két forduló között, lehet ezt mondani, az egy nagyon, nagyon sokan a mai napig emlegetik, hogy az mennyire erősen hatott rájuk. A közösségre
1: maga is emlegette.
2: Maga is emlegette. Ez ugye a testnevelési főiskolán tartott Orbán Viktor beszéd, hogy annak mekkora hatása volt. Aztán később volt a Kossuth téren is, amit most lehet nevetgélni rajta, hogy ahol azt mondta ugye Rákai Filip, hogy 2 millióan vagyunk. De én ezt érteni, én akkor ott voltam, érteni véltem már akkor is, hogy nem darabra vagyunk annyian, hanem azt akarjuk megjeleníteni, hogy mindenki, aki ott van, aki csak lélekben ott van, azt is ott tartjuk magunk között. Szóval ezek a fajta, hogy lelkileg nagyon azonosuljunk, nagyon vonódjunk be, vagy például most ebben a kampányban láttuk a DPK-t, a Harcosok Klubját, hát az meg úgy nézett ki, mint egy Pink Floyd koncert, és közben például Mentzer Tamás egy prédikátorként próbál lelkesíteni. Szóval ott is megvoltak azok a show elemek, amik mind azt szolgálják, hogy legyen egy olyan élmény, hogy hűha, mi történik itt körülöttünk. Ebben mi az, amit mondjuk, hogyha nincsen nyerőben egy párt, akkor tovább bír vinni?
1: Hát a Fidesz esetében ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy hiába hozták be a show elemeket, valóban nagyon látványosak voltak a DPK gyűlések, és hát ahogy mondtam az elején is, maga az egész Fidesz és Orbán Viktor is ugye megpróbálkozott ezzel a fajta ilyen influencerkedéssel a közösségi média terében, de azt gondolom, hogy ez akkor működik, hogyha nincsen mögötte egy olyan 16 év, vagy egy olyan típusú kormányzás, amit mondjuk a Fidesz az elmúlt években folytatott, ami egyrészt ugye szakpolitikai

0: politikai értelemben is meglehetősen problémás volt, most fogalmazunk így. Másrészt pedig hangulatában is nagyon sokan érezhették azt, hogy ez a rendszer valamilyen módon elnyomja őket, kifigurázza őket, pellengére elítja őket. Ez a rendszer valamilyen módon egyre kevesebb embernek a kiváltságaként, egyfajta ilyen kontraszelektív hatalomgyárként működik. És azt gondolom, hogy ezzel az örökséggel nagyon nehéz tovább lépni egy élmény politizálás felé, hiszen ugye az üzenetek között is óriási kontraszt volt, Magyar Péter a megjelenésétől kezdve, ugye ezt Facebook oldalán is látjuk, hogy az volt a fő üzenete, hogy ne féljetek, és közben az elmúlt nem is négy, hanem tulajdonképpen 10-12 évben a Fidesznek folyamatosan olyan fő üzenetei voltak, hogy valamitől vagy valakiktől féljetek például. Valami nem szabad, valami nem jó, háború, stb. Tehát, hogy láttuk ezeket a negatív üzeneteket, és ugye az élménypolitizálás, meg ez az élménygyár, meg ez a politikai katarzis, ez azért, én értelemszerűen nem vagyok pszichológus, de azért azt látjuk, hogy akkor működik, amikor valami pozitív üzenet van mögötte, amivel sokan tudnak azonosulni, és amitől nem megijednek az emberek, hanem amitől ahhoz van kedvük, hogy táncra perdüljenek, mint a Hegedű Zsolt miniszterjelölt úr.
1: Ebben óriási szerepe lehet egyébként a közösségi média használatának, vagy jól használatának, hiszen ezzel ugye korábban, vagy akár a kampányban is próbálkozott a Fidesz is, csak ők mondjuk egy adott kép után nem tűntek hitelesnek egy kvázi lazább szerepkörben, amikor emlékszünk rá szerintem, hogy mindenféle vicces jeleneteket próbáltak forgatni. A Magyar Péter és a hozzá kapcsolódó emberek pedig 0-0-tól gyakorlatilag ott kommunikálnak, vagy ezt próbálják megmutatni, például egy ilyen tegnapi élőzéssel, amit nem láttunk korábban mondjuk politikustól. Ez, hogy ő is ugyanolyan ember, ugyanúgy használja a social-t, kommentel hozzám, hogyha arról van szó, ez kvázi még közelebb hozza őket a szavazókhoz?
0: Ez így van, igen. Tehát ennek is van egy, tehát hogy mondjam, ilyen volt egy helyzeti előnye a Magyar Péternek is, és a Tisza pártnak is. Ez a relatíve tiszta lap, vagy az, hogy ugye kilépve a nyilvánosság elé, nem tudom, tiszta lappal kezdte ezt a politikai karriert, és nem volt mögötte egy olyan örökség, amit nem tudom, magyarázni kell. Ez az egyik, a másik, akármilyen banális, ennek vannak ilyen életkori vonatkozásai. Nyilván a Fidesznek a vezérkara, hiába ugye próbálták a pártot megújítani, hiába volt azért egy ilyen arculat fiatalítás a párton belül, és a pártnak a holdudvarán belül is. A Fidesz vezérkara alapvetően idősebb emberekből áll, és az ő célközönségük is idősebb emberekből áll, tehát hogy ezt is én még a helyzeti előnyhöz sorolnám. És a harmadik pedig ugye azok a rituálék meg szimbólumok, amikről már volt is szó, amikor tegnap Magyar Péter a Karmelitán végigment, és egy ilyen szubjektív tárlatvezetésben egyrészt megmutatta azt a korábban elérhetetlennek tűnő várat, amiből ugye Orbán Viktor és a legközelebbi emberei irányították az országot, másrészt hát ugye ilyen pikírt kommenteket fűzött hozzá folyamatosan.
2: Ez mítoszrombolás, az a cél.
0: Abszolút,
2: ilyenkor,
0: tehát hogy ez az anti-NER mítoszának a létrehozása, vagy a NER anti-mítoszának a létrehozása. Sokan beszélnek egy ilyen ózda nagyvarázsló jelenségről mostanában, azzal kapcsolatban, hogy itt mi történt Magyarországon, amikor ugye a korlátlan hatalmúnak hit állampárt tulajdonképpen nem várt gyorsasággal omlik össze, és amikor Óza nagy varázslóról kiderül, hogy igazából csak egy bűvész, és azt gondolom, hogy ennek a diskurzusnak az egyik ilyen csúcspontja volt eddig a Karmelitában tett látogatása, meg tárlatvezetése tegnap a miniszterelnöknek.
1: Hárman Veronika, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Köszönöm szépen a meghívást.
2: Az, hogy az európai kultúrához, az antik görög történetíráshoz kapcsolódó idézetet vagy nevet vesz elő Xi Jinping kínai elnök, nevezetesen Tuküd idészét, és meg az ő csapdáját, majd erről külön fogunk beszélni, az nem annyira meglepő, hiszen Xi Jinping egy művelt, olvasott ember. Az, hogy Donald Trump ebbre nem feltétlen biztos, hogy tud reagálni, lehet, hogy egy picit még lazábban kapcsolódik az európai kultúrához, mint Xi Jinping. Ezt nem tudjuk pontosan, de a kérdés inkább az, hogy a két nagy vezetőnek a megbeszélésén milyen eredményeket sikerült elérni, honnan indultak, hova érkeztek. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Vannak azért olyan dolgok bőven, amikről volt mit beszélni. Az egyik, hogy a hormuzi szoros azért annak a blokkádja nagyon érzékenyen érinti Kínát is. Trump pedig benne ragadt ebben a konfliktusban. Nyilván nem bánná, hogyha Kína segítene. Kína mondhatja azt, hogy volna egy apró kis szigetecske itt mellettünk, Tájvánnak hívják, talán tudnánk jutni valamire. Ez lehet az egyik olyan pont, amin összefeszülnek. A másik, a vámoknak a kérdése, amit Donald Trump tudja talán valamennyire sokban tartani Kínát, Kína meg azt mondja, hogy nektek meg kellenének ritka földfémek. És akkor most még csak két aspektus, politikait és gazdaságit említettem, nem tudom, hogy a katonaiakkal mi van.
3: Hát ez egy ilyen kapcsolat, hogy ezer szálon kötődnek egymáshoz, ezer helyen ütköznek az érdekeik a világon, hogy a következő évtizedek arról fognak szólni, hogy ezeken a ütközési pontokon hogyan gyömöszölik egymás, hogy sikerül az egyikről megalkudni, úgyhogy az a másikat is érintse. Itt azt látjuk, hogy olyan komoly megállapodás ezen a találkozó nem született. Tehát itt elég nagy hegyek találkoztak, és elég picikek is egeret szültek, de önmagában az, hogy kommunikál a két vezető. Hiszen utoljára 9 évvel ezelőtt járt amerikai elnök Kínába, az egy anomália, hát ezeknek évente legalább 3-4-szer találkozniuk kéne. És az is ez is egy eredmény. Az is Trump volt egyébként, de az is egy eredmény, hogy egyáltalán találkoztak, megadták egymásnak a tiszteletet, Trump visszahívta Xi Jinpinget, és talán ez a legfontosabb, nem az, hogy megegyeztek vagy nem egyeztek meg valami egészen konkrét dologban, amennyire tudjuk nem, hanem az, hogy legalább kommunikálnak, mert amíg ilyen módon gyömöszölik egymást, addig is béke van, és nem megy egymásnak a két nagyhatalom, aminek azért pont az ön által említett tuküridész csapda miatt megvan a veszélye.
2: Ami arról szól, hogy a peloponészoszi háborúknak az alapját, az architektúráját azt vázolta fel a görög történetíró. A példa az volt ezzel kapcsolatban, hogy Athénnak a gyors felemelkedése, tehát egy rivális megjelenése, egy másik már meglévő erős hatalom, ez volt Spárta. Érdekeit oly módon sértheti, hogy akár abból is kirobbanhat a konfliktus, hogy nincs is igazából még a támadás szintjén, vagy az összeütközés szükségszerűségi pontja az még nem érkezett el, de az egyik aktor az annyira megijed a másiktól, hogy az mennyire jön, hogy emiatt, hát most nem a legjobb kifejezés, belehergeli magát, vagy belehergelik egymást, vagy önmagukat abba, hogy konfliktus legyen. Van-e kellő bölcsesség ahhoz, hogy ezt elkerülje Peking és Washington?
3: Hát ez az $1 millió vagy UN-es kérdés. Én azt gondolom, hogy Kína részéről megvan a bölcsesség. Donald Trumpnál már nem vagyok ebben teljesen biztos, és hát nem tudjuk, hogy a jövőbeli kínai, vagy jövőbeli amerikai vezetők milyenek lesznek. Itt ugye egy sok évtizedes vetélkedésről van szó, tehát nem feltétlenül a mostani vezetőknek a döntései fogják ezt meghatározni. Az biztos, hogy 1000 millió tényező terelgeti őket abba az irányba, hogy így vagy úgy vagy amúgy, de összeütközzenek. Igazi nagy kérdés az, hogy ez az összeütközés, ez megmarad a technológiai verseny, kereskedelmi háború, stb. Szintjén, vagy ebből valami komolyabb is lesz, és hát azon kell dolgozni, és azért láthatóan azon dolgoznak a felek, hogy ne legyen ennél komolyabb.
2: Hogyha mégis ennél komolyabb van, hol az a pont? Hogyha a földgömböt megpörgetem, akkor hol állítsa meg az ujjamban?
3: Hát ezt elég jól megnevezte Xi Jinping, tehát úgy nyitott a találkozó, hogy közölte, hogy Tajvan a legfontosabb kérdés, tehát Tajvan az a pont, és itt nagyon kell vigyázni, mert Tajvan az a pont, ahol hát összeütközések, esetleg nyílt konfliktusok is bekövetkezhetnek, tehát ezzel történik megadta az alaphangot, hogy sok mindenről lehet beszélni, de légy szíves, marhasságokat Tajvanról nem mondjál, mert akkor mi kénytelenek leszünk valami olyasmit csinálni, amit amúgy mi se szeretnénk.
2: Igen, nem csak a dolog úgy néz ki, hogyha Tajvan körül konfliktus lesz, az nem egy olyan konfliktus, ahol Amerika odalép egy területhez, ami más valaki számára fontos, és ledob egy bombát, vagy elenged egy elitosztagot, hanem az egy olyan terület, ahol aktorként, ha úgy tetszik agresszorként, Kínának kell fellépni.
3: Hát a...
2: Melyik ponton lenne Amerika az agresszor?
3: Kínaiak úgy fognák fel, hogy akármi történik a tajvani szorosban, hogyha abban az amerikaiak bármilyen módon beavatkoznak, akkor már Amerika az agresszor, hiszen Tajvan kínai terület. Ez természetesen a kínai álláspont, de értem. Ők, illetve a globális délfele ezt kommunikálják, és valószínűleg sok állam ezt is tartana egy ilyen esetben, hogy hát ez Kínának a rész, az egy belügy, hogy mit csinál, és az amerikaiak oda mennek, és mondjuk próbálják megvédeni a tajvaniakat, akkor ott az amerikaiak avatkoztak be egy másik országnak a belügyeibe. Ez természetesen a kommunikáció. Nyilván nem a kommunikáció lényeg, hanem a konfliktusnak a kiterjedtsége, az pedig nagyon nehéz lenne lokalizálni. Tehát itt az egész Kelet-Ázsia lángba borulhatná. Gondoljunk bele abba, hogy Tajvanhoz a legközelebb Japán van, azok az okinavai amerikai bázisok, amelyeket először kéne lebombázni a kínaiaknak ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Tajvant meg tudják védeni. Tehát az öröktől Japánt is bevonnák, esetleg Dél-Koreát, Fülöp-szigetekkel is vannak ugye egyrészt területi vitái Kínának, másrészt ott is vannak amerikai bázisok, tehát itt azért
2: nem lehet csak a tévében nézni.
3: Hát indiaiaknak...
2: Van olyan érdekeltség ott, hogyha már egy ilyen konfliktus, nem fessük az ördögöt a falra, de azért lássuk, hogy mik a viszonyok.
3: India próbálja olyan módon megőrizni az önálló nagyhatalmiságát, hogy nem alkalmazkodik a világon itt-ott folyó apró cseprő konfliktusokhoz, hanem úgy tesz, mintha ő ugye saját útját járná. Talán India ebből automatikusan nem kerülne be, de hát ez nekünk bőven elég, hogy egy japán, amerikai, kínai, tajvani, esetleg koreai, Fülöp-szigeteki háború van, tehát ez lényegében egy harmadik világháborút jelentene.
2: Oroszország kérdése, illetve a hormuzi szoron kérdése, Irán kérdése, az szóba kerülhetette. Mind a két ország olyan, Oroszország is, illetve Irán is, amelyik számíthatott, de volt, hogy már megalapozottan számított kínai technológiára, illetve technológiai segítségre.
3: Ugye a megbeszélések természetesen zárt ajtó mögött zajlottak, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan mi hangzott el. Ilyenkor a megbeszélések után mind a két fél kiad egy összefoglalót, hogy miről is volt szó. Én nagyon vicces összehasonlítani őket, mert általában ugye ugyanarról a tárgyalásról szólnak, ugyanarról a két óráról, de teljesen más van bennük. Itt Oroszország nem merült fel, amit közöltek. Iránról viszont sokat beszéltek. Hát itt is a kínai összefoglalóban az volt, hogy tárgyaltak a közel-keleti helyzetről, az amerikai összefoglalóból pedig az, hogy hát a kínaiak hozzájárultak ahhoz, hogy közvetíteni fognak, kínaiak egyetértettek abban, hogy Iránnak nem szabad atomhatalommá válni, a kínaiakkal megegyeztünk abban, hogy mindkettőnknek érdeke a hormuzi szorosnak a megnyitása. Nem tudhatjuk, hogy ebbe tényleg belementek a kínaiak, vagy ez egy ilyen amerikai tárgyalási módszer, hogy így próbálják belevinni Kínát abba, hogy csináljanak valamit, hogy közlik, hogy a kínaiak megígérték, hogy csinálnak valamit. De az biztos, hogy Kínának a iráni konfliktusnak a lezárás és a hormuzi szoros megnyitás az érdeke. Tehát arra van komoly esély, hogy itt tényleg együtt fognak működni az amerikaiakkal.
2: Melyek lehetnek azok a pontok, ahol viszont egyetértés bontakozhat ki a felek között, de olyan nem csak ilyen diplomáciai megfogalmazásokba közölt egyetértés, hanem valódi gyakorlati fellépésben megnyilvánuló egyetértés.
3: Hát eleve az Irán konfliktus ez ilyen, tehát itt azért természetesen az irániak nem kínai bábállamok, tehát nem úgy működik a dolog, hogy Pekingből letelefonálnak Teheránba, hogy akkor most adjátok meg magatokat, és akkor megadják magukat, főleg most, hogy ugye a forradalmi gárda lényegében átvette a hatalmat Iránba, és ők úgy tűnik, hogy ki akarnak tartani, de itt tulajdonképpen abban egyetértés van, hogy a hormuzi szoroson az olajnak mennie kell. Meg hát vannak azért olyan globális problémák, amik egyébként Trumpot láthatóan nem olyan nagyon foglalkoztatják, de azért mégiscsak szükség lenne amerikai-kínai közös fellépésre, mint a nemzetközi bűnözés, vagy a klímaváltozás, vagy a drogkereskedelem. Rengeteg hát ilyen globális kérdés van, amit nem kerülhet meg két globális nagyhatalom, hogy az együttműködésnek bizonyos szintje megmaradjon közöttük.
2: Van olyan terület, amelyben bizalom van a két fél között?
3: Nincs.
2: Jó, ez megnyugtató, akárhogy is nézzük, bár nagyon udvariasak voltak a beszédek, akármelyik felet is hallgattuk volna. Kereskedelmi kérdésekben ott milyen elmozdulás várható és milyen irányba?
3: A kereskedelmi kérdésekben az a helyzet, hogy tavaly áprilisban kitört egy kereskedelmi háború, amit aztán nagyon gyorsan lecsavartak, mert rájött mind a két fél, hogy olyan módon tud fájdalmat okozni a másiknak, meg a másik is olyan módon tud fájdalmat okozni neki, hogy nem érdemes nagyon feszegetni ezt a dolgot.
2: De ez volt az, amikor egy naponta ígértek egymásra egyre nagyobb vámokat.
3: Igen, aztán ezt egy hónapig csinálták, aztán összeültek és megbeszéltek, hogy jó, akkor ezt szabba hagyjuk, és ezen 145%-os meg hasonló kereskedelmet ellehetetlenül vámok helyett egy ilyen normális mértékre, ilyen néhány tucat százalékra szállítjuk le vámokat, amik mellett már lehet kereskedni, de ezeket néhány hónapokra kötötték ezeket az ilyen tulajdonképpen tűzszüneteket, amiket, hogyha nem sikerül meghosszabbítani, akkor helyreállnak a 145%-os vámok. Most is ebben a helyzetben vagyunk, tehát egy tűzszünet van. Most éppen folyik a kereskedelem alacsony vámok mellett, de bármikor fel lehet őket emelni. Itt nem született konkrét megállapodás, csak arról, hogy összeülnek majd a kereskedelmi képviselők, és majd megint meghosszabbítgatják.
2: Mi kell ahhoz, hogy ne 9 évente egyszer, hanem mondjuk évente egyszer találkozzon ez a két vezető? Sokkal jobb viszonyban eddig se voltak.
3: Nyilván az kell hozzá, hogy mind a kettő országnak a vezetője úgy érezze, hogy neki hasznára válik az, tehát el tudja otthon a saját közvéleménye előtt adni azt, hogy ez jó az országnak, hogyha találkozik. Itt azért nem 9 évente találkoztak, csak ilyen egyoldalú amerikai elnöki látogatásra került sor, ilyen mindenféle APEC csúcstalálkozók, meg
2: világos.
3: Össze szoktak futni, tavaly is már volt egy Xi Jinping-Trump csúcstalálkozó, de az mondjuk egy óráig tartott.
2: Meg nyilván miniszteri szinten vagy alsóbb, de mégis hivatalos szinten meg vannak folyamatos egyeztetések.
3: Igen, tehát kommunikáció van, érdek, politikai érdek, hogyha úgy érzi az amerikai elnök is, meg a kínai elnök is, hogy neki hasznára válik otthon, hogy ő csúcs találkozik, akkor lesznek ilyenek.
2: Globálisan stabilizáló erő, hogyha találkoznak rendszeresen?
3: Mindenképpen ez a lényege az egésznek, tehát nyilvánvalóan...
2: Ezt ők is fölfogják.
3: Természetesen, nem csak fölfogják, hanem ezt így rendszeresen kommunikálják is. És egyébként most megegyeztek abban, hogy Xi Jinping szeptemberben Amerikába látogat, és még két találkozó kinéz idénre ilyen multilaterális fórumokon, tehát ez is lehet, hogy a 4 csúcs találkozás össze fog jönni. Ez jó, mert ez stabilizálja a kapcsolatokat, tehát ez megnyugtatja a viszonyt, mert amíg kommunikálnak egymással, addig nincsen nagy baj.
2: Salád Gergelynek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársának köszönöm.
4: Best of adást hallottak.
5: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Digitális nyugtalanság, ez van mindig rajtam, amikor a Pedro barátommal beszélgetünk itt az adásban, vagy az adáson kívül is, tehát vendégem Digitál Pedro, akinek a civil nevét már nem is használjuk, hisz ezen a művész néven alkotsz nagyot a közösségi térben. Szia Pedro!
2: Hello, hello, sziasztok!
1: Örülök, hogy itt vagy. Digitális nyugtalanság azért, mert ez olyan téma, ami nyilván kikerülhetetlen. És nem csak azért kikerülhetetlen, mert fönntartja a közbeszéd, hanem azért is, mert az életünk része. Ráadásul nem csak ugye az életünk része, hanem életünkben egyre mélyebb és több részt vállal a digitális kultúra vagy digitalizáció, ha csak másra nem gondolok, az iskolában a gyerekeknél is van egy ilyen tantárgy, hogy digitális kultúra, és ez így van rendjén, hisz ebben a világban, 2026-ban a digitalizáció és a digitális gondolkodás fontos dolog. Ugyanakkor fontos arról is beszélni, hogy ennek a digitális gondolkodásnak és kultúrának milyen veszélyei lehetnek, illetve hogy hogyan alakul. Ezért leszel örökké vendég majd nálam, hisz valószínűleg...
2: Örökké, jó!
1: Örökké, mert ez is lehet, hogy már digitalizálnak majd mindkettőnket, és még akkor is beszélgetni fogunk.
2: Hologramok fognak itt beszélgetni.
1: Van-e bennem mostanában szorongás, amikor az AI-ra gondolok? Elmesélek egy történetet, és arra kérlek téged, hogy segíts ezt valahogy feldolgozni, és jobban megérteni. Az OpenClaw rendszerről talán pont tőled hallottam, nem is olyan régen, és egy csöndes péntek este úgy döntöttem, hogy szánok rá egy kis energiát, hogy megalkostam az első saját ügynökömet.
2: Igen. Csak hogy segítsük a többieknek, ha nem ismerik, ez egy digitális asszisztens.
1: Igen.
2: Ügynök alapon, így van.
1: Igen. Okay. Ugyanis azt vettem észre egyébként, hogy a munkavégzésem során számtalan olyan nem szeretem feladatba futok bele, amiket szeretnék lerendezni, és pont a te egyik videódban láttam, amikor azzal büszkélkedtél, hogy a te asztalodon rend van, és hogy a te számítógépeden is rend van.
2: Igen, ez így van.
1: És egyébként ismernek is téged. Azt mondjuk arra a fejlettségnek, arra a fokára ebben sosem fogok eljutni, mert szerintem te kényszeres vagy ebben. De azt mondtam magamban, miután megnéztem az asztalomat és a számítógépen meg asztalát, hogy ez nem maradhat így. Viszont tudom a képességeim korlátait, ezért azt mondtam, hogy AI ügynököt fogok használni arra, hogy rendet tegyek.
2: Jó!
1: Ugye? Ez tök valid, eddig tök valid.
2: Nagyon valid.
1: Mert nem szeretem, hogy rendezgetni, hogy a számlák, levelek, beérkezik egy e-mail, azt tedd bele a számlák mappába, meg szabályt hoz létre, meg az nem én vagyok. Na, elkezdtem az Open Clue-val foglalkozni, majd elmondott, hogy mi ez az Open Clue, és most a végét mondom, és aztán meg kivesészhetjük közötte, hogy a 3-4 nap nettó 15 óra görnyet hátú nyomogatás, egy szót nem értettem az egészből, tehát történt valami, beletettem egy AI-ba, hogy értelmezze, beletettem egy másik AI-ba, adjon rá választ, majd beírtam a történt valami helyre, és ez ment 15 órán keresztül, három napon át, tehát elkezdtem este 10-kor, hajnal 2-ig, mint régen, amikor még érdekelt az informatika, görnyed háttal, fájós fejjel, és egy darabig sikerélményem is volt, mert elkezdett működni, majd összeomlott az egész, és dühömben 4 nap után töröltem az egészet.
2: Igen, igen. A düht kivételéve én is ezt csináltam.
1: Komolyan.
2: Alternatív módszert választottam, beszélhetünk róla. Szóval az Open Class gyakorlatilag ez egy digitális asszisztens. AI ügynökök vannak benne, az AI ügynök nagyon röviden adatokat gyűjt, amiket te megadsz neki, és önálló döntést hoz, és cselekszik. Magyarul segít neked, ha jól van programozva.
1: Tök jól hangzik.
2: Ugye, ez nagyon jól hangzik.
1: Tehát nekem kell egy ilyen.
2: Nagyon jól hangzik, igen. Az Open Class nagyon jó cucc. Az Nvidia-nak a főnöke egyenesen azt mondta, minden cégnek kell, hogy legyen Open Cloud, a digitális asszisztens stratégiája a jövőben, nehogy már mindent mi csináljunk. Ennek ellenére bonyi, nagyon szakértelem kell hozzá, hogy be tud jól konfigurálni, és ne omoljon össze.
1: Folyamatosan összeomlott nálam. Tehát a 15 óra nettó görnyed hátból 14 óra arról szólt, hogy folyamatosan összeomlott, és az AI partnereim, akikkel segített, akik hát már rég elvesztem, hogy mi történik, csak Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, mindegyik azzal biztatott, hogy ez a következő lépés, ez mindent megold.
2: Igen, az AI az ilyen.
1: Jaj, nem sikerült. Anya, dobjuk le az atombombát. De nem sikerült. Van egy sokkal jobb módszerem. Na és ebből, amikor már görnyed háttas órák óta kihűlt lábbal ülsz, és már negyedik kávédet iszod, hajnal 3-kor, akkor azt mondtam, hogy jó. Hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy még túl korai az én szintemen, tehát egy egyszerű embernek túl korai még az ügynök?
2: Amúgy tudtad, zárójeles gondolat, hogy az AI-ok azt is figyelik, hogy mi milyen stressz szinten vagyunk, amikor beszélgetünk vele? ChatGPT-zel, vagy bármit csinálsz, de az AI közben figyeli a te stressz szintedet.
1: Nem tudtam.
2: 50 kötője 100 paramétert figyel, csak azzal, hogy beszélgetünk
1: nekem
2: vele.
1: Nekem nőtt a stressz szinten, mert egyre rövidebb válaszokat adtam, hogy csináld!
2: Ez is benne van, és ennek megfelelően változtatja a magyarázó stílusát. Tehát ő ezt érzékeli, hiszen a nagy cégek azt akarják, hogy elégedett legyél, és ne távozzál elégedett.
1: De várjál, még azt vettem észre, hogy két dolgot vettem észre, hogy itt most bejött az életembe, eddig a Geminit használtam. Jellemzően a Geminit használ, a Workspace miatt, és mindegy, ez az Open Clue, amit letöltöttem, vagy majd elmondott, hogy ő Claude-ra volt optimizálni, a Claude, elkezdtem a Claude-dal játszani, majd elő is fizettem a Claude-ra. És ezt a kettőt elkezdtem használni, és első észrevétel, nem minden mesterséges intelligencia egyforma, ezt tudom, hogy te tudod, nekem egy új tapasztalás volt, hogy máshol erősek, más a kommunikációs stílus.
2: Igen.
1: A Claude flegma.
2: Igen.
1: Flegma? Ezt intézd el, írd be. Nem írom be, írd be te. Hát jó, oké, ha szükséges, megcsinálom én. Hát nem biztos, ha szükséges, csináld meg.
2: Igen.
1: És azt is észrevettem még, hogy ezen belül vannak ugye különböző modellek, amik tudásban és pénzben, vagy kreditben, vagy nem, tokenben.
2: Tokenben.
1: Tokenben mérnek. És ugye a különböző tokenek, ahogy ugye fogyott el a pénzem, és egyre kisebb beváltottam, egyre ostobábbak voltak.
2: Igen.
1: Tehát, hogy éreztem a vertikális és a horizontális különbözőséget is.
2: Hát ezek ilyenek, tudod. Most a cégnek meg kell, hogy érje valamiért a nagy cégeknek, úgyhogy persze, hogy igyekeznek téged rávenni arra, hogy minél többet fizess elő, hát baromi sokat felemésztenek egyébként pénzben.
1: De ezek még nyereséges cégek?
2: Van olyan, ami nyereséges. Például egy Google. Az jól csinálja, neki az AI részlege annyi mindent mellé tesz, hiszen neki nagyon komplett struktúrája van felépítve szoftverekből, amelyekbe időzőjelben csak hozzá kellett csatolnia az új AI rendszerét. De egy Open AI, aki a ChatGPT csinálja, ő még közel sem az.
1: És mondjuk egy ilyen Claude?
2: A Claude-nál egyébként azt mondták, hogy már átlépték azt a szintet, ahol megéri.
1: Én például azt vettem észre, hogy a Claude sokkal okosabb, mint a Gemini előfizetős modellje.
2: Ah, igen? Tehát attól függ, milyen téren, ugye?
1: Na igen, ezt akartam, igen. Tehát, hogy mondjuk például ma is volt egy ilyen, hogy azt mondtam, és a klót be tudott épülni, tehát a klót, na ezt most még
2: jó,
1: ezt
2: jó.
1: is, mert ez, ebbe is adj tanácsot. Tehát az Open klónál fogtam, letöröltem, meguntam, csalódás volt, amikor működött, zseniális volt, élt az Open Claw ügynököm mondjuk egy órát.
2: Mi volt a neve?
1: Holló.
2: Holló.
1: Elneveztem Hollónak.
2: Jó.
1: Hollónak, és tök jó a telefonom, Telegram.
2: Talán ez volt a baj.
1: Miért? Holló okos állat. Először varjút, ő akart varjút, mert ugye mondtam, hogy sámán vagyok. Ah,
2: jó.
1: És ő varjút akart, és mondtam, nem. Te legyél inkább Holló.
2: Mm.
1: Na, és tök jó volt a Telegramon keresztül, tudtam neki utasításokat adni, és iszonyat boldog volt. Tehát tényleg olyan, hogyha életre keltettem volna egy személyiséget, és aranyos volt, és mondtam, hogy rendezd el az e-mailjeimet. Szuper ötlet! És elkezdte elrendezni. Mm-hmm. Megcsinálta.
2: Igen.
1: Aztán jött egy összeomlás.
2: Igen.
1: Aztán újra életre keltettem, és az agya törölve volt. És mondtam, hogy emlékezz rám, tudod, mint amikor a filmekben, hogy minden 50 első randi. Hello, Klo, hello, Holló, hello, hello, te ki vagy? Ó, ne kezdjük elő.
2: Igen.
1: Na, és tehát a csalódás sorozat vége ez lett.
2: Aha.
1: És aztán azt mondtam, hogy nekem mégis kéne egy ilyen ügynök, és nem pont ma történt az meg, hogy a Klódnak letöltöttem a gépemre, tehát nem böngészőből, letöltöttem az applikációját, és akkor mondtam, hogy te figyelj, old már meg nekem azt, légy szíves, hogy itt van például egy dokumentum, bemutatkozó dokumentumom, egy Canvába szerkesztett PPT. Uh-huh. Át kéne angolra írni. Én nem akarom átírni angolra. Uh-huh. Bedobtam a Geminibe, azt mondja, hogy bocsi, néhát, én nem tudok. Leírom, hogy mit írjál bele. Uh-huh. Mondom, ez nem segítség. Bedobtam a Claude-ba, azt mondta a Claude, figyelj, megcsinálom nagyon szívesen. Annyi, hogy töltsd le az extension-t, vagy ezt a bővítményt.
2: Kiegészítő bővítményt.
1: Add hozzá a Google-höz,
2: igen.
1: Én akkor be tudok neked most már menni a nem tudom én, a Drive-odra, és mondtam magamban, hogy ez már majdnem olyan, mint az Open Claw-s ügynök.
2: Igen, ott azért több a lehetőség, hogy mit csatlakoztathatsz hozzá a te Open Claw-s saját digitális asszisztensedhez, mert csak a képzeleted szabhat át, hogy akármilyen eszközt, amit most használsz az életed, a munkád során, becsatlakoztasd ide, uh-huh. és talán azt mondod, hogy te csináld azt, te foglalkozz ezzel. Csak macera az Open
1: Claw-s. Tartunk
2: itt, csak folyamatos felügyelet kell hozzá, IT-s szakértő oldaláról, és annak kell összeraknia, mert működte, de összeomolhat, vagy éppen működik, de nem teljes. És én is úgy voltam, hogy én egy videót kezdtem el csinálni, ilyen tutoriál segédletet az embereknek, de nem volt egyszerű, és amikor éreztem, hogy én meg tudom csinálni, de az emberek felét itt elvesztettem ennél a videónál, akkor nem is adtam ki a videót, és abba hagytam, és átéltem most, van egy olyan nevű rendszer, hogy N8N, N8N, így mondják.
1: Aha.
2: Ez gyakorlatilag ugyanúgy egy ügynök, amit összerakhatsz, nagyságrendekkel könnyebb életre lehelni, aha. és bekötni a naptáramat, az e-mailemet, a drive-omat, vagy a saját céges szoftverünket egy pici programozással, és most ezt üzembe is helyeztem, és eddig stabil. Tehát most azt nézem, hogy stabil, Telegramon beszélek vele, aha. ő üzen nekem vissza, ezt csinálnám, azt na, csinálnám, ezt csináld, mehet, mondom neki, Jarvisnak hívom, ezt szereti.
1: Oké. Okay.
2: Na, és akkor ez most jó, hogy a videó az erről fog majd szólni, amit én ki fogok dobni, hogy akkor tényleg ez az N8N, ezt nagyon sokan ismerik egyébként, aha. ezzel van összerakva a digitális asszisztensünk.
1: Jó, engem ez, tehát amióta én ebbe belekóstoltam, ugye egyrészt volt az óriási csalódás, ez a rettenetesen sok beleölt munka is, hozzáteszem,
2: igen.
1: nagyon sok token.
2: Hát igen, majd rulóvé.
1: Mert hogy olyan több mint $100 ráköltöttem a 3 nap alatt.
2: Igen.
1: Amíg össze sikerült rakni, úgy, hogy utána letöröltem düböl, aztán de megéreztem benne a jóságot, mert amikor élt,
2: igen, akkor jó volt,
1: élt, akkor jó volt.
2: És van ott valaki, aki mindig figyel, és teszi, amit te akarsz.
1: Nagyon jó volt, mert úgy csináltam, hogy nem kapcsoltam ki a laptopomat, de elmentem Németországba.
2: Aha.
1: És a telefonom.
2: Simán. Mi újság ott a mesé,
1: hello, hello, csinál. Évrem vagy? Persze, mit csináljunk? Mi a terv? Na, elemezzük ki a versenytársaidat? Hova megy? Minden oké? Okay? Működsz? Igen. Melyik LLM-en futsz, melyik AI modellen, ezen futok. Hú, az költséges, vásd át magad. Oké. Okay. Ne. Átváltottam, megint összeomlott.
2: Aha.
1: Na, és akkor most megérkeztem oda a mai nappal ezzel a Claude-dal, csak azt akartam még mondani, hogy kicsit flagma a csávó,
2: aha.
1: viszont most azt kértem tőle, mielőtt pont eljöttem ide hozzád, vagy a stúdióba, azt kértem tőle, hogy Kicsit ragrebb a levelezésem, nekem ez ilyen neurologikus pont, a címkéket oszd már ki, tegyél javaslatot, és ezzel az extensionnel meg tudtam csinálni. Tehát olyan volt, mint hogyha majdnem igazi ügynök lenne.
2: Igen, igen, igen.
1: Lesz ez ilyen egyszerű? Mert akkor megérkezünk.
2: Hát igen, lesz ez ilyen egyszerű. Ez a nagyon-nagyon közeli jövőnek az egyik hatalmas ilyen üdvöskéje, hogy az AI ügynökök digitális asszisztensbe öltve, vagy oltva. Úgyhogy mindenkinek lesz valószínűleg ilyenje. Ez az N8-en majd kérlek próbált ki.
1: Ki fogom próbálni?
2: Ez nagyságrendekkel gyorsabban lehető bele élet, és működik szépen. Nekem erről fog szólni, mondom, ez a videó, amit most már befejeztem, csak azt nézem, hogy stabil a rendszer, és eddig nagyon jó. Szerintem jobb ebből a szempontból, mint az OpenClaw. De akkor nézzük más lehetőségeket is. Ha van Google Workspace-ed, bele van építve egy ilyen ügynökkezelő. Bele van építve. Igen, tehát fogod, azt mondod, hogy a levelezésedben ott van mellette az, hogy egy ilyen kis stúdióban összerakhatod ott a levelezésed mellett a saját ügynöködet.
1: De várj,
2: nem kell programozni
1: most
2: hozzá.
1: Most én rágondolok a levelezésemre, akkor a legutolsó változtatás a Workspace-szel az, hogy bekerült a Gemini ikonja. És akkor
2: tőle balra egyel vagy kettővel van ott egy másik ikon is.
1: Igen.
2: Azt nézd meg kérlek, és ha kattintasz, akkor egy ilyen rajzos, grafikonos formában összeúzogathat, hogy ha a levelem, ez minden, ilyet kapok.
1: Ez mindenkinek van?
2: Ugye a Workspace-e aznak van, aki előfizet rá, tehát hogy kell egy alapvető előfizetés, ez azért tegyük hozzá, de onnantól kezdve összehúzhatod. Akkor próbáld ki kérlek, és nézd meg, hogy hogyan tudsz folyamatokat összehúzogatni az egérrel. Ha ilyen levelem jön, keresd meg a naptáramba, írd át az eseményt, csinálj belőle a Drive-omra egy dogsit, küld vissza. Minden,
1: azt még csak azoknak mondjuk el, akik nem voltak annyira képben, vagy nem ismerték ezt a dolgot, hogy például ezzel a rövid ideig működő OpenClaw ügynökkel meg tudtam azt csinálni, csak hogy hova lehet ezzel eljutni, hogy miért csináljuk, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, keresd meg légy szíves a leveleim között azt, amelyikben repülőjegy van, írd be a naptáramba arra az időpontra az utazásomat, küldj erről bejegyzést ennek, meg ennek, meg ennek a személynek, és írd bele a levélbe, vagy a bejegyzésbe, hogy ezt te küldted, mint az én kis ügynököm. Tehát igen. Az én kérésemre te küldted. És megcsinálta.
2: Simán.
1: Hát ez tudom, milyen parádé volt?
2: Simán.
1: Úgy örültem neki, hogy ez nagyon jó. De aztán ugye összeomlott, és akkor most ezt várom a Claude-tól, és azt várom akkor a következő, akkor az N8N.
2: Nézd be, ezt kérlek, igen.
1: Hogy ezeket a nem szeretem apró cseprő kis dolgokat. Ma például, amikor a prezentációmból, a bemutató anyagomból angol nyelvűt csinált úgy, hogy azt mondta neki, hogy figyelj, nem akarok vele foglalkozni, csináld meg, és megcsinálta ugyanabban a formátumban, ugyanazok a grafikai elemekkel, akkor éreztem azt, hogy ez egy hozzáadott érték.
2: Így van, és sokan azt mondják, hogy ez tök jó, de megijednek attól, hogy akkor ez már valamiféle öntudat, hogy egy saját asszisztensem van.
1: Öntudat?
2: Hát úgy tűnik, meg fölveszi a stílusomat, egy jó AI ügynök, egy jó digitális asszisztens, mindent eltárol rólad, az egy dolog, hogy mögötte unalmas dolgok vannak, mert egy adatbázisban tárol minden beszélgetésedet, meg amit megtudott rólad főbb adatokat, akár a saját nevét, vagy a te érdeklődési körödet, mindent eltáll egy adatbázisban, de szépen megteszi azt, hogy úgy csinál, minthogyha a te legjobb barátod, legjobb asszisztensed lenne, bármi ilyesmi. Könnyen összetéveszthetjük tényleg azzal, hogy itt van öntudat van a gépben.
1: Még mindig nincs.
2: Amit most szoktam mondani, nem is nagyon lesz. Ezek szimulációk. Ha a szimuláció kellően magas szintre emelkedik, akkor elhihetjük neki, hogy itt van mögötte valamiféle lélek, vagy öntudat, vagy ilyesmi, puszta matematika.
1: De nagyon jó matematika.
2: Nagyon jó, és egyre sajnos ez egyre hihetőbb egyre, lesz, egyre ez hihetőbb. A matematikai alapon képzett személyiség.
1: Egyre hihetőbb. És azt vettem észre, hogy egyre könnyebben nyúlok én is hozzá, azzal, hogy a bizalmamba férkőzött, és itt megint ezt a Claude-ot azért mondom, mert ez egy új felfedezés nekem. Az egyik barátom átjött egy ötlettel. Egy üzleti vállalkozás ötletével, amivel ő már egyébként dolgozott, ilyen ingyenes AI szoftverek segítséggel összerakott egy nagyon szép anyagot, ami tele volt ilyen világmegváltó gondolatokkal, hát ez nagyon egyszerű, csak csinált. Tehát ez összerakott neki az ötlete alapján egy komplett üzleti tervezést, a valamelyik ingyenes szoftver. És hogy itt is majd csatolj már vissza, hogy jól látom-e. És akkor mondta nekem, hogy figyelj, hát tök jót csinált, egyébként a srác nem abban a területben dolgozik, tehát egy egészen új területre, azt mondja, tök jó, itt van egy 12 oldalas anyag, figyelj, ez tök jó vállalkozás lesz, én ebbe bele fogok csapni. És mondta neki, hogy figyelj, nekem van egy előfizetésem erre a Claude-ra, ami egyébként elég flagma is.
2: Kérjünk már egy másod véleményt, ugye? Mint az orvosoknál.
1: Igen, és képzeld el, az első, tehát mondtam, hogy olyan másodvéleményt kérünk, ami ezt az anyagot, aha, és akkor a bedigitalizált, ja, az abba szerelmesek abba a gondolatba, hogy fogom és bedobálom a fájlokat. Uh-huh. Tehát PDF, PPT, uh-huh, Word, igen, olvasd ki a fájlból, igen, ragd össze, cáfold. Uh-huh. Vagy mutasd rá gyenge pontjaira. Figyelj, olyan intenzív, másfél órás kommunikáció alakult ki köztünk és a gép között, uh-huh, hogy a végén az összes ilyen negatív worst case-t föltárta, aha, olyan szakszavakat használt, olyan marketing rövidítéseket, ami én ebben a képben vagyok, a felét nem értettem, aha, de mindegyiknek utána néztünk, levezettük, majd a végén csinált egy olyan táblázatot, pessimista, optimista, mm-hmm, de nem ilyen móriczka volt, mm-hmm, ez volt benne szép, hogy nem móriczka volt, mm-hmm, hanem olyan szintű, hogy én azért a marketing diplomámmal ültem fölötte egy kicsit, és így matakoztam össze, hogy igen, hogy én mit gondolnék erről, és kb. Kijött. Szóval csak azt vettem észre, hogy, és ezt mondtam utána a barátomnak is, hogy fizess elő egyre.
2: Uh-huh. Maradt az ötlet? Vagy finomangoltátok, vagy elvetettétek?
1: Képzeld el, az ötlet eljutott oda, az abszolút optimista, megcsináljuk, hisz ez nem, aha, sok beruházást igényel, meg csak egy kicsit össze kell kötni egy-két szoftvert. Az én alap gondolatom az volt, hogy ezen ennél bonyolultabb, egy pár vállalkozást már elindítottam, és elérkeztünk oda, hogy az én sejtésem, és itt ez lényeg, hogy nekem csak sejtésem volt, uh-huh, hogy a sejtésem igazolódott. Tehát az ötletnek a kétszeresébe kerül, a megtérülés az háromszor annyi időt fog igénybe venni, és egyébként pedig ez hiányzik belőle, de ezek csak sejtések voltak, uh-huh, az én elmúlt 30 éven vállalkozói vénájából, de itt tételesen
2: leírtam. Na, ez nagyon jó. Ezt mindenkinek meg kéne csinálni, mielőtt azt mondja, hogy holnap után már kezdem, és a fél vagyonomat ráteszem. Előtte egy ilyen másodvéleményt az AI-tól, pro-kontra. Nagyon
1: brutál
2: jó
1: volt. És azt mondtam a barátomnak is, hogy figyelj, azért ne ingyenes AI-tól kérj másodvéleményt, mert az alát fogja tenni azt, hogy te vagy a legokosabb gyerek a világon, aki ezt kitalálta, valójában egy másik AI találta ki, hanem kritikus rendszerbe, igen, rak be, fizetős rendszerbe. El is fogyott az aznapi tokenem, vagy mit
2: van
1: tudom
2: ez én, úgy,
1: ilyen 5-8 órára felfüggesztette, aha, mert annyit dolgoztattuk, de a legdurvább módszereket raktuk bele, és olyan üzleti modell jött ki belőle, hogy...
2: És nem is rossz ez. Egy AI-jal megcsinálod az ötletet, kidolgozod, másiknak meg azt mondta, hogy legyél kritikus.
1: Igen.
2: Ezt
1: igen,
2: már görögök is csinálták, csak AI nélkül. Támad meg, kritizáld.
1: Ez az intelligencia, ugye? Na. És akkor itt jutottunk el oda, hogy egyébként az üzleti ötlet kapcsán, hogy úgy állt fel a barátom, hogy ezt most akkor át kell gondolnia, mert ez a verzió, ez életszerűnek tűnik, tök és jó, ez viszont túlmutat azokon a határokon, amiket ő egyébként belőtt, és így nem futott bele abba a csalódásba, aha, amit az első generációs üzleti, igen, terve.
2: Mert hát még van, hogy jó sok mindent elkerült ezzel. Na, úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlati például, ez nincs itt hozzátenni, ez így jó, hogy van. Ezt használni kell mindenkinek.
1: Úgyhogy csúszok bele én is, N8-en, ez lesz a következő. Jó, nekem okay, kell egy olyan ügynök, amit itt távolról tudok majd
2: szerintem
1: mucikázni.
2: Szerintem ez lesz az. Én jó, jobbnak tartom jó, egy csomó.
1: Azt mondom meg nekem, hogy nézd meg a TikTok közvetítésünk, mind a kettőnek már hibát dobott, lehet, hogy túl sokszor beszéltünk.
2: Azt mondja, hogy az élő nem támogatható.
1: Na, mert olyan dolgokról
2: úgy nem támogatható,
1: beszélünk,
2: hogy nem lehet publikálni, hogy nem fogja javasolni, hogy nézzék az élőnket. Nem szakította meg az élő, de nem fogja javasolni.
1: Na, ugyancsak a rádióhallgatóknak mondom, hogy elindítottunk mind a ketten egy élő közvetítést, és milyen érdekes, igen, hogy mind a kettőnk telefonján egymástól függetlenül följött az, hogy hiba
2: hogy nem támogatja, na, megy az élő tovább, de vajon miért, mit mondhattunk?
1: Mert lehet, hogy olyat mondtunk.
2: Miről beszéltünk? Hackerkedésről, politika is picit idejött, akkor utána AI-okat
1: és
2: szítunk
1: már,
2: is picit.
1: Ez egy valós életszerű szűrő lett
2: ugye
1: volna?
2: Ugye ez AI szűrő csinálja a TikTokban. Igen. Az algoritmus vagy AI-ban beépítve rengeteget hibázik egyébként, főleg a magyar nyelvben. Nagyon, aha, sokat hibázik. Úgyhogy sajnos szerintem most ennek lettünk az áldozata. Még jó, hogy föl fog kerülni valahova máshova is.
1: Oké. Okay. Hát akkor így. Ez van. Milyen érdekes végszó ez.
2: Igen. Az Pedro, algoritmusok áldozatai vagyunk.
1: Ezt én szoktam mondani. Neked valami optimistával kéne zárni. Úgyhogy dobj egy optimista mondatot.
2: Jó lesz.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Digitál Pedro barátommal hallhattatok beszélgetést. Ez itt a Sámán mondja. Én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok. Aloha.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

engemet. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online

0: tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről, és arról, hogyan fárad ki az idegrendszerünk egy állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltkozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, ez a Tehetség útja következő adása is. Ahogy azt már megszokhatták az elmúlt adásokban, hihetetlen mennyiségű fiatal van kis hazánkban, akik nagyon tehetségesek, és egy-egy ötlettel álltak elő. Ez a műsor is erről fog szólni, legalábbis az első fél óra mindenképpen. Az elmúlt adásban is a Start program kapcsán eveztünk a tehetségek között, és most ezzel megyünk tovább. Egy kicsit más téma, kicsit más tehetségek, kicsit más ötlettel, hiszen a Start Ideatlon második helyezettjeit köszönhetem itt a stúdióba, de hát lássuk, kikkel fogok beszélgetni. Itt köszönhetem a stúdióba Fekete Szabó Marcelt, üdvözöllek!
3: Üdvözlöm a kedves nézőket is.
2: És Kovács Gellértet, szervusz.
4: Én is üdvözlöm, köszönöm, hogy itt lehetünk.
2: Tegyük hozzá, hogy ti a Gödöllői Református Líceum Gimnázium tanulói vagytok, és ti lesztek most az interjú alanyok abban a tekintetben, hogy ezen a Start Ideatlon versenyen második helyezést értetek el, és amikor készültem az adásra, és olvastam, hogy flowstate.ai, aha, hát igen, az idősebb generáció itt már érzi azt, hogy el fogja veszíteni a fonalat, de nézzük is azt, hogy mi is ez az ötlet, miről szól. Marci?
3: Nos, az alapvető koncepciónk, amivel elindultunk, az a diákoknak lett tervezve egy AI program, ami megtanítja őket magának az AI-nak az etikus használatára. Ugye bár kortársaink között a legtöbben az AI-t alapvetően arra használják, hogy a saját feladataikat átruházzák rá. Teszem azt, házi feladatot iratnak meg vele, esszéket, akár még dolgozatokat is, és nyilván ebből ők abszolút nem profitálnak később, ez csak egy rövid távú megoldás. Erre kínált volna a FlowState AI egy megoldást, viszont a tervezés korai fázisában rájöttünk, hogy a mi generációnk sajnos még ilyesmire nem vevő, és ezután igazából léptünk át a tanárokra, akik viszont meglepően nyitottak egy ilyesmi programnak a használatára, így iskolai szinten és egyéni szinten is. Ezért úgy terveztük a programot, hogy végül a tanárokat segítse. Ez nagyjából azt foglalja magába, hogy ez az AI teszteket csinál nekik, akár dolgozatokat is javít, óravázlatokat generál, most már EU-s Erasmus pályázatokat is tud írni, illetve segít abban nekik, hogy felismerjék, hogy egy diák magát az esszét vagy a dolgozatukat AI-jal iratták-e.
2: Hát akkor a diákok körébe azért nem mindenki nézhetett rátok örömmel, hiszen ahogy említetted, egyébként ez nagyon érdekes, hogy a diákok jelenleg, hogyha az AI-t használják, akkor ha bevalljuk az őszintét, akkor leginkább meg akarják úszni a feladatot, és a belefektetett energiát akarják csökkenteni, hogy segítségül hívják az AI-t. Még egyébként a pedagógusok munkáját mindezt segíti, hiszen nem elveszi a munkájukat, hanem hatékonyabbá teszi, hogy esetleg a figyelmüket jobban oda összpontosítsák, amihez viszont nagyon szükség van az egyéni kompetenciára, mondjuk, hogy mennyire színesen tartja meg az órákat, vagy hogyan tud készülni, de akkor lássuk, Gellérte, hogyan látod egyébként, tényleg lehet-e azt mondani, hogy elsősorban érdemes a pedagógusokat megcélozni egy ilyen ötlettel?
4: Szerintem mindenképpen, mivel a diákok is ebből profitálnak, tanár visszajelzése mutatott rá arra, hogy igazából ez az AI sokkal pontosabb visszajelzést ad a diáknak arról, hogy hol hibázott, miben kéne még fejlődnie, és akár még segítő feladatokat is csinál, amire egy tanárnak nincsen kapacitása, hogy mindenkinek egyéni szinten visszajelezze azt, hogy miben kéne még fejlődnie.
2: Hogyha magamból indulok ki, akkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tudnám, hogy hogy is kellene, sőt biztos nem tudnám, hogy kellene egy ilyen ötletet megvalósítani. Ti nagyon fiatalok vagytok, nyilván már egészen másképp álltok egy ilyen új ötlethez, de hogyan kezdtetek neki, Marci? Mit lehet elmondani, hogy ilyenkor mi az első lépés?
3: Nos, az első lépés igazából tőle származott, ami maga az ötlet volt, és később egyébként ugye a megvalósítás fázisban nekem az alapvető programozói hátterem csatlakozott be ebbe jól. Én tanultam magániskolában, illetve az iskolában is különböző programnyelveken tanulni, programozni, és igazából ez segítette azt, hogy megépítsük ennek a programnak az alapját. És innen léptünk át abba a fázisba, hogy maguk a mesterséges intelligencia modellek igazából mekkorát tudnak dobni az alapvetően kezdő programozóknak a teljesítményén. Az elmúlt, tehát a január elejétől március elejéig tartó igazából nekünk ilyen felkészülő időszakban olyan dolgokat értünk el a különböző AI botok programozói készségeinek a bevonásával, ami szerintem egészen eszméletlen. Tényleg, amikor megérdeklődtük különböző informatikus cégeknél, hogy ez mennyire lehetne megvalósítható, illetve hogy mennyi pénzből lehetne, nagyjából 5 és 8 millió forint közöttre jósolták, és egy fél éves munkának. Nyilvánvalóan azt nem mondom, hogy nekünk sem volt benne munka, nagyon sok kialvatlan éjszakába telt ez, szerintem januártól márciusig nagyjából annyit aludtam, mint ebben a hónapban összesen. Úgyhogy saját magunk ellen és az idő ellen is versenyeztünk ezzel. De tényleg ez, hogy az AI botokat ennyire jól lehet és ennyire hatékonyan hasznosítani manapság, akár egy ennyire profitabilis és komoly rendszer felépítésére igazából ez volt a legnagyobb segítség.
2: Gellért, nagyon sok mindent sorolt fel a Marci, hogy mi mindenre lehet használni ezt az ötletet, amit kidolgoztatok. Melyik ebből a legnehezebb, melyiket tudtátok a legnehezebben összetenni? Például én, amikor a felkészítőmben olvastam, hogy kézzel írt dolgozatokat is fel tud dolgozni, az gondoltam magam, hogy ez wow, ez csodálatos.
4: Igazából a legnehezebb az volt, hogy a mindenféle jogi dolgoknak is megfeleljünk, mert alapból fel tudják ismerni nagy részt az mesterséges intelligenciák a kézírást, de az, hogy megfeleljünk különböző GDPR dolgok, jogoknak, ez volt így talán legnehezebb.
2: Te, Marci, hogy látod, hogy egyébként a program az miben tudott nektek segíteni? Nyilván az, hogy hát akkor ezt most meg kell jól csinálni, de mi minden az, ami a Start program keretében nektek így a segítségül jött?
3: Hát nagyrészt hatalmas önbizalmat adott eleinte az, hogy ezzel a projekttel mi ennyire jól tudunk haladni. Tényleg már a legelején a legkisebb mérföldkövektől kezdve, a végén már annak, hogy ezt a programot 900 ember kipróbálta, ez volt talán ez az önbizalom bomba, ha fogalmazhatok így. A legnagyobb motiváció, hogy ezzel menjünk tovább, ezt mi feltétlenül csináljuk. Illetve magában a Start programban is a különböző képzéseink, online alkalmaink, illetve személyes alkalmaink voltak azok, amikor mindig oda mentünk, és az egyszerűen olyan szintű motivációval öntött el eleinte mindkettőnket, aztán mindhármunkat, hogy mi egy ilyen dolognak a része lehetünk, amit egyszerűen nem tudok semmihez hasonlítani.
2: Gellért, említetted a jogi kihívásokat. Ezt már mikor belefogtatok a projektbe, az ötlet megszületett, már akkor láttatok, hogy ezzel foglalkozni kell. Egyáltalán ki tudott ebben nektek segíteni? Hát ezért nyilván nem végeztetek még jogot.
4: Ez igazából nem ezzel kezdtük, hanem elkezdtünk puatolozni, hogy hogyan lenne a legkönnyebb lefejleszteni ezt a programot, és így szépen sorba jöttek ezek a problémák, amiket szépen sorban megoldottunk, nagyon sok utána nézéssel és olvasással.
2: Amikor ezek a tesztek elindultak, és úgymond gondolom pedagógusoknál teszteltetek, milyen visszajelzéseket kaptatok? Én mindig abból indulok ki, hogy az idősebb generáció nehezebben kezdi ezt el használni. Mindig az első lépés a legnehezebb, amíg megértik, hogy miben tud a segítségükre lenni. Mi volt a visszajelzés a kezdetek kezdetén?
3: Ez volt talán a legnehezebb pont, amire rá kellett tapincsunk, hogy hogyan tudjuk ezt meghirdetni az idősebb generációnak, hogy igazából nekik is úgy tűnjön, hogy ez nekik a hasznunkra válhat. Miután ezen igazából túllendültünk, ez különben nagyon sok tanári meghallgatás és visszajelzésből származott, elsőprő pozitív élményeket tudtunk ezt kapcsolni. Itt talán kiemelném a fizika tanárunkat, Pertis Szabolcsot, aki már tényleg a program legelejétől, még a legkorai, nagyon instabil és korlátolt funkcionalitású programot is igazából minden nap használta, és tényleg ő egy átlagos tanár, belőle tudtunk a legjobban kiindulni, és az ő véleménye volt az, ez iszonyú pozitív, ez nagyon hasznos, nagyon jó dolgozatokat tudott vele generálni, illetve maga a program, ugye ő matematika és fizika tanár, a matematika dolgozatokat alapvetően páratlanul jól tudta kijavítani.
2: Tehát akkor abszolút pozitív visszajelzések érkeztek. Nem volt, aki visszadobta a dolgot, hogy ú, gyerekek, nekem ez nem megy.
3: Alapvetően akiknek így problémákba ütközött maga a program, azok a nyelvtanárok voltak. Ez volt az a szegmens, amire ezt a programot nagyon-nagyon nehéz fejleszteni, ugyanis a nyelvtanulás az egy internacionális dolog. Mi alapvetően a magyar tanárokat, a magyar piacot célozzuk meg, ugyanis jelenleg nincs rajta bármi más olyan, ami ez. Viszont külföldön rengetegféle ilyen program van, németül is, angolul is, franciául is, akármi, amik viszont úgy mondom sokkal kiforrottabbak, mint a mieink, ezért számukra nem volt annyira hasznos, viszont ők is zseniálisan értékelték ezt az elköteleződést, hogy mi szeretnénk a magyar oktatást ebből a szempontból megreformálni.
2: Viszont az adminisztrációban nekik is tud segítséget nyújtani, hogyha nem is a feladatokat készíti elő, mondjuk. Gellért, hogy látod, mennyire lehet ezt az ötletet egyénre szabni? Hogy képzeljem el? Ugye most, hogyha fogok az ország 10 különböző pontjába 10 történelemtanárt, akkor nyilván mindenkinek kicsit más a stílusa. Mennyire egyénre szabható az ötlet?
4: Igazából szerintem a működése az ugye az alaptantervet vettük alapul. Ebből kifolyólag mindenki kicsit a saját személyiségére tudja szabni, de nagyon eltérni ugye nem tud az alaptantervektől.
2: És hogyha ki lehet emelni, hogy a visszajelzések alapján melyik funkciót használták a leginkább örömmel egyébként a pedagógusok, akkor egyébként mit lehet mondani? Dolgozatjavítás? Vagy milyen terület az, ami a leginkább?
4: Szerintem a dolgozatjavítást, illetve a dolgozatoknak az elkészítését.
2: Te is így érzékelted, Marci?
3: Bingo, igen. A dolgozatjavítás az egyértelműen a leg, hát számukra így elkápráztató funkció volt, hogy ez a végül is számítógépes program, ugye, ha alapul veszük az átlagos magyar tanárt, nem igazán utaznak a mesterséges intelligencia világában. Éppen ezért, amikor teszem azt, ismét vegyük a fizika tanárunkat, először kipróbálta, és tényleg ez a program, ez nagyjából fél perc alatt egy másfél-két oldalas dolgozatból egy bő 4 oldalas elemzést adott neki, amit egyből továbbíthatott a diáknak. Ez számára teljesen észveszejtő volt.
2: Hogyha viszont a prezentációkra fókuszálunk, akkor ott mit lehet elmondani, hogy ha egy prezentációt elkészít ez a program, akkor tulajdonképpen az AI, akkor mennyire tudják azt utána ők tovább színesíteni? Tehát lehet hozzányúlni, vagy az úgy kész, ahogy van?
3: Alapvetően igen, viszont természetesen van rajta egy vízjel, hogy ezt AI-jal generálták, illetve maga a prezentáció funkció még folyton színesül, mint alapkoncepció is természetesen. Az igazából a legnehezebb aspektusa ennek a programnak, hogy azt eltaláljuk jól úgy, hogy magukat, a diákokat is érdekelje maga a prezentáció, és hogy a tanároknak is megfelelő legyen a kerettanterv alapján. De emellett nyilvánvalóan a prezentáció elkészülte után tudnak még utasításokat adni az AI-nak, hogy miben javítsa, színesítse, legyen szebb, legyen kevesebb szöveg, legyen több szöveg, stb.
2: Minél jobban prontol valaki, annál jobban tudja akkor majd a prezentációját elkészítetni.
3: És itt jön igazából a promptolásnál, ami szerintem első számú előnyünk, az pedig a zero prompting metodika. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mi rendszerünk olyan, mintha egy kis telefonos, ilyen beszélős fordítót adna az AI-nak. Ugye alapvetően az AI-t azért nehéz oktatásra használni, ugyanis nagyon precíznek kell az utasítással lenni az átlagembernek, és mi ezen sikerül túllendüljünk. Alapvetően, amikor a szaktanár megadja az utasítást az AI-nak, az átfut egy ilyen prompt generáló rendszeren, ami megírja az úgymond tökéletes promptot, akár már csak ilyen tőmondatokból is. Nyilvánvalóan, amikor ugye van egy használati utasítás is magához a programhoz, abban leírja, hogy ez miért fontos, és ezt hogyan kéne használnia. Illetve magának a programnak van egy tanulás felülete is, ami megtanítja a tanárokat jól promptolni, azt, hogy hogyan kezeljék, amikor egy diák AI-jal generál dolgozatot, mi van, ha maga az AI téved, stb.
2: Hogyha valakit érdekel mindez, akkor hogy képzeljük el, hogyan lehet hozzáférni? Egy honlapon keresztül zárt, nyitott rendszerről beszélünk, mit lehet tudni erről az ötletről, hogyan valósult meg Gellért?
4: Hát igazából jelenleg ez most egy teljesen zárt rendszer, csak a mi tanáraink férnek hozzá, mivel a szabadalmaztatás az jelenleg is folyik.
2: Tök jó, már itt tart akkor a történet, hogy szabadalmaztatás. Hát akkor térjünk rá a jövőre. Mi a terv, hogyha megvan a szabadalom?
3: Nagyon-nagyon sok tervünk van. Hogyha rajtam múlna, én igazából már maga az Ideaton verseny után is elkezdtem volna ezeknek a teljes megvalósítását, de azért iskolába is kell járjunk, az sosem árt. És egyelőre, szeptemberre tervezzük a teljes megjelenést, a piacra lépésünket, addigra valószínűleg sikerül minden jogi hátteret, szabadalmaztatást elrendezzünk. A jövőre tekintettel az első számú célunk az a teljes integrációja lenne ennek a programnak a különböző ilyen online adminisztratív felületekre, mint a Kréta, a Google Classroom vagy a Redmenta. A Kréta lenne az elsődleges célunk, a velük való együttműködés. ugyanis tanári visszajelzések alapján messze a legidő és idegörlőbb folyamat az maga a jegyeknek az adminisztrálása. Nos, hogyha sikerülne a programunkat együttműködésbe hozni a Kréta felületével, akkor igazából attól a pillanattól kezdve, hogy a program kijavította a dolgozatokat, és a tanár átnézni, automatikusan a jegyek bekerülnének a Kréta rendszerbe, ezzel akár 20-25 perc adminisztrációt is osztályonként megspórolva. Emellett nyilvánvalóan, hogyha az AI-jal adna házi feladatot a tanár, az felkerülne minden platformra, ami ugye a Google Classroom és maga a Kréta, és így a diákok egyszerűbben tudják követni a teendőiket. Illetve ugye a Redmenta felületén, ahol dolgozatokat lehet töltetni a diákokkal, oda is automatikusan feltöltődnének a tesztek, amiket a tanárok kiadtak. Nyilvánvalóan a tesztek alatt mindig lesz egy vízjel arról, hogy ezt AI generálta, és erre mindig ösztönözzük a tanárainkat is, hogy feltétlen nézzék át azt az anyagot, amit az AI generált, ugyanis attól függetlenül, hogy ez még ebben a korai fázisban is iszonyú pontos, ez attól még egy AI. Ez is ugyanúgy tud hallucinálni, és éppen ezért nagyon fontos a tanároknak, hogy mindig legalább kettőször nézzék át azt, amit az AI generált nekik.
2: Több szem többet lát, mindig azt mondják, hogy mindig jó, ha valamit átnéz más is, mert hamarabb kiszúrja a bakikat.
3: Így van.
2: Nagyon fiatalok vagytok, említettétek, hogy a terv az már látható előttetek, hogy mit vizionáltok ezzel a Flow State AI-jal kapcsolatosan, de hát akkor azt is vegyük át, hogy nagyon fiatalok vagytok, de hova tovább, milyen irányba fogtok tovább tanulni, és mi lesz a jövőkép, ki mi szeretne lenni, Gellért?
4: Én igazából egyértelműen bioinformatika irányba szeretnék tovább tanulni.
2: És akkor meg is van, hogy hova tovább, melyik egyetem, ki vannak bökve a lehetséges alternatívák. Neked, Marci?
3: Részemről én még ugrálok az informatikai iparágak között. Az egyetem, amit nagyon szeretnék megcélozni, az Dániában van, Odenzében. Egy mérnöki egyetem, aminek a felhozatala alapvetően számomra nagyon kecsegtetőnek tűnik, de mint Gellért én is abszolút az informatika irányába szeretnék elmozdulni, és hogyha van rá lehetőségem, akkor az AI kutatásának irányába, ha már ilyen előző tapasztalattal is rendelkezem.
2: Nagyon fiatalok vagytok, ugyanakkor nagyon vállalkozó szelleműek, és mindig az is egy érdekes aspektus és kérdés, hogy amikor jön egy jó ötlet, ugye ott választja el a fiatalokat, hogy ki mennyire vállalkozó szellemű, hogy elmeri-e hinni, hogy az ötletből aztán valóság válhat. Szerintetek ti, nektek mi volt az impulzus, vagy nyomás, vagy segítség, vagy ösztönzés, ami abba az irányba tolt titeket, hogy nem csak álmodozni kell, hanem meg lehet azt valósítani is, Gellért?
4: Igazából ez nálunk úgy volt, hogyha elbizonytalanodott az egyikünk, akkor a másik ezt nem hagyta, és felhúzta az önbizalmát, meg ott volt ugye a mentorunk Szabó Attila, ő nagyon sokat segített nekünk ebben.
2: Te, Marci, hogy vagy ezzel?
3: Hát alapvetően, mint mondtam, egy érdekes ágról indultunk, hogy nem is ez volt az alapkoncepció, viszont nekem már csak így a Start Ideatom programban maguk az élmények, amiket ott átéltünk, a személyes előadások, az online alkalmak és az összes egyeztetés a mentorunkkal, Szabó Attilával, igazából egy olyan löketet adtak nekünk, amit szerintem semmi más nem tudott volna. Én akkor is teljesen elégedett lettem volna ennek a kimenetelével, hogyha nem feltétlen érünk el helyezést ebben a versenyben, ugyanis már most iszonyúan sokat tanultunk ebből.
2: Hogyha viszont azt nézzük, hogy a szülők mit gondolnak, az is egy fontos kérdés lehet, és a ti projektetek az nem egy kézzel fogható, mint mikor föltalál valaki mondjuk egy káposztalével megtöltött tollat. Most mondok egy példát, ugye volt itt már téma az adásban nálunk is, vagy nem egy fagyi portasak, amit szintén meg lehet fogni. A ti szüleitek ehhez az ötlethez mennyire tudtak, mennyire látták a víziótokat, mennyire tudtak támogatni, mennyire fontos a szülői jelenlét, Gellért?
4: Igazából szerintem mind a hármunk szülei teljes mértékben támogatnak minket. Az én szüleim sem feltétlen a matén nem feltétlenül kézzelfogható dolgokkal foglalkoznak, szóval ezt teljes mértékben támogatta.
2: Nálad is így volt, Marci?
3: Részemről abszolút. Drága szüleim igazából már a középiskolás karrierem elindulása óta minden külsős, illetve ami számomra fejlesztő jellegű programban abszolút támogattak, még ha ez nem is az ő látásterük úgymond. Abszolút már a versenyindulásakor hittek abban, hogy mi ezzel valami iszonyú nagyot tudunk alkotni.
2: Hát kell akkor a szülői támogatás, a következő fél órában pont arról fogunk beszélgetni, hogy a szülők hogyan tudják az ötleteket támogatni. Minden esetre a mi műsoridőnk itt elszaladt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fekete Szabó Marcellnak, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm szépen, illetve a kedves nézőknek a figyelmet, nagyon hálás voltam, hogy itt lehettem.
2: És Kovács Gellért, neked is köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És hát folytatjuk a következő fél órában. Én nagyon büszke vagyok, hogy újabb fiatalok ötletét tudtuk bemutatni, és hát remélem, hogy a következő időszak arról szól, hogy ezeket az ötleteket már használhatják is a pedagógusok. Maradjanak velünk, hiszen a tehetség útja folytatódik.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és az elmúlt adásokban nagyon sokat hallhattunk arról, hogy a fiatalok milyen ötletekkel állnak elő, és mi mindent tudnak megvalósítani, azokat aztán díjazzák is, és aztán az ötletből később akár komoly bevételre is tehetnek majd szert a jövőben. De ugye, amikor ötletelnek gyermekeink, akkor mi szülők csak nézünk és nézünk. Szülői oldalról fogjuk a következő percekben megvilágítani, hogy hogyan tudjuk ezeket az ötleteket mi szülők kezelni, és ebben lesz segítségemre dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, tehetségkutató. Üdvözöllek újra nálunk.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ahogy említettem, az ötletekről hallhattunk sokat, hogy aztán abból aztán miként lesz valami, akár egy eladható termék. Mi szülők viszont, amikor halljuk a gyermekeink ötleteit, nagyon nehezen tudjuk megtalálni, hogy hol van az a pont, ahol a támogatásaink határait meg kell húzni. Te hogy látod egyébként az ötletelést szülőként, hogyan kezeljük? Nekünk sokszor akár már azért, mert a technológiai fejlődésről egy kicsit le vagyunk maradva, a fiatalok jobban kezelik azt. Lehet, hogy egy-egy ötlet már az elején azt mondjuk, hogy hagyd a francba. Mondjuk ezt, hogy hagyd a francba.
3: Nem mondjuk, hogy hagyd a francba, de nagyon igazad van a felvezetésedben, hogy itt valami nagyon megváltozott. Mert az, hogy a szülő segíti a gyermekét életének különböző tevékenységeiben, az teljesen evidens, sőt, hát egyszerű és megismételhetetlen mindenféle segítség. De abban tökéletesen igazad van, hogy biztos van egy határ, egyszerű és megismételhetetlen mindenféle segítség. De abban tökéletesen

0: eset érje, tehát ott állunk fölötte. A iskolás korban már egy picit szűkül az a repertoár szülőként, amibe egészséges módon avatkozzunk be, mert ezzel csökkentjük a gyermekünk önállóságát, és ezáltal nem csak a képesség fejlődésének határokat szabunk, hanem a személyiség fejlődésének. És amire fókuszálsz véleményem szerint, az a kamaszkor és az ifjúkor, amikor bizony megállt kell parancsolni szülőként, ami nagyon nehéz időnként, mert ha nem is rá akarnak telepedni szülőtársaim a gyerekeikre, de hát benne van az a tűz a szülőben is, hogy adni, adni, adni, segíteni, segíteni, viszont itt a határ az, hogy tanácsot adjunk. Tehát nem késztényeket, de most nem konkrétat szeretnék ezzel kifejezni. A tanácsadás nagyon fontos, és főleg az, hogyha olyan a szülő és a fiatal gyermek közötti kapcsolat, hogy ő kérdez, akkor nagyon büszkék legyünk szülőként, mert ha kérdez, akkor partner vagyok. Ha partner vagyok, akkor elvárhatja tőlem, hogy a tanácsaimmal segítsem az ő kutatását, az ő felfedezését, az ő munkáját. Tehát összetett dologról van szó, még egyet hagy emeljek ki, nagyon fontos, hogy őrizze meg a gyermek, a fiatal az önállóságát gondolkodásban, mert ez az én képét, önértékelését erősíti.
1: Igen, viszont ilyenkor kijöhetnek a szülőknek a gyermekkori traumái, vagy pedig, hogy is mondjam, korlátai, mert az a szülő, aki mondjuk kicsit önbizalomhiányos, és oké, persze gyermeke lett, nem feltétlenül igaz az rá, hogy ő mert vállalkozó szellemű lenni, mert egy ötletet megvalósítani, és olyankor, amikor egy kérdés keretében a gyerek hozzánk fordul, nagyon vigyázni kell, hogy ne vetítsük ki a saját magunk problémáit, vagy korlátait a gyerekre. Mennyire nehéz ezzel megküzdeni?
0: Tökéletesen igazad van, egyet nem felejthetünk el. A szülő másban szocializálódott, itt most nem politikailag, de más millióban, más családban, mások voltak a prioritások abban az időben, itt most egy 20-30 évre gondolok, azért korlátaink, határaink erősen meghatározottak voltak. Azon belül persze volt egy kis mozgásterünk, de ez, amit most tapasztalunk, és örömmel, hogy kinyílt a világ, és a gyerekek rendkívül tájékozottak, és ehhez akár a digitális eszközök is hozzájárultak. Ilyen módon nincs ezzel semmi baj, hogyha olyan módon használja, ami az ő javára szolgál, de visszatérve az eredetire, tehát egy szülő másba kondicionálódott, másba szocializálódott, tehát egy picit nehezen fogadhatja ezt a fajta nyitottságot, ezt a fajta szabadságot jó értelemben. Itt lehetnek apróbb konfliktusok, de én úgy gondolom, hogy a szülő-gyermek kapcsolat eredendően jó viszonyt mutat, akkor át lehet hidalni ezeket a, hát, hogy is mondjam, nemzedékek között átívelő nehézségeket.
1: Igen, de amikor például megszületik egy ötlet, akkor napjainkban sokkal több a lehetőség, hogy az a hova tud fordulni, akár egy szakmai program keretében, mint ahogy az előző adásokban is beszéltünk, akár a Start program, de sok hasonló program keretében, és valahogy nekünk szülőknek is tájékozottabbnak kell lennünk, hogy bár mondjuk én nem értek az AI-hoz, de lehet, hogy akkor van, aki ebben tud segíteni, tehát plusz feladattal jár az, hogy megtámogassuk őket. Hol van a határ a támogatásnak?
0: Abszolút igazad van, és van egy mondás, ugye, hogy előttem az utódom.
1: Igen.
0: Igen, igen, tanulunk a saját gyerekünktől, és ez bájos dolog tud lenni, amikor egy fiatalabb nemzedék adja át a tudását az idősebbnek, nevezetesen a szülőnek. Itt egy olyan jó értelembe vett szimbiózis alakulhat ki fiatal és szülő között, ami életre szólóan erősíti az ő személy közi kapcsolatukat, és egy jó értelembe vett barátság alakulhat ki. Véleményem szerint szülőtársaink nagyon nagy százalékban nyitottak erre a fajta felismerésre, felfedezésre, hogy befogadjanak a gyermeküktől információt, és ki tudja, hogy meddig vezet ez el. Hozzáteszem, nagyon sokszor a szülő is tehetséges, csak nincs most már lehetősége arra, hogy azt a tehetséget, ami volt más millióban, azt meg tudja valósítani, de az biztos, hogy ott van benne az a drive, az a belső motiváció, az az intuíció, ami őt életre keltette a tehetség kibontakoztatása során, de hát az életmód, az életvitel, a család egy picit visszahúzta őt, hogy a tehetségét kibontakoztassa. De most, hogy együttes élményként él

0: lehetnek át bizonyos szituációkat. Én ezt rendkívül pozitívnak tartom, és hangsúlyozni szeretném, hogyha a szülő-gyermek kapcsolat eddig is a családban pozitív irányt mutatott, akkor van abszolút esélyünk arra, hogy ez a későbbiekben erősödjön, és egy olyan partneri viszony alakuljon ki szülő és gyermekek között, ami életre szólóan pozitív.
1: Ha ez a szerencsés csillagzat megvan, hogy a szülő támogató, sőt, akár úgy érzi, hogy akkor ami neki nem sikerült, azt most akár segítve a gyermeke pályafutását oda tudja tenni, jön a következő nagy kérdés, ami szintén lehet kudarc élmény, hogy vajon kinek milyen a pénztárcája, milyen környezetből érkezik, nem ugyanazokat a lehetőségeket találjuk meg. Ha én például magamra gondolok, egy vidéki kisebb városban élve, közel nem akkora lehetőségek tárháza áll előttem és a gyermekem előtt, mint mondjuk egy fővárosi gyermeknek. Már versenyhátrányban vannak azok, akiknek nem ugyanazok a lehetőségek.
0: Ebben tökéletesen igazad van, és itt nincsenek is receptjeink. Itt minden ember egyedi példány, hogy milyen környezetbe szocializálódok, hova hozta a gólya. Egyet azonban ne felejtsünk el, a szülő a be nem teljesült gyerekkori vágyát nem feltétlenül fogja tudni megvalósítani a gyermekével, és most a környezetnek nincs ebbe szerepe, ez egy belső dolog. De ha még rádobjuk a környezeti hatásokat is, ezek lehetnek gátlóak, akár fizikailag, a fizikai távolság, akár az anyagi helyzet, ebben teljesen igazad van. Most jöhetnék itt pályázat, meg iskolai segítségnyújtással, de legyünk reálisak. A család, mint elsődleges szocializációs tér, ahova a gyerek beleszületik, ott történnek az életre való dolgok, és ott van az a gyújtópont, amin elindulhat a gyermek. Ha ez korlátozva van, lehet, hogy átmenetileg ez egy kis parkoltatást jelent, de ahogy szoktuk mondani, a tehetség az feltalálja magát.
1: Az utat tör magának.
0: Az utat tör, az üstökösként akar előre menni, az nem hagyja magát, és bízzunk abban, hogy a környezetben van egy-két olyan pedagógus, aki értő szemmel, értő szellemmel látja ezt a küzdelmet, és valamilyen külső segítségnyújtással meg tudja támogatni ezeket az ötleteket.
1: Adjunk tippet is a szülőknek például arra az esetre, hogy mi van akkor, amikor mondjuk a tehetséges fiatal gyermekünket látjuk, van is ötlete, elindul, oké, plusz órák, ilyen befektetés, olyan befektetés, és az elején még a család mondjuk tudja bírni ütemmel és pénztárcával, amit a gyermek tehetsége kíván. Viszont lehet, hogy mondjuk valami változásába a család életében nem akkora bevételből tudnak már úgymond mozogni, vagy megváltozott a családnak a mozgásképessége, mert elvesztették az autót, vagy apukát, és sorolhatnám, sok minden fölállhat. Hogyan lehet megbeszélni a gyermekünkkel azt, hogy figyelj, én eddig tudtalak támogatni téged, de most egy kicsit ezen vissza kell tekerni. Ez egy kudarc élmény egy szülőnek.
0: A gyereknek is átmenetileg egészen biztos, mert a tervei megvalósítása...
1: De harag is lehet.
0: Lehet benne harag is. Én úgy gondolom, hogy ha jó a viszony, és most ezt nagyon pozitívra veszem, ha partneri a viszony, akkor megérti a gyermek, hisz ebbe szocializálódik, hogy itt most átmenetileg nehézségeink vannak. Hiszem azt, hogy a család többi tagja, akár távoliak, felismerik ezt az átmeneti nehézséget, és valamilyen támogatást nyújtanak. Hiszek abban, hogy a nevelési oktatási intézmények, nevezetesen az iskola, mindegy, hogy milyen fokozata van, hát látja ezeket a nehézségeket, és valamilyen pályázat, vagy valamilyen megsegítés által próbálják ezt a nehézséget kiküszöbölni, és ha visszatér a család az eredeti kerékvágásba, és nyugalomban tudnak tovább dolgozni, akkor ez a mókuskerék tovább indulhat. Tehát itt az emberi jóság, a figyelmesség, a támogatás, a tanácsadás rendkívül fontos, és én úgy látom magam körül, hogy mi magyarok alkalmasak vagyunk ilyen segítségre, és vigyázó szemünket azokra a tehetség ígéretes gyerekekre tudjuk vetni, akik valami olyan produkcióval állnak elő, ami originális gondolatokban nyilvánul meg, és hogyha hogyha valamilyen átmeneti nehézség, nem ismerem kimondani, tragédia csúszik be, akkor a megsegítés erejével tudjuk támogatni ezeket az eredeti ötleteket.
1: Ha a gyerekek oldaláról nézzük, akkor viszont ők egy olyan megváltozott környezetben próbálják kibontakoztatni az ötletüket, tehetségüket, ami még több kihívást tartogat nekik, vagy számukra, hiszen mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogyha valakinek volt egy jó ötlete, ráadásul a magyarok híresek a feltalálásokról, akkor azt végig tudták vinni. Napjainkban egyre többször történhet az meg, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően mondjuk, amin dolgozott 2 éven keresztül, az mind már idejét múltá válik, és azzal a kudarc élménnyel találkozik a gyerek, hogy na, ezért is feleslegesen dolgoztam, hát ennyit erről.
0: Igazad van, mert a tudomány technikai fejlődése oly mértékben generálódott, és olyan gyors, hogy szinte követhetetlen. Hát gondoljunk arra, hogy a tankönyvekben már mindenféle feltalálás bele van szorítva, és 2 év múlva már egy újabbat fognak feltalálni, és elavulttá válik, gondoljunk itt az űrkutatásra, ami egy nagyon modern tudomány. Teljesen életszerű, amit mondasz. Véleményem szerint, hogyha a gyerek hite van abban, hogy amit ő csinál, az jó, és ehhez olyan pedagógusok, szülőtársak állnak mellette, akik ezt erősítik, hogy még tovább és újabbakat találjunk fel, akkor nem lesz kudarc élmény, mert benne van mindig az újdonság ereje, az új tudományos kihívások. Hiszek abban, és a megtapasztalásom is az, hogy ezek a gyerekek nagyon nyitottak, nagyon elfogadó, befogadó attitűddel rendelkeznek, persze ehhez kellenek a hátországok, nem is ismétlem magam, de az a hit, az a meggyőződés, az a szorgalom, az a kitartás, ami egy tehetségesben benne van, és itt jön megint a szó a tehetség, ami egy kis másságot is jelent, akkor ezek a gyerekek véghez tudják hajtani az elképzeléseiket.
1: A feltalálóinkról azt is tudjuk, és talán most is azt mondhatjuk, hogy a csudabogarak, hogy nem úgy tudnak kommunikálni és beszélni, akár elmondani az ötletüket, azt, hogy mi is az, amit ők tudnak. Nagyon nehéz lehet nekik valahogy elkezdeni tanácsot adni, hogy figyelj, igen, nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy ezt elérd, de közben gyere, fejlesszük a kommunikációs képességedet is, mert ha azt mondom a gyerekemnek, hogy gyere, fejlesszük a kommunikációs képességedet, mert az napjainkban elengedhetetlen, akkor ő azt hiszi, hogy ezzel most azt mondták, hogy nem tudok beszélni. Hogyan tudjuk valahogy egy kicsit terelgetni, hogy ami nem annyira előnyös oldala, azzal igenis foglalkozni kell.
0: Igen, értelek. Egy tudós, egy feltaláló, igen, egy kutató. Igen. Tényleg egy kicsit olyan kurta furcsa, igen, olyan kis kurta furcsa, és időnként ott egyedül kell hagyni ott a szobába, hogy elmélkedjen, és az idő múlását észre se veszi, hogy nem evett már 10 órája semmit, észre se veszi, mert annyira elborítja, igen, őt az újdonság, hogy ő valamit keres, kutat. De visszatérve az eredeti gondolatodra, a kommunikáció nem csak beszéd. A kommunikációnak nagyon sokféle fajtája van. Az, hogy valaki nem csacsog 0-24-ben, attól ő még kommunikál, lehet, hogy más módon, gép segítségével, vagy írásban, vagy egyéb módon. Meg ez a fajta rettenetesen mély gondolkodás talán nem is engedi, hogy ő ebből kizökkenjen, mert ő most annyira ebbe benne van. Igen, csodabogár, más, de ez a mássága jó értelemben viszi előre majd a tudománytechnika fejlődését, és hát nem tudjuk, hogy 50-100 éve a Nobel-díjasaink milyen kurta, furcsa dolgokat csináltak, hogy hát ők is távolságot tartottak a többiektől, de félretéve a tréfát, én azt mondom, hogy rugalmasan közelítsünk hozzájuk, ne törjünk rá, ne szégyenítsük meg ezért a fajta kurta furcsa tulajdonságától, lehet, hogy ott mélyen még van valami, hagyjuk kibontakozni. Tehát a türelem, én azt gondolom, hogy picit türelmesebben, szülőként is, pedagógusként, mert lehet, hogy van egy parkolási idő, tehát egy csendesebb kutatási idő, és egyszer csak üstökösként ív el a pálya felfelé, mert elérte azt a gyújtópontot, amiért a hátországban dolgozott.
1: ugye családban, ha mondjuk azt feltételezzük, hogy egy gyermeket figyelünk, lehet, hogy vannak testvérei is, lehet, hogy nem, ami biztos, hogy ott van anya, apa a legjobb esetben. Azért tudjuk jól, hogy ez három ember, három különböző személyiség, három különböző elképzelés. Az is nagyon nehéz, amikor a gyermeknek van egy elképzelése a jövőjét illetően, aztán anyának van egy elképzelése a gyermeke jövőjét illetően, és apának is van egy elképzelése. Ez hát a legrosszabb esetben három különböző út. Hogy lehet ezt valahogy családon belül kezelni?
0: Igen, igen, rávilágítottál egy komoly konfliktus forrásra. Tudod, ez a mondás Presser énekli, lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett.
1: Igen.
0: Hogy azt mondja a Geszti, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok. Tehát nem tudhatjuk előre, hogy most én gátolom a gyerekemet, mert most azt mondom, hogy legyél az, ami én vagyok, mert azt már legalább ismerjük. Ő pedig egy teljesen más utat választ, mert más az érdeklődése, más a kíváncsisága. Én azt mondom, hogy a józanság határán belül engedjük a gyereket kibontakozni. Ha esetleg valami kudarc bekövetkezik, lehet módosítani. Kellően rugalmas ma már a rendszer a pályamódosítás szempontjából is, de ezt, hogyha meghagyjuk a gyerek rugalmas gondolkodását, a jövőjét tekintve nagyon sok előnyre teszünk szert szülőként, mert az az ős bizalom, ami megvan és meg is marad ezáltal, hogy nem kényszerítettek rá, ez örök érvényű lesz, és a kapcsolati tőke nem romlik meg.
1: Igen, de az is egy külön érdekesség, amikor mondjuk a pedagógus és a szülő nem azonosképpen látja a gyermek jövőjét, és a legbosszantóbb, hogyha mondjuk a pedagógus is valamit nagyon határozottan javasol a gyereknek, a szülő is valamit mond, és aztán nem tudja a gyermek, hogy most kinek higgyen. Ráadásul, hogyha a szülői elképzelés szerint kezdje megvalósítani önmagát, akkor azt hiszi, hogy a pedagógussal nem feltétlenül lesz jó a viszonya, de ez fordítva is igaz.
0: Tökéletesen igaz, ez egy valós veszély. Nézzük meg, a szülő születésétől fogva van a gyerekével, hát csecsemőkora óta ismeri. Igen. Nem szakember. Tételezzük fel, hogy ő nem pedagógus, ő nem szakember, de ösztön vezérelten, érzelmektől megerősítve van a gyerekével x éve. A pedagógus, hát szakember. Igen. Ő azért tanult életkori sajátosságokat, látott már sok gyereket közelről, és most nem viccelkedni akarok. Tehát van összehasonlítási alapja, hogy ő hogy viszonyult, és mi lett belőle, milyen utat járt be. Tehát itt azért óriási a különbség. Szerintem a szülő-pedagógus kapcsolatban is meg lehet találni a kompromisszumot, de kétségtelen, hogy más érzelmi súlya van a kettőnek. A pedagógus abszolút szakmailag nézi, jövőorientált, szülő is jövőorientált, csak rendkívül az érzelmek vezérlik, és hát a saját eddigi élet útját is ösztönösen, nem tudatosan beleviszi a döntési helyzetbe. Szerintem lehet kompromisszumot kötni pedagógus és szülő vonatkozásában, és mindennek akkor a nyertese a gyermek lesz.
1: És hát a lassan a műsorunk végéhez érve nagyon fontos az a kérdés is, és ugye onnan indultunk ki, hogy az ötletek és azok határai, hogy azért vannak olyan extrém gyermekek, akik már egész fiatalon hihetetlenül sok ötlettel állnak elő, mindent meg akarnak valósítani, és folyamatosan azon dolgoznak. Megijedjünk-e ezen, hogy túl sok mindent akar a gyermekünk, túl sok minden projektbe kezd bele, mindenhol is jelen akar lenni, vagy hagyjuk aztán majd magától átmegy a rostán, hogy mi az, ami megmarad érdeklődés vagy sem.
0: Na most a nagy kalapba hagyjuk, hogy megmaradjon, tehát mondhatnám, hogy agymenés, tehát belekapunk mindenbe, mert az érdeklődése, kíváncsisága itt van, ott van, óvoda, iskola azért ad olyan újszerű dolgokat, ami felkelti a gyerek érdeklődését. Viszont még nem rendelkezik azokkal a diszpozíciókkal, azokkal a képességekkel, hogy ő mindegyikbe mélyen belemász. Ezért úgy tűnik, hogy felületes. De a végén ebből is valami jó fog kijönni, mert egy picikét felületesen, de tudja, hogy miről van szó. Mélységében, és ez megint életkori sajátosság, azért úgy gondolom, hogy a felső tagozat és a középiskola, ami rendkívül hatékonyan és eredményesen rátesz a tehetségének a fejlesztésére, fejlődésére, ott már azért megvannak azok a tudástartalmak, amiből táplálkozhat. Az előző években még csak felületesen, de én azt mondom, ne korlátozzuk. Soha nem tudjuk, hogy miből lesz a cserebogár, hogy melyik az az egy-két terület, egy-két tantárgy, egy-két útirány, ami őt aztán a végcélig vezet, és az is igaz, hogy a tantárgyat is a pedagóguson keresztül szeretjük meg, tehát nagyon fontos a pedagógus és a tanulónak a jó viszonya, hogy újszerű, érdekes dolgokkal kínálja meg a gyereket, és ki tudja még, hogy mi lesz ebből.
1: Hát így van, ki tudja még mi lesz ebből, és remélem még mi is fogunk beszélni, hiszen ez a téma kimeríthetetlen. Nagyon szépen köszönöm dr. Duró Zsuzsának, hogy itt voltál.
0: Köszönöm velünk. Szépen a meghívást.
1: Ez volt mára a Tehetség útja. Remélem most is sok olyan hasznos információt, tippet tudtunk átadni, közvetíteni, ami hasznos lehet szülőnek, gyermeknek egyaránt. Tartsanak velünk legközelebb jövő héten is. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvaskúcsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvaskúcsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 12. kerületben a Bűrök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit, a Spirit FM hallgatóit és az ATV Extra nézőit. Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Párbaj című műsorunk, aminek hamarosan megint meg kell változtatni a címét, mert hogy a párbaj véget ért, Magyar Péter legyőzte Orbán Viktort, és Nagy Attila Tiborral éppen megtekintettük, ahogy Magyar Péter különböző kormányzati épületeket tekint meg a munkatársaival, erről fogunk ma beszélni, de mielőtt elkezdenénk, arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, nyomjanak egy támogató lájkot erre a videóra, hogy minél több emberhez eljusson, kommenteljenek bátran, és mi pedig belekezdünk. Szervusz Attila!
3: Szervusz!
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek! Érdekes napra virrattunk, fontos napra is virrattunk, meg érdekes napra is. Fontos napra virrattunk azért, mert ma a tervek szerint lezárul a Magyar Péter kormányminiszterének bizottsági meghallgatása, és délután sor kerül, tehát már ennek a videónak az elkészült és publikálás után sor kerül a miniszteri eskütételekre. Amit eddig láttunk a meghallgatásokból, arról is fogunk beszélni. Na de először nézzük meg, hogy mi történt késő este Budapesten, ugyanis Magyar Péter elment a Karmelitába, utána pedig elment a Belügyminisztérium és a Rogán Antal vezette propaganda minisztériumnak szokták hívni, de kormányzati...
3: Miniszterelnöki
2: kabinet irodának a egykori székhelyére, és egy ilyen bejárást eszközölt mind a három épületben, ami én a karmelitásat láttam végig, itt közösen belenéztünk az a tegnap esti videó, és közösen belenéztünk a ma reggeli videóba, kedreggeli videóba, és én nagyon jól szórakoztam, veled milyen érzések kavarognak, amikor... Azt hiszem, hogy ez az abszolút filmszínház kifejezés, amit Magyar Péter nagyon szeret használni, az visszaköszön ebből ezekből a videóból is.
3: Fontos adás ez. Fontos adásunk van, kedves Gábor, mert ez az első olyan adásunk, amelyben Magyar Péter miniszterelnök. Amikor még, hogy változnak az idők, múltkori adásunk...
2: Pedig nem is egy hete volt a múltkori adásunk, mert én szabadságon voltam a múlt hét elején, éppen ezért pénteken vettük föl, igen, az Orbán rendszer utolsó estéjén.
3: Igen, az Orbán rendszer utolsó estéje napja volt, és szombat délután választották meg Magyar Pétert miniszterelnöknek, azóta most már eltelt pár nap, és ez az első olyan adásunk, amelyben Magyarországot Magyar Péter miniszterelnökként vezeti, úgyhogy ennek a fontosságát éljük át most mindannyian. Hát ami a karmelitás ráadásul élős bejárást illeti, ez egy meghökkentő és szokatlan eszköz. Nem volt még olyan miniszterelnöke Magyarországnak, aki élőben közvetített volna akármilyen kormányzati épületies bejárást, és pláne nem úgy, hogy az elődjeit fityymálta volna. Tehát ez a karmelitás, élős bejárás és a ma reggel közzétett Rogán Antal minisztériumai épületének a bejárása szerintem alapvetően nem szól másról, mint az előző hatalom lejáratásáról. Tehát, hogy igyekezzen Magyar Péter az elődjét minél negatív színben feltüntetni, kigúnyolni, fricskázni, pikírt, gúnyos megjegyzéseket tenni. Tehát például a Karmelitában, amikor elkezdett járni Magyar Péter, ránézett a festményekre, és azt mondta, hogy ezek még megmaradtak itt. Tehát ezzel azt sugallta, hogy itt akkora lopás volt, hogy késcsora, hogy ezeket a festményeket még nem lopták el Orbánék. És ez így végig köszönt, hogy így ilyen gúnyos csodálkozással szemlélte az épületet, az egyes helyiségeket, aztán ugye felháborodottan konstatálta, hogy van két irat megsemmisítőgép is. Hát kíváncsi vagyok, hogy a Magyar Péter vezette kormányban megmaradnak-e az irat megsemmisítőgépek, vagy sem. Én azért arra számítanék, hogy miután nagyobb szervezetekben szoktak lenni irat megsemmisítő cégek, akár magáncégeknél, akár állami cégeknél. Engem meglepne, hogyha most már kivennék őket a forgalomból, de a lényeg az, hogy Magyar Péter egy meglehetősen teátrális bejárást vitt véghez, és hát közölt egy olyan fényképet is ma reggel, amelyben ő szépen ilyen érdekes pózba leül egy fotelbe, és akkor belenéz így a kamerába. Tehát azt is mondhatnám, hogy szeret középpontban lenni Magyar Péter továbbra is, ami hát egy miniszterelnöknél valahol érthető, de ezt úgy látom még lehet fokozni. Nekem az volt azért a benyomásom, és elnézést kérek a tiszásoktól, hogyha ünneprontó leszek, de a miniszterjelöltek nem voltak túl boldogok ettől a bejárástól. Tehát hogyha megnézik a tisztelt nézők Magyar Péter karmelita bejárásának az elejét, ahol elkezdenek gyülekezni, meglehetősen szomorú, már-már bosszus arcot vágott Orbán Anita meg a társai, és Vitézi Dávid itt sem tűnt valami boldognak, olybá tűnt, mintha nekik ez nagyon ciki. Mintha ők nem erre számítottak volna. Tehát, hogy nekik ilyen méltóságon alul ilyen látványpékségben részt venni, amit Magyar Péter kitalált. De Ezzel együtt is én úgy látom, hogy a tiszás kommentelőknek viszont nagyon bejött, és hát elkezdték mondani Szidni Orbánékat, hogy, milyen lopást csináltak meg, lám-lám. Hát ez volt Magyar Péter célja. Tehát, hogy életben tartsa a Fidesz ellenességet és az Orbán ellenességet, amivel megpróbálja elérni, és van erre némi esély, hogy annyira befeketeítse Orbánékat, hogy ők soha ne tudjanak úgy talpra állni, hogy kormányra visszakerüljenek bármikor is. Én érzek ebben valami személyességet is egyébként, ezt még hadd mondjam. Tehát, minthogyha Magyar Péternek egyfajta személyes bosszúja is lenne Orbánék, meg Orbán Viktor ellen. Ugye állítólag Magyar, ezt Varga Judit annak idején több mint két évvel ezelőtt elmondta, hogy a NER-ben már készültek arról, hogy Magyar Pétert eltávolítsák az állami funkcióiból, felügyelőbizottságokból, és Magyar Péter ez ellen próbált védekezni, de aztán megelőzze ezt, ő maga mondott le 2024. február 10-én. És minthogyha olyan sérelem érte volna Magyar Pétert, amelyen még most sem tud teljesen túllépni, és minthogyha ilyen személyes bosszú vágy is lenne benne, ami azért fura, és azért mondom, hogy személyes bosszú vágy, mert elég sokat foglalkozik az elődjének a személyével, Orbán Viktorral. A szombati miniszterelnöki beszédében is ez végigvonult, érezhető volt, és most meg pláne, ahogy bebeszólogatott a volt miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, tehát, hogy minthogyha személyes ügye lenne Orbán Viktorral való teljes leszámolás, és nem pusztán politikai kommunikáció az, ami vezényli, tehát, hogy a Fidesz minél jobban le kell járatni. Hát elég, mondom, ez egy nagyon szokatlan, de arra Magyar Péter ellenfeleinek fel kell készülniük, hogy ez az új miniszterelnök képes lesz meghökkentő szokatlan eszközöket bevetni, hogyha az ellenfelei különösen az első hónapokban nem lesznek könnyű helyzetben.
2: Amikor azt mondod, hogy ebben te érzel személyes indulatot, akkor azért vissza kell utalni arra, hogy ha nem lett volna az egész elmúlt két és fél év Magyar Péter számára egy személyes ügy, akkor valószínűleg nem nyert volna. Tudok ellenpéldát mondani. Karácsony Gergelyt, aki ugye utólag azt mondta, hogy állta vagy ült, nem tudom már, azt hiszem az ATV-ben egy előválasztási vitán,
3: át.
2: És közben azon gondolkodott, hogy miért nem a gyermekének a röplabda meccsén van. Na most ezt nem díjazzák a választók.
3: Érthető.
2: Láthatóan viszont a most ilyen vagy olyan motivációból, de személyesen nagyon elkötelezett Magyar Péter erőfeszítéseit meg, de.
3: Ebben igazad van, hogy ezen, hogy Magyar Péternek nagyon-nagyon erős személyes motivációja volt. Egy kicsit még olykor, főleg a Tavaszi Szél dokumentumfilmből, filmben lehetett érezni, amikor visszatért a feleségével való kapcsolatra, hogy mintha le akarná pipálni, le akarta volna pipálni valahol a volt feleségét is, hogy ő tud legalább akkor a karriert csinálni, mint a volt felesége, sőt, még többet is. És igen, megcsinálta. Ő Magyarország miniszterelnöke már pár napja, Varga Judit nem tudott ilyen magasra jutni. Tehát az, hogy, és a személyes motivációt azért is érdemes kiemelni, mert talán ennek is köszönhető, hogy Magyar Péter már akkor meglepve szerintem sok mindenkit, elképesztő munkabírásról tett tanúbizonyságot az elmúlt két és fél évben. Tehát nem emlékszem olyan magyar politikusra, aki hajlandó és képes lett volna naponta 6-7-8 gyűlést tartani. Meg kell hagyni, hogy Magyar Péter rendkívüli munkabírást vitt véghez, ezt nem érdemes elvitatni tőle. Ugyanakkor a személyes motiváció, meg a személyes bosszúvágy, az, főleg a bosszúvágy az olyan motivációs elem, amelyet szerintem egy miniszterelnöknek érdemes, most általában mondom, nem csak Magyar Péterre, érdemes kiszedni a döntései megalapozásánál. Tehát nem jó, hogyha a személyes érzelmek eluralnak minket vezetőként túlzottan, mert most már Magyar Péter olyan pozícióban van, hogy neki azokra is tekintettel kell lenni, akik nem rászavaztak. A fideszesekre, Mi Hazánkra, hiszen ő most már, ahogy nagyon szépen el is mondta ezt a szombati miniszterelnöki beszédében, ő az egész országért felel. Mindenkiért, aki Magyarország területén lakik, az összes 9,5 millió emberért, csecsemők, nyugdíjasok és más választópolgárokat beleértve politikai hozzáállásától és meggyőződésről függetlenül. Ez egy óriási felelősség, és szerintem itt a bölcsesség, a higgadtság jó, hogyha megvan, ha úgy tetszik, egyfajta salamoni bölcsességre van szükség. Nekem nagyon tetszik a Bibliából Salamon király története, aki meg tudta mondani a bölcsességéből, hogy a két magát anyának valló nő közül kit illeti meg a gyerek. Mert vitatkoztak azon, hogy enyém a gyerek, meg nem, az enyém. Salamon anélkül, hogy ott lett volna a szülésnél, el tudta dönteni, hogy melyik nőt illeti az anyasság. És nekem nagyon tetszik ez a bibliai eset, mert hogy ez jól mutat, hogy mitől válik bölcsé egy uralkodó, egy vezető.
2: Hát ha már szóba hoztad Salamont, akkor vele kapcsolatban még egy bibliai történetet elmondanék én is, mert amikor Salamon imádkozott, akkor azt mondta neki Isten, hogy, vagy megkérdezte tőle, hogy mi az, amit kérsz tőlem. És bölcsességet kért, és azt mondta, az volt a válasz, hogy mivel nem hatalmat meg pénzt kértél, vagy vagyont, gazdagságot, hanem bölcsességet, ezért megadom neked mind a hármat. Ez szintén egy nagyon, nagyon érdekes történet, meg nagyon jellemző történet róla. Na de visszatérve a minisztériumi bejárásokra.
3: Ez is azt támasztja alá, és a miniszterelnöknél általában, tehát a Magyarország mindenkori miniszterelnökénél igaz, hogy a bölcsesség, a dolgok helyes megítélése, a higgadtság, az rendkívül fontos dolog és tulajdonság, és jó lenne, hogyha Magyar Péter eljutna ide. Tehát most, amit tegnap este láthattunk a Karmelita élőzésében, a számomra egyelőre még nem bizonyítja a bölcsességet. Tehát ez inkább egyfajta ilyen az ellenféllel való kommunikációs leszámolás. De ennél azért több kell egy jó miniszterelnöki...
2: Vitatkoznék veled. Szóval én azt látom, hogy ugye ennek a műsornak a választás előtti részeiben nagyon sokszor, meg a közös könyvünkben is leírtuk, meg elmondtuk, hogy bárki kerül kormányra, ezután a április 12-i választás után bitang nehéz helyzetben lesz. Ugye 4 éve tart az orosz-ukrán háború, a választás hajrájában már tartott, a választási kampány hajrájában már tartott az iráni háború, az európai gazdaság is nagyon nehéz helyzetben van, a magyar gazdaságot a külső tényezők mellett belső problémák is feszítik. Ugye félig külső, félig belső probléma, hogy nincs EU-s pénz, erre majd visszatérünk, de az meg egy egyértelműen belső probléma, hogy a világpénzét szétszórták Orbánék a választásra készülve. Na most, amikor egy ilyen helyzetbe kerül, vagy ilyen helyzetben veszi át a kormányzást a Tisza párt, akkor nyilván fel kell készülnie néhány nagyon nehéz hónapra, vagy akár nagyon nehéz évekre kormányzó erőként. Nem nagyon van szerintem Magyar Péternek más választása, mint hogy, ahogy az előző adásban fogalmaztunk, szekercével essen neki a Fidesz maradékának, és minél több fideszes szavazót megpróbálja magához csábítani, mert hogy az, a, az április 12-i szavazótáborában nyilvánvalóan lesz nagymérvű lemorzsolódás, amikor jönnek a kormányzati intézkedések. Tehát neki most elemi érdeke az, hogy és szerintem ez teljesen érthető elemi érdeke az, hogy minél többet az Orbánéknak arról a fényűzéséről, luxizásáról, adott esetben korrupciójáról beszéljünk, akár ebben a műsorban is, meg általában Magyarországon, és minél kevesebbet az új kormány, a most még teljesen meg sem alakult kormánynak az intézkedéseiről.
3: Alapvetően elfogadom, tehát valóban a kormányzás mindennapjaiban és az Orbáni örökséggel való küzdelemben várhatóak olyan nehézségek, amelyek miatt Magyar Péter érezheti azt, hogy neki el kell terelnie a nehézségekről egy kicsit a figyelmet azzal, hogy a 16 évre hárítja a felelősséget, és hogy ezt nagyon erőteljesen megkomponálja. Az én fejemben...
2: Kedves magyarok, itt van a pénzetek. Erről
3: itt
2: szól,
3: van a,
2: nem?
3: Csak az jár a fejembe, hogy vajon nem fizetünk-e túl magas erkölcsi árat kifelé és befelé, és ezt akkor hagyj fejtsem ki. Ami a kifelé fizetett külső árat, erkölcsi árat illeti, ezt megnézi ezt a videót feliratozva, mert ma már sokszor a YouTube-on erre van lehetőség, vagy van olyan szoftver ma már, hogy feliratozni lehet idegen nyelven a videókat. Megnézi egy külföldi miniszterelnök államfő, és elgondolkodik azon, hogy ez egy olyan ország, ahol az utód miniszterelnök ennyire nem nézi sokba az előző miniszterelnököt, és hogy ebben a Magyarországon vajon, ha ennyire lehúzzák egymást így utólag, akkor vajon a miniszterelnöki tisztségnek a erkölcsi alapállása vajon milyen? Milyen egy magyar miniszterelnök, mint tárgyalópartner, hogyha majd az utódja ki tudja, mit derít ki róla? Én egy picit tartok attól, hogy kifelé nem biztos, hogy a legjobb arcunkat mutatjuk. A másik nagyobb gond ennél a belső. A belső erkölcsi kopás. Nevezetesen arra gondolok, hogy miközben Magyar Péter a nemzet újraegyesítéséről beszélt szombaton, én nem tudom, hogy fér ezzel össze, hogy az előző Orbán rendszert ennyire lehúzza a sárba, mert hogy a Fidesznek azért még mindig maradtak szavazói, bár egyre kevesebben én is látom a medián számait, de azért még maradtak, és én azért tartok tőle, hogy ez nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a Fidesz és a Tisza között érdemi együttműködés legyen a következő 4 évben. Bár azt meg kell, hogy jegyezzen, hogyha történetileg nézzük a magyar politika történetet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk Magyarországon a politikai eliten belüli együttműködés az kevésbé jellemző. Tehát ez sosem volt igazából konszenzuális demokrácia Magyarország. A ellenségeskedés, az egymással szembeni acsarkodás, a dualizmus utolsó 15-20 évben abszolút jelen volt a parlamentben és a sajtóban, Horthy rendszerben nem különben. Ugye a szocializmus 4 évtizede alatt ugye eleve ellehetetlenítették az ellenzéket, csak egy pártrendszer volt, de hogyha belegondolok az 1989-90-es rendszerváltozás utáni majdnem 4 évtizedben, hát akkor is rengeteg acsarkodás volt, amelyek ilyen törzsi indulatokat hoztak elő. Egy vagy két pont volt, amelyben a magyar politikai elit többsége hajlandó volt együttműködni, ez az euróatlanti integráció, tehát a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás, de hát idősebb nézőink, hallgatóink visszaemlékezhetnek arra, hogy a zsidó kérdés például, apák és fiúk cikk, Csóri Sándornak a híres írt verse előhozta a holokauszt magyarországi feldolgozatlan, vagy nem kellően feldolgozott traumáit, és az ebből adódó félelmeket is, médiahelyzet, stb. Kapcsán már a 90-es évek eleje tulajdonképpen félrecsúszott politikailag. és egyre rosszabb és rosszabb lett. Tehát azt mondom, hogy végül is, amit Magyar Péter csinál, az nem teljesen szokatlan, már abból a szempontból nem, hogy az együtt nem működés kultúráját ez tovább viszi. Ami szokatlan lehet, bár az a Magyar Péter elmúlt 2 éves influencerkedéséből ez sem teljesen az, de ami mondjuk azért meghökkentő, hogy az új miniszterelnök élő adásban a Facebookon és a YouTube-ra kitett élő adásában elmegy az elődje dolgozószobájába, munkahelyére, és folyamatosan pikírt, gúnyolódó megjegyzést tesz. Ne ez a rész, ennek a formája lehet szokatlan, de egyébként attól tartok, hogy a magyarországi politikai kultúrában a túlságosan éles szembenállást és együtt nem működést azt tovább fokozza.
2: Annyiban egészíteném ki, amit mondtál, vagy helyesbíteném, ugye, hogy Sóri Sándornak ez egy esszékötete volt, amiről szó van, és ami ugye 1990-ben komoly vitát váltott ki. Ugye ő visszautasította az őt ért antiszemita vádakat, és azt mondta, hogy szellemi lincselés áldozata lett ezután.
3: Valóban azt a szöveget, hogyha megnézi az ember, azt akár többféleképpen lehet értelmezni, csak arra akartam utalni, hogy a...
2: Nekem egyébként személyes kedvencem Csóri, teszem hozzá gyorsan.
3: Az antiszemitizmus kérdése, Csurka Istvánnak a előtérbe kerülése, ugye a Néhány gondolat című esszéje, szóval azok már...
2: Ami felrobbantotta az MDF-et.
3: Ami felrobbantotta az MDF-et, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy utólag sok minden meg tud szépülni, és az igaz, hogy az 1990-es évek első éveiben a parlamenti ülések színvonal magasabb volt, de én nem tudok eltekinteni attól, hogy hol ment félre már a rendszerváltozás utáni pár év, és ebben a Csóri Sándor írásának, nem különben Csurka István írásának, és hát abbéli félelmenek is volt szerepe, hogy ja Istenem, visszajön majd a Horthy korszak antiszemitizmusa. Szóval most nem ez a témánk, csak mondom, hogy Magyar Péter végül is ő illeszkedik abba a magyarországi politikai hagyományba, amelyben a szembenálló felek inkább ellenségnek tekintik egymást, mint ellenfélnek. És most, hogy már van kommentmező is, és Facebook világ, a szavazók maguk is közzé tehetik azt, hogy a másik milyen utálatos és lopós volt. Ez sem az igazi magyar politikai közösség kialakulásához vezet. Tehát, hogy azért legyen néhány olyan sarokpont, amelyekben a többség mégiscsak egyet tudna érteni.
2: Na, innen folytatjuk egy rövid szünet után. A parlamenti nyitóüléssel általad már többször emlegetett miniszterelnöki székfoglalóval, meg amit aztán utána elmondott Magyar Péter a Kossuth téren összegyűlteknek, illetve a miniszterek bizottsági meghovatásával, legalábbis amit ismerünk belőle, tartsanak velünk a szünet után is.
4: Én cipő, te a fűző, egyenruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermek hiességemből értető eleven.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Párbaj című műsorunk, és az első részben Magyar Péter és leendő minisztereinek a karmelitát, valamint a belügyminisztériumot és a Rogán Antal vezette számomra megjegyezhetetlen nevű intézményt bejáró körútjával foglalkoztunk, és ennek apropóján Attila elég sok mindent érintett, és ilyen történelmi kontextusba helyezte a magyar politikai élet szembenállásának a történetét. Érdekes volt ebből a szempontból Magyar Péternek az országgyűlés alakuló ülésén, illetve az alakuló ülés követően a Kossuth téren elmondott beszéde. Mert hogy azt is mondhatnám, hogy volt egyfajta kettősség benne, de nem is kettősség volt, hanem talán hármasság. Ugye egyfelől elég harcias hangnemben ígért elszámoltatást. A következő, tehát a most induló országgyűlési ciklusnak három időszakát különböztette meg: a szembenézés, az elszámoltatás és a megbékélés időszakát. Időszakát különböztette meg a szembenézés,

0: felhatalmazásával. Harmadrészt pedig arra szólította fel a saját híveit, akik összegyűltek ugye a Kossuth téren, hogy keressék fel azokat az ismerőseiket, akik most félnek, elbizonytalanodtak, mert nem a Tiszára szavaztak, hanem valamelyik másik pártra. Ne meggyőzni vagy megalázni akarják őket, hanem forduljanak feléjük, és biztosítsák őket arról, hogy rájuk is szükség van az ország újjáépítéséhez. Szóval ezek külön-külön mind nagyon meggyőző mondatok Magyar Pétertől, de együtt ilyen nagyon fura egészet alkotnak. Hogy látod ezt?
1: Ütik egymást. Tehát én nem érzek igazi koherenciát ebből a szempontból a beszédben. Én most nem a retorikai teljesítményt kívánom kétségbe vonni, mert szerintem azt megint láthattuk, hogy Magyar Péter egy jó szónok. Időnként többet beszél, hosszabban beszél, mint kellene, de ettől még nem lehet letagadni, hogy például a Süyog Tamás támadó rész, az egy retorikailag azzal a hatásszünettel, és ahogy mondta, hogy és kezdje meg a lemondás Süyog Tamás, tehát rendkívül ügyes dramaturgiai, színházi érzékkel rendelkezik Magyarország új miniszterelnöke, én ezt nem vitatom el tőle, de egyébként ilyen értelemben a beszéd komoly belső ellentmondásokkal rendelkezik, mert miközben valóban egyszerre beszél arról, hogy nemzeti újraegyesítésre van szükség. Valóban helyesen említetted, hogy a Kossuth téren már arról is beszélt, hogy a ellenkező politikai pártállású ismerőseinkkel fogjunk kezet, vagy béküljünk meg. Tehát
0: mintha
1: a mi könyvünket olvasta volna. Igen, a mi könyvünknek a végét. De amikor meg ennyire durván neki megy Orbán Viktornak és az elődjét bukott miniszterelnöknek mondja, tehát hogy megtagadja tőle a minimális tiszteletet, az meg azt jelenti, hogy tulajdonképpen valójában nincs itt igazi nemzeti megbékélés, hanem legalábbis a nemzeti megbékélésből kirekeszti Orbán Viktort és a híveit. Mert bár Orbán Viktor híveinek száma fogy, de azért még mindig van egy viszonylag jelentős tömeg mögötte. És azért ne legyen kétségünk, hogyha Orbán Viktort ennyire durván támadja, akkor Orbán Viktor hívei is ezt a ellenük irányuló politikai támadásra érzékelik. Tehát akkor a nemzeti megbékélésből őket kirekeszti. Viszont a nemzeti, talán nem is a megbékélés szót használtam, hanem a újraegyesítés szót egyébként. Azt viszont elismerem, hogy abba az annyiban megtalálható volt a beszédében, amikor a tamburás zenekar, a gyerek zenekar ott lehetett a parlament plenáris ülésén, hogy bocsánatot kért a bicskei áldozatoktól, mint a magyar állam képviselője, tehát hogy bizonyos vélt vagy valós sérelmet szenvedett emberektől, csoportoktól bocsánatot kért Magyarország új miniszterelnök, ez meg másfelől valóban egyfajta erőteljes, a békére törekvő gesztus. Csak nekem az a bajom, hogy Magyar Péter alkata, legalábbis amit én láttam az elmúlt 2,5 évből, amikor ellenzéki vezető volt, az nem egy asszertív és megbékélésre törekvő embernek a képe rajzolódott alapvetően ki, hanem inkább egy konfrontatív, kemény emberé. Tehát aki az ellenfeleket keményen leholdja. Nem mindig volt ez így egyébként, hadd legyek igazságos, voltak olyan Magyar Péter gyűlések, amelyekben kifejezetten empatikusan tudott viszonyulni, például ahhoz a idős hölgyhöz, aki síppal igyekezett megzavarni egy kisebb gyűlését, és aztán egy nagyon jó ötlet jutott eszébe Magyar Péternek, levette a mikrofont, és oda ment hozzá a hölgyel egy pár perce beszélgetni, és a végén mosolyogva váltak el egymástól. Tehát azért volt olyan konfliktus helyzet, amelyet Magyar Péter jól tudott kezelni, de azért voltak olyan helyzetek is, amikor egyszerű választópolgártól elvette a szót, és hát kimondom azt is, hogy majd hogy nem megalázta. Ez például Nagy Kátán volt, amikor egy kedves 40 év körüli szőkehajú hölgyet alázott meg mindenki előtt, olyat feltételezett róla, mint hogyha összejátszana a Hír TV

0: lévő forgató csoportjával, holott az a hölgy az elején még meg is tapsolta őt, Magyar Pétert. Ezt világosan láttam, szóval...
1: Ja, tehát ott voltál ezzel a helyzetben.
0: Ott voltam, igen, ott voltam. Egyébként még felvételt is készítettem erről az inkriminált jelenetről. Tehát én azért nem véletlenül írtam azt annak idején az Indexben a választás előtt néhány héttel, hogy Magyar Péter emberileg alkalmatlan a miniszterelnöki tisztségre. Mindegy, most már ezen túl vagyunk. A választópolgárok többsége másként látta, és természetesen ezt tiszteletben kell tartani. És...
1: Mondom, bocsánat Attila, szóval az a helyzet, hogy szerintem az ő győzelmének a kulcsa éppen az a fajta eltökéltség, meg az a fajta ilyen kérlelhetetlenség, ami miatt te annak idején ezt az emberi alkalmatságot megkérdőjelezted.
0: Igen, ezt én is látom, hogy az embereknek ezt kellett, csak akkor hát nehéz elhinni, hogy itt nemzeti újraegyesítés lesz. Tehát akkor ebben ne reménykedjünk. Tehát akkor ezt tekintsük retorikai szófordulatnak, ami, hogy úgy mondjam, kötelező elem, új gyakorlat minden új hatalom számára, hogy a választási kampány okozta sebeket, majd ő begyógyítja. Ezt időnként el szokás mondani, tehát akkor én ezt annak tekintem, hogy ezt nem kell véresen komolyan venni, csak azt akartam mondani, hogy Magyar Péter általam eddig megismert alkatából alapvetően nem a megbékélés, hanem inkább a kemény ellenfelekkel való kemény vita, és időnként nagyon erőteljes meggyengítés jellemző, ami mondom, nem tér el annyira a magyarországi fősodortól, stílusában, majd fogunk látni még Magyar Pétertől olyan szokatlan dolgokat, amelyeket eddig nem nagyon láttunk miniszterelnöktől, de ne tévedjünk, Orbán Viktorban is erőteljesen benne volt a konfrontációs jelleg. Tehát még mielőtt valaki félreértené, én azt azért látom, hogy bár Orbán Viktor stílusában kifelé talán nem volt ennyire időnként durva, meg kemény, mint Magyar Péter, de azért, hogyha megnézzük a döntéseit, hogy mennyire nem volt hajlandó kompromisszumra az Európai Bizottsággal az elmúlt években, ami miatt aztán nem sikerült teljesen visszahozni az uniós pénzeket, és ez most a Magyar Péter vezette kormányra vár, és mindössze pár hónapjuk van ennek a levezényléséhez. Tehát azért ami a konfrontáció, a konfliktus kerülés, keresést illeti, ott Orbán Viktort nem kellett félteni. Tehát azért én igyekszem így igazságos lenni, Magyar Péter meglehetős...
1: Ugye emlékszünk az úgynevezett egész pályás letámadásra 1998-ból, ami egyébként egy nagyon hasonló eszköze volt az Orbánéknak az akkori ellenzékkel szemben. Megjegyzem, az akkori ellenzék jóval erősebb volt a parlamentben, mint most a Fidesz. És ugye pont az egész pályás letámadás volt az az eszköz, amivel az Orbánék túlélték a kormányzásuk, az első kormányzásuknak az első hónapjait, ami gazdaságilag egyébként elég jól indult, mert egy elég jó állapotban lévő országot örököltek az MSZP-től, csak ezt nem szerették elismerni. A Horn kormánytól, tehát ne értsük félre, ez még nem a Medgyessy Gyurcsány féle MSZP, hanem a Horn Gyula féle MSZP volt. Illetve, ami szintén fontos, hogy 98. augusztusában bejött az ázsiai, majd az oroszországi gazdasági válság, és onnantól kezdve viszont a magyar kormánynak is egy nehéz helyzettel kellett szembenéznie, és ezt az Orbán más retorikai eszközökkel, de alapvetően nagyon hasonló stratégiával próbálta túlélni, mint amit most Magyar Péter, amiben belekezdett.
0: Ezzel egyetértek, tehát ez alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, tehát, hogy a magyar politikában a konfrontáció és a másokkal való kemény szembenállás az nem egyedi, tehát azért ne legyen kétség, hogy Magyar Péter ezt a meglehetősen erőteljes stílust, ebben ő nem egyedi, de ezt azért lehet fokozni. Lehet ezt azért fokozni. És én még azt sem állítom, hogy ez egyedül Magyarországra igaz. Tehát, hogyha mondjuk kitekintünk, akkor én azért tudnék felsorolni még néhány konfrontációra törekvő politikust.
1: Ez nem a Janukovics aranyvécéjének a bemutatása, retorikai, meg képi eszközként?
0: Ne, abszolút, meg egy kicsit hajaz Trumpra is, tehát Trump is már tartott egy ilyen online idegenvezetést a Fehérházban. Persze, tehát lehet, hogy koppintottak innen, onnan, amonnan. Most ugye a Magyar Péter célja az, hogy bemutassa az, hogy a letűnt hatalom az valami elképesztő luxusban élt, beleértve a miniszterelnököt, szerintem ez a cél, ennek a bemutatása, és ezáltal a Fidesz minél erőteljesebb meggyengítése. De azért én...
1: Bocs, Attila, szerintem ez egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk. Hogyan tudja azt megoldani a Tisza párt, illetve Magyar Péter, hogy egyszerre diszkreditálja az Orbánt és a környezetét még a Fidesz szavazók előtt is, és egyszerre tegyen gesztusokat a Fidesz szavazók felé, azt bizonyítva nekik, hogy érdemes a Tisza pártra szavazniuk, mert amit szerettek az elmúlt 16 év kormányzásában, már pedig valamit 2,5 millió ember szeretett benne, azt megkapják tőlük is. Mert hát ez egy nehéz mutatvány.
0: Ez egy nagyon nehéz mutatvány, hát majd meglátjuk, hogy a következő hónapokban ez sikerülni fog-e, de Magyar Péternek van annyi szerencséje, hogy a Fidesz a padlón van ez. Tehát most már eltelt lassan egy hónap a választások óta.
1: És most ezt a padló levést, ezt egyébként tudja meghosszabbítani ezzel
0: olyne,
1: a támadássorozattal?
0: Olyne, de itt ami a Fidesszel még külön probléma, az a demográfiai probléma. És én ezt nem én találtam ki először, hanem maga Orbán Viktor beszélt Dobmennek, amikor ismertette, hogy a Fidesznek gyakorlatilag nincs szavazója 40 év alatt, és 40 év fölött néhány százalékponttal kerekedik felül a Fidesz. Ez még ugye az április 12-i választásról egy post-survey volt. Most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Fidesz szavazói egyre inkább elidősödnek. Ez a veszély fenyegeti a Fidesz. Tehát hogyha a Fidesznek nem sikerül valami érdemit kitalálni, hogy a középkorú és a fiatalok szavazókat hogyan nyerje meg, akkor egész egyszerűen elöregszik a Fidesz szavazótábora, és hát van biológiai óra értelemszerűen. Tehát
1: gyakorlatilag úgy jár, mint az MSZP.
0: Igen, tehát fenyeget ez a veszély. Tehát nem tartom véletlennek, hogy Orbán Viktorék már pedzegetik, hogy nem biztos, hogy a Fidesz márka névvel fognak kiállni a következő választáson, hanem valami mást esetleg kitalálnak, valami mozgalmat, mert ez így csak lefelé fog menni. És valóban Magyar Péter ezt még próbálja fokozni azzal, hogy keményen megtámadja az elmúlt 16 év örökségét. De ami miatt esetleg azok a egykori fideszes szavazók, akik a választás óta átpártoltak a Fidesz a Tiszához, és most már alkalmasnak tekintik Magyar Pétert miniszterelnöknek, azok akkor tudnak szerintem tartósan a Tisza párt mellett maradni, hogyha általuk fontosnak tartott orbáni vívmányok, mint például a rezsicsökkentés, mint például a határkerítés, azok megmaradnak.
1: Ukrajna kérdésében az álláspont.
0: Ukrajna, igen, bár az Orbán Anita miniszteri meghallgatásán azért előre jelezte, hogy Ukrajna kérdésében nem teljesen ugyanazt a politikát fogják folytatni. A szavaiból az derült ki, hogy Ukrajna uniós tagságában egy kicsit kevésbé merev álláspontot fog képviselni az új magyar kormány, mint az Orbán kormány. Bár ezt nem szokták szeretni a fideszesek, az Orbán kormány eleinte még támogatta Ukrajna uniós tagságát.
1: Mindannyian emlékszünk, vagy legalábbis mi ketten biztos, hogy emlékszünk Szijjártó Péter és Mentzer Tamás felejthetetlen videójára 22 tavaszáról, amikor kifejezetten felszólították az Európai Uniót, pontosabban Szijjártó Péter beszélt, Mentzer Tamás meg ott ült mellette, és Szijjártó Péter felszólította az Európai Uniót, hogy a haladéktalanul kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat.
0: Tehát a kormány.hu is közé tettek egy ilyen üdvözlőt mondatot, hogy milyen jó lenne, hogyha Ukrajnával elindulnának az uniós csatlakozási
1: tárgyalások. És hát ez a Brüsszel meg szabotál, hát ez borzasztó.
0: Igen, szóval azért innen indult az Orbán kormány, tudom.
1: És nem egy másik univerzumban, hanem 22-be.
0: Igen, és ezt nem is nagyon tudták rendesen elmagyarázni, hogy akkor miért változott ennyire éresen, mereven Ukrajna ellenessé, ami a csatlakozást illeti.
1: Én egyszer megkérdeztem ezt egyébként Szijjártó Pétertől egy interjúban, hogy ez hogy van, és körülbelül, nem szó szerint idézem, de körülbelül annyi választ kaptam, hogy az akkor volt, most meg most van.
0: Igen, láttam én azt, nem adott szerintem érdemi választ erre a
1: pártformára. Meggyőző válasz biztos, hogy
0: nem, igen, szóval, de most akkor maradjunk annál, hogy valóban úgy 2024-től már, de 25-ben már pláne, az igaz, hogy Orbán Viktor kormánya mereven elutasította Ukrajna uniós csatlakozás olyannyira, hogy az országgyűlés erről külön határozatot is hozott, amelyben kötelezte az akkori Orbán kormányt, hogy mindent kövessen el Ukrajna uniós csatlakozása ellen. Én azért arra számítok, főleg Orbán Viktor miniszter jelölti meghallgatását.
1: Orbán Anita.
0: Tehát én ezt kezdjük már újra, majd vágjuk újra. Tehát én arra számítok Orbán Anita miniszter jelölti meghallgatásából, hogy az új Magyar Péter vezette kormány lehet, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén engedni fogja a csatlakozási fejezetek megnyitását, illetve tovább tárgyalását. Tehát különösen akkor, hogyha a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét Magyarország számára megnyugtatóan sikerül rendezni, én akkor azt gondolom, hogy ebben az esetben Magyar Péter vezette kormány is hajlandó lehet bizonyos engedményekre Ukrajnával kapcsolatban. Ugye volt egy ígérete Magyar Péternek még ellenzéki vezetőként, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról ügydöntő népszavazást fognak kiírni. Én azt gondolom, hogy ehhez viszont módosítani kell majd az alaptörvényt és a népszavazási törvényt, mert jelenleg nemzetközi szerződésről tilos szavazni. Most persze lehetne jogászkodni arról, hogy nemzetközi szerződésnek minősül-e Ukrajna uniós csatlakozása. Ezt talán most hagyjuk ki, de biztos lehetne jól jogászkodni. Szerintem egyértelművé kell tenni az alaptörvényt és a népszavazási törvényt ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásaért témájában lehessen ügydöntő népszavazást tartani. Tehát ezt Magyar Péter annak idején megígérte. Én ott voltam azon a gyűlésen, ott a Műszaki Egyetem
1: rakpartján. Azon is ott voltál.
0: Azon is ott voltam, igen, amikor a...
1: Ez a konzultáció.
0: A nemzet hangja, véleménynyilvánító tisztás szavazásnak volt az egyik pontja, amelyet még március 15-én hirdetett meg 2025-ben a Tisza párt, és akkor annak az eredményét tették közzé másfél hónap múlva. És ott Magyar Péter népszavazást ígért a magyar választópolgároknak. Ez egy egyértelmű konkrét ígéret volt, de ez nem zárja ki azt, hogy az új magyar kormány valamivel engedékenyebb lesz Ukrajna kapcsán. Nem teljesen engedékeny, ezt azért hozzáteszem. Tehát ennyiben a fideszes szavazók megnyugodhatnak, és akkor gondolhatják azt, hogy azért mégsem történt égszakadás, főindulás a főbb kormányzati területeken.
1: Ugye nem akarom teljesen a Ukrajna irányába elvinni ezt a beszélgetést, de érdemes megjegyezni, hogy amióta Orbán Viktor kikerült a képből, az Európai Unió több más országa, és maga Brüsszel is, ha nem is közvetlenül, de azért kifejezte elégedetlenségét az ukrán elnök unióval kapcsolatos retorikája fölött. A Politico, amelyik azért hát nagyon közel áll az Európai Bizottsághoz, mint orgánum, a legutóbb arról írt, hogy azért a Brüsszelnek ez a Zelenszkijtől érkező állandó nyomasztás meg követelőzés egyáltalán nincs ínyére. Na most, amíg Orbán Viktor képben volt, és ő nyilván belpolitikai okokból látványosan blokkolt mindent, ami Ukrajnával kapcsolatos, addig nagyon kényelmes volt minden más szereplőnek az élete az Európai Unióban. Egyébként Orbán Viktor kifejezetten kényelmessé tett más kérdésekben is számos európai vezetőnek nagyon sok mindent, mert egyszerűen alá lehetett mutogatni, hogy hát mi nagyon szeretnénk, de hát itt van ez a fickó, és hát egyszerűen nem lehet tőle mozdulni se. Amióta Orbán Viktor kikerült a képből, egyszer csak milyen érdekes, hogy előjöttek a Brüsszel és Kijev közötti ellentétek. Tehát én egyáltalán nem tartom azt kizártnak, hogy nagyjából ugyanúgy egy ilyen évtizedes távlatba veszik az Ukrán uniós csatlakozás Orbán nélkül is, mint Orbánnal.
0: Igen, ez egy bőmondatot engedj meg. Ja, amíg Orbán Viktor a képben volt, tehát miniszterelnök volt az Európai Tanácsban, addig egy kicsit szalonképtelennek számított Ukrajna lassú csatlakozásáról beszélni, sőt, ugye az Európai Bizottság elnöke gyorsított csatlakozás helyezett kilátásba, és hát a csúnya összeférhetetlen Orbánnal szemben meg kell mutatni az európai értékeket, ebbe beletartozik Ukrajna uniós csatlakozása, de azáltal, hogy ő elvesztette a választásokat, azóta már nem annyira szalonképtelenség Ukrajna gyors csatlakozása ellen érvelni. Hát persze, tehát azért, és igen, ehhez még előjön a Zelenszkij ukrán elnöknek a nem mindig szerencsés retorikája, ami szintén nehezen hozza meg a kedvet attól, hogy minél gyorsabb legyen az Ukrajna csatlakozása. De hát nézd, addig, amíg háború van, és nem, és ebben Orbán Viktornak annak idején igaza volt, hát hogy vegyünk fel az Európai Unióba olyan országot, amelynek a határai vitatottak.
1: Igen, és egyébként a Fidesznek egy óriási tévedése volt ebben a kampányban, ez most már világosan látszik, hogy azt gondolták, hogy ugyanúgy, ahogy Márki-Zay Péterékkel, meg a baloldali ellenzékkel szemben elegendő azt mondani, hogy mi nem támogatjuk, mármint ők nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, hogy jött egy olyan ellenzéki párt, amelyik szintén meglehetősen szkeptikus Ukrajna-Európai uniós csatlakozásával szemben, és onnantól kezdve nem ez lett a magyar politikai élet legfontosabb frontvonala. Ennyi fért a mai Párbaj című műsorban. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. A jövő héten is találkozunk a tervek szerint. A kedves nézőket és hallgatókat viszont egy nagyon fontos dologra szeretném megkérni. Arra szeretném önöket megkérni, hogy iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, hogy minél biztosabban eljussanak önökhöz a tartalmaink. Ezen kívül lájkolják, vagy osszák meg ezt a videót ismerőseikkel, hogyha tetszett, ha nem tetszett, akkor pedig itt a komment mező, és el lehet mondani, hogy mi mindenre alkalmatlan Nagy Attila Tibor, vagy akár én. Jövő héten is találkozunk, viszontlátásra, viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban lezárták a 14. kerületben a Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélytelenítés miatt. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelző lámpás irányítással egy sávon váltkozva haladhat gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
7: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Hova tegyük nyáron a gyereket? Sokaknak ez az egyik legfontosabb kérdés, akinek mondjuk olyan munkája van, hogy muszáj valamilyen tábort keresni. Na, ehhez adunk nem kis segítséget a következő percekben. Itt van velem dr. Nagy Zsuzsa, aki az MH területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság hadnagya. Köszöntelek. És vendégem Heindl Roland százados is, az MH Dáni Effi Tibor 205-ös légvédelmi rakéta ezrettől. Köszönöm, hogy te is itt vagy velünk.
8: Köszöntöm, hallgatom.
7: Induljunk egy picit az alapoktól. Szerintem az előre gondolkodó szülők, azok már ilyenkor pánikszerűen keresik a legjobb, legolcsóbb, legpraktikusabb lehetőségeket. Még időben vagyunk. Összességében mikor indul a jelentkezés, mikor kell figyelni? Mert tudom, hogy amikor tavaly például beszéltünk a táborról, kb. 2 perc alatt betelnek az ilyen típusú táborok. Pont azért, mert hogy sok szempontból kedvezőek, ezeket majd felsoroljuk.
9: Mindenről tájékoztatjuk a szülőket, a jelentkezőket, a táborozókat a honlapon, ami a www.honvédelmitaborok.hu.
7: Összességében tavaly úgy emlékszem, hogy rengeteg férőhelyen nagyon sokféle tábor volt, beszéljünk még mindig az alapokról, és aztán majd arról, hogy néz ki egyébként egy-egy ilyen tábor. Most mivel készültök?
9: Most is több mint 3000 férőhely van meghirdetve, pont azért, mert fejlődünk folyamatosan, még több tematikát hoztunk létre. De ezt úgy alakítottuk ki, hogy a kereső motorban sokkal egyszerűbb legyen keresni a szülőknek, táborozóknak. 7 gyűjtő tematikát alakítottunk ki. Ezek a gyűjtő tematikák a légvédelmi, a vízi, a szárazföldi, a kiber, a hagyományőrző, a lovas és a pályaorientációs táborok. Ezen belül minden tábornak más tematika elnevezése van, és más tematikája lesz. Több mint 70 tematikánk van, tehát hogy lesz miből választani, és sokkal egyszerűbb megtalálni az érdeklődést. Nem kell az egészet átnézni, hanem csak azt, ami érdekli a táborozót, a gyereket, a fiatalt.
7: Miben más egy ilyen honvédelmi tábor, mint egy klasszikus nyári tábor?
8: Hát a klasszikus nyári táborokat megvizsgálva 10 éve csináljuk a honvédelmi táborokat, és itt a Top Gun életérzés, amit csak egy katonai táborba érezhet meg egy táborozó, hogy a saját maga történetében ő lesz a hős. A táborok úgy indulnak kedden, azért mondom inkább a keddet, kezdeném azzal, mert hétfőn még csak beérkezés van, és egy erőpróbát szervezünk a srácoknak, hogy egy homogén csapatot össze tudjunk állítani, hogy ki miben jó, mert mindenki tudós valamiben ezekbe a táborokba, és mindig együtt kell, hogy dolgozzanak. Kedden trombitaszóval ébresztjük a srácokat már 6 órakor, de az sem okoz nekik problémát, hogyha 4 órakor van ébresztő, ha van esetleg egy riadó, és ezt közvetlenül majd egy testnevelés foglalkozás fogja követni, amikor már kellőképpen elfáradtak, akkor elmegyünk reggelizni. Ezután van egy kis pihenő, amikor maguk után rendet raknak, mert hétfőn még van mit rendet rakni, péntekre már ilyen nincsen, mert hihetetlen gyorsan alkalmazkodnak ezek a kisrácok. És aztán jönnek a délelőtti oktatási modulok. Ez nem úgy kell elképzelni, mert egy gyermek iskola után nem szeretne tanulni. Ez egy játékos formában, és nekik nagyon-nagyon testközeli oktatást jelent. Módszertani foglalkozáson kell, hogy részt vegyen minden olyan táborvezető, aki bevállalja ezt a feladatot nyára saját magának. És a mi esetünkben idén például ez úgy zajlott, hogy Debrecenből professzorasszonyok lettek meghívva, és készítettek fel minket olyan játékokra és olyan foglalkozásokra, amit a kamaszok nagyon szívesen csinálnak. Ám bár a kamaszok nem sokkal mindent csinálnak szívesen, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ha elmondhatom, a fiziológiás fáradtság, ami jellemző a kamaszokra, hogy ők semmit nem szeretnének csinálni, itt mindenre képesek. És nagy kedvel csinálják meg. Tehát ez lezajlik a délelőtti moduluk, utána elmegyünk ebédelni, mert azért adunk nekik kaját, bőven.
7: Az jó.
8: És bőven, napi 5-szöri étkezés van nekik, aztán délután is van egy ilyen modul, amikor foglalkoztatjuk őket, megesszük aztán a vacsorát, és vacsora után meg szabad foglalkozás van. Ami a mi szakzsargonunkba hívva, ez irányított szabadidő. Nyilván tudjuk azt, hogy a felkészítés ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy mit szeretnek ők csinálni, és olyat csináltassunk veled, vagy olyat játszassunk velük, majd a legvégén már hétfőn tábortűz mellé ülünk, és mindenki beszél magáról legalább 3 mondatot, van, aki beszél 20-at is, nem gond, megvárjuk, aztán éjfélkor van az első takaródó.
7: Említette Roland is, hogy most speciális szakemberek érkeztek, hogy segítsék egyébként a táborvezetők munkáját, egy szervezésnél mi mindenre kell figyelni. Például ilyen dolgokra, kik azok, akik foglalkoznak a gyermekekkel?
9: Így van, semmilyen körülmények között nem engedünk olyan szakembert a táborokba, se katonát, se pedagógus, se senkit, aki nem vesz részt módszertani felkészítésen, ami központilag kerül megrendezésre. Itt már több éve, 3 éve pszichológusok, professzorok jönnek, és a pedagógiában ez a jó gyakorlat elv alapján megosztjuk a tudásunkat, elmondják, hogy hogy lehet lefoglalni, milyen generációs különbségek vannak, egy-egy generációt hogy lehet megfogni, és lekötni a figyelmét. Arra is nagyon figyelünk a kiválasztásnál, amikor a táborokat végrehajtó állományt választja ki az alakulat, illetve mi meghatározzuk, hogy kiket válasszanak ki, hogy nem csak szakmailag toppon kell, hogy legyenek ezek a katonák, hanem ezt a tudást át is tudják adni. Tehát, hogy tudják közvetíteni. Azt tudjuk, hogy az alfa generációnál az érthető, rövid, tömör, érthető magyarázatokra van szükség, és a Z-generációnál, hiszen a 17-18-19 évesek már a Z-generációban, a Z-generáció alját képviselik, ott pedig az, hogy miért hasznos nekem ez, kérdés általában, ami felmerül bennük, és hogy ez egy-egy feladat meghatározásában ne kelljen külön megkérdezniük, hanem egyértelmű legyen. Na, ezekről szól a módszertani felkészítés. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a biztonság mindenek előtt. Tehát a szakemberek egy-egy feladat végrehajtásánál minden biztonsági kockázatot megvizsgálnak. Például mondok egy példát, hogyha akadálypálya van, hova léphetnek a gyerekek, hova nem. Mert hogyha a szélére lépnek, akkor megcsúsznak. Ez ugyanolyan, mint egy testnevelés óra, ott is a testnevelő tudja. Minden táborban van pedagógus végzettségű katona, vagy tartalékos katona, vagy hivatásos, vagy szerződéses katona. Tehát olyan táborunk nincs, hogy nincs szakember, pedagógiai szakember, és minden táborban van női, tehát nő katona, hölgy, vagy pedagógus, vagy olyan katona, akinek van pedagógus végzettsége. A tábor parancsnokok edukálása számunkra elsődleges, és arra is felkészítjük a táborparancsnokokat, hogy amikor ők kiválasztják a mentorokat, ugye a kadét mentorokat, akik nekik lesznek a segítőik, őket hogy tudják kiválasztani, ez egy kiválasztásos eljárás, őket szituációs gyakorlatokon keresztül fogják kiválasztani, szakmai tudásuk, amit ők felmérnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ez lesz a szakmai tudás, és velük kell együtt dolgozniuk. Így a kadétokat is be tudjuk vonni a táborosztatásba, és olyan kadétok vesznek részt, akik egyébként szeretik ezt a fajta munkát, ami a gyerekekkel jár.
7: Említette Roland azt is, hogy az ötödik napra már körülbelül megszokják azt a rendszert, amiben mondjuk működnek. Szerintem itt sok szülő szeme felcsillanhat, hogy na, akkor majd hazajön, és akkor biztos nem kell rendet rakni a kamasz után a szobában. Hogy lehet őket lekötni? Mi a tapasztalat? Egy olyan generációról beszélünk összességében, akik teljesen természetes módon úgy nőnek föl, hogy azt látják tőlünk, és születésüktől a kezükben van a kütyű. Ez például jelent konfliktust, hogy ezt akkor most félre kell tenni, vagy nem? Mennyire rugalmasak ők?
8: Nem jelent. Mindig el szoktam mondani a szülőknek, amikor pénteken jönnek a gyermekekért, hogy nagy valószínűséggel hozzánk válogatott jó gyerekeket hoznak, akik nem keresik a telefonukat, és biztos, hogy már akkor is be tudtak ágyazni, és biztos, hogy már akkor is nagyon fegyelmezettek voltak. Nem jelentett soha problémát. Alapban, akik jelentkeznek erre a feladatra, egy küldetésként tekintik, és majd az alakulatunk parancsnoka eldönti, hogy ki alkalmas erre a feladatra. Úgy, ahogy a Zsuzsa elmondta az előbb, egy pedagógusnak mindenképpen kell, hogy legyen, és ő azt szokta mondani, hogy egy jó pedagógus legyen ebbe a csapatba. Meg tudjuk értetni a gyerekekkel azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, és nem kell őket kétszer megkérni. Semmire. Az ég egyet a világon semmire. Elmondjuk, hogy mi a feladat, hogy mit kell megcsinálni, mi az, amit például a telefonokat az első nap beszedjük tőlük, és odaadják. Nincsen olyan, hogy még ha telefonáljak egyet, ilyen nem létezik nálunk, és minden nap vissza is fogják kapni egy fél órára, hogy meglegyen a szülői kapcsolattartás.
7: Mennyire tapasztalják meg a gyerekek egyébként, vagy szagolhatnak bele a honvédség valódi életébe? Gondolok itt arra, hogy most akkor a tematika szerintem viszonylag nyilvánvaló, hogy akkor mondjuk olyan típusú táborokban olyan dolgokat tanulnak, majd erről is még beszéljünk részletesen az egy-egy speckó táborról, de mondjuk ők beleláthatnak valamilyen szinten testközelből az igazi katonák életébe?
8: Így van, beleláthatnak. Ez is a cél vele, hogy lássák azt, hogy hogyan működik egy katona a munkahelyén. Mert azt láthatják, hogy a civil életben nem fognak meg tudni különböztetni egy katonát egy civil embertől. Itt viszont látják, hogy a katonák húsvér emberek, látják azt a feladatot, amit nálunk véghez visznek, mivel hogy ezek a táborok specifikus táborok, nálunk például a légvédelmet ismerik meg, testközelből megfoghatnak egy rakétát, elmehetnek megnézni szimulátort, és minden egyéb olyan feladatot, amivel a mi rakétaezredünk foglalkozik. Sőt, a héten szervezünk nekik egy alakulatlátogatást, elmegyünk egy másik laktanyába, ami nem biztos, hogy pont olyan, mint a miénk, de mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy akkor nézzük meg. A gyerekeknek tiszta világos lesz, hogy a hétvégére már szinte az utcán is kiszúrják, hogy ki az a katona.
7: Egy speciális területet vagy példát mondjunk még néhányat, melyek a legkedveltebb táborok vagy tematikák, és miért?
9: Én inkább azt mondanám, mindjárt át is térek, hogy melyek ezek. Én azt mondanám, hogy ezek a honvédelmi táborok, egy hidat képeznek a valóság és a filmekben látott katonaság között. Tehát, hogy mindenki elképzeli, hogy működik a katonaság, hogy egy ember meg tudja váltani a világot. De ez pont arról szól, hogy csapatban hogy működünk. Hogy tudunk átlépni saját magunkon, és a mi erősségünk hogy egészíti ki másnak a gyengeségét, és a mi gyengeségünket a másik hogy fogja kiegészíteni. Tehát erről szólnak a honvédelmi táborok. Nyilván ami nagyon-nagyon népszerű most, a drónos táborok. Olyan technikával találkoznak, olyan technikai tudást sajátítanak el, amit valószínűleg más drónos táborban nem fognak megkapni, ami nem honvédségi drónos tábor, vagy kiber. A kibernél is, hát főleg akit ez érdekel, tehát hogy annyira szívják magukba a tudást, és utána fel tudják használni ezt a saját hétköznapjaikban is. A specifikus a hagyományőrző. Ez is egy olyan beállítottságú gyereknek, fiatalnak való, aki tényleg a történelem iránt érdeklődik. Tehát nincs olyan terület, amit a magyar honvédség a honvédelmi táboraival nem fed le.
7: A drónos mondjuk az egyik legkedveltebb ezek szerint?
9: Hát az egyik, de nem mondanám, hogy van olyan, ami legkedveltebb, mert az ejtőernyős táborunk nagyon kedvelt, de ez ugye a 18-25 éveseknek szól. A 17-18-19 éveseket már nem a drónos fogja, hanem ahol kihívás van, amit nem érnek el a civil életben. A 15-16 éveseknél tavaly már beszéltünk róla, hogy a hatfi kihívás beindult egy ilyen pilot jelleggel, és odáig jutottunk, hogy minden 15-16 éves táborba bevezetésre kerül ebben az évben, mert ez az a kiegészítő tematika, ahol nem csak a csapatot értékeljük, hanem az önmagához képest fejlődés eredményét is egy-egy táborozónál. Tehát az azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy sorverseny, vagy mint egy sportverseny, ahol a csapatoknak az a feladat, hogy ők legyenek a legjobbak. Ez így mindenki számára érthető. Viszont mi a csapaton belüli fejlődést is értékeljük. Tehát amikor bejön a fiatal, megmutatjuk nekik, hogy miben fognak ők versenyezni csütörtökön. Erre felkészítjük őket, de lesz egy ilyen diagnosztikus kép, amit lefestünk, és megmutatjuk, hogy nézzétek, most ezt tudjátok. És csütörtökön, mindig csütörtökön azért emelem ki, csütörtökön pedig versenyezni fognak, és meg fogjuk mutatni, hogy így jöttetek be, és most ezt tudjátok. Úgyhogy nem tudok kiemelni olyan tematikát, mert amennyi gyerek, ahányféle gyerek, annyi fajta tematikai érdeklődésük van.
7: Ezzel már szinte át is csöpünk, igen, abba, hogy mi az a készség, képesség, amit ők hazavihetnek egy ilyen táborból.
8: A mi honvédelmi táborainkban olyan tudást is szerezhetnek, hogy például milyen egy túlélő képesség. A gyerekeket nem felkészítjük, hanem bemutatjuk nekik. Viszont ők saját magukat fel akarják készíteni erre. Nagyon-nagyon tetszik nekik. Van egy olyan foglalkozásunk, hogy mit főzzék ma magamnak. Saját maguk kitalálják azt, hogy amit a szabadba fognak találni, mi az, amit megehetnek. Nyilván erre mi felkészítjük őket, azért nem hagyjuk kontroll nélkül ezt a dolgot. Emellett egészségügyi foglalkozásokat fogunk nekik tartani, mint ahogy minden évben is, mert nagyon sok esetben jól jöhet az is otthon, hogy esetleg lehet, hogy ő fog segíteni az egyik családtagján, ha félrenyel valamit. Ezen kívül terepfoglalkozásokra visszük őket, nagyon-nagyon szeretik. Én speciál tavaly a csillagos égboltot is bemutattam nekik, hogyha esetleg az északi arányt meg akarják találni, vagy mi az a nagy göncöl, és mi az, amiből következtetéseket tudnak levonni, hogy egyáltalán merre néznek, vagy merre vannak. Vagy hogyha esetleg úgy kirándulnak a szüleikkel, hogy a déli oldalt látogatják meg, hogy ott ne keresik az északi sarcsillagot.
7: Vannak visszatérők? Te találkoztál olyannal egyébként?
8: Igen, nagyon sok visszatérő van a táborainkban, sőt az abszolút visszatérő a saját kollégám, akivel én 10 évvel ezelőtt találkoztam az első honvédelmi táborba, és most a saját bajtársam.
7: Mert hogy akkor azóta ő már katona is, tehát oda ment, mint táborozó fiatal?
8: Így van. Így van.
7: Micsoda reklámtörténet, igen. Említettünk már korosztályokat, de összességében még nem mondtuk el, hogy mi a feltétel. Azt én a beszélgetésünk előtt, vagy a felvétel előtt megtudtam, hogy én még nem vihetem az akkor, mert talán 6 éves kisfiamat, hanem mi a korosztályi meghatározás?
9: Igen, a legalsó korosztály a 12-től 14 éves korosztály. Aztán a következő a 15-16 éveseknek szóló táborok, a 17-19 és 18-25 éveseknek szóló. A 18-25 éveseknek szól az ejtőernyős. Tehát ott kijelenthető, hogy csak ezt az egyfajta tematikát találják meg. Ami nagyon fontos, és azért osztottuk ezt így szét, mert pedagógiailag és módszertanilag nagyon fontos, hogy a terheléseket így tudjuk beállítani. Tehát nem fogjuk túlterhelni a 12-14 évest, csak azért, mert van 16 éves is a táborban, és hogy mindenki jól érezze magát. Ezért így szétbontottuk. És nagyon fontos az is, hogy a módszertani felkészítésen erre is külön hangsúlyt fektettünk, hogy bizonyos korosztályban mit lehet, hogy lehet, milyen gyakorlati foglalkozást lehet végrehajtani, és ahogy mondta a százados úr is, reggeli testneveléssel kezdenek. Itt is azért meg kell válogatni, hogy milyen feladatot hajtanak végre, és ezt is tudják a katonák. Akik részt vesznek a honvédelmi táborba, ezt is fogják tudni. És visszatérve az előzőre, képesség és készség. Én inkább a módszertani részét fogom elmondani, mert mi két, a honvédelmi tábor tekintetében két szervezeti szintről jöttünk. A Roland, ő a végrehajtó állományból, én pedig egy középirányító szervtől. Nekünk a feladatunk az, hogy a módszertani rendszereket dolgozzunk és fejleszünk, valamint, hogy a rendszer szintű honvédelmi táborok koordinálása. Tehát mi azért felelünk, hogy módszertanilag minden rendben legyen, és fejlődni tudjunk. Pont ezért a képesség. A képessége mindenki születik. Mindenkinek van egy képessége. De a tábor parancsnokoknak, a tábor végrehajtóknak a feladata az, hogy bármilyen feladatot készségszintre tudjon emelni. És ehhez nekik megvan a tudásuk. Minden tematikában a legfontosabb az, hogy kitűzünk egy célt a gyerekeknek, és azt a legnagyobb és legjobb tudásunk szerint el kell, hogy érjük.
7: Lányok szoktak jelentkezni? Több városba lehet jelentkezni? Mondjuk még egy-két technikai dolgot.
9: Hogyne. Kb. Úgy szokott kinézni, hogy 30%-a jelentkezőknek lány. Nagyon szokták élvezni. Az egész országban lehet jelen. Tehát, hogy mindenhol jelen vagyunk, minden megyében jelen vagyunk, és mindenhol van regionálisan legalább minimum egy tábor. 107 táborunk lesz most összesen, és több mint 3000 férőhely, ahogy már említettem.
7: És ugye online is lehet.
9: Csak
7: online lehet jelentkezni. Még a végére azért mondjunk valami kis kedves élményt azon túl, hogy egyébként egy tök jó személyes sztorit már megosztott velünk Roland, hogy lám-lám, van olyan is, hogy akivel most már együtt táboroztatok, és még táborlakó volt az elején. Van olyan kedves emlék, vagy bármi, amit fel tudunk idézni?
8: Nagyon sok kedves emlékem van a honvédelmi táborokban. Alapba az, hogy egy felnőtt ember a munkahelyén nem kapja meg az azonnali visszacsatolást a jó munkájáért. Mi a táborban a jó munkánkért a gyerekektől abban a pillanatban megkapjuk. Kapunk tőlünk egy mosolyt, az, hogy végre tudtak hajtani egy feladatot, bíztak önmagukba és bíztak bennünk. Én ezt apósomtól tanultam, aki lovasoktató, hogy nem mondjam azt a gyerekeknek, hogy bízzanak magukba, hiszen mondjam azt, hogy bízzanak magukba úgy, hogy nem képesek még végrehajtani ezt a feladatot. Mondjam nekik azt, hogy bízzanak bennem, aki el tudja nekik mondani, hogyan kell végrehajtani, és úgy meg is fogják tudni csinálni. Nagyon sok kedves emlékem van, és például ahol lakom a gyógyszertárba, ez is körülbelül egy 8 éves történet, az egyik anyuka mindig megemlékezik rólam, neki egyébként a gyermeke már háromszor volt egy kislány a táborunkba, hogy pontosan azt is tudja, hogy a győri alakulatnak én vagyok a parancsnoka. Igaz, tévesen, ezt mindig elmondom neki, hogy én a tábornak voltam a parancsnoka, de nem számít, jövőre is én leszek az alakulat parancsnok az ő szemébe.
9: www.honvédelmitábor.hu
7: Legyen így, meg sok táborlakó, aki egészségben túl vészeli ezt az egészet. Köszönöm a beszélgetést.
9: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk pedig a generációk együttműködése, kihívás vagy vezetői feladat. Nyilván látható, hogy manapság azért sok helyen 3, 4 vagy akár 5 generáció is dolgozik már együtt. Különböző gondolkodásmóddal, tempóval, elvárások mentén végzik a munkájukat. Sok helyen viszont azt is hallani, hogy hú de nehéz az Z-generációval, talán a legfiatalabbakkal együtt dolgozni, de ténylegesen rajtuk múlik, vagy ez inkább egy vezetői feladat? Erről beszélgetek ma Megyeri Mirtillel, az LAT nemzetközi HR menedzserével, valamint az Intern Hálásportál társalapítójával. Mirtill, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Segíts nekem egy picit, ez most egy hype, vagy emögött ténylegesen vannak generációs kérdések, problémák?
2: Azt gondolom, hogy amióta világ a világ, kihívást jelentett az idősebb generációk számára, hogyan tudnak együtt dolgozni, együttműködni a fiatalabbakkal. Ugye már ókori oszlopokra felírva is találhatunk erre utaló idézeteket. Illetve Szokratész is emlegette ezt a kihívást. Ugyanakkor, ami most jelenleg történik a munkaerőpiacon, az példanélküli. Nagyon más az a közeg, az a szociokulturális helyzet, amiben az Z-generáció szocializálódott fiatal felnőtté vált, és bizony ez meghatározza azt is, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan gondolkodnak, hogyan működnek együtt. És ugye az imént említetted, hogy ez kihívása, és hogy kinek a feladata ezzel a kihívással foglalkozni. Én azt gondolom, ez sokkal inkább egy lehetőség. Egy új helyzet, amit mindenkinek meg kell tanulnia kezelni, és a lehető legtöbbet kihozni belőle.
1: Azt mondtad, hogy meg kell tanulnia, tehát ez nem egy választható dolog. Na mi az, amit meg kell tanulni? Mert ugye kicsit kívülállóként ugye azt hallja az ember, hogy igen, más tempóval dolgoznak, más hőfokon égnek, ilyen jelzőket aggatnak rájuk, hogy nem is feltétlenül lojálisak, meg egyebek. Na ezt tegyük helyre. Mire kell itt figyelni, hogy ha már ugye ezt meg kell tanulnunk?
2: Azt gondolom a legfontosabb, hogy egy Z-generációs filtert helyezzünk magunk elé. Akár amikor figyeljük a Z-generációt, akár együtt dolgozunk velük, akár amikor róluk formálunk gondolatokat. Miért mondom ezt, és miért működhet ez? Mert az ő valóságuk az tényleg más. Ugye sokszor emlegetik azt, hogy a Z-generáció ilyen vagy olyan, amolyan, igen, a mi szűrőnkön keresztül, az idősebb vezetők szűrőjén keresztül. Azonban, ha belegondolunk, hogy itt vannak azok a fiatalok, akik ugye 95 után születtek, tehát az internet jelenléte már az ő életükben természetes. Ők már gyakorlatilag néhány évesen különböző digitális eszközöket használtak. Ahogyan ők tanultak, ahogyan ők a kapcsolatot tartják a barátaikkal, ahogyan ők utaznak a világban, mind-mind ezeknek az eszközöknek a hatása mentén alakult, és egészen más, mint ahogyan a korábbi generációkkal történt. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy mindenképpen, amikor róluk beszélünk, különösen, ha kritikát fogalmazunk meg, bele kell helyezkednünk az ő valóságukba. És akkor jobban megértjük őket.
1: Viszont ez munkáltatói oldalon nekem azt is jelenti, hogy oké, filter.
2: Kedünk az ő valóságukba, és akkor jobban megértjük őket.

0: mint fordítva, miért van ez? Egész egyszerűen azért, mert a korábbi generációk tudnak adaptálódni ahhoz, ami most történik. Míg egy fiatalabbnak sokkal nehezebb elmondásból megértenie azt, hogy korábban hogy működött egy cég, hogy működtek a viszonyrendszerek, hogy működött a tudásátadás. Ugye egészen gyakorlatilag egy-két évtizedtől ezelőttig a tudás az évekkel és a tapasztalattal érkezett meg az életünkbe. Na most itt van egy generáció, akik gyakorlatilag már általános iskolában bizonyos területeken többet tudtak, mint a tanáraik vagy a szüleik. És ugye minél gyorsabb ütemben fejlődik a technológia, most gondoljunk csak a mesterséges intelligencia megjelenésére, annál gyorsabb az, hogy milyen módon és milyen sebességgel tudnak már gyerekek tudáshoz jutni. És éppen ezért nem várhatjuk el azt tőlük, hogyha bekerülnek egy szervezetbe, akkor csak azért, mert valaki 10-20-30 éve egy cégen belül van, 10-20-30 éve foglalkozik egy szakterülettel, tisztelni fogja.
1: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert akkor nem csak filter kell, hanem nekem, ha mondjuk egy vállalatvezető helyébe ülök be, akkor igazából az idősebb generációt kell erre jobban felkészítenem. Tehát őt kell ellátnom munícióval, az ő, nem tudom, adaptációs készségén, vagy tanulási hajlandóságán, a visszajelzés elfogadására, erre kell nekem megtanítanom őt. Tehát egy idősebb generációt, ha jól értem.
0: Abszolút, és nem csak a vezetőknek van itt szerepe, hanem minden kollégának, hogy egy multigenerációs közeg tudjon működni, és mindenki úgy érezze, hogy megfelelően méltányolva van az ő jelenléte és az ő tudása. Semmiképpen nem szabad abba az irányba elmennünk, hogy piedesztelre emeljük az égenerációt, és mindent megkapnak. Viszont meg kell értenünk, hogy ők hogyan működnek. Hogy mi az ő kódrendszerük, ha így tetszik, mi alapján válnak ők lojálissá, mi alapján adják meg a tiszteletet a kollégáknak, akár idősebbeknek, akár fiatalabbaknak, és hogyha mi szeretnénk tőlük például lojalitást elvárni, akkor az ő kódrendszerük szerint fontos nekünk is eljárnunk velük szembe, itt mondok példát. Ugye a lojalitás az égeneráció esetében nem automatikus, azért mert őket felveszik egy munkahelyre, nem fogják ott tervezni a következő 5-10 évet, sőt, akár a következő néhány évet sem. Viszont, hogyha azt érzik, hogy egy munkahely egzisztenciális biztonságot ad nekik, azokat az értékeket képviseli, ami számukra egyénileg fontos, és nyilván nem tudunk generalisták lenni egy-egy Z-generációs fiatalok számára. Ezek az értékek fontosak más Z-generációsok számára. Azok az értékek fontosak, de hogyha úgy érzi, hogy ő értékközösséget tud vállalni a munkáltatóval, az ő határait tiszteletben tartja egy munkáltató, cserében ő is tiszteletben tartja a munkáltató határait, és maximálisan elvégzi a rábízott feladatokat, akkor igazából egy hosszú távú lojalitás ki tud alakulni.
1: Ezek a határok, amiket említettél, ezek erőteljesebb határok, mint mondjuk egy korábbi generáció esetében. Tehát magyarul, ha ő úgy gondolja, hogy négyig tart a munkaidő, ő négykor leteszi a tollat, és esetleg ott hagyja a vállalati telefont és a laptopot az asztalon. Ezt így kell értelmezni?
0: Így kell értelmezni, ami egyébként kihívás a vezetők számára. Ugye az Zinten.com állásportálon belül én is egy nagyjából 20 fős, nagyjából teljes mértékben Z-generációsokból álló csapatot vezettem, és hát nagyon sokszor ez hatalmas frusztrációt okozott bennem, ahogy a nők a határaikat kezelik.
1: El tudom képzelni, igen.
0: Igen, és bennem is azért benne vannak azok a generációs lenyomatok, amiket az oktatási rendszerből hozok, szülőktől, nagyszülőktől, hogy mégiscsak én vagyok a vezető, én mondom meg, hogy mi legyen, amit szabad a Jupiternek, azt a kisökörnek nem szabad, meg nem őriztünk együtt libát, meg egyébként is ott van még a tojáséja fenekeden, stb. Viszont megtanultam azt, nagyon hamar, rá is voltam kényszerülve, hogyha szeretnék ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni, szeretném, hogy a maximumot kihozzák magukból, akkor meg kell találnom hozzájuk az odavezető utat, és egyébként meg lehet találni. Csak elmondtam, hogy én is személyesen átéltem ugyanezeket a frusztrációkat, amelyeket sokszor a Z-generációsok nagyon határozott határhúzása tud okozni. De onnantól kezdve, hogy egy munkáltató partnerként tekint rájuk, ahogyan egyébként ők ezt a szüleiktől egészen gyermekkoruktól megkapják, és ez is egy nagyon fontos dolog, amikor Z-generációs filterről beszélünk. A most munkaerőpiacra lépett fiatalok nagy része egészen mást kapott a szüleitől. Ugye az ő szüleik késő X-generációsok, nagyjából korai Y esetleg, és nagyon sokat szerettek volna kompenzálni, amit a saját gyerekkorukból hiányoltak. És ezért helikopterszülők lettek, ugye gyerekközpontú, gyerekvezérelt nevelési módok váltak gyakorlotta. És most gondoljunk bele, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy ő a központja a család,

0: az, hogy valakit magáznia kell, az, hogy neki nemet mondanak, azok a dolgok alapvetően így fel sem nagyon merültek nagyon sokáig, ugye az elmúlt egy-két évtizedben a nevelési módszertanokban. Maximális partnerként tekintettek gyakorlatilag első pillanattól a gyermekekre. Most ismét van egy visszarendeződés, de egy másik téma ugye, hogy ki hogyan neveli a gyermekét, és ennek milyen hatásai vannak. Viszont ami itt fontos üzenet, hogyha hallgatnak minket szülők is, akik Z-generációs gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel élnek együtt. Tehát, hogyha mi szülőként valamit adunk nekik, akkor nem várhatjuk el azt, hogy a munkaerőpiacra kilépve ők ne ugyanazt várják vissza, ne ugyanúgy partnerként várják, hogy kezeljék őket. És számomra ez volt a kulcs, hogy onnantól kezdve, hogy partnerként kezeltem őket, hogy megkapták tőlem azt a bizalmat, hogy nem kell business as usual dolgozni. Nem biztos, hogy én tudom legjobban, hogy kell egy feladatot ellátni, hanem én megadom nekik a felhatalmazást és egy bizalmat. Nyilván azért nem életekről volt szó a feladatokban, amiket átadtam nekik, de lépésről lépésre én is kijebb tudtam tolni az én határaimat ilyen tekintetben, és ők is úgy érezték, hogy a bizalmamat élvezik, partnerek vagyunk. És ekkor megtörténik a csoda. Hétvégente is, hogyha kellett, akkor dolgoztak. Ott voltak a túlórák, cserébe viszont én is megadtam nekik azt a mozgásteret, amire ők vágytak. Hogyha például egy szabadnapot szerettek volna extrán, hogyha hamarabb szerették volna bármi miatt befejezni a munkaidőt, akkor ebben én is partner voltam. A kölcsönösség működött. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy tekintsünk partnerként, korábbi generációk gyakorlataitól eltérően nem ez a tekintélyelvűség és ez az autoriter megközelítés nem működik, ez megfojtja őket.
1: Nagyon érdekes, mert ebből biztos, hogy sok van Magyarországon. Tekintettel arra, hogy azért ott is egy generációváltás, hát kellős közepén vagyunk azért, ha a vállalkozásokat nézem azért, főleg most lép be mondjuk a második generáció, az is egy érdekes helyzet, de talán ez egy másik téma lehetne. Említetted viszont, hogy ugye egy multigenerációs környezetben azért tanulunk egymástól. Na mi az, amit az idősebbek a fiatalabbaktól tudnak tanulni, és mi az, amit a fiatalabbak tanulnak az idősebbektől?
0: Akkor kezdeném azzal, hogy mi az, amit a fiatalabbaktól tanulhatunk. Hatékonyságot. Hihetetlen hatékonyságot tudunk tőlük tanulni, hogyha teret adunk nekik. Ez az, ami sokszor pimasságnak tűnhet a kollégák számára, vezetők számára, az Z-generáció részéről, hogy csak azért, mert valamit valahogy csináltunk, mert így kell csinálni, ők nem fogják úgy csinálni, vagy ha úgy kell csinálni, akkor tovább állnak. Bízunk el abban, hogy a digitális eszközökkel, amelyek rendelkezésükre állnak, a hihetetlen és gyors tanulási képességükkel és probléma megoldó képességeikkel tudnak új megoldásokat hozni a számunkra. És valahonnan, onnan is ered az, hogy ők határokat húznak, és a munka magát elnélet egyensúlyára sokkal jobban törekednek, hogyha ők azt gondolják, hogy van egy feladatkör, amit ők el tudnak látni, nem tudom én, napi 5-6 órában, akkor miért üljön 8 órában abban az irodában, vagy otthon a gép előtt, hogyha annak egyébként nincsen értelme. Úgyhogy a hatékonyság azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Igen, meg a nyitottság, és a kritikus gondolkodás, legyen szó bármiről, hogy challenge-elik ugye angol szóval, de nem is tudom ezt magyarul, hogy lehet jól elmondani, de hogy kritikus gondolkodással közelítenek meg problémákat, helyzeteket, és ez mindenképpen a fejlődés irányába mutat bármilyen cég életében, és hogyha erre nem nyitott egy cég, átmenetileg még meg lehet tartani a versenyelőny, de hosszú távon nem. Ezt is el szoktam mondani, éppen akár, hogyha KKV-kről van szó, és generációs korszakváltásokról, hogy idővel, aki kimarad, az lemarad sajnos. Egyre többen a munkaerőpiacon Z-generációsok, akik egymás szemléletet képviselnek. És hogy mit lehet tanulni az idősebbektől? Rengeteg dolgot, és én mindig arra törekszem, hogy vezetőként átadjam a tapasztalataimat, átadjam azt a szemléletet, hogy az idősebbek, még hogyha elsőre nem is úgy gondoljuk, mert mondjuk nem tudnak úgy kanvában pillanatok alatt összedobni egy prezentációt, vagy az Excel-t nem tudják olyan mesterien alkalmazni, rengeteget tanulhatunk. Ott van az élettapasztalat, ott vannak azok a kommunikációs helyzetek, amelyeken ők már régen keresztül mentek. Ott van a személyes networkjük, és ezek baromi értékes dolgok, és ezek tényleg az évek alatt gyűjthetőek össze. Úgyhogy ezért is fontos, hogy amikor együtt dolgozunk az Z-generációsokkal, akkor mentorként igyekezzünk feléjük fordulni. Mert abban benne van szerintem egy élettapasztalat átadása. egy olyan tudásátadás, ami tényleg az évekkel érkezik meg, amit nem lehet a ChatGPT-be beírva megkérdezni.
1: Abszolút, és én úgy látom, hogy vezetőként itt nagyon komoly adaptációra van szükség. Tehát az, hogy már nem csak módszertant, hanem inkább csak célt jelölök ki, az, hogy teret adok, az, hogy bizalmat adok, az, hogy nem mikromenedzselek. Tehát ezeket azért Magyarországon sok helyen szerintem még tanulni kell. No, de ha már egyébként működik ez a multigenerációs, akár egy vállalatnál egy ilyen környezet, akkor mi az, amivel én tudom motiválni, és helyesen tudom motiválni a Z-generációs munkavállalót, nyilván egy piacképes béren túl?
0: A rugalmasság az számukra egy nagyon fontos alapvető elvárás, nyilván ez munkakörfüggő, mennyire tudja ezt egy munkáltató biztosítani, vagy sem. Emellett említettem már ezt az értékközösséget, ez nagyon elcsépeltnek, meg tényleg bullshitnek hangzik, hogyha szabad ilyet mondani, ugyanakkor ez tényleg igaz. Szeretném megosztani most a hallgatókkal azt a tapasztalatomat, hogy az egyik legnagyobb magyarországi egyetemen egy angol nyelvi kurzus keretében mentoráltam, coacholtam diákokat. Ők egyébként magyar diákok, akik angolul tanulnak. És beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy ők egyébként mit keresnek egy munkahelyen. És számomra döbbenetes volt, még számomra is, aki azért rendszeresen kutatja a fiatalok preferenciáit munkakeresésnél, stb., hogy a legelső dolog a mentális egészség volt számukra. Olyan szinten tudatosak a tekintetben, hogy ők szeretnének jól lenni, nem szeretnék azt a stresszt, amit akár idősebb testvéreknél, szülőknél, nagyszülőknél látnak, hogy számomra döbbenetes. Én nem is értem, hogy ők hogy váltak ennyire egészségtudatossá, különösen mentális egészségtudatossá, hiszen azért még az én generációmban is én egy Y-generációs vagyok, némelyeknek még ciki, meg ilyen úri huncutság a pszichológus, vagy egy párterápia, és akkor itt vannak ezek az egyetemista fiatalok, legelső helyen, a nem tudom, 120-ból szerintem 100 fiatal a mentális egészséget mondta. Amit még egyébként nekem is interpretálnom kell, hogy akkor ez mit jelent, akkor én hogy tudom ezt nekik megadni, hogy az fenntartható legyen. A lényeg, hogy szeretnék azt a nyugodt, és nyilván amennyire az lehetséges egy munkahelyen, és nem egy óvodáról beszélünk, a stresszmentes közeget, ami számomra is egy nagy tanulság.
1: A stresszmentesség az kiszámíthatóságot is jelenthet? Tehát ugye sok helyen láttam én olyat, hogy mondjuk kormányrángatás zajlik, tehát van egy munkaköri leírás, először is nem is az szerint dolgozunk, van egy képzelt szerepkör, és akkor az is változik kis túlzással naponta. Tehát inkább a kiszámíthatóság, ha jól értem, az is nagyon fontos nekik.
0: A kiszámíthatóság, ugye? Illetve nagyon sok esetben ugye a munkavállalóknak a stressz szintje közvetlenül a közvetlen felettes stressz szintjéhez van kötve. Ugye nagyon sok esetben, ezt talán már több hallgató is hallotta, az emberek a vezető miatt váltanak munkahelyet. Úgyhogy vezetőtől nem azt kapják, amire nekik igényük van. És itt van ismét nagy szerepe annak, hogy hogyan vezetjük. Nem csak az Z-generációsokat, én bízom benne, hogy általában bármely generációval való együttműködésre gondolunk, akkor most már egy vezető tényleg vezető és nem főnök, és ezeket az autoriter eszközöket, különösen akkor, amikor mondjuk egy hatalmi szendvicsben van egy középvezető, és felülről is kapja a nyomást, amit aztán lefelé delegál sajnos tovább a munkavállalóknak, vagy hogyha valaki tulajdonos, és az ebből adódó frusztrációkat, feszültségeket adja tovább a kollégáknak, az nem egészséges. És azt gondolom, itt is lehet szerepe annak, hogy paradigmaváltás lesz a vezetői módszerekben.
1: Ha már vezetők, ugye nagyon fontos, egy jó vezetőnek visszajelzést is kell tudni adni. Kérdés az, hogy ezt igényli-e a Z-generáció. Azt értettem, hogy értéket teremteni szeretnek, és szeretnek egyébként felszabadultan, kreatívan gondolkodni, és nyilván mindenféle digitális komforttúlt igénybe venni, de a másik oldalon kellene nekik a visszajelzés.
0: Maximálisan, igen. Gondoljunk csak arra, hogy ők egészen fiatal gyermekkoruktól azonnali összeköttetésben vannak a számukra fontos emberekkel. Ugye a különböző social media platformokon keresztül azonnal kapnak válaszokat a kérdéseikre. Szoktam mondani példaként, hogy akár az amerikai elnöknek is egy amerikai fiatal azonnal tudott írni social media felületeken. Az egy más kérdés, hogy kap-e választ. Itt ami fontos, hogy teljesen horizontálisak számukra a kommunikációs networkök. Most ahhoz képest, hogy a nagy szervezetekben, meg régebben, családokon, akár egyházon belül is nagyon vertikálisak voltak a kommunikációs folyamatok, ez egy egészen más világ nekik. Éppen ezért ők ahhoz szoktak, hogy ha valamit posztolnak, valami történik velük, akár egy tanulmányi versenyen részt vettek, azonnal kapják a visszajelzést. Most a munkában is a teljesítményhez számukra a visszajelzésnek elengedhetetlen kapcsolata van. Úgyhogy nagyon fárasztó és nagyon kimerítő eleinte ezt a folyamatos kommunikációt, jelenlétet, visszajelzést megadni az generációnak, de szintén megtérül, hogyha ő úgy érzi, hogy megkapja azt a figyelmet, ami az ő komfortjához kell, és kap egy jelzést, hogy jó irányba tart, nem jó irányba tart, jól végezte a feladatát, nem jó irányba végezte a feladatát, akkor sokkal kisebb lesz a frusztrációja.
1: Tehát ne féljünk az generációtól, csak és idézőjelben mondom, kultúraváltásra van szükség szerintem nagyon sok vállalatnál. Jól érzem?
0: Azt gondolom. Igen, ami nem egyszerű feladat, és egy pillanatig nem szeretném ezt a helyzetet úgy feltüntetni, hogy az generációsoknak ebben nincs szerepe, nincs feladatuk, bizony nekik is tanulni kell, viszont a mi érdekünk, hogy jobban együtt tudjunk velük működni vezetőként, mi szeretnénk, hogy ők a mi csapatunkban aktív, hatékony, elkötelezett, lojális tagok legyenek, akkor nézzük meg, milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésre, és ne féljünk ezeket alkalmazni.
1: És nyilván a közös siker az csak velük együtt elérhető.
0: Igen, és néhány éven belül a vezetőink lesznek. Én egyébként várom személyesen, tudom, hogy sokan óva intenek, de én várok egy olyan világot, ahol az ilyen szintű hatékonyság, a személyes határok meghúzása és az értékalapú működés az irányadó. Meglátjuk, hogy egyébként hogy tud működni majd a gazdaság ilyen tényezők mentén. Én minden esetre nagyon várom.
1: Legyen így. Én nagyon köszönöm ezt a rendkívül izgalmas kirándulást, és abszolút a felszínt kapirgáltuk, úgyhogy visszavárlak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál az Álláspontban. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy bennünket hallgattak. Találkozunk legközelebb, és szerdán délután Álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt, jó rádiózást!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófok utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófok utcában forgalom korlátozása kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai Körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltkozva haladhat, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Már kora délután egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahol a füves részeken piknik hangulatban figyelték a parlamenti közvetítést, kutyákkal, gyerekekkel, dobozos sörökkel.
3: Isten engem úgy segéljen!
2: Magyar Péter miniszterelnöki eskütételét is élőben lehetett követni, amit hatalmas tapssal fogadott a tömeg. Magyarország! Olá Ibolya énekelte a Magyarország című dalát a Kossuth téren.
4: Nézzetek egymás szemébe! Nézzetek végig ezen a csodaszép városon, ezen a csodaszép országon. Régóta nem láttunk egyszerre ennyi mosolyt.
2: Magyar Péter és Hegedűs Zsolt jaja a brit előadóval állt a színpadra meglepetésként. A választások éjszakáról ismerős dal csendült fel. A leendő egészségügyi miniszter újra előadta a táncát léggitárral és jellegzetes kézmozdulatokkal együtt a parlament lépcsőjén.
5: Tényleg nem mindennapi volt ez a szombati eseménysorozat. Ti hogy éltétek meg ezt a szombatot, és mit vártok ettől az új korszaktól? Ez most még a bemelegítő és pozitív kicsengésű kérdés.
6: Azt nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen sok szimbolikával dolgozik a Tisza párt. Nem tudom, hogy ki áll a kulisszák mögött, talán Radnai Márk, akinek a színházi és filmes múltja és a rendezői tapasztalata hozza be ezeket az ötleteket, de egyik ötlet emlékezetesebb, mint a másik. Hogyha végignézünk ezen a napon, ahogy a József Attila szobor meglátogatásától a parlamenti eseményeken át, ugye aztán a Kossuth téri fesztiválig tart, meg annyi eleme szimbolikus a kisgyerekek, akik eljátsszák a cigány himnuszt, aztán a tavaszi szélt. Egyébként az a zenekar, amellyel Magyar Péter az országjárása során találkozott, tehát itt is van egy szimbólum, meg az is egy szimbólum, hogy ezek a gyerekek életükben nem jártak a fővárosban, és ennek is van egy üzenete, hogy itt mindenkihez fog szólni a kormányzás, és aztán az a színpadkép, ahogy Olá Ibolya elindul a dalt énekelve a Kossuth tér közepe felé, és lebontják a kordonokat, és beáramlik két oldalról a tömeg, tehát hogy ezek olyan elemek, amik nyilván hosszú-hosszú évek után is még erős képi világot jelent majd, és akiknek ez egy élmény volt, azok szívesen fognak erre emlékezni. És ezen túl, tehát a szimbolikáján túl, meg van benne egy nagyon tudatos építkezés stratégiai, politikai stratégiai építkezés, hogy élményt adjanak az embereknek, hogy bevonódjanak, hogy ezt az egész választást ezt mindenki megélje és átélje.
7: Tulajdonképpen a politika, hogy mondod, most kilépett a parlament és az épületek, az irodák falai közül, tehát a politika átköltözött, a politizálás, erről legutóbb beszéltünk, átköltözött a közösségi média platformokra, ugye régóta megszűnt már ez az egyirányú kommunikáció a kereskedelemben is és a politikában is, tehát közvetlen kapcsolat van a fogyasztó vagy a szavazó és a politikus és egy vállalat között. Most már részei a felhasználók a mindennapi életnek, és tulajdonképpen ez a Kossuth téri mostani esemény, ez egy kicsit olyan érzésem volt, ez itt két éve rázzák a pezsgőt, ugye a felvonulásokkal, a nagygyűlésekkel, az 56-os szimbólumok valóban nagyon erősek voltak az Andrássy úton is, a Hősök terén is, és most kipukkant a pezsgő, és igazából a politika túllépett a napi szakpolitizáláson, egész egyszerűen valóban ez az élménykeresés van, ez együtt éljük meg, együtt csináljuk, együtt örülünk, van egy ilyen közösségi felszabadító élménye ennek a napnak, és hát a bevonás, tehát egész egyszerűen ma azt gondolom, hogy mindenki így vagy úgy, de azt érzi, hogy ő aktív részese ennek a történésnek. Egyrészt alakítója, másrészt pedig résztvevője.
5: Hát azt is mondhatnám, hogyha rossz májú lennék, hogy ez így túl szép, hogy igaz legyen, de lehet, hogy igaz lesz ez a kérdés. Például Márton, te mit gondolsz, hogy ez a kezdet, ez ki fog tartani hosszabb távon? Ilyen, tehát tényleg átlépünk egy új korszakba, mert valóban az elmúlt 16 év az homlok egyenest ellentéte volt mindennek, ami most itt egy napon keresztül megjelent.
8: Hát részben válaszoltál a kérdésedre a tekintetben, hogy ennek nem az a funkció, hogy kitartson hosszú távon, ez az ilyen két éve épített Tisza eredet történetnek volt az ilyen klimaxa, vagy az az ilyen rendszerváltó élménye, amiről majd lehet mesélni, és ilyen szempontból egyébként vegy tiszta, pozitív értelemben show business volt, tehát szakmailag, rendezvényileg egy tökélyre vitt valami. Nyilván mondom ezt úgy, hogy egyébként nem értek a rendezvények szervezéséhez, és nem kell kitartani a hosszú-hosszú időkön keresztül. Pont egy olyan megismételtetlen és utánozhatatlan élményt kellett létrehozni a magyarnak, amivel bevont abba a kormányváltásba vagy rendszerváltásba a politikai közösséget, szemben mondjuk 89-el, ami egy elit, tehát 89-ben nem lehetett volna ilyet csinálni, bár nem voltam ott, bevallom. Ez az egész két év és az egész rendszerváltás azért volt újdonság, azért volt más, és azért volt ilyen magas részvétel, és azért szavazott ennyi ember a Tiszára, mert igazából a bevonásról szólt, és arról, hogy hogyan tud egy Orbán után egy végtelenül nem úgy irreleváns, hogy jelentéktelen, hanem úgy irreleváns politikai szereplő után, akihez nem tudsz kapcsolódni szavazóként, felépíteni valaki egy olyan miniszterelnökséget, egy olyan politikai közösséget, kultúrát, aminek minden egyes pontja emlékeztet téged valamire. Azt hiszem, hogy Dóra tökéletesen összefoglalta ezeket a szimbolikus pontokat. És ilyen eredett történetként, ilyen rendszerváltó élményként, közösséget bevonóként, 3 millió ember rendszerváltásaként, ami mindenki megtalálja magáét az utolsó zeneválasztásig, ilyenként egyedülálló volt, és nem fenntartani kell, hanem megőrizni.
7: Egyébként, bocsánat, csak annyiban vitatkoznék, hogy ez rövid távú lesz, vagy nem. Hát nekem volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem, de én ott voltam a 90-es, vagy a 80-as, már felnőttként a rendszerváltás, a rendszerváltozás, ugye ez még mai napig nem tisztázott, hogy melyik retorikát használjuk, vagy melyik a pontos, de abban viszont biztos vagyok, hogy ez az élmény, ez nagyon sokáig el fogja kísérni a szavazókat.
6: És mindezt úgy, hogy egyébként nem lett túltolva a költségvetése, ha belegondoltok, most show business szempontjából, ahogy Márton mondta, ezek jó ötletek voltak ide hívni ezt a angol énekesnőt és a egészségügyi miniszter jelöltet látni újra táncolni, vagy a sükösdi gyerekeknek a meghívása. Két kivetítőt láttam a téren, lehet, hogy volt több is, de hogy igazán nem volt az az érzése az embernek, mint hogyha túl lett volna
7: finanszírozva. Mondjuk, hogy nem volt izzadságszagú, szóval ez volt. Egy igazi felszabadult.
6: Én megkockáztatom, hogy egy DPK gyűlés az többe került.
5: Jó, akkor nézzük azt a kifejezést.
7: És más hangulata volt.
5: Amit említett András, a rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás. Sokan aggódnak emiatt, vagy nem tudják, hogy mit jelent a rendszerváltás, rendszerváltoztatás. Gulyás Gergely meg egyenesen úgy fogalmazott, hogy rendszerváltoztatás esetén csak a diktatúrához való visszatérés jöhet szóba, de egyébként korábban Fodor Gábor is azt mondta, hogy itt rendszerváltásról nincs szó, mert hogy ez demokrácia volt eddig, és most is.
7: Még a forradalmat szokták említeni, hogy ez egy forradalmi változás volt. Én a forradalomtól mindig óvaintek mindenkit, azt én is azt gondolom, hogy nem volt forradalmi.
6: Meg már Fülke forradalmat elhasználta Orbán Viktor.
7: Igen, meg hát azért a forradalom az forradalom. Azért itt egy klasszikus választás zajlott abban az értelemben technikailag, még hogyha nehezített pályán is, de hát összeállt az a rendszer, az az üzenetrendszer, meg az a működés, amivel minden akadály ellenére született ez a választási eredmény. Tehát forradalminak talán nevezhető.
5: Na de a rendszerváltást Magyar Péter használja, tehát ezt erre reagálva kérik a definíció.
7: Az kétségtelenül megtörtént, én azt gondolom, hogy ebben az értelemben megtörtént, igen.
5: Márton,
7: igen.
5: Mit ugye politika jellemző?
8: Észak-Koreát demokratikus köztársaságnak nevezik, de attól még nem az. És az elmúlt 16 évben, ami Magyarországon fölépült, névben demokrácia, ugyanúgy, ahogy a szocializmus alatt is elment az ember szavazni, és akkor hát az opciók limitáltak voltak. Attól, hogy valamit demokráciának nevezünk, attól, hogy megsértődünk azon, hogyha állampártnak neveznek minket, attól még az nem lesz az. És azt gondolom, hogy annyi munka volt az elmúlt 16 évben abban a Fidesz részéről, hogy ez a demokráciától legtávolabbi rendszeri alakuljon át. Nem gondolom, hogy diktatúrában éltünk, sőt, azok, akik ezt gondolják, általában kérdőre vonom, de azt gondolom, hogy a rendszerváltás kifejezés egy ilyen esetben indokolt, viszont nem tudjuk, hogy ez rendszerváltás lesz-e. Nyilván ez igazából a következő időszaknak a kérdése, és attól, hogy akár egy rendszerváltó buli jól sikerül, és nagyon jól össze van rakva, és emlékezetes, az még nem jelez semmit az a tekintetben, hogy milyen lesz a rendszer, ami ezt követi. Tehát a rendszerváltás ilyen szempontból még ki kell érdemelni, de azt gondolom, hogy ebből a rendszerből, amiben éltünk, lehet is és kell is váltani.
6: De a terminus technicusoktól függetlenül 16 év az mégiscsak egy rendszerre állt össze.
5: Igen, a nemzeti együttműködés rendszere, ez volt a hivatalos neve.
6: És abban ugye bizonyos játékszabályok nagyon következetesen végigvonultak ezen a 16 éven, és amit láttunk a kampány során, és ahogy ez a váltás megtörtént, abból az érződik, hogy ez egy nagyon más kormányzás lesz, egy anti-Orbán kormányzás lesz.
7: Hát a diktatúra, bocsánat, nem is volt, de egyetértek ebben, hogy kemény diktatúra nem volt, de azért diktatórikus elemei mind a működésben, mind a kommunikációban azért masszívan jelen voltak.
8: Engedjetek meg egy mondatot csak, mert tudom, hogy feladatom valamennyire a politológuskodás, tehát ha definiálni kell a rendszert, amiből kijöttünk most, amiből kijönni reménykedünk, én választási autokráciaként és nem demokráciaként definiálnám. Ilyen szempont egy autokráciából demokráciába váltani, az rendszerváltás.
9: Ez egy óriási változás lesz.
10: Bizottsági meghallgatásán Tar Zoltán szinte végig keményen bírálta az előző kormányt.
9: Az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP nem közös nemzeti térként kezelte a kultúrát, hanem politikai ellenőrzés, ideológiai reprezentáció, a társadalmi megosztás és a gazdasági zsákmányszerzés eszközeként.
10: Tar Zoltán kijelentette, visszaadják a kultúrát az alkotóknak és a közönségnek. A miniszterjelölt hozzátette, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését.
9: Megvizsgáljuk a döntéshozás menetét, a döntéshozás formáját, megvizsgáljuk a szerződéseket, a szerződéskötés menetét, megvizsgáljuk a támogatásokból megvalósított produktumokat, és megvizsgáljuk az elszámolásokat is.
10: Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke mindenre úgy reagált. Sok volt a kritika, és kevés a terv.
11: Én nagyon remélem, hogy ezek az arányok majd helyükre billennek, és többet tudunk egymással arról beszélgetni, hogy mik azok a közös terveink, mik azok az általunk is támogatható javaslatok.
10: Tar Zoltán miniszterségét a bizottság végül 7 igen és 4 nem szavazattal támogatta.
12: Amilyen hangulatban zajlott Tar Zoltán bizottsági meghallgatása, szerintem azt szinte az összes bizottsági meghallgatásra úgymond ráhúzhatjuk, bár én személy szerint ott voltam a Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek a bizottsági meghallgatásán, ott rendkívül konstruktív és barátságos volt végig a hangulat, de ez talán Gajdos László személyének szólt, azt hiszem. Viszont mondjuk ott volt Ruf Bálintnak a meghallgatása, ami viszont hát kevésbé volt barátságos, és a HVG mikrofonja azt is felvette, hogy hogyan kommentált a Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter Ruf Bálint egyes szavait, de az kétségtelen tény, hogy amit Szentkirályi Alexandra mondott, azért az elhangzottakat, ha megfigyeljük, akkor valóban igaznak tűnik, hogy a miniszterek itt az előző kormánynak a hibáit sorolták, és viszonylag keveset beszéltek a jövőről.
13: Hát, ezen azért ne csodálkozunk, mindig így szokott azért lenni a bizottsági meghallgatásoknál egy új kormány esetében, ugyanis van erre egy narratíva, ami egyébként igaz is, tehát nem lózunk, mindenki. Bár egyébként, hogyha belegondolok, mondjuk például említetted a Gajdost, szerintem a Kármán Andrásnak is olyan hangulatú volt a meghallgatása, ami szakmai alapon zajlott, és sőt még a nagy kritikus Fidesz, ne felejtsük el, itt azért Kármán András az utolsó hónapokban Erste Bank ügynökként volt apostrofálva kormányzati szinten, azt mondták, hogy szakmailag normális, megnyugtató megbeszélés volt. Szóval visszatérve arra, hogy ez úgy zajlik, hogy minden miniszterjelölt elmondja az általános terveit, ki jobban, ki kevésbé, majd utána azt mondják, hogy de mindenről részletekben, ha majd látjuk, hogy a kasszakulcs nálunk van, és meglátjuk, hogy mi igazából a rendelkezésünkre álló pénzösszeg, akkor majd részleteket is tudunk mondani, és ezt egyébként teljesen rendben van. Szóval nem várhatja el valaki azt, hogy kapásból százalékokat mondjon, például Kármán András arról, hogy mit, hogy fog majd csinálni. Látjuk, hogy az SZIA változtatásokat már januártól ígéri, és ő nem ígér olyat egyenlőre, ami olyan hú de nagy dolog lenne, mindent majd meglátunk. Ez így zajlik minden tárcánál.
12: Szerinted milyen volt a hangvétel, Balázs?
14: Hát gyakorlatilag ugye az új kormány megalakulásáig ez még egy meghosszabbított kampányidőszak. Tehát, hogy ugye a politikusok azokat a paneleket mondják még el, amit a kampányban megtanultak, hogy el kell mondani, és ugye itt főleg az elmúlt időszakra, a Fideszre való kritika volt ugye a kampánynak az egyik súlya, és ezen kívül egyébként minden jelölt nagyságrendileg azokat a dolgokat mondta el a saját területéről, ami egyébként a Tisza programjában olvasható volt az elmúlt hónapokban. Tehát ennyiből nem volt ebben meglepetés. A hang nem az egyébként tényleg akár Ruf Bálinnál, akár Tar Zoltánnál azért tényleg egy szokásosnál erősebb volt, az biztos.
12: Tamás?
15: Hát ugye azért, mert ugye azt a hangnemet szerintem azt határozta meg, hogy a miniszterjelölt milyen attitűddel érkezett a parlamenti meghallgatásra. Tehát a leendő környezetvédelmi miniszter, hívjuk egyszerűen így ennek, a leendő környezetvédelmi jelölt azért nem messze nem volt politikailag annyira aktív és konfrontatív, mint akár Tar Zoltán, akár Ruf Bálint. Tehát teljesen logikus, hogy ezeknek a meghallgatásoknak a hangnemét alapvetően azt határozza meg, hogy ki milyen attitűddel érkezik oda. És ez azért is fontos, és bocsássatok meg, de szeretném fölhívni a figyelmet egy elég súlyos alkotmányos anomáliára ezen a ponton. Ennek az egész parlamenti meghallgatásosdinak az ég egyet a világon semmi értelme nincs.
12: Hát ez a nyilvánosságnak
15: eddig sem,
12: szól,
15: eddig
12: nem?
15: sem volt, mert eddig azért ugye a parlamenti, a kétharmad mindig újra választotta a saját magát, és hát senki nem számított komoly harcra a miniszterjelöltek meghallgatásánál, de azért arra szeretnék emlékeztetni, hogy az alaptörvény előtti időszakban az alkotmány a miniszterelnök megválasztását egyidejűleg a kormányprogram elfogadásához is kötötte, tehát erről a kettőről együtt szavazott az országgyűlés, és ezért volt bármi értelme a miniszterek meghallgatásának, mert ők a kormányprogramot hitelesítették, de egyébként a minisztereket a magyar alaptörvény és az alkotmány szerint is egyébként a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, tehát a parlamentnek pont semmi köze nincs a miniszterekhez. Most én ezt a megoldást nem régóta ürhellem, mert szerintem teljesen fölösleges ilyen politikai maszturbatív kört jelent. Miért nem nevezheti ki a miniszterelnök a saját miniszterét már, bocsánat? Tehát amikor egy alkotmányos reformra készülünk...
12: Nem azért van ez, hogy ez a nyilvánosságnak szól a tekintetben, na, mert ez, azért igen, egy miniszter szóval miután... nem várható el, hogy egy tévét stúdióban rögtön...
15: De, akár elvárható is lehet, hiszen...
12: De azok a bizottsági tagok, akikről meg feltételezhető, hogy az adott témához értenek, jó, tehát ne egy ilyen
15: az a probléma, hogyha utána nem válthatja le, mint országgyűlés, akkor mi köze neki az ő kinevezéséhez? Tehát itt ennek van értelme. A miniszterelnök viseli, most nem Magyar Péterről vagy Orbán Viktorról beszélek, hanem alapvetően alkotmányos megoldásokról, és ez egy komoly inkonzisztencia, hogyha a miniszterelnök viseli a teljes politikai felelősséget a kormányért, már pedig ő viseli, akkor a miniszterek betolása a politikai kommunikációs térbe és egy parlamenti meghallgatásba, ahogy mondtam, ez csak és kizárólag politika. És ebben tökéletes igazatok van, csak ez magyarázza azt, hogy miért azt látjuk, amit? Hogy itt alapvetően politikai műsorokat látunk, aminek igazából nincs jelentősége a politikán kívül. És nincs ezzel baj, csak azt én nagyon szerencsétlennek érzem, hogy innentől kezdve egy kicsit bontjuk azt a miniszterelnöki felelősséget, ami egyébként az egész rendszert működteti. Ami megint nem biztos, hogy baj, mert azért a miniszterek is legyenek politikai aktorok. Én ezt támogatom. Én alapvetően mindig is azt támogatom.
13: Az a struktúrától függ. Tehát lehet olyan, igen, struktúrát létrehozni, ahol bármennyire akar egy miniszter önálló aktor lenni, azt mondja az egyébként baromi erőskezű kormányfő, hogy nem, itt az én kottám.
15: Igen, csak a jog ezt hat egy ilyen struktúrát ír elő? Tehát a jog, az alkotmány per alaptörvény, nem, tehát az meghatározza a struktúrákat. Én azért a politikai aktoroktól elvárom, hogy a jogi struktúrák keretében maradjanak, hogyha vannak ambícióik, akkor először nyúljunk hozzá.
13: Akkor kezdjük a legmagasabb részénél, ugye az államfőről mit mond az alkotmány? Megtestesíti a nemzetegységét.
12: Őrködik
13: meg történik mindez.
15: Hát jelenleg a mostani államfőnél ez marhára nem jelent meg, ahogy én láttam.
13: Ha emlékeinkbe visszaborulunk, akkor sem találunk egyértelműen olyan szemét, akire azt mondjuk, hogy na, igen, ő igen.
15: Én annak idején például Göncz Árpád esetében itt komoly hibákat nem láttam, Mádor Ferenc esetében komoly hibákat nem láttam, Sólyom László esetében nagyon sok olyasmit láttam, ami nekem nem tetszett, de ettől még úgy gondolom, hogy azok nem voltak hibák. Szóval szerintem azért visszanézünk.
12: De vajon Balázs mit látott még a miniszterek meghallgatása során, akár itt Tar Zoltánnal kapcsolatban?
14: Ugye egy olyan érdekes jelenség van, és egyébként ez az elmúlt hetekben is látszott már, hogy egyébként a Fidesz politikusai a demokrácia őreként lépnek fel. És egyébként az ezeken a meghallgatásokon is látszódott, hogy gyakorlatilag ők most a Tiszán számon kérnek ugye már olyan dolgokat, hogy remélik, hogy demokratikusan fognak működni, nem fognak visszaélni a kétharmaddal, amiben egyébként, hogyha azt nézzük, hogy az ellenzéknek mi a funkciója közjogilag vagy alkotmányjogilag, akkor ez rendben van.
12: Csak felvetődik
14: a politikailag azonban
12: 16 év kormányzás 16 év, után.
14: Olyan kormányzás után, amit ők csináltak, ahol ugye gyakorlatilag soha nem vették figyelembe az ellenzéket, hát az erősen... Hát
13: én azért vitatkoznék veled, mert szóval foci hasonlattal élve, mi azért egymásra nézve tudjuk, hogy miért mondjuk ezt. Tehát egy csapatot, amelyiket éppen most vertek el cipóra, az a csapat, az nem mondhatja utána, hogy de bocs, nekem jobb az edzettségi állapotom, én rutinosabb vagyok, mert több BL meccsen van. Nem, elvettek verve, és mostantól kezdve pont az a totális vereség, amiben ők még mindig vannak, és nem nagyon tudják ezt hova tenni. Hát nézzük meg a Holdudvarnak a reakcióit. Nem tudják ezt dekódolni, hogy most itt mit mondjunk, miért van mindez. Tehát én azt hiszem, hogy ők pont ellentétben, amit te gondolsz, hogy ők most nem nagyon játsszák a demokrácia őrét, egész egyszerűen azért, mert méretükből fakadóan a kisegér és az elefánt, ismerjük ezt a hasonlatot valamint, ugye? Igen, meg valaki ezt az utóbbi időben mondta is egy telefonbeszélgetésben.
15: Nem, ami kifejezetten szórakoztató, hogy mondjátok, hogy a Fidesz most egy ilyen áldozati pózba vágta magát, hogy most ő el van nyomva, nincs jogállam. Ez nyilván nagyon szórakoztató, jelentős politikai hitelesség.
13: Nem mondják, hogy nincs jogállam. Nem mondják.
15: Ó, de hát azért lehetett hallani.
12: Tudom, Bencér utalt erre.
13: Hát bizonyos esetekben igen, de azért alapjában, hát demokratikus választáson nyert a Tisza.
15: De hát már nem tiszteli a köztársaság elnöki hivatalt, a megválasztott hát, miniszterelnök, szóval azért mennek a dumák.
13: Persze, a duma az megy, de csak nem vonják kétségbe azért a
15: választás eredményét.
13: Választás eredményét. Azt erre gondoltam.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig.
2: A miniszterelnök továbbra is Súlyog Tamás és a közjogi méltóságok távozását sürgeti. Facebook oldalán arra buzdítja követőit, hogy egy lájkkal fejezzék ki támogatásukat, ha szerintük is haladéktalanul távoznia kell Súlyog Tamásnak és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból. A Telex megkeresésére a Sándor Palota korában azt írtam, a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az alaptörvény egyértelműen szabályozza.
3: Mit gondoltok erről? Tehát nem csak Súlyog Tamás elmozdítását kezdeményezte magyar és az egyik minisztere is, illetve végül is nem lett miniszter, Mellétei Barna Márton, hanem számos közjogi vezető távozását is. Jogállamiság szempontjából, jogbiztonság szempontjából mit gondoltok erről?
4: A köztársasági elnöknek az elmozdítása az komplikált lenne. Tehát az egy elhúzódó és nehézkes folyamat lenne, és nem is lenne nagyon szimpatikus látni azt, hogy hogyan puherálnak a jogszabályokkal, hogy őt ugye valamiképpen elmozdítsák. Ahhoz kell a parlament kétharmadának egy döntése, amivel a méltatlan helyzetet valahogy a jognyelvén megfogalmazzák, nyilvánvalóan bűncselekményt, azt nem gondolom, hogy elkövetett a köztársasági elnök, de hogy mi az, ami miatt méltatlanná vált a hivatalára, azt utána meg kell köröztetni az alkotmánybíróságon, de persze hozzá lehet nyúlni az alkotmánybírósághoz, és lehet bővíteni ott a létszámot, de hogy igazából jobb lenne, hogyha Súlyog Tamás magától menne el. Ez a Facebookos kezdeményezés is nyilván arra irányul, hogy minél nagyobb legyen a választópolgárok felől a nyomás, és elviselhetetlenebb legyen ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést Súlyog Tamás. Ugyanakkor felteszem, hogy a Fidesz ugyanígy nyomja a Súlyog Tamást a másik oldalról, hogy ezt ne tegye meg, mert hogy esetleg ezzel precedens teremthet, hogy a többi közjogi szereplő is azt mondja, hogy akkor ezt már nem csinálja tovább, ezt nem szeretnék, hogy ez az áttörés megtörténjen, ráadásul a Fidesznek minden jó, ami a Magyar Péter kormányának rossz. Ha lehet hátráltatni, borsot törni az új kormány orra alá, hogyha lassítani lehet folyamatokat, az a Fidesznek csak jó, úgyhogy gondolom a köztársasági elnök kapja ezt a nyomást a túloldalról. Személy szerint viszont azt gondolom, hogy azért tényleg egy olyan klíma alakult ki körülötte, hogy az, hogy azért így méltósággal távozni, azt szerintem fel lehetne vállalni, és az érződik a választópolgároknak a nagy részében, hogy nem tudnak azonosulni azzal, hogy ő jogfolytonos köztársasági elnök legyen.
3: És a jogállamiságnak az nem alapvető része, hogy ha mondjuk Súlyog Tamás mégsem távozik önként, akkor a társadalom kénytelen elviselni, mert hogy a demokrácia macerás, most Borókai Gábort idéztem a legelső Orbán kormány szóvivőjét, ő mondta egyszer, hogy a demokrácia macerás, de igazából mondhatjuk, hogy igaza van.
5: Macerás, de van egy őrült nagy társadalmi nyomás. Tehát azt
3: honnan kezdődne, bocsánat, hány like-tól kezdődne az őrült nagy? Most
5: hát ugye legutóbb, amikor itt ültem, most már lassan köztársasági elnöki hivatal szakértő leszek, majd 2 éve Egonnál beszéltünk Novák Katalin kapcsán, hogy hová süllyedt, vagy alakult át mondjuk úgy egyáltalán a köztársasági hivatal presztízse, mert ugye ma olvastam valami korábbi politikust, hogy nem egyszerűen Súlyog Tamást támadja ezzel Magyar Péter, hanem a hivatalt. Sajnálatos módon a hivatalon sincs már mit nagyon támadni. A hány like, ugye Orbán Viktor indított szavazást, ugye, hogy maradjon
3: petíció.
5: Ott. Vagy petíciót,
3: az 90 ezernél láttam utána, lehet, hogy az már
5: elnézést, ő komolyabban veszi, ő petíciót indított, és ő 80 ezret akart, ugye? Azt hiszem 80 ezer.
3: Én 92 ezerig követtem azt a petíciót.
5: A aláírást akart, most tart ez 300 ezernél körülbelül a like-ok száma, de egyébként nagyon érdekes, mert megnéztem itt a kérdéseteket, az arra vonatkozott, hogy egyetértően azzal, hogy
3: egyáltalán elindította
5: a szavazást, de a lájkolók nem erre válaszoltak, hanem arra válaszoltak, igen, alapvetően a kommentjeikkel is, hogy egyetértenek azzal, hogy Súlyog Tamás távozzon. De a kérdés arra vonatkozott, hogy egyetérte azzal, hogy elindított egy ilyen,
3: igen,
5: szavazást.
3: Engem ez érdekel, nem
5: de
3: az, hogy...
5: Ez két kérdés, de másra lájkoltak, meg másra válaszoltak az ő követői.
3: Hát az ő követői, igen, de a mi kérdésünk az, igen, az, hogy azzal egyetért, hogy egyáltalán egy ilyen fajta nyomásgyakorlásba kezdett a miniszterelnök.
5: Hát uralja a kommunikációs teret, megint megnyert, egy napot biztos megint megnyert a kommunikációban.
3: Szóval?
6: Alapvetően a köztársasági elnök egy elég
5: biztos megint megnyert a kommunikációban.
3: Szóval?

0: volna. Azt gondolom, hogy egyszerűen a legtöbb ember azért tanulta meg a nevét, mert Magyar Péter azt mondta, hogy le kell mondania, tehát tényleg egy jelentéktelen figurája volt a magyar jognak. Ezzel együtt értem ezt a szavazást, ez azért még nem a közvetlen köztársasági elnök választás, hogy Facebookon szavazunk róla. Ahogy azt sem látom indokoltnak, hogy 16 év alatt annyi csoportot tért lehetett volna szolidaritásra állni, annyi csoportot meg lehetett volna sajnálni, kiállni mellette, és hogy Orbán Viktor és csapata pont az először a szolidaritás szikrája akkor villant, vagy lobbant fel a szívükben, amikor egy olyan ember munkáját kellett megmenteni, aki egyébként élete végéig végkielégítést, lakást, autót, telefont kap, meg egyébként teljesen indokolatlan az, hogy ő töltse be továbbra is ezt a kiüresített hivatalt. Tehát ilyen szempontból én nem értek egyet a köztársasági elnök úgymond vegzálásával, pusztán azért, mert nem ennyire, nem érzem azt, hogy Magyar Péternek ezzel kéne foglalkozni, hogy ez a legfontosabb, de nagyon is egyetértek azzal, hogy távoznia kell. Nyilván szavazásra lehet bocsátani, ez meg már a politizálás része.
1: Nem és a többi közjogi tisztségviselő, tehát Polt Péter,
0: ott nagyobb a
1: Kúria, médiahatóság.
2: Meg ott nagyobb a tét.
0: Igen, igen.
2: Ugye az Alkotmánybíróság tényleg tud ártani, ahogy a kormányzásnak, illetve a legfelsőbb ügyész is, tehát ott is hát komoly akadályokat tud az igazságtétel útjába rakni.
3: Magyar Péter azért a választási ígéretében erre viszonylag komoly tétet tett, hogy őket el fogja mozdítani, és neki is köszönhető, hogy van egy ilyen társadalmi elvárás vagy nyomás. Tehát én nem mondom, hogy ez ügyben csapdában van, de abban egészen biztos vagyok, hogy mára már millió egy forgatókönyv van erre, tehát ezt nem ma fognak ezen este vakarozni a Karmelitában bejárás közben, hogy ezeket a jogi problémákat vagy alkotmányos problémákat hogyan oldják meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon precíz, komoly forgatókönyvek vannak erre.
0: De abban igaza van Dórának, hogy ebbe nem érdemes belemenni politikailag sem, meg jogilag sem ebbe a húzavonába, hogy az Alkotmánybíróságon keresztül a súlytalan súlyokat eltávolítani valamilyen módon. Szerintem ez nem férne bele. A lemondás az pedig az viszont cserében nagyon indokolt lenne, és szerintem meg fog történni.
2: Akkor a harmadik. Az Orbán rendszer kitermelt egy harmadik lemondó köztársasági elnököt, ha ez bekövetkezik, mert ugye kettő lemondott.
3: Mitől mondanál, ha vegzálás szót említened, én nem hogy mondjam, fogalmaznék így, mondjuk úgy, hogy tesznek rá némi kommunikációs nyomást, de ha ez nem történik meg, akkor meg aztán végképp miért mondana le, hiszen köszöni szépen.
1: Jó, akkor egy tippet kérnék, hogyha a Súlyog Tamás nem mond le magától, akkor elmozdítják Magyar Péterék? Szerintetek igen vagy nem?
3: Én nagy tételben arra fogadnék, hogy igen. Ha nem mond le, igen, meg fog indulni ellene egy eljárás.
0: Én azt gondoltam, hogy ez nem ennyire fontos téma, de látva azt, hogy Magyar Péter mennyit foglalkozik vele, azt gondolom, hogy ha nem teljesül be, amit elvár, akkor lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy Súlyog Tamás nem maradjon hivatalban, és ezért azt gondolom, hogy végérvényesen le fog mondani, vagy el fog, vagy nem lesz hivatalban, de elsősorban azt gondolom, hogy le fog mondani.
3: Azért ez ügyben a Magyar Péter adott egy elég komoly kreditet a szavazóinak a parlamenti ünnepi beszédében, amikor neki ment Súlyog Tamásnak, és ha ő ezt most elengedi, ott azért én vélek némi ilyen típusú, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, kommunikációs szempontból kockázatot.
1: Térvesztést.
3: Igen, igen.
1: Dóra, szerintem, igen, nem?
2: Ha először a legfőbb ügyésszel és az Alkotmánybírósággal fog foglalkozni, akkor el fog telni valamennyi idő, hogyha úgy tűnik, hogy súlytalan lesz ez a munka, és egyébként nem fogja akadályozni az igazságtételt, mert ugye ez a legfontosabb, és a kormányzás egyéb teendőiben nem akadályozza majd a munkát, akkor lehet, hogy egy ideig még ő lesz.
3: A politikai praktikumon túl az én azt látom Magyar Péter személyiségében, hogy tehát én nem gondolnám, hogy ő egy elenged egy ilyen témát.
2: Az igaz, de azt viszont érzékelem rajta, hogy a kockázatokat felméri, mert a Melétei Barna Mártonnak a visszahívása...
1: Az eredeti oktatási miniszter jelölt.
3: Azok az egy
2: picit más volt szerintem, mert ott az egy... Ott csak annyi jött ki, hogy
1: Tarzoltán elismerte, hogy benne gondolkoztak.
2: Itt egy erkölcsi probléma merült föl, hogy egy családtagot

0: neveznek ki a miniszteri pozícióba, és nem akartak kockáztatni azt, hogy ez az árnyék rávetüljön amúgy az elszámoltatás folyamatára, ami ugye a fő üzenete volt a kampányban, és a legfontosabb munka most a következő egy évben biztosan, és azt a kis kockázatot se akarta bevállalni, és inkább korrigált.
1: Igazad van, és valóban ezt írtam, és ez egy korrekció volt, mindössze nem több, nem kevesebb, ez egy egynapos sztori volt, szépen kijöttek belőle, de a köztársasági elnöki témába olyan mértékbe állt bele, és olyan mértékben húzta ezt magára,
0: De nekem például a Mellétei Barna Márton visszahívásában benne volt az az attitűd, hogy nem hosszabbítjuk meg Bicskéig. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valami nem működik, akkor nem tovább toljuk, hanem korrigálunk, és igazából csak az attitűd az, ami árulkodó, hogyha lehet, hogy most nagyon erős drive van benne, és motiváció, hogy leszedje a köztársasági elnököt a pozíciójából, de hogyha ez egy folyamatos konfliktussal jár, és pláne a jogszabályoknak a nem szimpatikus átbuherálásával, ami egyébként megtörténhet, úgy is, hogy egyébként le van papírozva az, hogy ne legyen köztársasági elnök Siók Tamás, akkor lehet, hogy ebből korrigálni fog. Ezt inkább a következő időszak fogja meghatározni, hogy ez mekkora kockázatot jelent, hogy a választói nyomás is mekkora, abszolút, hogy megmarad-e.
1: Abszolút egyetértek veled, de merőben két másik témának gondolom, másik dimenziónak.
2: Rendhagyó helyszínen ópusztaszeren tartotta első kormányülését a magyar kabinet. A miniszterelnök az ülés közben tájékoztatta a sajtót a bent történtekről. Elmondta, hogy a Kárpátalját ért orosz dróntámadást mélyen elítéli a magyar kormány, a történtek miatt pedig a külügyminiszter berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét. Emellett arról is beszélt, hogy nagy lendülettel fogják lebonyolítani az átadás átvételt, a tervek szerint már a holnapi napon.
3: A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást Kárpátalja ellen, a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap, emlékeim szerint délelőtt 11:00-11:30-ra Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba. Ugyanezt el fogja neki mondani, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett véres háborút.
4: Először is szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, köszönöm, hogy eljöttetek.
5: Mi is szeretettel köszöntünk téged.
4: Köszönöm szépen, nagyon jól esik, és külön köszöntöm Enikőt, aki először van itt körünkben, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. És akkor kezdjük veled. Újságíróként mi volt a benyomásod erről az első kormányinfóról?
6: Az látszik, hogy egy új kormányzati műfaj van születőben, ugye a helyszín is erre utal, az ennek a szimbolikája, ami számos irányba kibontható, ugye, egyrészt, hogy ami már mutatta, ami utalt Magyar Péter korábbi tevékenységére is, ugye, hogy ők nem a hatalmat, nem a karmelitából, a hegy tetejéről akarják gyakorolni, hanem elmennek vidékre, és onnan az asszály sújtotta Alföldön, ópusztaszeren, egyébként a nemzeti emlékhelyen próbálják elindítani, vagy hát nem csak próbálják, elindítják ezt a rendszerváltást. Úgyhogy szerintem abszolút szimbolikus, és ugye mi, akik ahhoz vagyunk szokva, hogy eddig a kormányfő úgy kommunikál, hogy vannak a sajtóközlemények, meg ugye vannak ezek az intézményi rendszerek, hát a kormányinfót nem is említem, mert például mi magyar hangosok nem is jutottunk oda be soha, de hogy volt ennek egy intézményi kerete, hogy hogyan kommunikál, ugye most egészen másról van szó. Ez látszik ugye a minisztériumi intézményeknek a bejárásánál is, de akár az is abban is, hogy elmennek ópusztaszerre, és ott indítják el a rendszerváltást.
4: Egy új
6: az új korszakot, igen, a Árpádék annak idején.
4: Ehhez hozzá akartok szólni, vagy eszméletlen sok téma van? Ami már konkrétum, ami el is hangzott.
5: Igen. Nem, egy apróságot azért hagyd tegyek hozzá, az, amit Enikő mondott, hogy hogy persze nyilván mindent lehet kritizálni, és mindenről lehet pozitíva is nyilatkozni. Én nem kritizálnám ezt a dolgot, ezt az ópusztaszer ügyet, ez valóban úgy van, hogy Zenikő is mondta, ez egy szimbolikus lépés, és mivel ugye ópusztaszer, hát tudjuk a fesztikörkép és egyebek miatt is van, ugye a magyarságnak a, ilyen értelemben egy szimbolikus helyszíne, az ember érti azt, hogy miért oda mentek, de azt azért érdemes leszögezni, persze nyilvánvalóan ópusztaszeren érdemi munkát egy kormány, főleg egy frissen megalakult kormány nem tud végezni, tehát ez valóban egy ilyen értelemben egy PR akció, aminek megvan az üzenete, megvan a gesztus értéke, és közben ugye hallottuk azt a bejátszásba is, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy már holnap szeretnék átvenni az összes minisztériumot, ezt értem is, persze, és akceptálható is ez a sietség, de azért én már láttam közelről minisztériumnak az átvételét, meg átadását, szóval azért az nem így megy. Tehát, hogyha az ember tényleg precízen, pontosan és komolyan át akarja venni, azért az egy hosszabb folyamat. Tehát én azért jó lenne, hogyha olyan megnyugtató dolgokat is látna az ember, hogy tényleg érdemileg akarnak bizonyos dolgokat csinálni, nem csak kifelé üzeneteket és gesztusokat megfogalmaz.
4: Hát nyilván ezt majd a jövőben láthatjuk meg, de eddig ennyit tudunk, ami elhangzott. Kezdjük akkor, menjünk sorrendben. Tulajdonképpen az első az volt, hogy reagált az orosz dróntámadásra, és hogy be fogják kéretni az orosz nagykövetet. Tehát ilyenre akkor sem került sor, amikor az oroszok feltörték a külügy szervereit, amikor Munkácsot korábban támadás érte, amikor 56-ot fasiszta ellenforradalomnak nevezték. Mit gondolsz erről, Péter? Most meg bekérhetik
7: az orosz. Az embernek önkéntelenül az jut eszébe, amikor a legutóbb a munkácsi dróntámadást említetted, akkor ugye a köztársasági elnök sem szólt egy szót sem, sőt kiadott egy sajtóközleményt, amiből az orosz rakétatámadásból az orosz kivetette. És utána volt egy konfliktus ugye a később elbocsátott sajtófőnökével, aki egyébként éppen tegnap jelentette fel a köztársasági elnököt, vagy a hivatalát, hogy vétkes mulasztásban vétkesek, vagy vélhetően azok, hiszen egy életveszélyes helyzet a repülőgépek megbízhatósága érdekében nem tett semmit, hogy ez megszűnjön. Tehát nekem rögtön eljutott eszembe, hogy most rögtön a köztársasági elnök azon mód legott reagált, pár hónappal ezelőtt nem. És ugyanez volt a helyzet a magyar kormánnyal is. Tehát érdekes párhuzam. Változnak az idők.
4: Akkor ugye kitértek két aktuális kérdésre az asszályra. Az olyan amerikai stílusú volt nekem, és nem akarom fényezni ezt a kormányt, mert biztos, hogy lesz majd idő, amikor lehet nem fényezni, de mégis ott volt egy szakember munkaruhában, egy vízügyi szakember, és elmondta, hogy mi a helyzet az asszállyal, mit lehet tenni.
6: Hát ugye, amikor azt kritizálja valaki, hogy miért nem tesznek már valamit, ahogy egyébként Gábor említette, hogy nagyon szép ez a szimbolika, meg szépek ezek a lépések, meg a nemzeti szimbólumoknak mondjuk a visszavétele, de azért ne felejtsük el, hogy ma szerda van, ugye ma 0 órakor vette át a kormány a hatalmat, mondjuk így, tehát azért szerintem még ne várjunk tőlük nagyon nagy, mélyen szántó döntéseket, meg törvényeket, meg nem is tudom, hogy mit. Tehát én azt látom, hogy próbálják föntartani ezt a hangulatot, föntartják ezt a lendületet. És hát egyelőre ilyen szimbolikus lépésekkel, de azért vannak itt konkrét dolgok is, amit említettél, ez az asszályüggyel kapcsolatos bizonyos kezelése a helyzetnek. Úgyhogy szerintem azért vannak itt lépések, és látszik, hogy elindult a munka, és nem véletlen az sem nyilván, hogy rekordidő alatt állt fel az a kormány, nyilván emögött nagyon sok összetevő van, illetve nagyon sok olyan indok, hogy miért kell ennyire sietniük, ugye ott van például az EU-s pénzeknek a határidős visszaszerzésének a lehetősége, de azért vannak itt szerintem a szimbólumon túl is lépések, és hát ezen túl még nem nagyon tudtak, én azt hiszem, mit csinálni, tehát még épületen belül sem voltak igazán a minisztériumok többségében.
7: Volt egy irracionális elvárás az emberek embereknek. Persze. Ami írtó fura, mert tényleg, ahogy mondod, nem voltak még hatalomban, nem volt semmi jogkörük, döntési lehetőségük, semmi, de már az emberek azt várták, hogy hát miért nem lép, hát miért nem oldja meg ezt, miért nem csökkenti ezt, miért nem emeli azt, és tényleg ez holnaptól indul be, de hát csodát nem lehet várni. Jelképes, egyébként jelképesnél azért több is történt, mert mondjuk a tényleg egy napja lépett hatalomba a kormány, de azért van egy-két olyan döntés, amihez nem kellett idő, és nem kellett semmi előkészület. Gondolok itt például arra, hogy a cirkuszokban nem lehet állatokat felléptetni, ami azt gondolom Európa többi részén már régóta így van, vagy nem tudom, hogy hány országban, de biztos, hogy ez egy közös nevező. Magyarul, és ezt meg lehetett lépni, 24 órán belül semmibe nem került.
4: Illetve ott volt Hernádi Zsolt, mint elmondta Magyar Péter, és az a következtetés, hogy nem kell üzemanyaghiánytól tartani. Tehát ezt a magam részről úgy gondolom, hogy nem volt rossz húzás, hogy egy mindenkit érintő és konkrétan érintő kérdésre adtak egy választ.
5: Hát ez abszolút fontos volt, tehát ennek igazad van, ebben nem volt rossz húzás, mert természetesen úgy van, ahogy az Enikő is elmondta, meg a Péter is, hogy nyilvánvalóan egy frissen hivatalba lépett kormányról, amelynek ez az első ülése, ez az első napja, persze, hogy az ember józanul nem várhatja azt, hogy fantasztikus, mélyen szántó döntéseket fognak hozni. Tehát itt elsősorban gesztusokat és szimbolikus politizálást lehet látni. Érdekes lesz majd, amikor jönnek az érdemi dolgok, de ez, amit most mondtál, ez már egy picit érdemi dolog szerintem, mert azért mégiscsak a piacon elterjedt az a hír, hogy a tartalékok borzasztóan lecsökkentek, és ezért dízelhiány lesz Magyarországon. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy elhívták Hernádi Zsoltot, és beszéltek erről, hogy ugyan valóban csökkennek a tartalékok, de akkor fel fognak szabadítani mást is, és akkor meg kell tartani ettől. Lényegében ez volt az üzenet. Ez szerintem fontos volt, ez egy érdemi dolog ilyen értelemben most.
4: Illetve Magyar Péter elébe ment egy kérdésnek, mert ő 480-as rögzített árat követelt még ellenzékből, ugye most meg azt mondta, hogy a mostani védett árakat fenntartják, ami nem 480, hanem 600 körüli.
7: 615.
4: Igen.
5: És 595.
4: De azt mondta, hogy mielőtt megkérdezi a propaganda, egy bármely munkatársa elmondaná, hogy viszonyítsák az akkori Brent olajárhoz az ő ígéretét, a 480-hoz, meg a mostanit nézzék meg, és mivel azóta óriásit ugrott fölfelé az olajár, ezért most ezt tudják ígérni.
6: Hát érdekes volt, hogy már ugye számon kérték az első napokban őt, hogy hol van a 480 forintos benzinár, amikor talán még épp hogy letett az esküt, vagy talán még az sem történt, meg nem tudom melyik nap, de
7: nincs,
6: választás
7: nincs
6: után
7: pár... türelmi idő, nincs, tehát nincs, azt nincs. Gondolom, hogy...
6: De mondjuk hát nem
5: megjegyzem,
6: is kérte,
5: de megjegyzem, soha nem szokott lenni érdemben, tehát ez mindig így szokott lenni, ez megint csak saját tapasztalatból mondhatom, hogy azért mindig azonnal jönnek az ilyen típusú kérdések, de azért ezzel együtt, ha már ezt a Péter mondta, a 100 nap türelmi időt, szóval minden kormánynak kell adni azért 100 nap türelmi időt, még akkor is, hogyha vannak ilyen kérdések, de ugye összességében az egész közvéleménynek meg mindenkinek kell adni, mert össze kell rázódni valamilyen módon egy kormány működésének. Tehát erre mondtam azt, hogy én azért már láttam ilyet belülről, tehát egy minisztérium, amíg az elkezd működni egy friss miniszterrel, amíg az pontosan tudja, hogy a különböző részek hogyan működnek, az ott dolgozók egyáltalán hogyan lehet beindítani azt, hogy bizonyos folyamatok keresztül menjenek, politikai döntések a közigazgatáson, hogy így fogalmazok, azért az idő, az a helyzet.
4: Hát erre utalt is Magyar Péter, azt mondta, hogy leállítanak minden a rendes működésen túli kötelezettségvállalást kormányzati részről. Itt két határt adott meg, amit nem teljesen értettem, 100 millió, illetve 250 millió feletti kifizetéseket, mert fogalmuk nincs, hogy milyen állapotban veszik át az államháztartást, a költségvetést. Ti tartotok attól, hogy valami ennél is sokkal rosszabb eredményt kell, hogy bemondjanak, mint amiről most tudunk? Hát, hogy áprilisig felhasználták az éves ilyen 91%-át?
7: Hát igen, szóval bár ne lenne igazam, de én azt gondolom, hogy még nem csak a szekrény van tele csontvázakkal, hanem komplett épületek. Nagyon tartok attól, hogy az államháztartás helyzete sokkal rosszabb annál, mint amilyennek lefestették, vagy amilyet a korábbi, vagy a jelenleg elérhető statisztikai adatok mutatnak. És úgy gondolom, hogy a most hivatalba lépett kormány számol azzal, hogy nagyon rossz a helyzet, számol azzal, hogy üres a kincstár, tehát nem éri olyan nagy meglepetésként, de olyan kötelezettségvállalások is belejátszanak ebbe, amiről fogalmuk nem volt. Itt egy példa az olajról, meg a kőolajról esett szó. Ugye, amikor itt volt Vance alelnöke az Egyesült Államoknak, akkor született egy megállapodást, azt hiszem 500 millió dollár értékű olajszállításról. Hát most kiderült, az Egyesült Államokban adták hírül, hogy ez nem 100 dollár per hordó, hanem 130-140 dolláros hordonkénti áron köttetett meg, idézőjelbe, roppant kedvező áron.
4: Igen, ez egy a 20 milliárdos túlározás, ezt kiszámoltam, ez egy múlt heti hír, azt hiszem a HVG-n.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Először is én állok minden vizsgálat elé. Bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat, esküdtettem 1990 óta minden 4 évben, hol képviselői, hol miniszterelnöki esküt, ami úgy hangzik, hogy jogszabályokat megtartom, és megtartatom. És én megtartottam, és megtartottam. Tehát engem mindenki foggathat, jöhet, kérdezhet, mindenre meg fogja kapni a helyes választ. Úgyhogy a faladja a másikat.
2: Mielőtt rátérnénk a faladja a másikat kitételre, azért annak furcsa logikája, hogy én azért tartottam meg a törvényeket, mert korábban többször is megesküdtem, hogy meg fogom tartani, hiszen ha ez így volna, akkor nem úgy volna, hogy van. De a kérdés az első, hogy mivel nyilván, hogy ez egy előre megszerkesztett interjú, tehát csak az kerül szóba, amit Orbán Viktor szóba akar hozni, számol ő már egy esetleges személyt érintő vizsgálattal?
3: Mindenképpen számolnia kell vele. Nekem egy kicsit az jutott eszembe, hogy nem arról van ez szó, hogy egy ilyen Trump-féle megoldást próbál magának itten kimozogni. Jelesül, hogy amikor Trumpot felelősségre vonták, még a Biden adminisztráció alatt, akkor ugye a Trump azt végig a kampányára építette, és hát egy ilyen populista mártirológia volt az a kampány, amelyben Trump folyamatosan azt bizonygatta, hogy a gonosz elitőt el akarja hallgattatni, és hogy a népet megfosztják attól, hogy ő képviselhesse őt. És egy picit azt érzem most ebből az interjúból, bár lehet, hogy nagyon előre szaladok, de mintha Orbán Viktor ezt a modellt követné, hogy majd elindul az igazságszolgáltatás, az úgy is lassú lesz, akkor mártír szerepbe vághatja magát. Ha ez a modell lenne a volt miniszterelnök előtt, akkor azért annyiban más a helyzet, hogy azért a Trumpi időszak az egy 4 éves ciklusnak a végén azért a Trumpot nem összeomlasztották, hanem a választók így azt mondták, hogy nem kérnek a következő időszakból, de nem omlott össze a rendszere. Ez az egyik. Kettő. Itt nem 4 évnek az elszámolásáról van szó, hanem 16-ról. Ráadásul, hogyha elkezdik behívni ezeket a Balázsi-szerű figurákat a főügyészségre, akkor simán el tudom képzelni, hogy azért ez egészen más képet fog alkotni, mint amikor tényleg az egyszem Trump ellen ment, azt hiszem 2 ügyben ment nyomozás, tehát lehet, hogy ez nem teljesen lesz ugyanaz. Ráadásul Trumpot elkerülték azok az ügyek, amelyek Orbán Viktort nagyon is érintik, hogy a családtagjai gazdagodtak, és hogy hát fölépített egy 60 pusztai
2: félkész mezőgazdasági üzemet.
3: Nem tudjuk pontosan.
2: Én csak a hivatalos verzióhoz tudok ragaszkodni.
3: De hogy ezek olyan ügyek, amelyek miatt hát nem hinném, hogy elkerülheti azt, hogy be kelljen számolni.
4: Ez az egész interjú részlet, ez számomra teljesen megdöbbentő. Szóval amikor veled ellentétben, bocsánat, hogy de hát örömteli, hogy ilyen fiatal vagy, és friss. Amikor Orbán Viktor elkezdett politizálni, én már gyerekes családos apa voltam, és azt gondolom, hogy korszakos, minden lehetősége megvolt ahhoz, hogy korszakos politikus legyen. Végül aztán sikerült neki, és ez így mondanám, hogy méltó lezárása lett ez a pályafutásának. Szóval én őszintén szólva annyira szépen sikerült, hogy a falatta a másikat. Nem akarom elbagatelizálni, félreértést ne essék meg el vicceskedni, és ha már Trumpot említetted, én bízom abban, hogy az amerikai nép is lesz olyan bölcs majd hamarosan, mint egyébként, amiről számomra egyébként be kell valljam, ezt őszintén meglepődtem, hogy amilyen bölcsességről most tanúbizonyságot tett a társadalom. És ebben még Amerika mögöttünk van szerintem.
2: Van egy másik fontos elem ennek az interjúnak, a vadhajtások nevű, már-már neonácinak is nevezhető portál felmagasztalása. Van is egy fotónk a vadhajtások portál főszerkesztőjéről, csak hogy ne kelljen nagyon magyarázkodni. Tehát látják, az ott egy horogkeresztes zászló a háttérben, ez az illető szerkeszti ezt a portált, amiről Orbán Viktor azt mondta, hogy a második számú ige forrása, megint egy zárójel, az ige az a Bibliát jelenti, és ezt minden hívő, minden keresztény, meg nem keresztény is tudhatja. Tehát, hogy ige forrás egy ilyen portál, az önmagában furcsa, de amit szeretnék kérdezni, hogy esetleg arról van szó, hogy a szélső jobb felé akarna nyitni, és ha igen, ez nem?
4: Nem akar ő sehová nyitni. Nekem meggyőződésem az, hogy ennyi évig a hatalomban, és csak a hatalomban, és soha sehol máshol eltöltött év után, és ilyen évek után egész egyszerűen próbálok finom fogalmazni, de hogy nem tudja, hogy miről beszél. Nekem olyan érzésem van csak. Tehát, hogy nyilván nem vagyok pszichológus, és még televízión keresztül a pszichológusok se diagnosztizáljanak, de kicsit így zavart érzek a térben, inkább így mondanám, hogy teljesen felfoghatatlan számomra. Szóval ezt...
2: Márton, te mit gondolsz?
5: Ezen a megkérdőjelezhető interjún Orbán Viktor gyászmunkáját figyelhetjük meg. Saját édesapámtól lopok egy jó gondolatot, ami pár nap ezelőtti beszélgetésünkben zajlott. Azt mondta, hogy érzelmi viszonya volt Orbán Viktornak a hatalommal, és számára ez egy olyan veszteség, mintha egy szerette halt volna meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon találó leírás, és tényleg azt gondolom, előtte nem gondoltam volna, azt hittem, hogy ő mindent ért cinikusan átlát, és legfeljebb nem mond igazat, de most már én is azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem érti, hogy mi történt. Vannak mindenféle magyarázatok, Dopmennél is elmondott egy pár ilyen magyarázatot.
4: Édesapád szebben megfogalmazta, mint én, majd legközelebb ő jött.
5: Átadom. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ő majd számot ad a maga bűneiről, vagy a bűnei nem létéről, azt gondolom, egyfelől nem őt kell kihallgatni, mert ő nyilván azt fogja mondani, hogy nem csinált semmit, hanem mindenki más érintettet, azokat, akik mind részesé voltak ennek az egésznek. Ugyanis sajnos azon, hogy az Orbán rendszer bűneiért 16 év alatt soha, de soha nem az Orbán rendszer feje, Orbán Viktor kellett vállalja a felelősséget, mindig valaki máson csattant az ostor, és azt gondolom, hogy most is megpróbálhatja ezt előidézni, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és szerintem én nem látom azt, hogy ez hogy fog neki sikerülni. Abban egyetértek Dórával, hogy itt van egy ilyen narratíva építési lehetőség, hogy Orbán Viktor lehet majd a következő Trump megmentő, nyilván Trumpot már nem lehet majd újra választani, de valahogy azt látom, hogy egy bizonyos bűn mesdje után nagyon nehéz ezt a mártírt eljátszani, és azt gondolom, hogy a 16 évi Orbán rendszer bűnmesdjéje az egy ilyen terjedelmű dolog, amiből nem lehet úgy kijönni, hogy igazából engem meghurcol a háttérhatalom. Ugye az egész háttérhatalmat az Orbán rendszer építette fel.
4: Hát azt, bocsánat, valóban nem lehet Trumpot újra választani, de egy ilyen karaktert azért még találhat magának az amerikai nép, ha nagyon akar, én ettől óvnám őket.
2: Szóval akkor fel van adva Leszke, hogy polgári szalonokon keresztül újul meg a jobboldali közösség, a Fidesz,
3: vagy
2: a vadhajtásokon, vagy a vadhajtás polgári szalon, de nem akarom ezt elviccelni.
6: Karmelita Palota és a Rogáni gyűlöletminisztérium után átjöttünk ide a Mátyás templomhoz. Amit itt láttok, az az egykori királyi pénzügyminisztérium épülete, ami a világháborúban bombatalálatot kapott, és ilyen szegényes módon kicsivel újjáépítették, de semmi köze nem volt az eredetihez, és most itt a vár, a Hausmann terv alapján fölépítették az eredeti épületet, legalábbis azt mondják. Mint egy luxusszállodában.

0: kész után nem olyan régen, és belügyminisztérium lett belőle. Eladták a belügyminisztériumnak a csodálatos épületét a pesti oldalon, a Gresham palota mellett. Kiköltöztették, és ugye felhozták.
1: Maxi Dubajos arab befektetőknek?
0: Igen, ugyanazon befektetőknek ugyanannyiért, kb. 50 milliárd forintért, mint a Maxi Dubajban ugye akartak megvalósítani, és felköltöztették ide a belügyminisztérium.
2: Mit gondoltok Magyar Péternek erről a húzásáról, hogy így belülről mutogatja meg ezeket az épületeket?
3: Teljesen logikusnak tűnik, tehát aki figyelte az ő politizálását az elmúlt időszakban, sőt azóta meg különösen, amióta megnyerte a választást, azt lehetett tudni, és szerintem ez egy valid dolog, tehát ha lemérjük a politikai haszonelvnek a mérlegén, akkor ebben teljesen igaza van. Azt mondta, hogy nekünk mindig is ez volt, a NER lebontása az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Na most innentől kezdve az ilyen adott esetben már-már első körben populistának is tűnhető videókkal egyetüzen bemutatjuk a halálcsillagot. Ott, ahol a boszorkány konyhába főzték a borzasztó nagy pénzlenyúlásokat, talán még a Szőlő utcai igazgatót is itt nevezték ki, ennek van üzenete. Ezért mennek szobáról szobára végig, és mutatják be, ami egyébként tényes való, hogy a szavazói ezt elvárják, mert ugyanazt érzik, amit ő akar éreztetni. A másik pedig, van egy apró hozzáfűzni való ez az egészhez, hogy ez neki semmifajta kárt nem fog okozni, mert a saját szavazóinak játszik ezzel. És persze lehet azt mondani, hogy a belügyminisztérium épülete nem úgy néz ki, mint egy belügyminisztérium. Egy belügyminisztérium nem így szokott kinézni, és amikor azt mondják, hogy de mennyi pénzt költöttek el rá, én még erre azt is mondom, hogy Balázsi Gyula szerintem egy rosszabb évében még mosolyogott is volna egy ilyenen, ott nagyobbak azért a léptékek, és azért itt a ráfordított összegre ne gondoljuk azt biztosra, hogy mindegyik habarcsra ment meg, meg spaklira. Ezzel gondolom értitek. És még zárójelbe egy dolog, hogy ez elindít egy olyan spirált, aminek lesz egy teljesen fals eredője szerintem. Szubjektíven mondom, a Karmelita nem egy luxus épület. Miközben a luxus épület, akkor már inkább a belügyminisztérium. De mégis azt mondják, hogy igen, ez az a csúnya hely, ahol a csúnya dolgok történt, ott ültek, ott találták ki, és innentől kezdve ezt be kell neki mutatni, hogy a saját szavazótábora révbe érjen, és azt mondja, hogy igen, ez tényleg bevisz minket oda, amit eddig csak suttogtunk, hogy van ilyen.
2: Tamás, te azért nemzetközi jogászként sok külföldi, akár kormányzati épületben is megfordultál, hogy ennek ezzel a tapasztalattal szerinted ez mennyire fényűző, vagy éppen mennyire illeszkedik mondjuk az ilyen európai parlamentális demokráciák kormányzati épületeinek a sorába?
4: Abból a szempontból mindenképpen érdekes és problémás, mert ellentétben áll azzal a fideszes kormányzati narratívával, amit láttunk az elmúlt években. Tehát itt szerénység van, visszafogottság, ugye pont Rogán Antal mondta, hogy itt a urizálni én fogalmilag kizárt, mert urizálni úri gyerekek szoktak, én meg ugye parasz gyerek vagyok.
2: Tehát ezt jó régen mondta.
4: Igen, alapvetően a fideszes,
2: tegyük fel, hogy így van.
4: A fideszes narratívák lebontására irányul, és a fideszes narratívák képutatásának megmutatására irányul ez a kommunikációs művelet, és tökéletesen egyetértek veled, hogy ez bizony adott esetben áthajlik, átcsaphat populizmusba is, de hát a populizmus az egy legitim politikai eszköz.
3: Abszolút. Abszolút.
4: Hogy hogyan és mire használja, kicsoda. Tehát azt gondolom, hogy önmagában nem feltétlenül tűnik ez kirívónak. Nyilván nagyon sok mindentől függ. Alapvetően a modern irodaépítészet meg minden más az szereti a nagyon egyszerű és nagyon praktikus megoldásokat, ami letisztultságában, újszerűségében tűnhet akár luxusnak is a avatatlan személynek, aki mondjuk nem mindig ilyen épületekben, vagy irodákban jár. Én hát ezért megmondom őszintén, hogy én néztem egy-két ilyen videófelvételt, sejtem, nem az összeset láttam. Azért nem az az ukrajnai aranyvécés feeling ugrott be róla. De tény, hogy arra a narratívának a bontására tökéletesen alkalmas.
3: Hát láttátok Orbán Viktornak az ágyát.
5: Vaságy, igen.
3: Ami olyan volt, mint egy pritch. Igen, mert arra Orbán sok Viktor... mindent lehet mondani, de az, hogy a Ugye, a most Waldorf Astoria lett volna, azt nem.
4: Igen, én nem akarom bántani, védeni, mert pláne Orbán Viktor, de azért ez a kormány a korrupcióban nem elsődlegesen Orbán Viktornak a fényűző életmódja miatt bukott bele. Még akkor sem, hogy a 60 puszta meg az Ebra Park azért legitim módon felvethető, hogy mennyi köze van Orbán Viktorhoz. De az Orbán Viktort szerintem ezzel a videóval most nem, őt nem kötötték be az aranyvécés diktátorok sorába. Lehet, hogy nem is ez volt a cél egyébként. De abból a szempontból mindenképpen alkalmas volt. Ugye a modern üzleti, meg vállalati, meg szolgálati kultúrának része ma már, ezzel a nézők is sokszor találkozhatnak, mint a repülnek egyet egy fapadossal, és akkor két napra rá jön az e-mail, hogy elégedettségmérés. Tehát az ügyfelet utólag is egy kicsit úgy engage-elni, hogy mit gondol róla. Most ezt üzleti technikát vette át a politikába ez a megoldás, és szerintem ez így jó, mert egyrészt növelheti a támogatottságot, és az a szinten tarthatja a támogatottságot. És innentől meg majdnem mindenben luxusnak, meg úgyis az lesz a luxus, amire azt mondjuk, hogy luxus, úgyhogy tök mindegy.
2: Te hogy látod?
1: Ugye abból a szempontból is ez egy erős politikai lépés, hogy ugye ha megnézzük az elmúlt hetekben, egyébként a Fidesz belső kritikái is arra vonatkoztak, hogy a luxizás. Tehát, hogy ugye maguk a Fidesz belső kritikus hangja, és azt mondták, hogy az az egyik hiba, hogy a luxus. Tehát valójában Magyar Péter ezzel egyébként a Fidesz szavazóknak is megmutatja, hogy itt tényleg volt luxus, és hogy ez tényleg nem volt rendben. És egyébként nekem a történelmi példák közül ez nagyon a Janukovics-féle kastélybejáráshoz hasonlít. Ugye ott is a forradalom után néhány nappal ugye gyakorlatilag végig videózták.
4: És onnan jön az aranyvécé, legendás.
1: És az aranyvécé onnan jön. Egyébként ugye ott se találtak, csak aranyozottat. És ugye
2: magyar... Rossz.
3: Bár
2: az arany azért, hogy nem korrodeálódik, meg könnyebb tisztán.
3: Meg a tisztesség kedvéért, tehát mi most itt irodákról beszélünk, a Janukovicsnak az meg a
1: Dácsán
3: volt. Tehát azért, ha majd a Cinege utcát fogja végig videózni Magyar Péter, akkor szerintem jogos a párhuzam, hogyha hasonlít vagy nem.
1: Igen, de ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy ugye akarnak tárlatvezetéseket tartani ebbe, és egyébként ugye például azt a dácsát utána a múzeummá alakították Ukrajnába.
3: Hát,
1: tehát, hogy,
3: ilyen,
1: tehát, hogy, tehát, hogy valami, tehát, hogy látszik, hogy valahogy ez a bukott hatalom luxusának feldolgozása, ez egy ilyen társadalmi mintázat.
2: Itt ugye talán a 2006 és 10 közötti kormányzati időszakban vetődött fel a kormányzati negyednek az ötlete, és azt lehet tudni, hogy ezzel az első Orbán kormány is foglalkozott. Könyveket lehetne megtölteni azzal, hogy az, hogy így szét vannak szórva a minisztériumok Budapesten, az, hogy nagyon sok közülük rossz állapotban levő épület, magas a rezsie, karbantartás, és így tovább, hogy indokolt lenne egy kormányzati negyed, és végső soron az, hogy a miniszterelnökséget, a belügyminisztériumot, a miniszterelnöki kabinetirodát egy helyre teszik, ugye volt is erről szó, hogy meg ez volt talán a munkacíme ennek az építkezésnek, hogy egyfajta kormányzati negyedet építenek. Viszont felvetődik az, hogy ha már építenek, vagy építettek, akkor annak egyébként Budapest leginkább turisztikai zónájában van-e a helye?
4: Ugye, annak idején ez a kormányzati projekt, ne felejtsük el, hogy ez olyan területekre volt tervezve, ahol ez össze lett volna kötve egyfajta komplet rehabilitációval is. Tehát az egész városrésznek. Most bocsánatot kérek, lehet, hogy műveletlen, kulturálatlan vagyok, de szerintem a várban nem nagyon van mit rehabilitálni. Helyreállítani kellett természetesen, de az, hogy a kormányzati negyed a várban legyen, annak csak és kizárólag a kormányzati hatalom birtokosnak az individuális a vágya, hát hogy ők a várban akar lenni.
3: Egy történelmi mítoszba való beleágyazása, hogy lám, a várban tulajdonképpen kik vannak a várban? A várnak ura van, ugye várurak. És ennek volt egy ilyen patinás, étoszos valami üzenete.
4: Kapitányság, hivatalosan most
3: és,
4: már.
3: És ezért volt ez, egyébként meg valóban tényleg gyönyörű a kilátás, tehát akármikor Orbán Viktor hozott egy vendéget a teraszra, akkor ott azért mindenki tátott szájjal nézte, hogy ilyen gyönyörű, és ezt valószínűleg a nem tudom én, a Bank utcában nem nagyon tudta volna ezt látni, amit onnan lát.
4: Azt se felejtsük, hogy Orbán Viktor a Sándor palotába akar beköltözni, mert onnan a erkélyről akarta azt a budapesti látképet. Ugye 2002-ben bukta az egészet, trollkodásból a szocik beköltöztették a köztársasági elnöki hivatalt a Sándor palotába, Orbán Viktor nem bírta elviselni, nekem akkor is kell az az erkély, csak mellette nagyobb, és ezért lett a Karmelita. Tehát ez a teljes agyrém.
2: Balázs, szerinted mi lesz a sorsa ezeknek az épületeknek?
1: Ugye ezek biztosan szimbolikus, tehát a hatalomnak egyfajta szimbolikus épületei, tehát ezeknek biztos valami olyan funkciót kell találni az új kormánynak, ami ehhez illik, tehát hogy azt egyébként én nem gondolom, hogy racionális lenne hivatalokat tartani a várba, aminek gyakorlatilag a közlekedése rémálom. A funkcionalitása egyszerűen nem az, hogy ott emberek munkát végezzenek, tehát ezeket valószínűleg inkább érdemes megtartani valamilyen reprezentációs célokra, mert tényleg egy külföldi vendégnek a teraszról megmutatni Budapestet, az nyilván egy helyes és jó dolog. Tehát szerintem egyszerűen vagy reprezentatív funkciót találnak neki, a Karmelita az biztos, hogy valamilyen szimbolikus és leginkább a korrupcióhoz és az urizáláshoz köthető funkciót fog kapni.
3: Úgy érted, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalt oda fogják rakni?
1: Akár egyébként az is előfordulhat, hogy annak a központjához
2: annak is lenne
1: teszik.
2: Egy szimbolikája, de nem biztos, hogy az, amire mondjuk éppenséggel Magyar Péter igényt tartana. Tehát az, hogy a vagyonvédelmi, visszaszerzési és védelmi hivatal magasodik a nép fölé, az nem biztos, hogy
4: nem, annak idején csak, hogyha valakit érdekel, hogy a 2016-17 között, amikor még nem költözött be teljes gőzzel a Karmelitába Orbán Viktor, csak lehetett tudni, hogy ő arra akar, hogy azt akarja magának csinálja, ugye azért, hogy közelebb voltunk a 2002-höz és ez a pszichés leolvadáshoz. Annak idején voltak konkrét terveink nekünk is, hogy mit kell csinálni a majd elkészülő Karmelitával, ugye akkor még nem volt teljesen kész. Nálunk az volt, hogy a Karmelita Kolostorból egy ilyen európai ifjúságháza bemutató épületet, egy kiállítási közösségi teret csinálnánk, ahol a különböző EU tagállamok, különböző ifjúsági szervezetei, a különböző helységekért lennének felelősek, és ezzel ellépünk egy kicsit ettől a dedós ilyen elmebeteg, én a várba akarok lenni a titüttől, hogy a miniszterelnök nem ott lesz, hanem egy ilyen európai ifjúsági háza projektet csinálnánk. Most nem tudom, mi az elképzelés erre a mostani kormányzati struktúrában, de szerintem egy ilyen szimbolikus jellegű tér. Ugye ez 16-ban még sokkal könnyebben megvalósítható lett volna, vagy volt a 18-as választások után, mint most, de valami ilyesmiben szerintem nagyon gyorsan a Tiszának állást kéne foglalni, hogy mit akar vele csinálni, mert egyébként meg itt van egy olyan szempont, amivel megint nem biztos, hogy sokat foglalkoznak, meg még egyáltalán nem beszél róla senki. Most tök jó mutogatni ezeket a dolgokat, de előbb-utóbb azért a mostani választóknak is el kell számolni azzal, hogy mennyi pénzből akarják megcsinálni azt, hogy a kormány hol működjön. Tehát azért itt vannak közpénzvédelmi szempontok is, amiket majd valamikor egyszer odaérünk, amikor véget érnek a tárlatvezetések.
2: De még egy-egy rövid gondolatra van idő tőletek, és aztán megnézzük azt, hogy akik bővebben kifejtették kicsit a véleményüket, ők hogyan vélekedtek. Ti milyen szerepet szánnátok a Karmelitának? Vagy akár a belügynek, vagy bármelyik ilyen épületnek?
3: Hát azt hiszem, hogy ez tényleg szakmai kérdés. Tehát nem hinném, hogy itt a jelképeknek, vagy a szimbólumoknak akkora jelentősége kell, hogy legyen. Szóval azért ez egy dafke dolog lenne, hogyha csak és kizárólag azt, amit az imént mondtam. Miközben tény és valahogy eszement összegekről van szó a felújítást illetően, amire még egyszer mondom, ezt hangsúlyozom, érti, aki érti, ennek az összegeknek nem az összes része ment spaklira, meg habarcsra. De azért a másik része pedig az, hogy könyörgöm, azért egy miniszterelnöknek a rezidenciája, az nem már, ott igenis legyen arany vagy részkorlát, és igenis legyen vörös szőnyeg. Gondolom ezt én, ne egy ilyen Airbnb-szerű helyen fogadja az elnököket. Nyilván a kettő között van valahol a megoldás, csak azért ne mondjuk azt, hogy itt a puritánságnak a szellemét várjuk, amikor bemegyünk a várba, és azt látjuk, hogy vajon hol dolgozott az a miniszterelnök, aki 16 éve itt volt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Sokan hiányolták a képről, ő nem volt itt, viszont itt voltak a miniszterek. Különböző formátumban adták át az információkat és az aktákat. Volt, aki papíralapon, ilyen több dobozban, volt, aki pendrive-on, az Innovációs Minisztérium DVD-n, VHS az már nem volt túl jó a hangulat. Igyekeztem pár szót szólni, és elmondtam azoknak a minisztereknek, akik nem képviselők, és nem hallgatták végig a beiktatáskor elmondott beszédemet, megismételtem nekik, hogy szégyeljék magukat, hogy ilyen helyzetbe hozták az országot, ilyen állapotban adják át az országot gazdaságilag, társadalmilag és mindenféle szinten.
2: Köszöntöm a kedves vendégeket, kezit csókolom, szervusztok.
3: Jó estét kívánok, szervusz.
4: Jó estét kívánok,
2: szervusz. Kezdjük azzal, hogy akire hivatkozott Magyar Péter, hogy nem volt ott, az a főleltárosként apostrofált Orbán Viktor. Ildikó mit gondol, hogy ott kellett volna lennie a jog szerint, vagy az illem szerint?
5: Tudtam, a jog szerint nem kötelező, de egy ilyen kormányzásnál, amilyen az övé volt, ahol nem születhetett fontos döntés nélküle, én úgy gondolom, hogy illett volna már csak a saját miniszterei iránti szolidaritásból is. Ami még feltűnőbb volt nekem Orbán távol létek körül, az nem is ez, nem csak ez az átadás átvétel, de arra 36 éve nem volt példa, hogy az új országgyűlés alakuló ülésén ne jelenjen meg a régi kormány és a régi miniszterelnök. Láttam én már Orbán bujkálni a parlamentben a függöny mögött, de most egy egész ország elől bujkál olyan dolgokban, amiben a felelősség egy bujkálással nem lesz áthárítható.
2: Igen, erről még fogunk beszélni, de térjünk vissza az átadás átvételre. Arról mit gondoltak, hogy Magyar Péter a mai napon is a távozó kormánytagok fejére olvasta a bűneiket, mármint Magyar Péter szerinti bűneiket?
6: Ez egy adta egyébként magát ez a lehetőség, én úgy vélem. Tehát, hogy Magyar Péter kiaknáz minden olyan lehetőséget eddig legalábbis, amikor szembesítheti a Fidesz kormányt az állításaival, vagy azokkal, hogy milyen állapotban hagyták ma ezt az országot. Amúgy én a korábbi tárcavezetőktől én egyébként érzékeltem, hogy a korábbi reflex az működött bennük. Tehát nem a főbejáraton átmentek be, ahol az újságírók vártak, hanem megpróbáltak a hátsó Zoltán utcai bejáraton mentek be. Ott is voltak páran, de azért jól mutatja, hogy azért a NER alapvető működése azért még mindig ez a fajta, mondjuk így, hogy bujkálás, ha úgy tetszik. Egyébként Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes ott volt, tehát tekinthetjük úgy is egyébként, hogy Orbán Viktort úgy mondjam helyettesítette, ha úgy tetszik. Egy személyes észrevételem azért lenne, tehát hogy én nagyon reménykedem benne, hogy a kormányfő nem fogja majd ezt a fajta, mondjuk így, hogy ilyen cinikus, odaszúrogató hangvételt azért, hogy nem... tehát hogy ezt azért tovább fogja folytatni, mert nagyon tetszett nekem, mint amit itt a bejátszóban is hallottak, és jót nevettem rajta, hogy a Kulturális és Innovációs Tárca DVD-n adta át ugye az információkat, is ugye oda bökte, hogy hát VHS-en is nagyon, vagy hát VHS nem volt, úgyhogy én ezen nagyon jót nevettem. Remélem, hogy ez a fajta pikírtség, ez azért a kormányzati munka előre haladtával így nem kopik ki belőle.
4: Hát én azért is szeretem többek között ezt a műsort, mert van arra időnk, hogy egy picikét így anekdotázgassunk is, mert hogy ha már bujkálás meg hátsó utakon, kerülő utakon súnyizás. Orbán Viktornak nagy hagyománya ez a fajta bujkálás. Menjünk vissza egészen több mint 20 évet az időben, amikor 2002-ben megbukott, és ugye 2004-ben Medgyessy Péter és az akkori kormánydelegáció kiment Athénba a uniós csatlakozási bizony szerződést találni. Ugye Orbán Viktor akkor is ott volt, és azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon szép ilyen rózsakertben volt maga a helyszín, ahol az aláírási ceremónia volt, és Orbán Viktor akkor is ott volt, és akkor is üldözte egy csapat újságíró, és ott is bujkált a rózsák
5: között. Ott voltam, ez nem csak anekdóta.
4: Igen, illetve most már nem 133, hanem most nem is tudom, még szokni kell az új számokat, 40-valahány bátor ember, ugye hétfőn a parlamentben, amikor ugye az új kormány eskütételére került sor, akkor az is úgy nézett ki, hogy ott a parlament kupola termében, amikor ugye az új kormány eskütételére került sor, akkor az is úgy

0: a Telex videóját, ahol a műfaj egyik legjobbja, kollégánk Simor Dániel volt az, aki F. Kovács Sándort, illetve Pócs Jánost sikerült elkapni egy bizottsági meghallgatás után. Ők nem tudtak hova menni, abban nem volt túl sok köszönet.
1: Volt egy érdekes bejelentése Magyar Péternek, azt mondja, hogy Pintér Sándor teljes körű vizsgálatot kért saját maga ellen. Ez engem meglepett. Ezt Illikó minek tudja be? Egyébként Magyar azt mondta, hogy lesz vizsgálat, nem kell ezt kérni, és nem csak Pintér Sándorral kapcsolatban, de ő maga tehát kezdeményezőleg lépett fel.
2: Szerintem ez egy nagyon tudatos gesztus Pintér részéről. Ezzel azt sugallja, hogy ő minden törvényesen tett, tehát áll a vizsgálat elé. Engem inkább az lett meg, hogy a többi miniszter nem mondta, főleg amikor szemrehányást is kaptak, mint említette az új miniszterelnöktől. Egyébként, hogy a Pintér és mások vizsgálata mire fog fényderíteni, különösen anyagiakban, ezt nem tudom. De Pintér javára, és most népszerűtlen leszek, hadd mondjak azért valamit, annak ellenére, hogy mi volt a kormány alapállása, a Pride idején példaszerűen járt el a rendőrség. Nem gondolom, hogy ezt nem egyeztette, de ezt mégiscsak érdemének tudom, mint ahogy azt is, hogy amikor különböző bizottságok maguk elé citáltak minisztereket, és azok rendszeresen a fideszes képviselőkkel karültve nem mentek el, akkor Pintér többnyire megjelent, majd szomorúan, idézőjelben mondom, tudomásul vette, hogy nincs ülés. Ezt nem határozatképpen, nem a mentségére mondom, hanem az alkat jellemzésére, hogy ő mindig fontosnak tartotta a törvényesség látszatát, hogy aztán a törvényesség valóságával is itt tette, ez ki fog derülni.
0: Na, most én is egy picit hadd dicsérjem őt, és utána gyorsan át is térek a bírálatára, mert hogy azért még nem emlékezünk rá 2011-ben az úgynevezett bohóc tüntetésen, amikor a rendvédelmisek korkedvezményes csukdíja miatti tüntetés volt, igen, akkor ő kiállt a tüntetők elé, ez unikális ritkaság számba megy, de az viszont nehezen megmagyarázható Pintér Sándor alatt, hogy mindenki látta azokat a képeket, hogy a belügy hogy néz ki, milyen annak az épülete.
2: Ez magyarázhatatlan.
0: Senki se értse félre, nem gyanúsítottként, hanem mint egyszerű állampolgárként az utóbbi években sajnos több budapesti kerületi kapitányságon megfordultam. Döbbenetes állapotok vannak. Legutóbb török-bálinti rendőrsön jártam, hát merem állítani, hogy és annak a vizes blokkja, merem állítani, hogy Mezőhegyesen a Lázár birtokon a lovak külön körülmények között legelnek, mint amilyen állapotok mondjuk ott vannak. És nem egy-egy eldugott rendőrőrsről beszélek, hanem nagyon nagy, több hatalmas kerületeket ellátó rendőrőrsök olyan állapotban vannak, hogy az méltatlan minden rendőrnek. Szóval Pintér Sándornak lehet, hogy vannak ilyen mondjuk így a szimpatikusabbnak tűnő vonásai, de hogy kinéz például a belügy, és amilyen szakadék van mondjuk egy kapitányság között, megmagyarázhatatlan.
3: Egyébként Csőzik László érdi polgármester ki is használta ezt a fajta zicsert, és készített egy saját videót a stábjával, érdemes megnézni, ez is fel van a közösségi oldalakon, hogy össze van vágva, hogy a belügyhöz képest Érd, ami azért hát mégiscsak nem egy szegény település, hogy az érdi önkormányzat épülete milyen állapotban van. És ő, igen, az pontosan ez, hogy az érdi önkormányzat dolgozói milyen mosdóba járnak például, vagy az érdi önkormányzat dolgozóinak milyen szociális helyisége van, hol ebédelhetnek, akármit, stb. Tehát az is égés föl természetesen. Visszatérve, bocsánat még akkor az átadás átvételre, annyi pozitívumot én is hadd mondjak, hogy amit azokkal a minisztériumokkal kapcsolatban, ahol én beszéltem különböző, nem sértem talán meg őket, alacsonyabb rangú tisztviselőkkel, azért mindenhol azt mondták, hogy ott tényleg ügyintézői szinten azért korrekt és kulturált hangnembe zajlott szerencsére. Tehát akik átadták az ügyeket, ők is próbáltak tényleg maximálisan korrektül viselkedni, úgyhogy aki átveszi, az lehetőleg ne vesszen el abba a hatalmas információtengerbe, hát itt egyenként több százezer oldalnyi aktáról van szó nyilvánvalóan, és akik jöttek átvenni, ők is úgy álltak hozzá a

0: kollégáikhoz, hogy nem úgy, mint hogy a, tehát nem a bűnös látták bennük meg ilyesmi, szóval...
1: Ez azért fontos, és örülök, hogy mondja, mert benne vagyunk egy olyan teljesen jogos közhangulatban, ami igazságtételt és ha kell felelősségre vonást követte, és igaza van ennek a közhangulatnak. De borzasztó fontos lesz különbséget tenni a valódi felelősök meg a portás között, most ezt nem lebecsülőleg mondom, tehát aki hát ott dolgozott az állami apparátusban, de nem követett el semmit. És még a miniszterek esetében én még azt se követelném Magyar Pétertől, amit mondott, hogy na most már lassan hagyja abba ezt a kicsit pikírt hangot.
2: Bocsánat, én nem követeltem, én reménykedtem benne, hogy folytatja, és nem,
1: ja, bocsánat,
2: nem
1: kopik ki belőle.
2: Ez nem volt gúnyos ez a mondat, ebben akkor, én tényleg reménykedem.
1: Nem, akkor egyáltalán nincs vitánk. Én azért tartom fontosnak, hogy a kommunikációban is ez a csúcsvezetőkkel szemben megjelenjen, mert mindnyájan tudjuk, hogy az igazságtétel, pont ha törvényesen akarjuk, és úgy kell akarnunk, akkor időbe telik. A közhangulat nyilván elkezd türelmetlenkedni, és ezek pozitív értelemben kommunikációs gesztusok is a miniszterelnöktől, azt sugallják, hogy nincsenek a bűnök elfelejtve.
3: Igen, most átugrunk egy másik témára, de teljesen ide kapcsolódik szervesen, ugyanis kedves nézőknek is mondom, hogy nem csak átadás, átvétel volt, hanem megjelent az új kormány első 12 rendelete, és ezek között szerepel a gyermekvédelmi ügyek feltárása, illetve a Kándre-féle kegyelmi botrány feltárása, és nagyon rövid határidővel, május 18-át adta meg határidőként Magyar Péter az igazságügyi miniszternek. Ezzel folytatnánk, szóval, hogy innen indult minden. És azt nem értem én, pontosabban magyarázatot kérnék válasz, hogy ez a K. Endrének adjunk kegyelmet, szerintem ez a NER 16 évében egy ilyen 100 000 rangú ügy volt, lett volna. És kiderült, hogy nem, ez a NER sírásója. Hogy ki hisz itt közülünk a sorsszerűségben?
2: Én nem hiszek benne, ugyanakkor hiszek abban, és most itt nem akarom megnevezni azokat a azt a női szereplőt, amit itt talán mindannyian tudunk, de nem mondhatok ki, és jogi okokból játszanom kell a hülyét, hogy aki áll itt, nem Novák Katalinra gondolok, hogy aki áll emögött a történet mögött, na most erre valószínűleg ezekből az aktából nem fogunk választ kapni, mert nyilván nincs leírva, hogy ez az illető az, aki oda ment és megkérte.
3: Akkor miért mondta betegnap Magyar Péter ezt a nevet? Mert hogy bemondta?
2: Nem tudom, ő bemondhatja, én nem szeretném, hogyha az ATV-t vagy engem bárki beperelne, úgyhogy én nem akarom kimondani ezt a nevet, úgyhogy nem gondolom, hogy meg fogjuk tudni, ugyanakkor érdekességek adódhatnak, vagy érdekességeket megtudhatunk, és még annyi, hogy nyilvánvalóan ez egy szimbolikus történet, hiszen Magyar Péter politikai eredet története, ahogy tetszik, a kegyelmi ügytől datálódik. Onnan indul. És nem mellesleg egyébként én is nagyon kíváncsi lennék ezeknek a részleteire, mert a NER az elsunyogta, elhallgatta, nem véletlenül, és ez a két vezéráldozat, Novák Katalin és Varga Judit nem véletlenül áldozta be őket Orbán Viktor.
3: Tehát 4 nap. 14-e van, 18-a, 4 nap. 3-at kell aludni.
0: Hát ez nyilván nem lehet egy vizsgálat, tehát egy vizsgálatot nem lehet ilyen ennyi idő alatt lefolytatni. Maximum azt lehet, hogy ami ott éppen
3: ami
0: még
3: megvan.
0: Nyilvánosságra nem kerül dokumentum, azt felkutatják és nyilvánosságra hozzák, és aztán kiderül, hogy azokban szerepel-e az a név, aki egyébként, ezt talán még ki lehet mondani, a miniszterelnök elég szoros környezetéhez kapcsolódó, igen, női közszereplőről beszélünk. Úgyhogy maximum mennyit lehet. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen első impulzus lehet, azt feltételezem. Tehát nem hiszem, hogy Magyar Péternek az a szándék, hogy ezzel a 3 napos idézőjeles vizsgálattal le tudja ezt a nagyon fontos ügyet. Gondolom, hogy mindenre van stratégiája látható azért Magyar Péternek, úgyhogy feltételezem, hogy akkor itt most valamit meg fog tudni a nyilvánosság, és aztán innen majd mehet tovább, mert jöhet, ez generálhat újabb, mondjuk úgy, hogy vizsgálatokat.
1: Igen, és végül is gondolom, annak nincs akadálya, hogy 3 vagy 4 nap múlva azt mondják, hogy X vizsgálatot ezen meg ezen a nyomvonalon meghosszabbítunk. Hogy jelentéktelen ügy volt-e az elmúlt kormányzat mondjuk így bűnlajstrománál ez a bizonyos kegyelmi ügy nyilván annak látszott, de mivel morálisan ennek a kormánynak úgymond a szívcsakráját támadta meg, hát gyerekek ürügyén csinálták a legkirekesztőbb ügyeket a gyermekvédelmi törvénytől kezdve, ez valami olyan érzékeny morális ponton ütött rajtuk, mint utóbb kiderült végzetes sebet, ami megnövelte a kiinduló cselekedet jelentőségét. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik ez a bizonyos lista, hogy mit kell megvizsgálni, hogy annak a
3: gyermekotthonnak az ügy. Igen,
1: pontosan. Egyébként ügyesen, hogy így mondjam, összeállított lista, abból a szempontból is, hogy szinte minden a közvélemény szemében nagyon fontos ügyet valamilyen ponton érint. Odáig például, hogy a kórházi hűtőberendezések beszerzése körüli vizsgálat, hát minnyáján tudjuk, hogy az volt a leglátványosabb talán a magyar egészségügy haldoklásának képei között.
2: Magyar hogy Péter fogott egy hőmérőt, igen, és megmutatta, hogy hány fok van ott.
1: Operálnak. Igen.
4: Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség arról számolt be, hogy házkutatást végeztek a lakóhelyén, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A megalapozott gyanú szerint a politikus megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel arról, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa az ő személyi titkáraként. A megtévesztéssel megkötött valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az országgyűlés hivatalát összesen 14.301.250 forint kár érte. A Telex információi szerint az érintett politikus Bóna Zoltán. Meggyőződésünk, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért, reagált közleményében a Fidesz frakció. Az eljárás során ugyanakkor pártállásra tekintett nélkül mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, teszi hozzá a közlemény.
5: Ez egy kicsit másfajta korrekció talán, de
6: mondták. Ebben a történetben kezdjük a végén, tehát az a közlemény, amit most itt hallottunk, szóval ettől a bőrt lekaparom az arcomról. Mindenkinek viselnie kell tette következményére, de mindenkit megillet, addig, amíg el nem ítélik senki. Szóval ez a blödség. De a másik, az pedig az a fajta végtelen pitiánerség, hogy a haverom anyját fölveszem, és el fogom majd venni a fizetését, ebből elrakok zsebre ennyit. Szóval ezek azok az emberek, akik a szállodai szobába, a hotelekben lopják a tusfürdőt, elviszik a papucsot, és lehetőleg az ebédnél még kérnek a kenyérből, hogy a aktatáskájukba is be tudják rakni. Elképesztő pitiáner, és beszélünk 14 millió forintról. Én most mindig azt mondom, most már sokadjára mondom, hogy lett egy ilyen újfajta mértékegység a Balási. Tehát most azért a Balási Gyulának azt mondott, hogy 14 millió forint, hát az a kutyanyakör, nem? Tehát, hogy körülbelül ez az.
5: Nem biztos, hogy eltette, lehet, hogy csak a barátja anyjának akart kedvet.
6: Nem, ez benne van egyébként a gyanúban, hogy ő ironizált. Visszakért pár százezer forintot azért, hogy gondolom alkotmányos költség volt.
3: Alkotmányos költség, igen. Hogy az, hogy ezek az ügyek, ez a metódus, amit most itt nagyon rácsodálkozik sokan mindenki, ez azért része a napi politikai működésnek. Nem csak Magyarországon, Marine Le Pen is ezzel került bajba, és csak emlékeztetnék, hogy jelenleg... És jelenleg is van olyan parlamenti képviselő az új parlamentben is, úgy hívják, hogy Novák Előd, akit annak idején 2009 után a Jobbik EP frakciója mellett ilyen kamu szerződéssel, kamu tanácsadóként tartottak marha jól európai uniós pénzből. Tehát ez létezik. Ugye az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy ez létezzen,
7: Én személy szerint nagyon nem akarom, tehát én minden ilyet támogatok. Kerül, amiben kerül, mert teljesen mindegy, mert ez szerintem nem pénzösszeg mértéke. Alapvetően, hogyha azt akarjuk, hogy normális legyen a politika, meg a közélet, akkor az ilyen kamu szerződések és a szoktam ezzel rossz indulatúan humorizálni, a parlamenti képviselőnek van mondjuk 4 helye, amit megfinanszíroznék az országgyűlés hivatala, akkor abból 2 a 2 szerető, a harmadik az unokaöcs, a negyedik meg talán valaki, aki ért is valamennyire hozzá. Na most ez úgy is néz ki az egész. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a sztorik, hogyha fölgöngyölődnek, akkor az nagyon hasznos lesz, és én szeretném emlékeztetni ugye a Tisza nevében pozícióba ülő képviselőket, hogy állítólag rendszerváltás van, tehát akkor ezt kezdjük az ilyen 14 milliós összegeknél azt a rendszerváltást, hogy ilyen ne legyen többet, és akkor ugye Magyar Péter is mondta, hogy mindenki nagyon figyeljen oda rájuk, mert akkor nem lesz mit figyelni. Tehát én most kicsit próbálok optimista lenni, hogy ezek létező jelenségek voltak, vannak, lesznek, ne legyen belőle túl sok, vagy optimálisan egyáltalán ne legyen, de ez azért, hogyha valaha normális országot, meg politikát akarunk, akkor ez az első lépés, szerintem.
5: Balázs, tiéd a végszó.
8: Ugye gyakorlatilag, ha jól gondolom, ez az április 12-i választás után az első eset, amikor politikust visznek el bilincsbe. Ez megtörténik. És ugye valójában ez volt ennek az egész választásnak az egyik fő ígérete, hogy ezek elkezdődnek. Valószínűleg egyébként a választók ennél nagyobb esetekre gondolnak, mint a 14 millió forint, mert azért itt az elmúlt időszakban valószínűleg ennél nagyobb összegek forogtak. Azonban ez látszik, hogy már beindult valami folyamat úgy, hogy egyébként a kormány még gyakorlatilag most lépett hivatalba. Ez egy picit úgy tűnik, hogy a bürokrácia és az államigazgatás az már elkezdett átállni.
6: És még annyi csak, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy ügy van.
7: Biztos, hogy nem csak ez az egy ügy van.
5: Nem csak ez az egy.
6: Nem hiszem.
5: Kiderülhet még. Nem tudom, hogy ki mire lehet itt végszámítani, de bár az, amit itt Balázs megfogalmazott, az a mai fórum betelefonálóiból kiindulva valóban jelentős társadalmi igény van erre, de mondjuk az nagy hiba lenne, hogyha az igazságszolgáltatás az a társadalmi igényt, nem pedig a jogbetűjét szolgálná ki.
6: Hát, hogyha a közleményt elolvastátok figyelmesen, ott volt, hogy egyébként a képviselőnél más korrupciós bűncselekmény gyanúja is felmerült.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sport Pubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott és Sport Pub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egykori válogatott labdarúgón Komán Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremről, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam ilyen 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt, de manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnak még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Figyelj, ez egy jó kérdés, amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n mi történt tulajdonképpen, és hogy meg akkor a siker volt ez egy ország számára. Úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Sampdoriába, vagy jó voltál Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az U20-as VB-n mekkora sikert értünk el. Úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg, hogyha azt mondod, hogy Komán Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, paszt és ezüstcipővel zártál, tehát kimondottan jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
2: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: Összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván futácsot, vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
2: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük a mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból, vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy pár a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket, úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt benne, nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged és elad egy olyan csapatba, hogy közöd nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélett, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit így szétszélettetek ezáltal?
2: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el több bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériál meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a több bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy kihozod, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
2: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt. Úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan nagyon, tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez, hogy volt-e benne több, lehet, hogy volt benne több, volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni, ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni, ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, hogy honnan jött akkor megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
2: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van. Úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közbeavatkozott, hogy orosz, és oda származik egyébként.
2: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát az nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországban, megmondom őszintén. Úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg. Ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, akivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan, hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és ugye még a háború előtt, akkor ott mindig teltház volt, sok ember volt, ha jól emlékszem vissza, meg azért egy top csapatnak számított akkoriban. Tehát összességében a Krasznodárban mennyire számítottok ti futballisták, ott nagy sztároknak?
2: Amikor én kiigazoltam, akkor Krasznodárban két csapat volt. Volt a Kubány Krasznodár, illetve az FK Krasznodár. Az FK, ahova én mentem, az még csak 5 éves volt. Tehát ott volt egy szponzor, egy alapító, aki egy saját klubot szeretett volna. Igazából ő megkérdezte, hogy ő fel tudja tuningolni a Kubány Krasznodárt, és nem engedték meg neki, úgyhogy azt mondta, akkor alakítok egy saját klubot tulajdonképpen. És én ebbe a klubba igazoltam, a Kubány Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriás pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik a mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videó ott talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionba, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, tehát stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
2: Ramirez. Sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapatodat mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye itt a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdóriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos ugye ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
2: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is tulajdonképpen. A Sampdóriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be. és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni. Volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos. Ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Mata része, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak egy semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokság amúgy, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, vagy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
2: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi ligát is, megnézem a Török ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licenszen vagyok tulajdonképpen hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont beemelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó esélye itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért majd hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben.
2: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a Sport TV-s dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok, ezekkel kapcsolatban nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. De mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy MB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
1: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Koma Vladimirral.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is, Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, hogy összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon, ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk, mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik új mondtát, sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
2: Igen, szkeptikusak voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt évibe, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyem még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idénybe például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot, tehát én már legelején azt mondtam, hogyha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen, és az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából, és tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak, pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tud fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
1: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atletico-nak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern München-nek a játékstílusa, és egy az egyben megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadó stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzán PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásukat, tehát szép focit akar látni a szem igazából, de itt azért óriási taktikai harcok voltak, úgyhogy mondom, az érdemekből ne vegyünk vissza. Jó ez így, ahogy van szerintem.
1: Igen, meg azért így az Arzenát nézve, főleg a Wengeres éra után picit testidegen, hogy látjuk ezt a mostanit, és láthatjuk, hogy ez az eredményesebb, meg azért én mindig óckodom, amikor azt mondják, hogy ez egy Mourinho-s 2.0 ez a csapat, mert azért csak elég megnézni a visszavágót, nem tudom, mennyire nézted az Arzán Atletico visszavágóját, hogy hiába volt az Atletico gólkényszerbe, és kellett volna az egyenlítés, hogy gyakorlatilag nem jutottak el a 16-os környékére, se még a Mourinho-s foci arról szól, hogy magukra húzok az ellenfélt, addig ez az Arzán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszerűen nem engedte az Atleticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt alá írom, de amit csinálnak, azt talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
2: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arzenál uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőbe.
1: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1A-1B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így úgy, hogy amikor megláttad ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben,

0: részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rugdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát megvolt a game plan teljes mértékben, és Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern Drucker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdet, tehát momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
1: Úgyhogy játékfelfogásban talán mondhatom, hogy két ellentétes csapatról beszélünk. Így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG előtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Az, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellen, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzánnak jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféllel játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők.
0: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barcolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arsenal és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellen levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog. Mm-hmm.
1: És akkor te egy soroltad tényleg a szupersztárokat, és ha támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél elő, és még egy ilyen szélső védő is van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodra lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzánnak mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
0: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat, én a PSG-t várom győztesnek, százalékban mondjuk 51-49, de a PSG-nek. Én inkább azt mondanám. Hakimire visszatérve ott van még a másik oldalon a Mendez. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket. Néha olyan, hogy a Hakimi bead, és a Mendez fejezi be. Tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
1: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idei bajnoki címet, bár hogy a Veszem ellen is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntőig, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért ez mégis egy kicsit más szájíz?
0: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Itt ki fognak menni, és

0: egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arsenal itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkre tegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg te is az lutri, az teljes mértékben. Lutri ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekben, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arsenal itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
1: És azért még egy műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről meg magyar szurkolók mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de hogy megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
0: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna egy sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók már nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen is. És mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
1: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni? Vagy?
0: Én kint leszek a stadionban.
1: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
0: Igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerintem biztos, hogy jó hangulat lesz.
1: Jó szurkolás, meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség meg bajnokok ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit lenne jót? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
0: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. Teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos. Úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
1: Valahogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom?

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. A miniszterelnök személyesen mutatta be az újságíróknak a Kármelitában Orbán Viktor korábbi irodáit. A főváros megerősítette, támogatná egy olyan olimpia megrendezését, amely elősegíti a város fejlesztését. Megjött az eső, de keleten alig volt csapadék, a gazdák szerint csak átmenetileg enyhült valamelyest az aszály. Megnyitott a nagyközönség számára a Kármelita Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábbi főhadiszállása. A sajtót Magyar Péter miniszterelnök személyesen vezette körbe az épületben, majd a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát és a belügyminisztérium épületét is megmutatta. Közben Orbán Viktor a magyar nemzetnek úgy nyilatkozott, meg kell mutatniuk, hogy tigrisek és nem nyulak, és kiváló helyzetben lévő országot vesz át tőlük az új kormány.
2: A Karmelita elé érkezik Magyar Péter, hogy a várkapitányság munkatársaival együtt mutassák be Orbán Viktor volt hivatalát a sajtónak. Stábunk megtekinthette a kormányinfók helyszínét, a belső udvart, a könyvtárat és a kormányülések helyszínéül szolgáló termet. Jártunk Orbán Viktor volt miniszterelnök irodáiban és a Karmelita erkélyén is. Ezt követően a miniszterelnök Rogán Antal egykori minisztériuma felé vezette a sajtót.
3: Ez volt a Rogánféle propaganda gyárnak a központja.
2: A fényűző épület teraszán Magyar Péter összetalálkozott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtószóvivőjével.
4: Nem lesz felmentési pénz, nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
2: A következő állomás a belügyminisztérium épülete volt a Szent Háromság téren. Ide Pintér Sándorhoz tartozott az egészségügy is, ezért megkérdeztük Magyar Pétert, beengedik-e a sajtót a kórházakba is a későbbiekben.
4: Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy lássuk azt, hogy milyen állapotok vannak most, és hogy honnan kell majd fejlődni, úgyhogy szerintem semmi akadálya nem lesz.
2: A bejárás végén híradón kérdésére a miniszterelnök azt mondta, visszamenőlegesen is, és a jövőre vonatkozólag is vizsgálják a várbeli építkezések szerződéseit.
4: Azt mondta Vitézi miniszter úr, hogy már most érkeznek a túlmunkaigények. Ugye itt Mészáros Lőrinc cégei és több NER közeli cég végzi a felújításokat, építkezéseket, ezeket nem fogjuk nyilván engedélyezni.
2: Orbán Viktor a bejárás idejére időzített Facebook posztjában azt írta, Magyar Péter szamárságokat beszél, a Fidesz kormány felemelte az országot. Orbán Viktor szerint az új kormány ezzel szemben a pénzügyminisztériumot odaadta a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shell-é, a soros hálózat pedig beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Magyar Péter szerint Orbán Viktornak szembe kellene néznie a valósággal.
4: A Facebook és a papír sok mindent elbír, ezt tudom üzenni Orbán Viktornak. A magyar emberek látják a valóságot, és egyébként látjuk a számokat is, nem az ő számaikat, hanem az európai számokat. Látjuk, hogy a hazánk lett a legszegényebb és legkorruptabb ország. Nem mi mondjuk, hanem a KSH szegénységi számai mondják, hogy 400 ezer magyar gyermek él mély szegénységben, majd 1 millió nyugdíjas honfitársunk él mély szegénységben, majd 3 millió honfitársunk él a létminimum alatt, azt sem mi mondjuk, hanem az ő saját statisztikái, hogy 4 évig szinte nem volt Magyarországon gazdasági növekedés.
2: Orbán Viktor interjút adott a Magyar Nemzetnek, amelyben azt mondta, Magyarországot kiváló állapotban adják át, amire olyan példákat hozott, hogy az átlagjövedelmet a négyszeresére növelték, az állami vagyont megduplázták, a Nemzeti Bank aranytartalékát 3 tonnáról 100 tonnára emelték, a gazdasági növekedés pedig megindult.
5: Ami engem a legjobban megdöbbentett, hogy itt Rogán Antaltól mennyire féltek.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium Rogán Antal korábbi minisztériumába költözik. A tárcavezető híradónknak azt mondta, a gyermekvédelemben vár rájuk a legtöbb munka, ott óriási rombolást végzett a Fidesz kormány.
5: finoman szeretnék fogalmazni, de nem fogok. Tehát olyan mértékben szétzúzta, tönkretette, megalázta a rábízott gyermekeket, miközben a kifogástalan életvitel programot hirdetgették, közben egy Juhász Péter párt rászabadítottak a Szőlő utcára, egy Vásárhelyi Jánossal kezet rázott a miniszterelnök. Én úgy gondolom, hogy minél hamarabb ki kell vizsgálni, hogy itt mit történtek.
2: A délelőtt folyamán aztán egymás után érkeztek a civil látogatók is a korábbi kormányzati épületeket megtekinteni.
6: Ez arra való, hogy nézzük meg ezt a kultúrát, nézzük meg ezt a történetet, nézzük meg az építészetét, és ezért jöttem el.
7: Leginkább a Tóninak az épületére vagyok kíváncsi, arra azt szeretném látni, de a Karmelita is természetesen érdekel. Hát az, hogy 10 éve el vagyunk ettől zárva.
8: A múlt héten utasították el a fiamnak a jótanuló, jó sportoló pályázatát, ami egy havi 5000 forintos juttatás a önkormányzat részéről. Úgy érzem, ez egy erős kontraszt, amit itt láttunk, de csodálatos épületek.
9: Szélsőséges, hivalkodó túlzás, miközben a világban, az országban egy emelettel lejjebb a vár alatt sem ez volt már. A engem inkább megviselt.
2: Az épületek megtekintésére hamarosan újabb időpontokat írnak ki a nagy közönségnek.
1: A közlekedési és beruházási miniszter szerint Magyar Péter miniszterelnök azt kérte kormányának tagjaitól, hogy 3 dologban gyökeresen szakítsanak az Orbán korszak politikájával. Vitézi Dávid az Egyenes beszédben sorolta fel, hogy eszerint legyen zéró tolerancia mindenki iránt korrupciós ügyekben, számoljanak le a hatalmi arroganciával, és a szakmaiság legyen a vezérelv. A miniszter az egyik legfontosabb feladatnak az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg, amelyekből az ő területén például a budai fonódó villamos hálózatot lehetne fejleszteni, vagy le lehet cserélni a fél évszázados HÉV szerelvényeket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a 30 évre megkötött autópályakoncessziós szerződéseket.
10: Itt van az autópálya koncesszió, ugye, amit teljes körűen át kell vizsgálni, ugye 35 évre Mészáros Lőrinc és Szilászló konzorciuma kapta meg, meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a magyar adófizetők érdekét. Meg fogjuk nézni, hogyan tudjuk a magyar adófizetők érdekét a legjobban szolgálni. Szerintem ez a szerződés nem szolgálja. Tehát szerintem ez egy rossz szerződés a magyar állam szempontjából. Alaposan ki fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen jogi mozgásterünk van, abban nem mennék mélyebben bele, éppen azért, hogy a tárgyalási és jogi érdekérvényesítési pozíciónkat még véletlenül se roncsam, hiszen ez egy nagyon érzékeny jogi kérdés lesz.
1: Várja a párbeszédet a kormánnyal Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós alapítványa, közölte híradónkkal az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány. Mint az közismert, Magyar Péter bejelentette, hogy felmondja a 261 milliárd forintos állami támogatást, és a már kifizetett 22 milliárdot is kéri vissza az alapítványtól. A híradónak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, minden szerződés felbontható vagy módosítható, és az alapítvány kommunikációjából arra következtet, hogy van szándékok kétoldalú megegyezésre.
11: A válaszom az, hogy igen.
12: Röviden így felelt pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy felülvizsgálják-e a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványának szánt 2031-ig összesen 261 milliárd forint állami támogatást. Később Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot is visszavárja a kormány. A Fidesz frakció vezetője Facebookon reagált a hírre. Gulyás Gergely azt írta, Magyar Péter úgy jelenti be a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy szerinte a szakmai érvekkel nem alátámasztható, ezért politikai bosszuként értelmezi a történteket. Kerestük Krausz Ferenc alapítványát, és szerettük volna magától a kutatótól megkérdezni, hogyan értékeli a kormány döntését, és hogyan látja a jövőt. Az alapítvány egy rövid közleményt juttatott el hozzánk, amelyben a kiemelkedő tehetségek támogatását nemzeti érdeknek nevezik, és várják a párbeszédet a kormánnyal, hozzátéve, hogy az alapítvány fontosnak tartja, hogy Magyarország a lehetőségek révén tudományos és innovációs központtá válhat, és ezen célok a tudás alapú gazdaság alapfeltételei, ami átfedésben van a Tisza kormány célkitűzéseivel. Ezek a képek a Frontiers központ alapkőletételén készültek. Krausz Ferenc Orbán Viktorral helyezi le az időkapszulát a jövő generációjának. Nagy kérdés, hogy az új kormánnyal mi valósul meg mindebből. A híradónknak nyilatkozó jogász szerint minden szerződést fel lehet bontani. A kérdés csak az, hogy mire van szándék a felek között.
13: A szerződés az mindig a felek egybangzó akaratnyilatkozata.
12: Zeke László úgy látja, az alapítvány kommunikációja arra utalhat, hogy lesz megegyezés a kormánnyal.
13: Nyilván a felek egyező akaratnyilatkozatának megfelelően a kormány, a mostani kormány akaratát is tükröző szerződés lesz ez. De az kétségtelen, azt hiszem laikusként is láthatjuk, hogy tudósok, feltörekvő, fiatal, tehetséges tudósok, felvértezve Nobel-díjas tudósoknak a tudásával és segítségével, ez pont olyan dolog, ami tényleg egybecseng azzal, amit hangoztatott a Tisza kormány.
12: A választás előtti utolsó napokban 12 cég jutott állami támogatáshoz a külgazdasági és külügyminisztériumtól, gyűjtötte össze a Telex. A táblázatból kiderül, hogy a BHS Trans logisztikai cég közel 10,5 milliárd forintot kapott logisztikai központ létrehozására. A világ egyik vezető automárkája, a Mercedes-Benz pedig megújuló energiatermelési rendszerek kiépítésére több mint 7,2 milliárdot, egyik beruházás se járt új munkahelyekkel. Az is kiderült, hogy 3 nap alatt több mint 42 milliárd forintot osztott szét a tárca, összesen 45 új állást létrehozva. Az MNB volt alelnöke szerint indokolatlan az államnak olyan beruházásokat támogatni, amiket a vállalat saját érdekében amúgy is megtenne.
14: Ezek ebben az értelemben teljesen indokolatlanok. Ráadásul, ugye, ahogy az írás is említi, van olyan támogatási szerződés, amelyik munkahelyek létrehozását, mint feltételt elő sem írja, és hát ahol pedig értelmezhető munkahelyteremtés történik, ott pedig eszméletlenül drágán.
12: Bodnár Zoltán hozzátette, ilyen kevéssel a választások előtt jellemzően nem szokás ilyen nagy összegekre elköteleződni.
1: Egy korábbi NAV nyomozó szerint Rogán Antal volt kabinetiroda vezető Tiborcz István Orbán Viktor veje, és Orbán Ráhel a miniszterelnök lánya állt az egyik leggazdagabb magyar Gattyán György adóügyének elsikálása mögött. Tiszolci Lajos a Partizánnak nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A volt adónyomozó már 2024-ben is beszélt az ügyről, akkor azonban nem nevezett meg személyeket. Gattyán Györgyön színlelt szerződés és adóelkerülés gyanúja miatt 20 milliárd forintot kértek számon. Tiszolci azt is mondta, hogy tudomása szerint Rogán Antal személyesen járt közben annak érdekében, hogy elküldjék a NAV elnökét és bűnügyi főigazgatóját, miután nem akarták megszüntetni a Gattyán elleni eljárást. Azt is állította, hogy a titkos szolgálatok megfigyelték őt, és 2024 őszén egy számára megmutatott jelentésből arról is értesült, hogy több a Tisza párthoz kötődő embert is megfigyeltek titkos szolgálati eszközökkel. A személyek nevét most sem mondta ki, de pontosan behatárolta őket.
15: Az egyik személy a titkos szolgálatokat is felügyelő és feltaláló miniszter, a másik két személy pedig a leköszönő kormányfő lánya és veje.
16: Több lánya is van. Van valami közelebbi információ, amely alapján jól van?
15: Nem tartózkodnak Magyarországon. Úgy tudom, hogy Amerikában tartózkodnak jelenleg.
1: A BDPST Group tőkebefektető cég, amelynek főrészvényese Tiborcz István az Indexnek küldött közleményében reagált. Ebben azt írják, a Tiszolci Lajossal készült Partizán interjúban, illetve az annak nyomán megjelent sajtócikkekben Tiborcz Istvánnal és Orbán Ráhellel kapcsolatban megfogalmazott sugalmazások minden ténybeli alapot nélkülöznek. Stadionépítés nélküli tervvel nyerné el a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros az olimpia rendezés jogát. A koncepciónak része a közlekedés fejlesztése, a diákváros létrehozása és a Duna vizének tisztítása is. Erről Karácsony Gergely beszélt a MOP közgyűlésén. Gyulai Zsolt, a bizottság elnöke pedig azt mondta, telefonon már egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, és bízik abban, hogy sikeres lesz az együttműködés az új kormányzattal.
17: Gyere Egérke, gyere kisilány, ússzál, egyszer hozz az előnye.
18: Hatalmas érzelmeket tud kiváltani egy olimpiai teljesítmény. Még olyanokból is, akik általában nem követik a sporteseményeket. Képes arra is, hogy egy időre közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az olimpia rendezés kérdése az elmúlt években átpolitizálódott, és két jól elkülönült táborra osztotta a szavazókat. Újabban viszont lendületet kapott, és úgy tűnik, akár nemzeti konszenzus is elérhető az ügyben.
19: Szerintem Budapestnek nagyon jól állna egy olimpia.
18: Ezt még áprilisban mondta Karácsony Gergely főpolgármester az egyenes beszédben. A MOB közgyűlésén pedig azt is kifejtette, milyen olimpia állna jól a fővárosnak.
20: Nem az olimpiához szabjuk a városokat, hanem hanem az olimpiát szabjuk a városokhoz, és egy olyan koncepciót készítünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, ami csak és kizárólag olyan fejlesztéseket tartalmaz, amire a városnak egyébként is szüksége van, és például nem építünk új látványos sportlétesítményeket, stadionokat, illetve egy olyan koncepciót alakítunk ki, amely más vidéki színhelyeket, sőt adott esetben a határon túli színhelyeket is bevonna ebbe a közös gondolkodásba.
18: Karácsony Gergely a közterek akadálymentesítését, a diákváros megépítését, az elővárosi közlekedés fejlesztését és a reptér könnyebb megközelíthetőségét is felsorolta a feladatok között, amelyek megoldása az olimpia rendezéshez kell, és egyben a városlakók életét is jobbá teszik. A főváros és az olimpiai bizottság másfél éve közösen dolgozik a terven. A koncepcióval a közlekedési és beruházási tárca tervei is egybevágnak. Vitézi Dávid miniszter pénteken beszélt a kormány által prioritásként kezelt fejlesztésekről. Ezek pedig sok ponton egyeznek azokkal az elképzelésekkel, amelyek a főváros szerint az olimpia megvalósításához szükségesek.
10: Azon dolgozunk, hogy amennyi uniós forrás csak lehet, megmentsünk Magyarországnak, hazahozzuk az uniós pénzeket, és az olyan fejlesztésekre, mint például a vasút vagy a HÉV fejlesztése, meg sok más cél, lakhatás, környezetvédelem és így tovább, energetikai hálózatok fejlesztése, víziközmű hálózatok fejlesztése, jussanak források.
18: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, a MOP célja az, hogy a Párizs utáni első európai olimpia Magyarországon legyen, akár 2036-ban vagy 2040-ben.
0: Másfél éve megy az a munka, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros közösen visz. Ez az úgynevezett Continuous Dialogue, ez a folyamatos tárgyalás, nagyon sok ország van benne. De hát én azt gondolom, hogy a mi koncepciónk az nagyon jó. És ahogy a főpolgármester úr is mondta, ez gyakorlatilag egy városfejlesztési, közlekedésfejlesztés és egy regionális olimpiáról beszélünk.
18: Hozzátette, ősszel vagy jövő tavasszal derül ki, hogy mely országokkal kezdi meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a tárgyalásokat a 2036-os nyári játékokról. Gyulai Zsolt azt mondta a közgyűlésen, hogy sokan aggódnak a magyar sport jövőjét illetően a kormányváltás miatt. Elárulta, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter felhívta telefonon, ez alapján pedig úgy gondolja a MOB elnök, hogy jók a kilátások.
0: Mindig a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése együttműködött az aktuális kormányzattal, és szerintem ez így volt. A belügyminiszter úr telefonja is azt jelezte, hogy természetesen egyeztetünk, amikor túl vannak az átadás átvételen, leülünk a sportügyében, lesznek nekünk is javaslataink, nyilván ők is elmondják, hogy képzelik a sport jövőjét. Szerintem jó együttműködés lesz.
18: A 2028-as Los Angeles-i olimpiáról Gyulai Zsolt szerint akár 10-12 aranyérmet is hazahozhat a magyar küldöttség.
1: Volodymyr Zelenszky szerint Oroszország fehér Oroszországot is be akarja vonni a háborúba, és onnan akarja támadni Ukrajna északi területeit vagy egy NATO tagországot. Az ukrán elnök ezt arra alapozza, hogy Moszkva szorosabbra fűzte a viszonyt a fehér orosz elnökkel. Közben az orosz légvédelem több mint 50 ukrán drón lelövését jelentette be orosz régiók fölött. Ukrajna pedig megerősítette az orosz olajfinomítók radarrendszerek és fegyverraktárak elleni támadásokat. Sikeresnek nevezte Donald Trump Kínában tett állami látogatását. Az amerikai elnök szerint egy sor kereskedelmi megállapodás köttetett, amelyek kapcsán a jövőben nyilatkozik. Trump nagyszerűnek nevezte Kína és az Egyesült Államok kapcsolatát, szakértők szerint is enyhült a viszony Peking és Washington között, kulcsfontosságú kérdésekben azonban nem jelentettek be konkrét eredményeket.
18: Megérkezett Donald Trump Washingtonba kétnapos kínai állami látogatását követően. Az iráni konfliktusban Xi Jinping a feszültség enyhítését és a hormúzi szoros megnyitását sürgette. Kína pedig hivatalosan csatlakozott az amerikai állásponthoz, miszerint Iránnak nem lehet atomfegyvere. A tárgyalások legfontosabb témája Tajvan helyzete volt. Az amerikai álláspont nem változott a Szigetországgal kapcsolatban. Xi elnökkel nagyon sokat beszéltünk Tajvanról. Ő nagyon ellenzi, amit tesznek, nem akarja azt látni, hogy a függetlenségükért harcoljanak, mert az egy nagyon kemény konfrontációhoz vezetne. Én meghallgattam a véleményét, de nem kommentáltam, mondta az amerikai elnök. Ugyanakkor Washington még nem hajtotta végre azt a 11 milliárd dolláros fegyvereladást Tajvannak, amit decemberben engedélyeztek, egy további 14 milliárdos fegyvereladási egyezmény pedig engedélyezésre vár. Donald Trump azt közölte, hogy ezzel kapcsolatban a jövőben hoz döntést. Kína most beleegyezett, hogy 200 repülőgépet vásárol a Boeing amerikai gyártótól, amely szám Donald Trump szerint felmehet 750-re is. Szakértők szerint a mostani látogatás is azt bizonyítja, hogy enyhült a viszony Peking és Washington között. Az amerikai-kínai kapcsolatok enyhültek, főleg az első Trump adminisztrációhoz képest, amikor nagyon kemény retorikát használt Kínával szemben. De most azt látjuk, hogy Trump elnök jó viszonyt akar ápolni Xi Jinpinggel. Ez a következő hónapokra nézve rendkívül fontosnak bizonyulhat majd. Vélte ez az egyetemi oktató. Más szakértők ugyanakkor emlékeztettek, konkrét eredményeket nem jelentettek be kulcsfontosságú ügyekben.
1: Megölték az iszlám állam második számú vezetőjét a Csád medencében. A nigériai és amerikai csapatok közös akcióban végeztek Abu Bilal al-Minukival, aki a radikális iszlamista terrorszervezet globális szintű parancsnok helyettese volt, és aki a száheli régióban vezette az iszlám állam afrikai terjeszkedését. Mellette az ISIS számos kulcsfontosságú parancsnokát és harcosát is likvidálták. Donald Trump szerint ezzel jelentősen meggyengül a terrorszervezet globális tevékenysége. Ketté szakadt az ország május közepén, a nyugati országrészben szinte állandó az esőzés, ami jó hír a gazdák számára, keleten azonban jóval kevesebb csapadék hullott, azaz továbbra is brutális aszály fenyeget.
3: Míg a nyugati országrészben lassan 24 órája egyfolytában esik az eső, addig a keleti határ mellett szombat délutánig egy csepp csapadék sem hullott. A Debrecen környéki gazdák is egyre nagyobb aggodalommal figyelik a szárazságot.
21: Április hónapban 7 mm esett, eddig május hónapban meg összesen 6, de ez több tételben, tehát gyakorlatilag alig volt mérhető eső. És ez most már annyira tragikus, hogy az állatállomány jövőjéért küzdünk. Nem tudom elképzelni, hogy így hogy fogjuk tudni betakarítani a szükséges tömegtakarmányokat.
3: Derecske térségében sem esett számottevő csapadék. A gazdák már azon gondolkodnak, hogy megéri-e egyáltalán öntözni, hiszen könnyen előállhat az a helyzet, hogy többe kerül a leves, mint a hús.
22: Szoktunk öntözni, viszont ugye az öntözésnek a megtérülését most már ki kell számolni, a terményárak rendkívül alacsony áron vannak, és nem biztos, hogy az öntözésnek a költsége megtérül.
3: A baranyai gazdáknak az egyik szeme sír a másik nevet. Örülnek a megérkezett esőnek, ugyanakkor úgy látják, hogy a lehullott csapadék még mindig nem elegendő ahhoz, hogy igazán fellélegezhessen a föld.
23: A felső 20-25 cm-es korábbi csontszáraz állapotban lévő réteg átnedvesedett, de az alatta lévő mélyebb rétegekből még jelentős mennyiségű csapadék hiányzik sajnos.
3: A gazdák azt mondják, hogy legalább 2 hétig így kellene, hogy essen az eső, hogy a föld ismét a régi önmaga legyen. Azonban azt mondják a szakemberek, hogy ez az eső is, és ez a csapadék is nagyon jól jött, hisz a föld, a növények fellélegezhettek egy darabig, azonban jövő szerdától ismét egy markáns felmelegedés jön, így azt nem tudni, hogy ez a mostani csapadék meddig lesz elegendő. Szalai Péter riportját látták itt az ATV híradóban.
1: Tiszteletbeli aranypálma díjjal lepték meg John Travolta, világhírű amerikai színészt a Cannes-i filmfesztiválon. Travolta a rangos fesztiválon mutatja be új mozgóképalkotását, amelynek rendezőjeként debütált. A Propeller One Made Night Coach című filmet saját gyermekregénye alapján írta, maga finanszírozta és rendezte. Sőt, Travolta maga vezette azt a repülőt, amivel ő és a lánya, aki maga is szerepet kapott a filmben, Cannes-ba repült a fesztiválra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most következik a világhíradó Szőlősi Györgyivel. Minden jót kívánok, viszontlátásra!
24: Az év új, de az üzenet régi. Figyelj!

Csak az Úrral szállok, csak az Úrral járok, csak az Úrral szállok, csak az Úrral járok, az Úrral szállok, csak az Úrral járok, járok, járok, szállok, szállok.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Köszönjük, Uram, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk a szellemednek a erejét, jelenlétét. Köszönjük, Uram, hogy az ébredésnek a tüzét helyezted ide erre helyre, és lelkesíted, Uram, azokat is, akik eddig nem voltak lelkesek. Hiszem, Uram, hogy a Szent Szellem által megújítod, megérinted őket, és köszönjük neked, Uram, hogy új tüzet hozol a gyülekezetekben. Köszönjük, hogy fölmagasztalod a názáti Jézus Krisztust, a dicsőségnek az Urát, aki megszerezte az egész világ mindenség fölött a hatalmat, és övé minden dicsőség, mai napon is neki adjuk a hálánkat, köszönetünket, tiéd, Uram, a szívünk, az életünk, a testünk, mert te váltottál meg bennünket. Köszönjük, hogy olyan drága árat fizettél érettünk, hogy a véredet ontottad ki, testedet adtad oda nekünk, hogy éljünk, ne halljunk meg, hanem megszerezzük azt, amit az ős atyánk Ádám elveszített. Köszönjük, hogy te benned megtaláltuk a bűnbocsánatot, te benned megtaláltuk az örök életet, köszönjük, hogy te benned megtaláltuk Istennek az igazságát. Köszönjük, hogy Szent Szellemben és tűzben merítted alá a te népedet. És mai napon is hozzád fordulunk, Uram, szomjazó és éhező szívvel. Megígérted, hogy aki szomjazik, azt megelégíted. Aki szomjaz az igazságot, azt betöltöd. Köszönjük, Uram, hogy itt van az élő vizeknek a folyamai. És köszönöm, Uram, a dicséretet, köszönöm a zenészeket, énekeseket, köszönöm a testvéreimet, szolgáló testvéreket, pásztorokat, köszönöm azokat, akik ma fogadták el az életükben názáti Jézus Krisztust megváltójuknak. Könyörgök hozzád, Uram, hogy pecsételd meg őket a Szent Szellemnek a erejével, jelenlétével, és változtasd meg a természetüket, hogy ne a régi természettel éljenek tovább, hanem új természettel. Áld meg őket, Uram, adj világosságot, nyisd meg a szívüket, szemüket, hogy meglássák, Uram, hogy milyen dicsőségre hívtad el őket. Áld meg az egész gyülekezetet, minden jelenlevőt, áld meg azok, akik távol vannak és figyelnek bennünket, akár televízión, akár rádión keresztül hallgatnak, a Jézus hatalmas nevében mondjuk rá egy nagy.
1: Azt hirdetük, hogy szellemi út a názáti Jézus Krisztus föltámadásáig. Sokkal közelebb van az Úrnak az visszajövetele, mint sokan gondolják. A világiak ugye nem ezzel foglalkoznak, de nekünk újra és újra meg kell erősíteni ezt az áldott reménységet, amely a lélek számára egy biztos horgonyt jelent. A hajók számára is a horgony sok esetben stabilizálást jelent, különösen viharos vizen. Rendkívül fontos, hogy a viharok, a hullámok ne sodorják el a hajókat, és olyan horgonyt vetett ki a názáti Jézus Krisztus a mennyekbe, az Úrnak a dicsőségébe, hogy a cunamik sem tudják azt elszakítani, mert tudjuk, hogy a sokszor a kikötőknél, ha cunami van, iszonyatos károkat tudnak okozni, a horgony se tudja megmenteni a hajókat. De hála Istennek, hogy a mi reménységünk sokkal erősebb és sokkal stabilabb bármilyen erőnél, amit a világban munkálkodik. Tehát ezért a reménységet folyamatosan erősíteni kell az Úrnak az ígéretével, mert a viharok azok olyanok, a tengeren is, de az ég is gyakran, amikor vihar van, egy sötét, komor felhőkkel van tele, a napot nem lehet látni, és csak a sötétséget, a vihar, és egy ilyen helyzetben rendkívül fontos, hogy az emberben a reménység továbbra is a lelkét stabilan tartsa. Délelőtt beszéltem, hogy a szív az, ami integrálja az ember személyiségét, de az integrál, hogy egyben maradjon az ember nehéz helyzetekben is, abban nagy szerepet játszik a szeretet és a hit mellett a reménység. Az elmúlt összevetelen még csak annyit szeretnék mondani, hogy az első összevetelen arról volt szó, hogy a megfeszített Krisztusnak a titkát nem ismeri a világ, és nagyon sokszor még a keresztényeknél is ez elhomályosodik, holott a megfeszített Krisztus a világnak a legfontosabb eseménye, mert Isten úgy tervezte el, már az örökké valóságban, hogy a megfeszített Krisztus által szabadítja meg az emberiséget a szenvedéstől, a rossztól, a gonosztól, a bűnnek minden következményeitől. Ezt ugye a nemzetek nagyon nehezen ismerték meg, illetve nem ismerték meg, egészen ez fog tartani a názáti Jézus Krisztus visszajöveteléig. De Isten által vannak mindig kiválasztottak, akiket elhív az evangélium által, és ezeknek az embereknek a Szentlélek kijelenti a megfeszített Krisztusban az Isten rejtett bölcsességét. Erről beszéltünk, hogy a Szent Szellem az, aki kijelenti, és ennek következtében a Szent Szellem a megfeszített Krisztus által megosztja számunkra az Istennek a ajándékait. A Krisztus teste erre kell, hogy épüljön. Arról beszéltem az előző összevetelen, hogy az élő egyházban jelen van az örök élet, és jelen van a Szent Szellem. Ahogy a test halott a szellem nélkül, ugyanúgy a Szent Szellem nélkül halott az egyház. És ugyanez igaz egyéni szinten is. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy a Szent Szellem szervezze az egyházat, hogy élővé tegye, mert az az Istennek a terve, hogy az egyházon keresztül a názáreti Jézus Krisztus lásson, szóljon, cselekedjen. Lásson, szóljon, cselekedjen. Ezért hozott létre bennünket, és ezért fontos beépülni Krisztus testébe, és elfoglalni azt a helyet, amire a Szentlélek vezet bennünket, illetve, ahogy mondtam, a közösségi rendszernek ben történik ez az elhelyezés, és a közösségi rendszernek a feje az Krisztus, tehát ezért beszéltem arról, hogy a fej az a Krisztus, de természetesen a fejben van a kormányzás és az irányítás, de ezt is megosztja az Úr, mint ahogy más ajándékokat is. Ennélkül az egyház működésképtelen. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy a Szent Szellem meg tudjon nyilvánulni, folyamatosan nyilvánuljon, ő éltessen bennünket. És ez tudja biztosítani a názáti Jézus Krisztusnak a jelenlétét. Lehet természetes szinten is fenntartani az egyházat, de az nem Biblia értelemben nem tartozik az egyház kategóriájában, és ezért nagyon ügyelnünk kell arra, hogy a gyülekezet visszakerüljön mindig a természetfölti kegyelmi szintre, Szentléleknek a jelenlétébe, és a Szentlélek személyesen ki tudja fejezni a jelenlétét sokféle módon, szolgálati ajándékokon keresztül, ahogy a jelenében 1 Korintus beliekhez levél 12. fejezet tartalmaz. Én csak a vázlatosan utaltam rá az egyházról, hogy milyen egységes képet, a karizmatikus egyházról, milyen egységes képet jelentett ki Pál apostol az 1 Korintus beliekhez levél 12. fejezetében, 13. fejezetében, 14. fejezetében. Tehát ez összetartozó, egységes látomása Pál apostolnak az egyházról, és ezért nem szabad egymással szembeállítani a fejezeteket. Nem, a 14. fejezet világossá teszi, hogy nem tiltja a nyelveken szólás, mert nagyon fontos a egyéni nyelveken szólás, és nagyon fontos lenne a gyülekezeti nyelveken szólás, amit kísér magyarázat, tehát a Szent Szellem ajándékainak az Isten által meghatározott rendtartás szerint való működése, de nagyon fontos, hogy a szolgálati ajándékok is el legyenek helyezve a Szent Szellem által. Első, amit igét el akarok felolvasni, hogy ez első dolog, hogy miután már hiszel abban, hogy Isten föltámasztotta názáreti Jézus Krisztust a halálból, feltétlenül hinned kell abban is, hogy tégedet is fel fog támasztani, ráadásul az igazaknak a feltámadásakor, mert amikor názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával azonosultál, és belekeresztelkedtél, hogy az óembered meghalt, és Krisztus felöltözted magadra, attól a pillanattól fogva a te sorsod, az Úrnak a sorsa. Tehát az Úrnak a sorsából részesedsz, és én is. És ebben nagyon erőteljesen hiszek, hogy a feltámadásnak megvan a szakaszai, de a soron következő szakaszban mindenféleképpen megvan a lehetőségünk, itt nagyon sokaknak, arra remélem mindenkinek, akik itt vannak, hogy a soron következő föltámadásban, vagy akár elragadtatásban, vagy átváltozásban részesülni fog. Ez óriási nagy áldást fog jelenteni, mert a kérdéses persze, hogy mi az időpontja, de mindenféleképpen azért a korszaknak a vége előtt fog megtörténni. Én abban bízok, hogy az utolsó 3,5 évet nem kell itt a Földön letöltenünk, hanem az Úr kiemel bennünket, mert egyszerűen sokszor már 50 éve gondolkodok ezen, és maga a Bibliának a belső logikáján nagyon sok pro-kontra érveket hallottam ezzel kapcsolatosan. Soha nem tudtak igazán elbizonyítani, tudtak, de soha nem tudtak meggyőzni arról, hogy ahogy az elragadtatásra nem fog sor kerülni az utolsó 3,5 év előtt. Sor fog kerülni. Tehát ez az első, amit a nagyon fontos, különösen most, ahol látjátok, a közel-kelet ég, és egyelőre nem is tudjuk, hogy mikor fog ez beteljesedni. És mi nem csak keresztény eszkatológiát veszünk figyelembe, hanem a muszlimokat is, mert a muszlimok, különösen irániakat, mert az irániaknak a jövő elképzelése az nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert Irán egy nagyon fontos szereplője az utolsó időknek. Izraellel együtt nyomja be, tereli be a világot az utolsó nagy eseményekbe. 1 Korintus 15. fejezet 23. verszaka ezt írja: mindenki pedig a maga rendje szerint, az első zsenge Krisztus, azután akik a Krisztuséi az eljövetelekor. Már is itt van a kulcsszó, a Krisztuséi. Tehát ezek azok. Te már felöltözted magadra Krisztus Jézust, ezért a legfontosabb, hogy szellemben éljél, mert ha szellemben jársz, akkor nincs kárhoztatásod, vagyis nem veszítetted el a mandátumodat a elragadtatásra, tehát megvan a lehetőség, nem hogy lehetőséged, megvan a biztos reménységed arra, hogyha az Úrban élsz továbbra is, hogy a soron következő szakaszban te érintett leszel. Akár a Földön élsz, akár nem, de mindenféleképpen nem kell aggódnod, erre sor fog kerülni. És olyan sok mindentől megkímél bennünket az Úr, hogy ha kíváncsi vagy rá, olvasd el a Jelenéseknek a könyvét a 6. fejezettől, hogy mi mindentől megkímél az Úr tégedet, hogyha enne a feltámadásnak a következő szakaszában részt fogsz venni. Még egy igét itt a 15. fejezetben, 51 és 53. verszakot is fel akarom olvasni, hogy íme titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Egy nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, a halottak föltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Tehát ez a lényege az elragadtatásnak, és nagyon igazságos az Úr, hogy azokat az embereket, akik a föltámadása után, illetve a mennybe menetele után elfogadták a megváltását, annak ellenére, hogy nem látható a názáti Jézus Krisztus itt a látható világban, hanem a föltámadás után kivonult a világból, és a mennybe költözött, de hála Istennek elküldte a Szent Szellemet, de azért mégis azért tudjuk nagyon jól, hogy a szellemi ismeret, meg a természetes ismeret, annak ellenére, hogy Isten a szellemi ismeretet tartja fontosabbnak, mint a természetes ismeret, de nekünk földi embereknek a természetes ismeret sokkal nagyobb hatással van a gondolkozásunkra, felfogásunkra, mint a szellemi ismeret. A szellemi ismeretek folyamatosan erősíteni kell bennünk, hogy stabil legyen, erős legyen, hogy a természetes ismeretek ne tudják eltörölni bennünk a szellemi ismeretet. Tehát ezért az Úr tudja, hogy milyen nagy kincs, amikor az emberek hitben élnek, és a próbákon keresztül is hűségesek maradnak, és ahogy egyik összetelen mondtam, de elmondom, itt Budapesten hangzott el, hogy az Úr szemében a tűzben próbált hit az érték. mert amit ad az újjászületéskor, az az ő ajándéka. De tűzben próbált, hitben már én is benne vagyok. Mert ott már a morális minőségem, emberi minőségem is, meg a szellemi minőségem is realizálódik. Hogy olyan szakító erő nyomása alá kerültem, hogy igazából el is szakadhattam volna az Úrtól, de ennek ellenére nem szakadtam el, hanem hűségesen megkapaszkodtam az Úrnak a igazságába, megmaradtam az Úr mellett, ezért tehát már a hitem nem csak kegyelmi ajándék, hanem kipróbált, tűzben próbált arany. Ezért mondja a laodiceiaknak az Úr, hogy szerezzétek meg a tűzben próbált aranyat, ezért utaltam arra, hogyha az Isten vezet be bennünket próbára, próbákba, attól nem kell félni, mert az eredmény a tűzbe próbált arany. Nincs olyan hit, amit az Úr ne próbálna ki. Ezért meg kell érteni, hogy vannak szakadások, mindig is voltak, korai egyházban is voltak, most is vannak, de meg kell tanítani az embereket, hogy mi a hit és a tűzben próbált hit értéke között a különbség. Az egyik Isten ajándéka, semmit nem tettél, egyszerűen a szívedbe, a szellemedbe kiárat az ige hallgatása által, és a belső ösztönzésnek következtében újjászülettél. De hogy minden nehéz körülmények között megmaradsz az Úrban, akkor is, hogyha ellenséges közegbe kell a hitedet megélni, akkor már a hited egyre inkább személyes hit, tehát tűzbe próbált hitté válik. És ez végigmegy a földi életben, mindegyikünket kíséri. Ha betegséggel küzdesz, akkor az is ide tartozik. A lényeg, akármilyen nyomás és próba ér tégedet, de minden próbában megőrzöd a hitedet, sőt, hit által tudsz ebből kikerülni, nem veszíted el a hitedet, az a hit már a te személyes értéked is. Tűzbe próbált arany. Tehát amiben már nincs salak, nincsen benne más, hanem benne van az Úrnak a kegyelme, meg a személyednek a minősége. Tehát ezért például a feltámadás egy olyan áldás, hogy Isten a természetfölti legnagyobb erejét rendelkezésünkre bocsátja a názáreti Jézus Krisztus feltámadása által, mert igazából az egész föltámadásnak ez volt a célja. Nem egy artista mutatványt akart az Úr bemutatni, hogy tudok halottakat is föltámasztani, hanem azért, hogy rendelkezésünkre bocsátja, higgyük el, hogy rendelkezésünkre bocsátotta Isten a legnagyobb erejét. Persze a legnagyobb erő fölött is van a legnagyobb ereje Istennek, mert az ő erejét nem lehet korlátozni. De amikor azt mondja az Efézus beliekhez írt levél, hogy föltámasztotta, hogy megmutatta a hatalmas erejét a názáreti Jézus föltámadása által, és utána a fölemelés által, hogy mindenek fölé emelte. Ezt mindezt azért emelte föl, hogy legyen bennünk hitünk, hogy ahogy a názáreti Jézus Krisztus fölemelte, minket is úgy fog fölemelni, tehát a reménység a feltámadásra kell, hogy vonatkozzon. Ez a reménység, ez az, ami nem szégyenít meg. Vannak földi reménységek, aminek földi dolog a tárgya, de ennek a reménységnek Istennek a munkája a tárgya, mert 100%-osan biztos lehetsz, hogy az Úrban élsz, Úrban maradsz, akkor egészen biztos, hogy ebből az áldásból részesülsz. El lehet képzelni, képzelődnek a keresztények, néha az ember saját magát is próbálja ilyen mondani vizualizálni, hogy hogyan fog történni, erről én nem akarok beszélni. A lényeg az, hogy ez jogos, mert Pál apostol azt mondta, hogy ezzel vigasztaljátok egymást. Itt is azt mutatja, hogy a jövővel lehet vigasztalni a jelen keserűsége miatt. Azért ugye nem akarom eltúlozni a jelennek a nehézségeit, mert egyáltalán sok jó van már még a jelenben, hanem erre jövőről vonatkozóan mondom ezeket a kifejezéseket. De hát most, ahogy itt vagyunk is, hát ez nem öröm, nem öröm? Öröm! Öröm, öröm, öröm! És adja Isten, még hosszú ideig tudjunk így örvendezni. Tehát az első dolog, hogy egy helyes cél tűzél ki magad számára, mert a cél az mindig azt jelenti, hogy hová akarok holnap vagy jövőbe eljutni. És ezért rendkívül fontos, hogy biztos legyél abban, hogy ez a legfontosabb természettörténeti célod. Igen, én részt akarok venni az igazak föltámadásából. Tehát ez ott határozza meg az életemnek az irányvonalát. Ez a legfontosabb. A másik, majd meglátjátok, hogy a föltámadásban való részvétel, az a Pál apostol is itt azt mondja, amit felolvastam, mindnyájan ugyan nem alszunk el, látjátok? Nem azt mondta Pál apostol, hogy én nem alszok el, hanem mindnyájan, tehát itt is közösségi szintről van szó, nem egyénekről van szó, hanem közösségről. Én ebbe azt hi, abba, a, vagy erről arról vagyok meggyőződve, hogy a Krisztus testében benne kell élni ahhoz, hogy ez így igaz legyen számomra, hogy mindannyian, akik élünk, át fogunk változni. Tehát ezért én hiszek az egyházban, és sajnálom, hogy nagyon sokan megtérnek, de nem hisznek az egyházban, de hát ez ilyen nincsen, mert valamiféleképpen Krisztus rövidítik meg, mert igenis van Krisztusnak teste, és annak ellenére, hogy az építkezéskor esetleg még építkezési viták is lehetnek, meg áruhiány, meg anyaghiány, stb. Sok minden előfordulhat az építkezésbe, de mindenféleképpen ott kell maradni a munkahelyen. De az egyháznak az építését Isten akarja folytatni. És én ott akarok maradni, nagyon sok nehézséget átéltem már Krisztus testében, de soha nem fordult elő az, hogy elhagytam volna Krisztus testét, sőt, egyre jobban ragaszkodok hozzá, és egyre jobban munkálta ki az Úr bennem, hogy Krisztus igyekezzek Krisztus szemével nézni az egyházat, és türelmes lenni, és elviselni azt, ami el kell viselni, és ne engedjen meg azt, hogy bárkinek is az ilyen módon az áldozata legyek. Én az Úrat akarom szolgálni, és semmiféle áldozati szerepben nem akarok bele ragadni. Tehát ezért a Krisztus teste, az igenis fontos, mindannyian, külön-külön nem jön el az Úr, hanem egyértelművé tette, hogy akik Krisztuséi, ez is arra utal, hogy egy közösségi rendszerről beszél a Szent Szellem, és nem egyéneknek a sokaságáról beszél. Ezért véleményem, álláspontom szerint, vagy így is mondanám látásom szerint, a következő években a Szent Szellem sok helyen hangsúlyt tett arra, hogy a gyülekezeteknek ezt a bibliai struktúráját, szerkezetét, célját, meg a belső tartalmát, az Istennek a szellemének a működését megújítsák és helyreállítsák, mert ennek így kell lennie, hogy betöltse az Úrnak a népe az Istennek a tervét. Tehát én azt gondolom, hogy az időpontot nem érdemes részletesen foglalkozni, bár néha megjelennek olyan könyvek, amelyek azt állítják, hogy a nyomorúság után. Ezt általában két ige helyen szokták illusztrálni. Az Ézajás próféta 26. fejezetében található, csak megemlítem, meg a Dániel 12-ben. De azt figyelmesen elolvasod, az egyértelmű, hogy Izraelre vonatkozik. A nagy nyomorúság utáni föltámadásra vonatkozik, és a Dánielnél is a 12. fejezet, ugye ez a 11. fejezetnek a folytatása, 11. fejezetében Armagedonról beszél, a déli északi királynak a háborújáról, utána ugye, hogy az Izraellel kapcsolatosan is utána folytatja a 12. fejezetbe, a első verszakába, hogy nagy nyomorúság, egyik kulcs szó, nagy nyomorúság, innét van a nagy nyomorúság kifejezés, amit használ Jézus Krisztus, hogy nagy nyomorúság fog lenni abban az időben, de a Mihály, az Izraelnek az angyala föláll, és akkor elkezdődik a szabadulás, és utána jön a föltámadásról szóló kijelentés. Tehát egyértelmű, hogy a nagy nyomorúságról van szó, és az tehát az ószövetségi szentekre vonatkozik a föltámadás. És ezért én is azt gondolom, hogy az ószövetségi szenteknek a fő és Izrael szentjeire is vonatkozik, az a nagy nyomorúság után fog föltámadni, mert ott is a kollektív rendszer, ezt a kifejezést használom most arra is, ott is működik, tehát hogy az Izraelnek ez a fajta újjászületése az így fog megtörténni. De az egyház az egy más történet. Tehát az Izajás 26-nál is mondtam, ha elolvasátok otthon, látjátok, a vajudó szülő asszonyról beszél előtte, ismerős, hogy sok proféciában szerepel a vajudó szülő asszony, az utolsó időkben Izraelt jellemzi, jelképezi, hogy nagyon nehezen nagy vajuddások, háborúságok és gyötrelmek fogják kísérni Izraelnek a helyzetét, állapotát, és végül is a kérdést felteszi a proféta, hogy föltámadnak-e, megelevenednek-e az árnyak, a refhaimok, és akkor az a válasz, hogy igen, megelevenednek. Tehát ott is erről van szó, hogy Izraelnek a megelevenedéséről, föltámadásáról, elhunyt szentjeinek a föltámadásáról, és ilyen módon Izraelnek megszületik a szellemi Izrael is ilyen módon. Tehát ez az ígéret elsősorban nekünk szól. De és nézzük meg, amit használ Isten igéje előképként, és ez az egyik legbiztosabb a kalkuláció nélkül is, a számolgatás nélkül, tehát az időszámítások nélkül, ezt mindenkit lebeszélnék erről, hogy ezt ne tegye. Lukács de evangélium 17. fejezet 26. verszakától olvasom, és miként Noé napjaiban lent, úgy lesz az ember fiának a napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, amelyen Noé a bárkába ment, eljött az özönvíz, mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elveszett. Tehát ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik, az nap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvegye, aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére, valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszíti azt. Valaki elveszíti, az megeleveníti azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, házastársak, vigyeljetek. Egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony öröl együtt. Egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn. Egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Felelvén mondanak neki, hol uram? Ő pedig mondja neki, ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Tehát a kulcs, a előkép a Bibliában, a tipológiában, a Biblia tipológiában rendkívül fontos az őstípusok, az önmagában már tartalmazza az igazságot. Tehát nézzük meg a Noénál. Vízözön mikor történt meg a Noénál? Bement Noé a bárkába, Isten megvárta, hogy bemenjen a bárkába, bezárta utána az ajtót. 7 napig ugye ott volt még a szárazföldön a bárka, és utána szakadt le az ég, illetve a földnek a belső csatornái megnyíltak, és zúdult a földre a vízözön. Tehát itt is azt lehet mondani, hogy a Noét először kimentette Istennek az emberét és családján, és csak utána jött a világnak az ítélete. Hasonlóképpen a világ, most arról nem beszélek, tehát tette a dolgát, evett, ivott, házasodott, ezzel foglalkoztak, és nyilván nem vettek észre semmit se, és semmit nem fogadták el a Noénak ugye a bizonságtevését. A Lót időben Szodoma, Gomorára is ugyanez vonatkozik. Itt ugye egy innovatív város volt, mert itt már nem csak ettek, ittak, hanem kereskedelem volt, adtak, ültettek, építettek, tehát el voltak foglalkozva. A gazdaság úgy tűnik, hogy virágzó gazdaság volt. Tehát egyértelmű, ezek a képek nem a földre való visszajövetel előtti állapotra vonatkozik, mert a Föld, amikor visszajön az Úr, akkor itt Armagedon lesz. Lásd, Dániel proféta 11. fejezetének a vége és Dániel 12. fejezetének az első 3 verszak, amit az előbb utaltam. Tehát egyértelműen kizárható, hogy itt egy nagyon konszolidált, hedonista életvitel dominál a világba, és a hedonizmus miatt nem fogják az emberek fölismerni azt, hogy az Úrnak a visszajövetele, vagy illetve beavatkozása az egyház életében, az megtörtént, meg fog történni, azt mi tudjuk reménységgel, de ők nem fogják észrevenni, hogy ez megtörténik, csak kész tények elé fognak állni. Tehát befejezem azt, amit az előbb elkezdtem, roppant igazságosság úr részéről, hogy mi, akik egy ilyen ellenséges világban, egy gonoszságban vesztek el, az úr követésére tesszük az életünket, hogy ebben ezt az életet, ezt a közösséget úgy jutalmazza meg az Úr, hogy a soron követő föltámadásban ez lesz a különálló szakasz. Tehát nem a következő szakaszba tolja, hanem ez privilégizálja. Tehát kicsit privilégizál, de igazságosan, mert mi valóban ebben a nehéz korszakban, amikor még a saját népe is szembefordult és tagadta a názáreti Jézus Krisztus, nem fogadta el megváltónak, akkor vannak emberek, akik kegyelem által elfogadták az Urat, és hisznek ebben az időszakban, amikor igazából csak maga az egyháztagokra tud számítani az ember, sehonnét másút nem kap ezzel kapcsolatosan megerősítést, nyilván a Szentlélektől kap, de sehol másút nem tudok kapni, hogy én igazság oldalán állok, csak a keresztények testvéreim részéről. Senki másról. Mindenki más, amikor különösen nehézség van, elbizonytalanodik, és teljesen másképpen gondolkodik. És ne is várjatok, hogy ebben nagy változás fog beállni, a názáreti Jézus Krisztus visszajöveteléig, mert nem fog megváltozni. A bátorításra, vigasztalásra testvéreinkre számíthatunk a Szentlélek után. Mástól nem. Mert ők tudják, hogy Jézus föltámadott. Hát miért várjak én olyan embertől vigasztalást és bátorítást, aki nem tudja, nem fogadja el, vagy nincs a szívébe kegyelem hit. Tehát nyilvánvalóan ő azt mondja, hogy szép-szép ideám van nekem, a föltámadásról, de nincs meg róla győződve agy, arról, hogy ennek van valóság alapja. De neked van bizonyságod erről, úgyhogy a testvéred kicsit botorkál, akkor tudod bátorítani, tudod erősíteni, mert tudod nagyon jól, hogy közösségen részesültetek Istennek a kegyelméből, Istennek az igazságából. Tehát ez az első. Ennek szikraszilárdnak egyre erősebbnek kell lenni a szívünkben, minden körülmények között, mert másképpen eleve iránytévesztők tudunk lenni. Tehát ez a föltámadás az kulcskérdés, hogy a saját föltámadásodba higgy, mert Jézus Krisztus, ha föltámadott, akkor mi is föl fogunk támadni, mert a Krisztuséi fogják követni a föltámadást. És igazságtalan lenne ilyen módon, persze, én mondom emberi módon, hogy az Urat szerető emberek, akik mondom ellenséges közegben is az életüket az Úrnak adták, hogy azokat beleviszi, beleengedi az Úr a haragnak a napjába. Ez kizárt dolog, ezt ahogy felolvastam, se Noénál ez nem történt meg, se pedig Lóttal kapcsolatosan, pedig a Lót az egy problémás ember volt, tehát azért nem éppen a hitnek a bajnoka volt, de mégis az Úr irgalmas volt hozzá, más nem Ábrahám miatt, ilyen is van. Tehát, de látható módon Szodoma Gomorában is addig nem történt, nem jött a kéneső, nem jött a tűz, amíg a Lót és a felesége és a lányai ott voltak a városban. A tanulság az, hogy ne nézz vissza. Ha erre ránéztél, erre az irányvonalra, akkor itt az szerepel, hogy ne emlékezzél meg Lótra. Tehát az Úr előre látta, hogy a legnagyobb probléma az lehet ilyen embereknél, hogy közben a hátra néznek, elfordulnak, és visszatérnek oda, ahová ahonnét jöttek. Tehát ezért figyelmeztetés, hogy ha ott hagytad a világot, a bűneidet, ne térj vissza, mert sokkal rosszabb problémád származik ebből, mint azoknak, akik a Szodomába, Gomorába maradtak, mert a evangélium még ráadásul mond a szodomai gomorokkal kapcsolatosan enyhítő körülményt is, hogy még őnáluk is lesznek gonoszabb nemzedékek. Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Tehát visszatérve, ezért tehát erre az első, ami legfontosabb, és folyamatosan nem lehet kipipálni, folyamatosan ebben erősíteni kell a hitünket minden körülmények között. A második fontos ebben a szellemi utazásban prioritás. hogy milyen a földön élünk, a földi dolgokkal is kell foglalkoznunk. Erre vonatkozóan szintén Lukács tartalmaz egy példabeszéden. A példabeszédeknek mindig a lényege, az igazsága fontos, és most részletesen én nem akarok ebbe belemenni, de azért hadd olvassam föl, mert rendkívül aktuális. A 16. versszaktól. Egy ember készített nagy vacsorát, sokakat meghívott, elküldte szolgáját vacsora idejében, megmondja hivatalosnak, jertek, mert imár minden kész. Mindnyájan egyelőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondja neki, szántóföldet vettem, ki kell mennem, hogy meglássam, kérlek téged, ments ki engem. Egy másik mondja, 5 iga ökröd vettem, elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek tégedet, ments ki engem. A másik pedig mondja, feleséged vettem, azért nem mehetek. Mikor azért a szolga hazament, megmondta ezeket az urának, akkor megharagudott a gazda, mondja az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira, szorosaira, szegényeket, csonkabunkákat, sántlákat, vakokat, hozd be. Mondja a szolga, uram, meglett, amint parancsolád, mégis van hely. Akkor mondja az úr a szolgának, eredj el utakra, sövényekhez, kényszer is bejönni mindenki, hogy megteljék az én házam, mert mondom nektek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ennek a példabeszédnek tehát a lényege, amit nagyon szintén egész életünkben egy életelfként kell használnunk, hogy annak ellenére, hogy itt, amit felsorol az Úr, hogy mire hivatkoznak a vendégek, a mennyei elhívás szimbolizálja, tehát, hogy hivatkozik az egyik a házasságra, másik az ingatlanfejlesztésre, beruházásra, vagyongyarapításra, stb. Ezek ugye igazából önmagában nem bűnök. Tehát én nem hiszem, hogy a keresztényeknek nem kell ezzel foglalkozni. Persze nagyon fontos, hogy ez se öncélű a menjen. Sőt, biztatjuk is a fiatalokat, hogy házasodjanak meg, különösen férfiakat kell, hogy ne húzzák, ne féljenek. Ez is a hit próbája. Bőségesen ad lehetőséget a házastársaknak, hogy a hitüket megpróbálják. Tehát ezért ez egy akadálypálya a házasság, de jó akadálypálya. Gátfutás. Tehát akadályok vannak. Gyerekekkel, különösen most, nagyon megpróbáltam, látom, sok, tehát akadályok vannak. Gyerekekkel,

igény, vagy nagy szenteknél, hogy meg lefejezték, stb. Stb. Aki mindenki a saját maga helyén, privát szférában is sok olyan dolog éri az embereket, ami megpróbáltatja. Tehát a hitnek a próbáját jelenteni. Tehát a lényeg az, hogy ne úgy járjatok, mint a vallási szociológusok felmérték a pünkösdi egyháznak egy jellemzőjét, hogy amikor meggazdagodnak a hívők, a legtöbb gazdag hívő abba hagyja a gyülekezetbe való járást, és él a vagyonának. Ez felmérés alapján ez a tapasztalat. Sajnálatos módon nem tudom száfolni, azt látom, hogy tényleg a pünkösdi karizmatikusok nagyon el vannak kényeztetve, mert nagyon könnyen a Szentléleknek a kenete alá tudnak kerülni, és meg tudja áldani az Úr nem csak a szívüket, lelküket, hanem a munkájukat is. És sajnos sokakat ez szemtelenné tesz. Tehát nem veszik észre, hogy ez nem nekik szólna, és legtöbbje, ha nem tért volna meg, soha talán még háza se lett volna. Most meg némelyek azt se tudják, hogy mit csináljanak a pénzükkel. És hülyeségekre töltik el a pénzüket. És nincsenek idejük arra, hogy az Istennel foglalkozzanak. Na nyilván az Úr ezt előre látta, hogy meg fogja áldani az ő népét, anyagilag is, a házasság is nagyon sokakat a házasság területén áll, meg csodálatos, idilli, édeni házasságokban élnek keresztények, sok, vannak ilyenek, hála Istennek, és úgy vannak, hát most miért menjek be a gyülekezetbe, annyi problémás ember van. Tehát ez a probléma, hogy sokan az Úrnak az áldását öncélúan használják föl. Nagyon sok, tulajdonképpen a másik nagy problémám nekem, amikor a fiatalok látom, hogy nagyon lelkesek, járnak a gyülekezetbe, megtalálja a társát, minden szürke szamára ködbe eltűnt, nem látom. Addig mászkált, futkározott, minden aktív volt, míg ráakadt az igazat. Nagyon sokan nem ezt csinálják, de hát tudjuk, hogy vannak ilyenek. Hát ez egy szomorú, hogy lopni jöttél ide, róka vagy? Tyúktól vagy? Mert ezek ezt csinálják. És akkor visszavészik azokat az istenfélő, mert sok többet is láttam, istenfélő módon ért a hölgy, és visszaviszi abba a szemétbe, amiből ő sose tudott igazából megtérni. Ettől fáj a lelke. De hát mégis azt mondom, bízni kell. És talán ezért is mondom el a nyilvánosságot, hogyha te állsz ilyen döntés előtt, tehát, hogy csak azért jössz ide, hogy leselkedni, hogy kilesd magad, hogy ki legyen a társad, ez nem kóser, nem fog tartós maradni a házasságot, különösen most. Úrban kell házasodni. Tehát, ha megházasodsz, megadja az Úr ezen a területen a legjobbat neked, akkor is maradj meg a gyülekezetbe, maradj meg az Úrban, továbbra is Isten félelemmel jár. Nincs jogod ellopni senkit se az Úrtól. Az a feladat, még a gyermekeinket is úgy neveljük, úgy neveltük, hogy az Úrnak neveltük. Tudjuk, hogy ő a tulajdonos. Én nem vagyok a gyerekemnek a tulajdonosa. És te se vagy a gyerekeid tulajdonosa. Minden gyerek, aki megszületik, az Isten tulajdona. Én csak sáfárkodok, hogy semmi olyan kárt ne hozzak neki, ami őt elriassza az Úrnak a szeretetétől, az Úrral való közösségtől. De tudni kell, hogy Isten teremtményei vagyunk, ez azt jelenti, hogy mindenki fölött Isten tulajdonjoggal rendelkezik. Azok a jó szülők, akik ezt tiszteletbe tartják, de természetesen Isten félelemmel, felelősség teljesen mindent megtesznek, hogy a gyermekeiknek az életében, sorsában ne legyen törés. Tehát a prioritás rendkívül fontos megtartani, hogy a mennyei elhívást, ha nem tudod megbecsülni, akkor az Isten személyét nem becsülöd meg. Meg igazából a hittel is probléma van, mert a föltámadás, az a föltámadásunk, az a názáti Jézus Krisztus föltámadásával áll összefüggésben. Tehát ezért, hogyha hiszünk a föltámadásba, akkor hiszünk, hogy mi is fel fogunk támadni. És éppen ezért a készülődés fogja meghatározni az életünket, és a házasságunkat is ennek, családunkat is ennek alárendeljük, a foglalkozásunkat is, a munkánkat is alárendeljük, és a gazdagokká váltok, bővülködővé váltok, mert ez sem bűn, nem...

csúnya dolog, hogyha valakit az Úr anyagilag is megáld, mert meg akar áldani, mert a megváltás része, de nagyon fontos, hogy ez se válasszon el tégedet Krisztustól, továbbra is Krisztus legyen az első az életedben. Vannak ilyen gazdag emberek, azért ezt is hangsúlyoznom kell, akiknek az életükben továbbra is nem a pénz az első, hanem az Úr az első. Nagyon hálás vagyok az ilyen gazdag áldott emberekért. Tehát ez a történet, ez a példabeszédek, mert röviden többet akarok elmondani ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy ez a példabeszéd szintén erről szól, a lényegét kérlek, hogy jegyezd meg, hogy a prioritást mindenkor helyre meg kell vizsgálni az emberben, hogy fontos nekem a mennyei elhívás, ezért szolgálok, ezért dolgozok, hogy én is, és a házam népe is, és akivel esetleg, akinek van bizalma bennem, azokat mind segítsem, hogy készüljenek fel az Úrral való egyesülésre, az Úrnak a visszajövetelére, mert ez a feladatunk. És persze bátorítjuk a testvéreinket, hogy természetes szinten is a dolgaikat jól igazgassák. Ahogy Kolossebbeliekhez itt levélben mondja Pál apostol, hogyha Krisztussal együtt föltámadtunk, akkor ne a földi dolgokkal foglalkozunk, hanem az odafelvaló dolgokat. Utaltam rá, hogy a földi dolgoknak való foglalkozáshoz nem kell kenet, hanem az menny működik, és sok tehetséges világi ember van, akik nem tértek meg, és egyszerűen irányítják a földi dolgokat, és meg is tudnak gazdagodni, sokszor jobban, mint a keresztények. És nagyon sokan vannak, akik ráadásul még a vagyonukat is, a pénzüket is, most társadalmi szempontból jó célokra és eszközökre használják, munkát biztosítanak az embereknek, jövedelmet biztosítanak, és így tovább. És nagyon sok gazdag, világi gazdag ember nem él hedonista módon, hanem sáfárkodik a vagyonával. Tehát ehhez nem kell kenet. A kenet ahhoz kell, hogy ezt a földön élve tudjunk a mennyei dolgokkal foglalkozni. És legyünk bizonyságok arról, hogy tudunk mi mind a két szinten sikeresek lenni. Mennyei dolgokban is elsősorban, és a földi dolgokban is tudunk sikeresek lenni. Én ennek ez az ideám nekem, hogy mind a két szinten sikeresek legyünk, de az elsőbség a mennyei dologé. Mert a mennyei dolognak, a mennynek minden szempontból hatalma van a föld fölött. A mennyei dolgok hatalmasabbak, mint a földi dolgok. Tehát ezért a mennynek még nagyobb, hogyha tiszta mennyei látásod van, megbecsülöd Istennek a mennyei elvását, akkor egészen biztos az Úr bölcsességet ad neked, hogy a földi dolgokban jól forgolódjál, és jól igazgasd a házad népét, és mindenben sikeres legyél a házasságban is, a vagyonszerzésben is, és a különböző befektetésekben, amiben belerakod a pénzedet, hogy abban nem fogsz veszíteni, hanem nyerni fogod. De ezt a célt, vagy az eredményt nem a bűnre használod föl, hanem továbbra is. Hogy tudom továbbra is áldottan élni az életemet? Hogy tudok mások számára is áldás lenni? Következő, az okos üzekhez lapozzunk, a harmadik. Tehát a fölkészüléssel kapcsolatosan, ez ugye nagyon közismert, itt is csak a lényeget szeretném kiemelni ebből a történetből, mert ez is ehhez a témához tartozik, tehát az úti cél, hogyan tudjuk elérni, milyen szellemi térképet kell használnunk. Az első tehát a hit és ismeret a feltámadásunkról, hogy a soron következő feltámadásba kaptunk a Szent Szellem által pecséten, és ezt hordjuk a Szent Szellemben, a testünkben, hogy a teljes váltságnak a napján az Úr át fog változtatni bennünket. A második a prioritás, a mennyei elhívást ne becsüljük le, mert a legfontosabb hívás ez. Nincs olyan hívása az embernek a földi szinten, amely ennek az értékéhez mérhető lenne. A Lukács, illetve Máté evangélium 25. fejezetében található az okos és a bolond szűzeknekről szóló példabeszéd. Itt is gyorsan olvasom a lényeget, hogy öt közülük eszes volt, öt bolond.
A bolondok voltak, amelyek a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat, az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az edényeikbe, késmén az vőlegény, mindannyian elszúnyadának, aludtak, éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor fölkeltek mindazok a szüzek, elkészítették a lámpásaikat, a bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, bezárték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, uram, uram, nyisd meg mi nekünk, ő pedig felelvén mondja, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljő. Tehát szintén az elragadtatásra való felkészítést tartalmazza ez a példabeszéd. Itt tehát mind a kettőre az a jellemző, hogy tisztában voltak azzal, hogy az Úr vissza fog jönni. A felkészülésnek a módjával volt probléma. Az egyik rájött arra, fontosnak tartotta, hogy a Szent Szellemnek a erejével is be legyen töltekezve, azért, mert tisztában voltak azzal, vagy kaptak a Szent Lélektől lehet, hogy látást, hogy lesz olyan időszak, amikor a rossz, a gonosz nem csak természetes szinten fogja az egyházat támadni, hanem természetfölötti szinten is. És a természetfölötti szinten ostromolja az ellenség az egyházat, akkor logikusan következik az, hogy természetes szinten álló keresztények nem fognak tudni állva maradni. Ilyen egyszerű. Mert ahhoz, hogy a sátán természetfölötti erővel támad, az egész jelenések könyve 6. fejezettől egyértelműen ezt a támasz alá. És ezért kulcskérdés ma a Szent Szellemmel való betöltekezés, hogy a Szent Szellem uralma alatt álljon az életünk minden napon. Mert már most is lehet látni, hogy sokkal magasabb szinten, tehát most sátani, a sötétség oldaláról mondom, sokkal magasabb szintről történik a támadás az egyháznak, mint ezelőtt 30 éve, 40 éve. Ritka volt a természet fölötti. Ma látjuk, hogy a gonoszság egyre több formában jelenik meg, és a természet fölötti módon is jelenik meg, és természet fölötti gonoszsággal szemben megállni, ahhoz kell a Szentléleknek az ereje. És ahhoz is erő kell, hogy amikor ostromolja az ember, tehát minden körül van, szexualizálva van a társadalom, sőt, pornografizálva van a társadalom. Egy ilyen közegben, ahol szexualizálva, pornografizálva van a társadalom, hogyan tudsz megállni? Hát csak a Szent Szellem ereje kell, hogy a szívedet megtartja, mert másképpen nem tudod azokat a vágyakat kézbe tartani, amelyeket ez a kultúra folyamatosan fölkelt, mert nem létezik, hogy ne találkozzál vele valahol. Na egy család, hogy tudja ezt megőrizni? A családtagok, a szülők, a gyerekeiket. Ha a családban nincs jelen a Szentlélek ereje, esélyed nincsen rá. A szívnek a megtartásához természetfölötti erőre van szükség. Régen csak azt gondoltuk, hogy a szolgálatra van szükségünk természetfölötti erővel, mert olvasom, vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek, és lesznek nekem tanulni. Mindig azt gondoltuk, hogy a világba való kilépésre. De magánéletben meg tudunk sikeresek lenni akkor is, amikor nincs erő. Most kiderült, hogy az otthonban is tanúskodni kell Jézus Krisztus mellett, mert nem lehet kizárni, nem tudod kizárni az ablakod, a becsukodat az ajtod, de nem tudod becsukott ajtóval kizárni az ördögöt. Ott van a képernyőn, ott van a közösségi oldalakon, a különböző okostelefon, meg a iPad, meg stb. Tehát sajnos benn van a lakásban az ördög, tehát nem is kell kinyitni az ablakot. Tehát hogy lehet ilyen kultúrában megmaradni? Hogyan tudnak megszentelődni a keresztények, megmaradni hitben? Nyilván meg kell a természetes módon is lenni a feltételének, de nagyon fontos, hogy Istennek a kegyelme, ereje ott legyen a szívünkben, hogy meg tudjon tartani bennünket.
Ugye csalódás, úgy tűnik a példabeszédből, hogy mindenkit ér csalódás, mert mi is kalkuláljuk, mikor fog eljönni az Úr, hát most utaltam a Közel-Keletre, hogy olyan események vannak, amely a közelségét mutatja, de azért mindig vegyük figyelembe azt, hogy az időzítés az nem a mi kezünkben van, hanem az Istennek a kezében van. És mi, ahogy azt mondta az Úr, hogy az egyházért való eljövetel meglepetésszerű és váratlan lesz, mindenkit váratlanul és meglepetésszerűen éri, ezért csak egyetlen egy fontos követelményt kell betöltenünk, hogy készek legyünk. Tehát akármikor van, akár ma éjjel, akár 10 év múlva, akkor is készen kell lennünk. Tehát ezt a készen lét állapotot folyamatosan meg kell tartani. Itt arra utal, hogy éri keresztényeket csalódás, nem jött vissza az Úr a általuk időzített időpontban, és a csüggedés és a csalódás, pont a zsidókhoz itt levél 12. fejezet mondja, hogy a lelket fáradtá és erőtlenné teszi. Tehát ilyenkor a lélek nem buzgó a szellemed felé, és húzza le a benned lévő kegyelmet is lefelé. Ezért vigyázzatok a csüggedésre. Az olyan tapasztalatokat, ami csüggetté tesz, csalódást okoz, amit utaltam az egyik összvetelen, ne hordozd a szívedbe, beszéld meg az Úrral, önts ki a bánatodat az Úrnak, és addig öntögesd a lelkedet és a szívedet az Úr jelenlétébe, amíg teljesen le nem veszi a lelkedről a csüggedést és a csalódást és a keserűséget, mert ezen kiukassza a szívedet, és kifolyik belőle, mint egy lyukas edényből a folyadék, ugyanúgy kifolyik a szívedből a Szentléleknek a kenete. Ezért mondja a zsidókhoz itt levél, hogy ne Károli úgy mondja elalélni. Tehát szóval, amikor a lélek ereje elhagyja az embert, nem halt meg, de egy ilyen vegetálás állapotába kerül az ember. És akkor mondja Pál apostol, hiszen nem álltatok végig, nem harcoltatok végig a halál, vagy a bűn ellen. Itt ugye a vér kicsordulásról van szó, tehát hogy még addig se harcoltatok, tehát tovább kell folytatni a harcot. Nem engedhetjük meg ezt a luxus, hogy csüggedünk. Van hatalmad szólni a lelkedhez. Lázd a zsoltáros. Ne csüggedj, én lelkem. Ne nyugtalankodjél. Bízzál az Úrban. Bízzál az Úrban. Ne csüggedj, tehát ne engedd a csüggedést. Tehát a csüggedés az alvá erőtlené teszi, és az alvás azt jelenti tehát, hogy kiszakad az ember, eltéveszti az irányvonalat, abba hagyja az Istennek a keresét, passzívá válik, melankólia uralja el az embernek a lelkét, és testpedés, és semmittevés, és drámai leépülés kezdődik az ember lelkében. Tehát, de akik mindkettő ezt átélte, de ahol ott volt a Szentlélek ereje, azok képesek voltak éjféli kiáltást meghallani, mindenki meghallgatta, de ők képesek volt az éjféli kiáltás után megújulni, és ilyen módon Istennek a kegyelméből be tudtak kerülni, részt tudtak venni, vagy részt fognak tudnak venni az elragadtatásba. Tehát ez szintén tanulság nekünk, hogy ebben az időben, amikor látjuk, hogy az ellenség egyre jobban erősíti a bázisait, egyre gonoszabb dolgokat látunk, és gonoszabb dolgok zajlanak a Földön, akkor erre nekünk a válaszunk az, hogy megújulni a Szent Szellem erejébe. Ahogy mondja Pál apostol, hogy erősödjetek meg a Krisztus Jézusban, az ő harci erejében. A görögben sok kifejezés van az erőre vonatkozóan. Van robbanó erő is, van más erő is, és ami a szilárdságra utal, és van egy olyan erő, amit a harcba használt, és kitart a harcban egészen addig, amíg az ellenség fölött urrá nem leszel. Tehát ez a harci erő. A görögöknek volt erre, mert harcos nép volt erre külön szavuk. Hogy olyan az a harci erő, ami az ellenséget nem csak harcol, hanem alá tudja rendelni magának. Tehát legyőzi, és alá vetetté teszi az ellenséget. És Pál apostol ezt mondja, hogy ebben az erőben legyünk erősek az Úr Jézus Krisztusban,
hogy ne csak harcolgassunk az ellenség ellen, hanem nyerjük el az Úr kegyelmétől és szellemétől azt az erőt, amivel az ellenséget, a démonokat, akár bukott angyalokat alá tudjuk rendelni a názáreti Jézus Krisztus lábai alá, és erre vonatkozik, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt itt lábatok alatt hamar. Tehát ez a harci erő, amitől a csüggedés meg akar bennünket fosztani, de ezért kell újra megújulni a belső emberre. Következő, a szentség. Világossá teszi a Szentlélek, hogy a szentség nélkül senki nem látja meg az Urat, ezért szentségbe és békességbe kell élni. A békesség persze több személyből is áll, de azt mondja Pál apostol, tegyünk meg mindent azért, hogy békességbe éljünk az emberekkel. De van, akivel nem lehet, ő támad, de valamiképpen kell vele szemben védekezni. De mindenféleképpen a mi részünkről az az Istennek az akarata, hogy békességbe éljünk. Boldogok, mondjuk közösen, boldogok a tiszta szívűek, mert Isten meglátják. Tehát boldogok a tiszta szívűek, akit Isten meglátják. Tehát a szentség az, és a békesség kulcsfontosságú. Itt a kapcsolatokra is nagyon figyeljetek. Ne engedjétek meg a neheztelést, a haragot, hogy tartósan megmaradjon az életedben. A megbocsátás egy alaptanítás a Bibliában. A bűnbocsánatnak és a kegyelemnek a megőrzéséhez nek egy előfeltétele, hogy meg tudjunk bocsátani azoknak az embereknek, akik esetleg vétkeztek ellenünk. A következő dolog, tehát a megbocsátás, illetve a megszentelődés ide tartozik, úgyhogy azt mondja, például egy teszekbeliekhez itt levél, negyedik fejezetét akartam, azt néztem, és arra utaltam az előbb, hadd olvassam fel, hogy mit mond az Úr, és erre azért is felhívom a figyelmet, mert úgy látom, hogy a kapcsolatokban néha ezt figyelmen kívül hagyják, hogy a testvéreinkre vigyázni kell, nem lehet kárt okozni, anyagi kárt sem. Teszonikakhoz itt levél negyedik fejezete következő tartalmazat, tehát az az Isten akarata, hogy szenté legyetek. Magatokat a paráznaságtól megtartottassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztaságban tudja bírni az edényét. Ne kívánság gerjedelmével, illetve szenvedéllyel, mint a pogányok, akik nem ismerik Isten. Hogy senki túl ne lépjen, meg ne károsítsa valamely dolgokban az atyafiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Itt tehát a károkozásról van szó, hogy vigyázzon mindenki, se erkölcsi kárt ne okozzon senki a testvérének, se spirituális kárt ne okozzon a testvérének, se anyagi kárt ne okozzon a testvérének. Tehát, hogy a kárt okozol, az igenis az Úr elvárja, hogy azt abban add meg a kárpotlást. Tehát old meg ezt a problémát. Ezt neked kell megoldani. És ne várd mástól, hogy más oldja meg helyetted. Ez kulcskérdés. De mert ez azt mondja, az Úr bosszút áll. És ezért erre vigyázni kell. Tehát a károkozás morálisan, tehát tisztátalanságra. Különösen veszélyes, amikor az emberek csábítják egymást a bűnbe, vagy rossz dolgokra, rossz döntésekre, szintén abból a kár származik, azt mondja az Úr bosszút áll. Tehát erre utaltam, hogy a megszentelődés fontos, hogy az edényünk tiszta legyen, szent legyen, mert az Úrral való találkozásban ez kulcskérdés. Az Úr szent, és azt akarja mi is, hogy szentek legyünk. A következő, amire felhívom figyelmeteket, az egész földi életünkben szeretetnek ben kell járni, vagyis irgalmasnak kell lennünk. A szeretetnek egyik fő fontos jellemzője az irgalom. Itt akár a szamaritánus történetre is gondoljatok, de itt az alapelv az, hogy a irgalom dicsekszik az ítélettel szemben. Tehát, hogy aki pedig nem irgalmas, az a pedig kíméletlen lesz az ítélet. Tehát az irgalmashoz Isten irgalmas. Ezért mondja Isten, hogy boldogok az irgalmasok, mert mit nyernek az irgalmasok? Irgalmasságot. Ez nem korrupció. Ez nem azt jelenti, hogy a bűnnel bárkivel megértő vagyok. Nem erről van szó,
hanem arról van szó, hogy az irgalom egy olyan együttérzés, amely segítséget nyújt akár egy bűnösnek, bűnbeesett embernek, vagy más embernek, aki másféle módon eszett el. Tehát mindenféleképpen olyan történetről van szó, akiket a sátán megtámad, és a sátánnak ilyen módon az áldozata is nem tudnak kijönni ebből a helyzetből. És ugye ebben az irgalmas szamaritás történetben is, hogy tudunk irgalmasok lenni? Elmondja az Úr, milyen eszközzel kell rendelkezni. Rendelkezni kell olajjal, borral, és pénzzel, szamárral is, ahová, és gondviselő házzal, vendégházzal is, ahová elviszik az embereket, ez a gyülekezet. Tehát ilyen irgalmas szamaritánusként kell hazamenni, a hétköznapot élni, és amikor az utadban találsz olyan embert, akit a sátán félholtra vert, akkor azokat nem másra kell bízni, hanem neked van felelősséged. Neked kell elővenned, van-e olajad, van-e borod, mert be kell kötözni a sebét. És miután bekötözted a sebét, elláttad, tudod nagyon jól, hogy egy rehabilitációra van szüksége, újjászületésre, fölépülésre van szüksége, hozod be a vendégházba. Kérlek benneteket, ne csak toljátok elé az embereket ide a megtéréskor az első sor, ide első sor elé, hanem a olaj legyen a tarsolyodba, és bor legyen, de tudjad őt táplálni, tudjad őt erősíteni, hogy stabil legyen. Mert ha ide tolod, imádkozzanak érte, de nincsen bekötözve, nincsen gondviselés, nincs ápolás, akkor ne gondoljátok, hogy ezek az emberek meg tudnak maradni az Úrban. Tehát ezért figyeljetek, hogy nem csak abból áll a bizonságtevés, hogy hívjuk az embereket a megtérésre, hanem az is az, hogy az alap dolgokat, szolgálatokat betöltöd, és azért, hogy ne vérezzen el, és be tudjon épülni az egyházba. Nem lehet két-három emberre ezeket a terheket rárakni, ebben mindenkinek van szolgálata, mindenkinek van felelőssége, mindenki ehhez hozzá tud tenni. Óriási nagy teher viselésre, könnyebb lenne a teher viselése a gyülekezet vezetőinek is, hogyha ebben minden hívő aktív lenne, mert nem hárulna rá egy-két emberre az egész közösségnek a terhe. Tehát ez az irgalmas szamaritánusnak a története, hogy az irgalmasságról nem feledkezhetünk el, mert folyamatosan látjuk, hogy egy beteg világban élünk, és sok ember nem a bajt kereste, hanem egyszerűen rossz irányba ment, mint ő a történet hőse, hogy elhagyta Jeruzsálemet és elindult Jerikó felé. Hát tudod volt, Jerikó mindig a banditák városa volt. Tehát nem érdemes olyan irányba menni, ahol az embert megruházzák, illetve megsebesítik, megalázzák. De buta az ember sokszor, és különösen az urat nem ismerte. Tehát ilyen emberekről van szó, hogy ezeket az embereket irgalommal föl kell karolni. Következő befejezésül hűség, a talentumra gondoljatok, az Úr szétosztotta a talentumát, épp a Máté 25. verszakában található a talentumoknak a történeten, nem fogom felolvasni, nincs erre időnk. Ez a következő, amire felhívom a figyelmeteken, hogy biztos, hogy van tehetséged. És kérlek, hogy a tehetségedet ne másokhoz hasonlítsd. Mindig abból kell kiindulni, ami neked van. Ne abból indulj ki, ami neked nincs. Mert ami neked nincs, lehet, hogy elkezdesz utánozni olyan embert, akinek arra vonatkozóan van tehetsége, de abból nem tudsz jól kijönni. Tehát abból viszont jól tudsz kijönni, amilyen tehetséged van, azt használod. Mert erről beszél itt Jézus Krisztus, hogyha mindenki a tőle kapott talentuma alapján tud gazdálkodni, itt 5 talentum van, 2 talentum van, 1 talentum van, tehát ez is azt mutatja, hogy a különböző képességek, ajándékokban különbségek vannak. Eltérő, tehát különbségek vannak, és az Úr mindig azt kéri az embertől számon, amit az Istentől kapott. De biztos, hogy mindenkinek van valamilyen talentuma, és ezt kell figyelembe venni,
hogy nem engedheted meg, ha megtérsz, hogy semmit tevéssel él le a keresztény életed, csak fogyasztó legyél. Fel kell ismerned, hogy biztos, hogy van valami, amit neked kell használni, le kell tenni az asztalra, és használni kell azért, hogy az Istennek a népe erősödjön, fejlődjön, Krisztus teste épüljön. Tehát itt ez a történet arra figyelmeztet bennünket, ha elássuk a talentumokat, semmi tevéssel töltjük le az életünket, abból baj származik. Azt mondja az Úr, hogy gonosz szolga az ilyenre, aki elássa a talentumát. Tehát ezek az alapelvek, amelyek csak vázlatosan utaltam rá, hogy ezek olyan alapelvek az életemben, amit követtem, elfogadtam már fiatal keresztényként, és igyekszek mindig ezeket úgy jelezni, mint amikor az erdőben a turista udvonal ki van jelölve. Ismeritek a turista udvonalakat, tehát az ember olyankor nézi, hogy milyen irányba kell menni. Hát ugyanígy ezt kell nézni, ezeket a példabeszédek nagyon egyszerűek, nem véletlenül, hogy egyszerűbb példabeszédek tartalmazzák a legsúlyosabb igazságokat, legfontosabb életalapelveket, hogy mindenki számára érthető legyen. És ha ezért nevezd meg, hogy az egyszerűségét ennek a példabeszédeknek. És prédikátorok, ne szégyeljétek, ha ilyen egyszerű példabeszédről beszéltek, mert sokszor hát elő kell venni, és tehát tájékoztatni kell az embereket, hogy ezekről ne feledkezzünk el, nem csak a magas teológiával foglalkozunk, hanem az egyszerű dolgokkal is tegyük ki, hogy milyen útjelzőkkel alapján lehet megállapítani, hogy helyes-e az irányvonalom a hit pályám, vagy pedig eltértem ezekről a pályáktól. Tehát ezek az alapvető fontosságú jelzések az irányvonalban, hogy mi az, amihez szabnom kell magamat, hogy ne szégyenüljek meg, hogy az Úrnak az elhívásában megmaradva végül is a Pál apostol, amit mondott, mi is nyilván azt, amit az Úr készített számunkra, el tudjuk nyerni a dicsőségét. És ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy ebben újuljatok meg, nézzétek meg, ige a mérce, nézzétek meg a mércét, és szabjátok a magatokhoz, nézzétek meg az életet irányát, miben tértetek el, miben görbültetek el, és állítsátok helyre az életetek irányát. Hogy a soron következő föltámadásban mindannyian részesüljünk, hogy nehogy az legyen, hogy a férj felébred, hol a feleség, elment, nincs ott. Tehát itt hagyott, ott hagyott. Felemeltetett. Erről beszél, hogy az elragadtatás viszont az személy közösségi lesz, de olyan módon, tehát ezek a természetes kapcsolatok, akár munkakapcsolat, baráti kapcsolat, házastársi kapcsolat nem domináns, hanem egyetlen egy domináns dolog van benne, hogy Krisztusé. Pál apostol meg pontosan meghatározza, hogy aki a testet megfeszíti indulataival és vágyaival, azok a Krisztuséi. Tehát az óember nem él. Le van gyengítve, és az új emberben élünk, szellemben élünk, tehát azok Krisztuséi. De nézni kell ezeket a mérőket, a mérszéket, hogy vajonban ezen az úton járok? Vajonban okomban reális a reménységem a názati Jézus Krisztus visszajövetével kapcsolatban? Vagy csalódni fogok? És különösen felhívom a figyelmetek a megszentelődés. Rendkívül fontos. Hogy szentség, tisztaság, kulcsfontosság. Ezért lesznek olyanok, akik azt mondják, panaszt tesznek az Úrnak, hogy démonokat üztünk, betegek gyógyítottunk, pásztorok voltunk, nagy tömeg fele szolgáltunk, és így tovább. És hogy nem kerülünk be a igazak föltámadásának a szakaszába. És azt mondja az Úr, távozatok tőlem, gonosztevők. Sose ismertelek benneteket. Tehát ne fogadjátok el azt a tévtanítást, hogy az ember bűnbe élhet, és az Úr ezzel kapcsolatosan elnéző. Nem, a bűn zsoldja halál.
Tehát a bűnnek mindig következménye van. Meg kell harcolni a bűnnel szembeni harcot, hogy meg tudja az ember őrizni a szívében a tisztaságot, és valóban meglássuk az Urat. Ne ítélőként, hanem áldottként, hogy áldást hozzon ránk. Amen. Amen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A híradóban is hallhatták, még hát szerintem olvashatják mindenhol, hogy a hantavírus miatt van pánikban az egész világ. Kell-e pánikban lennünk? Egyáltalán mi ez? Szlávik Jánostól várjuk a választ. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Aki a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője is egyben. Egyáltalán mi ez a hantavírus?
2: A hantavírus egy rákcsálókról át emberre terjedő vírus. Hál' Istennek borzasztóan ritka. Ezek az esetek, amikor egy ilyen óceánjáró megjelenik, itt felhívják a figyelmet arra, hogy azért bármennyire is ritka, egy nagyon veszélyes betegségről van szó, és szerencsétlen esetekben tényleg többen is megbetegedhetnek. De ettől nem kell félni, ebből nem lesz világjárvány. Ennek a vírusnak a terjedése ez messze különbözik például a koronavírus terjedésétől. Ráadásul volt néhány nyitott kérdés az elmúlt hetekben, hogy itt pontosan miről van szó, és kiderült a legfontosabb dolog, hogy ez a vírus nem új vírus. Ez a klasszikus, hagyományos hantavírus, ami eddig is volt, Magyarországon is vannak különböző fajtái, egyáltalán nem kell tőle félni, gondolni kell rá. Ami riasztó, hogy nincs rá gyógyszer, és nincs rá védőoltó.
1: Hát meg ami riasztó, hogy azt olvassuk, hogy meghalt, aztán a másik is meghalt, aztán hirtelen evakuálnak, most például ma reggel ezt olvastam, 5 franciát, abból az egyik már a tüneteket produkálja, akkor nyilván arra gondolunk, hogy mindjárt meghal ő is, azért ez tud ijesztő lenni.
2: Igen, de nincs újdonság. Tehát tudtuk, hogy ez a dél-amerikai változat, igen, ez a dél-amerikai változat, ez súlyos. Ugye 40%-os a halálozása, az nagyon sok, és kb. Stimmel is, mert 8 beteg volt, és ebből sajnos 3 meghalt. Tehát ezek tudott dolgok. Az európai változat egyébként, ha már itt Magyarországnál maradunk, ennél jóval enyhébb, egy ilyen lázzal, influenza-szerű tünetekkel, vesekárosodással járó kórkép, kb. 5-10%-ban halálos. Tehát Magyarországon...
3: Ráadásul még a vesekárosodás is az helyre tud állni.
2: Így van, tehát a vesepótló kezeléssel ez túl lehet lendíteni az illetőt. Általában néhány eset fordul elő, volt olyan év, hogy 10 vagy 11 eset volt Magyarországon. Tehát teljesen közismert dologról van szó. Viszont a járvány kapcsán az emberek fölkapják a fejüket, ugye, hogy járvány van. És azon a hajón elvileg járvány volt, és ami a legszomorúbb, hogy nagyon hosszú a lappangási idő. Tehát egy olyan betegségről beszélünk, aminek 42 nap is lehet a lappangási ideje. Nyilván ezért nem engedték a hajót kikötni, mert mindenki félt tőle. Ma már tudjuk, hogy evakuálták az összes utast, de még mindig nem telt le a 42 nap, tehát karanténba kell őket helyezni, az a szoros megfigyelés alá, hogy nem alakulnak-e ki náluk a betegség tünetei.
3: Jó, tehát ez eddig is volt, ez a betegség. ott Dél-Amerikában csak most valamiért bekerült, annyi a különbség, hogy most bekerült a hírekbe?
2: Nem, hanem bekerült egy olyan közegbe, ahol tényleg előfordulhat az, hogy emberről emberre is terjed.
1: Hogyan egyébként?
2: Eddig arról volt szó, hogy bekerült az illető a kórházba, és sajnos a nővér, a hozzátartozó családtag, aki közeli kontaktusba kerül egy tüdőgyulladásos emberrel, elkapta a betegséget. Itt egy zárt hajóról volt szó, ahol ugye aránylag kevés utas van, mert a 150 az nem sok, és hát nyilvánvaló, hogy egy kabinban például férfeleség megfertőzhette egymást. Vagy esetleg egy kiszolgáló személy, egy pincér, aki odahajol és ráköhögtek. Tehát tudjuk, hogy ez a betegség terjed emberről emberre.
1: Na igen, majd mondja el, hogy hogyan terjed, de egyébként nekem van olyan ismerősöm, aki ilyen nagy hajón dolgozott, és való igaz mondta, hogy például ott mondjuk, hogy egy valaki rotavírusos, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy ott mi van az egész hajón mondjuk két nap múlva.
2: Van, rotavírus, norovírus, ott több száz ember tud beteg lenni. Jó hír, hogy általában enyhe tünetekkel jár, tehát itt hasmenésről, hányásról, hasfájásról van szó. Na de ez nem terjed ilyen könnyen. Tehát a nehezen terjedő kategóriába tartozik. Tehát bennem lesz világjárvány. Hallom, hogy már a amerikai futballvilágbajnokságot is veszélyezteti, de nem, ez nem igaz. Tény az, hogyha sok ember van összezárva kis helyen, akkor vannak olyan betegségek, amik jobban terjedhetnek, de ez nem a norovírus lesz.
1: Ez hogyan terjed egyébként? Ráköhögök, vagy megérintem?
2: Ezt igazából a patkányok, egerek, pockoknak a vizelete, széklete, nyála tartalmazza, ami beszárad bizonyos helyeken. Szeméttelepen, padláson, magtárban. És hogyha ezt a port, beszáradt port az ember fölkeveri, mondjuk takarít, akkor beszívhatja, beszívja a vírust, és akkor ő is elkapja. Ezután sajnos emberről emberre ez egy vérzéses tüdőgyulladást okoz. És mint vérzéses tüdőgyulladás, amikor már beteg az illető, akkor ritkán előfordul, hogy megfertőz egy másik embert. Ritkán.
3: Mi az, hogy vérzéses tüdőgyulladás? Mert ez így...
2: Ez egy súlyos...
3: Ez egy külön-külön is eléggé
2: elborzasztó. Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Általában az illető egy nagyon-nagyon súlyos vírusos tüdőgyulladás, tüdővizenyőt kap, a tüdeje megtelik vízzel, és szinte mindig gépi lélegeztetés szükséges, hogy életben maradjon, az az intenzív osztályra kerül. Ezért ilyen nagyon magas a halálozás. A 40% az nagyon magas.
1: Jó, szerencsére ettől nem kell akkor most itthon tartanunk, Európában kell-e, és hogyha ettől nem is, akkor egyébként ennek a mindjárt induló nyári időszaknak mi az, amire érdemes figyelni?
2: Ettől nem kell tartani. Be kell tartani azokat a szabályokat, hogy azok, akik ilyen helyeket takarítanak, vagy erdőn járnak, mezőn járnak, figyeljenek oda, a takarításnál használnak védőfelszerelést. Hát ma már ugye egy maszk az, ez egy egyszerű dolog, hogy ne tudják beszippantani ezt a fertőzött port. De hát, mint mondtam, Magyarországon évi néhány eset fordul elő, tehát messze nem olyan gyakori. Hát nyáron ugye vége az influenza szezonnak, általában a hasmenéses megbetegedésekre kell gondolnunk, szalmonellákra, azokra a nyári fertőzésekre, ugye, amik étellel itt megromlik az étel a melegben, tehát ezek ilyen tipikus dolgok, de ez minden évben így volt. Nem látok semmi olyan
3: beleiszunk
2: kockázatot.
3: Beleiszunk a medence vízbe.
2: Így, nem látok semmi olyan kockázatot, ami idén nagyobb kockázatot jelentene, mint az elmúlt években voltak.
1: Hát maradjon is így, szerintem. Szlávik János, köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
3: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hogyha már beszélgettünk filmesekkel arról, hogy a finanszírozás, az elbírálás, a pályáztatás egyebek mentén hogyan kéne kormányzati vagy döntéshozói szintről viszonyulni a szakmához, hát itt vannak a zenészek is. Zsoldos Dávid, a Magyar Zenei Tanács elnöke, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Örülök, hogy itt vagy és eljöttél hozzánk, mert hogy a Zenei Tanácsnak is vannak javaslatai. Az előző időszakot illetően kifogásai, az arra jó, hogy abból lesznek aztán javaslatok a jövőre nézvét, az állami támogatások rendszerétől, adózáson át, nagyon fontos, szívemnek kedves, a zeneoktatás reformján túlmutatóan még itt van a magyar zenearánya a médiában, és még lehetne sorolni sok mindent. Mivel készültök, és ki az, ahogy a filmeseket is kérdeztem, akinek a telefonszáma megvan, és föl is veszi a telefont?
3: Nagyon köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény időszakot hagyunk magunk mögött. A zenei szakma ebben sem kivétel, azzal együtt, hogy voltak nagyon előremutató infrastruktúrális beruházások. A szoftver az sok szempontból nagyon sebzett. Elsősorban is a zeneoktatás, ahol elég komoly kapacitásvesztés van. És ugye hagyományosan mi exportálni tudtuk a zenészeinket, a kiváló zenészeinket. Nagyon kevés ország mondhatja el magáról, hogy mind az öt nagy amerikai zenekarnak jelentős főzeneigazgatót adott például. Tehát ebből híresek vagyunk tényleg liszt óta. És azt gondolom, hogy ma már ez sajnos nem igaz. Vannak területek, vannak kimagasló tanárok, és hál' Istennek szuper tehetségek, akik nyerik a versenyeket, de azért a mélyben nagyon komoly problémák vannak.
1: Bocsánat, ez a csúcsszint, tehát ez olyan, mint a, tudom, hogy 90-es években is voltak csúcsboraink. 50 üveg, de egyébként a nagy tömeg az meg nem volt jó. Tehát jó, hogyha az összes nagy amerikai zenekarnál fölmutatható egy magyar zenei vezető valamikor a története során, vagy el lehet menni a bécsi operáig, és akkor ott is meg lehet nézni azt a tablót, hogy magyarok közül kik vettek részt. De az, hogy bemegyek egy iskolába, és így elkiáltam magam, hogy gyerekek, ki az, aki tud 10 magyar népdalt? De nem egy iskolában, felnőtteket megkérdezek. Ezen a Kodály országáról beszélünk, és ez a szintű kapcsolódásunk sincs meg a zenéhez.
3: Hát itt elsősorban nem a pedagógusokra kell nézni. A szabályozói környezet olyan módon változott az elmúlt években, amelyik közel sem helyezte előtérbe ezt a típusú képzést, de mielőtt nagyon belemennénk a zeneoktatásba, aminek én nem vagyok szakembere, hiszen vannak kiváló zeneoktatási szakembereink, el szoktuk felejteni azt, hogy a zene egy nagyon divers, nagyon összetett terület. A Magyar Zenei Tanácsnak a közel 40 tagja alapvetően szervezetek, zenetanárok társasága, zeneiskolák és művészeti iskolák szövetsége, zeneműkiadók, hangszerkészítők, a kóta, az összes kórus, tehát ez egy sok ezer embert érintő nagyon komoly ökoszisztéma, nagyon, nagyon divers ökoszisztéma. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy 5 munkacsoportot hozunk létre, az egyes számú foglalkozik a zeneoktatással, a professzionális muzsikus képzéssel, a második a zene és társadalom címszólalat, az amatőr mozgalommal, meg egyébként, ami nagyon fontos, az általános iskolai, középiskolai, vagy akár óvodai zeneoktatással, tehát a társadalmi kapcsolódásokkal. Nyilván az egyes csoporttal nagyon evidensek az egymásra utaltságok. A zenei együttesek struktúrája, finanszírozási keretrendszere nagyon fontos. Magyarországon a zenei együttesek nem állnak nagyon rosszul, csak mindig ilyen utolsó pillanatos életmentésben volt részük, ami a kiszámíthatóságot gyakorlatilag eliminálja. Itt több évre kellene előre tervezni. Van egy olyan munkacsoportunk, amely a kortárs zenével, zenekiadással, zeneműkiadással foglalkozik. Ez is egy nagyon divers terület, hiszen pont itt voltak előbb a filmes kollégák, ugye mi is foglalkozunk a zenekiadóktól, a filmzeneszerzőig, a kortárs zenéig mindennel is. Van egy olyan csoportunk, amely a fesztiválokkal és a könnyű műfajokkal, a Music Hungary-vel, Hagyományok Házával együtt tesznek le a javaslatokat. A legjobb az elmúlt 8-10 napban, hogy mióta megjelent a felhívásunk, gyakorlatilag ömlenek a levelek intézményvezetőktől, együttes vezetőktől, egyházzenészek, stúdióművészek jelentkeznek, hogy kész kidolgozott koncepcióik, javaslatok.
1: Ez a legjobb, nem? Hogy megmozdul.
3: Igen, a Magyar Zenei Tanács egy, hogyan, körülbelül minimális pénzből, mint ami évi talán 2-3 millió forintból működő pici szervezet, egy elnyő szervezet. A tudás az nem nálunk van, a tudás az ott van a szakmában, ott van a szakembereknél. A mi feladatunk csak a koordináció. Lehet, hogy
2: eddig mi akadályozta meg ezt a feladatot?
3: Nem nagyon volt kivel érdemben beszélgetni.
2: És most van?
3: Én azt gondolom, hogy van és lesz. Én Én biztos vagyok abban, hogy egy olyan változás előtt állunk, amelynek pont az elsődleges célja, hogy ne nagyon zárt körben néhányan döntsenek szakmai kérdésekről, hanem ugye bázisdemokrácia módján hallgassuk meg a zenetanárokat, a művészeket, azokat az embereket, akik ott vannak a területen, akiknek a bőrére megy az, hogy mi történik, és hogy mennyire eredményes ez a munka.
1: Az, hogy zeneipar, az mennyire számít akkor, amikor egy döntéshozó is összeállítja, vagy meghallgatja egyébként a szakmában érintetteknek a javaslatait. A zeneipar az más, mint a zeneoktatás, az más, mint a kórusmozgalom. De anélkül sincs, tehát az is ugyanúgy része, és anélkül sincsen egyébként zenei élet.
3: A kulturális ipar az nem csak GDP, hanem az egyfajta soft power. Én azt gondolom, hogy a zene annyiban egy picit kitüntetettebb a többi területnél, hogy azzal szoktam példálozni, hogy igazából mi vízipólóban és zenében vagyunk olyan jók, hogy azt a határikon túl is evidens módon mindenütt tudják. Én azt gondolom, hogy ennek egy kultúrstratégiai ágazatnak kell lennie, és egyébként azt is el tudom képzelni, hogy emellé még társulnak más kultúrstratégiai ágazatok, de összességében egy nemzeti GDP-ben a kultúrára fordított összeg azért nem túl jelentős. Ezen belül a zenére különösen nem nagy. Én nem gondolom azt, hogy itt különösebb forrás bevonásra lenne szükség. Ha megnézzük azokat a nem túl hatékonyan elköltött pénzeket, amelyek az elmúlt években ide-oda elmentek, és most nem csak a kirívóan botrányos NK 17 milliárdra gondolok, hanem azért vannak még jelentős tételek, vagy nézzük csak azt, hogy a nagy állami kulturális intézményeknek kötelező volt a balási cégeken keresztül költeniük mindent. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerben ott van az a többlet, ami hogyha kicsit is ott marad, akkor már nincs probléma, sőt, vegyük hozzá, hogy az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a for-profit szegmest is be lehet sem vonni a finanszírozásba. Ennek nagyon egyszerű módszere van. Rengeteg olyan tax incentive adó kedvezmény struktúrák vannak, amelynek volt a TAO, ugye? Én nem gondolom azt, hogy egy az egybe vissza lehetne, kellene szabadna menni a TAO-hoz, de egy nagyon hasonló modellt, mint amit a németek, vagy az osztrákok, franciák csinálnak, gond nélkül lehet másolni, még csak kitalálni se kell.
1: Várjuk az eredményeket. Zsoldos Dávidnak, a Magyar Zenei Tanács elnökének köszönjük.
3: Nagyon köszönöm.
2: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: futottak.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlétünk?

tesszük a telefonunkat, és közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal. Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről

már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Magyar Péter szavazást indított a Facebookon Sulyog Tamás távozása érdekében. Fél nap alatt több mint 300 ezeren lájkolták a posztot. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: Takács Péter, korábbi államtitkár, az egészségügy Menczer Tamása. Ezt mondta Hegedűs Zsolt, Lendő táncavezető a miniszteri meghallgatásán. Őrizetbe vett az ügyészség egy korábbi fideszes országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. Áll elébe minden kérdésnek, és olyan választ ad, hogy a faladja a másikat, mondta Orbán Viktor egy interjúban. Mai vendégeink: Unodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Slanger Márton, a Republikon intézet elemzője. Kőszegi András, márka tanácsadó, kommunikációs szakértő.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért vele, hogy Magyar Péter a Facebookon szavazást indított Sulyog Tamás távozásáról? Válaszadóink 87%-a egyetért ezzel, 13%-a nem. Ennél szokott kevésbé szoros is lenni a szavazás, úgyhogy eddig nem rossz, még szavazhatnak, tart még a szavazás. Majd az adott téma után megmutatom az állást, és mutatunk néhány kommentet. Természetesen beszélhetnénk mindjárt kapásból a mai nap történéseiről, de úgy gondolom, hogy az ATV nézőinek nagy része valóban minimum korszakváltásnak élte meg ezt a választást, és azt, ami a Kossuth téren történt szombaton. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy picit még azért menjünk vissza, ugorjunk vissza az időben szombatig, és nézzünk bele, hogy mi is történt a Kossuth téren.
4: Már kora délután egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahol a füves részeken piknik hangulatban figyelték a parlamenti közvetítést, kutyákkal, gyerekekkel, dobozos sörökkel.
5: Isten engem úgy segéljen!
4: Magyar Péter miniszterelnöki eskütételét is élőben lehetett követni, amit hatalmas tapssal fogadott a tömeg. Magyarország! Olá Ibolya énekelte a Magyarország című dalát a Kossuth téren.
6: Nézzetek egymás szemébe! Nézzetek végig ezen a csodaszép városon, ezen a csodaszép országon. Régóta nem láttunk egyszerre ennyi mosolyt.
4: Magyar Péter és Hegedűs Zsolt jaja a brit előadóval állt a színpadra meglepetésként. A választások éjszakáról ismerős dal csendült fel. A leendő egészségügyi miniszter újra előadta a táncát léggitárral és jellegzetes kézmozdulatokkal együtt a parlament lépcsőjén.
2: Tényleg nem mindennapi volt ez a szombati eseménysorozat. Ti hogy éltétek meg ezt a szombatot, és mit vártok ettől az új korszaktól? Ez most még a bemelegítő és pozitív kicsengésű kérdés.
7: Azt nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen sok szimbolikával dolgozik a Tisza párt. Nem tudom, hogy ki áll a kulisszák mögött, talán Radnai Márk, akinek a színházi és filmes múltja és a rendezői tapasztalata hozza be ezeket az ötleteket, de egyik ötlet emlékezetesebb, mint a másik. Hogyha végignézünk ezen a napon, ahogy a József Attila szobor meglátogatásától a parlamenti eseményeken át, ugye aztán a Kossuth téri fesztiválig tart, meg annyi eleme szimbolikus a kisgyerekek, akik eljátsszák a cigány himnuszt, aztán a tavaszi szélt. Egyébként az a zenekar, amellyel Magyar Péter az országjárása során találkozott, tehát itt is van egy szimbólum, meg az is egy szimbólum, hogy ezek a gyerekek életükben nem jártak a fővárosban, és ennek is van egy üzenete, hogy itt mindenkihez fog szólni a kormányzás, és aztán az a színpadkép, ahogy Olá Ibolya elindul a dalt énekelve a Kossuth tér közepe felé, és lebontják a kordonokat, és beáramlik két oldalról a tömeg, tehát hogy ezek olyan elemek, amik nyilván hosszú-hosszú évek után is még erős képi világot jelent jelentenek majd, és akiknek ez egy élmény volt, azok szívesen fognak erre emlékezni. És ezen túl, tehát a szimbolikáján túl, meg van benne egy nagyon tudatos építkezés stratégiai, politikai stratégiai építkezés, hogy élményt adjanak az embereknek, hogy bevonódjanak, hogy ezt az egész választást ezt mindenki megélje és átélje.
8: Tulajdonképpen a politika, ahogy mondod, most kilépett a parlament és az épületek, az irodák falai közül, tehát a politika átköltözött, a politizálás, erről legutóbb beszéltünk, átköltözött a közösségi média platformokra, ugye régóta megszűnt már ez az egyirányú kommunikáció a kereskedelemben is és a politikában is, tehát közvetlen kapcsolat van a fogyasztó vagy a szavazó és a politikus és játszó a kereskedelemben is és a politikában is, tehát közvetlen kapcsolat van a

0: és most kipukkant a pezsgő, és igazából a politika túllépett a napi szakpolitizáláson, egész egyszerűen valóban ez az élménykeresés van, ez az együtt éljük meg, együtt csináljuk, együtt örülünk, van egy ilyen közösségi felszabadító élménye ennek a napnak, és hát a bevonás, tehát egész egyszerűen ma azt gondolom, hogy mindenki így vagy úgy, de azt érzi, hogy ő aktív részese ennek a történésnek. Egyrészt alakítója, másrészt pedig résztvevője.
1: Hát azt is mondhatnám, hogyha rossz májú lennék, hogy ez így túl szép, hogy igaz legyen, de lehet, hogy igaz lesz ez a kérdés. Például Márton, te mit gondolsz, hogy ez a kezdet, ez ki fog tartani hosszabb távon? Ilyen, tehát tényleg átépünk egy új korszakba, mert valóban az elmúlt 16 év az homlok egyenest ellentéte volt mindennek, ami most itt egy napon keresztül megjelent.
2: Hát részben válaszolta a kérdésedre a tekintetben, hogy ennek nem az a funkció, hogy kitartson hosszú távon, ez az ilyen két éve épített Tisza eredet történetnek volt az ilyen klimaxa, vagy az az ilyen rendszerváltó élménye, amiről majd lehet mesélni, és ilyen szempontból egyébként vegy tiszta, pozitív értelemben show business volt, tehát szakmailag, rendezvényileg egy tökélyre vitt valami. Nyilván mondom ezt úgy, hogy egyébként nem értek a rendezvények szervezéséhez, és nem kell kitartani a hosszú-hosszú időkön keresztül. Pont egy olyan megismételtetlen és utánozhatatlan élményt kellett létrehozni a magyarnak, amivel bevont abba a kormányváltásba vagy rendszerváltásba a politikai közösséget, szemben mondjuk 89-el, ami egy elit, tehát 89-ben nem lehetett volna ilyet csinálni, bár nem voltam ott, bevallom. Ez az egész két év és az egész rendszerváltás azért volt újdonság, azért volt más, és azért volt ilyen magas részvétel, és azért szavazott ennyi ember a Tiszára, mert igazából a bevonásról szólt, és arról, hogy hogyan tud egy Orbán után egy végtelenül nem úgy irreleváns, hogy jelentéktelen, hanem úgy irreleváns politikai szereplő után, akihez nem tudsz kapcsolódni szavazóként, felépíteni valaki egy olyan miniszterelnökséget, egy olyan politikai közösséget, kultúrát, aminek minden egyes pontja emlékeztet téged valamire. Azt hiszem, hogy Dóra tökéletesen összefoglalta ezeket a szimbolikus pontokat, és ilyen eredet történetként, ilyen rendszerváltó élményként, közösséget bevonóként, 3 millió ember rendszerváltásaként, ami mindenki megtalálja magáét az utolsó zeneválasztásig, ilyenként egyedülálló volt, és nem fenntartani kell, hanem megőrizni.
0: Egyébként, bocsánat, csak annyiban vitatkoznék, hogy ez rövid távú lesz, vagy nem. Hát nekem volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem, de én ott voltam a 90-es, vagy a 80-as, már felnőttként a rendszerváltás, a rendszerváltozás, ugye ez még mai napig nem tisztázott, hogy melyik retorikát használjuk, vagy melyik a pontos, de abban viszont biztos vagyok, hogy ez az élmény, ez nagyon sokáig el fogja kísérni a szavazókat.
3: És mindezt úgy, hogy egyébként nem lett túltolva a költségvetése, ha belegondoltok, most showbiznisz szempontjából, ahogy Márton mondta, ezek jó ötletek voltak ide hívni ezt a angol énekesnőt és az egészségügyi miniszterjelöltet látni újra táncolni, vagy a sükösdi gyerekeknek a meghívása. Két kivetítőt láttam a téren, lehet, hogy volt több is, de hogy igazán nem volt az az érzése az embernek, mint hogyha túl lett volna
0: finanszírozva.
3: Mondjuk,
0: hogy nem volt izzadságszagú,
3: nem
0: szóval
3: volt.
0: Ez egy igazi felszabadult élmény.
3: Én megkockáztatom, hogy egy DPK gyűlés az többe került.
1: Jó, akkor nézzük azt a kifejezést,
0: és más hangulata volt,
1: amit említett András, a rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás. Sokan aggódnak emiatt, vagy nem tudják, hogy mit jelent a rendszerváltás, rendszerváltoztatás. Gulyás Gergely meg egyenesen úgy fogalmazott, hogy rendszerváltoztatás esetén csak a diktatúrához való visszatérés jöhet szóba, de egyébként korábban Fodor Gábor is azt mondta, hogy itt rendszerváltásról nincs szó, mert hogy ez demokrácia volt eddig, és most is.
0: Forradalmat szokták említeni, hogy ez egy forradalmi változás volt. Én a forradalomtól mindig óvaintek mindenkit, azt én is azt gondolom, hogy nem volt forradalmi.
3: Meg már Fülke forradalmat elhasználta Orbán Viktor.
0: Igen, meg hát azért a forradalom az forradalom. Azért itt egy klasszikus választás zajlott, abban az értelme technikailag, még hogyha nehezített pályán is, de hát összeállt az a rendszer, az az üzenetrendszer, meg az a működés, amivel minden akadály ellenére született ez a választási eredmény. Tehát forradalminak talán nevezhető.
1: Na, de a rendszerváltást Magyar Péter használja, tehát ezt erre reagálva kérik a definíciót.
0: Az kétségtelenül megtörtént. Én

0: azt gondolom, hogy, hogy ebben az értelemben megtörtént, igen. Márton, igen, igen.
1: Mit ugye politika jellemző?
2: Észak-Koreát demokratikus köztársaságnak nevezik, de attól még nem az. És az elmúlt 16 évben, ami Magyarországon fölépült, névben demokrácia, ugyanúgy, ahogy a szocializmus alatt is elment az ember szavazni, és akkor hát az opciók limitáltak voltak. Attól, hogy valamit demokráciának nevezünk, attól, hogy megsértődünk azon, hogyha állampártnak neveznek minket, attól még az nem lesz az. És azt gondolom, hogy annyi munka volt az elmúlt 16 évben abban a Fidesz részéről, hogy ez a demokráciától legtávolabbi rendszeri alakuljon át. Nem gondolom, hogy diktatúrában éltünk, sőt, azok, akik ezt gondolják, általában kérdőre vonom, de azt gondolom, hogy a rendszerváltás kifejezés egy ilyen esetben indokolt, viszont nem tudjuk, hogy ez rendszerváltás lesz-e. Nyilván ez igazából a következő időszaknak a kérdése, és attól, hogy akár egy rendszerváltó buli jól sikerül, és nagyon jól össze van rakva, és emlékezetes, az még nem jelez semmit az a tekintetben, hogy milyen lesz a rendszer, ami ezt követi. Tehát a rendszerváltás ilyen szempontból még ki kell érdemelni, de azt gondolom, hogy ebből a rendszerből, amiben éltünk, lehet is és kell is váltani.
3: De a terminus technicusoktól függetlenül 16 év az mégiscsak egy rendszeré állt össze.
1: Igen, a nemzeti együttműködés rendszere, ez volt a hivatalos neve.
3: És abban ugye bizonyos játékszabályok nagyon következetesen végigvonultak ezen a 16 éven, és amit láttunk a kampány során, és ahogy ez a váltás megtörtént, abból az érződik, hogy ez egy nagyon más kormányzás lesz, egy anti-Orbán kormányzás lesz.
0: Hát a diktatúra, bocsánat, nem is volt, de egyetértek ebben, hogy kemény diktatúra nem volt, de azért diktatórikus elemei mind a működésben, mind a kommunikációban azért masszívan jelen voltak.
2: Engedjetek meg egy mondatot csak, mert tudom, hogy feladatom valamennyire a politológuskodás, tehát ha definiálni kell a rendszert, amiből kijöttünk most, amiből kijönni reménykedünk, én választási autokráciaként és nem demokráciaként definiálnám. Ilyen szempont egy autokráciából demokráciába váltani, az rendszerváltás.
1: Oké, akkor a múltat elhagyva és a jövőből visszatérve, most a jelenbe próbálunk becsatlakozni. Ma 13 miniszterjelöltet hallgattak meg a parlamentben. Ha az összesről adnánk egy összefoglalót, akkor hajnalig ülnénk ott, úgyhogy egyet választottunk, kinézzük ezt.
4: Gyorsított tempóban indult el ma reggel az országgyűlés munkája. 13 bizottságban kezdődött meg a miniszterjelöltek meghallgatása. Elsők között számolt be terveiről a leendő egészségügyi tárcavezető, aki átlátható, betegközpontú, transzparens egészségügyben hisz. Hegedű Zsolt munkáját Karikó Katalin segíti majd a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben. A meghallgatáson egyébként a leendő miniszter nem kímélte Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt, akit az egészségügyi terület Mentzer Tamásának nevezett.
5: És ön, aki az orvosi kamarának a vezető testületébe volt, elárulta azt a hivatásrendet is, aminek ön a tagja volt. Igen, ezért mondom azt, hogy ön áruló, írástudó, és rengeteg van. Ön az egészségügy Mentzer Tamása, de azt kell mondanom, hogy pontosan Németh Balázs, Takács Péter együtt ott ülve a parlamentbe, úgy látom, hogy nem vették észre, hogy milyen népszavazás történt április 12-én.
1: Hát erre reagálva mondta azt a megszólított Takács Péter, hogy ez még kampányüzemmód, egyetértetek vele, illetve elég gyorsan megváltozott a szombaton még légitározó egészségügyi miniszterjelölt úr hangulata, hogy így mondja.
3: Szerintem nagyon jól látszott ezen a bizottsági meghallgatás folyamon. Én kettőn ültem ott, Tanács Zoltánt és Lannert Juditot hallgattam végig, hogy mennyire két különböző típusú miniszterjelöltet látunk. Vannak a politikus típusúak, akik egyébként a szakterületükön is sokat letettek már az asztalra, de van bennük egy erős politikai motiváció, és vannak a nagyon szakmaiak, akik a területükön sok mindent elértek, és letettek az asztalra. Egyébként erről mindig van vita, hogy vajon mi a jobb az országnak, hogy egy ilyen virtigli political animal veszi át egy területnek a vezetését.
1: Mondasz példát egyikre, másikra?
3: Hát Hegedű Zsoltban benne van ez a politikai véna. Lannert Juditnál azt láttam, hogy egy nagyon mértéktartóan fogalmazott, mint ahogy egy oktatáskutató általában egy konferencián fogalmazni szokott. Valószínűleg neki azért még kell szoknia a közeget, mert viszont amikor a parlamentben majd be kell számolnia, vagy a bizottsági üléseken az ellenzéki képviselők kérdezni fogják, vagy majd amikor kiáll a sajtó elő, akkor kell azért politikailag is karakteres dolgokat mondani, tehát hogy ez egy ilyen nehéz egyensúly, hogy az adott miniszter a saját területéről akkor mennyit hoz a szakmából és mennyit a politikából. Ezt korábban azért a Fidesz eléggé erodálta, a szakmaiság nem nagyon jelent meg a miniszteri munkában.
0: Amikor ezekről a meghallgatásokról beszélünk, akkor megint eljutunk oda, mint a Kossuth téri rendezvénynél, vagy a politizálásnál, hogy ezek nem pusztán szakmapolitikai meghallgatások, hát azért nagy meglepetésre gondolom ti se számítottatok, hogy itt ki fognak hullani a jelöltek a szavazáson. Azért azt hozzáteszem, én végignéztem az összes meghallgatottnak a szummázását legalább. Egy biztos, hogy mindig be voltak konkrétumok, tehát igen, konkrét cselekvési üzenetek mindig be voltak, tehát amellett, hogy ez nem csak egy szakpolitikai vizsga a meghallgatás, hanem egy kommunikációs vizsga is, hiszen ez is szinte élő közvetítésbe ment, vagy legalábbis mindenki osztott meg a teremből videókat, és egyébként Lanner Judit is mondott egy érdekeset, annak ellenére, hogy visszafogottabban, kevésbé vehemensen kommunikált, és feltette is a kérdést, hogy láttatok-e már átoperált óvodást. Tehát ő is utalt ezekre a korábbi bomókra. Tehát,
1: egy párat össze kiír, illetve itt van előttem a cikk, nem kellett kiírnom, megért az újságíró kollégám a Telextől. Például Pósfai Gábor, aki belügyminiszter lesz, azt mondja, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet. Ez nyilván azoknak érdekes, akiket zavar, hogyha lehallgatják. De aztán itt van Kapitány István, felül kell bírálni vagy vizsgálni Paks 2-t, ez már izgalmasabb, sokakat érdeklő téma. Orbán Anita azt mondja, hogy nem küldünk sem fegyvert, sem katonát Ukrajnába. Ez is kézzelfogható és exakt. Szóval nem tudom.
3: Lannert Judit a Kréta rendszerről beszélt, a közoktatás adminisztrációs felületéről, ahol is elég sok probléma Ruszi volt.
1: Ruszi Szendi várja vissza azokat, akiket eltávolítottak.
0: Szóval sok konkrétum volt, lényeg a lényeg, hát nyilván aki kommunikációban az erősebb, az elvitte megint a sót és a szalagcímeket.
1: Márton, te hallgattad, nézted ezeket, vagy utólag
2: elolvastad? Igen, és hát ugye ez a kormányalakítás ügyrendjének a része, ilyen szempontból egy nagyon hálás vizsgahelyzet, mert hogy a vizsgáztatók valójában nem döntenek a sorsodról, és az igazi, akik előtt valójában vizsgázol, az a közönség, a sajtó, a nagy érdemű, ugyanis nyilván a Fidesz vagy a Mi Hazánk parlamenti képviselői bizottsági tagjai nem tudják megakadályozni lényegében azt, hogy ki fog miniszteri székben ülni. Nyilvánvalóan lehet őt nehéz helyzetbe hozni. Egyébként Kocsis Máté már felrótta azt is, hogy milyen demokrácia az, ahol 4 percet lehet kérdezni, és aztán 4 évig megválasztanak valakit. De nagyjából ez annyira mókás, hogy nagyjából kommentálni nem is kell, elég csak megemlíteni. De ilyen szempontból vizsgáztak, de tehát én nem becsülném túl, azon túl, hogy megtudtunk bizonyos dolgokat a szakpolitikai irányról, ezt a helyzetet, és mivel tényleg a kérdező biztosok azok, vagy a kérdezők azok, akik, ez lényegében olyan, mintha a kiskutyádat kéne meggyőznöd, vagy a kiskutyád előtt vizsgázni, hogy miért nem eheti meg a táblacsokit, amit a kezedben tartasz, tehát nem az ő döntése, a te döntésed, de attól még érdemes helytállni, meg komoly dolgokról van szó.
0: A másik érdekes momentum, amikor még tulajdonképpen a meghallgatások fele ment le ma, és ugye holnap lesz a másik fele, és már halljuk azokat a kritikákat egy-egy ilyen ominózus mondat után, hogy a kampányüzemmódot, ha már említetted, igen, mondják, hogy itt lenne már az ideje kormányozni. Tehát, hogy tulajdonképpen így rájuk próbálják égetni azt, hogy hát tulajdonképpen már mióta itt vagytok, és még nem is kormányoztatok. Szóval az egész hát én megmosolyogtató.
3: A Lannert Judit, illetve a Tanár Zoltán meghallgatásánál az is látszott, hogy a kampányüzemmódban a fideszes képviselők vannak éppen még beragadva, mert ezzel az LMBTQ témának a feszegetésével mind a két miniszter jelöltnél előjött a Fidesz frakció, és hát ez is teljesen nyilvánvalóan egy szimbolikus, ideológikus vitába akarták belerántani a miniszter jelölteket, akik egyébként elléptek ezzelől, úgyhogy nem léptek bele a csapdába.
1: Nagyjából ennyi fért az első blokkba, de ha már szóba került, hogy mikor kezd el kormányozni az új kormány, az a helyzet, hogy Magyar Péter már miniszterelnök, de a miniszterei jelöltjei miniszterjelöltjei még nem miniszterek, most még ügyvezető miniszteri státuszban vannak Orbán Viktor miniszterei, és ezt nem véletlenül mondom, hanem azért, mert Magyar Péter egyrészt délután írt egy posztot, vagy most este felszólította az ügyvezető Orbán minisztereket, hogy adjanak számot arról, hogy mit tettek, kötöttek-e szerződést, vállaltak-e valamilyen teljesítést, kötelezettséget május 9-e óta, ma este 10-ig kell benyújtaniuk a választ. A másik pedig, hogy Magyar Péter információink szerint a Karmelitában van néhány miniszterrel, a szünetben utána járunk, és ezzel folytatjuk. Tonight.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, mindjárt azzal a témával folytatjuk, hogy Magyar Péter a Facebookon indított szavazást Súlyog Tamás távozásáról, de egy picit átalakulunk hírműsorra is, mivel Magyar Péter pillanatnyilag a Karmelitában tart tárlatvezetést, rögtönzött tárlatvezetést néhány minisztere társaságában, Facebook Live-on megmutatják a palotát, illetve a különféle helyiségeket, de ennek apropója az, amit már említettem, hogy Magyar Péter tehát azt állítja, hogy olyan információi vannak, hogy az ügyvezető miniszteri státuszban lévő Orbán kormány tagjai május 9-e után is kötöttek szerződéseket, kötelezettségvállalásokat léptek meg, tehát megállapodtak nem tudni miről, kikkel, és ezért indult el Magyar Péter és a csapata a Karmelitához. Mit szóltok ehhez? Magához az információhoz, hogy tehát az ügyvezető miniszterek még döntéseket hoznak.
2: Ennek is komoly szimbolikája van, már szimbólumokról beszéltünk, hogy a Karmelita az azért mégiscsak egy elhíresült intézmény, vagy annak az épülete. Hát én bízom benne, hogy elbúcsúzik a Karmelitától, és én abban is bíznék, őszintén szólva, ennek többször hangot adtam, hogyha az egész várból kiköltözne a politika és a politikai intézmény rendszer, és visszaadnák a turistáknak, az állampolgároknak, a várnak a szépségét magában, és fizikálisan is, és szimbolikusan is azt visszakaphatnánk.
1: És a döntések, az állítólagos döntések, kötelezettségvállalásokról?
3: Miután megválasztották az új miniszterelnököt, ez ugye megtörtént múlt héten, vagy hát szombaton, azután a miniszterek, ügyvezető miniszterekké fokozódnak az új miniszterek megválasztásáig, és nem köthetnek ki ilyen kötelezettségvállalásra irányuló szerződést, tehát hogyha megtették, akkor törvényt sértettek. Persze nem ez lenne az első alkalom, hogy ezt tették, igazából sokszorosan megírták, újraírták és megsértették. Szóval reméljük, hogy azért semmi olyasmi nem történt, amit ön egyébként tartottam már a választás előtt, illetve a választás után közvetlenül is, hogy gyakorlatilag nem, hogy csontvázakat hagynak a szekrényben, hanem szándékosan pusztítják el a lényegében a magyar közigazgatásnak minden egyes részletét, amit képesek, minden pénzt elkölteni, minden kötelezettséget felvállalni, és a többi, és a többi. Szerintem egyébként ez az egyik fő oka annak, hogy Magyar Péterék ennyire sietnek a kormányalakítással, lehet, hogy a szokatlan sokkal-sokkal gyorsabban alakul meg az új kormány, mert szerintem tartanak attól a pusztítástól, a szándékos pusztítástól, amit a legköszönő garnitúra bosszúból, kicsinyességből végezne el. Az pedig a Karmelita korostól kapcsán igazából az egész várra igaz, és csak egyetérteni tudok. Nem gondolom, hogy a kormányzati intézményeknek ott kéne lenniük. Az elmúlt években egyébként rengeteg pénz lopódott el, és rengeteg egyébként köztulajdonban álló szép, vagy állami tulajdonban álló, de közáltal élvezett helyen, történelmi helyszínen nem lehetett megfordulni, múzeumok, ha történeti múzeumnak kellett kiköltöznie. Nem gondolom, hogy indokolt lett volna, és igenis vissza kell adni ezt a népnek. A karmelita kolostor felhasználására a múzeumi funkción kívül egyébként jó ötleteim vannak, úgyhogy ha megkérdeznek, akkor majd szívesen adok javaslatot.
4: Esetleg berendezhetnénk ott egy kiállítást a 60 pusztai birtokot bemutató képekből, vagy...
3: Hát de akkor mit csinálunk 60 pusztai, ugye? Tehát ott...
1: Nem csak a képekből.
4: Oda nem szívesen zarándokol el.
3: A képekből, értem.
2: Nyilván az kétségtelen, hogy egyébként nagyon érdekes, amit mondtad, hogy átalakulunk kicsit hírműsorra. Azért ez is nagyon erősen jelzi és mutatja, hogy mennyire alakul át egyébként a hírfolyam, a hírgyártás, a médiának a szerepe, hogy most ránézek az órámra, 9:30 van lassan, és tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mi történik a Facebookon
1: pillanatnyilag.
2: Élőben pillanatnyilag, igen. Este 9:30-kor. Tehát egész egyszerűen
1: jó, hát akkor félelmetes. A kedves nézőknek, akik a kormányi fog szerelmesei voltak, sajnálom, de ez a műfaj megszűnik. Erről is beszélt Magyar Péter, hogy nem lesz a továbbiakban ilyen, mint amit megszokhattunk kormányi fonéven. Átalakul a rendszer, de akkor most lépjünk a következő témára. Magyar szavazást indított Súlyog Tamás elmozdításáról nézzük.
5: Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig.
6: A miniszterelnök továbbra is Súlyog Tamás és a közjogi méltóságok távozását sürgeti. Facebook oldalán arra buzdítja követőit, hogy egy lájkkal fejezzék ki támogatásukat, ha szerintük is haladéktalanul távoznia kell Súlyog Tamásnak és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból. A Telex megkeresésére a Sándor Palota korában azt írtam, a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az alaptörvény egyértelműen szabályozza.
1: Mit gondoltok erről? Tehát nem csak Súlyog Tamás elmozdítását kezdeményezte Magyar és az egyik minisztere is, illetve végül is nem lett miniszter, Mellitei Barna Márton, hanem számos közjogi vezető távozását is. Jogállamiság szempontjából, jogbiztonság szempontjából mit gondoltok erről?
4: A köztársasági elnöknek az elmozdítása az komplikált lenne. Tehát ez egy elhúzódó és nehézkes folyamat lenne, és nem is lenne nagyon szimpatikus látni azt, hogy hogyan puherálnak a jogszabályokkal, hogy őt ugye valamiképpen elmozdítsák. Ahhoz kell a parlament kétharmadának egy döntése, amivel a méltatlan helyzetet valahogy a jognyelvén megfogalmazzák, nyilvánvalóan bűncselekményt, azt nem gondolom, hogy elkövetett a köztársasági elnök, de hogy mi az, ami miatt méltatlanná vált a hivatalára, azt utána meg kell köröztetni az alkotmánybíróságon, de persze hozzá lehet nyúlni az alkotmánybírósághoz, és lehet bővíteni ott a létszámot, de hogy igazából jobb lenne, hogyha Súlyog Tamás magától menne el. Ez a Facebookos kezdeményezés is nyilván arra irányul, hogy minél nagyobb legyen a választópolgárok felől a nyomás, és elviselhetetlenebb legyen ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést Súlyog Tamás. Ugyanakkor felteszem, hogy a Fidesz ugyanígy nyomja a Súlyog Tamást a másik oldalról, hogy ezt ne tegye meg, mert hogy esetleg ezzel precedens teremthet, hogy a többi közjogi szereplő is azt mondja, hogy akkor ezt már nem csinálja tovább, ezt nem szeretnék, hogy ez az áttörés megtörténjen. Ráadásul a Fidesznek minden jó, ami a Magyar Péter kormányának rossz. Lehet hátráltatni, borsot törni az új kormány orra alá, hogyha lassítani lehet folyamatokat, az a Fidesznek csak jó, úgyhogy gondolom a köztársasági elnök kapja ezt a nyomást a túloldalról. Személy szerint viszont azt gondolom, hogy azért tényleg egy olyan klíma alakult ki körülötte, hogy az, hogy azért így méltósággal távozni, azt szerintem fel lehetne vállalni, és az érződik a választópolgároknak a nagy részében, hogy nem tudnak azonosulni azzal, hogy ő jogfolytonos köztársasági elnök legyen.
1: És a jogállamiságnak az nem alapvető része, hogy ha mondjuk Súlyog Tamás mégsem távozik önként, akkor a társadalom kénytelen elviselni, mert hogy a demokrácia macerás, most Borókai Gábort idéztem a legelső Orbán kormány szóvivőjét, ő mondta egyszer, hogy a demokrácia macerás, de igazából mondhatjuk, hogy igaza van.
2: Macerás, de van egy őrült nagy társadalmi nyomás. Tehát azt
1: honnan ne, kezdődne, bocsánat, azt hány lájktól kezdődne az őrült nagy? Most
2: hát ugye legutóbb, amikor itt ültem, most már lassan köztársaság elnöki hivatal szakértő leszek, mert 2 éve Egonnál beszéltünk Novák Katalin kapcsán, hogy hová süllyedt, vagy alakult át mondjuk úgy a egyáltalán a köztársasági hivatal presztízse, mert ugye ma olvastam valami korábbi politikust, hogy nem egyszerűen Súlyog Tamást támadja ezzel Magyar Péter, hanem a hivatalt. Sajnálatos módon a hivatalon sincs már mit nagyon támadni. A hány like, ugye Orbán Viktor indított szavazást, ugye, hogy maradjon
1: petíció.
2: Ott. Vagy petíciót,
1: az 90 ezernél láttam utána, lehet, hogy az már
2: elnézést, ő komolyabban veszi, ő petíciót indított, és ő 80 ezret akart, ugye? Azt hiszem 80 ezer.
1: Én 92 ezerig követtem azt a petíciót.
2: Aláírást akart, most tart ez 300 ezernél körülbelül a like-ok száma, de egyébként nagyon érdekes, mert megnéztem a itt a kérdéseteket, az arra vonatkozott, hogy egyetértően azzal, hogy...
1: Hogy egyáltalán elindította,
2: hogy elindította a szavazást, hogy... de a lájkolók nem erre válaszoltak, hanem arra válaszoltak. Igen. Alapvetően a kommentjeikkel is, hogy egyetértenek azzal, hogy Súlyog Tamás távozzon. De a kérdés arra vonatkozott, hogy egyetérte azzal, hogy elindított egy ilyen
1: igen,
2: szavazást.
1: Igen, engem ez érdekel, nem
2: ez
1: az, hogy...
2: két kérdés, de másra lájkoltak, meg másra válaszoltak az ő követői.
1: Tehát hát az ő követői, igen, de a mi kérdésünk az az, igen. Hogy azzal egyetért, hogy egyáltalán egy ilyen fajta nyomásgyakorlásba kezdett a miniszterelnök.
2: Hát uralja a kommunikációs teret, megint megnyert, egy napot biztos megint megnyert a kommunikációban.
1: Szóval?
3: Alapvetően a köztársasági elnök egy eléggé kiüresített titulus, nem nagyon tudná érdemben akadályozni a törvényhozást, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem is szükséges, emiatt nem is szükséges félreállítani, illetve valóban azért én alapvetően a hatalmi ágak szétválasztása mellett állok, bár egyébként tényleg olyan nagy hatalma nincs. Másfelől meg szerintem az olyan milyen munkát végzett Súlyog, szerintem abszolút indokolt lenne a lemondása, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ügyben nem szólalt fel, nagyon sok olyan törvény kapcsán nem vétózott, ahol lehetett volna. Azt gondolom, hogy egyszerűen a legtöbb ember azért tanulta meg a nevét, mert Magyar Péter azt mondta, hogy le kell mondania, tehát tényleg egy jelentéktelen figurája volt a magyar jognak. Ezzel együtt értem ezt a szavazást, ez azért még nem a közvetlen köztársasági elnök választás, hogy Facebookon szavazunk róla. Ahogy azt sem látom indokoltnak, hogy 16 év alatt annyi csoportot tért lehetett volna szolidaritásra állni, annyi csoportot meg lehetett volna sajnálni, kiállni mellette, és hogy Orbán Viktor és csapata pont az először a szolidaritás szikrája akkor villant, vagy lobbant föl a szívükben, amikor egy olyan ember munkáját kellett megmenteni, aki egyébként élete végéig végkielégítést, lakást, autót, telefont kap, meg egyébként teljesen indokolatlan az, hogy ő töltse be továbbra is ezt a kiüresített hivatalt. Tehát ilyen szempontból én nem értek egyet a köztársasági elnök úgymond vegzálásával, pusztán azért, mert nem ennyire, nem érzem azt, hogy Magyar Péternek ezzel kéne foglalkozni, hogy ez a legfontosabb, de nagyon is egyetértek azzal, hogy távoznia kell. Nyilván szavazásra lehet bocsátani, ez meg már a politizálás része.
1: Nem. És a többi közjogi tisztségviselő, tehát Polt Péter,
3: ott nagyobb a
1: Kúria, médiahatóság.
4: Nagyobb a tét.
3: Igen,
4: mert
3: igen.
4: Ugye az Alkotmánybíróság tényleg tud ártani, ahogy a kormányzásnak, illetve a legfelsőbb ügyész is, tehát ott is hát komoly akadályokat tud az igazságtétel útjába rakni.
2: Magyar Péter azért a választási ígéretében erre viszonylag komoly tétet tett, hogy őket el fogja mozdítani, és neki is köszönhető, hogy van egy ilyen társadalmi elvárás vagy nyomás. Tehát én nem mondom, hogy ez ügyben csapdában van, de abban egészen biztos vagyok, hogy mára már millió egy forgatókönyv van erre, tehát ezt nem ma fognak ezen este vakarozni a Karmelitában bejárás közben, hogy ezeket a jogi problémákat vagy alkotmányos problémákat hogyan oldják meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon precíz, komoly forgatókönyvek vannak erre.
3: De abban igaza van Dórának, hogy ebbe nem érdemes belemenni politikailag sem, meg jogilag sem ebbe a húzavonába, hogy az Alkotmánybíróságon keresztül a súlytalan súlyokat eltávolítani valamilyen módon. Szerintem ez nem férne bele. A lemondás az pedig, az viszont cserében nagyon indokolt lenne, és szerintem meg fog történni.
4: Akkor a harmadik. Az Orbán rendszer kitermelt egy harmadik lemondó köztársasági elnököt, ha ez bekövetkezik, mert ugye kettő lemondott.
2: Mitől mondaná, ha vegzálás szót említened, én nem fogalmaznék így, mondjuk úgy, hogy tesznek rá némi kommunikációs nyomást, de ha ez nem történik meg, akkor meg aztán végképp miért mondana le, hiszen köszöni szépen.
1: Jó, akkor egy tippet kérnék, hogyha a Súlyog Tamás nem mond le magától, akkor elmozdítják Magyar Péterék? Szerintetek igen vagy nem?
2: Én nagy tételben arra fogadnék, hogy igen. Ha nem mond le, igen, meg fog indulni ellene egy eljárás.
3: Én azt gondoltam, hogy ez nem ennyire fontos téma, de látva azt, hogy Magyar Péter mennyit foglalkozik vele, azt gondolom, hogy ha nem teljesül be, amit elvár, akkor lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy Súlyog Tamás nem maradjon hivatalban, és ezért azt gondolom, hogy végérvényesen le fog mondani, vagy nem lesz hivatalban, de elsősorban azt gondolom, hogy le fog mondani.
2: Azért ez ügyben a Magyar Péter adott egy elég komoly kreditet a szavazóinak a parlamenti ünnepi beszédében, amikor neki ment Súlyog Tamásnak, és ha ő ezt most elengedi, ott azért én vélek némi ilyen típusú, tehát én, hogy úgy mondjam, kommunikációs szempontból kockázatot.
1: Tévesztést.
2: Igen, igen.
1: Dóra, szerintem, igen, nem?
4: Ha először a legfőbb ügyésszel és az Alkotmánybírósággal fog foglalkozni, akkor el fog telni valamennyi idő, hogyha úgy tűnik, hogy súlytalan lesz ez a munka, és egyébként nem fogja akadályozni az igazságtételt, mert ugye ez a legfontosabb, és a kormányzás egyéb teendőiben nem akadályozza majd a munkát, akkor lehet, hogy egy ideig még ő lesz.
2: A politikai praktikumon túl az én azt látom Magyar Péter személyiségében, hogy tehát én nem gondolnám, hogy egy elenged egy ilyen témát.
4: Az igaz, de azt viszont érzékelem rajta, hogy a kockázatokat felméri, mert a Melétei Barna Mártonnak a visszahívása...
1: Az eredeti oktatási miniszter jelölt. Azok lájtos témák voltak.
4: Mert ott az egy... Ott csak annyi jött ki, hogy
1: tarzoltán
4: az megúsztó.
1: Tarzoltán elismerte, hogy benne gondolkoztak.
4: Itt egy erkölcsi probléma merült föl, hogy egy családtagot nevezne ki a miniszteri pozícióba, és nem akarta kockáztatni azt, hogy ez az árnyék rávetüljön amúgy az elszámoltatás folyamatára, ami ugye a fő üzenete volt a kampányban, és a legfontosabb munka most a következő egy évben biztosan. És azt a kis kockázatot se akarta bevállalni, és inkább korrigált.
2: Igazad van, és valóban ezt írtam, és ez egy korrekció volt, mindössze nem több, nem kevesebb, ez egy egynapos sztori volt, szépen kijöttek belőle, de a köztársasági elnöki témába olyan mértékbe állt bele, és olyan mértékben húzta ezt magára,
4: hogy... De nekem például a Melétei Barna Márton visszahívásában benne volt az az attitűd, hogy nem hosszabbítjuk meg Bicskéig. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valami nem működik, akkor nem tovább toljuk, hanem korrigálunk, és igazából csak az attitűd az, ami árulkodó, hogyha lehet, hogy most nagyon erős drive van benne és motiváció, hogy leszedje a köztársasági elnököt a pozíciójából, de hogyha ez egy folyamatos konfliktussal jár, és pláne a jogszabályoknak a nem szimpatikus átbuherálásával, ami egyébként megtörténhet, úgy is, hogy egyébként le van papírozva az, hogy ne legyen köztársasági elnök Súlyog Tamás, akkor lehet, hogy ebből korrigálni fog. Ezt inkább a következő időszak fogja meghatározni, hogy ez mekkora kockázatot jelent, hogy a választói nyomás is mekkora, abszolút, hogy megmarad-e.
2: Abszolút egyetértek veled, de merőben két másik témának gondolom, másik dimenziónak.
1: Rendben, most lezerjük ezt a részt.
4: Ebben meg én értek egyet.
1: Lezerjük ezt a részt, mégpedig a nap kérdésének a végeredmény hirdetésével, tehát ön egyetért vele, hogy Magyar Péter a Facebookon szavazást indított Súlyog Tamás távozásáról. 1% ponttal nőtt az igenek aránya. tehát túlnyomó részt. Igen, ez egy bő 4/5-ös többség, viszont nem reprezentatív a felmérés, ezt mindig elmondom, hanem az ATV nézői, sőt azon belül az ATV nézői közül, akik játszanak velünk, válaszolnak, tehát az ő köztük kialakult arányról van szó. Köszönjük szépen az aktivitást, és akkor mutatok néhány érdekes kommentet. Krisztián azt írja, magától kéne lemondania. Több mint 3,3 millió ember szavazott arra, hogy tipli neki. Robert, olcsóbb, gyorsabb és azonnal látható az eredmény, szemben egy nemzeti konzultációval, szóval igen. Zsuzsa, ez komoly? Tőlünk várja, hogy neki menjünk az alaptörvénynek? Ránk akarja hárítani? Ez a vezér? Szégyelje magát. Bújjon már elő a lukból és intézkedjen. György, a baj csak az, hogy az államelnök a katonaság főparancsnoka, azért akarják lemondatni, majd az Unió fog parancsolni a katonaságnak, és mentek a frontra Ukrajnába. Mária, igen, kell a tiszta lap minden területen. A köztársasági elnök megbecsült, mélyen tisztelt, fedhetetlen, mindenki által elfogadott, elismert személy kell, hogy legyen. Göncz Árpád, Mádl Ferenc, Sólyom László méltó utódja. A többiekre inkább nem emlékszünk szívesen. És végül Anna, nem kell itt kérdezősködni, le kell váltani és kész. Remélem lesz benne annyi gerinc, hogy magától is megy. Rátérünk az ötödik, illetve negyedik témánkra, vagy ki tudja hanyadikra. Orbán Viktor ismét Dopmennél vendégeskedett, ahol szóba került nyilván nem véletlenül az elszámoltatás is. Ezt a részt nézzük most meg.
7: Először is én állok minden vizsgálat elé. Bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat, esküdtettem 1990 óta minden 4 évben, hol képviselői, hol miniszterelnöki esküt, ami úgy hangzik, hogy jogszabályokat megtartom, és megtartatom. És én megtartottam, és megtartottam. Tehát engem mindenki foggathat, jöhet, kérdezhet, mindenre meg fogja kapni a helyes választ. Úgyhogy a faladja a másikat.
1: Mielőtt rátérnénk a faladja a másikat kitételre, azért annak furcsa logikája, hogy én azért tartottam meg a törvényeket, mert korábban többször is megesküdtem, hogy meg fogom tartani, hiszen ha ez így volna, akkor nem úgy volna, hogy van. De a kérdés az első, hogy mivel nyilván, hogy ez egy előre megszerkesztett interjú, tehát csak az kerül szóba, amit Orbán Viktor szóba akar hozni, számol ő már egy esetleges személyt érintő vizsgálattal?
4: Mindenképpen számolnia kell vele. Nekem egy kicsit az jutott eszembe, hogy nem arról van ez szó, hogy egy ilyen Trump-féle megoldást próbál magának itten kimozogni. Jelesül, hogy amikor Trumpot felelősségre vonták, még a Biden adminisztráció alatt, akkor ugye a Trump azt végig a kampányára építette, és hát egy ilyen populista mártirológia volt az a kampány, amelyben Trump folyamatosan azt bizonygatta, hogy a gonosz elitőt el akarja hallgattatni, és hogy a népet megfosztják attól, hogy ő képviselhesse őt. És egy picit azt érzem most ebből az interjúból, bár lehet, hogy nagyon előre szaladok, de mintha Orbán Viktor ezt a modellt követné, hogy majd elindul az igazságszolgáltatás, az úgyis lassú lesz, akkor mártír szerepbe vághatja magát. Ha ez a modell lenne a volt miniszterelnök előtt, akkor azért annyiban más a helyzet, hogy azért a Trumpi időszak az egy 4 éves ciklusnak a végén azért a Trumpot nem összeomlasztották, hanem a választók így azt mondták, hogy nem kérnek a következő időszakból, de nem omlott össze a rendszere. Ez az egyik. Kettő. Itt nem 4 évnek az elszámolásáról van szó, hanem 16-ról. Ráadásul, hogyha elkezdik behívni ezeket a Balázsi-szerű figurákat a főügyészségre, akkor simán el tudom képzelni, hogy azért ez egészen más képet fog alkotni, mint amikor tényleg az egyszem Trump ellen ment, azt hiszem 2 ügyben ment nyomozás, tehát lehet, hogy ez nem teljesen lesz ugyanaz. Ráadásul Trumpot elkerülték azok az ügyek, amelyek Orbán Viktort nagyon is érintik, hogy a családtagjai gazdagodtak, és hogy hát fölépített egy 60 pusztai...
1: Félkész mezőgazdasági üzemet.
4: Nem tudjuk
1: pontosan. Én csak a hivatalos verzióhoz tudok ragaszkodni.
4: De hogy ezek olyan ügyek, amelyek miatt hát nem hinném, hogy elkerülheti azt, hogy be kelljen számolni.
2: Ez az egész interjú részlet, ez számomra teljesen megdöbbentő. Szóval amikor veled ellentétben, bocsánat, hogy de hát örömteli, hogy ilyen fiatal vagy és friss. Amikor Orbán Viktor elkezdett politizálni, én már gyerekes családos apa voltam, és azt gondolom, hogy korszakos, minden lehetősége megvolt ahhoz, hogy korszakos politikus legyen. Végül aztán sikerült neki, és ez így mondanám, hogy méltó lezárása lett ez a pályafutásának. Szóval őszintén szólva, annyira szépen sikerült, hogy a falatta a másikat. Nem akarom elbagatelizálni, félreértést ne essék meg el vicceskedni, és ha már Trumpot említetted, én bízom abba, hogy az amerikai nép is lesz olyan bölcs majd hamarosan, mint egyébként, amiről számomra egyébként be kell valljam, ezt őszintén meglepődtem, hogy amilyen bölcsességről most tanúbizonyságot tett a társadalom. De ebben még Amerika mögöttünk van szerintem.
1: Van egy másik fontos elem ennek az interjúnak, a Vadhajtások nevű, már neonácinak is nevezhető portál felmagasztalása. Van is egy fotónk a Vadhajtások portál főszerkesztőről, csak hogy ne kelljen nagyon magyarázkodni. Tehát látják, az ott egy horogkeresztes zászló a háttérben, ez az illető szerkeszti ezt a portált, amiről Orbán Viktor azt mondta, hogy a második számú ige forrása, megint egy zárójel, az ige az a Bibliát jelenti, és ezt minden hívő, minden keresztény, meg nem keresztény is tudhatja. Tehát, hogy ige forrás egy ilyen portál, az önmagában furcsa, de amit szeretnék kérdezni, hogy esetleg arról van szó, hogy a szélső jobb felé akarna nyitni, és ha igen, ez nem?
2: Nem akar ő sehová nyitni. Nekem akkor? Meggyőződésem az, hogy ennyi évig a hatalomban, és csak a hatalomban, és soha sehol máshol eltöltött év után, és ilyen évek után egész egyszerűen próbálok finom fogalmazni, de hogy nem tudja, hogy miről beszél. Nekem olyan érzésem van csak. Tehát, hogy nyilván nem vagyok pszichológus, és még televízión keresztül a pszichológusok se diagnosztizáljanak, de kicsit így zavart érzek a térben, inkább így mondanám, hogy teljesen felfoghatatlan számomra. Szóval ezt...
1: Márton, te mit gondolsz?
3: Ezen a megkérdőjelezhető interjún Orbán Viktor gyászmunkáját figyelhetjük meg. Saját édesapámtól lopok egy jó gondolatot, amin pár nap ezelőtti beszélgetésünkben zajlott. Azt mondta, hogy hatalmi, hogy érzelmi viszonya volt Orbán Viktornak a hatalommal, és számára ez egy olyan veszteség, mintha egy szerette halt volna meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon találó leírás, és tényleg azt gondolom, előtte nem gondoltam volna, azt hittem, hogy ő mindent ért cinikusan átlát, és legfeljebb nem mond igazat, de most már én is azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem érti, hogy mi történt. Vannak mindenféle magyarázatok, Dobmennél is elmondott egy pár ilyen magyarázatot.
2: Édesapád szebben megfogalmazta, mint én, majd legközelebb ő jött.
3: Átadom. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ő majd számot ad a maga bűneiről, vagy a bűnei nem létéről, azt gondolom egyfelől nem őt kell kihallgatni, mert ő nyilván azt fogja mondani, hogy nem csinált semmit, hanem mindenki más érintettet, azokat, akik mind részesei voltak ennek az egésznek, ugyanis sajnos az van, hogy az Orbán rendszer bűneiért 16 év alatt soha, de soha nem az Orbán rendszer feje, Orbán Viktor kellett vállalja a felelősséget, mindig valaki máson csattant az ostor, és azt gondolom, hogy most is megpróbálhatja ezt előidézni, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és szerintem én nem látom azt, hogy ez hogy fog neki sikerülni. Abban egyetértek Dórával, hogy itt van egy ilyen narratíva építési lehetőség, hogy Orbán Viktor lehet majd a következő Trump megmentő, nyilván Trumpot már nem lehet majd újra választani, de valahogy azt látom, hogy egy bizonyos bűn mesdje után nagyon nehéz ezt a mártírt eljátszani, és azt gondolom, hogy a 16 évi Orbán rendszer bűnmesdjéje az egy ilyen terjedelmű dolog, amiből nem lehet úgy kijönni, hogy igazából engem meghurcol a háttérhatalom. Ugye az egész háttérhatalmat az Orbán rendszer építette fel.
2: Hát azt, bocsánat, valóban nem lehet Trumpot újra választani, de egy ilyen karaktert azért még találhat magának az amerikai nép, ha nagyon akar, én ettől óvnám őket.
1: Szóval akkor fel van adva Leszke, hogy polgári szalonokon keresztül újul meg a jobboldali közösség, a Fidesz,
8: avagy
1: avathajtásokon, vagy avathajtás polgári szalon, de nem akarom ezt elviccelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A nap vendége, Tangó, őt láthatják most. Reggel óta őt vártok egyébként.
2: Én ma miatt a kertem.
1: És ha ő beszélni, nem is fog megnyugtatni mindenképpen, hiszen ez a célja egyébként annak a programnak, amit az ELTE talált ki, és segít benne egy alapítvány. Itt van velünk dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Anna Mária, aki az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója. Köszöntjük.
2: Kezdjük a műrőre.
1: És Kis Tamás, a kutyával az Emberért Alapítvány vezetője, aki létrehozta azt, hogy mi találkozhassunk Tangóval. Vizsgaidőszak is van. És amikor hallottam a rádióban, hogy az ELTE kitalálta azt, hogy akkor a könyvtárban legyen egy ilyen terápiás foglalkozás, mert az oldja egyébként a fiataloknak a vizsgadrukját, akkor mondtam, hogy azonnal kell beszélgetnünk erről, mert ez annyira jó ötlet. Ez nem egy teljesen új ötlet. Külföldön például van ilyen. Honnan jött?
3: Igen, nálunk alapvetően egy ilyen belső munkatársi ötletelés során merült föl, hogy terápiás kutyák legyenek jelen a könyvtárban. Számunkra ez újdonság volt, de utána jártunk, és nemzetközileg ez különösen az Egyesült Államokban, de Európában is teljesen bevált, évtizede bevált módszer az, hogy egyetemi könyvtárban, vizsgaidőszakban terápiás kutyák legyenek jelen.
2: Ja, ez a stressz csökkentés.
1: Igen, a szorongás.
2: Most nézzünk már át Angóra komolyan. Így kell csinálni. Így kell csinálni. De most épp a témacsík kitakarja a képernyőn, úgyhogy pont, nem láttak más, de lila csíkot láttak teljesen fölösleges szöveggel, ahelyett, hogy egyébként a kutya. De most épp a témacsík kitakarja a képernyőn, úgyhogy pont, nem láttak más, de lila csíkot.

0: Igen, tehát hogy ez már egészen kölyökkorba látszik általában.
1: Hogyan reagálnak rájuk? Akár a hallgatók, akár gyerekek, akár egyébként sérült emberek, ez egy picit szélesebb kitekintés.
0: Hát most na nagyon sokféleképpen, tehát hogy ezt nem lehet most így egy-egy célcsoportot kiemelni, nagyon sokféle reakció van rá. Ami az általános, és azt hiszem itt a könyvtárban is ez lesz majd a hangsúlyos, hogy gyakorlatilag a stressz szintet csökkenti, az orvosilag ki van mérve, hogy a stressz hormonok kortizolnak a szintjét csökkent, illetve az oxitocinnak pedig emeli. Ez azt jelenti, hogy picit csökken a vérnyomás, a légzésszám, pulzus, tehát nyugodtabbak lesznek tőle, és pár perc ilyen együtt töltött idő, az érintés nagyon fontos ilyenkor, az több órával később is még
2: hat. Pont akartam kérdezni, nekünk már az elég, hogy látjuk őt egyébként, és ránézünk, de hogy igazából az az igazi segítség, amikor simogatjuk. Ígérem, beszélünk a vizsgai időszakról is mindjárt. Szóval az kellene egyébként, hogy oda kucorgok, és egy picit megszeretgetem? És az a jó terápiás kutya, aki hosszú távon elviseli az én dögönyözésemet?
0: Hát itt is vannak azért állatjóléti szempontok, tehát egy idő után ő is tud tetelítődni, tehát nekik az a nagy meló ebbe tulajdonképpen, abba fáradnak el, hogy rengetegféle emberrel találkoznak, rengetegféleképpen állnak hozzájuk, rengetegféleképpen kérnek, szólnak hozzájuk, és megpróbálják ezt kitalálni kontextusból, hogy most mit szeretnénk ő tőle. De nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféleképpen közelíti meg ő is a...
2: Robi, a rendező nagyon fog örülni, hogyha egy percen belül jelzem, hogy felállok és oda fogok kucorodni egyébként megsimogatni.
1: Igen, nyugodtan.
2: Mit jelent az az időszak, amit most egyébként átélnek a vizsgázók, és a könyvtárnak miért van kiemelt szerepe ebben a felkészülési időszakban?
3: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, ez felvetődik, hogy miért éppen a könyvtár. Az az igazság, hogy mi különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak helyet biztosítsunk a hallgatók számára a tanuláshoz, hanem minőségi tanulási környezetet biztosítsunk. Ugye a vizsgai időszakban...
1: Itt vagyok, velem lehet beszélni, amikor most elvesztettük.
2: Én ő vagyok, tudok két dologra figyelni egyszer.
3: Tehát a vizsgai időszakban kifejezetten, köztudottan magas a hallgatók stresszterhelése, és rengeteg időt töltenek a könyvtárban ilyenkor a felkészülés miatt. Innentől fogva pedig a stresszkezelés, illetve a hallgatói jólét már is könyvtári kérdéssé válik.
1: Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kutyák sétálnak bent, nyilván a vezetőikkel együtt, és akkor mindenki tudom, hogy hozzájuk, aztán egy picikét megvakargatja a fülük tövét, és boldogabbak?
3: Hát holnap lesz az első ilyen alkalmunk, úgyhogy még tapasztalatokról egyenlőre nem tudok beszámolni. Az az elképzelés, hogy hetente néhány alkalommal, egy-egy órában, egy jól elkülönített térben, tehát a közösségi terünkbe fognak megjelenni a terápiás kutyák és a szakértő felvezetőik, és akkor aki szeretne, az vagy oda tud menni, vagy eleve odaül be hozzánk, és akkor tud velük találkozni. Aki pedig szeretné elkerülni, az ezt nagyon könnyen megteheti.
2: Igen, mert nyilván azért valamilyen szinten mindkettejük szempontjából nehezített terepről beszélünk, nem? Tehát a könyvtár az, amit megtanultunk, oda belépsz, és na most ott, amikor az van, hogy jaj, de cuki, nézd, pláne amikor első alkalommal lesz az, hogy találkoznak vele holnap a diákok, vagy bárki egyébként, ugye, aki a könyvtárba látogat, azt azért nehéz visszafogni szerintem sokaknak, tehát az önök szempontjából sem lesz egyszerű, és egyébként ez egy teljesen más terápiás környezet, mint amihez hozzászoktatok, és akkor engedem az igazgatóasszonyt először reagálni erre.
3: Igen, egy modern egyetemi könyvtár az már nem csak csendes tanulói tér, hanem közösségi és támogató tér is. Tehát elkülönülnek azok a terek, ahol kifejezetten mindenféle társas együttlét számára biztosítunk lehetőséget a csendes tanulói tértől. Egyébként pedig a csendes részeken nem a könyvtáros piszeg, hanem a hallgatók piszegik le egymást.
1: A kutyák számára az, hogy egyszerűen csak ilyen hangulatjavító intézkedésként jelennek meg valahol. Itt tényleg nem sérült emberekkel kell zömmel foglalkozni, vagy nem olyanokkal, akiknek konkrétan terápiára van szükség, és a kutya ebben segít, hanem összesen annyi őt legyen, aki megszeretget. Mondjuk ő ezt tudja kezelni, de az embereknek legyen kit megszeretgetniük. Ez más feladat számára, mint amire egyébként a képzését kapta?
0: Tangó,

0: A szempontból egy különleges kutya, mert ő eredetileg mozgássérült segítő kutya volt, ennek volt egy gazdája, egy kerekesszékes gazdája, és utána lett átképezve terápiás kutyává. Tehát így nagyjából neki a palettából nagyon sok minden megvan. Nagyon sokféle emberrel, gyerekkel, idősebb dolgozott már együtt. Ez abból a szempontból más lesz, hogy itt mindenki nagyjából egyértelműen kommunikál, a kérések azok tiszták, egyszerűek, és nem kell neki a kontextusból kitalálnia, hogy tulajdonképpen pontosan mit szeretnénk, mert viszonylag egyértelmű, hogy mi lesz. A másik pedig, hogy itt inkább, ahogy tervezünk, aztán meglátjuk, hogyan fog alakulni, itt inkább ilyen látogatóterápia jellegre kell gondolni, tehát megsimogatják, beszélgetnek vele adott esetben. Inkább ilyen szociális lesz az a cél, amit szeretnénk vele elérni, hogy picit megszakítsák azt a tanulási folyamatot, azt a magányosodást, ami egy ilyen vizsgaidőszak alkalmával ki tud alakulni, ez picit oldja, és legyen egyfajta szünet a nagy hosszú vizsgákra való felkészülésben.
1: Hány kutya fog részt venni a programban?
0: De részünkről eddig kettő, de ez egy kiindulási
2: szám. Na hát várjuk vissza, hogy majd beszámoljon az eredményekről.
1: Igen,
2: mindenki
1: majd ilyen kisimult idegekkel jön vissza,
2: hogy igazgató nő is. Jó munkát kívánunk.
1: Stressz szintje egészen alacsony lesz, amikor majd elmondja a program végén, hogy ott sikerült. Kulcsár Szabó Enéné Gombos, Anna Máriának és Kis Tamásnak nagyon szépen köszönjük. Tangó, neked is nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük a legjobb arc.
1: Önöknek pedig a figyelmet, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követtek bennünket. Szép napot.
2: Viszontlátás.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente